0: sportolósaként a zürichi Berni A csoportos VB-t, majd 2025-ben a legjobbak között először bent maradó társaság szövetségi kapitányaként a herningi csodát. Majoros Gergely az egyike azoknak, akik összekötik a 2008-as és a 2025-ös csodacsapatot, hiszen a 2008-as történelmi feljutás után 2025-ben a történelmi bentmaradás is összejött a magyar hoki válogatottnak. Hivatalosan milyen volt a világbajnokság után a világ 14. legjobb válogatottja. Van innen út még feljebb. Aki azt mondja, hogy nincs, azt emlékeztetném arra, hogy még 2008 elején is alig hitte valaki, hogy valaha elit VB-n lehet a csapat. És lám, a korábban hazánkban szinte tiltott sport legjobbjai évről évre elkápráztatnak bennünket. Vagyis bízunk benne, hogy lesz még ennél is feljebb a magyar hoki. Mi beszámolunk róla a jövőben. A múlt idézés viszont mára búcsúzik. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, az archívum sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
1: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyar!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Mondnál valamit erről a 86-os VB-ről, mert azt sírjuk vissza azt az időszakot újra, mindig, hogy jussunk egy világbajnokságra.
4: Hát nagyszerű közösség volt, és a Mezei Gyuri egy egészen újfajta felkészülési módszert vezetett be. Mentünk spanyolországi Benidormi edzőtáborba, és télen nem a térdigérő hóba futottunk, hanem ragyogó körülmények között labdás edzésekkel kapták a játékosok a terhelést, így aztán le tudtuk győzni abban az időbe a felkészülés során még a spanyolokat is, úgyhogy de hát abban az időben úgy jutottunk ki, hogy vertük a hollandokat, az osztrákokat, és viszonylag simán kiharcolta az a csapat a világbajnoki szereplést nagyszerű csapatokkal szemben.
3: Sőt, hát ugye sokak véleménye szerint világbajnoki éremesélyes volt legalább a válogatott.
4: Hát igen, de sajnos a helyszín és az ottani időjárás nem nagyon kedvezett számunkra. Teljesen új közeg volt, és az a fajta melós csapatjáték, ami jellemezte a korábbi évek sikereit, azt ott Mexikóban nem tudtuk megvalósítani.
3: Igen, de hát erre gondolom, hogy készültetek, vagy tudtátok, hogy ilyen körülmények lesznek.
4: Természetesen készültünk erre. Nem a tészta program miatt, de kétségtelenül egy rossz állapotba kezdtük el a világbajnokságot, tehát nem voltak meg azok a dinamikus közös együttes labda visszaszerzéseink, ami jellemezte a kontráink lehetőségét. Igen, a sajnos nagy blama volt.
3: Sokan azt mondják, hogy azért, mert ott, amikor más pihent, akkor a csapatot 40 fokba edzett. Elképzelhető, hogy ez is volt probléma?
4: Hát nem. Nem. Az igazság az, hogy a orosz mérkőzés előtt, vagy szovjet mérkőzés előtt az utolsó felkészülési mérkőzésünkön kiváló fizikai állapotban voltak a játékosok, ritmusváltásokkal. Én vezettem a mérkőzést egyébként, mint pályaedző. Még rá is szóltam a kiprikékre, hogy nem most sprinteljetek majd a hétvégén. Mert olyan jó állapotban érezték magukat, hogy jól esett nekik villogni. 4 nappal később meg nem sikerült.
3: Igen, éppen ezért ugyanúgy, mint az 54-es VB-ről is sok mendemond, a kering itt is volt arról szó 86-ban, hogy esetleg megmérgezték a csapat, ilyen különféle teóriák. Gondolom, ezeket te is hallottad.
4: Én meg is tapasztaltam. Tehát az öltözőben volt olyan oxigénpalack, amiből buborékolt a oxigén, dús levegő, hittük mi azt. Utólag mondták, hogy nem biztos, hogy az oxigén volt, mert csak azon a mérkőzésen volt oda bekészítve, hanem valami központi idegrendszerre ható gáz is lehetett abból. De hát ezt csak utólag tudjuk, és bizonyítani sem tudjuk, de a feltételezés nem alaptalan szerintem.
3: Hát igen, különösen visszahallgatjuk a játékosok vélekedését is, hogy mit éreztek, mit...
4: Érültek, rosszul voltak, igen. Tehát hány ingerük volt a mérkőzés kezdetén már?
3: Hát ez az, ami biztos, hogy megmarad a történelemből. Mindenkinek nagyon fájt ez a vereség, bár azért még így is tovább lehetett volna jutni. Volt még a magyar csapatban annyi, hogy ha ezt a szovjetek elleni nagyverést túléli, akkor tovább jut, akkor ott még jó eredményt érhet el, vagy az már akkor ott tönkrement?
4: Bíztunk benne, nagy bravúr volt, hogy az oroszok veresége után le tudtuk győzni a Kanadát. A franciák viszont megint nagy falatnak bizonyultak a harmadik csoportmérkőzésünkön, úgyhogy Platini által fémjelzett francia válogatott akkor felülmúlt minket.
3: Igen, és hát ott sokat mondjuk azóta is, hogy egy gólon múlott tulajdonképpen a továbbjutás.
4: Igen, mert meg lehetett volna, nem is, azt hiszem 2 vagy 3 gól inkább, de hát sajnos leszerepelt az akkori nagyon sikeres válogatott. Sajnos szét is esett a csapat, Mezei Gyuri lemondott, és sajnos a folytatás se sikerült úgy, ahogy azt elvárhattuk volna két évvel korábban.
3: A te karrieredben ez mit jelentett?
4: Hát egy nagy csalódás volt valamennyiünknek, pláne akik mi ott ültünk a kispadon. De mindenből ebből is lehetett tanulni. Tehát volt ennek szakmai tanúsága is számunkra, amit mi természetesen magunk közt meg is beszéltük. Tanácsokat adtunk egymásnak. Én sok kedves figyelmeztetést kaptam a Gyuritól a későbbiek során. Én sokat tanultam tőle az ő felkészítési módszerét a csapatjáték szervezésbe. Én elsősorban az ő iránymutatására támaszkodtam.
3: Sokan azt is mondják, hogy talán éppen ez volt a baj, hogy úgy senki nem beszélt róla, hanem ez úgy ott maradt a levegőben, hogy nem jutottunk tovább.
4: Igen, de hát forrongottak az időben a magyar társadalom is, tehát azért a nagy változások közepette már politikai, társadalmi berendezkedést illetően is sok komoly változás volt, úgyhogy nehéz volt egy megfelelő irányt találni bárki számára.
3: Hogyan alakult a te életed? Mikor lettél önálló edző?
4: A BVSC-nél voltam először önálló, előtte a Bot Józsi irányításával, meg a Mezei Gyuri irányításával a Honvéddal bajnokságot nyertünk, ami akkor egy nagyon jó, sikeres eredmény volt, pláne úgy, hogy a Honvéddal a Mezei Gyurival való bajnokságot úgy nyertük, hogy az előző évben osztályzón maradtunk benne az NB1-be, a szempont Kazinc Barcika ellen játszotta a Honvéd egy ilyen kiki mérkőzést, hogy benn maradjon az NB1-be. És utána bajnokságot nyertünk a következő bajnoki évben, ami egy nagyon nagy siker volt valamennyiünk életében.
3: Pedig hát azért abban az időben nem volt olyan egyszerű a labdarúgás, nem volt pénz a futballban, fizetéseket így úgy kapták a játékosok, ezekkel is meg kellett küzdened végig a pályafutásod alatt?
4: Igen, volt nehéz időszakok voltak. Volt idő, mikor a stadionok vagy a sportpályák helyére bevásárlóközpontokat építettek. Nekem volt olyan időszakom, a MTK-val bajnokságot nyert Illés Bélával, meg Halmai Gabikkal, Lőrinc Emilekkel. Csak úgy tudtunk edzést tartani, hogy belopozkodtunk a sörgyár pályára, átugorva a kerítést, hogy edzeni tudjunk. Azért ma már sokkal jobb viszonyok vannak, az, amikor edzést alig tudsz tartani egy-egy komoly eső utáni stadionban, nem engedtek be minket. Sokkal nehezebb időszakot. Volt annak azért nevelő ereje, hogy megküzdöttünk azért, hogy tudjunk egyáltalán edzeni. Tehát örömmel mentünk, és ugráltunk át a kerítésen, hogy edzeni tudjunk. Ma erre nincs szüksége a futballistáknak, sokkal jobb körülményeket tud teremteni a jelenlegi társadalom.
3: Nézzük akkor itt a vezetőedzői feladataidat. A BVSC-nél ott 3 évet voltál?
4: Igen. A Garaba Imrét menesztette akkor a BVSC, és nagyon kell gondolkodnom az évszámokon. Nem fontos, igen. A lényeg az, hogy az első évben sikerült a bemaradást biztosítani a csapat számára. A második évben 6. voltunk, a 3. évben pedig majdnem megnyertük a bajnokságot a stadionban egy ilyen kiki meccsen. A Fradi diadalmaskodott rajtunk, mert szegény Oroszveli kihagyta a 11-est. Közel álltunk nagyon ahhoz, hogy meglepjük az egész magyar futballtársadalmat, és nevelő egyesületként a BVSC legyen az NB1 bajnoka. Úgyhogy az egy szép időszaka volt, a bemutatkozás jól sikerült. A BVSC egy nagyszerű lehetőséget nyújtott számunkra, de aztán jött a társadalmi változás következtében a kőbányai sörgyárnak a privatizációja dél-afrikai, már a szponzori támogatás nem jött, és esett össze sajnos az egyébként sikeresen működő akkori BVSC.
3: Neked hova vezetett az utad akkor az MTK-hoz?
4: Nem, nem. Egy ideig nem is volt állásom, tehát évedzője lettem a BVSC-vel nyújtott teljesítmény kapcsán, de igazából meghívást, vezetőedzői meghívást nem kaptam, csak Érdre, ahol az MB3-ból feljutottunk az MB2-be, és egy nagyszerű közösséget tudhattam magaménak. Öröm volt köztük élni, működni. Az is egy sikeres vállalkozás volt, még akkor is, hogyha nem MB1-es szintű. De élveztem a munkát.
3: Mi volt az oka? Elgondolkodtál rajta, hogy miért nem kerestek MB1-ből?
4: Nem tudom. Igazából erre magyarázatot nem tudok.
3: És hova mentél Érdről?
4: Hát jött az MTK az első alkalommal. A Fülöp Feli a Várszegivel leültetett, és megkötöttük a szerződést. Egy jó képességű közösség volt, de nem tudtak a dobogon végezni az előző évben sem, és az első évben már bajnokságot nyertünk, ráadásul 19 ponttal előztük meg a második Ferencvárost. Aztán jött a hideg zuhany, mert nem hosszabbította meg a Várszegi a szerződésemet.
3: Én hallottam erről egy pletykát, most akkor tisztázhatjuk, hogy igaz-e, hogy állítólag hoztak ide szerb játékosokat, hogy válasszál közülük, és mondtad, hogy hát neked nem kellenek, és akkor azt mondták, ha nem kellenek, akkor te se kell lesz. Volt ilyen valóban?
4: A külföldi játékosok idehozatala az a Várszeginek a központi témája volt. Én nem igényeltem, de vitára nem volt ok, vagy lehetőségem sem, mert ő adta a pénzt, és ő mondta, jó, hát akkor nem. És akkor hozta ide a Hollandiából a Henten KT-t, akivel európai középmezőnybe akarta vinni az MTK-t. De hát a slusszpoén ebben az volt, hogy következő évben én elmentem a Dunaferhez Dunajvárosba, és akkori MTK-ra 16 pontot verve lettünk bajnokok éppen a MTK pályán, amikor 4-1-re nyertünk ellenük, úgyhogy a sors visszaadta nekem azt a nagyszerű érzést, hogy ismét az MTK pályán ünneplem a bajnokságot, csak éppen a másik csapatban, mert a Várszegi nem hosszabbított szerződést. Érdekes volt ez a szituáció is.
3: Amikor mondtad, hogy a BVSC-vel majdnem sikerült a bravúr, hogy élen végezzetek, hát ez sikerült akkor az MTK-val is, sikerült a Dunaferrel is.
4: Igen, igen. Hát ez egy sikeres időszak volt. Nagyon jó közösségben dolgoztam, nagyszerű játékosokkal, még a vezetőkkel is nagyon jó viszonyt ápoltam, bár voltak konfliktusaim még Dunaújvárosban is, de a játékosok kiálltak mellettem, úgyhogy...
3: Mi lehetett az oka a konfliktusnak, ha egyszer egy MB2-ből feljutó csapatból csináltál bajnokot?
4: Hát, volt egy olyan kérés a Dunafer szakosztály vezetőjétől, hogy a környező településeken játszunk fel, ilyen hírverő mérkőzéseket kellett játszani. Én mondtam, hogy azzal igazából nem tudom jól fölkészíteni a csapatot, mert rúgunk 8-10 gólt, nem érek vele semmit. Inkább egymás közt játszunk 8-8 ellen. A nagy vita volt belőle, és megsértődött a vezetés, hogy mi az, hogy én nem fogadom meg az ő igényeiket, hogy miért nem afelé halad a közösségünk. És hát ki akartak paterolni a vezetőedzői székből, de a két csapatkapitánya, Jekyll Tóni meg a Lengyel Feri fölmentek a elnökhöz, és mondták, hogy akkor ők se lépnek pályára, tehát kiálltak mellettem a játékosok, ami nagy erő volt számomra, és nagyon jó megerősítés, hogy jó úton vagyok a csapatépítéssel. Tehát hiteles embernek éreztették a vezetőkkel, hogy ők a Sanyi bácsival szeretnék befejezni a bajnokságot.
3: Végén, amikor neked lett igazott bajnokok lettetek, mondták, hogy elnézést?
4: Hát én nagyon jó kapcsolatban vagyok a mai napig is Szabó Johnnyval, mi csak így hívjuk a klubnak a vezetőjével. Most is meghívtak, hogy a 25 éve bajnokságot nyert csapatot össze szeretnék hívni, hogy el tudok-e menni. Mondom, erre mindenképp, ha levisz valamelyik kollégám autóval, akkor örömmel megyek azok a nagyszerű sportemberek közé, akikkel 25 évvel ezelőtt együtt dolgoztam.
3: Igen, akkor egy kisebb fajta ilyen őrület volt, és mindenkinek nagyon tetszett a Dunafer játéka, mert hogy látványos volt, sok gólos volt, a nemzetközi kupában is jól szerepeltetek, igaz, hogy nem tudtatok Dunajaverosban játszani, el kellett menni Győrbe, de még ott is majdnem telt ház volt.
4: Igen, igen, hát hosszú autósor vezetett Dunajvárosból Győrbe, állítólag a személyautók egymást követték, zászlót és dudát lengetve. Meg tudta szeretni az egész ország azt a vidéki kis klubot, aki fölborította a papírformát. Szimpatikus volt a játékos is a pályán, elég higgadtan nyilatkoztunk mi is a magunk módján, elnök úr is, meg én, mint vezetőedző, nem voltunk elszállva a sikereinktől, ez szimpatikus volt az emberek jelentős részére.
3: A nemzetközi kupában is lehetett volna egy áttörés, de az valamiért elmaradt.
4: Igen, volt egy ilyen csúnya történet, ami tipmix mérkőzés volt abban az időben a játékosok megrontója, és én sajnos megerősíteni, cáfolni sem tudom a dolgot, de állítólag ennek is szerepe volt abban, hogy kiestünk egy olyan ciprusi csapattól, amiktől nem szabadott volna.
3: Csalódás volt, és különben volt több is ilyen a pályafutásod során?
4: Nem, ez volt az egyetlen, amilyen feltételezések szerinti megegyezéses mérkőzés, de megerősíteni nem tudtam, vagy meggyőződni róla. Gyanúsnak gyanús volt, tehát környékezték ott a játékosokat, azt tudom, de hogy ezt fölvállalták volna-e vagy sem, ezt nem tudtam kibogozni. Nem feltételezem róluk. A futball produkál váratlan eredményeket. Én inkább elsősorban erre fogtam ezt a viszonylag meglepetésszerű gyenge nemzetközi szereplést.
3: Sok játékos ment veled BVSC-ből akár tovább, MTK-ból Dunajvárosba. Azért ez bizonyít valamit, hogy szerettek veled dolgozni.
4: Igen, én azért elég játékos párti edző voltam. Volt, amikor ezt számon is kérték rajtam. De hát én abba hittem, akikkel együtt dolgozok nap, mint nap, azokkal az emberekért én is kiállok, nem csak ők én miattam, hanem én is velük együtt éltem az életemet. És véleményem szerint ez a fajta közvetlen viszony, ez sokat segített a játékosokkal való közös munkában.
3: Dunajvárosban nem mentél, vagy menned kellett?
4: Dunajváros, az ott is a privatizáció, tulajdonképpen a Dunafer mint cég esett szét sajnos, mert a privatizáció ott is beleszólt a dologba, és az a fajta szponzoráció, ami korábban volt a gyár részéről, amit a Johnny szerint, a akkori elnök szerint, Szabó Johnny szerint a éves költségvetésnek az 1%-át fordították csak a sportra, mert egy akkora cég volt 10 000 munkással, mert abban az időben az acél jól működött, de ezt is el akarták venni nem a városvezetői, hanem az akkori új irányítás, aki átvette a hatalmat a gyárba, Johnnyékat lesöpörve. Sajnos ez a csapat és az akkori Dunajvárosi sport jövőjét is beárnyékolta.
3: Utána hogy kerültél vissza az MTK-ba?
4: Jaj, hát bekaptam a cumit, mert a Várszegi visszahívott engem, mert megtudta, hogy Újpesttel tárgyalok, és úgy volt, hogy fölkérnek Újpesten, és ő egy nagy riválisra lettem volna az akkori MTK-nak, és azt mondta, inkább odahoz az MTK-hoz, mert ő akkor kiépíti az MTK elé a megvásárolt Ferencvárost. tehát ő ott taktikázott. Én örültem, hogy vissza tudok menni, mert az MTK-ban jól éreztem magam. A Fülöp Feri játékos társam volt annak idején az MTK-ban, így aztán kiváló kapcsolatot tudtunk kialakítani. Sajnos nem egészen bajnok esélyesként mentem vissza ismét az MTK-ba, akkori Ferencváros nagyon erősítette magát, többek között az én dunaújvárosi játékosaimmal, mert arról szólt a fáma, hogy ha én az MTK-ba aláírok, játékosaim mondták, hogy őket is csalja a Várszegi, de a MTK-ba nem tud szerződést adni nekik, csak a Fradiba, de ott dupla pénzért. És akkor sikerült abban az évben szintén bajnokságot nyerni egy viszonylag gyengébb összeállítású vagy játékos keretű MTK utolsó mérkőzésen. Megvertük az Újpestet, a Fradi pedig botrányos körülmények között a Debrecent nem tudta legyőzni, és meglepetésre megnyertük a bajnokságot. Tehát ez volt az MTK-val nyert második bajnokságom, és ez sem nagyon tetszett a Várszeginek nyilvánvalóan, mert ő a Fradival akart bajnoki BL mérkőzéseket játszani.
3: Nem tudom, hogy egy edző elmondhatja azt már ennyi idő távlatából, hogy voltak-e a pályafutásában kedvenc játékosai a klubcsapatokban. Tehát azért sok egyéniséggel dolgoztál együtt. Orosz Feri, Tököli, Zavacki, csak is sorolom, Illés Bélát említetted már, Halmai Gabit. Voltak azért kedvencek?
4: Hát én megkülönböztetett kedvencem nem volt. Elismert játékosom, akik példaértékű edzés munkával és játékos teljesítménnyel voltak, ilyen sok is volt, hála jó Istennek. Nyilván nagyon fontos, hogy csapat életében, hogy a váz az a 5-6, helyenként 7-8 kiváló képességű játékos jól érezze magát és megfelelő környezetbe kerüljön. Ez nagyon fontos volt mindig számomra. Most is vannak, akik sokat jelentkeznek telefonon, vannak, akik meglátogatnak. Éppen erre jártunk Sanyi bácsi címmel. Legutóbb a két Kovács állított be hozzám, Kovács Ervi, meg a Kálmán, Kovács Kálmán. Itt voltunk dobogókön, Sanyibá bejöhetünk. Hát mondom, hogy a fenében, itt a diófárnyékában mindig van hely nálam.
3: Ez az MTK-nál lévő bajnoki címed, ez szerződés hosszabbítást vagy kirúgást ért?
4: Nem, a következő évben másodikok lettünk, tehát ezüstérem, amit nem kell szégyenkezni, de tudomásul kellett vennünk, hogy akkor is a Ferencváros volt a legfontosabb a Várszegi számára, mert ő egy közép-európai erős nemzetközi csapatot akart építeni.
3: Veled ezt nem tudta elképzelni?
4: Nem, én vitában voltunk több esetben is, tehát az én szakmai meggyőződésem ellenére szeretett volna, volt olyan, hogy mondta, hogy Csanyikám, ezt hagyd abba, ezt a közös labda visszaszerzési törekvést, ezt nem tudja a mi csapatunk játszani. De mondtam, hogy adjál még egy hónapot, és majd működni fog a dolog. Tehát, ja, voltak konfliktusaink egyénileg játékosok kapcsán is, de soha nem volt túl nagy szembenállás, sokkal inkább óvatosan tudta, azért ő egy dörzsölt üzletember volt, tudta, hogy lehet mahinálni a háttérben. Sok dologban megelőzte a magyar futballkultúrát az akadémiai rendszerrel, úgyhogy én utólag is csak jókat tudok rá mondani, még akkor is, hogyha sok esetben szinte egymással szembe mentünk a szakmai törekvéseinkkel.
3: Ha már szakma, ugye játékosok is voltak, akik követtek téged, de hát volt állandó stábod is.
4: Igen, nagyszerű emberekkel dolgoztam. Nyilván a sikerek nem csak a vezetőedző múlnak, hanem a kollégáimon is, segítőim, meg a játékosok együttes törekvései mentén, úgyhogy volt a Pülöskei Gabi is, volt az MTK-ból, aztán a Kenyeres Imre.
3: Na, a trokoni szálak is vannak.
4: Az Imre, igen, a hugomnak a férje, úgyhogy sógor.
3: Hány évet dolgoztatok együtt?
4: Hát az Imivel több évet Dunaújvárosban is együtt dolgoztunk. Egy nagyszerű sportember, aki annak idején az MTK ifi csapatának volt, a Kovács Zoliéknak, a Komodi Laciéknak a ifi edzője. Nagyszerű képző pedagógus volt az Imi.
3: Az MTK után már jött a válogatott?
4: Nem, voltam kint Kuvaitban is edzősködtem, és amikor onnan visszajöttem, akkor U20-as válogatottnak a szövetségi edzőinek kért fel a Kisteleki Pista, az akkori MLS elnöke, és egy nagyszerű eredmény tudtunk elérni ott.
3: Sokan azt gondolják,

0: akik jól fölkészítettek korábbi ifi válogatott szinten, tehát annak idején a Bozsik program kiválasztottsai voltak, Mezei Gyuri és a Boti Józsi irányításával. A Boti Józsi később a U15, U17-es, U19-es válogatott edzőjeként állandóan versenyeztette ezeket a gyerekeket, úgyhogy egy nagyszerűen fölkészített közösség volt. Én csak belecsöppentem ebbe, nyilván kikértem a Boti Józsi tanácsát, de nagyszerű eredményt ért el az akkor ez a fiatal Csikó csapat, aki nagyon népszerű volt, mivel fiatal emberekről volt szó, az egész ország nagy figyelemmel és rokon szemmel követte az eredményeinket.
1: Akkor már automatikus volt, hogy innen majd előrelépsz szövetségi kapitánynak?
0: Nem, de a döntéshozók úgy gondolták, hogy azért ez elégségesnek kell, hogy legyen, hogy aranyérmre vezettem néhány csapatot, tehát van komoly szakmai munka és eredmény mögöttem, és az, hogy a válogatott fiatal emberekkel ilyen bravúrt hajtottunk végre, ez feljogosított engem vagy minket, a közösségünket arra, hogy szerepet kapjunk a nagy válogatottnál.
1: Hogy értékeled ezt a szövetségi kapitányi időszakodat?
0: Hát erre szokták mondani, hogy volt jó is, meg rossz is. Elég szélsőséges eredményeket értünk. A holland 8-1-es vereség kapcsán mondta nekem a Mezei Gyuri, hogy Sanyikán, ne aggódjál, az, aki ilyen hosszú időn keresztül irányít egy csapatot, az rúg is 8-at, meg kap is 8-at. Vagy azt mondja, én esetemben rúgtunk is 6-ot, meg kaptunk is 6-ot. Benne van a futballban, hogy váratlan eredmények is születhetnek. Sajnos a vége rossz lett. De hát ez így szokott lenni egy edző karrierben, hogy menni akkor kell, hogyha vereség van. Győzelmek idején minden más játékosokkal sikeresek, ami egyébként igaz is.
1: Neked volt akkor egy mondatod, nem biztos, hogy jól idézem, hogy a mi válogatottunk az egy szerethető válogatott.
0: Jó, én azt szeretem, mert az U20-as válogatott is egy népszerű volt, az idős nyugdíjas nénik állítottak meg a bevásárlóközpontban, hogy ezek a fiatal emberek milyen ügyesek, meg milyen aranyosak, természetesen, igen. De szerettem volna a nagy válogatottnál is egy olyan csapatot, amelyiknek az eredményeit vagy a mérkőzéseit nézve szimpatikussá, szerethetővé váljon.
1: Mi lett a válogatott után?
0: Hát én nem nagyon szerettem volna munkát vállalni, de beesett azt hiszem 2015-16-os bajnok évbe, fejeztem be végleg az edzői pályafutásomat Miskolcon. Egy viszonylag sikeres évet produkáltunk, simán bemaradtunk, és tervezhetően előre tudtunk volna lépni, csak nem volt meg a segítség hozzá, és én akkor bejelentettem, hogy én ahhoz, hogy csak vegetáljunk ezen a 7.-8. helyen, én ehhez nem adom a nevem, én inkább lemondtam a klubbal való együttműködést.
1: Ez volt az utolsó állomásod?
0: Igen.
1: Hát az már jó régen volt, 10 éve.
0: Hát igen, de hát azért én is kiöregettem, már sokkal nehezebb lenne ezekkel a fiatal emberekkel megtalálni a közös hangot.
1: Volt egy problémád, egészségügyi problémád, sokan aggódtak érted. Hogy vagy most, mi a helyzet veled, mondd el a hallgatóknak, kérlek.
0: Az igazság az, hogy már 7. éve történt ez az agyvérzés, és a korábbi énem az egy boldog, felszabadult, mozgékony sportoló nyugdíjas volt, de sajnos a mozgás ma már nem öröm, hanem kínlódás számomra, hogy eljussak egyik pontról a másikra. Tehát a agyvérzés következtében a bal oldalam az nem működőképes, a kezemet nem tudom megmozdítani, csak hogyha a másik kezemmel fölemelem, így aztán öltöztetni, fürdetni, etetni kell. Sajnos az a fajta énem az megszűnt. Télen a 4 fal között, ilyenkor nyáron jobban érzem magam, mert van egy elektromos kerekes székem, ahol el tudok menni a pomázi futballpályára a gyerekek közé, élvezni az edzésen vagy a mérkőzésen való jelenlétemet. De hát ez ma már ez egy

0: nehéz időszak az életemben. Voltak szép évek, voltak nagyszerű magánéletbeli szépségek, gyerekeim felnevel, most az unokáim, ma tudom, magam mellett a szomszédban laknak, úgyhogy meg vagyok én a magam módján, sajnáltatni nem akarom magam, próbálok együtt élni ezzel a teherrel, amit most rám akasztott az élet. De jól vagyok, köszönöm az érdeklődést, jól leszem, jól alszom, és nem fáj semmim. Úgyhogy itt tartok, a mozgásom az nem javul.
1: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

legjobbak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!

0: közösen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában a Zalai dombság felé vesszük az irányt, ellátogatunk az Alsó Zala völgyében fekvő, Kehida-Kustány határában elhelyezkedő Zala Springs Helten Golf Resortba. A környékről a legkorábbi nyomok a bronzkorból származnak, a Krisztus előtti 14.-18. századból. A Krisztus előtti 4.-3. században kelták lakták a területet, míg a hunok a népvándorlás első hullámával kerültek a vidékre, Zala megye már a Szent Istváni államalapítás kezdetén kialakult. A török megszállások idejét a környező települések sem élték túl, hogy aztán a későbbiekben Kehida neve összefonódjon a Deák családdal. Különösképpen Deák Ferencet emlegetik, aki Kehidán élt hosszabb ideig, 1808 és 1854 között. A korábbi nemesi és királyi birtokot, Kustányt 1977-ben egyesítették Kehidával, Kehida-Kustány pedig mára Magyarország egyik legkedveltebb üdülőhelye, amely 2016-tól minősített gyógyhelyi települési rangot visel. A Zala Springs Közép-Európa egyik legszínvonalasabb és legszebb golfpályája, melyet a világhírű tervező Robert Trent Jones Jr. álmodott meg. A 6351 méter hosszú, tavakkal kirakított, 18 szakaszos bajnoki pályát 2015. szeptemberében nyitották meg a játékosok előtt, és a golf mellett évről évre egyre több lehetőség várja sportolni, kikapcsolódni vágyókat. És a fejlesztések nem állnak meg, többek között erről is beszél a vezérigazgató Frank Riedel.
1: Started 1 month ago. It's pretty fresh everything here right now. Pretty interesting. Pretty a lot of new things.
0: Alig egy hónapja csatlakoztam, szóval még mindig nagyon friss, új minden, de nagyon izgalmas. Azért érkeztem, hogy a német ajkú célközönséget erősítsük, az osztrák, a svájci és a német piacot, hiszen nyitnunk kell Európa felé. Az idén 10 éves az Zala Springs, Európa 20 legjobb golfrezortja közé választottak minket. Csodálatos a pálya és a környezete, és a kontinentális viszonylatban is különlegesek az itteni ingatlanok. Minőségi étteremmel, wellness centrummal várunk mindenkit, teljes tehát a kínálat, kerékpárbérléssel kiegészülve. És fontos a helyi közösség. A magyarokat legalább akkora szeretettel várjuk, mint a határon túlról érkezőket. Nyilván azért több a külföldi, és ez fontos kiemelni, de a helyiekre is számítunk.
1: And it's also important to make these contacts, I think. First, you will find everything here, rental clubs, equipment, golf professional.
0: Ami pedig a legfontosabb, itt minden megtalálható. Az összes felszerelés, bérlési lehetőséggel, remek szakemberek, magas szintű képzés és kiszolgálás, tehát minden adott, minden szinthez, a kezdőktől a profikig. És dolgozunk a nyitáson is más golfklubok felé, itt egy 18 szakaszos, a legmagasabb igényeknek megfelelő pálya, és elkezdtük az együttműködést Bad Tatzmannsdorffal is, amely alig másfél-két órányira van innen. Az ottani klubtagok itt is játszhatnak, a mieink is ott, és ez különösen a tapasztaltabb játékosoknak egy jogos igénye, hogy több helyen is kipróbálhassák magukat. De persze gondolunk a rutintalanabbakra is. Azt tervezzük, hogy az első három szakaszt megnyitjuk a kezdők előtt, mint egy mini pályát, amin aztán megélhetik az igazi zöldön való játék élményét is, közelebbi lyukakkal, így számukra is élvezhetőbbé válik a játék. Délután amúgy is szellősebb a pálya, kevesebben vannak, aki pedig 9 szakaszt szeretne ilyenkor teljesíteni, tud kezdeni például a 10-es tín. Szóval gondolnunk kell minden típusú golfozóra.
1: So we are just starting to opening our offers also for every kind of golfers. I traveled all over the world for golf and for business. It's unique.
0: Beutaztam az egész világot, sok pályát láttam, a Zala Springs egyedi. Rengetegen hallottak róla külföldön is, általános vélemény, hogy szívesen jönnének, el kell érjük, hogy jöjjenek is. Valami apróság talán hiányzik, és mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy még jobban érezhessék magukat. Az időjárás sajnos nem mindig kegyes hozzánk, most húsvétra is melegebbet reméltünk, ilyen szempontból nem versenyezhetünk például Spanyolországgal. De rövidesen kiépítjük a Trackman rendszert, ami a jelenlegi piacon a legjobb szimulátor és teljesítményelemző rendszer, ez pedig a legjobbaknak komoly hívó szó lehet. 10 év tapasztalattal sokat fejlődtünk, és erre büszkék is vagyunk, de nem állhatunk meg. A golf biznisz egy nagyon kemény üzlet, ezért nem ülhetünk a babérjainkon, és ugyanakkor szerencsések vagyunk, hiszen egy kiváló terméket kell még jobbá tennünk.
1: And that's what really happens. It's improving a really good product, I would say.
0: Ez Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Gehida Kustányban vagyunk. Mellette most már Bangó Botond operációs menedzser, aki kifejezetten a golf részével dolgozik. Itt ülünk egyébként az étteremben, és előttünk egy hatalmas nagy képernyőn tényleg légi felvételek. Hát egyszerűen csodás, tehát nem tudom másról érni, egyszerűen csodás. Talán a sporthelyünk eddigi egyik legimpozánsabb környékén vagyunk most. De akkor azt mondjuk, hogy operációs menedzser, ugye Berriként szólítanak a kollégáid, barátaid. Egy operációs menedzsernek itt golf szinten mi a feladata napról napra?
2: Az én feladatom az, hogyha valaki ide jön golfozni, akkor az elejétől a végéig, amíg kimegy a pályára, illetve a gyakorló pályára, minden a rendelkezésére álljon, jól érzék magukat a pályán, a gyakorló területet, illetve a pályarésznek a tisztaságáért, az eszközök tisztaságáért. Mi vagyunk a felelősek, illetve a versenyszervezésbe veszem ki a részemet a hátterébe, illetve a lebonyolításába.
0: Picit egyébként ugye a nyugat-európai, vagy akár az angol golf környezetre is fordítva az egészet, nagyon úgy érzem, hogy gyakorlatilag, mint hogy egy customer experience managerként, tehát a vendégek jó létével és a vendégek elégedettségével gyakorlatilag te vezeted azt a csapatot, akik ezért felelnek.
2: Pontosan, igen. Van egy 3 fős csapatunk kint a golfpályán, ez teljesen eltérő azoktól, akik a greenkeeping részét csinálják a pályának. Mi vagyunk tényleg azért felelősek, hogy a vendégeket megfelelően köszöntsük, szolgáltassuk nekik ezt az 5 csillagos színvonalat, amit itt a Zala Springsbe nyújtunk, illetve az, hogyha a pályán is a vendégeknek valami kérése van, mi próbáljuk teljesíteni.
0: És ugye idén ünnepli 10. fennállás, a 10. évfordulat az Zala Springs. Te itt vagy már a kezdetek óta, hogyan emlékszel vissza még a kezdetekre, vagy menjünk vissza egészen akkor a kezdetekig. Hogyan indult minden, mennyire emlékszel vissza mondjuk a 10 évvel ezelőttre?
2: Igen, én 2016. június elején jöttem ide dolgozni, akkor már az Zala Springs 18 szakasszal üzemelt, előtte év végén nyitott meg a 18 szakasz egy Forbes versennyel, illetve amikor én ide jöttem, akkor még ez csak a golfról szólt, utána kezdtek el épülni a szálláshelyek, illetve az egyéb szolgáltató központok. Kezdetben nyilván az volt a célunk, hogy megismertessük az emberekkel a helyet. Ilyen nagyon messziről kellett indulnunk, ugyanis itt a környéken nem sok golfpálya volt egy pár, de ilyen minőségű kevés, illetve azon is voltunk, hogy a környékbelieket megszólítsuk, és minél több új golfozót szerezzünk. A legfontosabb célunknak azt tekintem, hogy Magyarországon is minél többen megismerjék a golfot, és ezért is dolgozunk. Sajnos még a számok azok kicsit el vannak maradva tőlünk nyugatabbra lévő országokéval összehasonlítva, viszont nagyon jó kezdeményezések vannak például a Magyar Golfszövetség részéről, ugyanis kis csoportos oktatás keretein belül egy 10 órás tanfolyamot el lehet végezni, mivel meg lehet szerezni ezt az úgynevezett pálya alkalmassági engedélyt, aminek a megszerzésével váljogosult az ember arra, hogy kimenjen játszani a pályára. Ez 69.900 forint egyénenként. Itt megismeri az ember az ütéseknek az alapjait, a golf szabályokat, illetve a végén van egy fajta vizsga, amivel ugye megmutathatja, hogy ért a golfhoz. Ez főként azért is lényeges, mert a golfnak van egy etikett része is, amit illik ismerni a pályán, hogyha valaki kimegy játszani, de összességében azt mondanám, hogy ez egy nagyon jó kikapcsolódás, és akár családoknak is remek időtöltés, hogyha valaki így kijön játszani.
0: Ha már arról beszélünk, hogyha valaki sportol, akkor ugye elsőként szereti legyőzni önmagát. Esetleg szeret legyőzni azt a kisebb társaságot, akivel kijön. De ha mondjuk esetleg versenyezni, és akár csak amatőr szinten, megméretni magát mások ellen, akkor mik a lehetősége, mert ahogy láttam, a honlapotokon azért szoktatok versenyeket is rendezni.
2: Igen, igen, nagyon, nagyon népszerűek szerencsére a versenyeink. Ez úgy néz ki, hogy akár egy kezdő játékos, aki idén tanul meg golfozni, és kap egy úgynevezett handicap számot, ami egyfajta képesség mutató szám. Minél alacsonyabb ez a szám, annál jobb az adott játékos, és ez lehetővé teszi azt, hogy például egy versenyen a saját tudás szintjével megfelelő játékosokkal méresse meg magát, és így már az elején is a játékosoknak ad egy nagy sikerélményt, hogy tudnak nyerni a versenyen, hiába most tanulták megelőtni a labdát.
0: Ugye nagy utat jártatok be az elmúlt 10 év alatt, és hát ahogy a fejlesztéseket nézem, amely egyébként folyamatos, és egyre inkább bővültök, és egyre szebb, és egyre nagyobb szolgáltatást nyújt maga az Zala Springs, hát a következő 10 év biztosított.
2: Igen, mindenképp, teljes mértékben hosszú távra tervezünk, illetve nagyszabású tervek vannak, és mindenképpen azon vagyunk, hogy bővüljenek a szolgáltatói épületek, és hogy minél profibb élményt nyújtsunk az ide látogatóknak.
0: Említetted egy másik csapatot, és ugye a greenkeeping, tehát akik a pályán technológiájával foglalkoznak. Egy picit a laikusoknak, tényleg, ha az ember ránéz a fűre, akkor gyakorlatilag, mint hogy egy biliárdasztal minőségű posztón zajlanak ezek a versenyek, azért ez gondolom, hogy hatalmas munka, és egyetlen hogyan lehet ilyen típusú, vagy ilyen minőségű füvet előállítani?
2: Maga a golfpálya fenntartás, illetve az egy külön műfaj, meg szinte már művészet. Nálunk van egy jó esetben egy 10 fős greenkeeping brigád, élükön a szuperintendenttel, aki egy nagyon profi, külföldön elismert szaktekinté. A füvvel kapcsolatban ugye azt kell tudni, hogy maga a pályarész az egy ilyen 60 hektáron helyezkedik el. A greenek, ahol befejeződik a játék, az egy speciális része a golfpályának. Ebből van nekünk ugye 18 plusz 2 darab gyakorló. Ez az egyik legérdekesebb része ilyen szempontból a pályának, ugyanis egy speciális fűfajta van ide elvetve, ez a taraszkos tippon, aminek az a tulajdonsága, hogy nagyon alacsonyra le lehet nyírni anélkül, hogy károsodna, vagy nehogy Isten nyáron a perzselő napsütésbe is kiégne. Viszont természetesen ez rengeteg odafigyelést igényel. Ez a korábban említett csapat, ez napi szinten hajnalba már jön, folyamatosan nyírják a füvet, műtrágyázzák a területet, hogy folyamatosan zöld legyen, illetve maga a pályarész, ami nem a green, hanem a fairway, az pedig hasonlóan a futballpályákhoz használt sportfűvel van elvetve.

0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Kehida Kustányban vagyunk, és az Alice Springs Golf Clubban. Itt vagyunk egészen pontosan a klubház teraszán, és ugye Décsi Attilával, a golfoktatóval beszélgetünk, most már egy picit először nézzünk körül, hiszen megint csak megpróbáljuk idehozni virtuálisan a hallgatókat, és hát a látvány, meg az egész élmény az egészen lenyűgöző. Ugye itt állunk most a teraszon, jobbra mellettünk egy mesterséges tó, és egy gyönyörű szép szökőkút itt zubog mellettünk, de balra már mellettünk a zöld, a green. Kérdezném, hogy amikor elindul a szezon, de most már gyakorlatilag 12 hónapon keresztül megoldható a játék.
1: Igen, gyakorlatilag mivel a telek egyre enyhébbek, hát most pont ez az év rácáfolt, mert most hideg volt és volt hó is, tehát idén annyira nem, de egyébként egész évben lehet játszani, a gyakorlópálya nyitva van, csak akkor nem engedünk rá a pályára embereket, hogyha nagyon hideg van, mínusz, kemény mínuszfokok vannak, de ilyen egyre kevesebb van, úgyhogy egész évben használható a pálya.
0: Edzőként dolgozol itt a golfklubban. Kezdjük akkor a legbanálisabb kérdéssel. Mivel foglalkozik egy ilyen golfpályán egy edző?
1: Hát azt tudni kell, hogy Magyarországon azért elég kevés golfos van, tehát a golfoktatónak elsősorban az a feladata, hogy minél több emberrel ismertessék meg a sportágot, és minél több embernek csináljunk kedvet. Ezért nálunk jellemző az, hogy a golfoktatók többségében kezdőkkel foglalkoznak, de természetesen jönnek hozzánk olyan játékosok, akik már több éve versenyeznek, és szeretnének javítani a játékukon. Magyarországon 18 lyukas pálya 7 darab van, és van még 9 lyukas pálya, nagyjából ugyanennyi. Sajnos úgymond a konkurencia nem olyan nagy, és ezek a pályák ráadásul a Dunántúlon találhatóak. A Dunától keretre sajnos volt egyébként pálya, de sajnos megszűnt.
0: Ennyire csak a nyugat a cél, vagy a reális célközönség, vagy mi lehet ennek az oka, hiszen azért valljuk be őszintén, ez egy nem egy olyan tömegsport, vagy közösségi sport, amit tényleg nagyon sokan űznek, viszont éppen ezért is vagy te is itt, meg én is itt, hogy ezen egy picit változtassunk.
1: Hát igen, jó lenne, hogyha a kelet-magyarországi régióban is épülnének pályák, nem tudom mi az oka annak, hogy ott nem épülnek. Nyilván itt azért a nyugat közelsége az olyan szempontból befolyásoló, hogy azért Ausztriából sokan jönnek át ide, vagy Szlovákiából, Csehországból, Szlovéniából, tehát ez nyilván ez közelebb van, de nem tudom, hogy ezzel az oka annak, hogy keleti régióban nem nagyon vannak pályák.
0: Az ember, ha már csak itt van, akkor kedvet kap a játékhoz. Az első ugye az az alapok, tehát a megfelelő ütő és golf és pályahasználat.
1: Így van. A pályaengedélyen gyakorlatilag megtanuljuk a golfnak az alapszabályait, a golfnak az etikettjét, a viselkedési formákat, és megtanuljuk az alaptechnikát. Persze kezdjük az ütőfogással, a beállással, magával a mozdulat megtanulásával, és akkor utána, miután ezt a gyakorlópályán begyakoroltuk, utána pedig megyünk ki a pályára, és ott a pályán gyakorlatilag alkalmazzuk a megtanult dolgokat. Ugye a golfban, ami fontos egy ilyen sportban, az ugyanúgy megvan, megtalálhatjuk a golfban is, de talán kiemelkedik az, hogy mennyire tud koncentrálni az ember. Szokták mondani, hogy a golf fejbe dől el. Az, aki ki tudja kapcsolni a külső körülményeket, a szelet, a másik játékostársát, azt, hogy milyen jól játszik az adott nap, aki ezt ki tudja kapcsolni, és mindig csak az adott ütésre tud koncentrálni, az tud igazán jól játszani. Jó ritmusérzék kell hozzá, nagyon jó koordináció. A golf az egy elég nehéz sportág, hiszen egy kis labdát, egy kis ütőfejjel nagyon pontosan kell eltalálni, tehát ilyen szempontból igen, nagyfokú koncentrációt igényel.
0: És ha egy picit már belementünk a részletekbe, akkor megint csak segítsünk a hallgatóknak, akik nem ismerik a golfot, csak nagy isten látták a televízióban. Ugye vannak itt különböző ütőtípusok, és vannak itt különböző ütések is.
1: Így van, a golfütőket két csoportra oszthatjuk, a faütők és a vasütők. Ha egy mondatban akarom megfogalmazni a különbséget, a faütőkkel hosszabbat lehet ütni, de nehezebb pontosan ütni velük, a vasütőkkel pedig pontosabban lehet a labdát irányítani, és a végén pedig, amikor a lyukba gurítunk, akkor van egy ütő, amit úgy hívnak, hogy patter, azzal gurítjuk a labdát a lyukba, és az ütésfajták, az pedig ugye van a teljes lendítés, amikor azt próbáljuk meg elérni, hogy minél messzebbre szálljon a labda, de utána vannak a rövidebb ütések, ezeket úgy hívják, hogy chip ütés, pitch ütés, és a végén pedig a gurító ütés, a patt. Illetve még meg lehet említeni a bunkerütést, ugye a golfpályán vannak ilyen homokkal megtelített gödrök, amivel nehezítik a játékot, és onnan is ki kell tudni a játékosnak ütni a labdát, és ezt egy speciális ütővel, a sandwich ütővel teszi ezt meg.
0: És akkor egy pár szót a pályáról, hiszen ugye körülöttünk, ugye a pálya 18 lyukas pálya, nemzetközileg elismert. A 18 lyukról és a 18 különböző pályáról mit kell tudni már, ha ezt is egy mondatban vagy két mondatban el tudjuk mondani?
1: Nálunk ez úgy néz ki, ez a 18 lyuknak a felosztása, hogy van 5 darab rövid pálya, ezeket úgy mondják, hogy pár 3-as pálya, 5 darab hosszú pálya, azok a pár 5-ös pályák, és 8 darab pár 4-es pálya. Ez általában a többi golfpályán nem így van, ott 10 darab a közepes hosszúságú pálya és 4-4 a rövidebb, illetve hosszabb. A pályáknak az ütésszám, ez a, hogy hány ütésből kell teljesíteni, 3 vagy 4 vagy 5-ből, ez gyakorlatilag a távolságon múlik, az elütő és a végpont közötti távolságon, és ezek alapján vannak különböző pályák. Nyilván a pálya adottságait, a környezeti adottságait is figyelembe veszi a tervező, és akkor így alakítja ki a 18 szakaszt.
0: És ha már a természetben vagyunk, egy kis angol terminológia, vannak ugye egy birdie, eagle, tehát különböző madarak, ezek mit is jelentenek pontosan?
1: Igen, a birdie az azt jelenti, hogyha valaki a pár alatt egyel teljesíti a pályát, az eagle pedig 2-vel, és még van az albatrosz, amikor 3-mal.
0: És egyébként a hole-in-one van itt nálatok? Volt itt nálatok hole-in-one?
1: Igen, volt nálunk hole-in-one, versenyeken is szoktak ütni, de nyilván azért ez egy ritka dolog. Ezt általában a pár 3-as pályákon ütik be, a kezdő ütéssel beütik a lyukba a labdát.

0: De, ahogyan az már elhangzott, az Alice Springs több, mint egyszerű golfpálya. És hogy miért? Ezt is megtudhatják a következő percekben.
1: Movik Gabriela vagyok, itt az Alice Springs Golf Resortban klubtag. Én vagyok az ingatlan értékesítő is, és szenvedélyes golfozó. A tavalyi évben én lettem az év golfozója az én kategóriámba, ami a mid amatőr női golfozó kategória.
0: Meg annyi titulust, mi voltodat elmondtad. Kezdjük akkor az elsővel, ugye azt mondtad, hogy értékesítő is vagy, hiszen ugye azért, hogyha arról beszélünk, hogy golfpálya, azért itt nem csak egy 18 lukas golfpályát kell elképzelni, egy olyan csomaggal várjátok tényleg az ide látogatókat, hogy itt nagyon-nagyon minőségi gasztronómiai élmény, egy fantasztikus közösségi élmény, hiszen ugye klubtagság van, egy nagyon-nagyon kellemes sportélmény, és hát nehogy is akár befektetés, szállást, illetve apartmanokat is tudtok értékesíteni, tehát ez gyakorlatilag egy teljes csomag, ahogy említetted.
1: Igen, ugye külföldön nagyon elterjedt az, hogy a golfpályák szélén eladó luxus ingatlanok vannak, amiket az emberek meg tudnak venni második otthonnak, vagy befektetésgyanán. Ugye a magyarok nagyon sokat látogatják Marbellát, vagy Dubajt, vagy Horvátországot, meg nyilván több európai országot, de hogy a golfpályák szélén nagyon elterjedt, hogy eladó ingatlanok is vannak. Magyarországon több golfpálya van, de ez jelen pillanatban az egyetlen, ahol a golfpálya szélén eladó luxus apartmanok vannak.
0: Egyébként nagyon-nagyon érdekes párhuzamot érzek. Korábbi adásokban voltunk már egy olyan sporthelyet bemutatni, Mátra Szent Istvánban, egy gyakorlatilag európai viszonyokat meghazudtoló sípálya rendszert, ami tényleg arról szól, hogy azok a magyarok, akik mondjuk szerelmesek egy adott sportágba, azoknak ne feltétlenül kelljen egy nagyon jó élményért külföldre menniük, és pontosan ugyanezt érzem itt is Kelidakustán, hogy egy picit azt a minőségi nyugati vagy európai élményt idehoztátok Magyarországra.
1: Mint golfozó elmondhatom, hogy igen, a golfozó mindig egy golfpálya mellé vágyik, és az a jó ebben a resortban, vagy az a szép ezekben az ingatlanokban, amiket már megvásároltak az emberek, hogy nem csak a golfozók vágynak ide, hisz a tulajdonosainknak a majdnem fele, az nem is golfozik, csak annyira vonza ez a millió, ez a környezet, hogy ennek a részese legyen, ugye úgy kelljen fel egy golfpálya mellett, mint hogy egy picit külföldön lenne, hogy ezért vásároltak itt ingatlant.
0: Egy kicsit úgy érzem, hogy neked a hivatás az egyben a szerelem is, hiszen, hogy említetted, hogy elhivatott és sikeres golfozó vagy egyébként. Mikor kezdtette és hogyan jött egyáltalán a golf az életedben?
1: Ugye én amatőr golfozó vagyok, én a szenvedély miatt golfozom, abban úgymond nem lehet az ember elég sikeres, ha golfozik, azt tudja, hogy mindig van feljebb. Ugye a profi és az amatőr golf az nálunk nem annyira különül el, mint a világban máshol, de hogy sokkal több ugye amatőr golfozó van Magyarországon, mint mondjuk profi golfos. Én az amatőr golfozóknak a táborát erősítem, és igen, az egyik szenvedélyem a golf, a másik az ingatlan. És ugye itt az Alice Springsben mind a kettőnek szentelhetek. Kérdésedre válaszolva, több mint 10 éve golfozom, és ez a golfos világ engem teljesen beszippantott. Úgy kezdődött, hogy az egyik ismerősömet elkísértem a golfpályára, és mindig is érdekeltek a labdajátékok, de nagyon szerettem a sakkot, illetve a kártyát, és ez annak a kombója, hogy gondolkodni is kell a pályán, mert ugye nyilván ez a világ legösszetettebb sportja, de kint vagy a szabadba, és sportértéke is van, hisz ha egy 18 szakaszt végigmegy az ember, az sokszor 14-15 kilométernek is, gyaloglásnak is megfelel.
0: És ugye most itt állunk a recepción, itt van egy kis golfbolt, hogyha jól látom, még azt mondom, hogy nagyon-nagyon magas színvonalú étterem, és hát tényleg, hogy említettük is, ha kinézünk, akkor előttünk egy tó, körbe a zöldövezet és a csend és a nyugalom. Ahogy említetted, hogy nagyon-nagyon lelkes és szerencsés tagja vagy ennek a golfklubnak. Hát eddig, akivel itt sikerült beszélni, amit ez átragad mindenkire, mert tényleg úgy érzem, hogy itt mindenki mosolyog, mindenki jókedvű, mindenki vidám. Egy olyan jó érzést tölti el az embert, hogyha ide jön.
1: Olyan nagy bajunk nem lehet, hogyha egy golfpályán ébredünk, vagy lejövünk. Mindenkinek meg kellene tapasztalnia ezt az élményt, és nagyon sajnálom, hogy sokan előítéletekkel vannak a golf irányába, hogy nagyon sokszor azt gondolják, hogy ez egy drága sport. A biciklizést is lehet mindenféle szinten űzni. Az a jó hírem van, hogy a golfot is. Tehát, hogy ezt a pályát, vagy másik pályát simán látogatni lehet olyanoknak is, akik nem akarnak komolyan komoly milliókat befektetni abba, hogy egy új sportot elkezdjenek. Nagyon sok nyílt nap van, oktatás, lehetőség arra, hogy a golfozói világba egy picit betekintsünk, hogy ez a miénke, avagy nem. Arra ösztönzök mindenkit, hogy legyen nyitott erre a sportra, hisz nagyon szomorú az, hogy Európa szerte szlovákok, csehek, már lassan a románok is többen golfoznak, mint Magyarországon, akik golfoznak. Olyan pici ez a golf közösség, és simán elférne még több ember a pályákon.

Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben a Zola Springs Health & Golf Clubba látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában egy viszonylag fiatal sportágat, az úszásból, futásból és kerékpározásból álló triatlont mutatom be Önöknek, illetve annak is magyarországi fellegvárát, a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot. Utazásunkat egy kis időutazással kezdjük, aki pedig segít benne, az a Tisza Triatlon elnöke, vezetőedzője, korábbi sikeres versenyzője, Lehmann Tibor.
1: 1992-t írunk, elkezdődött egy sikersztori, amit talán akkor még nem sokan gondoltak, hogy sikersztorivá válik.
2: Igen, hát ebben a tiszaújvárosi triatlon történelemben megkerülhetetlen dr. Márkus Gábor volt az alapító neve, illetve a családja. Igazából egy baráti szerveződés kapcsán alakult meg ez a klub 92-ben, illetve előtte is volt egy ilyen tömegsport rendezvényekre, amatőr rendezvényekre járó baráti társaság itt a városban, és kellett egy olyan ember, aki ennek az élére állt, meg igazából kifogyhatatlan energiákkal, meg kreativitással rendelkezett, és 92-ben jutottak el odáig a korábbi kollégák, hogy megalakították, tehát neki hivatalos formáját öltötték, és nem tudták nyilván ők se, hogy mik a terv, nem volt inkább vágyak vagy lelkesedés, azt gondolom, aztán nagyon hamar elkezdődött itt a szervezkedés, utánpótlás csapat, mellett az amatőr, idősebb versenyzők dolgoztak, és akkor szépen épülgetett a klub, és nagyon hamar a versenyrendezés is a portfólióra került, mert 92-ben már párhuzamosan a szervezetfejlesztéssel az első Tisza triatlon, tehát magyar versenyt megrendezték akkor még medencébe, egy másik helyszínen, tehát nem itt a központi, ahol most megy, de elindult. 93-ban már talán országos bajnokság, ha nem is, akkor egy válogató verseny volt, Tiszába úsztak, tehát ez egy igazi hőskor volt, a triatlonnak is egy hőskora, de én is itt akkor találkoztam először az itteni csapattal, nem innen származó, nem itt éltem, de 93-ban egy olyan rendezvény, olyan lelkes csapattal találkoztam. Akkoriban az nagy szó volt, indult 350-400 ember, a Tisza holtákban versenyeztünk, mert nagyon jó hangulatú verseny volt, komoly díjakkal, és akkor éreztem meg én is, meg szerintem az itteni szervezők is, hogy erre érdemes még lapot húzni. És akkor innentől kezdve tulajdonképpen exponenciálisan nőtt a klub, az eredmények is jöttek, ezzel párhuzamosan én ideigazoltam Budapestről, egy ideig még Budapesten edzettem, aztán később költöztem ide fizikailag is, és a Márkus család nem csak Márkus Gábor az alapító kapcsán volt bekapcsolva a történetbe, hanem a legidősebb fiú Márkus Gábor, ifjabb Márkus Gábor, ő válogatott szintig jutott. Igazából mi edzéspartnerek is voltunk, meg csapattársak, és egészen komoly szintig elért. Tulajdonképpen nagyon jó esélye volt a kvalifikáció az első olimpiai játékokra, ahol megjelentett a triatlon 2000 Sydney-ben, viszont 98-ban egy sajnálatos autóbalesetben elhunyt. Nyilván egy törés bekövetkezett, de nem a fejlődésben, hanem itt újra butoltak. Elsősorban a család nyilván, ezzel együtt a egyesület, és igazából még nagyobb fordulatszámra kapcsolt mindkettő. Úgyhogy nem volt egyszerű a történet, és hogy ha már itt sétálunk a sportcentrum meg a klubház mellett, akkor ezzel egy időben egy nagyon jó dolog is történt, ami segített a triatlon fejlődésében. 98-ban átadták ezt a sportcentrumot, ahol kaptunk egy helyet, egy triatlon klubházat, amit egyébként megcsodál még most is mindenki, aki idejön, pedig ez már, ha jól számom, 27 éve volt, illetve minden edzés lehetőségünk meg volt, egy úszoda épült, atlétika pálya, kondicionáló terem, fedett csarnokok. Tehát igazából tudunk úgy edzeni, hogy ki sem megyünk a telepen kívülre, úgyhogy az biztos, hogy a lehetőségekben itt érte utal a város a klubot, és akkor tulajdonképpen már csak tudatosan kellett fejleszteni a szakmai munkát, meg a lehetőséget.
1: És akkor el is érkezünk a mai napig, és ugye említettük már ennek a nagyon szép létesítménynek az átadását. Fontos volt az, hogy azért egy olyan álom, ami 92-ben megszületett, hogy a város mögé álljon és megteremtse a feltételeket, és most már jó látni azt, hogy immár akkreditált nemzetközi edzőközpontként is a Nemzetközi Triatlon Szövetség elismerte a helyet. De hogyha arról beszélünk, hogy triatlon, most már annyiszor elmondtuk, hogy triatlon, ha ne adj Isten valaki nincs ezzel teljesen tisztában, ugye akkor önök úsznak, bicikliznek, futnak, de egy picit talán közvetítésket elnézve nevezhetnünk ezt kvadratlonnak is, hiszen ugye egy nagyon-nagyon újfajta elem, ami igenis befolyásolja az eredményt, az az öltözködés. Erről egy picit beszélgessünk, a négy, illetve nyilván a három sportolás erről a köztes elemről.
2: Igen, hát nem az a különlegessége, hogy úszunk, kerékpározunk és futunk, hanem az, hogy ezt non-stop megállás nélkül csinálják, és ugye minden számot összeköt egy depó gyakorlat, tehát úszás után villámgyorsan le kell rakni az úszófelszerelést, fel a sisakot, felvenni a kerékpárt, és menni tovább, és itt egész elképesztő technikák vannak már, nyilván erre készülnek mentálisan is, meg fizikailag is, tehát gyakorolni kell ezeket a dolgokat. tényleg tulajdonképpen úgy történik egy váltás a depóban, tehát ahol a felszereléseket tároljátok, onnan fölveszik a biciklit, vagy onnan fölveszik a futásért a futócipőt, tehát olyan gyorsan történik, hogy szinte csak azt látja az ember, hogy kicsit lassítanak és ma mennek. Tehát ott is egy non-stop haladás történik, és valóban ezek különösen nemzetközi mezőnyben, ahol nagyon kiélezett, egy-két másodperces különbséggel érnek be a versenyük egy két órás verseny végén is, ezek komoly tényezők tudnak lenni, ezek a depóban nyert vagy elvesztett másodpercek.
1: Még mindig Lémon Tiborral beszélgetek, a klub elnöke, a vezetőedző, és ahogy említettük, nagyon sok különböző pozíciót betöltött már, de egy biztos, hogy megint csak, ahogy korábban a Márkus név, most már a Lémon név is egy nagyon-nagyon jól csengő név a triatlon sport berkein belül, és ugye legtöbben az elmúlt időszakban talán éppen a fiának, Lémon Csongornak a sikerei kapcsán találkozhattak a triatlonnal. Ugye véget ért a szezon, ugye Csongi Ausztráliában befejezte a szezont, nagyon szép sikereket ert el, és gyanítom, hogy ez még mindig egy felfelé ívelő pályafutás.
2: Igen, Csongor eredményei tulajdonképpen ennek a elmúlt 21 néhány évnek a kicsúcsosodása eddig, illetve hát remélem ez csak egy állomása még, akár a Csongor, akár az egyesület eredményeit vesszük figyelembe. Azért itt ugye beszéltünk a történelemről, a körülményekről, a támogatókról, de van egy viszonylag komoly szakmai stáb, ami az utánpótlás neveléstől most már az elit képzésig, meg tudományos háttérig egyebekig tart, tehát azért a Csongor annak a több évtizednyi tapasztalatnak és kialakult rendszernek a végterméke, mondhatom így, ami a hosszú távú fejlesztésről szól. Amik ezt alátámasztják még az ő esetében, az a nagyon egyenletes teljesítmény, tehát most már harmadik évben a top 10-ben a világbajnoki sorozatban, tehát ez nálunk a világbajnokság, kicsit hasonlít a Forma 1-hez, hogy a végén ugye a pontok döntik el. 3 éve volt 10., aztán 5., tavaly idén 6., de mindenképpen most már a következő lépcső a dobogó. A sok mindenem múlik, az idén is terve volt, de ettől függetlenül távolról szemlélve az eredményeket, azért ez egy jó összkép. Talán az egész nemzetközi mezőny legegyenletesebben teljesítő versenyzője, úgyhogy ez előbb-utóbb, ha más nem, a statisztika alapján is ki kell, hogy dobja a dobogós, vagy annál jobb eredményt is. Illetve hát beszéltünk ugye fiatalabb versenyzőkkel, néhány évvel fiatalabbakkal, akik ugyanezen az úton vannak. Én azt gondolom, hogy nem a Csongor az utolsó, aki világ top 10 versenyzőek közé tartozik, hanem jönnek mögötte az edzőtársai is.
0: De vajon hogyan látta idei saját teljesítményét a jelenkor legsikeresebb magyar versenyzője, Lémon Csongor?
3: A szezon utolsó harmadával úgy gondolom maximálisan elégedett vagyok, illetve így összességében az egész szezonnal, hiszen talán az eddig legeredményesebb szezonomat tudtam zárni így a Super 3 összetett győzelemmel. Minimális hiányérzet maradt bennem a szezon első néhány versenyével kapcsolatban, hiszen ott egy betegség miatt kicsit döcögősen indultak a VB sorozat versenyei. Ott nagyon jó lett volna egy kicsit előrébb végezni, például Japánban, illetve Olaszországban, ami nagyon jól tudott volna most jönni Ausztráliában a világbajnoki utolsó széria futamon. Annak a segítségével úgy gondolom, hogy kicsit közelebb tudtam volna lenni a dobogóhoz, de ebből is értékes tapasztalatokat tudtunk levonni, és mindent kisimítva és átbeszélve úgy gondolom, hogy többek lettünk ettől, és ezeket fogjuk tudni alkalmazni a következő szezon kezdetén, illetve a szezon közben is. Ez a második hetem, hogy újra edzésbe léptem, egy kis pihenőt követően. Most még novemberben itthon vagyunk, aztán decemberben egyből meg is kezdődik az edzőtáborozás. Spanyolországban megyünk melegigövi edzőtáborba, ahol elsődleges szempont a kilométergyűjtés lesz, illetve majd, ahogy ráfordulunk a következő évre az ünnepek után, ott egyre specifikusabb edzésekkel fogunk a szezonra készülni, és azt hiszem március közepén, illetve március végén lesz az első VTCS futam Abu Dhabiban, amin ott szeretnék lenni, és ezzel igazából meg is szeretném kezdeni a világbajnoki szériában való versenyzést, és továbbra is ezen a szérián lesz a fókusz a jövőbeli szezonban. Nagyon bízom benne, hogy már egy dobogós összetett helyezésért lehetek majd versenyben.

0: Hát ez a kiválasztódás egyik ismérve, hogy ezt képes elviselni. Nyilván ebben minden segítséget nyújtunk neki, meg hát kiválasztódnak azok a versenyek, akik mentálisan erősek, hogy ezt elbírják. Nagy a teher, de ez egyben ösztökéli is. Nagyon jó a hátország, 23-ban nem csak a Kis Gergely, most a Krokkó gyerekek hoztak világbajnoki érmeket, tehát ezek mind ott tolonganak. Nyilván ezek elől is kicsit menekülni kell, de minél kompetitívebb egy sportág, annál magasabb szintre tud törni nemzetközileg. Évről évre ez a központ otthont a nemzetközi edzőtáboroknak, nemzetközi edzőképzésnek, és hogy hogyan kapcsolódtunk be a nemzetközi triatlon életbe, ismét egy Márkus nevet kell említeni, mert a Nemzetközi Szövetség sportigazgatóját úgy hívják, hogy Márkus Gergely, és ez nem véletlen névazonosság, hanem ő a középső Márkus gyerek, illetve a legfiatalabb Márkus Balázs, pedig a Tiszaújvárosi Triatlon Világkupa szervezésében vállal nagy szerepet, illetve nem beszéltünk ugye nyilván a Tiszaújvárosi Világkupáról, ami már 27. alkalommal került megrendezésre. Ez volt még az a kapocs, ami nagyon hamar bekapcsolta a nemzetközi vérkeringésbe Magyarországot, illetve Tiszaújvárost.
1: 34 éve alakult a Tiszaújvárosi Triatlon Klub, és az idén a 34. Tisza Triatlon versenyt rendezték. A folytonosság az egészen hihetetlen.
0: Igen, hát ehhez kellenek ezek az emberek, illetve még nagyon sok, akit nem említettem. Generációk kinevelik a következő generációkat, ez nem csak a sportolók között, meg az edzők között történik, hanem a versenyszervezői csapatunk is olyan, amelyik megújul minden évben, és egy fontos pillére akár a magyar versenyrendszernek. Nagyon sok tiszaújvárosi versenyrendező vesz részt más versenyek rendezésében, versenybíróként, szervezőként. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy szelet, amit mi képviselünk a triatlon sportág minden téren, és azt gondolom, hogy nagyon sokat tudunk adni a magyar triatlonnak, meg hát úgy néz ki most már a nemzetközinek is.

0: itt a Sporthely, Tiszaújvárosban vagyunk, és a Tisza Triatlon Klubnál vendégeskedünk, és nem titok, az első kapcsolat, amikor megkerestem önöket, ugye akkor az éppen Filip Anikóval történt a telefonon, roppant segítőkészen útbaigazított, most már itt is ülünk, és hát ugye Filip Anikó irodavezető, de egészen pontosan egy ilyen, ugye azt tetszett, hogy ez egy kis klub, de egy ilyen kis klubnál, ami mégiscsak Magyarország egyik, hanem a legnagyobb triatlon klubja, mit csinál egy irodavezető?
1: Sok mindent, titkárnő, irodavezető, pénzügyi területekkel is foglalkozom, főként pályázatírásokkal, elszámolásokkal, és minden tulajdonképpen a klubnak az ügyviteli dolgai.
0: És gyanítom, hogy az adminisztráció is önhöz tartozik. Hány versenyzővel szerepel most jelenleg a Triathlon Klub?
1: Igazolt versenyzőnk 63 fő. Ezen kívül mindig foglalkozunk nem igazolt versenyzőkkel is, akik sportolnak itt nálunk, illetve nagyon sok gyerek tanul nálunk meg úszni, és összességében 100-120 fővel mindig foglalkoznak a kollégák.
0: Hiszen ugye az élsport mellett talán mondhatjuk azt, hogy sokkal fontosabb a tömegsport, az utánpótlássport, tehát tényleg az, hogy minél több egészséges és boldog gyereket neveljenek.
1: Igen, fontos nagyon. Szoktunk rendezni városi szinten futóversenyt, kerékpárversenyt, amihez vannak támogatóink. Azt tömegsport jelleggel szervezzük. Tehát a városban, itt kisváros, ismernek minket. Részt veszünk egyébként sokszor olyan versenyeken is, tömegsportversenyeken, mint a Barátságmaraton Miskolcon, vagy Debrecenben rendszeresen van ez az Oxigén Kupa, oda is járunk a gyerekekkel.
0: Viszont ugye manapság már egy ilyen klubot összefogni, akár anyagilag, akár szervezésileg, akár tényleg az irodában, azt hiszem, hogy legalább olyan fontos, hiszen egy biztos, hogy ön nélkül itt nem történne semmi.
1: Biztos nem így van, de mindenki munkája fontos, gondolom, hogy az enyém is, igen, összefogom a konkrét munkát is. Tehát Tibor az mindenkinek a vezetője, sportban is, és pénzügyben is, alatta mindenki dolgozik. Tehát összefogni a munkát, azt igen, közösen fogjuk össze, és az aktív dolgok a gyerekekkel kapcsolatban, az minden itt nálam történik. Minden adminisztráció, jelentkezés, szállásfoglalás, mi mindent közösen csinálunk itt.
0: És azt hiszem, hogy ez a kurz, hogy csapatmunka, és ugye amikor 34 évvel ezelőtt megalakult ez a Tisza Triathlon Klub, akkor nem hiszem, hogy sokan gondolták, hogy ez egy ekkora nagy sikersztori lett, de hát ennek a sikernek tényleg a kulcsa az a közös munka, és tényleg itt szinte egy család és hangulatban dolgoznak együtt.
1: Igen, tényleg baráti hangulatban dolgozunk együtt, megbízunk egymásban, tudjuk ki mit csinál, a feladatokat felosztjuk, de rendesen úgy működünk, mint bármilyen más munkahely, tehát hogy ez fontos, mert ennek így kell történnie szerintem mindenhol.
0: És hát nemzetközileg is elismert Tiszaújváros és a Triathlon Klub, hiszen ugye világkupa futamot rendeznek, nemzetközileg akreditált

0: edzőközponté vált a Tiszaújvárosi Triatlon Klub, tehát azért valószínűleg valamit jól csinálnak.
1: Reméljük, hogy jól csináljuk, szeretjük ezt csinálni. Egyébként ebből indul ki az egész. A másik meg az, hogy próbálunk példát is mutatni, mert saját gyerekeink itt nőttek fel. A Tibinek mind a három gyereke, nekem szintén mind a három gyerekem itt sportolnak. A sportra való szeretetet itt adjuk meg, és a családias légkörben vagyunk, ez azt jelenti, hogy szeretjük ezt csinálni.

0: velem szemben most már Balogh Bence. A triatlon székház folyosóján állunk, ezért is talán egy picit a visszhang, de muszáj volt egy picit körülnézünk itt, hiszen a falat végig-végig hosszú métereken képek, tablók, sikersztorik fedik és borítják, és Bence, említetted, hogy te is korábban sportoltál, de átváltottál most már ugye utánpótlás edzőként, segíted a klub munkáját. Tényleg sikersztori, és talán lassan el is fogy a falfelület.
1: Igen, 2006-ban jöttem ide Tiszaújvárosba, itt kezdtem meg a tanulmányaimat a gimnáziumban, és 2006-tól sportolok itt a városban, és 2013-ban pedig edzőként próbáltam szerencsét, és azóta is próbálom, és így van a falon pedig a sikereknek a története, plakátok különféle formájában látható. Fogy a falfelület szerencsére, mert van mit kirakni, nagyjából ez az irány, hogy el is fogyasszuk a rendelkezésre álló falfelületünket.
0: Ugye te sportoltál, és onnan viszont az egyik talán legnagyobb és általam legnagyobbra becsült tevékenységet végzett, gyerekeket tarítasz, gyerekeket oktatsz, gyerekeket edzel, tehát tényleg azt a tudást és tapasztalatot, amit te szereztél a sportban, megpróbálod és átadod a fiataloknak.
1: Így van az irány, az, hogy felnőtt létre alkalmas, egészséges, trapabíró gyerekeket neveljünk azokból, akik nálunk sportolnak. Körülbelül ilyen 40-50 fő a gyereklétszámunk, ez egészen 6 éves kortól, tehát az úszásoktatástól indulunk, egész a gimnázium év végéig szokott kitartani, onnan már azért elit sportról beszélünk. Ezt különböző csoportokban felosztva végezzük az edző kollégákkal. Körülbelül egy csoportban 10-12 fő sportol, ahogy nőnek a gyerekek, ez a létszám úgy csökken, ugye? Viszont a kisebb csoportokban ott akár 15-20 fő is összejöhet.
0: És ugye mit mögöttünk egyébként éppen a lányok diskurálnak, hiszen a klubházban vagyunk, és mögöttünk egy klubhelyiség, de ha végignézünk, azért nyilván itt vannak az öltözők, a különböző tárolóhelyiségek. Itt elmentünk egy ajtó, mert a rengeteg sok trófa és gyönyörű szép érem és egyéb relikvia ott volt. Tehát tényleg látható, hogy ez a 34 éve alapított sportklub nagyon-nagyon nagy sikereket szerzett már az elmúlt időben. Ha a mostani fiatalokat nézzük, akkor milyen egyébként a kilátás, tehát Tiszaújvárosban mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű a gyerekeket sportolásra bírni?
1: Hát én azt gondolom, hogy egyre nehezebb, viszont van egy nagyon jó rendszerünk, egy utánpótlás nevelő rendszerünk, amiben belenőnek a gyerekek. Tehát egész fiatalkorban már 6 éves kortól úszásra tanítjuk őket, és ott söppennek bele ebbe a vérkeringés, ami a triatlonhoz kapcsolja majd idővel őket. Aki végigcsinálja 6-7 éves korától ezt az életpályát, annak könnyű. Aki esetleg a közepére csöppen bele 10-14 éves kor között, annak nehezebb jóval. Viszont pont, hogy ez a felmenő rendszer jó hatása, hogy fokozatosan kapja úgymond a terhelést évről évre a gyerkőc, és nem tűnik fel annyira neki, hogy ő egyre többet tesz, holott egyre többet tesz, csak egyre erősebb is lesz, és ezáltal egy picit így a napjai részévé válik, ahogy kell, és szerintem egy ilyen sportoló gyereknek a sport, és szerintem így könnyű kicsit kiszakadni a monotonitásból, az iskola világából, a képernyő elől. Szeretnek azt gondolom ide járni ezáltal, hogy ennyi munkát belefektetnek, és így könnyebb azért felállni a számítógép, vagy a tévé elő, vagy a telefon elő, hogy egy olyan elfoglaltság elé áll az ember, amit szeret, meg vágyik rá, hogy itt a közegre is gondolok elsősorban, meg a mozgás szeretetére, meg arra a csapatra, amit összegyűlik délutánonként. Örömmel járnak a gyerekek ide sportolni, és szerintem ez megkönnyíti a dolgukat.
0: Utánpótlás edzőként dolgozol, jelenleg és teljesen méltán, elsősorban a Lehmann Csongor révén figyelt fel mindenki a közelmúltban a tiszaújvárosi triatlonra. Vannak-e olyan nevek, és tudom, ez mindig hálátlan kérdés, de vannak olyan emberek, akiket mondjuk már most jó, ha megismerünk és megtanuljuk a nevét, hiszen mondjuk 3-5-10 év múlva igenis komoly erőt képviselhetnek majd akár a Magyarország, akár a világ triatlonjában.
1: Abszolút, minden korosztályban vannak kiemelkedő ilyen teljesítő sportolók, ez egyértelműen az eredmények mutatják ezeket, tehát ezen nem veszünk össze szerintem, ha neveket mondok. Amire esetleg még kitérhetünk, hogy szerintem büszkék lehetünk arra, hogy minden korosztályban, most így visszagondolok, vannak olyan versenyzők, akik dobogós érmeket hoznak országos bajnokságokról, vagy európai delegáltakká válnak, tehát Európa bajnokságokon képviselik az országot és a klubunkat. A junior korosztályban, akik a 16-18 éves korban, Filip Zóra például, ő rendszeres Európa-bajnokság résztvevője, illetve a dobogóra felmondhatni már évek óta az országos bajnokságokon, Bán Petra, Izsák Csabi, ők pedig a mögötte a következő generáció képviselői, és ők is a korosztályok élmezőnyéhez tartoznak, és még mehetnék tovább is, de inkább azt mondom, hogy szerencsére minden korosztályban vannak olyan gyerekek, akik kiemelkedően teljesítenek.
0: Ez ez itt még mindig a sporthely, még mindig Tiszaújvárosban vagyunk, még mindig triatlonozunk, és velem szemben most már Kis Gergely, egy háromszoros utánpótlás világbajnoki érmes, az Elite 10 program keretében már nagyon-nagyon készülsz, illetve célként szemed előtt lebeg a Los Angeles-i olimpia 2028-ban. Egy fiatalembertől nagyon nagy eredmények ezek, minek köszönheted mindezt a sok sikert?
2: Igen, ha olimpiába gondolkozunk, akkor a 28-as olimpia lebeg a szemem előtt. Ennek a kvalifikációja mindjárt kezdődik, úgyhogy tettek mezeire kell lépni, hogyha tényleg valóra akarom váltani. Ezeket az eredményeket úgy tudtam elérni, kellett hozzá egy klubváltás 21 októberében, amikor ide költöztem Tiszaújvárosba. Ez egy elég nagy fordulópont volt az életemben, nem csak amiatt, mert klubot váltottam, hanem elköltöztem Budapestről ide egy sokkal kisebb, de sokkal triatlonközpontú városba. Úgyhogy ez mindenképpen kellett hozzá, meg a szüleim támogatása, mert ők toltak azért végig, meg tolnak még mindig. 22-ben Abu Dhabiban volt az első ezüstérmem egyéniben, és utána pedig tavaly 24-ben volt egy mixváltó harmadik helyezésem és egy egyéni harmadik helyezésem.
0: És akkor gondolom a cél az, hogy meglegyen a nagy ugrás és utánpótlás után a felnőtt mezőnyben is megáld a helyed.
2: Igen, tavaly volt az utolsó évem 23-ban, az nagyon jól sikerült, most a felnőttek között próbálom minél közelebb kerülni.
0: Említetted, hogy el kell kezdeni beletenni a munkát, gyanítom, hogy azért ezt ti megteszitek nap, mint nap, túl vagytok a mai edzésen, illetve hogy néz ki most a programotok?
2: Igen, én már elkezdtem edzeni, én reggel voltam 7-kor úszni, és majd, hogyha vége ennek a beszélgetésnek, akkor folytatom bringázással.
0: Jó nagy adag kitartás és tényleg beletett munka kell ahhoz, hogy valaki sikeres lehessen. Mi ebben az élvezetet? Azt mondd meg nekem és nekünk, kérlek, hogy mi abban az élvezet, hogy reggel 7-kor felkelsz és úszol, mondjuk hány kilométert úsztál ma?
2: Ma 4500 méter.
0: Tehát mi ebben a szépség? Ezt hozd meg velünk, kérlek, hiszen aki sosem csinálta, lehet, hogy nem tudja, és lehet, hogy éppen ettől fog kedvet kapni.
2: Rengetegféleképpen meg lehet találni ennek a szépségét. Ha csak arra gondolsz, hogy mozogni, egyébként tényleg minden edzés után egy kicsit jobban érzi magát az ember. Szóval így a mozgásnak az öröme is, illetve nyilván mi nagyon szeretünk versenyezni, szóval arra is készülünk, és érzed edzésről edzésre, hogy jobban megy, jobb időket tudsz csinálni, ennek is megvan a fejlődés élménye. Illetve egy kicsit egy ilyen önsanyargatásnak is az is, hogy minél több órát beleteszel, annál keményebbnek érzed magad.
0: Van egy olyan közeli példakép, akire igenis lehet támaszkodni, ugye Lehmann Csongor nagyon szép sikereket ért el most már a felnőttek között. Ővele milyen a kapcsolatotok, és hát mekkora motiváció mondjuk nektek fiatalabbaknak?
2: Nagyon jó. Így hárman, Gyusza, Csongi meg én, mi állandóan együtt készülünk az egész évben. Együtt utazunk a versenyekre, szóval nagyon közeli nekünk hármunknak a kapcsolatunk. Ebben még Tibi van benne, mint vezetőedzőnk. Az is nagyon hiteles, hogy ő is triatlonozott elég komoly szinten, illetve edzőként is most már olyan utat járt be, ami tényleg példaértékű.
0: Kis Gergely után most pedig következzen egy még fiatalabb tehetség, Kovács Gyula, aki azonban fiatalkora ellenére már letette a névjegyét.
3: 15 éves koromban jöttem ide Tiszaújvárosba, középiskolába. Azóta itt maradtam, és nagyon szeretek itt lenni. Azóta elvégeztem a gimnáziumot, de továbbra is itt lakok, és itt Tiszaújvárosban edzek, és itt készülök az összes versenyre.
0: Ugye ez egy érdekes történet, hiszen ugye azért Tiszaújváros senkit nem megbántva, nem a világ közepe, viszont triatlonilag talán mondhatjuk azt, hogy legalábbis Magyarország közepe.
3: Igen, ez teljesen igaz, hogy Magyarországnak a legjobb városa az, hogy valaki triatlonozzon, az Tiszaújváros. Ha valaki komolyan gondolja, szerintem mindenféleképp ide kell jönni, ahogy én is tettem még fiatal koromban, és eddig úgy tűnt, és biztos vagyok benne, hogy így is lesz, hogy bevált.
0: 2019 óta élsz a városban. Mik a hosszú távú tervét, hisz olimpiai kerettag, vagyis Brisbane lehet a cél? Azért ezek nagyon komoly célok egy fiatal embernek.
3: Igen, ha olimpiáról beszélünk, akkor szerintem a brisbane-i 2032-es olimpia lehet reális számomra. De ha most kicsit közelebb jövünk, akkor most az a célom, hogy feljebb lépkedjek a ranglistán az elitek között is.
0: Mert hogy éppen az idén volt egy nagyon-nagyon komoly eredményed a mixváltóban.
3: Igen, idén a felnőtt elit Európa bajnokságon, a mixváltóban a magyar csapattal a harmadik helyezést értünk el, ami nagyon nagy eredménynek számít.
0: Azért itt nagyon nagy elődök vannak a tiszaújvárosi triatlon sportban, és hát kérdés, hogy ti mennyire tudtok felnőni hozzájuk.
3: Igen, rengeteg példakép van előttünk, akár a régmúltra visszanézve, akár a jelenre visszanézve, folyamatosan olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik motiválnak. Mi is közék akarunk tartozni, és szerintem elég jó úton járunk ahhoz, hogy mi is motivációvá váljunk később.
0: Egyébként pontosan ez kell a fiataloknak, motiváció. Miért kezdjen el mondjuk valaki triatlonozni, hogyha mondjuk most még abban a cipőben jár, ahol te jártál 15 éves korodban?
3: Hát attól függ, milyen céljai vannak. Triatlonozni, bárki triatlonozhat, és bárkinek ajánlom is, mert nagyon jó sportág. Aki csak mozogni szeretne azért, mert nem fog beleunni abba, hogy e-sportágat csinál, hogy minden nap lemegy futni, vagy minden nap lemegy úszni, mert tudja váltogatni. Aki meg komolyan gondolja annak, meg azért, mert ez egy nagyon felfelé ívelő sportág, és ha szeretne egy ilyen sportág része lenni, ami egyre sikeresebb Magyarországon is, így mindenkit csak bátorítani tudnék.
0: Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Tiszaújvárosi Triatlon Klubba látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom Önöket legközelebb is, viszont hallásra!
4: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az arcod.
1: Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: az FM 105.9, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszöntöneket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazinműsor 11. részét hallják, amiben ezúttal a magyar labdarúgás egy addig példátlan döntéséhez kalauzoljuk önöket. Bemutatjuk a Ferencváros kizárásának történetét eddig még nem hallott nézőpontból. Tartsanak velünk! A Ferencváros a 2000-es évek elején a hagyományaihoz hűen a magyar futball egyik legerősebb klubja volt, de a sportágat körülvevő gazdasági környezetben a helyzete fokozatosan romlott. A költségek tartósan meghaladták a bevételeket, miközben a szponzori pénzek csökkentek, ezért a klub akkori vezetése a stadion és a környező területek fejlesztésében látta a pénzügyi stabilitás kulcsát. Ám a remélt beruházás mögött hiába jelent meg befektetői csoport, a projekt elhúzódott és nem hozott gyors megoldást. A klub tartozásai egyre nyomasztóbbá váltak, ugyanakkor az UEFA által bevezetett klublicencrendszer szigorú pénzügyi feltételeket írt elő az élvonal belinduláshoz. A 2006-os licenceljárás során a Ferencváros pénzügyi dokumentáció és befektetői háttere viták tárgya lett. A döntési folyamat számos fordulatot hozott, a licenszagaként elhíresült ügyben az MLS végül úgy határozott, a zöld-fehérek nem indulhatnak az NB1-ben. Ez pillanatok alatt a magyar futball egyik legnagyobb botrányává vált, a Ferencváros több mint 100 év után először a másodosztályban kezdte meg a bajnoki idényt. Az FTC számüzetés az NB2-ben nem csak a klub, hanem egy korszak lenyomata is. Miközben a szurkolók igazságtalanságról beszéltek, a klubvezetői jogi csatákat indítottak, a bíróságok pedig később kimondták, az eljárás több ponton szabályt sértett, a magyar futballban a pénzügyi káosz, a hatalmi harcok és a jogi viták szinte fontosabbá váltak, mint a futballpályán történtek. 2006. május 10-e. Miközben még javában zajlott az NB1-es bajnokság 2005-2006-os kiírása, a Magyar Labdarúgó Szövetség elsőfokú licencadó testülete 4 élvonalbeli klubnak, közt a Ferencvárosnak nem adott rajtengedélyt a következő idényre. A Hírt a Nemzeti Sport másnapi száma így tálalta. A felolvasó Tóth Béla.
3: A Magyar Labdarúgó Szövetség elsőfokú licencadó testülete szerdán tanácskozott, és a 20 beérkező kérelemből 4-et elutasított. A Budapest Honvéd, a Ferencváros, a Sopron és a Reac licencét nem fogadták el a döntéshozók. A legnagyobb bajban a Ferencváros lehet, amelynek sok adóssága van. Talán ezzel magyarázható a zöldfehérek elöljárójának szűkszavúsága. Megkaptuk az elsőfokú licencadó testület elutasító határozatát, mondta Tepsics Ignác, a Ferencváros igazgatója. Természetesen ezt meg kell tárgyalnia az igazgató tanácsnak, de egyértelmű, hogy élünk a fellebezési jogunkkal.
2: Szűcs Lajos, a Ferencváros akkori első számú kapusa a 2005-2006-os idény közben eligazolt pápára. A helyre Kemenes Szabolcs lépett előre, aki magazinunknak felidézte, milyen volt az öltözői hangulat, és tapasztalta bármit is a gondokból, és abból a veszélyből, ami a klubra leselkedett.
4: A kohézió az nagyon erős volt, az nagyon jó volt, és volt egy-két tényleg fantasztikus játékosunk. Ugye Lipcsei Péter még aktívan játszott, aki én azt gondolom, hogy a top 3 legjobb játékos, aki valaha a csapattársam volt. Tehát hogy még akkor is, amikor ő már ugye nem a csúcskorszakát élte, hiszen ugye kiöregedőben volt, fantasztikus játékos volt például ő. A kohézió nagyon erős volt, nyilván a klub körüli problémák azért ugye azokat úgy már érezgettük, hogy azért nem annyira erős a háttér, de ettől függetlenül maga az öltözőben olyan erős karakterek voltak egyébként, akár csak ugye mondhatnám a Lajost, még a szezon elején Udvarác Milán, a Keller Józsi, a Lipcsei Péter, most nem is tudom, szerintem kihagyok, a Balogh Zoli, a Bognár Zsolt, tehát tényleg olyan erős karakterekből állt az az öltöző, ahol azért én azt gondolom, hogy nem lehetett könnyű edzőnek lenni, és hogy szerintem a legjobban pont Imre Bá illett hozzánk, ez meggyőződésem. Úgyhogy maga az öltöző az erős volt, nyilván a minőség az nem, tehát a keret minőség nem tudta fölvenni a bajnoki címért folyó versenyfutást, de ettől függetlenül egy elég erős közösség volt az öltöző.
5: Nektek mik voltak a problémák első jelei? Gondolok itt mondjuk arra, hogy késett a fizetés, vagy bármi, tehát hogy említetted azt, hogy éreztétek azt, hogy nincs minden rendben. Ti hogyan éreztétek, mik voltak nektek a jelei ennek?
4: Talán nekem ugye a legnagyobb jele az volt, hogy a Lajos távozása. Tehát, hogy nem tudta, szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a Lajos magasan a top 3 kulcsemberbe tartozott ebben az öltözőben, és hogy őt nem tudta megtartani a klub, és hogy egy pápa el tudta vinni, azért az beszédes volt. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy egy bajnoki címér versenyző csapat leigazolta a Lajost, hanem gyakorlatilag a Lombard Pápa meg tudta szerezni a Ferencváros egyik kulcsjátékosát, azért ez elég beszédes volt, tudod, hogy valami nem oké.
2: A Brazíliában született Leandro, teljes nevén Leandro Marcolini Pedroso de Almeida 2002 óta volt a Ferencváros játékosa, így maga is átélte a folyamatot, ami egyre nehezebb helyzetbe sodorta a klubot. Leandrót 2005-ben részben családi okok miatt több mint fél évre kölcsön adták a brazil Atlético Paranaense-nek, de emlékei szerint a visszatérése után sem volt jobb a helyzet.
5: Igen, bár pedig a következő évben megnyertünk a bajnokságot és a kupa is dupláztunk, utána jött a UEFA a csoportkörbe, és bekerültünk, már tudtunk, hogy vannak problémák, voltak a fizetéskésések. Én 2005-ben akkor én Brazíliába költöztem közben, a húgom miatt volt fontos, hogy hazamennék, hazatérek egy betegsége miatt, és akkor kerültem el a Ferencvárostól kölcsön, ott az egész teljes 2005-től Brazíliába töltöttem, és 2006 januárban akkor jöttem vissza, de akkor már ilyen 3-4 hónapos késések voltak a csapatnál a fizetés szempontjából. Amikor visszajöttem, akkor sok játékos már nem volt itt, fiatalabb csapat is volt nekünk, úgyhogy kicsit más volt a teljes helyzet, nyilván a anyagi hatér az nem volt a legjobb, azért küzdöttünk, amikor az ember nem 3-4 hónalom kapsz fizetés, akkor egymás segítettünk, hogy kinek több szükség van, aki család, aki nincs család, úgyhogy ez egy ilyen, nyilván ez jobb tudtunk összetartani. Szerintem eredmény szempontból egész jó fél év sikerül zárnunk abból a tavasz szezon, azért amikor visszajöttem, nagyon hátul állt a csapat, és még talán a 5.-6. helyen zártuk akkor még a bajnokságokból.
2: A szurkolók akkoriban legfeljebb csak pletykákból értesülhettek arról, hogy a csapat házatáján pénzügyi problémák vannak. A játékosok körében azonban ez egyre több nehézséget okozott. Ebben a helyzetben Lipcsei Péternek csapatkapitányként amellett, hogy a vezetőséggel tartotta a kapcsolatot, az öltözőben is empatikusnak kellett lennie.
6: Hát igen, ugye az folytatódott, hogy ugye nagyon nagy anyagi problémák voltak, hiszen 8 hónapig nem kaptunk fizetést, és ugye én voltam a csapatkapitány, engem választottak mindig a játékosok, és ebből a szempontból azért volt rossz, hogy ugye nekem kettős dolgot kellett, tehát a vezetők felé is meg kellett felelnem, ugyebár, és nyilván egyértelmű a játékosok felé is. Nyilván volt olyan játékos, akinek például 1000 forintja nem volt, tehát nem tudott reggelizni, nem tudott ebédelni, és ugyebár hétről hétre nekik mindig teljesíteni kellett. Ez nagyon nagy nehézség volt, ugye ezt a szurkolók nem tudták, hiszen azért ők csak azt látták, hogy hétvégén van egy mérkőzés, ki kell jönni és próbáljunk nyerni. Hát és ez sajnos ugye odáig fajult, hogy Gere Imre bácsi lett az edzőnk, és ugyebár szinte elmentünk haknizni, valami kis pénzért kapott a klub valami pénzt, és akkor abból osztogattak nekünk ilyen 8-10 000 forintokat, tehát az a 3 év az nem nézett ki valami jól.
5: A vezetőség hogy kommunikálta ezt a helyzetet, mivel próbáltak nyugtatni téged, vagy titeket, vagy neked, mint csapatkapitány, mit mondtak, hogy a játékosokat hogyan lehet megpróbálni megnyugtatni?
6: Nyilván én is ezt próbáltam mondani a játékosoknak, hogy a Ferencváros soha nem fog nekünk tartozni, tehát nem lesz adósunk, és biztos, hogy meg fogjuk kapni a járandóságunkat. Ugye csak hát, akinek mondjuk családja van, gyereke van, annak nagyon nehéz megmondani, hogy te nem tudsz bemenni akárhova, mit tudom én, a pékhez, vagy a húsboltba, hogy te fradista vagy, hanem ott nyilván fizetned kell, és hát nem volt miből. Ez ebből a szempontból nagyon nehéz volt, de hát hála Istennek túléltük.
2: 2006. június 1-e. Az MLS felleviteli licencadó testülete valamennyi klubnak megadta az engedélyt a részvételre az NB1 2006-2007-es idényére. A Ferencváros azonban a Honvéddel együtt csak feltételes licencet kapott. Az ötfehéreknek folyamatos beszámolási kötelezettségük volt az Üllői út ingatlan éppen aktuális pályázatának alakulásáról, illetve a pénzügyi helyzetükről. Mielőtt még jobban belebonyolódunk a rendkívül szövevényes történetbe, érdemes tisztába tenni, hogyan is zajlik a licenc kiadásának folyamata. Ebben a korábban az MLS főtitkáraként is dolgozó Elbert Gábor volt a segítségünkre.
7: Hogy a világ sportja nem csak a futball, de elsősorban a futball és a többi sportág leginkább a labdarúgásról, meg az ottani szabályozókról veszi a mintát, hiszen az mozgatja meg a legtöbb embert, meg a legtöbb pénzt. Ez egy folyamat, tehát hogy a szezon második felében már a klubok készülnek arra, hogy beadják a licencet. Másodosztályban nagyon izgalmas, hogy beadnak első osztályú, de hogy mondjuk a négy közé bejut másodosztályú klub, akkor akár a nemzetközi licencet is kérheti. Ha nem kéri és nem kapja meg, akkor ha megnyeri a kupát, sem tud nemzetközi kupában indulni. Ennek vannak nyilván infrastruktúrális feltételei, vannak sportszakmai feltételei, és vannak gazdasági feltételei. ez egy új embernek, aki nem ért hozzá, nagyon bonyolult, de ma már a klubok úgy vannak összerakva, hogy mindenhol vannak olyan szakemberek, akik ezt évről évre megcsinálják, nekik pedig ez gyakorlatilag egy kész dokumentum tár, amit mindig a változó szabályok szerint egy kicsit frissíteni kell, meg nyilván az aktuális infrastruktúrás feltételeket, az aktuális számokat pénzügyben be kell írni, tehát ez nem ördöngösség akkor, hogyha egy klub ebben már gyakorlott.
2: 2006. június 2-a. A 2005-2006-os kiírás utolsó fordulójában a Ferencváros Sopronban vendégeskedett. A mérkőzés 14. percében a Fradi Alexander Bejevszki góljával vezetés szerzett, amit a soproni Bagoly Gábor a 88. percben kiegyenlített, így a találkozó 1-1-es döntetlennel végződött, a zöldfehérek pedig a 6. helyen zárták a bajnokságot. Ekkor még senki sem sejthette, hogy a Fradi legközelebb több mint 3 év múlva, 2009. augusztus 1-én játszott ismét NB1-es mérkőzést. A Sopron elleni bajnokin Kemenes Szabolcs állt a zöldfehérek kapujában, sámondása szerint meg sem fordult a fejükben, hogy egy ideig ez volt a csapat utolsó évanabeli találkozója.
4: Figyelj, nekünk nem volt kétségünk afelől, hogy maradunk NB1-esek. Tehát főleg gondolj bele, tele voltunk fiatallal, ott voltam én is, végre végigvéthettem egy fél évet, és tisztán emlékszem az egész történetre, hogy pár nappal, azt hiszem a szombaton vagy pénteken talán mi kezdtük volna, most nem emlékszem egész pontosan, és azt hiszem szerda este, egy esti híradóban értesültem arról, hogy a Fradit kizárták. Tehát, hogy ennyire közel voltunk már az új szezon kezdetéhez, tehát tényleg pár nap volt hátra, hogy kezdődjön a szezon. Tehát mi az egész felkészülést úgy csináltuk végig, hogy persze, megyünk NB1, megyünk tovább, klubnak vannak nehézségei, majd megoldják. Tehát, hogy bennünk a legkisebb kétel nem volt afelől, hogy ne lennénk NB1-esek a következő szezonban is. Mondom, az egész felkészülést így csináltuk végig, és akkor 2 vagy 3 nappal az első meccs előtt ilyen bombaként robbant a hír, hogy hát nem leszünk NB1-esek. Az kemény volt, igen.
2: 2006. július 13-a. Bizonytalanná vált, hogy indulhat az NB1 2006-2007-es idényében a Ferencváros és a Vác, miután megérkezett az MLS-be a másodfokú licencadó bizottság legutóbbi ülésének hivatalos határozata. A váciak nem kaptak rajtengedélyt, a ferencvárosiak feltételes licencét pedig visszavonták, mert nem teljesítették maradéktalanul a június 1-én megszabott feltételeket. Váratlan fordulat azután, hogy a bajnokság néhány nappal korábbi sorsolásánál Kisteleki István, az MLS elnöke még úgy nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. A Fradi NB1-es indulása elől minden akadály elhárult. Kisteleki István nyilatkozatát Katona László felolvasásában hallják.
8: Szerda délelőtt a sorsolást megelőzően látva a Ferencváros hiánypótlására vonatkozó iratait, amelyet az MLS fellebbviteli bizottságához juttatott el, azt tapasztaltam, hogy a klub 100%-ig eleget tett a bizottság kérésének. Elhárult az akadály a Ferencváros indulása elől, ezért jelentettem be a sorsolást megelőzően, hogy a zöldfehérek is szerepelhetnek az élvonalbeli bajnokságban. Megtörtént a sorsolás, ám a kizárólag szakmai és gazdasági emberekből álló licenszadó bizottság megvizsgálta a Ferencváros helyzetét, írásba foglalta a kifogásait, ezeket közölte a szövetséggel, s eszerint visszaveszi a klubtól a számára korábban feltételesen megadott indulási engedélyt.
2: A meglepő fordulatra a zöldfehérek hivatalos közleményben reagáltak. A szöveget Regős László Pál olvassa fel.
9: A licenszadó bizottság a Ferencvárosnak megadta a labdarúgó csapat 2006-2007-es első osztályú bajnokságban való induláshoz szükséges engedélyt. Tekintettel a folyamatban lévő befektetői tárgyalásokra, a testület kérte, hogy a Fradi rendszeres időközökben adjon jelentést az egyeztetések állásáról. A július 5-i jelentésben az FTC a valóságnak megfelelően jelezte, hogy jól lehet, a tárgyalások folyamatosan zajlanak, július 5-ig a korábbi jelentéshez képest lényeges változás nem történt. Ezt a megállapítást nehezményezte a licenszadó bizottság, kedvezőtlen határozatot hozva a másodfokon a Fradi számára. Azóta a befektetői tárgyalások során számos kedvező változás következett be. A bizottság határozata ellen az FTC fellebbezéssel él, amelyet Tepsics Ignác cégvezető péntek reggel személyesen visz be az MLS-be. A befektetői tárgyalások kedvező alakulásáról még a szerdai sorsolás előtt az FTC tájékoztatta Kisteleki István MLS elnököt, aki ennek ismeretében jelenthette be a nyilvánosságnak, hogy a Fradi indulhat a bajnokságban. A fellebbezést hivatalosan a szövetség elnöksége a közeli napokban bírálja el.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A játékosok az első fokú döntés után sem aggódtak, Lipcsei Péter csapatkapitány szerint eleinte nem gondoltak arra, hogy a Ferencvárost valóban kizárják az NB1-ből.
6: Nem, hát abszolút bíztunk benne, hogy én is abban bíztam, hogy ezért Ferencváros nem fognak kizárni, és mindenki bizakodóak voltak, de hát ez megtörtént, és ahogy te is mondtad, ez emellett még lehetett volna 4-5 csapatot ugyanúgy kizárni, mert ugyanebbe a cipőkbe jártak, de ezt nem tették, hanem egyedül csak a Ferencváros zárták ki.
2: 2006. július 17-e. Az idő sürgetett, így nem kellett sokat várni az újabb döntésre, 4 nappal később a másodfokú licencadó bizottság összeült, és megadta az engedélyt az élvonalbeli indulásra a Fradinak. Tette mindezt a testület elnökének, Kamarás Istvánnak a tudta nélkül. A korábbi beszámolók alapján a hétfős bizottságból 5 voltak jelen, de ez is elég volt a titkos szavazáshoz, s végül 3-2 arányban az a döntés született, a Fradinál minden rendben van, indulhat az NB1-ben. Úgy tűnt tehát, hogy nyugvó pontra került az ügy, ám 2 nap múlva újabb fordulat következett. Az MLS elnöksége rendkívüli ülésén úgy döntött, hatályon kívül helyezi a fellebbviteli licencadó bizottság döntését, és a testület tagjait Kamarás István elnök kivételével visszahívja. Az elnökség elrendelt egy új másodfokú licenceljárást. Kistelek István MLS elnök a Nemzeti Sportban nyilatkozott a történtekről. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be önöknek, a kérdező szerepében Tóth Béla, Kistelek István válaszait Nyágúj Gergely olvassa fel.
3: Elnök úr, el tudja képzelni, hogy a spanyol vagy mondjuk a moldovai bajnokság rajtja előtt egy héttel a csapatoknak, a szurkolóknak fogalmuk sincs arról, kik vesznek részt az első osztályban? Mert megbocsásson, de ilyen zűrzavar talán még sosem volt a sportágban, felelős pedig nincs. Egyik bizottság jön a másik után, kiigazodni lehetetlenség.
10: Pedig van felelős. Én. Minden felelősséget magamra vállalok, még azt is, amit nem kellene. Én irányítom a szövetséget, így kötelességem azonosulni minden döntésével, s persze minden hibájával is. Mert például az a hétfői licencadó bizottsági ülés kapitális hiba volt. Nem az, hogy összeült, arról magam is tudtam, hanem az, ami ott történt.
3: Mi lesz a Ferencvárossal? Mert azt ön sem gondolhatja komolyan, hogy a pénztelen, egyik napról a másikra élő magyar futballban van 15 tőkerős csapat, és csak épp a Fradival akad gond.
10: Nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy mindenki megértse, a licencadó bizottság normális körülmények között az UEFA előírásai szerint dönt. Mi, és ezt nyugodt szívvel kijelenthetem, így is megpróbáltuk a lehető legalacsonyabbra tenni a lécet, ám a Ferencváros a jelek szerint még ennek a minimumnak sem tud megfelelni. Az UEFA szeptemberben mind az 52 tagállam dosszéját átnézi, ellenőrzi a licenceket, és az EB rendezésért folytatott harc finisében egyszerűen nem lenne értelme szembefordulni az Európai Szövetséggel. Szerda reggel találkoztam Ináncsi Miklóssal, az FTC elnökével, s elmondtam neki. Ha a csapat mégis licencet kapna, az idény közben csődbe menne, az NB3-ig kellene száműzni. Ez a szabály. Ennél már az is jobb, ha most az NB2-be kerülnek. De erről majd az új másodfokú licenceljárás dönt.
2: 2006. július 21-e. Megalakult az MLS új fellebbviteli licencadó bizottsága. A névsort nem hozták nyilvánosságra, ám az kiderült, hogy a korábbi testület elnöke, Kamarás István nincs a tagok között, ő ugyanis írásba jelentette be lemondását. Ennek szövegét Regős László Pán narrálásával idézzük.
9: 2003 óta működik a licencadó testület fellebbviteli bizottsága, melynek tagja, és nem régóta elnöke is voltam, már mindkettőről lemondtam. Távozásom nincs összefüggésben az utóbbi időben történt eseményekkel. Különben is abban állapodtunk meg az MLS vezetőségével, hogy az adatok bizalmas jellege miatt nem nyilatkozunk.
2: 2006. július 25-e. Az MLS fellebbviteli licencadó bizottsága úgy határozott, hogy a Vác megkapja az élvonalbeli bajnokságban való induláshoz szükséges licencet, a Ferencváros azonban nem. A döntésről Tepsics Ignác, az FTC sportigazgatója a Kossuth Rádióban beszélt.
11: Elkeseredett vagyok meg az, hogy döbbenet, meg keresem a szavakat, az enyhe túlzás. Bár hozzá kell tenni, hogy bizonyos körökben már régóta forgott ez a lehetőség, hogy ugye a Vác meg fogja kapni, minket pedig ki fognak zárni. Gyakorlatilag semmi információval nem rendelkezünk. Azóta se kaptunk, mióta 19-én meghozták a döntést, ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége meghozta azt a döntést, hogy a licencadó bizottságot ugye menesztette, semmiféle információ. Hivatalosan semmit nem kaptunk, semmire nem tudtunk reagálni, természetesen bíztunk az igazunkba, és most is hiszük, hogy igazunk van. A döntés megszületett, én elsősorban azoknak a családjától kérek elnézést, akik ezt a 2-2,5 évet végig szenvedték, azoknak a munkatársaimnak a feleségétől, családtagjaitól szeretnék elnézést kérni, akik nem kaptak fizetést, illetve azoknak a családtagjaitól, akik a párjuk hazament és ideges volt, és szenvedett azért, mert a Ferencváros ilyen helyzetben volt. Így szeretnék elnézést kérni az én családomtól, akinek az egzisztenciáját, a családi harmóniáját a Ferencvárosi tönkretettem.
12: Elnézést kérsz, de hát mi lesz továbbra az egzisztenciákkal a másodosztályban?
11: Nincs másodosztály, nincs egzisztencia, ez egy olyan helyzet, ami 107 év óta nem fordult elő. Természetesen biztos vagyok benne, hogy valamilyen formában van tovább, kérdés, hogy kivel.
12: Mégis tegyük tisztában, mi az, aminek nem felelt meg a Ferencváros, mi az, amire nem kaptatok
11: tudjuk,
12: választ?
11: Nem tudjuk.
12: Valahol el kell indulni a Fradinak, mert most már nincs fellebbezési lehetőség.
11: Hát eddig se volt, hogy elmondjam, vagy elmondanám. Eddig is olyan szituációk, olyan határozatok születtek, amelyek eddig nem voltak, és ennek ellenére ugye mi úgy gondoltuk, egy megfelebbezhetetlen, egy visszavonhatatlan határozat született, és ezt valamilyen formában anulálta ez a 7-tagú bizottság. Én gondolom, hogy ők becsületesen tették a dolgukat. Remélem, hogy csak a dolgukat tették.
2: A végleges döntésről a csapat az aznapi edzés követően az öltözőben értesült. Lipcsei Péter csapatkapitány magazinunknak felidézte a történteket.
6: Már vége volt az edzésnek, amikor bejöttünk és hallottuk, viszont nyilván ezt az ember még ott jelen pillanatban nem tudta fölfogni. Tehát mindig, hogy játékosok egymás mellett ültünk az öltözőbe, és akkor, hogy mi lesz, beszélgettünk, nem tudtuk elképzelni, hogy ez előfordulhatott, és akkor utána ezzel szembesülni kellett, hogy ez sajnos ez már tény, és a másodosztályba kell folytatnunk. Nehéz volt, természetesen úgy mentünk neki mindig ennek az egy évnek, hogy rögtön az első évben már vissza kell jutnunk, és hát amit az előbb elmeséltem, hogy elmondtam, ezek a különböző okok miatt nagyon nehéz volt, hiszen mondom, volt olyan játékos, akinek tényleg nagyon anyagi gondjai voltak, természetesen nem is tudott a csapat vagy a vezetőség igazolni, hiszen nem volt pénz is olyan játékosokat odahozni, akik a megfelelő lettek volna, nyilván, mert az mind pénzbe került. Nagyon nehéz volt az első év elkezdeni, nyilván, hogy amikor elkezdtük is, amit mondtam, hogy a Jászapát első mérkőzésen telt ház volt, mindenkit nagyon motivált az, hogy rögtön az első évben nekünk föl kell jutni, föl kell kerülni, de viszont nyilván sajnos ez nem sikerült.

0: A döntés másnapján a Nemzeti Sport ezzel a címmel jelent meg. Ferencváros, kizárva. Tepszics Ignác alaphasábjai reagált a döntésre. Tóth Béla felolvasásában hallják a nyilatkozatot.
1: Ez az a hír, amit nem szeretnék kommentálni. A logika és az észérvek most messze kerültek tőlem. A fájdalom és a kétségbeesés viszont olyasmit mondatna velem, amit később megbánnék. Úgyhogy inkább magamban tartom a véleményem.
0: A csapatot irányító vezetőedző Gelle Imre lesújtva, gyászhangulatban nyilatkozott a Kossuth Rádiónak.
2: Nem véletlen látja rajtam a fekete ruhát, a nyakkendőt levettem, úgyhogy ma én gyászolom azt a csapatomat, amelyiket igazából feltámasztottuk, és mégis megalázták. Úgy gondolom, hogy valakiknek ezzel el kell számolni mindenféleképpen, hiszen ez az együttes talán mondhatom azt, hogy a legjobban odafigyel a média, és legtöbb szurkolója van. Most ezeket az embereket semmi körülmények között nem szabad becsapni. Mi igyekeztünk mindig mindenkor saját gyengeségünket is elmondani nekik. Hálásak voltak ők erre, vevők voltak erre. A felkészülésünk úgy sikerült, hogy bizony reménykedtünk arra, hogy nagyon jó rajtot veszünk. Ezt elvették tőlünk, úgyhogy mi nem kiestünk, minket kizártak.
3: Becsapottnak érzi magát a játékosokkal együtt?
2: Természetesen, rendkívül csalódott vagyok, becsapottnak érzem magam, és nagyon-nagyon nehezményezem azt, hogy olyan döntést hoztak, ami a sportszakmától teljesen idegen.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Kemenes Szabolcs, a Ferencváros akkori kapusa arról beszélt magazinunknak, milyen érzések keringtek benne a hír hallatán.
4: Először ugye kicsit ez a nem hiszed el kategória, aztán úgy hagyod egy picit ülepedni, hogy most mi van, és biztos csak kamu, meg biztos még van idő, majd megoldják. És akkor másnap az öltözőben ott eléggé világossá vált, hogy ezt nem fogják tudni megoldani, és ugye ebből tényleg MB2 lesz. És ott is Imre Bának egyébként az a végtelen nyugalma, az nagyon-nagyon sokat nyomott a labba, hogy a keret az úgy kezelte, ahogy.
0: Leandrót, a Fradi brazil származású futballistát is meglepték a fejlemények. Igaz, őt ekkoriban már közvetlenül nem érintették a történtek, hiszen néhány héttel korábban a Debrecenhez igazolt.
5: Nagyon meglepődtem, amúgy még azért volt ott pont a Vukmirot játszott, még ő is a Fradiban együtt játszottunk korábban, és akkor itt beszélt, hogy ezt nem is tudtunk elhinni. Az ember nyilván mondtak, hogy van a probléma, de az ember általában mindig megoldottak ezeket a szezon kezetére, és nem tudom, szerintem valamelyik meccset játszottunk talán külföldön, vagy itt volt egy meccs, akkor még nem játszottam Debrecenbe, és akkor körülbelül akkor szerintem pont a szezon egy hét kezet előtt akkor volt ez a kizárás, hogy valami ilyesmi volt.
0: A döntés érthető okokból sokkolta a ferencvárosi szurkolókat, akik elérkezettnek látták az időt a cselekvésre, s kora délután a csapat Üllői úti székházánál gyülekeztek. A történtekről Virányi Zsolt tudósított a Kossuth Rádió Kívánság reggel című műsorában.
6: Igen, itt voltak az éjszakai órákban, kora reggel még szintén szurkolók, és bizony ők aztán elég nagy szemetet hagytak itt az Üllői úti székház előtt. Itt ezért azt is írtam fel a papíromra, hogy szemét, azaz szemét a köbön, ez jellemezte a ferencvárosi Üllői úti székházát, és az előtt lévő terület, az a Könyves Kálmán körút mentén az éjszakai órákban, ahogy előbb is mondtam, rengeteg sörös és boros üveget, és műanyag palackokat, flakonokat, a Zöldfehér Klub pályamunkásai és a közterület fenntartók, ők közösen takarították el ezeket a járdáról. Ezt Lipcsei Péter is egyébként megerősítette. Mi a jelenlegi helyzetet illeti, jól végezték dolgukat a munkások, mindent eltakarítottak, és ami a falfirkák illeti, arról azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy természetesen itt obszcén, trágár kifejezések tömkelege, és elsősorban a vezetők, azok, akiket támadnak a szurkolók. Azért két idézet, ami mindenképpen meg lehet említeni, a Fradinak vége, ez az egyik, az elkeseredett szurkolóktól, a másik, hogy vezetőség takarodj, ezt a Népligeti metró aluljáróban olvashatjuk, és ha már a metró aluljárót említem, azért mindenképpen békés itt a hangulat, ez az egyik legfontosabb hír. Rácsokkal, kerítésekkel vették körül az Üllői székházat, pontosan ugyanúgy, mint egy nemzetközi mérkőzés előtt. Mindössze 2-3 szurkolót látok most, akik itt gyülekeznek, szurkolók lehetnek, és mindenképpen a békésebbek közé tartoznak, és elkeseredettek, ami ebben a helyzetben érthető. Ami a játékosokat és Gellei Imrét, az edzőt illeti, ők ilyenkor már normál esetben hátul edzenek a pályán, és készülnek a bajnoki rajtadat. Ez egy másik szituáció. Most az öltözőben vannak, hogy pontosan kik mondanak ott nekik beszédet, kik, és milyen körülmények között tudatosítják, és mondják el nekik a jelenlegi helyzetet, és azt, hogy mi vezethet idáig, azt még nem lehet tudni. A rendőrök biztosítják bent a székházban a rendet, de egy a lényeg, hogy a játékosok most nem edzenek, hanem épp beszédet hallgatnak.
0: A tüntetésen a szurkolók mellett a klub vezetői és játékosai közül is többen megjelentek, így Udorácz Milán a csapat tartalék kapusa is, aki Virányi Zsoltnak nyilatkozott.
7: Az igazság, hogy napok óta nem az

0: és hosszú távon majd ki fog derülni. Meg tudunk tisztulni, és egy új lendületet véve azt gondolom, hogy Ferencvárosnak komoly jövője lehetne.
1: Szerda délelőtti edzés elmaradt, viszont az öltözőben nem jelent meg egyetlen vezető sem, aki elmondta volna nektek, hogy most hogyan tovább.
0: Hát erről beszéltem, ez jellemezte eddig ezt a klubot, hogy amikor a napos oldalon kellett tündökölni, akkor ott voltunk nagyon sokan. Amikor kicsit árnyékosabb a helyzet, akkor eltűntek az emberkék a stadion környékéről. Én úgy gondolom, hogy a felelősöket meg kell találni, nem kell szégyelni, megkeresni őket, és pellengére kell állítani. Ki kell mondani feketén-fehéren, hogy bűnösök, mert tönkretették ezt a nagyon nagy múltú klubot.
1: Udvarász Milánnak mennyivel tartozik a Ferencváros nagyságrendileg?
0: Udvarász Milánnak sokkal tartozik a Ferencváros, de Udvarász Milán is sokkal tartozik a Ferencvárosnak, én úgy gondolom.
1: És anyagilag, számszerűleg hány havi fizetésed vagy prémiumot?
0: Én ebben az évben még egy fillért nem kaptam, ez az egyik része a dolognak, a másik része meg az, hogy még 2004-es prémiumokkal is tartoznak, de nem azt gondolom, hogy ez egyénekről szól ez a történet, hanem ez a Fradiról szól, és én úgy gondolom, hogy itt a Fradiról kell, hogy szóljon a továbbiakban, és a történet nem arról, hogy egyénileg ki mit szeretne, kinek mi az érdeke, hanem csak a Ferencvároshoz szóljon a történet.
2: A klub székházánál a Ferencvárosi Szurkolók Szövetsége részéről Magyar Balázs mondott beszédet. Szavaiból egyértelműen kiderült, hogy a drukkerek és a klub vezetőségek között egyre ellenségesebb a viszony. Az FSS 3 pontból álló kiáltványt tett közzé, amely így szólt. Narrátor Regős László Pál.
3: 1. A Ferencvárosi Tornaklub egésze, ezen belül különösen a labdarúgó szakosztály válságban van. 2. Az FTC-t a klub korábbi és jelenlegi vezetői juttatták ide. Őket terheli a felelősség. Szinte kizárólagosan. 3. Lássuk tisztán, amennyiben mégis az NB1-ben kezdjük meg az új szezont, az semmit sem változtat a helyzeten és a klub vezetőinek felelősségén.
2: A bejelentés után sajtótájékoztatót tartott a Ferencváros, amely Ninácsi Miklós klubának is jelen volt, az ftc.hu beszámolója szerint többek között ezt mondta. A szöveget Szegő Tibor idézi önöknek.
4: Május 31-én megkaptuk a licencet, és ennek szellemében kezdtünk el készülni a következő idényre. Így kötöttük meg a szerződéseket, így tárgyaltunk az érintettekkel, ezért ért hideg zuhanyként bennünket a kizárás. Az biztos, hogy nem hagyjuk annyiban az ügyet. Minden létező fórumon megtámadjuk a döntést.
2: A sajtótájékoztatón dr. Petró László a klub jogi képviselői szót kapott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az MLS-nek nem állt jogában újabb licencadó bizottságot felállítania, továbbá, hogy a szövetségnek mind közhasznú szervezetnek kötelessége nyilvánosságra hoznia, hogy az egyes testületek tagjai miként szavaznak, kiszavazott igennel és kiszavazott nemmel. Azt is megerősített, hogy a Ferencváros az ügyészséghez, a polgári bírósághoz, valamint az Európai Labdarúgó Szövetséghez fordul az elmúlt időszak jogellenes történései miatt, s azt reméli, az említett szervezetek rövid időn belül gyorsított eljárás keretében megsemmisítik az MLS licencadó bizottságának döntését, mely kizárta a Ferencvárost az első osztályból. Az ftc.hu-ra klub legendája, a magyar futball egyetlen aranylabdása Albert Florian is reagált a történtekre. Az írott anyagot Regős László Pál felolvasásában idézzük.
3: Nagyon sok nehéz időszakot átéltünk már az évtizedek során. 1953-ban az állampárti hatalom Kinizsivé változtatta a klub nevét, de azt kell, hogy mondjam, akkor sem volt ilyen rossz a helyzet, mint ma. Akkoriban legalább nem voltak megélhetési problémái a játékosoknak, mint mostanság jó néhánynak. Rendkívül csalódott vagyok, hiszen nagyon bíztam abban, hogy elindulhat az élvonalban a csapat, a mi csapatunk. Mert aki napról napra látta őket edzeni, játszani, az tudja, hogy ez a mi csapatunk, hiszen ezek a fiúk szeretnek itt lenni, jól érzik magukat az Üllői úton. Még az elmúlt napokban, amikor már bizonytalan volt a helyzet, akkor is olyan felhőtlenül jókedvű, önbizalommal és becsvágyjal teli csapat dolgozott, amit öröm volt nézni, ezért nagy dicséret illeti a szakmai stábot. Véleményem szerint a történtek után egy olyan gárda indult volna a bajnokságban, amely komoly célokért is harcba szállhatott volna, de ettől megfosztottak minket. Ez a döntés a sport minden tisztességével, íratlan szabályával összeférhetetlen.
2: A Ferencváros esetében a hírek legalább 350 millió forintos tartozásról szóltak, amit egyébként a zöldfehérek soha nem is tagadtak, inkább azt sérelmezték, hogy rajtuk kívül még bőven akadt klub az élvonalban, amely hasonló gondokkal küzd. A szabályok szerint egyébként több más szempont mellett a licencadó bizottságnak három fontos részletet kellett megvizsgálnia. Szükség volt az auditáló pénzügyi kimutatására, nem állhattak fenn az átigazolások után lejárt kötelezettségek, és nem lettek az alkalmazottakkal szemben lejárt tartozások. A másodfokon döntő testület tagjai ekkor még névtelenségbe burkolóztak, az MLS 7 pecsétes titokként őrizte a testület névsorát. A Fantom Bizottság egy tagja, Laszkó János azonban vállalta a nyilvánosságot, és az M1 Napkelte című műsorában nyilatkozva igyekezett elmagyarázni, hogyan született meg a nagy indulatokat kiváltó döntés a Ferencváros kizárásáról.
5: Ez úgy indult, hogy ez egy kis rövid bizottsági ülés lesz, hisz anyagok voltak előtte, egy bizonyos technikai részt át kell lépni, hisz a bizottság rosszul, jogilag ugye rosszul döntöttek, nem a licenc szabályzatnak megfelelően, és ezért ezt fölül kell vizsgálni, és helyre rakni ezt a döntést. És amikor leültünk és következő, hogy hát egy óra alatt végzünk, akkor kiderült, hogy nem végzünk.

0: nyugodt. És azt mondtuk, hogy ha ez a mi döntésünk lesz, a mi felelősségünk, akkor igenis nézzünk át minden anyagot, és akkor elkezdtük ilyen halom több ezer oldalas paksamétát átnézni. Nyilvánvalóan azokat a részeket, ahol mondjuk a diplomák voltak mondjuk igazolva, vagy a különböző egyéb dolgok, amit egy ilyen licenc beadáshoz kell, én magam sem hittem, hogy ennyi minden kell, még mondjuk a pályamunkások és majdnem a végzettsége. Tehát nyilvánvaló a gazdasági rész, és arra a része mentünk rá, a három része, amely kifogásodak, mégpedig ugye, hogy az auditot a Ferencváros nem kapta meg első menetbe, tartozása volt játékossal szemben, és a harmadik pedig a pozitív saját tőke hiánya.
1: 2006. július 27-e. Az FTC.hu beszámolója szerint elnökségülés keretében Ináncsi Miklós klubelnök lemondott posztjáról, de miután áttekintették az elmúlt hónapok dokumentumait, történéseit, és megállapították, hogy a kialakult helyzetért nem Ináncsi Miklós terheli a felelősség, az elnökségi tagok egy tartózkodás mellett nem fogadták el a lemondást. Ugyanezen a napon a Ferencváros beadta nevezését az MB2-be, Gellei Imre a csapat vezetőedzője pedig megdöbbenve nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be önöknek, a kérdező Tóth Béla, Gellei Imre válaszait Szegő Tibor idézi.
2: Hogyan tudta meg?
3: Kedvesen néztem a televíziót, ott hallottam először a döntésről. Aztán felhívott Ináncsi elnök úr, és közölte, hogy a csapatot kizárták az NB1-ből.
2: Meglepődött?
3: Meg. Azt gondoltam, a futball szakmai szempontok többet számítanak. A magyar futball vezetőinek nem lett volna szabad hagyniuk, hogy egy olyan műhely, mint a Ferencváros eltűnjön az élvonalból. És nem csak a 105 éves NB1-es bajnoki múltra és a régmúlt egyéniségeire gondolok, hanem a mostani csapatra.
1: 2006. augusztus 12-e. A Ferencváros története első NB2-es meccsét játszotta az Üllői úton a Jászapáti csapata ellen, a találkozót a Fradi Lackó Zsolt 83. percben szerzett góljával 1-0-ra megnyerte. Kemenes Szabolcs, a zöld-fehérek kapusa magazinunknak felidézte azt a mérkőzést, illetve arra is kíváncsiak voltunk, milyen volt az NB2-ben szerepelni.
4: Figyelj, az egészen elképesztő szürreális élmény volt. Tehát már a bemelegítésnél 10-valány ezeren voltak a stadionban, és emlékszem, tiszta 1-0-ra nyertünk Lackó Zsolti fejesére, ez a 83. perc valami ilyes, tehát egy nyögvenyelős meccs volt nagyon, de emlékszem, hogy még a vendégszektort is, azt hiszem, a 10. perc környékén meg kellett nyitni, annyian voltak még a stadionon kívül. Tehát totális, full csontelt ház volt az Üllőjén az első NB2-es meccsünkön. Hát mondanom se kell, hogy milyen élmény volt ott 19 évesen.
5: Sejtem a választ erre a kérdésre, de azért mégis jobb egy profi labdarúgótól hallani. Nagyon más volt az NB2 színvonal az NB1-hez képest?
4: Nagyon más volt, és ugye abból a szempontból nagyon más egy ilyen megmérettetés, hogy az elvárások teljesen mások. Tehát ugye még az NB1-ben tudták a szurkolók is, meg mi is, hogy ez a középmezőny környékére vagyunk most épp jók, ugye az NB2-ben nem lehetett kérdés, hogy nekünk vissza kell jutni. És ebből adódóan minden egyes meccset ugye meg kell nyerni. Ugye akkor még egy feljutó volt, keleti csoport, nyugati csoport NB2-ben, és mind a két csoportból egy-egy feljutó. Ebből adódóan ugye minden egyes meccsen esélyesként léptünk pályára, de mondom, a végén azzal nem számoltam. Ha jól tudom, valami nem tudom, 20 pontot vertünk a harmadik helyezetre, vagy valami ilyesmi, 15-öt. Csak azzal nem számoltunk, meg nem számolt senki szerintem, hogy Nyíregyháza ilyen jó szezon fog futni.
1: A történtek után az anyagilag nehéz helyzetben lévő játékosok közül többen is úgy döntöttek, elhagyják a klubot. Lipcsei Péter is kapott ajánlatot, ám számára egyértelmű volt, hogy marad a zöldfehéreknél, ugyanakkor megérti azokat, akik az anyagi biztonságuk érdekében a távozás mellett döntöttek.
6: Nagyon nehéz volt, mert engem is kerestek csapatok, és nyilván egyértelműt én mondtam, hogy nem szeretném elhagyni a süllyedőhajót. Ugye szokták mondani, hogy a kapitány hagyja el utoljára a süllyedőhajót, én ezt így tettem. Nyilván nem bántam meg, én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, de hogy visszatérve arra, hogy azok a játékosok, akiknek sajnos anyagi problémái voltak, nyilván nekem azért annyira súlyos anyagi problémáim nem voltak, hála Istennek, mert amikor én kim voltam Portugáliába, akkor én tudtam félrerakni azért pénzt, és ebből próbáltam én is segíteni a játékosokat. De egyáltalán nem forgott nekem az eszembe az, hogy én itt hagyom a Ferencvárost. Én azt úgy éreztem, hogy nyilván a bajba is itt kell maradnom. Természetesen mindig a rossz oldalon voltam, de hát most ez volt. Tehát én azt gondolom, hogy talán így jobban megbecsültek az emberek. Tehát a most 54 évesen elgondolkodva szerintem most azért jobban megbecsültek engem, mint egy pár embert. De nyilván azok a játékosok, akiknek anyagi problémáik voltak is, hogy el kellett mennie, azokat is meg lehet érteni.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Leandro a 2006-2007-es idényt már a Debrecen színeiben kezdte el, azaz a Ferencvárossal ellentétben ő maradt az NB1-ben. Igaz, nem saját akaratából, a klubnak ugyanis nagy szüksége volt az érte kapott pénzre.
7: Nem, semmiképp. Még sőt, amikor kezdtünk a felkészülés, nyilván voltak ilyen hangok, de szerintem ott senki nem panikolt, vagy senki legalább nem hitt, hogy itt bármit meg fog történni. Nekem akkor nem akkor lejárt volna le, nekem decemberre járt volna le a szerződésem. Már akkor tárgyaltunk a Vesztel, vagy nem, már nem Vesztel, akkor már lehet, hogy T-Mobil volt, akkor a vezérigazgató, és akkor Gelenyen Imre volt az edző. Velük tárgyaltam a hosszabbításról, úgyhogy, de utána azt éreztem a klub oldalról, hogy ők inkább el akarnak adni, az anyagi helyzet miatt is, hogy jöjjön valami kis pénz. Akkor kerültem Debrecenbe, mindenki azt mondja, hogy ott hagytam a csapat másosztályba, mindig kapom ezt egy kicsit vissza, de amikor igazoltam Debrecenbe, akkor még nem volt kizárva a Fradi, azért ez egy 2-3 hét előtte, amikor elmentem, úgyhogy nyilván utána szerintem akkor se senki nem hitt volna, hogy ez megtörténik, hogy kizárják a csapat az első osztályból.
1: 2006. szeptember 5-e. Első fokon nem jogerősen megsemmisítette a labdarúgó szövetség határozatát és a felleviteli licencadó testület döntését a Ferencvárossal kapcsolatban a fővárosi bíróság. A bíróság a felperes FTC ZRT keresetét egyebekben elutasította, azaz nem állapította meg, hogy az eredeti döntés értelmében a Ferencváros rendelkezik a licencjoggal. A tárgyalás után a klubjogi képviselője dr. Petró László annyit mondott, ha ez az ítélet válik jogerőssé, visszaáll a május 31-i állapot, azaz a Fradinak érvényes klublicence lesz. Az ügyvéd elvben azt sem tartotta elképzelhetetlennek, hogy a Ferencváros menet közben kapcsolódjon be az NB1 küzdelem sorozatába. Jogerős pernyerés, ám megegyezés hiány az FTC ZRT a kizárás miatt kártérítési pert akaszthat az MLS nyakába, miután a klubot 100 millió forintnál nagyobb vagyoni hátrány érte. A Magyar Labdarúgó Szövetség fellebbezett. Az MLS fegyelmi bizottsága 25 millió forintra büntette a Ferencvárost, mert a klub licencének visszavonása miatt polgári bírósághoz fordult az állandó, választott sportbíróság helyett. A határozat szerint az együttes emellett 2007. június 30-áig nem vehet részt nemzetközi mérkőzésen, még felkészülési összecsapáson sem. A döntés ellen az időközben az FTC elnökévé kinevezett Dámosi Zsolt közleményben tiltakozott. A szöveget Regős László Pál olvassa fel.
8: Mélységes megdöbbenéssel és felháborodással vettük tudomásul a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottságának jogellenes döntését, amely ismét elmarasztalta a Ferencvárost. Úgy tűnik, az MLS következetes a törvénytelen lépések sorozatában, ráadásul semmilyen fogadókészség sem mutatkozik a részükről a megegyezésre, így két lehetőség áll előttünk. Vagy annak ellenére kihátrálunk az ügyből, hogy a polgári bíróság a mi álláspontunkat osztotta, vagy folytatjuk a harcot, küzdünk tovább az igazunkért és elmegyünk a végsőkig. Pillanatnyilag egyetlen jogorvoslat áll a rendelkezésünkre, az elsőfokú fegyelmi határozat elleni fellebbezés, ami halasztó hatályú. Ha a fegyelmi bizottság másodfokon is elmarasztalja a Ferencvárost, úgy e döntés ellen a sport állandó választott bíróságához fordulunk. Az MLS alapszabálya ugyanis egyértelműen rendelkezik, és ezt a szervezetet jelöli meg jogorvoslati fórumként fegyelmi ügyekben.
1: 2006. november 24-e. Feljelentést tesz a Ferencváros. Ezzel a főcímmel jelent meg a Nemzeti Sport aznapi száma. Az írásból kiderült, hogy ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést az FTC és a futballszakosztályt működtető ZRT a 2006. január 31-i előtti időszak bizonyos, jogszerűtlennek tartott döntései kapcsán. A pénzügyi és jogi átvilágítás során ugyanis felvetődött, hogy döntően a rossz határozatok miatt jutott szinte kilátástalan helyzetbe a futballcsapat és a klub. Az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az FTC vezetőségének nem célja a boszorkányüldözés, de szükségesnek tartja a múlt megfelelő lezárását. Ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy kiderüljön ki és miben hibázott, és hogyha volt ilyen, akkor az jár-e jogi következményekkel. A feljelentésben hanyag és hűtlen kezelés, valamint a számvitelrendjének megsértése szerepel. 2006. november 30-a. Az MLS másodfokon eljáró felleviteli bizottsága pénteken megszüntette a fegyelmi testület Ferencvárosra kirót 25 millió forintos büntetéséről és a nemzetközi meccsektől való eltiltásáról szóló határozatát. Ezt így indokolta Duda Attila, a felleviteli bizottság elnöke. A narrátor Nyágúj Gergely.
9: A PTK és a sporttörvény sem zárja ki annak lehetőségét, hogy a sportklubok vitás kérdéseiket polgári bíróságon rendezzék, a FIFA alapszabálya viszont ezt megtiltja. Az MLS alapszabályából hiányzik az átmeneti megoldást kínáló lehetőség, a választott sportbíróság szerepe nincs pontosan meghatározva. Mivel ebben a kérdésben nem tiszták az MLS rendelkezései, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a Ferencváros szabálytalanul járt el.
1: 2006. december 7-e. Pert nyert a Ferencváros a Magyar Labdarúgó Szövetség ellen, miután a fővárosi ítélőtábla jóváhagyta az első fokon hozott ítéletet, s megállapította, a licenceljárás szabályainak megsértésével zárta ki a szövetség az FTC-t az élvonalból. Ezzel még nem zárult le az ügy. A klub ugyanis kártérítési igénnyel élhet a szövetséggel szemben. Dámasi Zsolt klubelnök a Kossuth Rádiónak arról beszélt, hogy abban a helyzetben milyennek látta a klub jövőjét.
10: Erre a szituációra, ami per pillanat a Fradiban uralkodik, erre meg jobb mondatot nem lehet találni, mint Churchill idézetét. Nem ígérhetek semmit, csak vért, keserves munkát, könnyeket és verejtéket. Churchill utolsó mondata viszont arról szólt, hogy igenis meg fogjuk oldani, de csak akkor, ha együtt csináljuk, azaz induljunk egy irányba, és használjuk ki a egyesített erőnket. Ez az én mondani valóm.
11: 2007. január 31-ig szól az elnökség mandátuma. Mik a legfontosabb feladatok?
10: Nagyon sok fontos feladat van. Messze menőkig a legégetőbb feladat természetesen a Labdarúgó RT életben tartása, a folyamatosan fizetendő összegek előteremtése, már ez sem biztosított a Fradi RT-nél, illetőleg tárgyalások arról, hogy azt az óriási adóssághalmazt, ami az RT előtt van, azt hogy lehet leépíteni. Következő három hónapban messze menőkig több munkát fogok végezni, mint azt a Fradi elnökének végeznie kellene társadalmi munkában.
1: Miközben tehát a csapat az MB2-ben szerepelt, a klub vezetése minden jogi eszköz felhasználva küzdött az igazáért, s már ennek sok realitása nem volt, még abban is reménykedtek, hogy valamilyen megoldással a csapat visszakerülhet az MB1-be. Kemenes Szabolcs emlékei szerint ezek a hírek a játékosokhoz nem igazán jutottak el.
4: Ugye én akkor nagyon gyerek voltam, tehát általában ezek a hírek azért inkább az idősebbeket mozgatják, tudod, akik a csapatkapitányi karszalagot viselik, stb. De arra tisztán emlékszem, hogy ezeknél a szituációknál Imre Bának az a nyugodt aurája, az mindig azért hely irányba tette a csónakot, hogy gyerekek, ez nem a mi asztalunk, ezzel mi nem nagyon fogunk tudni mit kezdeni. Ha így lesz, ha nem. Nekünk a dolgunk az, hogy a pályán valahogy visszajussunk. És tudom, hogy ez a fajta szemlélet, meg az a fajta tényleges nyugalom, amit Imre beárasztott, azért az ragadt a csapatra. Ugye hát ezért is volt nagyon problémás, amikor ő ugye a Kecskemét elleni hazai meccs után utána távozott. Igen.
1: 2007. július 3-a. A legfelsőbb bíróság helyben hagyta a fővárosi ítélőtábla döntését, amelyet a klub licencügyében hozott. 2008. február 26-a. Az FTC pártolói egyesülete keresetet nyújtott be a fővárosi bírósághoz azért, hogy megtudhassa, kik alkották azt a licencadó testületet, amelynek döntése nyomán 2006 nyarán kizárták az FTC-t a labdarúgó NB1-ből. 2008. április 7-e. Első fokon pert vesztett az MLS az FTC pártolói egyesületével szemben, azaz kiderült, a szövetségnek nyilvánosságra kell hozni a Ferencváros licencét visszavonó fellebbviteli licencadó testület tagjainak nevét. 2008. szeptember 16-a. A fővárosi ítélőtábla helyben hagyta a fővárosi bíróság döntését, miszerint az MLS egyéb közfeladatokat ellátó szervnek minősül, ebből kifolyólag az ilyen feladatot ellátó testület adatai közérdekből nyilvánosak, így nyilvánosságra kell hozni a Ferencváros licencét visszavonó felleviteli licencadó testület tagjainak nevét. Buda Máté az FTC pártul egyesületének szóvivője Nemzeti Sportnak nyilatkozva így kommentálta a hírt. A narrátor Szegő Tibor.
3: Nagyon várjuk, hogy az MLS minél hamarabb eleget tegyen az ítéletnek, és nyilvánosságra hozza a másodfokon eljáró licenszadó testület tagjainak adatait. A pernek nem az volt a célja, hogy az FTC-t visszahelyezzék az első osztályba, hanem annak megállapítása, vajon a fellebbviteli licenszadó testület összetétele megfelelte azoknak a szigorú előírásoknak, például volt-e benne jogász vagy könyvvizsgáló, amelyek az MLS klublicensz szabályzatában szerepelnek. Kisteleki István szövetségi elnök mindig azt emlegeti, az MLS a rend, fegyelem, törvényesség jelszójegyében működik. Kíváncsiak vagyunk, ez valóban így van-e.
1: 2008. november 5-e. Az MLS elküldte az FTC pártolói egyesületnek a fellebbviteli licencadó testület tagjainak névsorát. Albert Gábor MLS főtitkár egyúttal emlékeztetett rá, a bíróság fontosnak tartotta rögzíteni azt, hogy a nyilvánosságra hozatalról szóló ítélete semmilyen módon nem jelent állásfoglalást abban a kérdésben, hogy a Ferencváros kizárása jogszerű volt-e vagy sem, miként abban a kérdésben sem jelent állásfoglalást, hogy a sportszervezet megfelelte a licencadás feltételeinek. Az MLS által a kezdetektől titokként kezelt névsortát több mint két év után vált nyilvánossá, azóta pontosan tudjuk, kik voltak a Ferencváros kizárásáról döntő bizottság tagjai. A listát Tóth Vila ismerteti önökkel.
12: Bárányos László, a Pest megyei labdarúgó szövetség felügyelő bizottságának tagja. Horváth József, a Baranya megyei labdarúgó szövetség elnökségének tagja, a Kispályás női teremlabdarúgó bizottság elnöke. Lackó János, a Budapesti amatőr box szövetség elnöke. Pálfai Szilárd, a Győr-Moson-Sopron megyei labdarúgó szövetség fegyelmi bizottságának tagja. Pere József, a Fejér megyei labdarúgó szövetség fellebbviteli bizottságának tagja. Riklik Anett, az MLS egyik bizottságában dolgozó sportvezető. Szendrő Dénes, a Pest megyei labdarúgó szövetség felügyelő bizottságának elnöke.
1: A döntéshozók, amellett, hogy a klubot büntették, a játékosok karrierjére is hatással voltak, hiszen a többségük egyik pillanatról a másikra lett NB1-esből NB2-es futballista. Kemenes Szabolcs esetében arra voltunk kíváncsiak, szerint az akkor történtek miként hatottak az ő pályafutására.
4: Azért hiányzott az egy éven egy, tehát azért ott akkor én nagyon elkeseredve és mélyen voltam az összes többi fiatallal, a Bartalaci, Lackó Zsolt, Fitos Laci, nem is tudom ki volt még fiatalok közül, aki velünk volt, hogy azért ott úgy éreztük egy picit, hogy ott elvettek tőlünk egy év NB1-et. És azért az nem volt egyszerű, de utána azért tényleg akár én is, akár a Lackó Zsolt is ugye tudtunk külföldre igazolni majd később. De ez annak volt köszönhető, hogy a Fradi az akkor is Fradi maradt, hogyha NB2-es. Tehát, hogy ez megítélésben azért nagyon-nagyon sokat számított maga a Ferencváros név. Egy 20 év távlatából nyilván már azt mondod, hogy egy történelmi korszaknak voltál a szereplője, aminek nem mindig örül az ember, ugye mondjuk így. De nyilván azért azt is kontextusba kell helyezni, hogy a Fradi akkori helyzete azért lehetővé tette azt, hogy sok fiatal bemutatkozzon a csapatban, és később egy esetleg külföldi vagy NB1-es karriert is építsen. Tehát azért ezt a részt semmiképpen nem szabad elmenni a klubtól. Nyilván a mai napig egy ilyen, nem mondanám fájó emléknek, mert ez túlzás. Egy érdekes élmény, tényleg ez egy érdekes emlék, hogy pont ebben a történelmi időszakban tudtunk részesei lenni a Fradinak.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Bár sokan abban reménykedtek, hogy a Ferencváros NB2-es tagsága rövid életű lesz, a zöldfehérek 3 másodosztályú idény után a 2008-2009-es kiírás végé jutottak vissza az NB1-be. A számvezetés követő első javonábeli meccse 2009. augusztus 1-én 10.000 néző előtt került sor az Üllői úton. A Fradi Polsó, Dragoner Attila, valamint Pölöskei Péter két gólyával 4-1-re legyőzte az Alagerszeget. A számvezetés éveit a Ferencváros színeiben végigélő Lipcsei Péter kettős érzésekkel gondol vissza a feljutásra, hiszen egyfelől boldog volt, hogy a Fradi újra az első osztályban szerepelhet, de az angol edző Bobby Davis annál való rossz viszonya keserű emlékeket idéz fel benne.
6: Hát igen, nekem ugye pont volt egy afférom a Bobby Davidsonnal, pont ugye akkor én nem voltam valami jó állapotban vele. Nyilván azért is, mert ugye az én helyemre hozott olyan játékosokat, az ő kedvenceit, angol játékosokat, akik én azt gondolom, hogy azért én jó futballista voltam, mint ők, és folyamatosan játszatott, és folyamatosan igazából, ha lehet azt mondani, szórakozott velem. Én akkor úgy nem éreztem, tudtam, hogy feljut a csapat, és nem éreztem azt, hogy most hú de jól feljutottunk. Nyilván volt a cél, hogy a Fradi visszajusson oda arra a helyre, ahova méltó, de nem voltam én olyan nagy örömmel, nem vártam ezt az egész bajnokságot, hiszen nekem mindig folyamatosan afférom volt ezzel az úriemberrel, ezért talán nem is éreztem úgy olyan nagyon nagy dolognak, hogy megnyerjük a bajnokságot és visszajut a Fradi a méltó helyére.
1: A Ferencváros 2009-es visszajutásának idején Elbert Gábor az MLS főtitkára volt, ám amikor a döntést meghozták, még más pozícióban dolgozott a magyar sportban. Az ügy igazán rázós részét csak kívülállóként figyelte, de a folyamatról gyakorlott sportvezetőként így is megvan a véleménye.
13: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy bánom, hogy abban a döntés folyamatban nekem nem kellett részt venni. Ugye amikor ez megtörtént, akkor én még a Nemzeti Sportszövetség főtitkára voltam, de hogy hát ez sokak számára fájó és komoly indulatokat kiváltó történet volt akkor, aminek után tudtam nézni, hogy ez úgy néz ki, hogy volt egy szabályzata akkor is a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, hogy milyen feltételekkel indulhat valaki az NB1-ben, és emlékeim szerint akkor Furulyás János volt a Fradi elnöke, és én hozzám azok a hírek jöttek, ugye, ahogy mondtad, 3 héttel a döntés után, hogy még egy papír hiányzott, tehát megvolt az, hogy mennyi pénznek kell a számláján lenni a klubnak induláshoz, vagy ha az nincs meg, akkor az illetékes klubvezetőnek ellen kell jegyezni egy papírt, amiben garanciát vállal el, és ez nem született meg. De hogy mondom, tehát hogy ez szerencsére nem volt feladat, de nem volt hálás helyzet. Én azt szeretem a sportban, hogyha a dolgok a pályán dőlnek el. Tehát hogy az sokkal tisztességesebb, jobb a sporthoz közelebbi állapot, hogyha egy csapat még, ha azt gondoljuk róla, hogy első osztályban a helye, de kiesik az NB1-ből a pályán. Én nagyon nem szeretem ezeket, mert ez soha nem a sportolón múlik. Tehát, hogy ebben most az akkori Fradi vezetésre kell leharagudni a Fradi szurkolóknak, vagy a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékeseire, erről persze lehet vitatkozni, de hogy nem jó, tehát hogy ez hasonló, mint mondjuk, hogy ugye Moszkvában nem mentek el a nyugati országok, talán Ausztrália meg egy néhány kivételével, 84-ben Los Angelesben nem mentek el a jugoszlávok meg a románok kivételével. A kelet-európai blokkhoz tartozó országok, ez is ilyen, nem a sportolón múlik. A sportoló bűnhődik, a sportoló jár rosszul, de nem az ő teljesítményén múlik, hanem olyan emberek múlik, akik vagy tehetnének ezért az egyik oldalon, hogy betartják a szabályokat, a másik oldalon, hogy az írott szabályokat azt úgy értelmezik, ahogy az a sportnak jobb lenne, de ezek ilyen nagyon nehéz dolgok, mert ha egy szabály szabály, ha egy centi les az les, akkor nem tudunk mit csinálni.
1: Az immár 2 évtizeddel ezelőtti eset nyilvánvalóan nyomot hagyott a magyar futballban, elsősorban persze a Ferencvárosban, illetve a csapat szurkolóiban. Kemele Szabolcs szerint a drukkerek már akkor is józanul átlátták a történteket, s ez azóta sem változott.
4: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy a szurkolókkal a kapcsolat nagyon sokáig egészen jól alakult, egészen a végéig, ugye, ami nem jutottunk föl. Ott azért volt egy elmérgesedés. Én szerintem azért nem feltétlenül, és akkor ránk is haragudtak játékosokra, ez nyilvánvaló. De én azt gondolom, hogy alapvetőleg azért az akkori vezetésre haragudtak Isten igazából, akik idáig jutották azt a klubot, mert nyilván, amikor a Ferencvárosról beszélünk, akkor nem arról beszélgetünk, hogy egyik pillanatra a másikra egyszer csak csőd közeli állapotba kerül a klub, és kizárják. Tehát azért az egy folyamat volt. És én azt gondolom, hogy azért a szurkolók sokkal inkább voltak mérgesek erre a folyamatra, ami idáig vezetett, semmint ránk játékosokra, hiszen ugye mi bennmaradtunk az NB1-ben az előző évben, bőven. A klubvezetés az kevésbé. Úgyhogy én azt gondolom, ez egy nagyon tanulságos időszak volt egyébként mindenkinek, aki részt vállalt abban a folyamatban, akár azok, akik próbáltak segíteni és visszajuttatni a klubot, akár azok, akik felelősek voltak azért, hogy odáig jutott a sztori, ameddig. De összességében én azt gondolom, hogy a szurkolóknak is egy nagyon különleges időszakként marad ez meg, nyilván nem pozitív előjellel.
1: Kíváncsiak voltunk, hogy a ma már a Ferencvárosnál Robi Kim mellett pályaedzőként dolgozó Leandro szerint az NB1-ből való kizárás milyen nyomot hagyott a klub történelmében.
7: Talán ott kezdődött, talán az újítás nyilvánvaló, ott még volt egy kis időszak, amikor az elnök Kubatav elére került, szerintem ott tényleg ott kezdődött a helyes útra kerülni a Fradi. Hosszú út volt, azért nem egyből lecsapat a bajnok a csapat, vagy ilyen szintű, hogy Európa a Kupafront állandóan ott vagyunk, úgyhogy ez rengeteg munka, rengeteg odaadás kellett ahhoz, hogy ideig eljusson a csapat, úgyhogy ez nagyon kemény munka az egész Gáborék, a Lipcsei, az Orosz Pali, a Niri Zoliék, aki élen állnak a klubnál, hogy ez óriás dolog, amit végigvitték.
1: A Ferencvárosnál 16 idényt játszó Lipcsei Péter szép emlékeket őriz a klubnál eltöltött időszakáról, bármint mondja, érthető okokból az NB2-es időszak valamelyest ront az összképen.
6: Nekem mindenféleképpen pozitív, tehát az, hogy kizárták a csapatot, az nyilván negatív volt, de 16 szezont kell azt mondanom, hogy én itt eltöltöttem a Fradiba, ami nekem mindenképp jó volt, természetesen voltak rosszabbak és jobbak, de hát mindig ugye azt szoktuk mondani, hogy a jó emlékek ragyognak, a rosszak azokat elhagyjuk, és én azt gondolom, hogy ez így is volt. Ugye talán azt lehet mondani nekem, hogy a bajnoki címek közül lehet azt mondani, hogy a 92-es volt a legszebb. Ugye 92-ben, amikor Diósgyőrből jöttünk haza, és megnyertük a bajnokságot, és ugye előtte 11 éve nem nyert a klub bajnoki címet. Én azt gondolom, hogy ez volt a legjobb, és hát nyilván ugye az NB2-es rész volt, ami nem volt olyan jó, és az mindenféleképpen negatív.
1: Ebert Gábortól azt kérdeztük, a licencügy szerinte milyen hatással volt a magyar labdarúgásra, s azon belül is elsősorban a Ferencvárosra.
13: Nyilvánvalóan mind a Fradi, mind a magyar NB1-es labdarúgás történetében ez egy rossz vagy fekete betűkkel írandó történet. Azt gondolom, hogy egyébként ahhoz, hogy a Fradinál utána törekedjenek a profib vezetésre, ahhoz viszont ez hozzájárult.
1: Akik csak az elmúlt 10 évben követték nyomon a Ferencváros labdarúgó csapatának szereplését, talán nem is tudják, a 2006-ban történtek óta milyen hosszú utat járt be a Fradi addig, hogy ma már mint a magyar klubfutball zászlóshajóját emlegessük. Nyíri Zoltán 2011-től előbb elnöki tanácsadóként, 2014-től elnökségi tagjaként előbb operatív igazgatója volt, most pedig már ügyvezető alelnöke a klubnak, így részese volt a Ferencváros felemelkedésének és sikereinek. Nyíri Zoltánt először erről az időszakról kérdeztük.
14: 2006. 7. 19-én, tehát épp hogy a kizárás után a magyar bíróság, a polgári bíróság hatályon kívül helyezte, és jogerősen kimondja, hogy az FTC kizárása jogtalan volt. Utána még sok-sok per indul el, 2-3 per elindul, ahol aztán végig az a ítélet születik, mindegyik bíróságon, mindegyik úton. 2008 novemberében van a másodfok, ott is megnyerte az ember a szellemi pert, hogy jogszerűtlenül zárták ki a Ferencvárost. Tehát, hogy ugye a visszahelyezés, tehát azt nem fogadta el azt az igényét a magyar bíróság a Ferencvárosnak, hogy helyezze vissza. De az, hogy jogtalanul zárták ki, az arról bírósági ítélet van. Onnan visszahozni egy közösséget, aki szembesül vele, hogy őt jogtalanul zárták ki az a magyar első osztályból a rekordban, akkor is a legtöbb bajnoki címmel rendelkező, és azóta is abban rendelkező Ferencvárost, azért azt képzelheti, hogy az milyen szellemi sokkot, vagy milyen mentális sokkot okozhatott. Persze, ennek volt egy másik vetülete is, hogy egy idő után viszont egy nagyon, nagyon összetartó, vagy még jobban, addigna még jobban összetartó közösség jött létre, és ugye nem is véletlen, hogy azóta szurkolók elmondata, amikor visszajutottunk, hogy megjártuk a poklót, és magunkkal is hozzuk, amikor visszajutottunk, hogy így van, a Ferences megjárta a poklót, és utána visszahozta magával, vagy elhozta magával azt az érzést, és onnan kellett építkezni, ugye ott akkor, amikor ez megtörténik, akkor még mindig nagyon, nagyon labilis anyagi helyzet, ugye az angol befektető. Én nem hibáztatom őt, ő egy helyzetbe került, megpróbált segíteni, sőt, én a jó szándékát nem is veszem el, nem sikerült. Oda jutottunk, hogy a végén egy ilyen nagyon komoly mentőakcióba kellett kezdeni. Az a mentőakció is tartott az első 4-5 évig. Tehát a Ferencváros sikeressége, vagy eredményekben mérhető sikeresség azon 2015-16 környékén érkezik. Ugye az első bajnoki cím, amit Thomas Dollal nyerünk, és utána még a nemzetközi sikerek azok még évek, az még 2-3, ugye 18-ban sikerül először, tehát az a nemzetközi sikerek visszaállítása az 7-8 évig tart. Ez egy hosszú munka. Az, hogy bíztunk benne, hogy meg tudjuk csinálni, persze, azért kezdtünk bele, mert bíztunk magunkban. A szurkolók mindvégig, a fradi szurkoló az nem olyan, hogy egyszer igen, egyszer nem, persze, megvannak az igényessége, hogy finoman fogalmazzak, tehát tud nagyon kritikus is lenni az eredmények elmaradása esetén, de azért a Ferencvárosnak a szurkolói bázisa az egy nagyon, nagyon komoly és nagyon masszív és állandó tömeg, és igazi mindig lehetett számítani. A csapat is mindig számított rájuk, és azt gondolom, hogy most olyan helyzetben van már a klub, hogy mind a sportszakmai, mind a mentális, mind a szurkolói rész, tehát az egész egy jól működő egység, nem véletlen, hogy mind Magyarországon, mind nemzetközileg ilyen szempontból a legsikeresebb idejét éri a Ferencvárosnak a labdarúgó része, vagy a labdarúgó szakosztálya.
5: Az önök vezetésével eltelt másfél évtizedben az egyik dolog, amiben a Ferencváros talán úttörő magyar szinten, az a márkaépítés és az a fajta gondolkodásmód, hogy nem csak Ferencváros van, hanem Fradi is, erre lehet médiát építeni, szurkolói termékeket, egy saját brandet. Ebben mennyire van egy tudatos irány, mondjuk azt tekintve, hogy ezzel piaci alapokon is a Ferencváros önfenntartóvá válhat, vagy profitábilissá válhat, és ezzel bármi történik, el lehet kerülni azt, hogy még egyszer ilyen helyzetbe kerüljön a Ferencváros, hogy másoktól, más befektetőktől függ anyagilag, és ha ők nem tudnak fizetni, akkor a kizárás sorsára juthat, ahogy ez már megtörtént.
14: Azt gondolom, hogy részben ez egy utópikus felvetés. Teljesen tudatos döntés volt Kovató Gábornak, hogy itt Közép-Kelet-Európa vezető csapatává és brandjévé kell válni, és ezen az úton, amit felsoroltál, önálló médiát kell alapítani, önálló termékeket, tehát olyan, ezzel a rossz szóval, nem magyar szóval, brandet kell építeni, amely túlnyúlik a határokon, túlnyúlik, visszahelyezi a nemzetközi bérkeringésbe a Ferencváros labdarúgását, és majd az egész klubot. Nemzetközi osztályt hoztunk létre, kereskedelmi osztályt és marketing osztályt hoztunk létre, ez mind évek, tehát ez nem így egyik napra a másikra, és azoknak a tervezett munkájával haladtunk ebben előre. Hogy egy futballklub ezekből a bevételeiből, legyen ez a merchandising, tehát a brand bevételeiből eltartsa teljesen önmagát, ez a világon sehol nem történik meg. Tehát ez egy nagyon fontos tudás, azért szeretném azoknak, akik mindig azt mondják, hogy jó, de hát az állam nélkül a magyar sport meghalna, az állam nélkül a német sport is meghalna, a spanyol sport is meghalna, a francia sport is, a szlovák sport, mindegyik sport meghalna. Az, hogy egy okos gondolkodással, előretervezéssel maximalizálni azokat a bevételeket, ami ebből származhat, az igen. Arra válaszolom, hogy így van, az egy terv, azt nyomni kell, azon gondolkodni kell, a lehető legtöbbet ki kell hozni abból, ami benne van ebben. Tehát valóban a Ferencvárosnak az ilyenfajta bevételei, azok a nullával voltak egyenlőek, hát egy konténerben volt a shop, egy ilyen szó szerint egy építési konténerben volt egy kis shop. Most meg kell nézni, milyen üzlete van a Fadinak, a webshopja, hogy néz ki, hogy rengeteg vevőnk van, rengeteg külföldi jár meccsre. A VIP bevételeink, a stadion bevételeinek a 30, az összbevételek 30-35%-át az a 2000-es VIP rész hozza. 17-19 ezeres tömegnek alig 10%-nyi helyen hozza a bevételek 35-40%-át. Ezen a piacon el lehet érni valamennyi eredményt, el lehet érni bizonyos bevételeket, de az, hogy fönntartson egy nemzetközileg a legjobb 16-ban résztvevő csapatot teljes mértékben, az elképzelhetetlen. Az ténykérdés, hogy lehet törekedni, és a mi bevételeink is nőtek, a nemzetközi szerepléssel ugye nőnek az UEFA bevételek, tehát valóban lehet ezen a 2010-es állapothoz képest kb. 50%-ban előrébb vagy. Ez ténykérdés. És kell dolgozni rajta, hogy ez minél nagyobb legyen.
1: Magazinunk természetesen megkereste Kisteleki Istvánt, aki 2006-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke volt, ám nem kíván nyilatkozni. 2022 őszén a Sportál TV-nek adott interjújában viszont Kecskés Istvánnak elmondta, mostani feje miként értékeli a Ferencváros kizárását.
15: De én ma is azt mondom, és azért nem álszent, amit mondok, hogy ahhoz, hogy a Ferencváros ma olyan, amilyen a Ferencváros, ehhez kellett ez az időszak. Hát a Ferencvárosnak meg kellett tisztulni.
16: Ez az jó döntés volt akkor?
15: Nem. Nem, de igazságos. Ezt hozzáteszem, hogy nem jó döntés volt, mert rengeteg ellenszelünk volt utána minden területen, azért, mert ezt meghúztuk. Lehet, hogy politikailag ez nem volt jó, nem volt politikus, vagy hogy is mondjam, hogy inkább úgy a politika alatt úgy értem, hogy talán az MLS-nek nem kellett volna ennyire keményen ezt fölfogni. Én szerintem teljesen igazságos volt, és hozzájárultunk ahhoz, hogy a Fradiba elinduljon egy olyan gondolkozás, hogy igenis egy profi klubot alakítsanak ki. És ez ma kialakult Kubatov Gábornál, nem csak a labdarúgás területén, hanem az egész Ferencvárosban. Tehát én úgy élem meg, hogy ha nagyon-nagyon meg akarnám ezt ideologizálni, akkor azt mondom, hogy segítettünk ebben a Fradinak, de nem volt jó, és nem is biztos, hogy újra megcsinálom. Ezt többször elmondtam már, hogy azért ez valószínű, hogy nem húznám meg. Bár meg rám nem jellemző az, hogy ilyen jellegű kompromisszumokat kössek, hiszen abszolút nyitottak voltunk a Ferencvárossal szemben, hogy mit kell ahhoz, hogy licenszet kapjon. Nem tudták teljesíteni, és akkor nem tudtunk mit csinálni, hát akkor ez lett a vége.
1: Gyiri Zoltántól, a Ferencváros ügyvezető alelnökétől azt is megkérdeztük, a futballcsapat 2006-os kizárása az NB1-ben a jelenlegi vezetőség szemében hol helyezkedik el a klub történelmében.
14: Mindenképpen a fekete részen, vagy a fekete foltoknál, hiszen még egyszer szeretném elmondani, és azért is már reagáltam erre, és azért is készültem föl, és nem kútfejből mondom, hanem azt képzelj el, hogy őről hoznak egy döntést. Egy szervezet, kizárják valahonnan. Majd ő nem megy az igazáért, és a Magyar Bíróság első, másod, harmad, mindegyik, hogy is mondjam, fokán, hogy így mondjam, magának ad igazat, hogy jogtalan volt. Hát hogy érezné? Hogy érezné? Soha nem felejteni. És ráadásul nem helyezik vissza. Tehát azt mondják, hogy oké, jogtalanul zártak ki, tehát jogtalanul zárták ki önt, jogtalanul tiltottak meg valamit, de nem kaphatja vissza. Hát ez hogy érezné? Soha nem múló. Én akkor szurkolóként éltem ezt át, és az mindig is egy igazi fradi szurkoló mai napig tudja, hogy ki volt az MLS elnöke akkor, ki volt akkor a sportért felelős, ki volt akkor a miniszterelnök, kik vezették akkor az országot, akik hagyták, és asszisztáltak ahhoz, kik voltak az MLS elnökségi tagjai, akik asszisztáltak és hagyták, hogy a Ferencvárost akkor jogtalanul kizárják. Azt objektíven elismerem, hogy a Ferencváros akkor egy ingományos és nehéz anyagi helyzetben lévő, financiálisan megroppant állapotban volt. De abban az indokkal, amivel a Ferencváros kizárták, hiszen indokolatlan volt és jogszerűtlen, kizárhatták volna a másik, az összes többi csapatot is szinte. Szóval az egy fadi, én a saját véleményet tudom mondani, nem akarok a többi vezető nevében nyilatkozni, hiszen én nyilatkozom. Én ezt a mai napig egy rendkívül nagy igazságtalanságnak, és igenis kimerem mondani, egy fadira speciálhozódott bosszúnak gondolom, hogy ott volt egy lehetőség, volt a Fadinak egy gyengesége, és azt kihasználta az akkori, mind állami, mind az MLS vezetése, mind a magyar kormány kihasználta, hogy üthet egyet a Fradin, ami mindig is a polgári oldal és a jobb oldal csapata volt, főleg miután az 50-es években ugyanez az oldal elvette a nevét és a színét, tehát onnantól kezdve ez egy nagyon erős, hogy is mondjam, nézetkülönbség állt fönt. Én azt gondolom, ez az én magánvéleményem, még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy soha ellenfelejtendő, nagyon rossz és nagyon olyan példája a magyar sportnak, ami üldözendő, és soha többet nem szabad, hogy megtörténjen, hogy valakit jogtalanul zárnak ki valahonnan. Az soha többet nem történhet meg, se velünk, se más egyesülettel. Ez a véleményem.
5: 20 év elteltével erősebbé tette a Ferencvárost a kizárás?
14: Mindenképpen. Hogyne, azért mondom, az a jelmondat azóta, megjártuk a poklót és magunkkal is hoztuk.
1: A Ferencváros 2006-os kizárása nem csak egy klub történetének drámai fejezete volt, hanem a magyar futball egészének tükrévé vált. A döntés három idényre kiszorította az ország egyik legnagyobb hagyományú csapatát az élvonalból, és arra kényszerítette a klubot, hogy sportban, gazdálkodásban és szervezetben is új alapokra helyezze működését. A Fradi végül visszatért, a történet nyoma viszont máig ott maradt a magyar labdarúgás emlékezetében. A botrány azonban nem csak a klub pénzügyi válságáról szólt. Legalább ennyire meghatározta a Ferencváros és a Magyar Labdarúgó Szövetség közötti éles konfliktus, valamint az a sokszor zavaros döntéssorozat, amely a licenceljárás kísérte. A határozatok felülírása, bizottságok felosztatása, majd új testületek döntései olyan helyzetet teremtettek, amelyben a szabályok alkalmazása és a döntéshozatal következetessége is vitatárgyává vált. A vita arról, hogy a döntés mennyire volt elkerülhetetlen és mennyire volt a rendszer erő demonstrációja, valószínűleg még sokáig felszínen marad. Az azonban ma már alig ha kérdéses, hogy 2006 nyara korszak határ volt a magyar futballban. Akkor vált nyilvánvalóvá, hogy a pályán elért eredmények önmagukban nem elegendőek. Egy klub sorsát ugyanúgy befolyásolják a gazdasági döntések, a szövetségi szabályok és az intézményi viszonyok. És talán éppen azért maradt ennyire emlékezetes ez az ügy, mert a Ferencváros kizárása egyszerre szólt egy klub válságáról, a magyar futball pénzügyi problémáiról és arról az űrzavarról, amely akkoriban a sportág irányítását is jellemezte. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 11. részét hallották. Reméljük, hogy a Ferencváros kizárásának történetét bemutató adásunkat érdekesnek találták. Sorozatunk korábbi részeit meghallgathatják a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését, vagyis Tóth Bélának, Nyágui Gergelynek, Regős Lászlópának, Szegő Tibornak és Katona Lászlónak. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
16: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsubel, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubel, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubel!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

történik, az nálunk hallható. Óriási! Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvolt! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Pontosan, jó reggelt mindenkinek, 6 óra 3 perc, hát nem kell annyira rohanni, hogy szokták mondani, kicsit nyugodtan, el kell indítani a napot. Júli 28-a van, 2026-ban járunk, Szuper Leventével ma reggel, hello, Levi!
2: Jó reggelt kívánok, srácok!
1: És Patai Geri, hello, jó reggelt kívánok mindenkinek!
3: Szép jó reggelt, sziasztok, Harsányi Levente itt mellettem.
1: Ez így van, tehát nem is tudom azt mondani, hogy nem, tehát tulajdonképpen erről van szó. Ebben a másodpercben léptem be, de nem azt jelenti, hogy futottam, nagyon sokan vannak most az utakon, azt néztem ma reggel, nem láttatok egy ilyen? Kicsit erősen aktív jelenlétet? Nem. Jó, kérdés.
2: Lehet, hogy csak neked tűnt fel.
1: Biztos. Na, 06-30-55-55-605 az elérésünk, és egy csodálatos reggelen vagyunk, és ezt is kezdjük együtt, ha valakinek van hozzászólása a műsorunkhoz, hozzánk bátran, nyugodtan, nagyon tartalmas, minőségi hozzászólásokat szoktunk olvasni. Erre a évben nagyon sok hallgatónk van. Múltkor volt egy erős Hello Corner, írja valaki, azok még nem mi vagyunk, de várunk mindenfajta félre észrevétel. Egyetlen ilyen korán fent vagytok-e, és ha igen, akkor én nagyon kíváncsi lennék, hogy ki milyen munkakörben kezdi meg ilyen korán a reggelt. Majd itt szépen várjuk. Ugye azt mondják, mindig az a kérdés, hogy inkább a koránkelés, vagy inkább a későn fekvés, ki mit vállal ebből az egészből? Ti milyen alvók vagytok, vagy milyen fekvők vagytok?
3: Hát én most későn feküdtem, mert NB1-es mérkőzés volt tegnap, úgyhogy...
1: Geri, miért csinálsz
3: ilyet? Képzeld el, így van most ugye a forduló, hogy hétfői mérkőzések is lesznek, legalábbis itt az első körben mindenképpen egy MTK Zetét tekintettem meg a helyszínen.
1: Na, és akkor egyből akkor medium rés.
3: Gyakorlatilag hosszúra nyúlt az este miatt, annyira nem, de 11-kor már ágyban voltam. Alapvetően régebben korai kelő voltam, még ez elsősorban az egyetemi iskolai szokásoknak köszönhető, hogy azért 8-ra be kellett érni, aztán egyetemen már, amikor előadás és nem kötelező, akkor már egy kicsit átgondolta ezt az ember, de ahogy, nem tudom, változik a bioritmus, úgy azért most már egyre inkább, főleg a mérkőzések miatt, meg az események miatt azért olyan 11-ig éjfélig fenn van az ember, tehát ha Levire nézek, nálad ez az Észak-Amerika jégkoromban, ez teljesen specifikus.
2: Jól leplezem, köszönöm szépen. A verseny hétvégét pihenem ki éppen, kint voltam Magyaródra, Hungaroringen egész hétvégén, úgyhogy az nagy élmény.
1: Na mesélj, milyen? Mert szerintem egy ilyen bakancs is, nem tudom, Geri, te voltál-e már
3: formányos
1: magyar nagydíjon.
3: Na, akkor óriási élmény.
1: Én is voltam egyszer, de ez nekem a harmadik volt. Tehát először utoljára és soha többet. És egyrészt már nem volt füldugó nálam. Míg ott kerestünk...
2: Most már nem kell.
1: Most már nem kell. De aztán találtunk. És nekem az nagyon rövid, megvan őszintén, hogy csak azt a részét látom, ott ültünk elől, ott a rajtcél területén, hogy csak azt a részt látom, a többiről meg ilyen elképzelése van. Hang alapján tudjuk, hogy kb. Mi van, és akkor mellettem valaki nézte a telefonján, és mondta, akkor így is lehet, viszont azért nem mennék ki. Nekem nagyon-nagyon nagy sok volt, tehát a sok ember, a por, a nem tudom, a fajtás, de nyilván embere válogatja, és kíváncsiak, hogy neked vagy nektek mi az, ami ebben megragadó, meg ami élményt ad.
2: Hát én úgymond dolgozni voltam.
1: Csak nem.
2: Kitelepülésen voltunk a Blazepoddal, úgyhogy nagyon sok rajongóval játszottunk együtt, de egyébként igazad van abban, hogy tehát szeles volt, poros volt, a legjobb dolog az volt, amikor a jófej tűzoltók így oda-vissza mentek, aztán locsolták a népet hideg vízzel, mert
1: hogy
2: azért elég meleg is volt.
1: Jó, de biztos megvan ennek a, nem tudom, a csábító bája, vagy nem tudom.
2: Egyébként oda, tehát leföl sétálgatni, jönni, menni, akinek ilyen jegye van, hogy nem egy kiemelt tribűnre mondjuk, akkor több kanyar kombinációt megnézhet. Én viszont hiányolom a füldugós Forma 1-et. Tehát amikor tényleg annyira...
1: És ezt mire mondhatom, már nem kell?
2: Hát, hogy már nem olyan hangosak az autók sajnos, amilyen régen. Tehát a hőskorban, én 16. kerületi vagyok, a hőskorban, kicsit még amikor olyanok voltak az időjárási viszonyok, akkor még hallatszott Magyaródról a verseny Mátyásföldre. Tehát azért nagyon kemény, de most már ez nincsen. Nincsenek olyan nagy hangú motorok.
1: De nem beindítottam, egy barátom volt nálam, képzeljétek el, egy 5000 köbcentis, ezt 2026-ban kimondani, 5000 köbcentis benzines autót. és ez csak hangról jut eszembe. És olyan hang volt, és én megértem meg, persze, ugye egyetlen egy állandó dolog van az életben, az pedig a változás. Tehát, hogy persze kell az elektromos autó, és nem menjünk most ebbe, de hogy igen, csinálnak ugye Forma 1-be, ugye elektromos van, még csinálják? Na, hát tulajdonképpen annyian nézik, ahányan tervezik az autókat. De nincs ezzel baj, de volt most egy tévéműsorban, annyian nézték, ahányan csináltuk, és akkor abba is hagytuk. Tehát, hogy azért van egy ilyen érzés, amikor az ember azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy azt kell, de hogy nálam a motorsport, az autósport, a hangra, és bocsánat, a benzin illatra, gőzre alapszik, és az azt kivenne az életből, de úgy érzem, hogy egy darabot így ki is vesznek az életemből, legalábbis nekem. És talán pontott ez a barátom, bekapcsolta az 5000-es autóját, sportautót, és csak így álltunk, és bocsánat, így szívtuk be a benzin gőzt illatát, és mondtuk, hogy megnyugtáztuk, hogy
2: de jó. Na,
1: de tényleg! És nem csak azért, mert ilyenben nőttünk fel, mert nagypapámnak egy 1002-es tudája volt, tehát olyan menők voltunk, mint az állat. De hogy amikor beindította, jó előre, hogy bemelegedjen a kocsi, és követ 10 percben szálltunk be télen, hogy meleg legyen és elinduljon, és az valahogy nekem így az élet egyik fontos része.
2: És egyébként igazad van abban, hogy nem csak azért, mert így nőttünk föl, tehát nekem a 12 éves kisfiam már abban nő fel, hogy elektromos autók, meg Hulknak kell lenni, meg minden. És még ő is, amikor meghall egy nagy motoros nagy autót, azzal a hanggal, amelyivel kell, akkor azért neki is megdobban a pici szíve.
1: Neked mi az, ami Geri a Forma 1-ben azt mondta, hogy anyám, ezt most feleségül vennem.
2: Vigyázz, mit mondasz.
1: De mi?
3: Hirtelen össze is reszentem, de nem, egyébként nekem az a szembetűnő, hogy ez egy életmód. Tehát én mindig azokat csodálom elsősorban, azokat a szurkolókat, akik hétvégéről hétvégére követik ezt a száguldó cirkuszt, és egyrészt igen, miből, tehát hogy ez óriási...
1: Az ő dolguk, csak ez nagyon költséges.
3: De ez egy anyagi áldozatokkal is jár, meg hát már önmagában eljutni minden versenypályára, tehát annak ellenére, hogy nagyon jól meg volt szervezve az egész, kialakították, azért mégiscsak számolni kell a dugókkal, eljut, tehát hogy egy, nem tudom, 30 perces gyaloglás, mire odaérsz a tribűnre, vagy akinek nincsen tribűnjegye, ahogy Levi említette, egész nap állni. Az időjárás most kedvezőbb volt egyébként, szerencsére ezen a hétvégén, de emlékszem, amikor 2 éve Barnának segítettem a tudósításban, és kimentünk helyszíni riportot csinálni a szurkolók közé, akkor találkoztunk egyébként Levivel is, mert ugye ott volt akkor is a kitelepülésetek, 42 fokban végig sétálni, és tényleg minden tisztelet az oké, akik ezt csinálják, és akik ebben élnek, mert tényleg sokszor azért nem csak a versenyzőket, hanem a szurkolókat is kikezdik az időjárási körülmények.
1: Igen, viszont jelesre vizsgáztunk megint szervezésben, és ez annyira jó kimondani, hogy nem tudom, hogy több éve, évtizede talán, tehát hihetetlen módon szervezünk sporteseményeket, és kívánjuk is ezt, hogy maradjon így, és egyébként nagyon gratulálunk a szervező csapatnak. Na közben már is jönnek az üzenetek, sziasztok, műtős segéd vagyok, most indulok dolgozni, 8-kor kezdődnek a műtétek, de közben jó hallgatni benneteket, köszönjük szépen. Szia! Nem tudjuk, hogy ki, de jó munkát kívánunk neked, kevés munkát kívánok, de persze ilyen korán az ember már fenn van. Hát egyébként minden tekintetben, minden viszonyítást most figyelembe véve az esetben, úgyhogy nagyon szép napot és munkát kívánok neked. Aztán tényleg várjuk meg, hogy ilyen korán, egyébként tényleg nagyon sok embert látom az utakon, aki fent van, az milyen munkakörbe rohan, vagy nem rohan, vagy megy. Tegyük már össze, hogy 6 óra 10-kor úgy a budapesti vagy a magyar lakosság bizonyos része, hányada milyen munkát fog majd végezni. Köszönjük szépen, 0630 55 55 605. Na és akkor, ha már Geri mondta, hogy volt annyira, tulajdonképpen önpusztító, hogy tegnap belenézte ugye egy labdarúgó mérkőzésbe. Az önpusztítást azt érzi a szó nyilván jó értelmében, mert pusztítóan jó volt a meccs, ugye?
3: Én az NB1-jel elfogult vagyok, úgyhogy csak szuperlatívuszok.
1: Na mesélj azoknak, akik nem tudtak fennmaradni, jó? Annélkül spoilereznéd.
3: De csak az eredmény, nem mondjam, a spoiler.
1: A végén valahogy majd sejtesz, és próbáljuk a Levivel kitalálni, hogy tudott-e gólt rúgni a Zalaegerszeg, vagy nem.
3: Jó, hát akkor egyelőre az eredményt azt
1: igen.
3: Azt hagyjuk, de azért ezen a mérkőzésen kidomborodott az, hogy melyik csapat hol tart, és nekem egy kicsit meglepő volt, megmondom őszintén, mert nagy volt az átalakulás az MTK-nál is a nyáron. Ugye már az elmúlt években láthattuk, hogy tényleg az MTK nevelésre, az értékesítésre is hangsúlyt fektet. helyzet, és szinte minden átigazolási időszaknál arról beszélünk, hogy több játékos sikerül eladni, akik szintet léphetnek. Ehhez
1: az
3: képest,
1: jó, gazdasági
3: hát alapvetően jó, igen, csak nyilván az edzői szempontból az első fordulókban mindig van egy kérdőjel, hogy ha ennyire átalakul a keret, akkor mennyire tud a csapatjáték összeállni. Hát most azt láttuk, hogy nagyon, tehát nagyon érzik egymást az új srácok is. És az Zalaegerszegnél edzőváltás is volt, tehát ott talán ebből a szempontból még nagyobb az átalakulás, még hogyha a játék filozófia, meg a tulajdonosi felfogás, az irány, az nem is változott, mert nagyon-nagyon fiatal játékosokra építenek, nem csak magyarok, hanem az érkező külföldiek is. Fiatalok a külföldi játékosok is, akiket szerződtetnek, és ugye pont Aqua Victory személyében volt erre példa, hogy akár egy ilyen 19-20 éves játékost egy idény után el lehet adni nyugat-európai bajnokságba az Zalaegerszegből, nem csak magyarokat, hanem a légiósokat is. Úgyhogy az ETében több van, ott még kevésbé éreztem, hogy ez a csapatjáték összeállt volna. Egyéni képességek tekintetében van egy-két srác, akiből lehet valami. Na, ennyi nagyjából, jó. És akkor most mi lehet az eredmény?
1: 3-0 szerintem nyert az MTK.
3: Hogy találtad ki?
1: A jövővel látó szemem mindent megmond. Igen, annak ennél ugye már német Krisztián már nem volt ugye a csapatoszlopos tagja, de én azt hiszem, hogy valami miatt, azt nem is értettem se, hogy az MTK hogy esetett ki több évig az MB2, hogy maradható. Igazából ingázó liftüzemmódban voltak ők, jöttek, mentek, de hogy mindig kiestek, ennyi szerintem sokkal értékesebb a gárd. Egyébként gratulálunk. Nekik sajnálom, hogy nem tudott lőni a Zalaegerszeg egy gólt. Nekem jó lett volna, hogyha a Zalaegerszeg lő egy gólt Budapesten. Na, teljesen más, és arra kíváncsi vagyok, ha már itt erről beszéltél, hogy többet játékost adnak el, mint amit vesznek, ez gazdaságilag valószínűleg egy jó arány és egy jó képlet. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo-t is foglalkoztató Al-Nassr Saudi labdarúgó klub adóssága meghaladta a 800 millió riált, ez körülbelül 187 millió euró lehet körülbelül. Az Al-Rijaz sportnapilap szerint a klubot birtokló Szaúd-Arábiai Állami Befektetési Alap, ez az ABA, próbálja a pénzügyi válságot megoldani, de azt is fontogatja, hogy eladja az Al-Nassrt. A bajnoki címvédőn álltak több játékos sem kapta meg a teljes júniusi fizetését, és hát azért megmondom őszintén, nem ezt látjuk a hírekben, nem ezt gondoljuk, hogy ott úgy látjuk, nem, hogy ott egyébként abban a térségben, hogy általában minden rendben, főleg a klubcsapatoknál, ez nál mindig egy örökös kérdés volt, és ha már itt tartunk, akkor azért is kérdezlek titeket, hogy ugye egy klub fenntartása, gazdaságossága azon, hogy nagyon összetett, számomra még mindig egy nagy kérdés, hogy lehet még egy ilyen szintű csapatot is fenntartani, de egy német középcsapatot is. Tehát azon tényleg milliós fizetések mellett, azt mondom, Liverpool hogy oldja meg a többiek, nem tudom. Tehát amikor Szoboszlai Dominiknak fizetnek havi körülbelül, vagy heti körülbelül 100-200 millió forintot, szóval rengeteget, hogy azt egy 20 játékosnál, hogy lesz rentábilis egy ilyen helyzet.
3: Hát nem biztos, hogy ez a modell feltétlenül rentábilis egyébként. Tehát itt ezért valószínűleg több folyik el, mint amennyi bevételt mondjuk piaci alapon meg tudnának termelni.
1: De megéri, vagy meddig éri ez meg a befektetőnek?
3: Hát ez jó kérdés, mert nyilván itt országi mit szempontok is vannak, és alapvetően nem tudom, egy hónapja még arról lehetett hallani, nem, hogy akár Roberto Martínez oda szerződhet, fölvették vele a kapcsolatot, ugye hát, az edző
1: minden hónapban van valami.
3: Tehát ez most engem is egy kicsit váratlanul ért ez a hír, mert pont az ember azt nem gondolná, hogy ott lesznek pénzügyi nehézségek.
1: Na de mit gondol Ronaldo most, amikor ezt megmondom, hallgatni
3: kell? Szerintem, ha valaki megkapja a bért, az ő. Nem?
1: És, na azon, ez szül egy erős, szerintem egy, hogy mondjam, aránytalanságot, és szerintem egymástok feszülést akár a csapaton belül. Most képzeld, mi itt dolgozunk, legyen egy egyszerű sztori, legyen Levi a Ronaldo, mert ugye azért nem lehetek, te legyél a kapus, vállalnád a kapus, én pedig egy nagyon erős ugye középcsatárt vállalnék. Neveket nem tudok ebből a csapatból, csak Ronaldoét. Na mindegy. És meg csak Levi kapja meg a pénzt.
2: João Félix.
1: Tehát ő is, biztos? Van. Na mindegy, szóval csak te kapod meg a pénzt. És mi a Gerivel nem?
2: Meghívlak titeket egy vacsira.
1: Aranyos vagy, de hát azt mondjuk, hogy ez normál, de emellett még kérni. Tehát előbb-utóbb szerintem lesz egy feszültség csapaton belül.
2: De ez olyan érdekes egyébként, hogy ilyen híreket azért évről évre hallani európai nagy kluboknál is. akár a Barcelona, akár a Real Madrid, mindig görgetnek
1: igen,
2: maguk
1: igen,
2: előtt hitel, nagy adósságot,
1: kölcsön,
2: és
1: igen.
2: Mindig az van, hogy ú, most a, milyen nehéz helyzetben van a klub, aztán valahogy mégis, és megint megoldják, és nem tudom, tehát szerintem ez megint csak egy olyan dolog,
1: olaj a tűzre, hogy
2: kelljen beszélni a klubról, kelljen kicsit sajnálni, aztán...
1: Ha ez megint marketing,
2: hogy ilyen, hogy nagy gondba lenne ott az Arnász
1: egyébként közben. Tehát ezt is, meg az ellenkezőjét is, de hogy nálam ez a látszat nagyon sok esetben csal, ez nagyon-nagyon megállja a helyét. Tehát amikor azt gondolnám valakiről, egy ilyen csapatról, egy térségről, de legyen ez egy ember, egy vállalkozás, egy szolgáltatás, teljesen, de hogy ez tényleg nagyon-nagyon felfelével is, ez parád, és micsoda stabilitás lehet benne, és akkor például, hogyha egy csőd helyzet esetén az ember, hányszor voltam, felhúztam én is a vállalmat, és hogy ez a cég, vagy ez a vállalkozó, vagy ennek az embernek nem volt semmi, miközben kifelé nagyon sok esetben azt mutatta. Úgyhogy elvileg nem elképzelhető, nyilván, ha Ronaldot fizetik talán már 4 éve, 5, nem is tudom, szóval elég régóta, és egyébként sikertelenséget sikertelenségre halmoznak, tehát az a helyzet, hogy nem is lehet plusz bevételről szerintem beszámolni, én nem tudom, hogy mennyire fogynak az Al-Nassr mezei, azt se vagyok biztos, hogy ott embertelen buszoztatások vannak, vagy a mezvásárlás esetében, hogy ott nagyon nagy sorok lennének. Nyilván ez egy marketing, ugye talán a térség kapott VB-t valamikor, megy majd.
3: Pontosan, 34.
1: Ja, értem, hát akkor a hírt ez esetben.
3: De klubcsapat szinten nem sikerült szerintem az az áttörés, ahogy említetted is, hogy valamilyen módon ebbe az európai labdarúgás körforgásába bekerülni. Mert nyilván,
1: de szerintetek fog?
3: Hát ezekkel a játékosokkal biztos, hogy az volt a cél, hogy a Szaúdi ligát, mint brendet
1: okay, de fölemelni. Szerintetek át lehet törni? És bocs, tehát ugyanezt kérdezem, az Amerikában játszom, most már Neymar is elment Miami-ba vonalra. Értem, nagyon szép és tök jó, hogy ott játszogatnak az egykori világsztárok, de ezzel meg tudják ott szilárdítani az európai labdarúgást?
3: Én őszintén szólva nem látok rá esélyt. De akkor sem nagyon láttam, amikor ezek az igazolások megtörténtek.
2: Én csak azt várom, hogy mi lesz igazából. Ugye a Saudi Liga, mint nagy brand, 5-6 éve lett kiemelve talán. És ott voltak megfogalmazva azok a célok, hogy na akkor majd esetleg valahogy a BL-be.
1: És mentek is egy darabig azért.
2: Igen, és nagyon jó marketingje volt, nagyon jó hype-ja volt az egésznek, aztán egy picit az úgy alább maradt, és ugye sok elemző azt mondta, hogy 10 évet nem ad ennek a sztorinak, szerintem most vagyunk kb. A felénél, de én úgy érzem, hogy ez az egész dolog stagnál, és inkább távolodik a végső céltól, mint hogy közeledne mondjuk az európai labdarúgás felé.
1: Én körülbelül ugyanezt érzem, tehát nagyon nehéz egy több év tizedes, ott ez esetben századról az annyira nem beszéltünk. Hagyományokat, az ott megélt életet, az élet stílust, formát tulajdonképpen beleerőlted, amikor szerintem próbálunk gasztronómia vagy művészet, teljesen más területet behozni, de legyen az egyébként egy baseball, egy NFL, amit Európába akarnak, hát egy csomó olyan, tudjátok, olyan bemutató mérkőzés, hogy idehoznak egy meccset Németország alapvetően ennek a helyszíne, de hogy kimennek persze egy meccsre, mert szerintem oké, buli, de hogy az megszilárduljon itt már Európában, ez európai, alapvetően európai sporták Amerikában, vagy éppen Szaúd-Arábia környék, hát én azt nem annyira hiszem.
2: Hát a második nagy kísérlet volt arra, hogy az amerikai kontinensen a labdarúgás, ugye 94-es VB után honosodjon. De nem, tehát barátaim mesélték azt, hogy és fogunk majd itt beszélni Mátéval a kinti élményeiről, de hogy ott a sportpubokban elmennek az emberek, nézik a meccseket, és most sem a labdarúgó VB-t nézték ezekbe a kocsmákba, hanem a baseballt.
1: Persze, most itt van egyszerű
2: példa. Az most megy.
1: Igen, egyszerű példát mindenki értse, tehát a juharszirupa, ki hogy áll?
2: Kedvenc. Nagyon.
1: Na, de azért, mert hogy ott játszottál, éltél, te vagy az egyedüli egyébként Magyarországon, aki azt mondja, hogy jó, az összes többi ember azt mondja, hogy jó, hogy megkóstoltam, vagy megkóstolnám.
2: Nem szeretem.
1: De egyébként nekem nem jön be, de hogy
2: tehát igazi élete... kanadait nem ettél még.
1: Biztos. Lehet, pedig a keresztapám Kanadában élt, a keresztanyukám is, tehát én jártam hozzájuk Riverside-ba, de hogy egyszerűen nem tudja megvetni a lábát egy őszpörkölt, egy jutúros galuskával versus juharszirup. Nem láttam, hogy a juharszirup kezét emelem fel a szorítóban, hogy the winner is, ugye? Tehát ráadásul íz, ugye? Na, szóval, hogy a dolog lényege, hogy ezért ez egy nehéz küldetés, de hát megteszik és próbálkoznak. Mi örülünk neki az Airfoil labdarúgás kedvők, hogy ott is látjuk őket, de szerintem ez inkább csak egy erős hype és marketing. És még egy rövid hír, aztán pedig majd jövünk vissza, hogy Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA elnöke gyűlöletkeltéssel és hamis hírek terjesztésével vádolta meg nyílt levélben az egy hete befejeződő világbajnokság bírálóit, majd Újvári Mátéval talán erről is beszélünk, miközben sikeresnek nevezte a tornát, mely szerinte az egységet, a biztonságot és a befogadást ünnepelte, majd kért egy sört Donald Trumpnak. Ja, ez már nincs benne, bocsánat. Tehát, hogy kevés időnk van erre, mennyire volt sikeres ez a VB, amit valószínűleg a következő VB-n már 64 csapat játéka. Hát
3: igen. Hát.
1: Súlyt, direkt használom a súlyt szót, mert hogy ez is nekem, röviden, nekem ez hosszú volt, nem volt kiemelten értékesnek mondható meccsmérkőzés, talán az egyének diadala vagy viadala volt, és igazából ennyi, és végül is szerencsére egy amerikai film levonyolítását, forgatókönyvét láttuk, mert végül is a jó elnyerte a méltó büntetését talán. Nem tudom nektek, mit tett hozzá az életetekhez.
3: Igen, sokat beszéltünk a VB-ről, és keressük a jelzőket ebből a szempontból, ahogy említetted, hogy milyen irányba mehet el, ha már itt a labdarúgás globális viszonyait nézzük, akkor a legértékesebb rend az mégiscsak a labdarúgó világbajnokság, és ebből a szempontból is nem mindegy, és üzenetértékű például a rendezők kiválasztása. Az Egyesült Államokban ők úgy értékelik, hogy ez egy óriási siker volt, kívülről egy kicsit máshogy látszik, és ezért vannak a szaúd-arábiai rendezéssel kapcsolatban is az embernek fenntartásai, pláne hogyha igaz az, hogy ez a mondás a nyújtózkodásról és a takaróról az
1: hogy
3: ott
1: van,
3: is bocsánat, érvényes.
1: Hogy van voltam.
3: Hát, hogy addig nyújtózkodja, még a tapadó takaródér. Úgyhogy az a helyzet, hogy lehet, hogy ott is végesek az erőforrások, de alapvetően már most arról hallani, hogy egy 92 ezeres szuperstadion épül Szaúd-Arábiában, úgyhogy nagyon készülnek, de egyetértek abban, hogy ez önmagában még, és akár egy labdarúgó VB rendezés, Katarban is ezt láttuk, nem elég ahhoz, hogy egy futballkultúra meghonosodjon ott, ahol egyébként ennek nem volt alapja.
2: De ugye az nem nyár. Nem nyári rendezés a szaudi.
3: Hát ugye a Katari sem volt nyári ebből a szempontból remélhetőleg, mert tehát valamennyire azért figyeljük már a játékosokat, nem?
2: Vagy fedett légkondi stadionok mindenhol.
1: Hát addig beszélsz erről, mint tényleg így. Tényleg így lesz.
2: Simán.
1: Az a baj, mindent megoldanak. Nálam a stílus az nem egyenlő a pénzzel, és azért ez itt azért sok kérdést felvet. Nem gondolnám, hogy az annyira kivitelezhető, de nyilván meg fogják majd oldani. Kíváncsian várjuk az a változásokat, illetve a helyzet alakulását. Na, és akkor mi lesz ma? Hát 7 és 8 óra között persze beszélünk majd labdarúgásról, szövetségi kapitányokról, kézilabdáról, Marasán Gyurit is majd felhívjuk, hogy mi a véleménye erről. Vele mindig jó beszélgetni, aztán 8 és 9 óra között nemzeti sportedzett, majd Zsoldos Barna is itt lesz velünk. Ugyebár Forma 1-es szakértőnk, vele beszélgetünk majd a Forma 1-ről, a Magyar Nagydíjról alapvetően, és jön majd 9 óra után Újvári Máté élőben ide a stúdióban, nagyon várjuk. Vele persze nyilván a VB-n szerzett élményeit vitatjuk majd meg, illetve majd ő beszámol nekünk. Úgyhogy ennyi fér bele a mai reggelben, 0630 55 55 605-ös, ami elérésünk, bátran nyugodtan írjatok. Nagyon szép és jó reggelt mindenkinek!
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Új alkotmánybírót választott az országgyűlés, 100 éves Forté modellt állítanak ki a Magyar Nemzeti Múzeumban. Főként napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az országgyűlés megválasztotta Zonneven Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Megbízatása 9 évre szól. A voksolása azért volt szükség, mert a legutóbbi alaptörvény módosítással Hende Csaba mandátuma megszűnt. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza párt vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, fogalmazott a miniszterelnök tegnap az országgyűlésben. Példaként említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában arról is beszélt, hogy a Tisza párt ismét országjárásra indul, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Folytatódhatnak a vidékfejlesztések. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton. A nyitott kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekintetik meg a kora klasszicista stílusú épületet. A programra egyéni látogatók vagy legfeljebb 20 fős, augusztus 8-án 30 fős csoportok jelentkezését várják. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Kijev egy olyan zavaró rendszer szellemi tulajdonjogához fér hozzá, amely segít kijátszani a drónoknak az orosz légvédelmet. Andy Burnham a dél-angliai Portsmouthban a haditengerészeti támaszponton találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Itthon viharkárokhoz riasztották a tűzoltókat a fővárosban és környékén. A délutáni erős szélvihar után több mint 50 bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról. Budán fáról letört ág szakított le villanyvezetéket, Erdőkertesen kidőlt fazuhan családi házra, Kőbányán pedig az úttestre dőlt fát kellett eltávolítani. Megérkezett a Ford T modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurítottak be az épületbe egy 100 éves, ma is üzemképes járművet, amely csütörtöktől látható Amerikai Álom című kiállításon.
0: Közlekedés.
2: Az M0-as autóút északi szektorán Dunakeszi térségében burkolatjeleket festenek. Az M3-as autópálya felé vezető oldalon két helyszínen is, a 73-as, valamint a 72-es kilométernél is a külső sáv zárása mellett kell számítani 10 és 14 óra között dolgozókra. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos száraz idő lesz, néhol gomoly felhőkkel. A szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, késő este 16-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a nem
3: Nemzeti Sport Krónika.
4: MTK győzelemmel zárult a labdarúgó NB1 első fordulója. Nem jutott elődöntőbe tegnap magyar vívó a hongkongi világbajnokságon. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják. Magabiztos hazai győzelemmel kezdte az új idényt az MTK a labdarúgó NB1-ben. A fővárosi együttes 3-0-ra győzte le a Zalaegerszeget az első forduló tegnap esti záró mérkőzésén. Keresi Zalán két gólt is szerzett a találkozón, az ETE új vezetőedzője Felipe Cselikája pedig vereséggel debütált. A duplázó csatárt, Keresi Zalánt, Kósós Kristóf kérte összegzésre.
5: Milyen élmény így kezdeni a szezont, amikor jönnek a kreatív megoldások, focizni akar a csapat, és meg is van az eredménye?
6: Egész végig erre készültünk, szerintem tavaly is próbáltunk így játszani. Nyilván ez nem mindig fog összejönni, de hála Istennek, ma összejött.
5: Hát meg a dupla ugye az Zalaegerszeg ellen, az neked most már nem először jött össze. Mi miatt sikerült így ez a meccs, illetve mondjuk a kapufán mennyit gondolkozol még, hogy akár Mester 3-as is lehetett volna?
6: Persze lehetett volna Mester 3-as is, de fogok még valószínű hibázni, de hála Istennek kettő gól megvan, ennek nagyon örülök.
5: Nyilván támadóként elég jó így kezdeni a szezont, viszont abban a szempontból mennyire volt különleges, hogy az elsőt ünnepelted volna, de még nem lehetett, mert VAR volt, a másodikat már ünnepelted, de még visszanézték, szóval ez így hogy volt neked?
6: Igen, megmondom őszintén, hogy ha jól emlékszek, eddig nem nagyon volt ilyen gólom, ami ilyen nagyon necces szituáció volt. Ez érdekes volt, de még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy mindkettőt megadták.
4: Szerződést hosszabbított Kovács Bendegúz az Alkmaarral, erről számolt be tegnap este a Holland Klub. A 19 éves kétszeres magyar válogatott labdarúgó 2029-ig szóló megállapodást írt alá, amely további egyéves opciót is tartalmaz. A támadó 2025 óta erősíti az Alkmaart, az előző idényben a klub utánpótlás és második csapatában 39 tét meccsen 33 gólt szerzett. Áprilisban a Shakhtar Donetsk elleni konferencialiga mérkőzésen mutatkozott be a felnőtt csapatban, majd a bajnokságban háromszor a kispadról szállt be, sőt a magyar válogatott két júniusi felkészülési találkozóján Finnország és Kazaksztán ellen is pályára lépett. Olaszországban folytatja pályafutását Böröndi Vivien. A magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban újonc Livornóban játszik a következő idényben. A 31 éves játékos az előző szezonban a Sopron együttesével bajnoki bronzérmet szerzett, emellett megnyerte a magyar kupát. Ikrei születése után már 100%-osan készen áll az új szezonra Győri Lukács Viktória, Győr kézilabdázója. A 30 éves magyar válogatott szélső az előző idény végén ugyan visszatért, de igazán fontos szerepe a mostani szezonban lehet majd újra. Győri Lukács Viktóriát hallják.
7: Az előző szezon végén már visszaálltam, viszont kaptam annyi könnyítést, hogy napi egyedzésre jártam, mivel otthon is szükség volt rám, de most ezt a szezon tényleg 100%-osan elkezdtem, minden edzésen itt leszek, próbálok teljesen formában lendülni, aztán meglátjuk majd, hogy a lányok mennyit akarnak segíteni nekem. Hogy őszinte legyek, nagyon jól esett ez a kis pihenő, ugye a terhesség alatt, ami volt. Úgy gondolom, hogy szükségem volt erre mentálisan, fizikálisan, viszont hiányzott, és tényleg nagyon várom azt, hogy itt legyek minden nap a lányokkal, hogy újra egy közösség tagja lehessek, elkezdjünk kézilabdázni, tényleg szükségem volt a pihenőre, de készen állok az új szezonra. Szeretnénk 3 darab érmet, szeretnénk a magyar bajnokságot újra megnyerni, a magyar kupát is, és nagyon jó lenne, hogyha Final Four-ban megint ott tudnánk lenni.
4: A negyeddöntő jelentette a végállomást a kardozó Szilágyi Áron számára a vívók hongkongi világbajnokságán. A háromszoros olimpiai bajnok egy tussal kapott ki az egyiptomi Mohamed Amertől a 8 között. A női törőzőknél Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő 2 győzelem után a 8-at döntőben esett ki. A magyar vívó válogatott eddig 2 érmet szerzett az idei VB-n, amelyen mától a csapatversenyeket rendezik. Köszönöm figyelmüket!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió is benne, a Sportreggel a stúdióban, Harsányi Levente, Szuper Levente és Patai Gergely. Mindenképpen szeretett volna külföldön maradni, a német másodosztályból pedig többen is megkeresték, árulta el Keresztes Krisztián a Nemzeti Sportrádiónak. A 26 éves labdarúgót a következő idényre a Bundesliga másodosztályában szereplő Fürth csapata kölcsönözte ki a Nyíregyházától. A megállapodás hátteréről Szabó Bence kérdezte Keresztes Krisztiánt.
2: Gratulálok az átigazolásodhoz, a Fürth együtteséhez kerültél ki a német labdarúgó másodosztályba. Milyennek a háttere, mit kell erről tudni, erről az átigazolásról, milyen érzésekkel kerültél ki Németországba?
3: Köszönöm szépen a gratulációt. Igazából szerettem volna elsősorban külföldön maradni. Ezt beszéltük a Nyíregyházával is, a vezetőkkel is, ebben partnerek voltak végig, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok. És volt több ajánlatom a Bundesliga 2-ből. Végül is, miután beszéltem a mindkét edzővel, meg a vezetéssel, úgy döntöttem, hogy én meg a menedzserem, hogy a Fürth legyen az. Igazából szimpatikusabb volt az edző elképzelése, meg a tervei velem. Úgyhogy ezért döntöttem így, viszont remek lehetőségnek gondolom, mert ez egy jó liga. Jó nagy múltú klubokkal, igazából nagy stadionokkal, sok nézővel, úgyhogy kíváncsian várom a kezdést.
2: És hogyha már mondtad, hogy az elképzelés szimpatikus volt, mi az, amit felvázoltak neked, akár egyénileg, vagy a játékra vonatkozóan, mit kell elképzelni?
3: Igazából elmondta nekem, mikor felhívott, hogy utánam nézett. Látja, hogy milyen képességeim vannak. Nagyon sokat lát bennem. Elmondta, hogy hol tudna használni a pályán, milyen a játékrendszer. És ez alapján döntöttem úgy, hogy akkor legyen a Fürth. És hát reméljük, jó döntést hoztam. Eddig úgymond mindig jól tudtam dönteni a karrierem során. Reméljük, hogy most is így lesz.
2: Ugye a Dundee Unitednál alapvetően vagy belső védőként, vagy egy ilyen baloldali védőként számoltak veled. Akkor itt melyik opció a legreálisabb?
3: Igen, hát belső védőként használnának, ezt elmondták többször is, akár három védőbe középen, vagy baloldalt, vagy négy védőbe középen, mármint úgy értem, hogy belül baloldalt, úgyhogy igazából ezek a pozíciókon, ahol számolnak velem, ez nekem megfelel, én is így képzeltem el, úgyhogy várom a kezdést, igen.
2: Egy kicsit tekintsünk vissza, ugye az előző idényedben mondhatjuk azt, hogy azért Skóciába berobbantál, tehát ezzel kapcsolatban éreztél olyan fajta visszajelzéseket, akár így kívülről, edzőktől, vagy így többen felkapták a fejüket a teljesítményedre, illetve hogy a klubok jelentkezése is bőven megnőtt?
3: Igen, hát ilyenkor nyilván ez az érdeklődés megnő, a népszerűség megnő, amit tapasztaltam is sokszor. Az utcán is megállítottak már itt Magyarországon is. Ez rendkívül jó visszajelzés nekem, hogy fejlődök, lépek egyről a kettőre, úgyhogy ez egy jó dolog, ezt tovább kell csinálni, aztán fejlődni tovább.
2: Az egyébként hogyan alakult a skóciai rész? Tehát ott mennyire szerettek volna téged marasztalni, te mennyire maradtál volna, erre utólag hogyan tekintesz vissza?
3: Én nagyon jól éreztem.

0: éreztem magam igazából anyagi okok miatt lett így elrendezve ez az egész. Én,
1: tehát akkor nem tudtak, vagy nem akartak kivásárolni?
0: Nem nagyon volt anyagi lehetőség ott náluk. Ahogyha megnézed, a játékosok 95%-áért nem fizetnek, tehát vagy kölcsön, vagy szabadon igazolhatóként mennek ki a játékosok. Viszont egy remek lehetőség volt, nagyon sok jó embert ismertem meg. Ez most egy évig tartott, viszont igazából én is, meg szerintem ők is egy évet töltöttünk együtt, úgymond, és hát ennyi volt benne.
1: És a Nyíregyházával kapcsolatos dolgokra kicsit térjünk ki, ugye, hogyha jól tudom, akkor kölcsönbe kerültél a Fürth együtteséhez, és vételi opcióval, tehát akkor a játékjogod az még Nyíregyházához köt.
0: Igen, hosszabbítottunk a Nyíregyházával egy évet, és így kölcsön adtak, hát így is anyagilag jól járt a klub, a Nyíregyháza is, meg a Fürthnek ugye vételi opciója van, ez egy bizonyos meccszám után ez ugye automatikussá válik, meglátjuk, hogy alakul igazából. Én nekem nem erre kell figyelnem, nekem a teljesítményemre, meg azzal, hogy hogyan tudok hozzájárulni ahhoz, hogy sikeres legyen a csapat. Úgyhogy én erre is próbálok fókuszálni, nyilván ezeket a dolgokat tudom, de ez sose volt nekem mérvadó, hogy kölcsön, vagy megvesznek, sőt, sokszor jobba kölcsön, mert nem vagy elkötelezve, úgymond, hosszú távra, aztán meglátjuk, hogy alakul. Esetre a kezdetre kell odafigyelni, és szépen lépni egyről a kettőre.
1: És akkor milyenek voltak az első benyomásaid, mióta vagy Németországba?
0: Két napja, két és fél. Megcsináltuk az orvosit, az egy egész napos program volt, megnézték a fitness-t, igazából a gerincet, járást, vért vettek, úgyhogy nagyon úgymond hát profi körülmények fogadtak, és utána nap pedig már külön edzettem, a többiek meccset játszottak, a Hoffenheimen játszottunk, a második fél időből egy kicsit tudtam is nézni, hogy tetszett a játék, nyilván az eredmény az ilyenkor másodlagos egy edzőmeccsen, de nagyon pozitív, a társak is jól fogadtak, úgyhogy rendkívül pozitív eddig.
1: És akkor milyen célok vannak a klub előtt a bajnokságra vonatkozóan? Ugye a Fürth azért többször szerepelt már a Bundesliga első osztályban, de alapvetően, ahogy nézem, ugye akár a tavalyi szezonból is kiindulva, nem feltétlen ezek lehetnek az elsődleges prioritások, de mi az, amit neked mondtak, mire lehet jó majd ez a klub a bajnokságba?
0: Igazából az első számú szempont az, hogy elkerüljék azt a helyzetet, amibe kerültek tavaly, és ez nem csak szavakban mondják, hanem tettekbe is láttuk, hogy több ajánlatot is tettek értem, úgyhogy erről a részről megbízható a kommunikáció, amit közöltek felénk, és elsősorban nyilván ez a szituáció, ez az osztályzó szituáció elkerülése a cél. Aztán igazából ez egy erős bajnokság, ez egy másodosztály, ez mindig magyar is, másodosztály is, meg a német, vagy akár mondom, az angolt, az is nagyon nehéz. A második ligák azok mindig nagyba különböznek az elsőtől, és ehhez adaptálódni kell most a Fürth. Fürth 3 éve, ha jól tudom, Bundesligát játszott. Hát ami ott sikeres volt, az itt nem biztos, hogy ebben a ligában sikeres lesz, mivel nagyon fizikális liga, másképp tudnak érvényesülni a csapatok. Ehhez nyilván át kellett állni, meg át is fognak állni.
1: De akkor mondjuk erre a fizikális játékra te játékstílusod, de az egészen alkalmas lehet, hogy a Skóciából kiindulva.
0: Hát igen, nyilván most utána is néztek, tehát ez alapján igazoltak, de nem csak úgy egyről a kettőre. Nyilván ez a fizikalitás, amit tudok adni a csapatnak, meg a stabilitást, úgy gondolom, meg nyilván az, hogy ballábosként játékfelépítésbe is akár tudom segíteni a csapatot, úgyhogy ezek az erősségeim ezért igazoltak. Stabilitást kell nyújtani, erről meg igazából meccseket kell nyerni, ott tudod nyerni a meccseket elől, úgyhogy kíváncsian várom, mondom még egyszer, mert papíron ez egy erősebb liga, nyilván én még élőben nem láttam őket, ezt a ligát, nem láttam a csapatokat élőben, meg úgy nagyon felvételről sem, nagyon mondom, ez egy jó erőpróba lesz nekem is, a Skót ligánál úgymond erősebb liga, úgyhogy tényleg kíváncsian várom, meg nagyon izgatott vagyok.
1: Hát akkor meglátjuk mindenképpen. Van-e olyan mérkőzés különösebben, ami úgy felkelt még jobban az érdeklődésedet, még az alapvárakozástól kezdve is, ugye hát azért vannak nagy csapatok ebben a másodosztályban.
0: Igen. Hát most a második tétmeccs egyből a Nürnberg ellen, az óriási derbi, azt többször hangoztatták itt 2 nap alatt, hogy Ez egy nagyon jó meccs, a csapattársak is, meg a stáb is mondták, hogy ez egy nagy derbi, úgyhogy azt nagyon várom, de úgy mondhatom akár a többi csapatot, ami ott van az első tízbe, mert azért azok elég nagy múltú klubok, a Hannover, a Hertha, most a Wolfsburg is kiesett, ezek mind jó csapatok, és ezeket nagyon várom, igen.
1: Hát akkor még egy dolog a végére a személyes ambíciók tekintetében, hát gondolom nyilván az ott lenne a cél, hogy akkor tényleg annyit tudjál játszani, hogy adott esetben az a opció is érvényesüljön, meg gondolom azért egy német ligából a válogatottnál is könnyebb felkelteni az érdeklődést a kapitánynál.
0: Igen, hát ez egy kimondott célom, szeretnék oda kerülni a válogatottba. Olyan teljesítményt kell nyújtani, amivel észrevesznek, ami most ebben a ligában már jobban szem előtt vagyok. Viszont mindenképpen ez egy cél, egyéni célom is, úgyhogy oda szeretnék kerülni, de hát ahhoz teljesíteni kell, ahhoz folyamatosan jól kell teljesíteni, amit tudok is, de úgy gondolom, hogy erre képes vagyok, és hát így van. Nem szabad a teljesítménynek kirengenie, illetve konzisztensnek kell lenni, és akkor van a rásai.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Keresztes Krisztián, Szabó Bence kollégánkkal beszélgetett.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulja sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 5 perc állunk, 7 óra után július 28-a van kedd. Nemzetközi kupa szereplés kezdődik már, ugye kupa meccsek lesznek ma, Konferencia Liga és Európa Liga is, ezekről is majd érintőlegesen természetesen beszélünk. Jó reggelt mindenkinek, drága hallgatók, 0630 55 55 605 és az elérésünk ma reggel Szuper Leventével. Szia Levi, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, szia Levi!
1: Patai Geri, hello, neked is jó reggelt, Geri, köszönjük szépen a reggelit!
3: Sziasztok, Levi!
1: Tegyük hozzá, egy igazi úri emberrel van dolgunk együtt reggel műsort vezetni, hiszen meghívott minket reggelire. Köszönjük szépen ezúton is, drága Gerikém. Na nézzük, volt egy ilyen kérdésünk, ugye, hogy ki mit csinál ilyen korán reggel, hogy valahogy lássunk rá a mi hallgatóink életére, legalábbis erre a kis apró szegmensre, hogy hova tartanak, milyen munkakörben dolgoznak. Volt már egy műtős segédünk, nagy szeretettel üdvözöltük őt is, persze, és itt van Zsozsó, írja, sziasztok, én pontozó vagyok a dominó gyárban, és 12-re kell ma mennem. Ma délőtt a nullás dominókat gyártják, így 10 óráig sportrádiót hallgatok. Köszönjük szépen. Egyébként a Vicc Kft-nél dolgozik Zsozsó, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Na, de ezt kell, szóval Zsozsó, neked is nagyon kellemes pihenést a nap további részére. Na, nézzük, hogy mit hoz a ma reggel, ugyebár. Azt mondja, hogy majd elsősorban itt most 7 órát, majd hívjuk majd fél 8 után Marosán Gyurit. Futballban és kézlabdában is jönnek a hírek a szövetségi kapitány cserékről. Felkapjuk a fejünket, leginkább arra, hogy nálunk a legfontosabb, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség csütörtöki sajtótájékoztatóan bejelentették, hogy Sótonyi László veszi át a férfi válogatott irányítását a junior válogatottal EB győztes szakemberrel. 1-2-3 éves szerződést írtak alá. A hír eddig, és röviden, erről már ugye beszéltünk, Geri, emlékszel meg, Levi, teljesen Marosán Gyurival pár hete, ugye, talán felkapta fejt ez a hír, felütötte fejt ez a hír, és aztán mondtuk, hogy talán ez az egyik legjobb megoldás, és már ugye nagyon-nagyon várnánk a rég nem látott sikert a magyar férfi kézlabdában. Talán Sótonyi László meghozhatja, ugye a labdarúgásban van hasonló, ugye Fuente a spanyol válogatott térén. Talán azért is érhetett el ilyen sikert, mert várjál, ja igen, van egy 20 nagyon jó játékosa, mind a mellett, meg ugye ezeket a gyerekeket ő a Sam Junior válogatott koruk óta edzette. És talán ez a híd, angolul bridge, ami összeköti az edzőt és a játékosokat, és talán ez lehet egy új siker, nem tudom, előszobája?
3: Nagyon egyetértek, de jó, hogy ezt mondod, hogy valóban ez annyira fontos tud lenni felnőtt szinten, hogy valaki ismeri a merítési lehetőséget, tehát azt ahonnan, és nyilván ehhez az is kell, hogy bátran nyúljon a fiatalokhoz, ha már említetted a spanyol példát, annyira jó látni azt, hogy ha bedobják őket a mély vízbe, megállják a helyüket. Nyilván ez kell a klubedzőknek is a bátorsága, és kell az együttműködés a szövetségi kapitány és a klubcsapatok között, de alapvetően azt gondolom, hogy az elmúlt évek alapján, ugye 23-ban már VB ezüst a korosztályos szinten, most ez a fantasztikus siker tényleg egy hete, úgyhogy kézenfekvő volt. Gyuri is elmondta, Sótonyi László a legjobb megoldás a magyar férfi kézilabda válogatott irányítására, és nagyon szurkolunk neki, hogy eredményes legyen, mert pontosan tudja a receptet is, és miért nem működne az az irány, ami működött a fiataloknál, a felnőtt közegben. Az elmúlt években a magyar kézilabdának a legnagyobb anomáliája volt, hogy főleg női fronton, ugye mindig beszélgettünk arról, hogy mennyire jók vagyunk, nyerjük az EB-ket, VB-ket korosztályos szinten, rengeteg tehetségünk van, de hogyan tudnák megugrani azt a szintet, hogy egy-két év múlva már a felnőtt válogatottban is tudjanak bizonyítani. Ez a híd, ezt kell megtalálni, ezt az összeköttetést, mert ha ez megvan, akkor onnantól kezdve szerintem szép jövő előtt állunk kézilabda fronton.
2: Ez a híd, németül brükke. Tehát... abszolút, tehát, de azért itt jön be az a másik kérdés, hogy vajon jó-e az, hogyha egy nemzeti válogatott élére külföldi edző érkezik be. Annak is megvannak az előnyei.
1: Ahogy még nem tartunk most egyre Sótonyi László.
2: Értem.
1: De igen.
2: Csak ugye az, hogy mennyire látod át az utánpótlás. Ugye de La Fuente-ről beszéltetek már, hogy ő is nem csak az U20-at dirigálta, hanem egészen az utánpótlás programnak az egyik megálmodója és szerkesztője volt. Tehát ez egy nagyon hosszadalmas program volt, amit a spanyolok összeállítottak, és annak De La Fuente az értelmi szerzője volt. Na most valószínűleg ez van nálunk is a kézilabdában, és Otthoni László elég régóta van benne az utánpótlás kézilabdában, tehát pontosan tudja, és nem csak az U20-asokra kell itt gondolni, hanem lefele 14-től fölfele 16-18, tehát nagyon komoly rálátása van erre az egészre. Mi csak kívülről azt tudjuk kívánni, és abba tudunk reménykedni, hogy a türelem az meg lesz, mert ugye elég régóta külföldi kapitány irányította a válogatottat, tehát abszolút egy szemléletváltás kell, hogy következzen, már csak ugye a nemzetiségekből adódóan is, és amiről beszéltünk még korábban, hogy az arculat, meg hogy milyen stílus, meg hogy valóban, hogyha az ember megnéz majd egy kézilabda meccset, és most ne beszéljünk arról, hogy 2-3 hónap múlva mi lesz, másfél-két év múlva megnézzük a magyar válogatottat egy világversenyen, akkor el fogjuk-e tudni mondani azt, hogy na, ez tényleg most az, ami minket mindig is jellemzett. Ugye beszéltünk a régi játékosokról, Kovács Péterekről, stb. Tehát amikor olyan arculata volt a magyar válogatottnak, hogy nem mindig valakihez kellett hasonlítani, egy spanyolhoz, egy skandinávhoz, hanem a sajátunkat
1: volt a
2: tudtuk odaadni.
1: Stílusunk, igen. Szerintem ez egy jó döntés, mert ha már beszélünk itt, ugye igen, edzők, és beszélünk, akkor persze más szövetségi kapitányok kinevezésére, de akár klub szinten is, hogy mennyire jó, mennyire segít az egy klubnak, hogyha adott országból van az edzője, érkezik. Ugye most itt a nemzetközi szintén azért van erre egy pár jó, meg rossz példa, és ugye Ancelotti itt tulajdonképpen, már kinevezést sem értettem, de hát ez egy más kérdés, hogy, és nem is tudott a brazilokkal mit kezdeni alapvetően.
3: Mégis marad. Ugye most azt lehet hallani, hogy a kudarc ellenére 2030-ig kitart, úgy tűnik.
2: Hát... Mondjuk butaság lett volna egyből elküldeni, ez türelem ott is.
3: Hát csak ugye van játszik. Egy másik válogatott is, ahol felvetődött a neve, történetesen az olasz. Kicsit talán kézenfekvőbb lett
1: hát
3: volna, nem?
1: Az meg egy igen másik, és tök jó, hogy átugrottunk, egyrészt mert imádom Olaszországot, másrészt pedig, na ott aztán, ha valamit nem értek, akkor például ez, hogy ahol annyi, ha most mondjatok három olasz játékost, Levi, most tök minden, mondj három olasz játékost. Mondj három, aki eszedbe jut.
2: Barella, Donnarumma és Bastoni.
1: Jó, ebből kettő tészta. Ennek ellenére nincs gond. Mondd három olasz játékost, Geri.
3: Maldini, Pirlo, Gattuso.
1: Tessék, ugye? Én elmondom, én Del Piero-t mondanám, Tottit mondanám, és akár Inzeg. Tehát mi hárma mondtunk most kilencet kapásból gondolkodás nélkül, úgyhogy Levi még beletett egy tésztát is.
3: És melyik korból mondtuk? Ugye ez az érdekes.
1: Nem a mostaniból. Hát ez volt a baj, és ez volt. Nem akartam nekem, hogy majdnem kizártalak a játékból, mert gondolkodtál.
2: Gondolkodás nélkül?
1: Azonnal.
2: Maldini, Costa, Curta, Baresi.
1: Ennyi. És megint egy tészta. De hogy a dolog lényege, és ott van Ancelotti is lehetne, hát de könnyedén.
2: Buffon.
1: És inkább
2: olyanokat tudsz mondani, akik már rég nem játszanak.
1: Abszolút konkrétan. Na de hogy, tehát amikor van, ha mi mondunk, azt szerintem picit jártasak vagyunk a fociban, azt gondolom picit jó magamról, ezt tudom mondani, ti lehet, hogy jobban. De hogy kapásban mondtunk kétszer, vagy háromszor, hármat, 10-15 embert, aki bármelyik jó lenne szövetségkapitányi posztra. Ennek ellenére Pep Guardiolát akarják felkérni, aki nem rossz, tegyük hozzá, hát nincsenek rossz eredményei, de hogy azt szerintem megsínlené az olasz labdarúgás, hogyha Guardiola lenne. Azt szerintem Pirlóval is...
2: Mindenképp.
1: Igen, de ugye ott most azért tett meg a tárgyalás által, mert kétszer annyit kért. Hát ez várható volt. Ugyanakkor meg úgy, tehát így te csereként felmutatták Andrea Pirlo nevét és Messi számát, hogy ő is jönne, de ott is felmerült most valami probléma, hogy tám még... Hogy,
2: orosz kapcsolat.
1: Még Pirlo se. Meg ne is hozza a barátnőjét. Na mindegy, szóval a dolog lényege, hogy nem tudom ott is mi a helyzet, de alapvetően azt hiszem, hogy egy szövetségi kapitányi posztra leginkább az adott nemzet egykori játékosa, vagy legalábbis állampolgára jó. Én így vélem.
2: Hát ott nagyon kemény a sztori, hogy a Maldini, mint a szövetség sportigazgatója van megbízva azzal, hogy keresse meg az utódot, és ugye Guardiolával a tárgyalások most megállnak, Pirlót nem akarják az orosz kapcsolatai miatt, de hát annyi név van még. Tehát elment a Közel-Keletre Simone Inzaghi. Hát Na, hát azért milyen jó edző. Ott van csapat nélkül Conte.
3: Conte, persze, tehát, persze.
1: Aki még edzőként is már bizonyította.
2: Aztán most talán Allegri is csapat nélkül illetve, van, miután a Milántól elküldték.
3: Azért Roberto Mancini, hát mégiscsak Európa bajnokság, ugye, most nem véletlenül vetődött föl az ő neve, hogy esetleg visszatérhet. Érdekes egyébként Maldini most úgy hallani, hogy be is dobta a törő között, tehát azt mondta, hogy neki ennyi elég volt. Mert legutóbb ugye az volt az álláspont, hogy Pirlo a legalkalmasabb, és ha nem ő lesz, akkor ő egyszerűen lelécel. Csak hát...
2: Azért a régi milános haverjait be akarja vonni.
1: Micsoda asztalos duma lelécel.
3: Jó, de úgy kezdődött az egész, hogy ugye azt mondta, hogy Ancelotti lett volna az első számú választás, mert a legjobbat akarjuk, de ha nem, akkor jöhet Guardiola. Na most ez megint milyen üzenet Guardiolának. Aztán ugye Guardiolával valóban ezért az anyagi okok miatt is megálltak a tárgyalások.
1: Nem biztos, hogy ez. Tudod, a sajtó mindig azt mond, amit szeretné, hogy te tudj. De nem biztos, hogy ez így.
3: De azért szerintem még az is benne volt, hogy ő neki nagyon sűrű és megterhelő volt nyilván az elmúlt időszak, nem véletlenül döntött úgy, hogy egy kicsit hátrébb lép, és bármennyire is vágyik arra, hogy válogatottat irányítson, nem biztos, hogy ez most jött el ennek az ideje, és rögtön az egyik székből a másikba szeretne ülni, ugye itt nyilván a családot is figyelembe kell venni. Jürgen Klopp esetében volt néhány éve ez, amikor a klubedzői megbízatásból egy kicsit hátrébb szeretett volna lépni, és ugye most ő is eljutott odáig, hogy úgy érzi, hogy készen áll a német válogatott irányítására. Más kérdés, hogy azt mondta, hogy nem is feltétlenül maga miatt vállalt el, hanem a szurkolók, a közeg miatt.
1: Ugye, igen, Stuttgart, német, igen.
3: Igen, és a médiának is üzent, hogyha a családját kikezdik, vagy az eredmények miatt elkezdik váltani. Azonnal.
2: És ha valahol, akkor tényleg Itáliában van szükség nagyon arra, hogy a fiatalok beépítése az megkezdődjön, és nem valószínű, hogy egy külföldi edző fogja tudni ezt elindítani. Tehát az olaszoknál... A bajnokságban is nagyon-nagyon kevés fiatalt, olasz fiatalt látnak a szurkolók, és ez óriási felháborodást is keltett ott náluk.
1: Volt nektek külföldi főnökötök, Levi persze, hogy dolgoztatok-e külföldön? Most itt szeretném ezt a honni meg a külföldi gondolkodást egy picit szembeállítani, hogy mennyire lehet, mennyire könnyű adott helyzetben egy sportolóként külföldi edzővel dolgozni, mert ezt szerintem lehet, biztos, hogy tudod, meg ráadásul és külföldön, és tulajdonképpen én nem tudom, előnye annak, hogyha ha azonos országból, nemzetből érkező edzővel dolgozik az ember.
2: Erre most nagyon-nagyon jó példa leszek. Ugye a magyar jégkorong válogatottnál, amikor Pat Cortina megérkezett, ugye kanadai-olasz származású szakember, gyakorlatilag ő mindent megváltoztatott, tehát konkrétan az öltözőnek a rendjét, tehát ő úgy kezdte a működését, bejött az öltözőbe, körbenézett, az összes felszerelést bedobatta a középre, na akkor most átrendezzünk mindent, padokat, tehát össze-vissza álltak a padok a jégkorongos öltözőben, nem látott az edző mindenkit, amikor a beszédet tartotta, a szerelések lógtak mindenfele, tehát nem, első dolga az volt, hogy rendet csináltunk, és onnantól kezdve az egy teljesen más közeg volt, és elkezdte tényleg az észak-amerikai gondolkodásmódot behozni, amelyikre akkor, amikor ő megérkezett, egyetlen magyar edző sem lett volna képes. Tehát azért... De azért...
1: És meg volt vele a kontakt, meg volt vele a közös hang.
3: Igen, ez fontos kérdés, mert szerintem a játékosok nyitottságát is igényli egy ilyen helyzet.
2: Nagyon szerettünk volna tanulni. Uh-huh. Minden egyes ilyen kis fogást, hogy az vajon hogy néz ki jobb helyeken. Tehát sok jó helyen volt ő edző, és hozta a tapasztalatot. Mi pedig nagyon éhesek voltunk arra, hogy akkor ez hogy van, meg az hogy van, ilyen helyzetben mit kell csinálni. Már csak az öltöző is, hogy nézzen ki. Tehát, hogy annyira alap.
1: És volt magyar segítője? Volt? Tehát volt azért, vagy az ilyenkor az egész stábot hozza ő?
2: Ja nem. Tehát a másodedzői stáb az magyar volt, úgyhogy nagyon sok mindenkinek volt az lehetősége tanulni.
1: Jó, mert ugye felmerült itt ez a kérdés másodarról is, például ugye a magyar klubok esetében most jöttek új edzők egy-két magyar klubhoz, és hogyha nem merítünk a magyar edzőkből, és nem adunk nekik lehetőséget, akkor szerintem akkor klub szinten is nehézkes a felzárkózás, és minél több, hogy mondjam, tehát saját országbéli edző van, azt szerintem segíti tulajdonképpen, hát nem tudom, a csapat és edző közti közös hangot, pontot, de hogy ezt mondták régen, az elmúlt pár évben a Fradiban egyszerűen nem lehetett magyar szót hallani, mert ugye a sok külföldi játékos és a sok külföldi edző kapcsán, de azt is mondjuk ilyenkor érdemes hozzátenni, hogy nemzetközi szinten is szinte már ez van. Tehát, hogy azon gondolkodom, hogy, hogy a nagy klubcsapatok melyikénél van országbéli edző. Most itt csak gyorsan meg így az angol, meg a spanyol, meg az olasz csapatoknál. Hát sokkal kevesebb az abból az országból érkező edző, mint nem. De nyilván a játékosok összetétel, és annyira változott a világ, hogy az, ott mondjuk még talán elképzelhető.
2: De most már a foci kultúrák is, tehát teljesen összemosódtak, amiről beszéltünk ugye a VB alatt, hogy nem nagyon tudod már megmondani, hogy melyik csapat játszik. Tehát a stílusjegyek azok nagyon összemosódtak.
1: Hát meg az, mikor a francia válogatott egyik tagja kezdett fog a testvérével, aki egy másik válogatott tagjaként. Szóval, hogy nagyon összetett a kérdés, tehát hogy mondjam, tehát hogy igen, ami nem egyértelmű, akár itt a kézszabály, vagy a varnás, az ott mindig problémát okozhat, de visszatérve az alaptémához, hogy ugye a szövetségi kapitányi posztom külföldi vagy nem külföldi edző, én szerintem lehet a siker egyik, kifejezetten egyik alapja, hogy abban az országból hoz edzőt, ráadásul az olaszoknál annyira égetően szükség van egy jó edzőre, úgyhogy ugye a harmadik VB óta nem voltak kint, hogy ha most nem jutnak ki, akkor lassan-lassan már jönnek utánunk, a nyomunkba jönnek, de azért azt a 44 évet nem kívánom senkinek, hogy ne VB nélkül maradjon.
3: Szerintem ezeknél a nagy válogatottnál ez ilyen végső megoldásként, vagy egy utolsó alternatívaként jelenik meg, hogy például az olaszok is ugye nagyon sokáig kitartottak olasz szövetségi kapitányok mellett, és nem érezték azt, hogy egyről a kettőre tudnának lépni, és az angoloknál is ez volt az érzésem, ugye Tuchel érkezése előtt, hogy egyszerűen nem tudták áttörni azt a gátat, és úgy voltak vele, hogy most már kell az a tudástőke, vagy impulzus, vagy bármilyen módon kintről lehet valami olyat talán hozni, ami valamiért az adott országból érkező szövetségi kapitányoknak nem sikerült abban a közegben. Viszont én még mindig azt gondolom, hogy azon a szinten és a nagy válogatottaknál nem véletlen, hogy a világbajnokságon mindig olyan válogatott győzött, amelynek az adott országból érkezett a szövetségi kapitánya. Igen. Tehát ott fontos, hogy ez az autentikusság és a stílus, ez meglegyen, és az összhang nyilván, mert ebből a szempontból nagyon más egy klubcsapat és egy válogatott. A kisebb vagy fejlődő válogatottak esetében viszont jól tud elsülni az, hogyha kintről importáljuk a tudást, de nyilván ez is csak egy bizonyos mértékig, és ennek is kell, hogy legyen valami hozadéka az edzőképzésben, mert hosszú távon mégiscsak ez lenne
1: hát az igen segít, fontos. De most nézzük az angoloknál, hogy volt Eriksson is, volt Capello is, tehát ők előszeretetten nyúltak külföldi edzőkhöz.
4: Jó, úgy de jól működik.
1: Hagyd ne, én mondjam, igen. De akkor voltak ott előtte, tehát én Keegan is volt, tehát Keegan, Robson, tehát nagyon nagy angol nevek után jöttek be svéd, olasz, nem tudom milyen.
3: És az se.
1: Sztáredzők, és az sem jött be.
2: Hát ott... És aztán Southgate azért ezen valamit változtatott, de nekik az se volt.
1: Szerintem én legalábbis tényleg úgy gondolom, bár nem voltam egy válogatott tagja sem, de majdnem igen pingpongban, de hogy ha egy magyar edző szól hozzá, szerintem biztos, hogy más nem tudja, és ezt hiszem, a drága barátom Hajdú Steve feleséges angol volt, és tök jól működött egy-két évig, tehát egy hangos szó nem volt köztük, jó, hogy a Steve se tudott angolul, meg a feleségesen magyarul, de utána ezen túlléptek, és sajnos nem jött össze. Ez egy baromi nehéz sztori, és ez azért tán jó példa ez a házasság, mert hogy ott is két eltérő gondolkodás, kultúra, élet és hozott országbéli gondolkodás, azt nagyon nehéz. Lehet a foci meg a sport ezt át tudja hidalni, ezt nem tudom ilyen szempontból, de hogy biztos, hogy könnyebb egy olyan emberrel, most itt egy kedves barátom, hívjuk Péternek, de csak azért, mert ez a neve, és mondtam, hogy fáradt vagyok, korán keltem, és azt csak annyit írt, hogy kemény vagy csoki. És én ezt tudom, most ezt elmondom a feleségemnek, aki mondjuk legyen dél-afrikai, hogy én kemény vagyok, mint csoki, akkor nyilván oda megy a hűtőhöz, és hoz nekem egy Milkát. De nem erre gondoltam. Tehát értitek, nyilván mit akarok mondani, hogy ez a félszavakból, meg gondolati szinten is ott legyen az edző, és főleg egy edzőjátékos szempontjából, ez szerintem olyannyira fontos, hogy azt elmondani nem tudjuk, hogy egy csettintésből értse, egy néz, egy csokiból értse a játékos, hogy mit akarok.
2: Vagy az olaszoknál.
1: A persze, egy kézmozdulatból.
2: Tehát most gondold el, hogy Guardiolának mit kéne csinálnia. Ugye 12 éve nem jutott ki az olasz válogatott világbajnokságra alapjaiban, tehát a legkisebbektől, tehát az alapképzést kéne ott megváltoztatni egészen, hát lehet, egészen le teljesen az utánpótlás szintekig. Na most erre nem tudom, hogy mennyi idő van, és hogy egy spanyol szakember mennyire tudná viszonylag gyorsan felmérni ezeknek a dolgoknak a súlyát,
1: nem
2: a látját, helyzetét.
1: Ha nem ott él, tehát, ha nem ott lakik, bár szerintem mindenhol lakik, meg él, nem tudjuk, hogy éppen most hol, de érte, igen, szóval klub szinten azért talán jobban meg tudja oldani, hogy szintén vegyes a felhozatal a játékosok szempontjából, mert például a Cityben is volt mindenki, tehát belga, norvég, volt holland, tehát mindenki, tehát ott talán egyszerűbb, könnyebb megérteni, de itt, amikor tényleg egy nemzeti, és nekem tudjátok, mi fura még, és valahogy ezt nem tudom oda tenni, hogy jön a mérkőzés. Ott állnak a csapatok, ott állnak a játékosok, mindenki énekli a himnuszt, a spanyolok nem tudom miért hosszú évek óta nem, de ezt most hagyjuk is, és éneklik a himnuszt a játékosok, és rámegy a kamera a szövetség kapitányra, aki egy más országból jött. Ott nekem van, ott van egy nagy ugrás, ott kicsit megszakad a film. Mert egyszerűen ha nem a hitedből, a szívedből, a nemzetedért vagy ott, akkor is lehet nyerni, persze most nem az, de valahogy más a küldetése. Nekem legalábbis. Na, úgyhogy kicsit beszéltünk ezekről a kérdésekről, kíváncsiak, hogy titeket ez milyen szempontból és milyen gondolatokat ébreszt bennetek, vagy mennyire érdekes, és hogy látjátok ezt a szövetségi kapitány, legyen azonos országból, vagy esetleg teljesen jó, csak jó edző legyen, és jöhet bármilyen más országból, ugyanolyan sikert érhet el, vagy ti hogy látjátok, hogy érzitek ezt? 0630 55 55 605, mindjárt fél nyolc, hamarosan folytatjuk, hívjuk Marosán Gyurit.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Itt van, utána nem jött.
3: Nagyon, örökség. Hol van? Sehol.
2: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
4: Filmek Jókai Mór regényeiből.
2: Nőr megyek a várokhoz.
4: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
5: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
4: Vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: 3 gólos hazai győzelem a Hungária körúton. Ismét tucatnyi embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén, főként napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
6: A házigazda MTK Budapest 3-0-es Zalaegerszeg elleni győzelmével zárult a labdarúgó NB1 első fordulója tegnap este. A fővárosi együttesben duplázott Kerezsi Zalán, a végeredményt a csereként pályára lépett Klaus Milán állította be. Szerződést hosszabbított Kovács Bendegúzzal az AC Alkmár. A 19 éves magyar válogatott labdarúgó 2029 nyaráig szóló megállapodást írt alá a holland élvonalbeli klubbal. Zöldfoki hátvéd argentinoknak lőtt gólját választották meg a labdarúgó világbajnokság legszebb találatának. Sidney López Cabral a későbbi ezüstérmes Argentína elleni mérkőzés 103. percében a 16-os sarkából tekert a hosszú bal felső sarokba. Ezzel a góllal egyenlített a 16 közé jutásért kiírt mérkőzésen másodjára is a Zöldfoki Köztársaság, amely végül 3-2-re kikapott. A döntést közönségszavazás után hirdette ki a FIFA. Olaszországban folytatja pályafutását Böröndi Vivien. A magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban újonc Livornóban játszik a következő idényben. A 175 centis hátvéd az elmúlt 4 évben Sopronban kosárlabdázott. A Philadelphia 76ers felszerelésében és a 23-as messzámmal szerepel majd LeBron James. Az észak-amerikai kosárlabdaligában érdekelt egyesület hétfőn hivatalosan is bejelentette a 41 éves klasszis érkezését. A négyszeres NBA bajnok James a philadelphiai csapatban szeretné befejezni a pályafutását. A birminghami atlétikai Európa-bajnokságon tér vissza Jakob Ingebrigtsen, a norvégok kétszeres olimpiai bajnok futója, aki az augusztus 10-én kezdődő viadalon a tervek szerint 5000 méteren biztosan rajthoz áll.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Az országgyűlés megválasztotta Zonneven Pált az Alkotmánybíróság új tagjának, megbízatása 9 évre szól. A voksolása azért volt szükség, mert a legutóbbi alaptörvény módosítással Ende Csaba mandátuma megszűnt. Folyamatosan dolgozik a kormány azon, hogy teljesítse a Tisza párt vállalásait, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő 2 szombaton. A nyitott kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg az épület termeit, és hallhatnak történeteket a palota históriájából. A programra egyéni látogatók, vagy legfeljebb 20 fős, augusztus 8-án 30 fős csoportok jelentkezését várják. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a fekete körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították, és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabadstrandokat újra megnyitották. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, erről írt a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A szezon nem kezdődött jól, mert a június végi hőhullám felgyorsította az érést, de aztán a hőmérséklet csökkenése miatt visszaesett a fogyasztás. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha ez mégsem történik meg, jövőre visszaesett itthon a dinnye termelés a szakmai szervezet szerint. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket, és tartsa be a vízi biztonsági szabályokat.
0: Közlekedés.
6: A 405-ös főúton Újhartyán és Nyáregyháza között kamion és személyautó ütközött. A 15-ös kilométernél a helyszínelés idejére a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: Országszerte napos száraz idő lesz, néhol gomoly felhőkkel. A szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, késő este 16-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ugye a nemzeti himnuszt éneklik a játékosok például a labdarúgásban, és megy végig a kamera rajtuk, és akkor egy zárójeles gondolatot ide tettem, hogy nem a spanyol játékosok, nem tudom miért, de nem is éneklik a himnuszt. Szóval én tudom, hogy nincs a spanyol himnusznak szövege, de hogy többen írtátok, hogy Levi, azért, mert nincs a spanyol himnusznak szövege, azért nem éneklik. Oké, köszönöm szépen. Szóval tudjuk, hát akkor ezért nem éneklik, de eddig is tudtuk. Marosán Gyuri van itt velünk, alias Mr. Békés Csaba. Szevasz Gyuri, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hello Gyuri!
0: Akkor ez a megfejtés. Erről beszéltünk itt sokat, és tudom, hogy hallgattál minket, mert hívtál, hogy akkor erről beszéljünk, és nagy örömmel teszünk ennek eleget. Veled mindig jó beszélgetni, hogy szövetségi kapitányi poszt, és leginkább ugyebár itt most akkor a kézilabdát vegyük alapul veled kapcsolatban, de persze nyilván labdarúgás is jöhet. Erről beszéltünk, hogy mennyire jó az, hogyha egy szövetségkapitányi pozícióban adott országból érkező személy van, vagy éppen külföldről, még ha jó edző is, itt azért több kérdést felvet. Most eldőlt ugye Magyarországon, hogy Sótonyi László lesz a magyar férfi kézilabda szövetségi kapitány, ezelőtt pedig külföldiek voltak, és kiváló edzők mind, de nem tudom, hogy ők nem váltak be, vagy nem volt meg a híd, ahogy mi ezt hívtuk itt az edzés a játékosok közt, vagy te hogy látod ezt a szövetségi kapitányi poszton legyen olyan ember, aki abban az országban jött, vagy jó az, hogyha másonnan ismert jó edző.
1: Mivel én még mindig a VB hatása alatt vagyok, így muszáj egy kicsit átkössek a labdarúgó világbajnokságra. Ott beszéltünk róla szerintem egy pár héttel ezelőtt, hogy egy statisztikát olvastam, miszerint nem nyert világbajnokságot olyan válogatott, ahol a szövetségi kapitány nem a saját országból származó, és ez idén sem borult, hiszen ugye akár a döntő bármelyik csapat nyerhetne volna, akár Scaloni, akár a spanyoloknál ugyanúgy spanyol szakember volt. Nyilván ez talán ennyire nem egyszerű, de ez is egy olyan statisztika, ami a Magyar Kézilabda Szövetség vezetőit megerősíthette, hogy jó az, hogyha a saját országban is szövetségi kapitány van, de mondom, ez azért félig a humor része. Ami a magyar válogatottat illeti, én sokszor kritikát fogalmazok meg azzal kapcsolatban, hogy mindig beleszeretünk valamely nemzet stílusába, illetve szakembereibe. Voltak itt spanyolok, már de most a skandináv vonal, ami erősnek tűnik, és próbáljuk utánozni, és hát amire múlt héten beszéltünk, hogy van nekünk saját stílusunk és saját szakembereink, a korábbi években azért nem kell messzire menni, Mocsai Lajos a Bundesligában hosszú éveket, évtizedeket dolgozott, és tanultak a magyar szakemberektől, de ugyanúgy mondhatnám Kovács Lászlót, aki az 1980-as években gyakorlatilag az etalon volt, és forradalmasította a kézilabdát, és
0: annak
1: az erőfejlesztés részét, de Laurenc Lászlót is így van, tehát most sorolhatnánk, de most egy kicsit elmentünk ettől a vonaltól, és mindig külföldi kapitányokat alkalmaztunk. Én szerintem a Sótonyi László szót kézenfekvő volt, és egyértelmű volt, hogy ő kell megkapja ezt a válogatottat. Nyilván az idő fogja megmondani azt, hogy most ez jó vagy rossz döntés volt, de én gondolom, hogy ez egyetlen döntés volt, ami most jónak tűnik, ugye, ha magyar szakemberbe gondolkodunk, mert érde gondolkodnánk magyar szakemberben, én abszolút bizalommal állok fel, és ez is fontos, hogy a magyar edzőknek a társaság, ugye tudom, hogy van egy ilyen hivatalos klub, de nem arra gondolok, hanem a kézilabda edzőkre konkrétan álljanak a kapitány mögé, és a klubok is együttműködőek legyenek, és szerintem azt mondja, hogy magyar szakemberek könnyebben meg tudjuk tenni, könnyebb a kommunikáció.
3: Nehéz kérdés érkezik, Gyuri.
0: Ajaj, már
1: félek. Hozzászoktam.
0: A hosszú kések éjszakája után már nehéz kérdések reggel.
3: Ugye annyira örülök, hogy említetted ezt, hogy azért, hogy is mondjam, tehát kézilabdába óriási hagyományokkal bír Magyarország. Tehát akár játékosokba, de szakemberekbe is. Ugye említetted Mocsai Lajost, aki a Bundesligában egy külföldön tartott szimpóziumokat, előadásokat, Laurenc László is, és tényleg sorolhatnánk az edzőket, hogy hol és mikor ment ez el, hogy kezdtünk nem bízni a saját szakembereinkben, a saját stílusunkban, a saját képzési rendszerünkben, ami viszonylag jól fel volt építve, és nem is

0: olyan nagyon-nagyon régre visszamenni. Tehát ilyen 15-20 évvel ezelőttig úgy tűnt, hogy ez jól föl van építve, és tényleg a magyar szakemberek is vannak annyira elismertek nemzetközi szinten, hogy ez működhessen ez a rendszer.
1: Igen, azért nehéz a kérdés, mert erre nagyon nehéz lesz úgy válaszolni, hogy ne is értsek meg senkit.
2: Végre mondjad.
1: Tehát ugye én emlékszek olyan Veszprém-Szeged mérkőzésre, nem is oly rég, amikor a Veszprém kispadján Mocsai Lajos volt, a Pixeged kispadján pedig Skalicki László. Tehát a két magyar top klubnál magyar top edzők dolgoztak. Most ezután megváltozott, és igazából a nagy klubok adtak egy olyan mintát, ami alapján külföldre nyitottunk. Ugye itt akár a Veszprémnél Ortega érkezése, utána a válogatottnál próbálkoztunk, Dusebájevvel például, ami abszolút kapufa volt, és kifele pattant a kapufáról, nem befele. Még ugye a női kluboknál legendás csatákra emlékezhetünk, a Győr-Ferencváros esetében, legyen az Rót Kálmán Németh András csatája. Így van, vagy Konkoly Csaba a Győr élén, Elek Gábor a Ferencváros élén, és utána ott a női szinten is. Ez megmutatott, hogy a Ferencváros egy jó darabig kitartott azért a magyar szakember mellett, Elek Gábor mellett minden joggal, hiszen sikerre vezette csapatát, és jól szerepelt, Győrben már megtörtént a választás, és a klubok változtatták meg a magyar kézilabda, hogy határozták meg szemléletét, gondolkodásmód. Uh-huh. Most ez ugye fordítva szokott lenni, hogy van egy identitása az adott országnak, és abba integrálódnak bele a klubok. Most én úgy gondolom, hogy ez itt megfordult, és a klubokhoz alkalmazkodott az országnak a stílusa, gondolkodásmódja, ugye válogatott szinten is. Ugye női válogatottnál megjelent Kim Rasmussen, azelőtt megint csak sorolhatnánk Németh Andrással, micsoda sikereket ért el, de Hajdú Jánossal, stb. Na most ugye az edző képzés. Amíg nem kapja meg egy magyar edző ezt a négy nagy csapat valamelyikét, nem tudjuk, hogy esetleg bejutott volna a Veszprém a Final Four-ba, Bakó Botonnal például, vagy a Marosán Györgyel. Tehát amíg nem kapjuk meg a lehetőséget, addig erre nem tudunk válaszolni. Tóth Edmond. Tökéletes példa, ugye Egerrel kiesett, bent maradt, megint bent maradt, tökéletesen szerepelt, ezt sokszor hangsúlyoztam már, hogy azon az Egerrel éveken keresztül nagyon jól szerepelt. Mert megkapott egy tartományát, és Európa Kupa döntőbe vezette őket. És is kiváló munkát végez abból a darabjaira hullott tartományából, amit egy spanyol szakember hullajtott darabjaira. Volt balszélső, inkább úgy fogalmaznék, aki hirtelen edző lett, és a magyar szakember összetett azt a csapatot is sikerre vezette.
0: Tök jó.
2: Nem tudom, nem tudom, hol múlik ez, hogy mind múlik, kint múlik, ki írja alá ezt a szerződést, ki hívja oda. Tehát igen, valószínűleg, hogy diplomatikus vagy te is, meg itt mindenki szerintem mostanában az életben. Nem mondunk ki neveket, nem mondunk ki szerintem hibás döntések mögött rejlő pozíciókat és soratnám, mert hogy ezen múlik. Tehát csak ezen múlik, de amíg nem mondjuk ki, most nyilván neked sem érdeked, meg nekünk sem.
1: De nem, én kimondanám, de ez nem egy embernek a...
2: De én szerintem rendszerhibás, én úgy gondolom, hogy rendszerhibás.
1: Így van.
2: Labdarúgás dettó.
1: Az edzőképzés.
2: Igen.
1: Például az edzőképzés. Most nem konkrétan egy szemét kritizálnék, de az magyar edzőképzés nem gyakorlatilis. Nagyon kevés a gyakorlat benne kézilabdában. Most az elmúlt években ebben is látszódik nagyon komoly fejlődés, hiszen be van vonva. Én, amikor még edzőit végeztem, akkor a jó kapcsolatomnak köszönhetően, és Kalicki Lászlótól rengeteget tanultam, jártam az edzéseire, de az nem a rendszernek volt köszönhető, hanem annak, hogy én megkérdeztem az meg Németh Andrással. Viszont most az elmúlt években egy mentorprogram elindult, és most nem tudom, pontosan 3-4 edzője van az ilyen nagy legendás, nagy tudású edzőknek, Németh András, és mentorálja a képzésen belül, nézi az edzéseit a fiataloknak, a fiatal edzőtanoncoknak, ők is nézik az András edzését, tehát szerintem ez hiányzott, ebben most komoly előrelépés van, És azért azt ne felejtsük el, hogy mind a játékosok részéről, de mind az edzők részéről is azért az alap az az, hogy legyen meg az alázat. Tehát, hogy akarjon fejlődni, nem elég az, hogy az edzői vizsgát letette és szakedző, hanem folyamatos képzést igényel egy edzői szakma és alázatot, és ez ebben pedig nem a rendszer a hibás, hanem ebben azért sokat változtak az egyének is a hozzáállások.
0: Csak nekem az a furcsa, hogy még ugye itt felsoroltunk most 5-6 magyar edzőt, akik azért 15-20 éve nemzetközi szinten is nagyon elismert szakemberek voltak, addig én most nem biztos, hogy fel tudnék jelen pillanatban kettőt sorolni, akik nemzetközi szinten, magyar edzők nemzetközi szinten elismertek lennének. Tehát,
2: ez a gond. De
0: nem tudom, azt nem értem, hogy mi volt az, ami kényszerítette a magyar kézilabdát arra, hogy külföldre nyúljon, amikor itt volt a tudás. De hát ez egy hosszabb beszélgetés.
2: Igen, csak egy picit hajoljunk át a fociba is, meg a focira is. Ugye egyrészt egy jó példa, vagy nem tudom, jó példa, nem jó példa, ugye Borbé Valázs esete Tóth Marival Győrből érkezett, és most ott már hát épp a Geri mondta, és vállald el, Geri, mert ezt mondtad nekünk az előbb, hogy amilyen kommenteket kap szegény Borbé Balázs, az egyszerűen döbbenet, azért, mert egy meccset most kikapott a Pakstól.
3: Én ezt elvállalom, persze, tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon korán ítélkezünk sokszor, edzők esetében is, és hát most ott tartunk, hogy 2-3 hete látjuk a Borbély féle Ferencváros, nagyon az út elején jár, de hogy egy kicsit rákössek arra, amit Gyuri mondtál, és most nem csak a kézilabda, képzeld, de nekem is azt mondták annak idején az újságírással, hogy ez egy olyan szakma, amit gyakorlatban lehet igazán megtanulni, és te is említed azt, hogy az edzőképzés mellett mennyit tudsz úgymond informálisan tanulni, és mennyire fontos az, hogy a magyar közegben, a kluboknál ezek a szakemberek vezetőedzőként fejlődhessenek, és tudják szelni a lépcsőfokokat. Szóval, ha ezt az aspektust nézzük, és beszélgettünk itt korábban arról, hogy a szövetségi kapitányi együttműködés a klubedzőkkel mennyire fontos egy sikeres válogatotthoz. Jó irány lehet ez, és én nagyon bizakodó vagyok Sótonyi Lászlóval, akár a kézilabda szempontjából, hogy látják az edzők, hogy igenis van remény, és igenis valaki meg tudja kapni a lehetőséget a bizonyításra, hogyha tesz érte, és végigjárja tényleg ezeket a lépcsőfokokat?
1: Nyilván ez egy nagyon jó motiváció a magyar edzőknek is, hogy oda lehet érni, igen, bár nagyon kell szurkolni a Sónak, a magyar edzőknek ilyen szempontból is, mert ha ez nem sikerül, akkor megint egy olyan 15-20 évig valószínű nem lesz magyar szakember. Szerintem a Só nagyon régóta ismeri a magyar közeget, tehát a bajnokságban részt vesz, játékosokat, ugye azokat az edzőket, akiktől kijönnek a válogatott játékosok, közeli baráti viszonyban van, a kommunikációval biztos, hogy nem lesz gond, és igen, tehát az edzőknek is ez egy lehetőség, tehát sokkal közelebbi kapcsolatot tud kialakítani egy klubedző is a válogatottal. Most itt apróságokra gondolok, hát akár edzést látogatni, és ugye a kapitánynak kell adni egy szakmai irány szerintem, tehát én emlékszem azokra az időkre, amikor Német András megjött egy bármilyen konferenciára, vagy csak kis értekezletre, ott megfogyott a levegő, és mindenki várta, hogy mit fog mondani. Én viccesen szoktam nekik mondani, mert már hál' Istennek nagyon baráti kapcsolatban vagyok vele, meg a Skaritkászlóval, és amikor így hárman vacsorázunk valahol, vagy beszélgetünk, akkor mondom, én inkább nem szólok, mert nem akarom vesztegetni az időt, csak mondtam, hogy ők mit mondanak, és abba szívjam magamba azt a tudást, azt a tapasztalatot. És ezek hiányoznak, nagyon jól fogalmaztad meg az előbb, Levi, hogy ezek a nagy tekintélyű edzők hiányoznak. Tehát nem hogy egyet-kettőt nem tudunk felsorolni, hanem egyet sem.
2: Igen, és úgy lesz tekintély, ha azt ugye valaki kivívja magának hosszú évek alatt. Tehát el kellene indítani a folyamatot, hogy aztán később ugye elmondhassuk, hogy ők már 5-10 éve itt vannak, és micsoda tapasztalata rendelkeznek, és kivívják.
1: Igen, és őket felhasználjuk. Így. Tehát most az előbb említett két úriembert használjuk fel, szívjuk ki a tudásukat, tehát beszélgessenek vele edzők, velük, látogassák az edzéseiket, mert nem sok ország mondhatja el magáról, hogy ilyen komoly szakemberekkel bír, mint Német András és Karicki László.
2: Gyuri, sajnos elbeszélted az időt, de azért még van annyi időnk, hogy egy rövid kérdés, és erre válasz. válaszolj, hogy gyorsan itt a szövetségi kapitányi poszt kapcsán, ugye Olaszországban majdnem összejött Guardiola, most úgy néz ki, hogy nem, most Andrea Pirlo is szóba jött, ott valami orosz kapcsolatokat vetettek fel, magunk sem értjük itt egyikünk sem, hogy miért kell mindenben belekötni, és pont Olaszországban aztán annyi egykori kiváló játékosan, világsztárokról beszélünk, európai világbajnokok, akik közül lehetne választani, sőt, vannak már edzők is, akik bizonyítottak, hogy ott miért nem gondolnak egyből elsőként arra, hogy olasz legyen a szövetségi kapitány.
1: Ez ugye most Pirlo engem meglepett, mert messze nem mondható egy tapasztalt és sikeres edzőnek. Középpályát még mindig lehet stabilabbá tudná tenni, mint
2: az biztos,
1: jelenlegi az játékos, biztos. Meg a szabadrugásokat biztos belőni. De most ebben a helyzetben nem biztos, hogy egy ilyen stílusú szövetségkapitányra van szükség, vagy ilyen tagozható, mert bajban vannak. Tehát azért azt nem tudom, hogy ők ezt érzékelték-e, hogy az elmúlt világbajnokságokat azt úgy otthonról nézték, tehát a baj jelentős. Na most erre én úgy gondoltam, hogy pénz, paripát, minden ad szóljon, csak hogy rend legyen, és szakmai munka is legyen újra összerakva az országot. Ezt képest jöttek egy Pirlóval, nem meggyőző,
2: majd
1: még rontottak a helyzeten.
2: Guardiola jobb? Guardiola jobb? Olasz szövetségi kapitánként?
1: Hát vagy akár ugye hát olaszban is a Mancinit, vagy Contét.
2: Hát vannak, azért hát persze.
1: Igen.
0: Inzaghit.
1: Akár, igen.
2: Szóval
1: de az, hogy ami most történik, ez a káosz, hogy napokon belül bejelentjük az olasz válogatott kapitány, majd utána mégsem, mert éppen valami reklámszerződésbe állt az olaszokat, tehát innentől kezdve, tehát meg sőt lehet megívott egy vodkát is.
0: Ilyen limoncsellót.
1: Nem ért.
2: Hát én nem tudom, de most már innentől kezdve engem is érdekel, hogy ki lesz az. Jó, Gyuri, nagyon szépen köszönjük, hogy hívtál minket, örülünk, hogy beszélgethettünk veled, megint csak jó volt, és nem fenyegetésképpen, de majd fogunk hívni, ha van téma és alkalmatá. Nagyon kellemes hetet, jó nyarást, hallom, hogy mész a tengeren túra pihenni, nagyon kellemes pihenést kívánunk neked.
1: Nem, ez a mediterrán békés csomag,
2: hogy hallottam, hogy megyek. Balkán Miami Beach. Jó, nagyon köszönjük. Köszönjük neked, szevasz!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok! Egy perc múlva lesz 8 óra, mindjárt jövünk, hamarosan folytatjuk.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban. Harsány Levente, Szuper Levente és Patai Gergely. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Túri Gábor gondolataival.
3: Baba váró hitel. Noha hazai pályán játszott a labdarúgó élvonal nyitó fordulójában az újonc Vasas, a 2-2-es döntetlenje bravúra bajnok Győr ellen. Pláne úgy, hogy az Ilovszki stadionban az első fél órát követően Hely Viktor kiállítása miatt emberhátrányban játszottak a hazaiak. A pontszerzésben oroszlán részt vállalt Urblik József, aki 28 méterről bődületes nagy góllal egyenített 1-1-re, lapunktól 8-as osztályatot kapott, ő volt a mezőn legjobbja. A középpályás a szünetben mondta társainak, lőni kell, majd mintegy igazolta a futball nagy igazságát, hogy lövésből lesz a gól. S ne feledjük, egykor a Vasasban játszott Váradi Béla, azaz Béluska, aki úgy lőtt, mint a géppuska. Emlékeim szerint az 1978-as argentinai világbajnokság idején terjedt el az átlövés elnevezés. A kézilabdából átvett kifejezés azt jelentette, hogy a betömörülő védelmek ellen hatásos fegyver a jól eltalált lövés. A VB középdöntőben a 2-2-re végződött NSK Hollandia meccsen Ari Hahn egyenlített 1-1-re egy 28 méteres jól eltalált lövéssel, s hogy ez a hollandok specialitása volt, mi sem bizonyítja jobban, hogy az olaszok ellen 2-1-re megnyert találkozón ő szerezte a győztes találatot 35 méterről, előtte Ernie Brandt egy középtávoli bombával egyenlített. Dinozov mindkétszer verve volt. De térjünk vissza a bártfai születésű Urblik Józsefhez. Nem a Győr elleni volt az első távolról lőtt gólya az összjátékhoz jó érzékű a labdabirtoklásra épülő taktikában hasznos középpályásnak. Urbik 29 éves, a sportágat kedvelők már 2017-ben megismerhették a nevét egy a határon túli tehetségüket bemutató sorozatban. Nyitrán kezdett futballozni, a cseh élvonalban a Viszocina Jihlava együttesében mutatkozott be, úgymond berobbant, azt írták róla, magyar válogatott is lehet. Nos, a szlovák utánpótlás válogatottakban megforduló középpályás nem kapott meghívót nemzeti együttesünkben, 2018-ban a Puskás Akadémiába igazolt felcsúton 2021-ben bajnoki ezüstöt, 2020-ban és 2022-ben bronzérmet szerzett, majd 2023. februárjában a Vasasba került. Csak hogy abban az évben a piroskékek kiestek, csupán 2026-ban kerültek vissza az élvonalba, a felvidéki futballistának is köszönhetően. Tegyük hozzá, volt benne betyár becsület, nem hagyta cserben az MB2-es Vasast, más kérdés, hogy a másodosztályba alászállva kevesebb reménye lehetett, hogy külföldre igazoljon, igaz ebben sérülések is gátolták. A Győr elleni bombagólja után a labdát a meze alá dugva jelezte, felesége gyermeket vár. A gól akár babaváró hitelnek is felfogható.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: MTK győzelemmel zárult a labdarúgó NB1 első fordulója. A férfi tör és a női párbaj törcsapat is már negyeddöntős a Vívó VB-n. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Magabiztos hazai győzelemmel kezdte az új idényt az MTK a labdarúgó NB1-ben. A fővárosi együttes 3-0-ra győzte le a Zalaegerszeget az első fordulót tegnap esti záró mérkőzésén. Keresi Zalán két gólt is szerzett a találkozón, majd Kosos Kristófnak nyilatkozott.
2: Milyen élmény így kezdeni a szezont, amikor jönnek a kreatív megoldások, focizni akar a csapat, és meg is van az eredménye.
3: Egész végig erre készültünk, szerintem tavaly is próbáltunk így játszani. Nyilván ez nem mindig fog összejönni, de hála Istennek ma összejött.
2: Hát meg a dupla ugye az Zalaegerszeg ellen, az neked most már nem először jött össze. Mi miatt sikerült így ez a meccs, illetve mondjuk a kapufán mennyit gondolkozol még, hogy akár mesterhármas is lehetett volna?
3: Persze lehetett volna mesterhármas is, de fogok még valószínű hibázni, de hála Istennek kettő gól megvan, ennek nagyon örülök.
2: Nyilván támadóként elég jó így kezdeni a szezont, viszont abban a szempontból mennyire volt különleges, hogy az elsőt ünnepelted volna, de még nem lehetett, mert VAR volt, a másodikat már ünnepelted, de még visszanézték, szóval ez így hogy volt neked?
3: Igen, megmondom őszintén, hogy ha jól emlékszek, eddig nem nagyon volt ilyen gólom, ami ilyen nagyon necces szituáció volt. Ez érdekes volt, de még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy mindkettőt megadták.
2: Még arról beszél egy kicsit, hogy egy picit úgy tűnt, mintha egy nulla után visszaállt volna a csapat, és aztán a második fél idő elején, amikor nyomott az Zalaegerszeg, érdekesen hatott rátok, az felpiszkálta a csapatot egy picit?
3: Hát szerintem azért ez benne van a meccsbe. Tehát azért megszereztük a vezetést, voltak helyzeteink, nyilván a Zalaegerszeg is megpróbál dominálni ilyenkor, mert hátrányban van, muszáj nekik, tehát ez benne van.
1: MTK Zalaegerszeg, tehát 3-0. Az ETE új vezetőedzője Felipe Csalikája így vereséggel debütált. Kósos Kristóf az Zalaegerszeg védőjét, Csonk Andrást is megszólaltatta a találkozót követően.
4: A védekezést azt rendbe kell tegyük, a csapatmozgást, együttmozgásokat, mert szana szétfutkároztunk sokszor. Tavaly se kezdtük igazán jól a szezon, de most ez bennem mélyebb sebet hagyott valószínű. Föl kell állni ebből, és még a szezon legeleje van, nagyon sok van hátra, úgyhogy reméljük, hogy ugyanúgy, mint tavaly, ugyanúgy föl tudjuk építeni, egy jó kis csapatot össze tudunk hozni, úgyhogy bízom benne.
2: A támadás részét azt hogy értékeled? Ugye volt egy olyan időszak, amikor jobbról balra, balról jobbra körbejáratta a labdát a csapat, de nem tudott közel kerülni a kapuhoz. Aztán volt egy-két helyzet ott a második fél elején, neked is ugye egy fejesed. Mennyi hiányzott a gólhoz?
4: Hát nem volt vége az akcióinknak igazából. Ezt tudom felhozni erre. Sajnos odáig jól játszunk viszonylag, de utána nem tudjuk befejezni, úgyhogy ezen javítani kell.
2: Azt ugye említetted te is, hogy tavaly sem kezdte jól a szezont a csapat, viszont aztán azért elég jól alakult a folytatás. Ez a tapasztalat, ez ilyenkor mennyit segít, hogy ilyenen már túlmentetek egyszer?
4: Kicsit biztos, hogy talán most bizakodhatunk abba, hogy hasonlóan úgy alakul, mint tavaly a szezon, és remélem nem húzzuk olyan sokáig, mint tavaly, és hamarabb felállunk, és csináljuk tovább.
1: Szerződést hosszabbított Kovács Bendegúz az Alkmaar együttesével, erről számolt be tegnap este a Holland Klub. A 19 éves kétszeres magyar válogatott labdarúgó 2029-ig szóló megállapodást írt alá, amely további egyéves opciót is tartalmaz. A támadó 2025 óta erősíti az Alkmaart, az előző idényben a klub utánpótlás és második csapatában 39 tét meccsen 33 gólt szerzett, a felnőtt csapatban pedig áprilisban mutatkozott be. Mindenképpen szeretett volna külföldön maradni, a német másodosztályból pedig többen is megkeresték, árulta el Keresztes Krisztián a Nemzeti Sportrádiónak. A 26 éves labdarúgót a következő idényre a Bundesliga 2-es Greuther Fürth csapata vette kölcsön a Nyíregyházától. Keresztes Krisztiánt Szabó Bence kérdezte a megállapodás hátteréről.
5: Szerettem volna elsősorban külföldön maradni, ezt beszéltük a Nyíregyházával és a vezetőkkel is, ebben partnerek voltak végig, úgyhogy nagyon hálás vagyok. És volt több ajánlatom a Bundesliga 2-ből, végül is miután beszéltem a mindkét edzővel, meg a vezetéssel, úgy döntöttem én, meg a menedzserem, hogy a Fürth legyen az. Igazából szimpatikusabb volt az edző elképzelése, meg a tervei velem, úgyhogy ezért döntöttem így, viszont remek lehetőségnek gondolom, mert ez egy jó liga, jó nagy múltú klubokkal, igazából nagy stadionokkal, sok nézővel, úgyhogy kíváncsian várom a kezdést.
6: És ugye már mondtad, hogy az elképzelés szimpatikus volt, mi az, amit felvázoltak neked, akár egyénileg, vagy a játékra vonatkozóan?
5: Igazából elmondta nekem, mikor felhívott, hogy utánam nézett, látja, hogy milyen képességeim vannak. Nagyon sokat lát bennem, elmondta, hogy hol tudna használni a pályán, milyen a játékrendszer, és ez alapján döntöttem úgy, hogy akkor legyen a Fürt, és hát reméljük jó döntést hoztam. Eddig úgymond mindig jól tudtam dönteni a karrierem során, reméljük, hogy most is így lesz.
6: Ugye a Dundee Unitednál alapvetően vagy belső védőként, vagy egy ilyen baloldali védőként számoltak veled, akkor itt melyik opció a legreálisabb?
5: Igen, hát belső védőként használnának, ezt elmondták többször is, akár három védőbe középen, vagy baloldalt, vagy négy védőbe középen, mármint úgy értem, hogy belül baloldalt, úgyhogy igazából ezek a pozíciókon, ahol számolnak velem, ez nekem megfelel, én is így képzeltem el, úgyhogy várom a kezdést, igen.
6: És akkor milyenek voltak az első benyomásaid, mióta vagy Németországba?
5: Két napja, két és fél. Megcsináltuk az orvosit, az egy egész napos program volt, megnézték a fitnesst, igazából a gerincet, járást, vért vettek, úgyhogy nagyon profi körülmények fogadtak, és utána nap pedig már külön edzettem, a többiek meccset játszottak, a Hoffenheimen játszottunk, a második fél időből egy kicsit tudtam is nézni, úgyhogy tetszett a játék, nyilván az eredmény az ilyenkor másodlagos egy edzőmeccsen, nagyon pozitív, a társak is jól fogadtak, úgyhogy rendkívül pozitív eddig.
6: Hát akkor még egy dolog a végére a személyes ambíciók tekintetében, hát gondolom nyilván az ott lenne a cél, hogy akkor tényleg annyit tudjál játszani, hogy adott esetben az a opció is érvényesüljön, meg gondolom azért egy német ligából a válogatottnál is könnyebb felkelteni az érdeklődést a kapitánynál.
5: Igen, hát ez egy kimondott célom, szeretnék oda kerülni a válogatottba. Olyan teljesítményt kell nyújtani, amivel észrevesznek, ami most ebben a ligában már jobban szem előtt vagyok, viszont mindenképpen ez egy cél, egyéni célom is, úgyhogy oda szeretnék kerülni, de hát ahhoz teljesíteni kell, ahhoz folyamatosan jól kell teljesíteni, amit tudok is, de úgy gondolom, hogy erre képes vagyok, és hát így van, nem szabad a teljesítménynek kirengenie, illetve konzisztensnek kell lenni, és akkor van a rásély.
1: Olaszországban folytatja pályafutását Böröndi Vivien, a magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban újonc Livornóban játszik a következő idényben. A 31 éves játékos az előző szezonban a Sopron együttesével bajnoki bronzérmet szerzett, emellett megnyerte a magyar kupát.
0: Nemzeti sportkrónika.
1: Ikrei születése után már 100%-osan készen áll az új szezonra Győri Lukács Viktória, a Győr kézilabdázója, a 30 éves magyar válogatott szélső az előző idény végén ugyan visszatért, de igazán fontos szerepe a mostani szezonban lehet majd újra. Győri Lukács Viktóriát hallják.
7: Az előző szezon végén már visszaálltam, viszont kaptam annyi könnyítést, hogy napi egyedzésre jártam, mivel otthon is szükség volt rám, de most azt a szezon tényleg 100%-osan elkezdtem, minden edzésen itt leszek, próbálok teljesen formában lendülni, aztán meglátjuk majd, hogy a lányok mennyit akarnak segíteni nekem. Hogy őszinte legyek, nagyon jól esett ez a kis pihenő, ugye a terhesség alatt, ami volt. Úgy gondolom, hogy szükségem volt erre mentálisan, fizikálisan, viszont hiányzott, és tényleg nagyon várom azt, hogy itt legyek minden nap a lányokkal, hogy újra egy közösség tagja lehessek, elkezdjünk kézilabdázni, tényleg szükségem volt arra pihenőre, de készen állok az új szezonra. Szeretnénk 3 darab érmet, szeretnénk a magyar bajnokságot újra megnyerni, a magyar kupát is, és nagyon jó lenne, hogyha Final Four-ban megint ott tudnánk lenni.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A negyeddöntő jelentette tegnap a végállomást a kardozó Szilágyi Áron számára a vívók hongkongi világbajnokságán. A háromszoros olimpiai bajnok egy túlssal kapott ki az egyiptomi Amertől a 8 között. A női törőzőknél Pásztor Flóra jutott a legtovább, ők 2 győzelem után a 8. döntőben esett ki. A magyar vívó válogatott eddig Dósa Dániel és Battai Sugár évén 2 érmet szerzett az idei VB-n. A vívók szövetségi kapitánya ugyanakkor kiemelte, a fő hangsúly a ma kezdődő csapatversenyeken nyugszik. Bockó Gábort Keszi Dóra hívta fel telefonon.
8: Egyelőre szerintem ez teljesen jó. Azt kell látnunk, hogy ugye a csapatkvalifikációra kell kihegyezni magunkat nagyon, mert ott azért könnyebb kijutni az olimpiára, és én még mindig azt mondom, hogy a csapat az fontosabb, de nyilván az se lesz egyszerű, úgyhogy remélem csapatból is 1-2 érmet tudunk minimum hozni, és az már szerintem jó eredménynek mondható, és ebben ez simán benne van.
9: Hogy látod, a srácokon éhesek maradtak még így a csapatra a sikerre? Mennyi energiát vett ki belül az egyéni verseny?
8: Nem hiszem, hogy 3-4 massz olyan túlzott nagy energiát kiesés jelentene, mindenkinek van 2 napja pihenni, úgyhogy bízom benne, hogy mindenkinek megjön újra a pengelyessége és a sikerre való éjsége és a éremre való, mindenáron való küzdelme, úgyhogy bízom abban, hogy mindenki ebből a szempontból egy új arcát és egy erőszakosabb, agilisabb arcát fogja mutatni, és mindent megtesznek azért, hogy éremmel térjenek haza.
9: Az Európa bajnokság után mondtad, hogy Dósa Dani már kiérdemelne egy érmet, hát Dósa Dani szerzett is egy bronzérmet. Ugye az Európa bajnokságon bajlódott a csuklójával, azt mondta, hogy az annak volt köszönhető, hogy ott azért neki kevésbé jött ki a lépés, és most is azért látszódott, hogy fájlalta a kezét ott az elődöntőben.
8: Tényleg nagyon megérdemelte Dani már, hogy végre érmet nyerjen valamelyik világversenyen, mert évtizede már viszi a hátán ezt a férfi tört, és tényleg az van, hogy szegénynek 2-szer is nem sikerült kijutni az olimpiára. Most sikerült kijutni Párizsba, viszont mindjárt ott az első asszony nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Tavaly végre már be tudott jutni a világbajnoki döntőbe. Ott szerencsénkre vagy szerencsétlenségére, ugye a Szemes Gergővel került össze, akitől végül kikapott, úgyhogy elcsúszott az érem. Tavaly is az EB-n döntős volt, idén is döntős volt az EB-n. Megint nem tudott még egy karnyart menni, még egy körrel előrébb végezni, hogy meglegyen az érem, és ez most már végre tényleg sikerült. Hát elég hosszú és göröngyös utat járt be, de én tényleg nagyon örülök neki, hogy ő, mert ő nagyon megérdemelte ezt, nagyon sok munkát rakott bele ebbe, hogy ez végre összejöjjön.
9: Na és aztán másnap jött egy újabb bronzérem, mégpedig Battai Sugár Katinka egyéniben ugye nyert egy érmet, ami szintén nagyon szép teljesítmény, bár neki szuper szezonja volt ebben az évben, úgyhogy nem tudom, hogy láttátok, mennyire múlt kicsin a továbbjutás.
8: Sugi teljesítménye nem meglepetése, tavaly ugye Európa-bajnokságon már érmes volt, több világkupa érme van, már nyert is nem egy világkupát is, úgy tudtuk azt, hogy előbb-utóbb neki is meg fog jönni az, hogy valami világbajnoki érem össze fog jönni, úgyhogy bíztunk benne, és tényleg ő volt a favorit, hozta is ezt a részét. Első blikre ugye egy könnyűnek tűnő német ellenfél jött, aki rendkívül kellemetlen volt, és hát nem csak a Szalabázert, hanem sok más kemény ellenfelet is megvert a nap folyamán, úgyhogy egy rendkívül jó napot fogott ki az ellen.
1: Bockó Gábort hallották. Ma megkezdődtek a csapatversenyek is a vívó világbajnokságon. A férfi tőrözők és a női párbajtőrözők lépnek ma pástra. A magyar férfi tőr és a magyar női párbajtőr csapat jól kezdte szereplését, hiszen mindkét együttes 2 győzelemmel már negyed döntős. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Sportkrónika végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Hamarosan folytatódik a Sportreggel műsora, majd 8 óra 30 perctől híreket hallhatnak itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Az MTK hazai pályán 3 góllal legyőzte az Etét. Ma szavaz a vagyonvisszaszerzési hivatalról a parlament. Főként napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
1: A házigazda MTK Budapest 3-0-ás Zalaegerszeg elleni győzelmével zárult a labdarúgó NB1 első fordulója tegnap este. A fővárosi együttesben duplázott Kerezsi Zalán, a végeredményt a csereként pályára lépett Klaus Milán állította be. Szerződést hosszabbított Kovács Bende Gúzzal az Acetaék már. A 19 éves magyar válogatott labdarúgó 2029 nyaráig szóló megállapodást írt alá a holland élvonalbeli klubbal. Zöldfoki hátvéd argentinoknak lőtt gólját választották meg a labdarúgó világbajnokság legszebb találatának. Sidney López Cabral a későbbi ezüstérmes Argentina elleni mérkőzés 103. percében a 16-os sarkából tekert a hosszú bal felső sarokba. Ezzel a góllal egyenlített a 16 közé jutásért kiírt mérkőzésen másodjára is a zöldfoki köztársaság, amely végül 3-2-re kikapott. A döntést közönség szavazás után hirdette ki a FIFA. Olaszországban folytatja pályafutását Böröndi Vivien. A magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban újonc Livornóban játszik a következő idényben. A 175 centis hátvéd az elmúlt 4 évben Sopronban kosárlabdázott. A Philadelphia 76ers felszerelésében és a 23-as messzámmal szerepel majd LeBron James. Az Észak-Amerikai Kosárlabdaligában érdekelt egyesület hétfőn hivatalosan is bejelentette a 41 éves klasszis érkezését. A négyszeres NBA bajnok James a philadelphiai csapatban szeretné befejezni a pályafutását. A birminghami atlétikai Európa-bajnokságon tér vissza Jakob Ingebrigtsen, a norvégok kétszeres olimpiai bajnok futója, aki az augusztus 10-én kezdődő viadalon a tervek szerint 5000 méteren biztosan rajtozál.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. Több más határozathozata mellett a képviselők ma kezdik el tárgyalni az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásával kapcsolatos előterjesztést is. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának alapvető feladata lesz, hogy a tárolt, eddig titkos iratok minél egyszerűbben és minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak. Erre a célra egy online felületet alakítanak ki. Az országgyűlés tegnap megválasztotta Zonnevel Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. A megbízatása 9 évre szól. A voksolása azért volt szükség, mert a legutóbbi alaptörvény módosítással Ende Csaba mandátuma megszűnt. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Németországban jelenleg 410 ember tartanak számon iszlamistaként, rajtuk kívül 65 jobboldali szélsőségesre és 17 baloldali radikálisra tekintenek lehetséges veszélyforrásként, közölte a német szövetségi bűnügyi rendőrség. Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy férfi kis teherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on, egy ember meghalt. A férfi az iszlám állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban már elítélték. Fiatal bűnözők közötti leszámolás állhat a Seattle-i lövöldözés hátterében. A rendőrséget 15 éves kamaszt már őrizetbe vett egy másik gyanúsítottat, még keresnek. Vasárnap este az amerikai nagyváros központjában egy gasztronómiai fesztiválon nyitottak tüzet. 3 ember meghalt, 4-en megsebesültek. Közlekedés. Erősödik a reggeli forgalom Budapest felé, telítettek a sávok a főváros irányába az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M4-es autóúton Üllő térségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aztán az M7-esen Letenye felé Érdnél a szalagkorlátot javítják. A 19-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta 3 kilométert. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra. Időjárás. Országszerte napos száraz idő lesz, néhol gomoly felhőkkel. A szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, késő este 16-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, 8 óra 38 perc, 7 perc, ez 3:49. Nagyon kellemes nap a mai július 28-a. Lesz egyfajta dömping, ami ugye a nemzetközi kupaszereplést illeti labdarúgásról beszélünk. Ma reggel Szuper Leventével és... Jó reggelt! Hello!
2: Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! És Harsányi Leventével!
1: Jó reggelt kívánunk! Ontjuk a reggelt, és szeretnénk nektek minél emlékezetesebbé tenni. Megtudtuk, hogy a spanyol himnusznak nincsen szöveg, ezért nem éneklik például a játékosok, és tisztelt szerkesztőség, jött egy üzenet. Szeretném Turi Gáborral felvenni a kapcsolatot. Itt van nekünk András. Ő nem tudjuk milyen szempontból, de próbáljuk majd neki átadni. Az előbbi jegyzet hallatán gondolom én, hogy a hallgatóban felsejlett, hogy beszél Gáborral. Ez egy felvett anyag, ilyenkor a jegyzet, amit felmondják a gondolataikat azon szerzők, akik éppen azt adott esetben elénk tárták. Úgyhogy már is folytassuk, ráadásul Forma 1-e, mert úgy, hogy Box utcában már valaki beszélget valakivel. Zsoldos Barnát keresünk, aki itt van, a minden igaz. Hello Barna, jó reggelt! Köszönöm szépen. Hello Barna, itt vagy?
3: Igen, sziasztok!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Jó reggelt!
1: Milyen kiválóságokkal ülök itt, alig várják, hogy például Geri felírt 9 kérdést, nem is értem, tehát a 12 ponthoz hasonló.
3: De figyelj, annyiból van egy kis probléma, hogy én a Tomival 8:00-át beszéltem meg, és aha, most nekem el kell mennem.
1: Tehát... Akkor semmi baj, viszont élőadásban ezt jó volt hallani, akkor jól vagy, minden rendben?
3: Igen, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, akkor neked jó utat, köszönjük szépen Barna, hello, szia!
3: Szia!
1: Szia, szia! Úgyhogy Zsordos Barnával így tudtunk egy rövid ideig beszélgetni. Ez is fontos egyébként, mert szerintem pont ez a lényeg is. Azért tőlük, most erről itt egy kicsit fogunk beszélni, most akkor nem Forma 1 kapcsán, de Forma 1 kapcsán is beszéltünk. Mert ugye
2: hát fölteszem nektek a 9 kérdésemet.
1: Hát nem, hozzátartozik a Forma 1, ugye volt, hogy Barnával dolgozták kint a Forma 1-en.
2: Pontosan 2 éve, és ugye idén én is és Levi is kim voltunk, Levi végig, én egy napot, szóval azért van tapasztalatunk. Egészen elképesztő hangulata van a magyar pályának.
1: Na, igen, erről beszélünk, hogy milyen volt ez most, hogy átalakították, nagyon sokan sokat vártak ettől, de azt gondolom, hogy konstans és stabilan hozza mindig a nagyon jót.
2: Igen, és maga a varázsa szerintem nem változott, de tényleg az az épületegyüttes és az a lelátó, amit most újonnan felhúztak, az egészen elképesztő pluszt ad hozzá még nézői élményben, és nyilván a versenyzőknek is. Nekik azért más szempontok vannak, tehát ők azért a pályának a minőségét vizsgálják inkább, de nyilván azért azt is mindig megjegyzik, hogy az adott ország sajátosságait mennyire szeretik. Ha van egy kis idő, akkor körbenézni Budapesten, már csak sétálni, tehát hogy
1: nagyon komoly turista dömping volt. Péntekre volt, szegény péntek estre volt a megbeszélésem a Bálna környékén, a rakparton. Mire oda lejutottunk kocsival, figyeljetek, és tulajdonképpen szinte az összes istálló rajongói felsőben ott voltak, olyan szurkolói bázis, hogy azt ilyen szempontból is, ha nézzük, turisztikai oldalról, akkor egy nagyon komoly bevételi forrás egy országnak.
2: Igen, igen, és mindig ugye megpróbálunk egy kicsit belecsempészni, és ez a legtöbb rendező helyszínnél így van, a magyar sajátosságokból, a kultúránkból megmutatni ezeknek a versenyzőknek, és persze a külföldi vendégeknek. Most például magyaros változatban adták elő a Forma 1-nek a himnuszát és a hivatalos dalt, szóval azért a versenyzői környezetben is vannak olyan aktivitások, olyan lehetőségek, amelyek egyediek, és ami

0: nagyon, szinte már versenyzőkkel is lehet pacsizni. Nem tudom, ez feltétlen pénzkérdése vagy összekötetés kapcsolatkérdés. Ez egyik része, és például Hovány Marci barátom, aki kiváló autószakértő, több szalon tulajdonosa is, hogy ő ott van egy bizonyos részen, egy bizonyos VIP szekcióban.
1: Pedokban is ugye sokan ott
0: tök normál, de
1: van lehetőség.
0: Ugyanakkor meg azt látom, hogy szerintem egy nagyon érdekes vonulat indult el, mert hogy fiatal, lenyűgöző, elbűvölően varázslatos, gyönyörű hölgyek is ennyire értik ezt a sportot, a formáját, mert ők is oda jutnak a VIP-be. Hogy ők hogy?
1: És ez tőlem kérdez. melyik szegmensében felelek meg ennek a kategórián?
0: A sportszak vagy. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ez egy jó értelmet kiváltság, hogy oda eljuthat az ember.
1: Presztízs, az biztos minden
0: szempontból. Ti voltatok-e már ilyen közel versenyzőhöz, autóhoz, istálóhoz, nem csak VIP, de akár, hogy lepacsisztatok volna valakivel?
2: Én Monzában. Amikor Milánóban jégkorongoztam, akkor ott a csapat tulajdonosnak voltak elég jó összeköttetés, és gyakorlatilag a monzai nagydíjat ott a kerítés mögül néztem meg a pedok mellől, az igencsak nagy élmény volt.
0: Mert egyszerűen a Perezzel sikerült egy interjút készíteni, nem képzeljétek el, a Hősök terén, és én azóta lettem Perez rajongó, de szó szerint, hogy csak azért kérdezem, hogy van-e ilyen kapcsolatotok felük, vagy van-e ilyen tudás, hogy ismerhetitek őket, vagy ismertek olyan Forma 1-es pilótát, ugye élőben, akivel beszélgetetek, hogy ők milyenek lehetnek. Mert ez a nagy felhajtás, ami őket körülveszi, a magánrepülőgépektől kezdve a súlyos 100 millió dollárok, melyek a számlán figyelnek, hogy ez mennyire, vagy mondjam, tompította el őket, vagy tolta el a valós élet felfogástól, hogy milyenek ezek a, nem tudom már, 18-20 éves világsztárok?
1: Hát ugye Kimi Antonelliről beszéltünk múlt héten, aki 19 évesen vezeti az összetett pontversenyt. Tényleg egészen elképesztő, hogy milyen fiatalon.
0: 19.
1: Már nem csak a Forma 3 vagy a Forma 2, hanem már az elit kategóriába oda lehet jutni, és ilyen teljesítményt tudsz nyújtani. És mindig mondják, hogy hát jó az autó, de ez nem ennek köszönhető, vagy nem csak ennek. Tehát technikai sport ide vagy oda, azért itt óriási szerepük van.
0: Ez hány évesen derül ki,
1: bátor fiataloknak.
0: Forma 1-es versenyzőnek, hogy jó lesz. A 19 évesen már vezeti.
2: Már egész fiatalon gokártba.
0: De az látszik 11 éves gyerek, hogy te jó Forma 1-es lesz? Hát merítésből.
2: Szerintem ugyanúgy, mint a teniszben, vagy összes többi más sportágban. Tehát
0: ugye ennek az előszobája, 10 évesen cselező fiú,
2: ennek az előszobája nyilván a gokárt, ahol szintén ki lehet szúrni elég gyorsan a nagy tehetségeket. Igen. De oda nagy pénztárca is kell.
0: Igen, mennyire maradnak meg ezek a fiatal srácok embernek? Most látom azt a nem tudom, rendelést valahol egy, ha nem is monakói, de valamilyen ilyen típusú étteremben, ahol Yamal és Antonelli ül. Ketten együtt, ugye 38 évesek. Nyilván gondolom, aki fizeti a számlát, de ettől függetlenül, hogy mennyire torzítja ezeknek a fiataloknak a, nem tudom, az élethez való viszonyát, mert szerintem torzíthatja.
1: Torzíthatja. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi mezőnyből nem nagyon tudok olyat mondani, aki, így nyilván mi csak egy képet látunk, és ebből a szempontból a csütörtöki sajtónap az, ahol egyébként tudsz velük, azt nem mondom, hogy beszélgetni, egy-egy kérdést, hogyha van lehetőséged, akkor
0: de
1: be tudsz szúrni. A sajtótájékoztató, minden csapat tart a saját területén egy-egy ilyen lehetőséget, ahol egy 10-15 percig az újságírók kérdezhetik a versenyzőket, szóval ott tudsz úgymond képet kapni ezekről a fiatalokról, de meg hát nyilván a különböző sorozatok, és hogy megpróbálják fölépíteni a karaktereket, nekem úgy tűnik egyértelműen, hogy itt akkora alázatra van szükség, és annyira a teljesítmény számít, hogy gyakorlatilag nincs is idejük megélni, és nincs is talán igényük sokaknak ezt a fajta reflektorfényt, vagy ezt az óriási kultuszt, ami övezi őket. Tehát ebből a szempontból nem érzem azt, hogy bármennyire is megváltoztatná a személyiségüket. Persze könnyen lehet, hogyha valaki, mondjuk mint Lando Norris, nagyon fiatalon jut el odáig, hogy mondjuk akár 2-3-4 évadon keresztül, majd meglátjuk, hogy így lesz-e, tudja uralni ezt az egészet, és tényleg minden róla szól, akkor benne lehet az, hogy ha valakinek olyan a személyisége, egy kicsit két lépéssel a föld fölé kerüljön, de alapvetően szerintem ez nagyon fontos a Forma 1-nek, az egész sorozatnak, hogy legyenek karakterek, és hogy tényleg legyenek olyan versenyzők, akikért kimennek az emberek, mert vannak olyan szurkolók, ismerek nagyon sokakat, akik csapatpártiak, elköteleződnek egy csapat mellett, és életen keresztül mindegy, hogy ki a pilóta mellettük tartanak ki, de vannak olyanok is...
0: Ez a jellemzőbb? Melyik a jellemzőbb?
1: Hát nem tudom, ez Levi, te,

0: te hogy találkozol? Én fele-fele, tehát vannak, akik pilóták miatt szeretik meg a Forma 1-et, és vannak, akik egész életükben tényleg egy csak Ferrari, vagy csak Red Bull, vagy Mercedes, nyilván a nagyoknál jellemzőbb inkább ez.
1: Én
0: a...
1: Én Aston Martin vagyok egy kicsit, megmondom.
0: Na!
1: Ha csapatról beszélünk, és azért, mert egyébként, köszönöm szépen, tehát levél egy ilyen pólóval, és tudjátok, hogy miért? Mert én mindig az elesettek pártján vagyok, mindig a kicsi, mindig az elnyomott pártján vagyok, mert hogy mondjuk az Aston Martin esetében elég fura ezt mondani.
2: Aston Martin de az eredményekbe elnyomott.
1: Hát igen, de szegény...
2: Pénzügyi helyzetben az egyik leg...
1: Pénzügyileg... Kérem, hívjon fel a tulajdonos, de ha nem, akkor ott Alonsoval szegények, tehát tényleg, tehát olyan, mint szegény Zimánylind, hogy párt akar. Hát nem nagyon fog sikerülni, mert hogy nyilván más az indítatás.
0: De szereztek már pontot, ugye az előkelő 10. helyen állnak 10-ből a csapatversenyben, és egy pontot szereztek eddig, úgyhogy...
2: És sikerült előrelépni. Most a...
1: Geri, köszönöm, tehát szereztek már pontot, van egy pontjuk, és a tízes listán a tizedikek. Nem gondolom, hogy a válvereket
2: is... Alonso a Q2-be is bejutott az időmérő edzésen.
1: A Q2-be? Hát azért lehet, hogy egy kicsit... Na, tehát magyarán a lehető legrosszabb eredmények vannak jelen. Na, épp ezt mondom, tehát, hogy én kicsit ilyen szempontból vagyok csapat, mert jól hangzik, meg tetszett, és meg egyébként szimpatizálok magával a céggel és az eszmével, ugyanakkor én még sajnos, vagy nem, de vagyok annyira öreg, hogy én még sumis vagyok, és nekem a Forma 1, aztán olyan kavicsot dobtok rám, amiért szeretnétek, mert engem őszintén, és nem nagy képség mondom, nem érdekel. Én egyszerűen Schumacher, vagy nekem ő jelentette, és a Briatore korszak és nem a Benetton miatt mondom, hanem az egyéniségek, a stílus miatt, de még a Mansell is, és többiek is, még Senna is. És most nekem egy picit így, ha nem is üresnek, hanem ilyen nagyon gyorsnak látszik.
2: Biztos emlékeztek arra, és hála Istennek sikerült nekem átélnem azt az óriási megtiszteltetést, hogy még a Schumacher érában, ugye pont Michael Schumacher volt, aki életben tartott, életre keltett, és életben tartott nagyon sokáig egy Forma 1-es pilótákból álló foci válogatottat. Emlékeztek ti még erre?
1: Hát voltak itthon is.
2: Futamok előtt én még fociztam Schumacherrel, Fisichellával, Trullival, Iván Capellivel, tehát ilyen nevek voltak abba a válogatottban.
1: Ilyet hallhattál.
2: Így van. A Puskás stadionban volt ez a mérkőzés, Albert Floriannal, Csank János is ott volt, tehát nagyon-nagyon komoly felhozatal volt, de tényleg Schumacherrel egy pályán, és ez azért egy picit közelebb hozott minket a pilótákhoz, tehát volt nekik is egy úgymond kötelezettségek és minden kötöttség nélküli élvezetes dolog. Persze, tehát ez volt nekik igazából a verseny hétvége előtt a szórakozás.
0: Amikor ki tudtak szakadni egy kicsit ebből a
2: mókus kerékből. És több ember mindenhol, ahol ez a válogatott föllépett, nyilván a monzai verseny előtt ott Olaszországba fociztak egyet az ottani hírességekkel, tehát, hogy, és ez már nincs. Tehát ez...
1: Ezért kérdezem, hogy mennyire tudnak ezek a fiúk, most a 19 éves fiúk, hogy mondjam, tényleg valós életet és gondolkodást mutatni, mert ugye, hogy az ilyen sztároknak annyira kell, nem tudjátok elképzelni, mennyire kell ez a típusú, mondhatni normális emberi, mert mindig az a kérdés, mi a normális, ugye mindenki a saját szintjén nyomorogat, szokták mondani, neki az a normális, nekem ez, neked az, és mindig elmondom, és eszembe jut, ilyenkor, amikor kérdezték Michael Jackson-t, mi volt az egyik legnagyobb élményes pillanat az életében, és most mindenki várna valami nagyot, és te mondtam, amit már múltkor Levi, azt mondta Michael, hogy amikor kért egy sajtburgert közepes krumplival, kis kólával, be tudott menni úgy egy Mekibe, hogy gyerekek, hogy paróka, napszemüveg, baseball sapka, gallér kabát, senki nem ismerte fel, oda mentek, nyilván, hát ő így nem kérhetett, mert rájöttek volna, hogy ő, hanem kért egy haver egy normál emberi hangon, leültek, és azt mondta Michael Jackson, és megette emberek közt a sajtburit közepes krumplival, kis kólával. Tehát, hogy mire vágyik ő, mire vágyik egy Forma 1-es pilóta, aki, és itt egyébként beszéltünk akár beemelve Szoboszlai Dominikot is, ezeket a sztárokat, tehát Holland esetében, hogy tudnak ők megmaradni igazi emberként, és szerintem ez talán hiányzik, amit most mondott a Levi, hogy ők kicsit játszanak, mert ez nekik egy ilyen, hogy mondjam, egy nagy volumenű játék, ilyen szinten, ilyen autókban, ennyi pénzért, ilyen közegben, ilyen háttérrel, ilyen ismertséggel, nagyon-nagyon imádják, és én abban biztos vagyok, hogyha itt vége egy futamnak, ők valahol egy szinte néma csendben egy szobában kényelmesen fekszenek egy ágyon.
2: Rafa Nadalnak a dokumentumfilmjét megnézve, ez egyébként lehet érdekesen fog hallani, de nagyjából rajtad múlik az, hogy te kit és hogyan engedsz be a saját szférádba. Tehát Nadal mondjuk minden nagy verseny után rohant haza Majorkára. Tehát ott egy szigeten van, ott egy olyan közösségnek a része volt, ahol nyilván mindenki ismerte, és még
1: az igazi Nadal arcát látták.
2: És még több, így van, tehát ő meg tudta azt engedni magának, hogy tényleg emberek közé menjen, mert vigyáztak is rá, tehát tudták, hogy mikor kell egy picit hátrébb, de az, hogy te mennyire tudod és szeretnéd megtartani az emberi mi voltodat, az azért elsősorban rajtad múlik.
1: Hát igen, de az itt a Forma 1-ben, tehát annyira, hogy olyan hatások érik őket, hogy a kisfiam 17 éves, kis, hát minél magasabbnál. Ha most belegondolok, hogy egy-két év múlva ilyen Antonelli szinten lenne, nem tudom, hogy tudná azt normálisan kezelni, érted?
2: És te, mint szülő, örülnél neki?
1: Nem. Én sokszor elmondom, hogy szerintem arra nem lehet, nem megpróbáltod felkészíteni, meg fel is jó, ha felkészíted a gyermeked, hogy ilyen ideje korán ilyen szintre lépjen az életében, mert én azt hiszem, hogy tehát amikor az Japánban ugye kötelező tanítás, az idősebbekkel beszélgetni. Semmi más nem, csak beszélgetni. Mm. Mert nem tudod átadni azt a tapasztalatot, amit megéltek. Hogy szokták mondani, ugye 20 év, nem tudom, gyakorlat az 20 év tapasztalat. Nem tudod átlépni az élet. Nincs, dobok egyet galjatetőre, gazdálkodj okosan, és aztán átugrasz a szerencsekeréken még két mezőt. Hogy itt sajnos meg kell élni. És hogyha szerintem ezt nagyon korán kapja meg az emberre, nézzétek meg az összes nagyon fiatal gyerekszínésszel, hollywoodi színésszel egy-kettő talán, aki megélte és jól a felnőtt kort, az összes többi elsínlett, kézkezen ott kifolyt, nem tudom, mert nagyon korán jött a siker.
0: Igen, egyfelől kritizálhatjuk azt, hogy a versenynaptár egyre sűrűbb, mert tényleg beszorítanak futamokat, és egyre inkább egy mókuskerékben vannak, de lehet, hogy pont ez segít abban, hogy ezt ne úgy éljék meg, úgymond teherként ezt a nyilvánosságot, hanem egyszerűen ugyanazt kell csinálniuk, csak más szinten, mint amit a Forma 3-ban vagy a Forma 2-ben. Viszont én azt gondolom, hogy szerintem ők nem is realizálják teljes mértékben, hogy mennyire megváltozik az életük, mert lehet, hogy szakmailag ezek felvezető kategóriák, de óriási különbség van népszerűségben. Onnantól kezdve, hogy Forma 1-es pilóta vagy, és pláne az említett 4-5 csapathoz kerülsz, teljesen más szint, és hogyha valaki meg tudja őrizni ezt a munkamorált és a lázatot, akkor működik.
1: Akkor
0: de hát 19 és 20 éves korban lehet, hogy nem ez az elsődleges, lehet, hogy ott vannak más szempontok is, és ezért jön az nagyon jól, hogyha van egy olyan csapattárs akár, vagy van egy olyan csapatvezető, aki tartja a gyeplőt és segít eligazodni ebben a nagyon-nagyon sűrű élethelyzetben és életszakaszban.
1: Figyelj, nagyon jó, hogy ezt mondod. Én nemrég tudtam meg például, hogy T. Dani, K. Kevin és Manuel az három különböző előadó. Tehát, hogy ennek kapcsán mondom, és tudom, nagyon jóban vannak most már, persze, én nyilván ismerem őket, hogy itt milyen a viszony ezek között, a fiatal világsztárok között Forma 1-ben?
0: Érdekes egyébként, ugye pont a Red Bull esetében lehetett azt hallani, és nem biztos, hogy személyi konfliktusok, hanem inkább ugye felvetődött, hogy valami miatt Verstappen csapattársai nem tudnak úgy teljesíteni, és miért nem marad meg állandóra valaki második számú pilótaként idézőjelben. És most Ácsárnak valahogy sikerült, nyilván megtalálták egymással a közös hangot, meg valahogy sikerül kisajtolni azt a teljesítményt abból az autóból, hogy ez működjön. Melyik a dominánsabb egyébként? Vajon is sportszakmai szempontok, vagy az emberi tényezők számítanak csapaton belül?
1: Nem, mert haverok, barátságban lehetnek?
0: Hát ugye de közben vannak olyan csapatdöntések, emlékezhetünk 24-ben pont a McLaren a Hungaroringen, ami nem biztos, hogy sokszor erősíti mondjuk ott Piastri és Norris esetében a jó barátságot.
1: Hát
0: van, amikor az egyéni érdeket háttérbe szorítja a csapat érdek.
1: Az Antonelli jóban, Norris például jóban lehet?
0: Ott szerintem lehet, hogy még könnyebb ebből a szempontból, mert nincs meg ez a. De nagyon érdekes egyébként, nyilván sokat számít, még akkor is, ha egyéni sportágról beszélünk, ez elképesztően különleges, hogy egyszerre van egy csapatverseny, és egyszerre van egy egyéni pontverseny, és mind a kettőre figyelni kell. Sokszor a pilóta nem is a saját maga ura, mert hogy vannak olyan utasítások, aminek eleget kell tenni, ez egy különleges hierarchikus rendszer, hát ezért is szeretjük a Forma 1-et, meg mondjuk azért, mert akkorát változik a világ, hogy itt szombat reggel még Ferrari uralomról beszéltünk, ugye a pénteki szabad edzések után, ehhez ehhez képest úgy nézett ki a dobogó, hogy gyakorlatilag Norris megnyerte, Verstappen a második és Antonelli a harmadik, tehát teljesen változott minden.
1: Rövid kérdés válaszsal zárjuk az ítletet, mert én úgy érzem, Újvári Máté megérkezett, és hogy integetett be, itt az ablakon keresztül láttam, hozott nekünk reggelit, üdítő gyümölcsöket. Máté, fantasztikus, hogy mindjárt vele folytatjuk. Mondok én egy szót, ami alapvetően lehet kettő, és egy szó meg egy szám, és nektek azonnal gondolkodás nélkül egyszerre válaszoljatok, mondjam, mert akkor a másik személynek gondolkodni lehet, vagy kellene. Kimondom, amit felteszek kérdésnek. Azonnal válaszolt, hogy jó, nincs két másodperc a válaszadásra. Benne vagytok?
2: Ja. Nem.
1: De, jó? Na figyeljetek, a kérdés pedig, mi jut eszetek be arról, ha azt mondom, azonnal válaszoltok, Forma 1.
2: Schumacher.
0: Én még gondolkodom.
1: Hát nem lehet, kiest, lehetek.
2: Vagy Ferrari.
1: Na jó.
2: Ferrari, Schumacher.
1: Igen, mert én most egy felmérés van, de ezt elmondom, igen. Ez kettő ott van az első három válaszadások közt. Na, úgyhogy 2 perc van, ez 9 óra, ahogy mondtam, mindjárt én Újvári Máté, vele beszélgetünk labdarúgó VB-ről és az élményekről.
3: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérjék hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérjék hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók, 5 perccel vagyunk 9 óra után, ma reggel, ugyebár azt mondtam már, hogy mondtad, hogy egy mester 3-as ül itt, de most már is 4-esre duzzadt, tehát igazából akár lehetnénk egy nagyon kellemes tégdet, akik 5-en voltak, vagy hip-hop boys, de ők 3-an, ezért a kettő közt álljunk
2: a
1: meg.
2: A Jackson 5.
1: A Jackson, így van, de nettó értelem, mert 4-en vagyunk, úgy Újvári Máté van itt velünk, hello Máté, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, köszönöm a meghívást.
1: Örülünk, hogy itt vagy, vagy a telefonon is, meg aztán élőben is mindig nagyon jó beszélgetni. És hát megint olyan élményekkel gazdagodtál, hogy nagyon irigyek vagyunk mindannyian, ugye a világbajnoki szereplésed. Nem tudom, te hol végeztél végül is a VB-n?
3: Milyen szempontból vagy?
1: Hát, de közvetítés. A bronzmeccs volt, ugye?
3: A bronzmeccs volt, igen. A Miami bronzmeccs az lehet van a vízilabda, vagy teniszmeccs, de végül egy foci meccs volt.
4: Úgy közvetítettek, mint egy gyerek.
3: Én nagyon örültem annak a mérkőzésnek. Egyébként számítottam rá, és nem egy utólagos okoskodás, de gondoltam, hogy a bronzmeccs sokkal izgalmas lesz, mint maga a döntő, miközben nyilván ott osztják ki a VB érmét, az
1: hát aranyat. Igen, mert az egy szerintem olyan, hogy ott kötelező ez, amit amikor most értsétek jól, amikor ilyen az ember ugyebár párválasztás előtt közben van, akkor mindig felkészül egy adott helyszínre, kellemes illattal, hajbelőve megérkezik, és soha nem jön össze semmi. Kicsit nekem ilyen a döntő, hogy a döntők sokasága, bár nem tudom, mikor volt utoljára 0-0, lehet, hogy éppen ott 94-ben Amerikában akár, de hogy az ott kvázi kötelező, hogy jó játszani gólokat, mert az mégis a döntő. És aztán hát láttuk, amit láttunk. Na, de milyen élményekkel gazdagodtál onnankint? Nem is tudom, hol kezdjük, honnan kezdjük, minek voltak a helyszínek, az hát, utazások.
3: Sűrű volt az enyém, ugye én közvetítettem a legtöbb mérkőzést, 18-at, még Pistire, Hajdubira is egyen rávertem ebből a szempontból. Én voltam az egyetlen 3 kinti kommentátor közül, aki mind 3 országban megfordult. Én Kanadában kezdtem, Torontóban egy Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzéssel, utána Egyesült Államok, ott főleg Dallas-Houston környékén mozogtam, tehát Dallasban például szerintem 7 meccset is közvetítettem, de Houstonban is többször.
4: Hozták a boly kalapot? Texasban?
3: Azt nem. Viszont kóstoltam a helyi nevezetességeket természetesen. Mondták, hogy a Dallasban vagy, akkor ott az a füstölt hús, meg a nem tudom milyen barbecue, anélkül te nem mehetsz haza. Úgyhogy ezek megvoltak nyilván, és egyszer áttettem a székhelyemet még Mexikóba és Guadalajarába.
1: Na az érdekel.
3: Amikor az uruguayi csontzene volt a spanyolok ellen a csoportkör utolsó fordulójában.
1: Na milyen, hogy fogadták, hogy erről majd értekeztünk, beszéltünk, hogy próbálnak ugye itt nyilván az egy élen Beckhammel valahogy az európai focit ott meghonosítani, szerintem inkább kisebb, nagyobb sikerrel járnak ezen az úton. Milyen volt a kanadai, ön a hangulatra lennék igazából kíváncsi, aztán persze gyertek Geri meg Levi, hogy érték ezt meg? Sikerült ebből valamit átültetni, vagy csak valamilyen foci esemény lehet itt?
3: Inkább úgy fogalmaznék, hogy ugyan értelemszerűen nagyon sok taxiban ültem, hogy eljussak A-ból B-be, és a taxisok fele már tudta azt, hogy egyébként mi zajlik az országban, miközben amúgy mindenhol ki volt plakátolva, a televízióból ömlött rá, tehát hogy nehéz volt nem találkoznod a labdarúgó világbajnoksággal, de még mindig voltak olyanok, akik azt mondták, hogy igen, futball, szokker, azért az nem teljesen ugyanaz, nálunk így mondják, nálatok úgy, de közben nekem ez volt a harmadik VB-m, amit a helyszínről közvetítettem. 18-ban az orosz volt az első, 4 évvel ezelőtt a katari a második.
1: Nagy ugrás.
3: Hangulatra egyértelműen ez volt a legjobb.
1: Igen?
3: Tehát az amerikaiak show szempontjából már inkább ugye túltolják, erről talán beszéltünk, vagy beszéltetek már, de hogy én például minden egyes stadionban, amikor voltam, elképesztő jó hangulatot éreztem. Nagyon-nagyon sok olyan igazi szurkoló kint volt. Tehát, hogy Katarba például ugye az első 2-3 csoportkör alatt, talán az utolsóra érkeztek meg az igazi drukkerek, ugye addig ment ez a kamu drukkereket, kiküldünk, hogy azért legyen valamiféle hangulat. Ez itt most nem volt. Itt mindenki itt volt és szurkolt a csapatának, úgyhogy ebből a szempontból, és nyilván az én meccseim, hogyha most így egyesével végigmennénk rajta, amit remélem nem teszünk, de ha mégis kellene, akkor azért az én meccseimen nagyon sok gól is volt, ráadásul a nagy nevek hozták magukat, tehát akár nem tudom, Kane, Messi, Ronaldo, ezeknek a góljait mind közvetítettem a saját meccseimen, és ebből kifolyólag azért az nyilván még meg tudja dobni az atmoszférát ilyen
1: az
3: szempontból.
1: Jó, az jó.
2: Igen, ez egyébként egy legenda gyakorlatilag, hogyha Újvári Máté közvetít mérkőzést a világbajnokságról, akkor ott gólzápor várható. Nem tudom, látsz ebben valami összefüggést. De készítettél is statisztikát ezzel kapcsolatban, nem? Hogy azért ott megszórták magukat a csapatok rendesen.
3: 3,5 gólátlaggal zártam a világbajnokságot. Aztán ebben minden. Nyilván a bronzmeccs kicsit a végén besegített még. A 10
1: gólat. Igen.
3: De azért alapvetően a 3-as az tényleg megvolt egész végig, úgyhogy ilyen szempontból sem panaszkodhattam. És nyilván jó volt a sorsolásom. Értem szerint a beosztást azt már jóval előre megtudtuk, hogy a készülés szempontjából is minél könnyebb legyen a dolgunk, meg hát nyilván a logisztika miatt is ezt le kellett már osztani, de hogy talán így előzetesen azt mondom, hogy egy vagy két olyan meccsem volt maximum, ahol azt gondoltam, hogy esetleg még jobb lehet a mérkőzés, még több gólt láthatunk majd, de nekem személy szerint nincs panaszkodni valam semmilyen szempontból.
1: Mi, amit láttunk ezekből a meccsekből, az én, nekem alapvetően a show jelleget tükrözte és adta vissza. A szünetben, amikor ugye megkapjuk a képet, és nézzük a stúdiót meg az elemzést, ott mi történik a stadionban? Mert elképzelem, hogy azért ott sem hagyják csak úgy szó nélkül. Csak zene? Vagy?
3: Leginkább zene. Egyébként ugye hát amerikai módra értelemszerűen minden stadionban gyakorlatilag mosdó büfé, tehát ez a szent dupla dolog, amit meg tudsz találni, de ebből körülbelül 25-öt, nyilván ezt szerintem nagyjából egyikötöknek se kell bemutatnom, hogy ők mire mennek rá ilyenkor, de tényleg a nézők többsége ilyenkor elmegy, vesz valami kis frissítőt, perecet, hotdogot, hamburgert, és aztán visszajön. Magában a tehát a leszámítva nyilván a döntőt, amikor volt ez a kis rövid halftime show, apró közel fél óráról megbeszéljük. Szóval azon kívül egyébként nem voltak különösebb olyan show elemek, amikre talán előzetesen számítottunk volna. Dallasban mondjuk a cheerleaderek felléptek nagyon sok esetben.
4: A Cowboys cheerleaderei?
3: Így van.
1: És innentől érdekes a beszélgetés.
3: De képzeld el, hogy én is elmentem időnként egy kis frissítőre a szünetben, főleg az egyenes kiesés szakaszban, mert hogy hát ugye sosem tudhatod, hogy meddig tart a meccs. Úgyhogy ugye akkor kell menni, amikor tudsz menni alapon. Mi is ugyanezt csináltuk. Hozzáteszem, hogy mondjuk Dallasi stadion ugye az normál esetben 100 000 fő befogadására alkalmas. Tehát az valami olyan horribilisen nagy és magas, hogy amikor először bementem, és ugye a médiatribünön ültem, ami kb. Azt hiszem ott az 5. emelet, és a médiatribün aljára lementem, hogy csináljak egy fotót, nekem kapaszkodnom kellett. Tehát nem vagyok egy nagy tériszonyos, de ott azt éreztem, hogy úristen, mindjárt le fogok esni, és baj lesz. Szóval brutál léptékben vannak.
4: Arra vagyok kíváncsi, amit Levi föltett kérdést, hogy mi történik a cheerleaderek is meg. De itt most leragadtunk egy kicsit az Egyesült Államoknál. Ugyanez a dolog, amit Levi is kérdezett, ez hogy nézett ki Mexikóba?
3: Mexikóban ugye én egyszer voltam, ez a Guadalajara-i stadion volt. Ez egy nagyon extrém környezetben lévő stadion abból a szempontból, hogy bárhol tesznek téged le, teljesen mindegy, hogy média shuttle busszal mész vagy taxival, onnan egy 20 percet sétálnod kell. Gyönyörű festői környezetben van egyébként. Annyi különbséget tudok talán mondani, hogy ott a hangulat és a zene az talán még fajsúlyosabb volt. Ugye én a Spanyolország-Uruguay mérkőzést közvetítettem, nyilván nagyon sok mexikói drukker is volt, de értelemszerűen a tábor nagy része az a spanyol és az uruguayi szurkolókból került ki, és hála az égnek én például semmiféle, nem tudom, olyan durva atrocitásban nem voltam, és nem is tapasztaltam így a szurkolók részéről, amit előzetesen esetleg lehetett volna rá számítani. Szóval, hogy ugye azt azért tudni kell, hogy mivel egy világbajnokságról van szó, amit a FIFA rendez, itt megvan az a típusú keretrendszer, amit az adott stadion és az adott helyszíni stáb csinálhat, vagy éppen nem csinálhat. Tehát kis túlzással, ez olyan, mint a Budapesten rendezett BL döntő, amikor tudom, hogy a hazai televíziós társaság is szeretett volna extra dolgokat forgatni, vagy csinálni, de és mondták nekik, hogy nem. Mert hogy ez egy UEFA rendezvény, megvannak a szabályok, ez ugyanez vonatkozik így a BB-re is, hogy picit tudsz játszani, nem tudom, zenével, hangerővel, tánccal, showval, de nem tudsz minden szempontból, nem tudod a saját ízedre formálni, mert a FIFA azt mondja, hogy bocs, nem, ezt csinálhatod
4: csak. Pont milyen jó lett volna ez Mexikóba egy-két.
1: Nem mentél el Irapuátóba, ha már ott voltál?
3: Képzeld, hogy beütöttem, hogy mennyire vagyok tőle. Autóval egy laza 2 óra lett volna. És ezt most úgy éreztem, hogy így a VB...
1: Ennyi közel nem tudunk küldeni. Ha valaki lemert van róla, sajnos az egy nagyon kellemetlen emlékű 86-os helyszín, ahol ugye kikaptunk akkor még a szovjetektől 6-0-ra. Azért azt jól lett volna megnézni. Egyáltalán van
3: a stadion. Volt egyébként tényleg, de amikor leközvetítettem a meccset, akkor utána volt másfél nap szabad napom Guadalajarában. Beütöttem, és 2 óra oda, 2 óra vissza, ráadásul pont akkor szakadt is az eső, úgy éreztem, hogy nem most jött el az én szempontom.
1: No, és nagyon fontos, nagyon sokan szeretnék tudni, egyébként írtak is, hogy, de én úgy gondolom, hogy a hallgatókat érdekelt, hogy mit csinál az a sportriporter, akiről tudjuk, hogy amikor van a meccs, felkészülten, és kommentál, és segít, és oké, okay, de a meccs előtt és a meccs utáni időszak érdekel, mire volt időd, mire nem volt időd, hol jártál, kikkel találkoztál, hogy telt a kintlét, amikor nem konkrét munka volt.
3: Ja, legtöbbet Dallasban voltam, tehát ott tudtam igazán szétnézni. Nem mentem el Jockey Ewingékhoz, mert nem ez is egy
4: South Fork
3: fölmerülő kérdés. Igen, igen. Az is messze volt tőlem egyébként az a probléma. Azért turista csapda, azt mondják,
1: hogy nem biztos, hogy...
3: Igen, ezt is mondták, ráadásul pont a VB alatt ugye teltház volt teljesen, és online kellett volna foglalni, és amikor egyszer fölmentem csak így poénból megnézni, egyrészt dobtam egy hátast, hogy ezt nem írtátok el egy nullával, ezt a belépő egyet, mert...
1: És négy nap múlva, egy percre.
3: Nagyjából igen, tehát 3-4 nap múlva tudtam volna bejutni egy ilyen fél órás slotban, úgyhogy ezt inkább kihagytam.
1: Hát a Niagara, a CN Tower, hát annyi minden van ott.
3: Ugye,
4: Dallasban.
3: Amit sokan nem tudnak, és ez nem ez a sajnálat a kommentátor rész, de hogy ugye a meccs előtt azért egy 3, most már inkább 4 órával érdemes volt kimenni. Hmm? A meccs után 1-2 órán keresztül te nem tudták kijönni vagy lépni, mert ugye hermetikusan le van zárva a stadion környéke, a szurkolók mennek ki. Tehát, hogy amikor nekem meccsen volt, az igazából elvitte az egész napomat, még akkor is, amikor...
1: Nem kellett volna ennyi meccset.
3: Ugyan, ráadásul az én meccseim többség az helyi idő szerint ilyen dél és kettő között kezdődött. Amikor a tél abból állt, hogy felkeltem, egy kis reggeli, ki a stadionba, és nekem volt például kétszer olyan kis trióm, egy triple headerem, ha már itt ilyen Forma 1-es kötés is volt az előző beszélgetéshez ott kapcsolódjak, hogy kimentem a mérkőzésre cuccokkal, onnan egyből reptér, másik város, fölkeltem, meccs, reptér, másik város, meccs, reptér, és akkor vissza az eredetibe.
1: Volt, hogy éppen nem tudtad hirtelen, hogy hol vagy egy híres teniszerző?
3: Reggel volt, kétszer, igen. Tehát amikor ilyen nagyon fáradt voltam, és tudod, így reggel fölébredsz, és így kinyitom a szemet, és mondom, ez mi? Hol vagyok? Tehát semmit nem tudok hirtelen. Milyen nap van, mennyi az idő, milyen eseményen vagyok, milyen hotelben, előfordult kétszer.
4: Igen, de azért jó volt.
3: Ez nagyon furcsa, és nyilván aki ezt átéli a helyszínen, vagy átélt már ilyet, az tudja, hogy miről beszélek, és tényleg nem szeretném elvinni abba az irányba, hogy engem sajnálni kell, mert nem kell. Elképesztő jó élmény volt.
1: Pedig azért elkezdtünk.
3: Láttam a könycsepet, ott a szemed sarkában elkezdett megindulni már. Szóval, hogy nagyon sok utazással telik ilyenkor az embernek a menete, és nyilván hát a felkészülés az meg a másik része, hogy értelemszerűen főleg azokat a meccseket néztem, vagy próbáltam követni a sajátomon kívül, amit tudtam már előre, hogy közvetíteni fogok valamikor.
2: Igen, ez fontos hangsúlyozni, mert beszélgettünk arról, hogy milyen hosszú ez a világbajnokság és sorozatterhelés a játékosoknak, de nyilván kommentátor szempontból is azért nagyon nehéz több mint egy hónapon keresztül újra meg újra csúcsformát hozni. És emlékszem, amikor kimentem Szingapurba a vizes VB-re, egy kollégám azt tanácsolta, hogy minden reggel menjek el futni. Uh-huh. És kerestem a kifogásokat, hogy rossz az időjárás, hát fáradt az ember, ugye nagyon sok sporták. És Máténak mégis sikerült. Tehát hogy tudtál időt találni arra, hogy még a fizikai aktivitás is beleférjen a meccsek és a felkészülés mellett?
3: Muszáj volt. Én január óta erre elég komolyan készültem erre a világbajnokságra, mentálisan meg fizikálisan. Is. Tehát nyilván a családdal ezt így átbeszéltük, hogy ez egy kemény 6 hét lesz mindenkinek, főleg a feleségemnek, ezúton is köszönöm, hogy lehozta. Az összes nagyszülőt bevontuk.
1: Tudsz már neki küldeni egy számot?
4: Hoztál neki egy meszt?
3: Azt a gyerekeknek, a feleségemnek más, de nem biztosan neki is hoztam egy kis szuvenyírt. Szóval, hogy én január óta erre elég komolyan készültem fizikálisan is, tehát mai napig szoktam heti kétszer focizni, hogyha ezt a beosztásom engedi, de elkezdtem január óta kifejezetten futni, mert hogy régen úgy futkoráztam, mondjuk, tehát labdával sokkal jobban szeretek futni, mint ezeket a száraz futásokat, viszont az tény és való, hogy nekem is bejött abból a szempontból, hogy kitisztítja a fejemet. Abszolút. Tehát ez a fajta stresszlevezetés, hogy benyomok valami zenét, ugye Levit hallattuk, a kedvenceidet, őket szoktam én is hallgatni manapság egymás után, természetesen, szóval, hogy az jót tud tenni az embernek, és muszáj, hogy erre szakítson időt, mert hogy csináltam azt is, hogy nem tudom, fekszem az ágyon egy órán keresztül, helyette viszont elmegyek mozogni, az nekem minden szempontból jobb lesz. És egyébként arra tudatosan figyeltem például ezen kívül, hogy ne nézzem meg az összes meccset az elejétől a végig. Nyilván az összefoglalókat megnéztem, elolvastam mindegyiket, hogy mi történt, de amikor volt napi 4 meccs, és én is sűrű időszakban voltam, akkor csak azokat néztem, amit tudtam, hogy holnap után vagy azután biztosan közvetítek. Amiről pedig úgy gondoltam, hogy ezt mondjuk lehet, hogy csak 2 hét múlva találkozom valamelyik csapattal, azt nem néztem végig az elejétől a végig, mert megőrültem volna a VB végére, annyi meccs volt.
1: Milyen volt kint átélni azt az őrületes messzi foci lázat, és nyilván nem is egyfajta nyomás, de akár lehet, meg azt a sztár dömpinget, akiket mi látunk nyilván a tévében, de az a helyszínen sok esetben mindig mást ad vissza. Milyen volt ennek a hatása ott?
3: Nagyon durva. A Messi hatás az valami elképesztő. És pont ugye mondtam, hogy ez volt a harmadik VB-m, 18-ban nem közvetítettem argentin meccset, és 22-ben sem. Ráadásul akkor, ahogy említettem, főleg az elején a szurkolók is ilyen, hát így szedett-vedett brigád volt így az első időszakban. És most éreztem azt, és az argentinok is azt mondták, hogy gyakorlatilag ugye a magas jegyáraknak köszönhetően eléggé mélyen a zsebbe kellett nyúlni. De én több argentinnal is beszéltem, akik azt mondták, hogy ők eladták az autóikat, eladták a tévét, hogy a szomszéddal közösen összefogva jöttek ki, és azt mondták, hogy Lionel Messit ők még egyszer utoljára szeretnék látni. Tehát elképesztő emberi történetek rajzolódtak ki, és amikor a stadionban a kivetítőn már mutatják mondjuk a játékos kiárót, ahogy Lionel Messi már ott van, és a legtöbb esetben ő jön ki utoljára úgy, hogy a játékos társak már ott vannak, de ki Messi nélkül senki nem megy, tehát már ha a főnök és a kapitány azt mondja, csak akkor, hát az valami egészen durva. Nekem az argentin válogatott így Messivel volt az egyik legextrémebb érzés pozitív szempontból, hogy micsoda szenvedéllyel szurkolnak ők a csapat és a sztárjuk iránt. A másik nyilván Cristiano Ronaldo szintén, tehát ahogy Portugália is megőrül Ronaldoért, az nagyon durva, de a harmadik az Neymar volt, aki ugye hát úgy ment már ki a VB-re, hogy Brazília szerette volna, hogy kint legyen, a szakmai része Brazíliának kevésbé szerette volna.
1: A világ
3: volna.
1: Szintén szerette volna.
3: Igen, kellett Amerikának is, hogy kint legyen. És ugye amikor először beállt a VB-n, azt pont én közvetítettem a skótok elleni mérkőzésen, és amikor ő elkezdett melegíteni, hát az Miami-ban szerintem földrengés okozott, de most minden viccet félretéve, tehát az egész 90 perc alatt a leghangosabb a közönség akkor volt, amikor Neymart Ancelotti elküldte melegíteni.
1: Hát most örülhetnek, mert Miami-ban marad, illetve hát most aláír. Ahogy ugye szoktuk kérdezni, meg erről beszélünk mindig, a Forum egy olyan visszatérő kérdés, hogy mi egy győzelem, egy siker esetében hány százalék az autó, a technika, és hány százalék ugye az ember, a vezetés. Itt a VB kapcsán, hogy látod, hány százalék volt a reklámmarketing, a show, és hány százalék volt a foci?
3: Nehéz kérdést teszel fel, mert ahogy említettem, az én meccseim jók voltak, tehát én ott színvonalra nem nagyon panaszkodhattam. Ugye ezekről a, hogy is van, hidratációs szünet, ugye? Az is egy üdvőség, kifejezésem. Igen. Ugye, amire azt mondta Gianni Infantino, hogy természetesen emögött semmiféle anyagi okok nem húzódnak meg, hiszen a FIFA ebből nem keres semmit.
1: Igen.
3: Ezt mondjuk így ebben a formában higgyük el, de amikor Amerikában én bekapcsoltam a televíziót, és néztem a közvetítést, ugye ott a...
1: Na mi ment ez a három perc alatt?
3: Na ott képzeljétek el, hogy az adott kommentátornak kötelező volt bemondania, hogy a következő hidratációs szünetnek a főszponzora az XY márka. Tehát, és akkor ezek erre nyilatkozza az Infantino, hogy természetesen ennek nincsen semmiféle hátsó szándéka. Ez így kicsit vicces, és amellett, hogy bemondták, meg is mutatták a logóját az adott cégnek. Egyébként én 15-öt számoltam össze, tehát 15 különböző nagy márka, de tényleg a világ legnagyobb márkáit képzeljétek el. Levite most egy Aston Martinos felsőben vagy, nem az Aston Martin, de van olyan rajtad olyan lévő felirat, ami szintén ott megjelenítődött és elhangzott a közvetítés
2: során. De érdekes egyébként, mert azt szokták mondani, hogy a márka asszociáció mennyire fontos, és hogy ezek a cégek, hogyha egy jó üzenetet hordoznak, akkor az a fogyasztóban hogyan csapódik le. Na most a hidratációs szünet nem tartozott a legnépszerűbb újítások közé. Televízión keresztül is átszűrődött, hogy gyakran kifütyülték a szurkolók.
3: Abszolút,
2: a stadionban.
3: Hát, ugye én mondtam, én Dallasban voltam, az egy klimatizált stadion. Tehát az ott olyan szinten hideg volt, hogy én hosszú nadrágban voltam és pulcsiban, de volt, hogy még jacket is vettem, mert 21 fokra lehűtötték a stadion.
4: Amikor kint volt 38.
3: Hát vagy 45, igen, mert elképesztő hőség volt. És emiatt, amikor bemondják a stadionban, hogy akkor következik a hidratációs szünet, amit nyilván azért találtak ki, alapvetően az egyperces ivószünetet, amikor tényleg meleg van és a játékosoknak szüksége lehet rá, akkor ez így sajnos nem annyira szült jó viszontválasz, de Houston ugyanez volt ott is, az is egy klimatizált NFL stadion, szintén nem jött ki jól.
4: Én azt szeretném kérdezni, hogy elég sok ismerősömmel beszélgettem, akik Amerikában élnek, és ugye ez már a második próbálkozás, hogy ott meghonosítsák a labdarúgást, úgy, mint a egyik legnépszerűbb sportágat, de azt hallottam, hogy ilyen sportbárokba még mindig, még attól függetlenül, hogyha az amerikai válogatott játszott, azért még mindig kérte az ott ülő közönség, hogy nem lehetne inkább a baseballra átkapcsolni, mert az még megy a négy major sporták közül ilyenkor nyáron. Tehát, hogy te hogy érzékelted az amerikai válogatott, meg a helyi rendet, akár a kanadaiaknál is, már mondjuk hoki nem volt most közben, de hogy inkább a baseballt nézték az emberek.
3: Én most csak saját tapasztalatot tudok mondani. Én, amikor két amerikai mérkőzést is néztem, bárba mentem. Egyébként az egyiket pont még Kanadában néztem meg. Teltház volt. És olyan szinten szurkoltak ott az amerikaiak, hogy én is ezt a kérdésem, hogy föltettem egy-két embernek, hogy hát figyelj, azért 94-es VB-ről nem hallottunk olyan jókat, abból a szempontból, hogy ti mennyire szerettétek az USA-t, vagy követtétek, és azt mondták, hogy ez megváltozott már. Ugye azért az MLS, az amerikai labdarúgó bajnokság, rengeteg sztárt igazolt a közelmúltban, ugye a mostani átigazolási időszakban is tudtak elcsábítani, tehát nyilván a Messi hatás azért az óriási, és az ebben a VB-ben is egyértelműen kifizetődött szerintem a helyieknek, és ez ilyen szempontból eltolta kicsit az amerikai labdarúgó válogatott felé is ezt a fajta népszerűséget. Bármikor egyébként bekapcsoltam a tévét, vagy bármerre jártam, Lionel Messi volt az egyik, akit láttam, mint reklámarc, akár tévében, akár plakáton, a másik pedig Pulisic volt, ugye az amerikaiaknak a sztárja, és azt mondták, hogy Pulisic nélkül nincs amerikai foci, és ugye ő sajnos lesérült, és aztán le is kellett cserélni az utolsó meccsen, többek között neki is tulajdonították, hogy kiestek az amerikaiak, de hogy az ő kicsit olyan nekik, mint nekünk talán Szoboszlai, hogy most nincs olyan kisgyerek, aki ne tudna, ki az a Szoboszlai Dominik. Amerikában mindenki tudja azt, hogy ki az a Pulisic, hozzátéve, hogy azért a női labdarúgó válogatott nyilvánvalóan még mindig sokkal-sokkal sikeresebb, mint a férfi. Tehát a női USA válogatott, az mindig ott van az aktuális VB vagy olimpia esetében az esélyesek között. De én azt érzékeltem, mondom még egyszer zárásként, hogy nagyon nagy fejlődésen mentek keresztül, és elképesztő az a népszerűségi görbe, amire felültek, de még nyilván nincsenek ott, ahol mondjuk mi európaiak.
1: Bár nagyon fiatal vagy, és nagyon komoly szakmai múlt van mögötte, de hova teszed ezt a mostani VB-t és a kinti munkát, az eddig átélt, megélt?
3: És... hát egyértelműen top 3, de lehet, hogy top 2 inkább. Ugye ilyen hosszan, ilyen jellegű eseményről soha az életben nem közvetítettem még, mert hogy például 4 évvel ezelőtt a foci VB-n akkor a legjobb 16 között volt az utolsó mérkőzésem, 2 évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon ott azt hiszem a 8 között már közvetítettem, most ezen a VB-n viszont a legjobb 8-tól 2-en voltunk együtt a Hajdubi Istvánnal, tehát tényleg az utolsó pillanatig igazából kint voltam, nyilván a bronzmeccs az egy minden szempontból emlékezetes, úgyhogy
1: az egy korona, igen.
3: Sportriporterként, mert ugyan futball szerető vagyok, meg onnan jövök, meg a Forma 1-ben is mozgolódom, igyekszem, de azért nyilván sportriporterként én az olimpiát szoktam mindig a csúcseseménynek mondani, és nyilván a 24-es Párizsi nekem Gulyás Michelnek köszönhetően egy örökké emlékezetes pár perc volt, vagy inkább úgy mondanám, hogy 2 hét, így mindenestől.
2: Most libavörös lettem, csak hogy visszajött az emlék a közvetítésedről. A meg az...
1: Már most az olimpiai cím miatt.
2: Igen, óriási.
3: Köszönöm, szóval, hogy összességében egyébként nyilván, ha azt nézem, hogy milyen eseményen voltam, hány meccset csináltam, akkor top 2.
1: No, egy üzenet közben erre maradt még időnk. Sziasztok, már a Máté lett az egyik legjobb riporter, csak így tovább. Szíve lelke mindig benne van. Üdv, Péter.
3: Köszönöm szépen, igyekszem ennek szellemében.
1: Ezt meg tudjuk erősíteni, mert meg számunkra is kiváló volt. No, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Hoztál nekünk ajándékot kintről, esetleg
3: sajnos hagytam.
1: Amerikai kóla, bármi is.
3: Nagyon szigorúak voltak a reptéren.
1: Levi, igazad volt. Mert azt mondtam, hogy hol
4: ezt fogja mondani.
1: És köszönjük, egy pici akcentus azért maradt, de semmi baj.
3: Miért gondolsz, kedves Levente?
1: Legyünk, hogy csak erre egy fél gondolat. Irigy Honajmiri csinált egy valamilyen klipet, és az egyik vágási kép, amikor innen mennek Ferihegyről, és integetnek. Sziasztok, mindjárt Amerikába érünk, majd a következő kép már, ugye, amikor szállnak ki a gépből Amerikában, és lemennek ugye ott a lépcsőn, ahogy jönnek ki a repülőgépből, és kérdezik, na milyen Amerikában, egy picit már úgy érezzük, régóta vagyunk, és az akcentus utolját minket. Na, szóval Máté, köszönjük szépen, most akkor pihenés? Jön neked, vagy mi lesz
3: milyen
1: itt?
3: Milyen napot írunk ma?
1: Van még egy augusztus, van még egy hónap.
3: Kedd van, kedden még van egy Box utca magazinom, azzal zárjuk a Hungaroringet, a Forma 1-es nagydíjat, és akkor szerdától egy másfél hétre azért a családommal is leszek.
2: Aztán jöhet a labdarúgó NB1.
3: Így van, vissza az OTP Mölligához.
1: Jó pihenést, Máté, köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Köszönjük szépen, szia, egy perc múlva lesz fél 10.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Elődöntős a női párbajtőr csapat a vívó VB-n. Rekordalacsony a Duna Budapestnél, főként napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
5: Magabiztos hazai győzelemmel kezdte az új idényt az MTK a labdarúgó NB1-ben. A fővárosi együttes 3-0-ra győzte le a Zalaegerszeget az első forduló tegnap esti záró mérkőzésén. Keresi Zalán 2 gólt is szerzett a találkozón, az ETE új vezetőedzője Filipe Cselikája pedig vereséggel debütált. Szerződést hosszabbított Kovács Bendegúzzal az AZ Alkmaar, erről számolt be tegnap este a holland klub. A 19 éves kétszeres magyar válogatott labdarúgó 2029-ig szóló megállapodást írt alá, amely további egy éves opciót is tartalmaz. A támadó 2025 óta erősíti az Alkmaart, az előző idényben a klub utánpótlás és második csapatában 39 tét meccsen 33 gólt szerzett. Áprilisban a Shakhtar Donetsk elleni konferencialiga mérkőzésen mutatkozott be a felnőtt csapatban, majd a bajnokságban háromszor a kispadról szállt be, sőt a magyar válogatott két júniusi felkészülési találkozóján Finnország és Kazasztán ellen is pályára lépett. Olaszországban folytatja pályafutását Böröndi Vivien. A magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban újonc Livornóban játszik a következő idényben. A 31 éves játékos az előző szezonban a Sopron együttesével bajnoki bronzérmet szerzett, emellett megnyerte a magyar kupát. A harmadik mérkőzését is megnyerte, ezzel elődöntős a női párbajtőr csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Bükki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású együttes a negyeddöntőben az Egyesült Államok csapatát győzte le 43-38-ra. A magyar férfi tőrválogatott viszont vereséget szenvedett a negyeddöntőben, így legjobb esetben az ötödik helyen végezhet a VB. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Andor, Tóth Gergő alkotta csapat két győzelem után a hazaiaktól kapott ki a legjobb 8 között 45-37-re.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint elkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről is beszélt tegnap napirend előtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ott lesznek újra a legkisebb településeken is, beszámolnak arról, mit végeztek el. Meghallgatják, hol működik rosszul az állam, és az emberekkel közösen határozzák meg az előttük álló feladatokat. Minden kórházban fekvő, rászoruló gyermek mellé kerülhet képzett önkéntes a jövőben. A szociális és családügyi miniszter közölte, jelenleg a szülők nélkül kórházban ápolt gyerekek negyedéhez járnak el szervezetten a segítők. Kátai Németh Vilmos tegnap a Csecsemőringató program országos kereteiről egyeztetett állami, szakmai és civil szervezetekkel. Drónokkal figyelik a közlekedési szabálysértőket Montenegróban. Az elmúlt napokban főleg szabálytalan előzés vagy sávváltás és bukósisak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. Egész nyáron folytatják majd a légi megfigyelést. A montenegrói rendőrség hangsúlyozta, céljuk nem a bírságolás, hanem a közúti balesetek számának csökkentése és az emberi életek védelme. Drágult az üzemanyag Horvátországban. Mától a benzin literenkénti ára 1,62 €, átszámítva 582 forintra. A dízelé 1,75 €, átszámítva 629 forintra emelkedett. Az új ára 2 hétig maradnak érvényben. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Reggel a vízmérce megállapított nullpontjához képest a folyó vízfelszíne 31 cm-nél állt. Az eddigi legkisebb vízállás az érintett ponton 33 cm volt.
0: Közlekedés.
5: Az M5-ösön Röszke felé Ócsánál karbantartók dolgoznak. A 27-es kilométernél egy sávot lezártak, 4 kilométeres a torlódás. Aztán az ellenkező Budapest felé vezető oldalon Újhartyán után is munkavégzés folyik. A 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, itt is több kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Országszerte napos száraz idő lesz, néhol gomoly felhőkkel. A szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, késő este 16-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hoppá, már is itt is vagyunk. Szóval 9 óra 45 perc volt, ez 3-4-10, ma reggel is Nemzeti Sportrádió, Sport reggel egészen 10 óraig. Ez most egy könnyes búcsú lesz, de némi sport ajánlással is. Azért kicsit irigykedünk Mátéra, nem? Azért egy ilyen egy hónapot eltölteni Amerikában.
2: De, és ma még egy box utcát is le kell vezényelni.
1: Hát az így jár. Tehát egy hónap Amerika és egy box utca. Tehát a kettő így működik. Jó, hogy elmondtam, egyébként nagyon sok, ugye azt látjuk, gondoljuk, érezzük az ilyen kintlétek kapcsán, hogy ez tényleg csak játék és muzsika, és ott az egész egyfajta micsoda élmény. Persze élmény, de azért ez nagyon kemény munka, és tényleg egyik helyre a másikra rohanni, persze nyilván van közte pihenés, meg nagyon nagy élmény az egész, és épp ez is kérdeztem, hogy ez nálam ilyen helyet foglal el, de ez a top 3-ban van, az teljesen elfogadott. Na, mi lesz ma, drága Gerikém, mert te vagy a nagy meccsek, ugyebár Tudor Alszak kommentátora is többek között, de ma, ahogy mondtam, itt bearangoztam, lesz, hogy a Konferencia Liga is, Európa Liga is, magyarok még nem, azt hiszem, ők ma még is.
3: Még nem, de mondjuk egy Lincoln Red Imps Mielbi mérkőzésre
1: fejlődik.
3: Gibraltári csapatot láthatjuk a pályán, de egyébként például a Dinamo Zagreb játszik a Bajnokok Ligája. Sturm Graz is játszik a harccal, igen, az is egy érdekes mérkőzés lesz, ugye pont a skót csapat volt, emlékezhetünk az előző idényben, az egy nagy sztori volt.
1: És... igen, és ráadásul ugye azt hiszem nyert a Graz az első meccset, de Grazban 2-0, ha jól emlékszem, vagyok benne biztos, és harcba menni nem mindig egy életbiztosítás, sőt, azt szokták mondani, nem egy sétagalop lesz, szerintem ott a harc nyilván mindent meg fog tenni, hogy ezt a két gólos hátrányt szerintem ledolgozza, úgyhogy az például egy jó meccs.
3: Igen,
1: lehet,
3: és azért vannak felkészülési meccsek is, nem sokára kezd például a Chelsea egy ausztrál csapat ellen, és pályán a Real Madrid is majd 18 órától.
1: Wow.
3: Úgyhogy nem tudom egyébként, hogy ez milyen érzés lehet ezeknek a sztároknak, már ha pályára lépnek a világbajnokság után két héttel, de lehet, hogy itt azért még nagyon sokan pihenőt kapnak, akik a VB-n játszottak.
1: Erre csak azt tudom mondani, hogy nem olyan rég, még Szűz Olival konferáltunk egy Forma 1-es előrendezvényt, és vártunk bizonyos Lewis Hamilton-t, van ilyen, ugye? És vártuk a Hamilton, és nem jött, csak arra, hogy nekik milyen élmény. És nem jött. Beszéltünk, de nem tudom, volt-e ilyen hossz

0: eljut a beszélgetést, a szponzorboltban a fotózkodás, mi egyéb, stb. Majd sikerült oda kerülni mellé, és megkérdeztük, hogy tényleg, tehát mi történt, hogy ez 43 perc? Bocsánat, PlayStation-ben voltam, és nagyon ment a csapatnak. És végigjátszotta a meccseket, amíg át, tehát, hogy tehát ez ilyen, tudod, egy ilyen kötelező, szokásos, menni kell, legalábbis én ebből kiindulva azt hiszem, hogy ők is ezt gondolhatják, ahelyett, hogy a jakton lennének a barátnőikkel, és éppen mennének valahova a földközi tengeren, de ugyanakkor meg tegyük hozzá, hogy azért az a bődületes, mondjam, kiszolgálás és anyagi biztonság és háttér, amit ezért kapnak, ezért szokták mondani, kötelesség, hogy elmenjenek ezekre a bemutató mérkőzésekre, és tegyük hozzá, hogy augusztus 8-án, ha valaki elmegy az Üllői útra, a Groupama Arénába, ha valahonnan szerzett jegyet, nem tudom, hogy nektek van-e, akkor láthatja például már, ugyebár Kukurellát, aztán talán...
1: Vinit.
0: Hogy?
1: Vinny Junior.
0: Vinny, hát nem biztos, hogy felismerik, hogy ott nézzék majd a messz számot, ugye, mert egy ilyen álműtéten esett keresztül. Nem tudom, Olisével mi van most, aláírt? Ez itt egy nagy kérdés, ugye, nagyon akarja őt is a Real. Szerencsére Szoboszlai Dominik nem a Real Madrid mezében, de ez a lényeg, hogy jön felkészülési mérkőzésre, bemutató mérkőzésre a Real Madrid. A
2: már Mourinhoval?
0: Így már, úgyhogy mindenki óvatosan tegyétek el a tárcákat.
3: Megpróbálják szerintem megtalálni az egyensúlyt, hogy ezeken a hírverő mérkőzéseken sokan Ázsiában is játszanak ilyenkor, kiszolgálják a szurkolókat, de azért megadják a megfelelő pihenési időt azoknak a játékosoknak, akik tényleg kulcs emberek lesznek a következő idényben. Tehát minden nagy csapatnál próbálnak így balanszírozni, és aztán lehet, hogy valaki pont ezeken a meccseken játsza be a kezdőbe magát, aki mondjuk nem szerepelt a világbajnokságon.
0: Lehet, mert ilyenkor azért nagyon nézik, éppen formai időzítés nagyon fontos, hogy éppen most egy ilyen meccsen produkál valami szenzációs, és akkor azt mondja majd öreg Mourinho, hogy akkor na te leszel, aki választott, és csak egy maradhat, meg a többi 10, és akkor meg a csapat. Na, szóval lesznek ma ugye akkor tulajdonképpen konferencialiga és Európa Liga selejtezők is. A magyar csapatok holnap és holnap után?
3: Igen, csütörtökig várni kell a magyar csapatokra, de azért jó esély van rá, hogy 2, de akár 3 is a 4-ből tovább menjen a nemzetközi porondon. Említetted a Ferencvárost, nagy bravúr a Twente otthonában, 2-1.
0: De bocsánat, nagy bravúr, mert jó, Twente talán a név kötelez, de...
3: Erős ez a Twente szerintem, meg a játékképe alapján az egy nagy, nagy eredmény, hogy a hazai visszavágót egy gólos előnyből kezdheti a Ferencváros. Ettől függetlenül egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy innen meg kell, hogy legyen a továbbjutás, mert erős a Twente, de nagyon reménykedhetünk benne. Főleg a nemzetközi porondon látott első 3 mérkőzés alapján szerintem benne van, hogy a Fradi kiejti a Twente. És az azért az szerintem nagy eredmény.
0: Én bízom benne, hogy így lesz. Nem tudom, Fradi esetében hogy áll össze, hogy ő hátrányból tud jobban játszani. Tehát vannak ilyen tipikus csapatok, hogyha ha nagyon, hát például Argentina ilyen volt a VB-n, majdnem mindig hátrányba kellett visszajönnie. Aztán a döntőben nem tudott jobb is volt, szerintem a spanyol csapat. Szóval, hogy ilyenkor a biztos előny tudatában mit csinál, majd látjuk majd, hogy mi lesz, de én azt hiszem ezt a Twentét. A látottak alapján
1: váratlan húzott egyébként a Fradi a kinti mérkezésen, tehát olyan óvatoskodó játékot várt mindenki, visszahúzódást, ennek ellenére pedig a Fradi ment előre, és próbált kezdeményező lenni, és jól is jött ki belőle.
3: Ez van benne Borbély Balázs DNS-ében úgy tűnik, és valószínűleg hazai pályán is azért nem arról lesz szó, hogy betolják a buszt a kapu elé, hanem fölvállalja majd a játékot a Ferencán, és nem is lenne szabad. Igen,
0: nem
3: igen,
0: tudom,
3: igen.
0: A 0-1-ben egy 0, vagy a 2-1 a jobb vagy rosszabb eredmény, mert végülis nyertél, de hogyha lő az ellenfél egy gólt, akkor onnan már megint kiélezett a játék, és akkor neked kell rohanni. Szerintem arra kell, de szerintem Borbély Balázs sokkal jobban tudja, mint én, fókuszálni, hogy lőjünk egy gólt. Lőjön egy gólt a Fradi, és akkor már tudja talán a saját játékát, akkor nincs gólkényszerbe. Így sincs, de azért nagyon kell figyelni arra, hogy ne kapjon egyet.
3: Hát 0-0-val nehéz lenne kihúzni, igen. De
0: jó lenne.
3: Az 1-0-t azért, igen? Ugye Debrecen pont, hogy egy gólos előnyben megy, az is egy veszélyes meccs lehet.
0: Igen.
3: Ugye az első mérkőzésen ott is volt szerencsém a lelátóról megtekinteni, ráadásul egy könnyű zenei fesztivállal együtt, tehát ez egy óriási élmény volt. volt Debrecenben a múlt hét, és most a fesztivál részéről nem mesélek.
0: De szintesen meghallgatnánk, mert de... egy teljesen más arcolat ismertem meg ott a közben. Én láttam azt a stage divingot, tehát azért maradjunk annyival, igen.
3: De ami a sportélményt illeti, azért össze kell állni ennek a Debrecennek még, ezt a bajnokságban is

0: kiderült ugye az első fordulóban, vereség a Puskás Akadémiától.
1: És a Paks?
0: És a Paks az viszont nagyon jól játszott a Paks, ugye abban azon a mérkőzésen. Csak 2-1-es vereség, viszont mégiscsak a Panathinaikos ellen, és Böde Dániel gólja, azt láttátok, hát ez az óriási.
2: Sajnos nem, de nagyon nagy gól.
3: Ráadásul jól hangoltak most a hétvégén is.
0: Igen, hát azért mégiscsak a Ferencváros legyőzésével, de szerintem az kijelenthető, hogy ha azt mondtuk a Twente legyőzésére, hogy bravúr, akkor a Paks továbbjutása az óriási bravúr, tehát az nagyon nagy lenne.
2: De én nem érzem ezt a Panathinaikost annyira jónak. Régről az emlékeim szerint igen, de most hát nem igazán.
3: Tudsz három játékos mondani a Panathinaikosban?
2: Pont tegnap néztem egy televíziós nem tudom, műsort, hívjuk így, és három ember meghívott vendég volt, és a világot is elmondták mindenről, és egy barátommal beszéltem, pont mondom, figyelj, tudsz egy keresztnevet ezek közül, akik itt a legnagyobb megfelelték? Az sem. Tehát kb. Így vagyok a Panathinaikosszal, és hogy nagyon kéne gondolkodom, hogy ki van ott ismert játékos, de lehet az én tudásom kevés, ez nem tudom, de hogy ehhez képest pedig azt hiszem, és bízom benne, én kicsit paksi vagyok, ha nem Kispesten, de akkor Magyarországon paks vagyok, hogy nekik nagyon szurkolok, mert hogy tudjátok, ilyen olaszos, ilyen vérbeli lélekcsapatnak látom őket. Na, nekem nagyon szimpatikus Bognár György is, a nyilatkozatai is, hogy mit tervez, hogy tervez, de hogy tervezek, hát egy éves szerződéseim vannak, mindig egy évre, meg mit hoz a sors, meg a világ, egy évet, mindenki örül, és amikor mutatják a kis padokat, már nézzetek meg, akkor ott úgy
3: mosoly van.
2: Igen, úgy ülnek, így dumágatnak, mert tök jogos, ez amit amikor egyetemen vizsgálat, mindenki ott készült, jaj, mi ez, Levi, nem izgulsz? Nem. Miért? Hát most már minek tanulgatsz? Hát ha valamit idehoztál, érted, akkor azt most már mondod, de nyilván sokszor nem sikerült nekem az, de akkor már nem kapkodok, meg nem tanulok, meg nem idegeskedek, és szerintem ez látszik a Paks kispadján. Tehát az edzésen szerintem, hogy edzőnek el kell tudni mondani, végig kell gyakorolni azt, amit szeretne, és ott pedig leülni így, mint egy palánkbérletes oda a zsője egyre, és nézni, most mit ordibál, hogy jobbra, balra, meg fuss előre, meg tudja, hát nem hülye a játékos, hát tudja, mit kell csinálni. Edzésen meg kell tanítani, a meccsen pedig be kell húzni.
0: Igen, szerintem rászolgálta az elmúlt évek alapján a Paks arra, hogy ott legyen egy nemzetközi legyen. Sorozat főtábláján, csak mindig az volt, ugye, hogy amit a bajnokságban láttunk, ezt a nagyon jó focit, és ahogy mondtad, mennyire kompakt és szervezett csapat, valahogy a nemzetközi porondon nem jött össze, elhasaltak az utolsó akadályban sokszor, és ehhez képest, az elmúlt idényekhez képest, ez most egy nehezebb útnak tűnik, hiszen mégiscsak Európa Ligában a legjobb 16 közé jutott ez a Fana.
2: Megoldható.
0: De lehet, hogy pont ez kell. Lehet, hogy nekik pont egy erős csapat kell, egy ilyen ellenfél, és ez feltüzeli a Paksot, és én nagyon szurkolok nekik, egyetértek veletek, hogy legyen ez egy olyan futballtörténet, ami még tovább színesíti a mezőny, de alapvetően a Győrtől elvárható a továbbjutás, a Debrecen is esélyesnek tekinthető, a Ferencvárosban nagyon bízunk szintén, és igen. A Paksnak lesz talán a legnehezebb dolga idegenben.
2: Így van, és ugyanígy sárga bicikli, gyerekbicikli, eladó. Tehát ugye a dolog, minden mondjuk. Na, köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, a türelmet, a kitartást. Remélem, hogy nagyon tetszett a mi hallgatóinknak is a műsor, sok-sok üzenetet kaptunk, köszönjük szépen ezúton is, és holnap reggel pedig folytatjuk. Búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a társműsorvezető Szuper Levente és Patai Gergely nevében, a műsorvezető Harsány Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval, adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek, visszhall, sziasztok!
4: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 1896 és 2024 között 33 nyári olimpiát rendezhettek volna, de a két világháború miatt csak 30-ra kerülhetett sor. Ezek közül három nagyon régi, még térben is időben kissé kontrollálatlan volt. Az 1900-as párizsi májustól októberig, az 1904-es Saint Louis-i júliustól novemberig, az 1908-as londoni áprilistól októberig tartott, a későbbiekben már kicsit körülhatározott. Határoltabb keretek között zajlottak az események, kivéve az 1956-os Melbourne-it, amely során az ausztrál állatbeviteli tilalom miatt Svédországban rendezték a díjlovaglás klasszikus küzdelmeit. A három időben, mondjuk így fegyelmezetlen olimpiát nem számolva, a további megrendezett 27 játékok közül áprilisban tartották az 1896-os Athénit, októberben az 1964-es Tókióit és a 68-as Mexikóit, november-decemberben a már említett Melbourne-it, míg az 1988-as Szöuli és a 2000-es Sydney belelógott októberbe. A további 21 ötkarikás játékokra a klasszikus európai nyárban és nyár úton került sor, vagyis júliusban, augusztusban és szeptember elején. Az idei olimpiamentes nyáron a visszajátszás, a délelőtti pihegés, napozás, strandozás, kirándulás, kertszépítés, lakásfúrás, faragás mellé időről időre olimpiai visszatekintést is kínál, mert nyilván egy-egy olimpiai magyar arany megszületését nem lehet elégszer felidézni. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A következő két órában olyan magyar olimpiai aranyérmek közvetítéseit elevenítjük fel, amelyek július második felében, vagyis valahány éve ezekben a napokban születtek. Kezdjük a sort Növény Norbert 1980-as aranyérmével, amelyet július 22-én érdemelt ki a színes egyéniségű birkózó. Ez volt Moszkvában a második bajnoki címünk, az elsőről, Varga Károlyéről nincs közvetítés, ugyanis a rádió nem küldött tudósítót a sportlövészetre.
4: Radnóti László itt nem csinál mást ma este, mint a közvetítőknek azt magyarázza, hogy hogy hívják a magyar birkózót a 90 kg-osok súlycsoportjának döntőjében. Ugyanis a prospektusban mindenütt Notniként szerepel, hiszen Notni Norbert a becsületes neve. A növényi a sportoló név, mint ahogy édesapja, aki sokszoros birkózó bajnok volt évtizedekkel ezelőtt Magyarországon, ugyancsak a Növényi néven birkózott. Nos, hát ezt magyaráztuk, hogy a Növényi körülbelül annyi, mint Pelé a labdarúgásban. Szeretnénk, hogyha a Növényi név ilyen lenne a birkózásban is. Notni Norbert tehát, és többet úgysem mondom ezt a nevet, maradt csak Növényi. És tessék hallgatni ezt a Norbi kiabálást, kiáltást, amit hallani. Norbertnek szól, aki a sorsolás szeszélye folytán a piros birkózó ruhát, öltözetet kapta, Biku pedig az ellenfél a kéket, aki megjelenik, fölvonul, bemutatkozik a C-szőnyegen. Hát kérem, nagy csatára van kilátás, bár azt hiszem már mindenki tudja, hiszen tegnap óta a fantasztikusan szép, a fantasztikusan nagyszerű Kanügin elleni győzelem óta tudjuk, hogy Növényinek még ki is lehet kapni ezen a mérkőzésen, akkor is olimpiai bajnok. Egyre kell vigyázni, hogy ne szenvedjen két válas vereséget, na meg arra, hogy nehogy leléptessék. De ezen az olimpián Növényi Norbertet annyira felkészültnek, annyira akciódúsnak, annyira akciógazdagnak láttuk. Még Tus királynak is kikiáltottam, hiszen négy forduló után valamennyi mérkőzését két válla nyerte, és most megkezdődik a csata. Elindul az óra, már 3 másodperc eltelt, Növényi az eddigi mérkőzésein az első menetben diktált óriási íramot, próbálta meg lerohanni ellenfelét, Dikut persze más fából faragták, jóval keményebb, a harcmodora is nagyon-nagyon, hogy mondjam, nem kifejezetten rokonszenves, előre szegzett fejjel birkózik, ezt a fejet időnként csapkodja, és íme most is össze puffan a két fej, óriási csattan, a Magyarország és a Nóta viszont Növényit biztatja, Serkenti, vajon Serkenti-e, és remélem, hogy a szünetben, a szünet egy percében is Serkenti majd. Hegedűs Csabát most pontosan jól látom, szembe ül velem, és most indítana a román, Növényi azonnal ledönti, nincs pont, hiszen a román nem tudta fogását befejezni, Növényi nem tudta megindítani, kezdeményezni, ezt állásból folytatódhat a küzdelem. Tehát 39 másodperc telt el eddig, és már mennyi minden történt ezen a mérkőzésen, annak ellenére, hogy még értékelhető pont nem volt. Na most kíváncsi vagyok, hogy mikor osztják ki az első intést, mert az eddig látottak alapján ez az intés egyelőre Dikunak dukál, de nem szoktak ilyen korán inteni, csak másfél-két perc elteltével, addigra pedig akár Növényi Norbi is elfáradhat, mint ahogy azt a Kanügin elleni mérkőzésen is láttuk tőle, amikor fantasztikus indítás után csavart szaltóval elvitte az ellenfelet, aki aztán pörgette őt, így volt 3-2, de annál a 3-2 előtti 3-0-nál akár kétvára is fektethette volna Kanügin. Most pedig a vezető bíró Finnországból érkezett, kinéz a pontozóra és Pajolra, a szőnyegelnökre, aki Franciaországból érkezett, hogy vajon akciódúsabb birkózásra serkentse őket. Én egyelőre eddig élvezem a mérkőzést, élvezem a birkózást, ha akkor is, ha akció nincs, viszont rendkívül sok a mozgás, van dinamizmus a két fiúban. És Diku sem annyira passzív, mint amennyire én szeretném őt passzívnak látni. Most például majdnem kibillenti Növényit, de aztán Norbi a talpára áll, ismét összefeszíti a két kart, megpróbálja lerántani az ellenfelet, egyelőre nem fogást keres, hanem csak mozgatja az ellenfelet, húzogatja, tologatja, mozgatja, és most már beinti a finn a kéket, tehát Dikut akarja inteni, 1 perc 32 másodperc elteltével. Növényi azt hiszem jó taktikához folyamodott. Nem tudom, hogy ez a taktika a Kocsis Ferrire jellemző taktika-e, vagy a Hegedűs Csaba iskolára jellemző taktika, de tény, hogy ebben az első menetben nem is annyira a fogásra, a nagy fogásra, a pontra törekszik, mint inkább arra, hogy mozgassa, fárassza, tönkrezúzza, felőrölje az ellenfelet. Annak tudatában, most megvan az egy pont, annak tudatában cselekszi, teszi mindezt, hogy a második menetre aztán egy fáradtabb ellenfelet kapjon, és annak tudatában, hogy neki tulajdonképpen még egy pontozásos vereség is jó. A pontot egyébként egy mögékerüléssel szerezte, érte Növényi Norbert, mégpedig egyszerűen, amikor már Diku alaposan ki lett mozgatva, kimozdult az egyensúlyi helyzetéből, megpróbált ellépni Növényi elől, ezt az ellépést használta ki, ledöntötte és a földön rögzítette, és még most is rajta hasal és dolgozik, megpróbálja pörgetni, vagy legalábbis imitálja a pörgetést, a mozgást azonban itt is csinálta a földön, a földharcban. Átlépett a jobb láb mellé, a két láb közé behelyezte a másik lábát, aztán átugrott a bal láb mellé ugyanígy, tehát mutatta azt, hogy ő, és most egy váldobással elviszi az ellenfelet, de nem lett dobás, ez inkább csak olyan berántás és lehúzás, de megvan a második pont, ez nagyon fontos, sőt, a harmadik, hiszen ezért két pont jár, mégiscsak váldobásnak minősült ez a fogás, ez a dobás, nagyszerű Növényi. Tehát az első két percben mozgatta az ellenfelet, fárasztotta, és aztán, amikor már Diku úgy érezte, hogy na, Növényinek tulajdonképpen elég a pontozásos vereség is, elaludt Diku, és ez alatt két nagyon fontos akciót tudott elérni Növényi Norbert. 21 másodperccel az első menet befejezése előtt már is 3-0 arányban vezet a román versenyző ellen. Aztán rájöttem arra, hogy tulajdonképpen intésből kerekedett ki a harmadik pont. Tehát volt egy mögékerülés, volt egy levitel, és volt egy intés, így alakult ki a 3-0 arányú Növényi vezetés. Na de Istenem! Amíg én azt taglaltam, hogy ez váldobás volt, vagy csak egyszerű földre rántás. Nem volt ez egy olyan klasszikusan, szabályosan végrehajtott mozdulat vagy gyakorlat. Számomra és számunkra, magyarok számára mégis klasszikus volt mozdulat és klasszikus gyakorlat volt ez. Diku rendkívül bosszúsan, mérgesen csapja össze a kezét. Nem tudom, kire haragszik most, mire haragszik, miért bosszankodik. Aztán tétóval, léptekkel, kis tánccal találja meg a széket, amire le kell ülnie, le is rogy oda, hagyja, hogy masszírozzák őt. Én addig gyorsan megkérdezem Szűcs Ferencet, megkezdődötte már a Magyarország NDK férfi kézilabda mérkőzés.
5: Még nem kezdődött meg, kedves hallgatóink, ma este férfi csapatunk az NDK-val mérkőzik, előtte a spanyol-dán összecsapást bonyolították le, nagy küzdelemben a spanyolok 20-19-re győztek. E pillanatban kezdődött meg a találkozó, de visszadom a szót birkózásra Malogi Zoltánnak.
6: A birkózásra, ahol van már egy bronzérmünk, Seres Ferenc szerezte ezt a 48 kg-osok súlycsoportjában. Van már egy biztos ezüstérmünk, amit szeretnénk aranyra váltani, ez Tóth Istváné, aki növényi után lép majd szőnyegre a görög Migiákis elleni mindent eldöntő kiki csatában. És van szintén egy biztos ezüstérmünk, ez növényié, de ezt is szeretnénk aranyra váltani ezen a mérkőzésen. A jelen pillanatban nagyon fényesen és fémesen csillog ez. 3-0-ra növényi vezet, megkezdődött a második menet. Ne feledkezzünk meg a férfi tornász csapat bronzérméről sem, amelyet a Dvorec sportában szereztek. És arról sem, hogy a női kosárlabda válogatott legyőzte az olaszokat, két forduló után veretlenül áll. Most a román próbál fogást indítani, növényi lehet taktikus. Most arra kell vigyázni, mondom, csak arra, hogy képvál ne legyen a dologból. Nyugodtan ellazsálhat, nyugodtan még intéseket is összeszedhetne, azért sokat nem. Csak azért, hogy nehogy valami kockázatos dologba belemenjen növényi. Szóval, hogy mondjam. Én ugyan a labdarúgásban azt szeretem, hogyha egy csapat, ha berúgta a második gólt, rúgja be a harmadikat is, de azért 2-0, 3-0 után, 3 gólos vezetés után általában másképp játszik már egy csapat, mint hogy most is növényi egy kicsit másképp birkózik. A finn mérkőzés vezető roppant erélyesen elküldi Hegedűs Csabát és a románok edzőjét is a szőnyeg menti székről, és a körön, a kör mérkőzés területen pedig tovább folyik a két birkózó tánca. Eltett 3/4 perc a második menetből, fogás és akció nélkül most növényit akarják inteni. Ha bírák, ez az, amiről beszéltem, hogy ez az 50 másodperc kegyetlen semmittevés. Mert tulajdonképpen néző szemmel nem történik semmi ezen a szőnyegen. Gyakorlatban azonban két 90 kilós test egymásnak feszül minden erővel, minden izommal, minden innal, minden erővel, minden akarattal. Roppant megterhelést jelent ez a két versenyzőnek, és roppant figyelmet, koncentrálni is kell, minden mozdulatot nagyszerűen összehangolni. Tehát megint tették növényit, előnye már csak 2.3-1, de mondom, a pontozásos vereség is jó, csak ne léptessék le. Tehát növényinek mindkét menetben, a másodikban és a harmadikban is feltétlenül akciópontot kell még elérnie. És ha arra gondolok, hogy a szovjet Kanigin elleni tegnapi óriási csatájában a harmadik menetben kapta csak az első intést, akkor megint egy kicsit izgalmasabbá válik a küzdelem. Középen, a szőnyeg közepén, a kör közepén, szinte a középpontban akaszkodnak össze a finn bíró, aki alapos sörpocakot visel, elém áll, így most nem látom, de most már igen, hogy valahogy rogyasztani próbál növényi, de nem sikerül a rogyasztás. Amolyan kérdőjellé görbült növényi, elől a fej, elől a térd, hátul a hát, és aztán most bekapta, befogta az ellenfél a román fiú növényi nyakát, de szerencsére kicsúszott a szorításból, az ölelésből növényi Norbert feje. Nem sikerült még Norbinak ebben a menetben pontot elérni, de a hatás-visszahatás, intés-visszaintés elve alapján most a soron következő intett természetesen a román versenyző lesz. Higgyék el, kedves hallgatóim, növényi ebben a második menetben, most ebben a második menet második percében sem produkál többet, mint az első menetben, a román sem, tehát alig, hanem egy kicsit beletörődtek sorsukba, beletörődtek az eredménybe, beletörődtek abba, hogy növényi egy mögékerüléssel és egy levitellel szerzett pontot. Egyébként most mondják be, hogy Szalnyikov világrekorddal nyerte az 1500 méteres gyorsúszást, és a szovjet közönség ezért tapsolt egetverően, így nagy örömmel. Tehát kétszer intették eddig a román versenyzőt, egyszer növényit, az állás 4-1 a magyar fiú javára, még 56 másodperc a hátralévő mérkőzésidő, az idő a második menetből. Növényi előre szegzi fejét, megpróbálja ezúttal alulról két kézzel megszorítani, beszorítani az ellenfél bal karját, aztán most fordítva Diku próbálja ugyanezt cselekedni. A lényeg az, hogy valahogy az ellenfél hóna alá akar férkőzni növényi a jobb karral alulról, a ballal kezdetben fölülről, most aztán azzal is alulról, most átkulcsolja valahogy az ellenfél derekát, meghúzza, és most egy csípődobással el tudja vinni őt Diku, el tudja vinni, de növényi kapaszkodik, kegyetlenül kapaszkodik, kikerülnek a zónán kívülre, meg a területen kívülre, de szerencse. Norbinál megvolt a fogás, átszorította az ellenfél derekát, de nem hiába, Diku úgy látszik a csípődobáshoz ért, vagy legalábbis a feltérképezésben benne volt, hogy alkalmaz csípődobást is. Növényi a fogást megpróbálta alkalmazni, de a testét nagyon távol tartotta Dikutól. Aztán, amikor úgy érezte, hogy mégiscsak lehet kezdeni valamit, közelebb került, abban a pillanatban aláfordult a román, de nem kellően gyorsan, nem tudta megrántani növényit, és így a csípődobásból nem lett végül semmi, de nagyon kínlódott, nagyon erőködött, nagyon próbált táplálkozott a Diku, a román versenyző ezzel, ez az a fölösleges volt, de gondolom megbocsátanak a hallgatók. 3 másodperc, 2, 1, és véget ért a második menet is. Növényi Norbert tehát 3 ponttal vezet a román Diku elleni mérkőzésen. És közben gondolom az uszodában is zajlanak az események. Az 1500 gyors világcsúcsa után feltehetően újabb döntő zajlott már le.
7: Lezajlott, és világcsúcsot ugyan nem, de európai és olimpiai csúcsot hozott. Hát Michel Fordnak, az ausztrálok aranyszínű lányának ugyancsak elege lehet az NDK-s ellenfelekből. Tegnap 200 pillangon 3 NDK-sal, ma 400 gyorson ugyancsak 3 NDK-sal kellett verekednie, ezúttal még a tegnapinál is vesztesebb csatát vívnia. 100 méter Petra Schneider, akinek tulajdonképpen semmi köze az egészhez, hiszen ő a 400 méteres vegyesúszás világcsúcstartója, elrohan, 59-57-tel kezd, aztán vezet, 2-1-86, a 200, 3-5-12, 300 részideje, és még mindig vezet 350, és aztán feltűnik valahonnan a háttérből, a képernyőn túlról Ines Dirs, utána eredt, 380-nál utoléri, egy pár kétségbeesett tempó, birkózás, és Ines Dirs 4 perc 8,76 századdal győz, megjavítja Petra Tümer 4-8-91-es európai olimpiai csúcsát. Petra Schneider második 4-9-16-tal, Carmela Schmidt ugyancsak az NDK-ból harmadik 4-10-86-tal, szegény Michel Ford negyedik, neki ezúttal semmilyen színű érem nem jutott. A világcsúcs továbbra is az ausztrál Tracy Wickham birtok a 4-6-28, de hol van Tracy, aki 2 évvel ezelőtt csodákat művelt 400-on és 800-on és fantasztikus világcsúcsokat hozott Nyugat-Berlinben? Világbajnoki aranyakat nyert. 17 éves kérem, és itt kérdeztem, érdeklődtem, azt mondják, hogy fizikailag, idegileg teljesen kimerült, abba hagyta az úszást. Hát szó, ami szó, amíg egyik oldalon lelkendezünk és újongunk, addig azt is észre kell vennünk, hogy azért nagy emberevő ám ez a kemény sportág. Átadom a szót Novotny Zoltánnak.
6: 2 perc 20 másodpercre az olimpiai aranyéremtől Növényi Norbert 4-1-re vezet változatlanul a harmadik menetben. Még az első menetben szerzett pontot egy mögékerüléssel, utána intéssel növelte előnyét, majd egy földre vitellel folytatta. Most karfeszítésért lehet, hogy megintik Növényit, nem tudom. Lehet, hogy nem. Minden esetre a földre zuhanás pillanatában elkapta az ellenfél jobb karját és hátra húzta. Bíró azonban abban a pillanatban, amikor ez a mozdulat ugyan vétlennek is minősíthető volt, abban a pillanatban, amikor ez megtörtént, gyorsan sipolt és fölállította a két versenyzőt, tehát egyrészt nem akart sérülést elérni, másrészt pedig nem akarta, hogy hát valami szabálytalan mozdulat következzen be. Elindít Diku egy váldobást, de Növényi okosan lelép, ellép róla, tehát nem történt fogás. 1 perc 53 másodperc a még hátralévő játékidő. Karddal és örömünnep itt a CSKA a csarnokban, fennel lengenek a piros-fehér zöld zászlók. Egyértelmű, amire fel kell készülnünk, kedves hallgatóink. Növényi még pontozásos vereség esetén is olimpiai bajnok, de kérem, egyelőre 4-1-re vezet, amikor 1 perc 49 másodperc a hátralévő mérkőzés idő. Megszólal ismét a finn játékvezető sípja, folytatódhat a küzdelem. Középen feszül egymásnak a két test. A kórus időnként vált, mennyi lelemény az ide látogatott magyar turistákban, a magyar dolgozókban, akik itt a Szovjetunióban, Moszkvában dolgoznak. Most Növényi próbál belépni egy csípődobásra, de eltáncol előle a román versenyző. Aztán Növényi majd próbál megint csak biztos támaszt keresni, azt mutatni, hogy ő az aktívabb. Kétszer intették már Dikut, Növényi csak egyszer, 4-1 az előnye. Norbi, Norbi, Norbi, Norbi a kiáltás. Most már csak arra kell vigyázni, hogy nehogy egy óvatlan pillanatban Diku két várra fektesse Növényi Norbertet. Még 1 perc 15 másodperc. Ezt az 1 perc 15 másodpercet bírni kell. Változik a közönség szurkolásának ritmusa. A taps gyorsul, ritmusosabbá válik. Ezt kell, erőt kell önteni még Növényibe. A szíve megy már jóformán csak előre. Fáradt, fáradt, mint ahogy Kanügyin ellen is elfáradt a harmadik menet végére. 1 perc 60 teljes másodperc a még hátralévő mérkőzés idő. De fáradt már a román versenyző is. Ezt abból látom, hogy most befordul egy váldobásra, de abban a pillanatban, ahogy aláfordul, Növényi aláfordulna, már nincs erő, nincs szorítás, egyszerűen leesik a földre, anélkül, hogy magával vinné, magával rántaná Növényit is. Középről folyik a küzdelem. 50 másodperc még mindig a hátralévő játékidő. 4-1-re Növényi vezet, kitűnően felkészült birkózó Növényi. Hegedűs Csaba szavai járnak az eszemben, amikor az edzőtáborban találkoztam Növényivel és Hegedűssel. Megint elindított majdnem egy csípődobást a román, de egyszerűen Növényi visszafogta ezt, aztán be kell jönni a középre. 40 másodperc. Szóval az edzőtáborban Növényitől megkérdeztem, hogy mit szeretne Moszkvában. Növényi azt mondta, hogy minél jobb eredményt. Aztán nagyon halkan azt, hogy nyerni szeretnék. Hegedűs Csaba azt mondta, hogy nem jó, nyerni akarok, tanuld meg, nyerni akarni kell és nem szeretni. 30 másodperc a hátralévő mérkőzés idő. Növényi Norbert a 90 kg-osok súlycsoportjában, Hegedűs Csaba utóda nyugodtan, hiszen Hegedűs Csaba ebben a súlycsoportban fejezte be a versenyzést. 8 esztendővel ezelőtt Münchenben ő szerezte a magyar sporttörténetének 100. olimpiai aranyérmét. Most pedig íme a tanítvány, akinek Bolla József is edzője, és gondolom edző volt az édesapa, idősebb Növényi Norbert is. Most a tanítvány 10 másodpercnyire az olimpiai aranyéremtől, itt most már nem lehet baj. Számol mindenki kórusban, a riporter se tehet más. 5-nél folytatjuk, mert 8 perc 55 másodpercnél áll a küzdelem. 3, 2, 1 és vége! Növényi Norbert olimpiai bajnok! És mennyire más az öröme most, mint Kanigin ellen. Kanigin ellen táncolt, ugrált, cigánykereket vetett, fejtámaszt mutatott be, hídba ment, és most kezdi a táncot. Előbb letérdelt, lement hídba, megcsókolta a bírót, a finn játékvezetőt, aztán megcsókolja Dikut, az ellenfelet. Harmadszor találkoztak, bocsánat, negyedszer találkoztak életükben. Tavaly San Diegóban Növényi 4-3-ra kikapott Dikutól, de még az első fordulóban történt, és utána Diku kiesett, így második lehetett, ezüstérmes lehetett akkor Növényi Norbert. Aztán a másik két mérkőzésen győzött, és haj, fölugrik a román edző nyakába is Növényi. Madarat lehetne vele fogatni, de gondolom ez olyan dolog, hogy Növényi fogott már rengeteg madarat, hiszen ez a hobbija, a madárgyűjtés, a madarászat. Ugrál, és végül Hegedű Csaba nyakába ugrik a tanítvány, vagy mondjuk inkább így az utód, és hát a 100. olimpiai bajnok, a szövetségi kapitány, és a birkózás első olimpiai bajnoka. Gyertek ide a kiáltás, és bár ugyan én is ezt szeretném, hogy jöjjön ide Növényi Norbert és mestere Hegedű Csaba, hogy a rádió mikrofonja előtt is gratuláljunk neki, de nagyon-nagyon messze van ide tőlem, és nagyon hosszú az út ide, és azt hiszem, egy darabig nem lehet folytatni a küzdelmet, és mit szól a nemzetközi birkózó vezérkar ehhez, hogy íme egy magyar olimpiai bajnokság született a CSKA a fedett atlétikai pályáján, Növényi olimpiai bajnok, és hogyha itt helyreáll a rend, akkor egy újabb magyar vívja döntőjét, Kiki csatáját, a görög Midiákisszal.
3: 1980-ban az olimpián Növényi Norbert sikere hozta a második magyar aranyérmet, egy nappal később szállította a harmadikat a szintén birkózó Kocsis Ferenc.
6: 40 másodperce tart Kocsis és Bikov csatája. Hajrá Csikó, ez zeng a csarnokban. Többen vannak a magyarok érzésem szerint, legalábbis a fülem ezt érzi. Bent a szőnyegen pedig a két régi vetétárs 5 éve ismerik egymást, lehet, hogy régebben. 5 éve rengeteg versenyen találkoztak, vagy legalábbis sok versenyen figyelhették egymás mozgását. Idén, mintha kerülték volna egymást. A felszabadulási viadalon nem Bikov képviselte a szovjet színeket, hanem Mikrotichev. Hegedű Csaba viszont egy ragyogó taktikai húzással Kocsist egy más súlycsoportban indította el, nehogy eldöntse ezzel a szovjetek válogató versenyét, hogy kiinduljon Mikrotichev vagy pedig Bikov az olimpián Kocsis ellen, és mivel az utóbbi időben Kocsis rendre megverte Mikrotichevet, Bikov mellett döntöttek, de Bikov sem győzte még le Kocsis. 1976-ban úgy nyert olimpiai bajnokságot a szovjet Bikov, hogy Toma volt akkor a magyar színek képviselője, hogy Tomát leléptették ellene. És most 1 perc 20 másodperc elteltével a világon semmi nem történt a szőnyegen. Vajon miért csinálja ezt a két birkózó, ki érti ezt? Kocsis minden esetre az első menetekben általában keveset akciózik, inkább figyelmeztet, felhívja a figyelmet arra, hogy ő mozog, megpróbálja szétrázni az ellenfelet, megpróbálja megragadni, megpróbálja kimozgatni az egyensúlyi helyzetéből. Most pedig az első intést megkapja Bikov, ezzel Kocsis már is 1-0-ra vezet, ennek csak örülhetünk. Egyfelől fütty, gondolom a szovjet nézők fütyülnek, akik nem értenek egyet az ítélettel, másfelől a taps, ez pedig a magyar szurkolók véleménye. Teljesen mindegy volt, tulajdonképpen elárulom, hogy ennél a szituációnál kitintettek meg. 1 perc 45 másodperc tapogatózás, fogáskeresés, kivárás ott benne a szőnyegen. Rúg a hajrá Csikó, és most visszainti Kocsis. Ez a birkózás iratlan szabálya, törvénye tulajdonképpen, hogy amikor a két egyenlő erejű, amikor a két tétóvázó versenyző benne a szőnyegen, nem igen kísérli meg támadni a másikat, amikor az atya úristen se tudja eldönteni, hogy ki a kezdeményező, ki a passzív, akkor előbb megintik talán ilyen feldobásos alapon az egyiket, majd fél perc múlva a másikat. Ez történt eddig, tehát egy-egy intés mindkét oldalon, eltelt 2 perc, 6 másodperc, 1-1 a mérkőzés állás az első menetben. Kocsis változatlanul követi az gondosan előre felépített taktikáját. Bikovval nehéz akciózni egyébként is, nagyon kötött, zárt, birkózású versenyző, roppant kemény, roppant erős, tehát nehéz a közelébe férkőzni. Körülbelül olyan a helyzet, mint tegnap a Tóth Migiákis mérkőzésen volt, mennyivel jobb birkózó persze Bikov Migiákisnál, na de hát mindegy, ezt hagyjuk. Kocsisnak nem szabad véleményem szerint a kettős leléptetésre építenie, bár a kettős leléptetés is az ő olimpiai bajnoki győzelmét jelenti, nem szabad, hiszen éppen láthattuk,
4: láttuk a mai napon is, meg a tegnapi napon is, hogy mindenki, aki erre épített, veszített. Veszített Tóth a döntőben a görög Migiákis ellen, és veszített ma a 100 kg-osok vérkőzésén a lengyel Bierla, aki a kettős vereségre épített. 2 perc, 42 másodperc telt el, már-már fütty a két birkózó, hogy úgy mondjam, a két 16-os között játszik futballnyelven. 10 másodperc az első félmenetből hátralévő versenyidő, és valami újat próbálnak a bírák. Martinetti szőnyegelnök, ugyanaz a Martinetti, aki tegnap Tóth mérkőzésén volt a szőnyegelnök, megint Teti Bikovot. A legritkább esetben fordul elő, hogy egy meneten belül három intés, sőt az első meneten belül három intést kiosszanak. Minden esetre mi örülünk ennek az intésnek, ez azt jelenti, hogy Kocsis egy pontos előnnyel vonulhat az egyperces pihenőre az első menet végeztével. Bikov, Anatoli Bikov a 74 kg-os súlycsoportban nyert már olimpiát, nyert már világbajnokságot, idén került vissza a válogatottba, csak úgy, mint Blagice vagy Nalbandyan, Szabunov vitte vissza a válogatott mestere. Egyébként a Dinamo Almaata versenyzője, csak úgy, mint Uskempirov, egy almaatai nyert már itt a moszkvai olimpián, nyerjen még egy. 1978-ban szerepelt legutóbb világversenyen, akkor EB-ezüstérmes lett Kocsis mögött. Kocsis Feri a döntőben a 8. perc közepén nyert leléptetéssel. Egy évvel korábban Göteborgban a világbajnokságon 5-4-re győzte le az olimpiai bajnokot Kocsis Ferenc. Anatoli Bikov eddig egyetlen egyszer nyert magyar versenyző ellen, Montrealban Tomát léptették le ellene, 75-ben a Minszki világbajnokságon Tomát is és Bikovot is leléptették. Idén nem találkozott Bikov Kocsissal, az aschaffenburgi kieséses viadalt úgy nyerte Kocsis, hogy a bronzérmes Bikovval nem kellett mérkőznie, míg a szovjet olimpiai bajnok a Werner Zélenbinder emlékversenyen úgy lett első, hogy Kocsissal nem találkozott, hiszen a kiváló magyar birkózó betegség miatt két győztes mérkőzés után visszalépett, és zeng zúga minden bele, megkezdődött a második menet, sőt már el is telt 12 másodperc belőle. Kocsis 2-1-re vezet. Kocsisnak a második menetek szoktak kedvezni, szoktak feküdni. Vajon most olyan lelkesedéssel, vehemenciával támad-e? Aztán Bikov kinéz a mérkőzés vezetőre, Kocsis megsimogatja egy kicsit az arcát, nem kérek az ilyen simogatásból. Tehát Bikov kinéz a mérkőzés vezetőre, mintha reklamálna, hogy Kocsis a passzív, aztán a mérkőzés vezető megcírogatja, vagy inkább úgy hátba paskolja Kocsist, hogy Kocsis passzív. Kocsis megpróbál beférkőzni az ellenfél hóna alá. Rettenetesen félek, bár nekem nem szabad félnem, beszélnem kell, amit látok. De egyelőre csak azt látom, hogy két test, Kocsis és Bikové egymásnak dől, egymásnak feszül. Amitől félek az, hogy Kocsis a kettős leléptetésre épít, a kettős vereségre. Ugyanazzal ő olimpiai bajnok, de nem tudom, hogy szabad-e építeni a kettős vereségre. Kellene egy akció. Kocsis Feri, milyen szép akciókat láttunk tőled a dán Jégergárd ellen, a jugoszláv Kaszap ellen, a bolgár Sopov ellen, talán az volt a leglényegesebb a ide vezető úton. A román Minea ellen, vagy a finn Huhtala ellen, hátrányos helyzetből. Huhtala vezetett három ponttal, amikor már leléptetni akarták Kocsis Ferit, de sikerült két vára fektetnie. Milyen bravúros két vállal, kockázatos két vállal, kockáztatni kellett akkor, és 4 perc 18 másodperc telt el. A mérkőzés vezető egyet lép jobbra, egyet balra. Nem néz ki, most néz ki a pontozó bíróra, azt hiszem Ferit fogják inteni. Feri épít a kettős leléptetésre. Tulajdonképpen lehet, hogy nem is csinál más most a második menetben, mint pihen egyet, dolgozzon. Bikov hitesse el, hogy ő a jobb. Aztán, ha megvan ez a második intés, két-két intés mindkét oldalon, akkor jön majd Kocsis, gondolja ő. Hegedűs Csaba bekiabál valamit. Mozog a székén, jobbra-balra Hegedűs. Én előre-hátra, van kerék ezen a széken, gördülhetek előre-hátra. Kocsis egy kicsit fáradni látszik. A száján keresztül, tátott szájon keresztül is kapkodja már a levegőt. A mérkőzés vezető nagyon jó pillanatban állítja meg ezt a küzdelmet. Kocsis most vehet néhány mély lélegzetet. Akciódúsabb birkózásra inti mindkét fiút. Bikov előre dől, aztán rántani próbál egyet Kocsis Ferin. Kocsis nem hagyja magát. Taszít most Bikov egyet. Bikov most egy pillanatban megpróbál aktívabbá válni, hiszen várja az intést, várja Kocsis megintését, várja az egyenlítési lehetőséget. Vajon Kocsis elérti-e ezt a szándékot, mert ha igen, akkor most Kocsisnak kellene előre menni. Egy perc a második menetből. Esetleg már a második menetben döntésre lehetne vinni a dolgot. Akciót még nem láttunk, Kocsis intik. 5 perc, 12 másodperc a hátralévő idő a második menetből, illetve beszélek már itt össze-vissza. 5 perc, 12 másodperc telt el az egész mérkőzésből, 48 másodperc a hátralévő mérkőzés idő. Kocsis bemutatták, hogy intik, de nem intik meg. Martinetti, a szőnyegelnök, ismét akcióra serkenti a két birkózót, és Kocsis, ha eddig nem okult, akkor most kell okulnia, hogy ebben a 40 másodpercben nagyon sokat ki kell adni magából. Lerántja egy kicsit Bikov fejét, aztán elengedi. Aztán megint csak megpróbál aláférkőzni. A bal kar már bent van a jobb hón alatt, a jobbat kellene még bevinni. Megvan a kulcsolás, el tudja elhúzni Kocsis. Nem, Bikov hihetetlen erővel kirántja magát ebből a szorításból, ebből az ölelő szorításból.
6: aztán megint csak Kocsis próbálkozik. Én nálam most e pillanatban Kocsis az aktívabb, de félek, hogy ilyenkor nem veszik ezt észre a bírák. El kellene hitetni. 16 másodperc, kellemetlen 16 másodperc. Mégiscsak észrevesz valamit a mérkőzésvezető, bár nem akcióra serkenti Bikovot, hanem a szabálytalan fogás ellen, a nyakfogás ellen inti, illetve figyelmezteti. Az intés az egészen más. 8 másodperc. Nehogy az történjen, mint Tóth mérkőzésen, amikor a második menet leteltével intették meg Tóthot. 3 másodperc, 2, 1, és e pillanatban vége a második menetnek. Nézem a mérkőzésvezetőt, nézem Martinettit, a szőnyegelnököt, a pontozóbírót. Egyik sem csinál semmit, úgyhogy marad a 2-1-es vezetés. Nem következett eddig be az, ami a Tóth Migiákis mérkőzésen bekövetkezett. Kocsis Feri egyébként 27 esztendős. A világbajnokságokon nagyon szépen haladt előre. 1977-ben bronzérmes, 78-ban ezüstérmes, 79-ben aranyérmes lett. Európa-bajnokságot kétszer is nyert, tavaly és tavaly előtt. Az idei Európa-bajnokságot kihagyta. Sokszoros magyar bajnok. Otthon óriási csatákat vívott a 74 kg-osok súlycsoportjában Toma Mihállyal, és mivel 73 és 76 között Toma Mihály a nemzetközi versenyeken egy-egy bronzérmet elcsípett, eredményesebbnek látszott az ő szereplése. Hiába nyert olykor-olykor Kocsis Feri bajnokságot, hiába érezték sokan azt, hogy talán Kocsis egy árnyalattal jobb. Az akkor virágkorát élő Toma Mihálynál mégis szinte mindig Toma volt a válogatott. A fordulatot, a változást a Montreal utáni év jelentette Kocsis számára, és roppant eredményes, hiszen minden világversenyről jóformán, ahol elindult, legalábbis 77 óta éremmel tért haza, és így van ez Moszkvában is, hiszen ezüstérme már van, ezt kellene most az utolsó 3 percben aranyra váltani, aranyosra váltani, be aranyoztatni, csillogóbbá tenni. Hű, micsoda, már harmadik menetre van kilátás. Itt most már mindkét versenyzőnek mindent bele kell adni. Már fel kell fedni a kártyákat. Bikov csak úgy lehet olimpiai bajnok, ha akciózik, ha előre megy. Lehet, hogy eddig ezt a 6 percet ő állta és ő pihente végig. Idézőjelben pihente. Butaszó, rossz szó ez a pihenés. Hiszen más ember már alig állna a lábán ennyi küzdelem után, ennyi egymásnak dőlés után, ennyi szorítás után, ennyi fogáskeresés után, ennyi fogásbontás után. És most benn középen Kocsisnak is előre kell táncolni, vigyázni kell mindenre. Egy óvatlan pillanat, és az, amiért 4 éven át dolgozott, az, amiért egész éven át keményen tréningezett, amivel lefeküdt este és fölébredt reggel, hogy jól akar szerepelni az olimpián, minél jobban akar szerepelni az olimpián, ez szerte foszlik akkor, ha egy-egyet óvatlan mozdulatot tesz. 2 perc, 15 másodperc a hátralévő mérkőzés idő. Ez most nem az az óra, mint az előbbi, ahol egy percre megállt valamiért. De az is lehet, hogy én néztem el. 2 kemény perc, 2 nehéz perc. Bikov letérdel, aztán bevetődik, már mint oda csattintja az arcát, a fejét Kocsis arcához. Kocsis előredől, fogásbont. Egyáltalán nem szép mérkőzés, de nagyon izgalmas, nagyon érdekes mérkőzés. Kit érdekel most a szépség, amikor az olimpiai bajnoki cím forog kockán? Kocsis birkózásában megcsodálhattuk a szépséget, megcsodálhattuk, amikor Jäger Gárdot szaltózta le a dán fiút, akkor, amikor Kaszapot a jugoszlávot döntötte le, vagy amikor Sopov ellen azt a váldobást végrehajtotta 1-2-nél, és a kéket mutatják. Hegedűs a magasba ugrik, 7 perc 21 másodperc elteltével, amikor arra emlékezem, hogy Kocsis hogyan jutott el a döntőkapujáig, hogyan jutott el a döntőig, Martinetti svájci szőnyegelnök jóváhagyja a mérkőzésvezető és a pontozó ítéletét, megintik harmadszor Bikovot, a szovjet versenyzőt, aki odaballag hegedűshöz, Kocsis hasra fekszik, átlendül a fején, fejtámaszva, rendkívül boldog, és a lényeget bár úgy is hallják a hangból, érzik hallgatóink, a lényeget most mondom, Kocsis Ferenc olimpiai bajnok.
3: Ez volt az 1980-as olimpia harmadik magyar bajnoki címe, július 23-án született. 2 nappal később jött a negyedik, ezt a tornász Magyar Zoltán szerezte. A hírek után ezt is felelevedítjük, de előtte lefújjuk a port Magyar Zoltán első olimpiai aranyának közvetítéséről is. Úgyhogy maradjanak velünk!
0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Elődöntős a női párbajtőr csapat a Vívó VB-n. Holnaptól rövidített útvonalon közlekedik a H5-ös év, főként napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Sporthírek.
4: Magabiztos hazai győzelemmel kezdte az új idényt az MTK a labdarúgó NB1-ben. A fővárosi együttes 3-0-ra győzte le a Zalaegerszeget az első forduló tegnap esti záró mérkőzésén. Keresi Zalán két gólt is szerzett a találkozón, az ETA új vezetőedzője Filipe Cserikájá pedig vereséggel debütált. Szerződést hosszabbított Kovács Bendegúzzal az AZ Alkmaar, erről számolt be tegnap este a holland klub. A 19 éves kétszeres magyar válogatott labdarúgó 2029-ig szóló megállapodást írt alá, amely további egyéves opciót is tartalmaz. A támadó 2025 óta erősíti az Alkmaart, az előző idényben a klub utánpótlás és második csapatában 39 tét meccsen 33 gólt szerzett. Áprilisban a Shakhtar Donetsk elleni konferencialiga mérkőzésen mutatkozott be a felnőtt csapatban, majd a bajnokságban háromszor a kispadról szállt be, sőt a magyar válogatott két júniusi felkészülési találkozóján Finnország és Kazasztán ellen is pályára lépett. Olaszországban folytatja pályafutását Böröndi Vivien. A magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban újonc Livornóban játszik a következő idényben. A 31 éves játékos az előző szezonban a Sopron együttesével bajnoki bronzérmet szerzett. Emellett megnyerte a magyar kupát. A harmadik mérkőzését is megnyerte, ezzel elődöntős a női párbajtőr csapat a hongkongi Vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású együttes a negyeddöntőben az Egyesült Államok csapatát győzte le 43-38-ra. A magyar férfi tőrválogatott viszont vereséget szenvedett a negyeddöntőben. Így legjobb esetben az ötödik helyen végezhet a VB. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Andor, Tóth Gergő alkotta csapat két győzelem után a hazaiaktól kapott ki a legjobb 8 között 45-37-re.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. Több más határozathozatal mellett a mai napi renden szerepel az a törvénymódosítás is, amelynek alapján a vármegye elnevezés megyére, a főispán pedig kormány megbízottra változik. A képviselők ma elkezdik tárgyalni az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásával kapcsolatos előterjesztést is. Az ülés ezekben a percekben kezdődik. A KDNP arra kéri a kormányt, hogy nyújtson 100 millió forint gyors segélyt a tegnapi vihar kárpátaljai magyar károsultjainak. Acsa Lőrinc, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese felhívta a figyelmet arra, hogy tegnap Kárpátalján is többeknek veszélybe került a lakhatása, sok mezőgazdasági dolgozó megélhetése is a vihar okozta károk miatt. Itthon tegnap főként a fővárosban is környékén riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat. A délutáni erős szél után több mint 50 bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról. Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Reggel a vízmérce megállapított null pontjához képest a folyó vízfelszíne 31 cm-nél állt. Az eddigi legkisebb vízállás az érintett ponton 33 cm volt. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegésekkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A kérdőívet két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki. A válaszadók nagy arányban támogatják a többi között az illegális utcai versenyzés elleni szigorú fellépést, a gyorshajtók szigorú felelősségre vonását, az átlagsebességmérés bevezetését és egyes szabályok automatikus kamerás ellenőrzését. A közlekedésbiztonsági kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni a kormány.hu oldalon. Holnaptól rövidített útvonalon közlekedik a H5-ös év. A szerelvények csak Kaszásdőlő és Békásmegyer, illetve Szentendre között járnak jövő péntekig karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni.
1: Közlekedés.
4: Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után munkavégzés folyik. A 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, 5 kilométeres a torlódás. Aztán az M7-esen Letenye felé Székesfehérvár után talajmintavételt végeznek. A 67-es kilométertől a 63-asig torlódik vissza a forgalom, mivel csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-5555-605-ös számra.
1: Időjárás.
4: Országszerte napos száraz idő lesz, néhol gomoly felhőkkel. A szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, késő este 16-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Magyar Zoltán, a lólengés sokszorosa bekoronázott királya Montreálban és Moszkvában is olimpiai bajnok lett. A két nagy siker között 4 év és 2 nap telt el. Ugyanis 1976-ban július 23-án, 1980-ban pedig július 25-én repkedett a kápák között a Szerenkéti döntőben. Kezdjük a sort a montreáli bajnoki címének felelevenítésével.
6: Zoli már fönnáll a dobogón, egymás kezét fogjuk, miközben beszélünk, csak sikerüljön, és Romács Iván. Jaj. Zoli fölemelte a kezét magasba, a vezetőbíró megadta a jelt, ég a zöld lámpa, és a magyar versenyző, Magyar Zoltán elindult útjára. Az első két kör ragyogóan sikerült. Megvan, megvan a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre. A gyakorlat nehezedik részét már láthatjuk, látsz? Ez volt a Fradi figura, és már az egylábas munkát végzi Zoli. Újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezén, gyönyörűek az egylábas munkái, óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és a varázs kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat, még egy is, megvan,
7: megvan, megvan, megvan, megvan, megvan, megvan,
6: bízunk megvan, benne, hogy úgy ér
7: csodálatos volt. Csodálatos, a tapsvihar itt a fórumban a legnagyobb, a kilengés óriási kutat a tapsviharban.
6: Elsőnek Gordán Dezső gratulált neki, keresjük Víglapit, úgy látszik, hogy a szigorú biztonsági őrök nem engedték meg csak egyedzőt. Én bízom benne,
7: én azt hiszem, hogy csupa mosoly mellettem, a kollégák mutatják magasba az ujjukat, megvan tehát az a gyakorlat, amivel azt hiszem, a pontozó bírák is arany éremmel honorálják ezt a sok-sok esztendős munkát.
6: És most várjuk 9,9!
7: Nem bravo, lehet elvenni! Bravo Zoli! Megvan Magyar Zoli! Ilyen Magyar Zoli! Ilyen Víglati!
6: Sikerült a győzelem! Olimpiai bajnok, lólengésben 28 év után magyar tornász, Magyar Zoltán.
7: És Pataki Ferenc után tehát ismét olimpiai bajnokot ünnepelhet a magyar sport és a magyar tornasport. Ünnepélyes eredményhirdetéskor magyar olimpiai bajnokot ünnepelhetünk. Kétszeresen magyar, hiszen Magyar Zoltánnak hívják. És most egy kis történet, egy kis előtörténet. Urvári Sándor átadja talán Víg Lászlónak majd a mikrofon és a helyet, hiszen szeretném elmondani, hogyan is jutott el ez a 22 esztendős fiatalember az olimpiai bajnoki aranyéremig. A Telepi utcai iskolában Harmat József tanár úr fedezte fel, mint gyermektornást adta át Víg Lászlónak. Éppen akkor végzett Víg László a TFN, és a Központi Sportiskola női edzője volt hivatalosan, de közben a Ferencváros iskolájában egy csoportot vett át. Ebbe került magyar, hány éves volt akkoriban Víg László, és mennyi Magyar Zoli?
8: 12 éves volt, és én pedig 23 éves.
7: Ittnyú korában azonban Zoli többen megelőzték. Nem ért el nagy eredményeket.
8: Saját csoportjában sem tartozott az első közé, hiszen az első csapatban, ami az én kezem alatt versenyzett, az első csapatban nem tudott bekerülni Zoli, csak hetedik ember volt mindig.
7: És ki a magyarázat? Ki a titok nyitja?
8: nagyobb állóképessége van, és nagyobb munkábírása van Zolinak, mint talán az összes többi tornászomnak volt annak idején.
6: A fordulat München előtt következett be. Az alig 18 éves Zolit már az esélyesek között emlegették, de ott az olimpián Münchenben nagyon erős gyakorlatát elrontott.
8: Nem tudott fináléba kerülni.
6: Volt némi elkeseredés, de aztán újra munkához látott a Víg Magyar 2. A magyar vándor mellé hosszú, gyötrelmes munkával egy új elemet építettek ebben. A magyar orsó.
8: Az orsót körülbelül másfél évvel ezelőtt építettük be a gyakorlatba. Előzőleg is már hosszú éveken keresztül próbálkoztunk vele, de nem tudtuk hol elhelyezni a lobon. És később jutottunk arra, hogy arra a megállapodásra, hogy itt a gyakorlat legelején lesz a legjobb hely.
6: Még néhány pillanat, és szólítják a mi olimpiai bajnokunkat, aki sok-sok esztendő kemény munkáját fektette abba, hogy valóban elérje élete vágyát, élete álmát az olimpiát. És a verítéket megérő. Maradtam a mai este egyik legnagyobb kapcsolatban a fórumcsarnokban, és gondolom a televízió segítségével. A világa mindenütt ott mondják Agyan Zoltán, Andrés, első Magyar Zoltán és Szalági Árpád, a Vörös Vásárról nevezi az érmet, az aranyérmet, most a kétfogás. Milyen boldogság lehet ott állni és kezet szorítani. Legalább 100 újságíró, egy fél tucat rádióriporter Karmaiból ragadtam ki Magyar Zoltán, és egy kedves kanadai rendőr, Jacques Laliberté kísérte fel ide a rádió mikrofonjához, annál is inkább, mert feleségét Erzsikének hívják, természetesen magyar. Nos tehát Zoli, itt ül a mikrofonnál, a győztes nyilatkozatát hallják, kedves hallgatóink, hajnali 3:30 magyar idő szerint.
9: Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megnyernem ezt az olimpiát. Nagyon sokat dolgoztam érte, és nagyon ideges voltam ezzel a verseny előtt, de szerencsére sikerült.
6: Hogy érezted, miközben a gyakorlatot végrehajtottad? Meg lesz?
9: Ilyen rossz érzésem belülről még életemben nem volt. Nagyon küzdöttem a gyakorlat közben, és hát nagyon ki voltam idegileg.
6: De a magyar orsó sikerült.
9: Igen, sikerült.
6: És most két magyar elem van már a nemzetközi tornasportban. A magyar vándor és a magyar orsó.
9: Igen.
6: És egy ilyen fiatal fiú, milyen boldogsággal tölt el mindez?
9: Hát iszonyú boldogság, ezt nem lehet elmondani.
6: És mit üzesz haza?
9: Mindenkinek. Sok boldogságot is üdvözlöm mindenkit. És egész Ferencvárost.
6: És a szülőt?
9: És a szüleimet természetesen.
6: És van még valaki, aki sokszor csókoltat?
9: Igen.
6: Jó, az bizonyára tudja, hogy...
9: Igen.
5: Magyar Zoltán Montreálban július 23-án.

0: egy haránt körrel kezd, aztán egy és egy negyed orsó, eddig semmi baj, remek, majd a hátsó végigvándor következik, hátsó támaszban is csak egyedül ő tudja, aztán a bőrvarázs, majd rögtön vándor és az ollók, a Thomas kör, az egylábas két olló, az ellenollóval, majd utána ismét a páros körök következnek, jön a szökkenő vándor kifelé, ez egy rendkívül nehéz gyakorlaterem, eddig gyönyörű volt. Aztán kifelé a negyed fordulat, ezt is nagyon szépen megcsinálta, és most jön a leugrás, és megvan, hibátlan, nagyvonalú, gyönyörű gyakorlat volt. Bordán oda megy hozzá, Víglászló, a tartózkodó Víglászló, megrázza az öklét a levegőbe, aztán gratulál a tanítványnak. 34-es rajtszámmal, Magyar Zoltán hibátlan gyakorlatot bemutatva. Én azt hiszem, nem kiabálom el, hogyha azt mondom, hogy megnyerte a szerenkénti döntőben a lólengést. Páratlanul szép gyakorlat volt. Honnan a hidegvér ebbe a 27 esztendős gyerekbe, hogy ennyi siker után, és ennyi nehéz verseny után így képes koncentrálni, hogy előtte gyakorlatilag nagyon szoros a mezőny, nagyon-nagyon szoros, mindenki magas pontszámot kap, mindez az ő pozícióját veszélyezteti, és mégis amikor felmegy a szerre, az arca rezzenetlen, a mozdulatai kifogástalanok, gyönyörűen összpontosítva, hibátlanul, mintaszerű testtartással, előkelő eleganciával adja elő a gyakorlatát, és utána emelt fővel várhatja a pontszámot. Nem lehet. 10-10-10-10! Magyar Zoltán ezzel a gyakorlattal olimpiai bajnok! Hallgassák egy kicsit a tapsot, olyan jól esik, kedves hallgatóink! Magyar Zoltán olimpiai bajnok, őt köszönti a közönség tapsa. Magyarok és nem magyarok, a férfi tornasport utóbbi 10 esztendéjének egyik legnagyobb egyéniségét köszöntik ezzel a kitörő tapsviharral. Bravo, Zoli!
1: Magyar Zoltán első olimpiai aranya július 23-án, a második július 25-én született. Július 24-én is voltak 5-karikás magyar sikerek, egyet 76-ból, egyet 96-ból, egyet pedig 2021-ből idézünk. Kezdjük a Montreálival. 1976-ban a magyar küldöttség második aranyát Tordasi Ildikó szerezte vívásban.
2: Föláll Collino és Tordasi Ildikó, megkezdődhet tehát a mindent eldöntő csörte a két kitűnő versenyző között. A tegnapi és a mai versenynapon Tordasi 23, Collino 22 asszót vívott, Tordasi pedig beviszi, berobbantja az első találatot Collino ellen, 1-0-ra tehát a mi kis tűzgolyónk vezet innen Óbudáról, és ismét ő lendül előre. Collino föltartja fegyverét, és ezúttal nem tudja megelőzni Tordasi Ildikót. A döntőben 5-1-re győzött az olasz kislány Tordasi ellen, most tehát van miért visszavágni Tordasi Ildikónak, 1-0-ra vezet, és ő hajtja, űzi az ellenfelet, kényszeríti, hogy hagyja el a pástot, a mérkőzésvezető az argentin ájt vezényel, és így két méteres vonalra kerül az olasz. Aztán megint egy kis húzakodás, most viszont az olasz táborban örömmámor, egyenlített Collino.
3: Ripott joga volt, ez feladta a labdát Tordasi, és Collino nem mulasztotta el, hogy lecsapja. 1-1. Tordasi jön előre, beleszúr, közbe támad Collino. Nem értékelhető a találata, bármilyen lámpa is ég, és a rajtra megint Tordasi jön előre, hajt, rohan, és egy lámpán szúz, kap, ezt nem akarom elhinni, nem hiszek a szememnek. Föladta megint, beleesett a kitörésbe, elment, aztán hátra nézett a lámpára, nézte, hogy na mi újság, és már is nála gyulladt meg a piros lámpa.
2: Ennél a szituációnál a közel, az utána az olasz kislány került ki győztesen, ő volt a szempontosabb, a gyorsabb, ott viszont egyenlíteni tudott Tordasi, mert ezután ő a gyorsabb.
3: 2-2 továbbra is Tordasi és Collino csörtéjében az állás.
2: Tordasi lendül előre állandóan, és Postic a test-test elleni harcban a második szándék bejött Tordasinál, 3-2-re vezet.
3: Hogy egészen pontosan írjuk le a találatot, egy kizáró föltartót úgy oda kent Collino vállára, nagyon jól állt neki egyébként, és most már nála egy egyenlátszik. Rettenetesen soros a mérkőzés. Két teljesen egyforma képességű vívónő egymással szemben, 3-3.
2: Úgy érzem, hogy csak töltenek, illetve csak lőnek, és nem töltenek, íme most is. Tordasi lépés előre, kitörés, 4-3 Ildijavára.
3: Mi lesz ebből? Egyetlen tusra az olimpiai bajnoki címtől Tordasi Schwarzenberger Ildikó, és nézzük, mi lesz. Ő jön előre, Collino átveszi a támadását, Collino rohan, és két egyforma érvénytelen találatot szúrnak, egyenesítik a pengéjüket, a közönség fészkelődik, nem fér a bőrében, föláll, leül, csitizgatják egymást, egy hosszú egyenes támadást Tordasitól, amely érvénytelen. A közbetámadás úgy szintén érvénytelen, leállítják őket, farkasszemet néznek, összezsugorodik, egész robbanni készül Tordasi, jön előre, kiszúrja magát és nem éri el. Egy érvénytelen riposzt Tordasinál. 4-3.
2: A nyugalom szobra rejtő.

0: tempó is izgul, ide jön egészen a pár szélére, és onnan figyeli, hogyan lendül előre. Tordaszi üldi, és hogyan kap találatot. Tordaszi lendül előre, nem éri el, megtorpan a visszatúrásban támadás. Jó, és utána már Tordaszi hiába talál. 4-4, egyetlen találaton múlik tehát az olimpiai bajnoki cím sorsa. És kérem, Kamuti Jendő lehúzza a cipőjét, azzal kalapálja ki Tordaszi Ildi sisakját, tehát amolyan pszichológus megoldás mozdulat ez Jendő részéről. 4-4-nél, amikor pattanásig feszülnek az idegek, 4-4-nél, amikor minden borotva élen táncol, 4-4-nél, amikor egyetlen találat dönti el, hogy ki az olimpiai bajnok, Collino Olaszországból vagy Tordaszi Ildikó Magyarországról, akkor valami baj történik Tordaszi Ildi maszkjával, talán meg is sérül, hiszen most oda rohannak többen hozzá a fegyverezek.
1: Nem tudom,
0: megtörli minden nem, esetre behajol berejtékező homlokát. A maszkot pedig előbb Kamuti Jenő cipővel próbálja kikalapálni, kiigazítani, kiegyengetni, terül a közönség, terülnek a versenyzők, terül a magyar tábor, ahol már senki nem tud ülni, mindenki fölpattan áll, és úgy rohan körbe, és sétál űzött vadként leföl, sétál, mit sétál, szinte szaladgál Collino, Tordaszi pedig nyugodtan áll a pást végén. 4-4, Tordaszi megkezdi végtelen táncát, ugrálását, pattog a páston, emelkedik és visszaér, ütögeti az ellenfél fegyverét. Collino egy kitöréssel próbálkozik, aztán megiramodik lefelé, hátrafelé Tordaszi jelöl, mert Tordaszi megindul előre. Nincs találat, marad a 4-4, egyetlen találat, olyan ez, mint az öttusa, de akkor egyetlen találaton, és most a zsűri elnöktől függ minden.
1: Nem mer dönteni, egyszerűen nem mer dönteni. Együttes találat volt, az olaszok természetesen úgy látták, hogy az olasz lánynak volt joga, a magyarok természetesen, és mi is úgy láttuk, hogy Tordaszinak volt igaza.
0: 4-4 Tordaszinál a kezdeményezés lehetősége. Joga, a két
2: megvan,
0: összekap,
2: megvan az aranyi győzele. Tordaszi olimpiai bajnok.
0: És kérem, bent van a pászon egész Magyarország. Fendesi Csabától kezdve Somodi Lajos végét, a népsort mondhatnánk, az apró termetű Tordaszi Ildikó eltűnik az ember gyűrűben. Nem is látni, nem is találni, csak szegény egy kis levegőt kapjon, most dobják föl, és csak kapják el. Tordaszi Ildi, aki alacsony termete ellenére ragyogó vívó, gyors, szellemes, lendületes, mondtam már, hogy a férfiakéval vetekszik tudása, küzdeni tudásáról és szívosságáról is közismert. Ez a Tordaszi Ildi a holtversenyt eldöntő csörnében 5-4-re győzni tudott. Pattogó induló szavaira bevonul a 3 győztes, vagy 1 győztes és a 2 helyezett. A sort jelen a Bielóba vezeti, aki a 3. helyen végzett az olimpián. Középen a legalacsonyabb termetű, a mezőn legalacsonyabb termetű vívója, de a legjobb vívója áll Tordaszi Ildikó, jobbján pedig a szintén sútár és szép Collino.
1: Itt kérem, hallgassák!
0: Tehát első Ildikó Schwarzenberger, mi nálunk Tordaszi Ildikó Magyarország.
1: Hosszatatják ebben a pillanatban az aranyérmet Ildikó nyakába, forró kézszorítás, üdvözlések, meghajol, és biztos ki.
0: Ez a taktikus már a nemes ellenfélnek, Collinónak szól, aki holtversenyre tudta kényszeríteni Tordaszi Ildit, és végül Mária Consolata Collino megkapja az ezüstérmet. És következik a 3. helyezetnek a kihirdetése, Jelena Bielova, 1968 olimpiai bajnoka.
3: Szintén július 24-én, csak Tordaszi Ildikó után pont 20 évvel lett olimpiai bajnok az úszó Rózsa Norbert.
4: Kérlek szépen, éppen Kurt Grothét mutatják be, akit gondolom Grothnak kell ejteni, amerikai, tehát fergeteges a taps, és rögtön utána a délelőtti időfutamban legjobb időt úszó Güttler Károly következik övé, a legjobb pálya a 4-es pálya. Az egyesen Marek Kravcsik, lengyel, 20 esztendős, élete legjobbját úszta a délelőtti előfutamban. A kettesen Nick Gillingham, a nagy öreg, a legidősebb, Kravcsik a legfiatalabb, a brit fiú, 29 esztendős, háromszoros Európa bajnok. A hármason Groth, a csodaúszó, legalábbis gondoljuk mi, hiszen az olimpián most 6. volt százon, és rajta van a világranglistán, igen előkelő helyen, hogyha egészen pontos akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a 2. Güttler Károly a 4-esen, aki a 200 méteres mellúszásban 4 esztendővel ezelőtt 5. volt az olimpián, de volt 2. például 100 méteren, és volt ugyanúgy 2. Európa-bajnokságon Kornyejev mögött, aki az 5-ös pálya, és azt hiszem a legnagyobb ellenfél, legalábbis én annak ítélem. A hatoson Rózsa Norbert. Rózsa Norbert, aki 1994-ben ezen a távon világbajnokságot nyert Rómában. Akkor Güttler harmadik volt. Rózsa nagyon jól úszott akkor mondjuk a 100 és 150 méter között, de utána egy kissé nem figyelt a nyolcason a surranon úszó Wunderlichre, aki majdnem meglepte őt. A hetes pálya Philip Rogersi már 91-ben ott volt versenyen, a 25 éves ausztrál. A 92-es olimpián pedig bronzérmet nyert, és a nyolcason Erik Wunderlich, gondolom kitalálták, hogy a közönség miért ilyen fergeteges ünnepléssel köszönti őt, hiszen Wunderlich azon a római világbajnokságon második lett, úgyhogy a világ végéről tört föl, mint hogy most az előfutamok során is. Egy gyors kérdés, hiszen a rajtig legalább 20 másodperc van, lehet, hogy csak 10. Hogy áll a vívódöntő?
5: Egyelőre 35-20 arányban vezetnek az oroszok, és nézem a következő találatot is. Ők érik el 36-20, és mellettem Gedővári Imre szeretné az úszást is nézni, így aztán megkapja hangban is mindazt, amire kíváncsi. Mi pedig itt szenvedünk tovább, és úgy rákészültem lélekben, hogy valami szenzációs nagy döntőről lehet itt most beszámolni, mert szikrázni fog a levegő, szikráznak a fegyverek, csak hát időközben elrontották a játékot.
4: A versenyzők, feszültség szinte tapintható, pattanásig előrehajlás, jó lesz-e a rajt. Groth még megigazítja a szemüvegét, Rózsa lazítja a karjait, előrelépés, és e pillanatban jó az első rajt. Vajon kinek sikerül legjobban ez a rajt, ki halad, kinek a feje bukkant föl elsőnek? A hármas pályán Grothot látom, úgy látszik, hogy ő rugaszkodott el a legjobban mellette. Ott van Güttler. Güttlerről el kell mondani, hogy ő elsősorban százas mellúszó. És nagyon félni kell az Európa-bajnok Kornyejevtől, aki lehet, hogy délelőtt nem adott ki mindent magából. Lehet, hogy a többiek sem adtak ki mindent magukból. Egyelőre Groth, Kornyejev, Güttler véleményem szerint a sorrend, ha csak a hetesen Rogers nem lett meg bennünket. E pillanatban Kornyejev fordul elsőnek, és nézem a magyarokat, Güttler Karcsi harmadik, Rózsa negyedik egyelőre. A fordulás után viszont egyre jobban beleerősít Kornyejev, de jön föl Rózsa Norbert is. Rózsa most már véleményem szerint a második helyen áll, nem lehet ezt kérem ülve nézni, föl kell állni és úgy figyelni, hogy Kornyejev duggattyúként veti előre magát, az előnye legalább fél testhossz, és nagyon jól jön mellette Güttler és Rózsa. Amolyan varjak V betűjére hasonlít lassanként a mezőny, Kornyejev a vezér varjú, és utána jönnek a mieink, a két magyar. Első helyen fordul 100 méternél is Kornyejev, második helyen most már Rózsa, és harmadikon még Güttler. Norbikán tartani kell, a különbség, a részidőket gyorsan elkapták, nem tudom összehasonlítani sem a bécsivel, sem a rómaival, sem a korábbival. Minden esetre Kornyejev a nagy favorit, és ezt úgy látszik egyre inkább igazolni akarja, mert növelni látszik előnyét. Bár most Güttlert látom megint beleerősíteni, Güttlert és Rózsát. A többiek közül ezúttal a kettes pályán Gillingemet, a nagyöreget vélem felfelé törni. Közelítenek a 150 méterhez, és utána következhet a mindent eldöntő óriási hajrá. 150-nél a falat elsőnek még mindig Kornyejev éri, másodiknak Rózsa és harmadiknak Güttler. Ők hárman, negyedik Rogers Ausztráliából. Az amerikai közönség most kezdi biztatni az amerikaiakat. Figyelni kell a surranó pályán Wunderlichre, mert félelmetes a hajrája a nyolcas pályán a kopasznak. Még Kornyejev vezet, de nagyon jól jön Rózsa Norbert is. Róra Norbert, gyere Norbi. Még vagy 20 méter van hátra, és most véleményem szerint már Rózsa Norbert van az élen. Rózsa az első, második Kornyejev és Güttler is nagyon jön Kornyejevre. Rózsa vezette pillanatban 5 méter, 4 méter. Norbert meg kell ezt nyerni. Két csapás, egy és első Rózsa Norbert. És második Güttler Karcsi. Kettős magyar győzelem. Hát kérem szépen, sok mindenre számítottunk erre az olimpián. Csak nem arra, hogy a hatodik napon nyerjük az első aranyat. Arra viszont igen, hogy a Rózsa Güttler mellúszó kettős meglep bennünket valamivel, és Norbi hihetetlenül boldog, mutatja a győzelem V betűjét. Madarat lehet fogatni vele. Igen, igen. Érdekes módon azt mondta az olimpia előtt, hogy a legnagyobb riválisának Debül Krávot tartja, aki nincs is itt a döntőben. Igaz, hogy előtte megnyerte a 100 méteres mellúszást előfutamban, időfutamban világcsúccsal. Mondják, hogy jól beitalozott utána, ezért nem ment neki ma a 200 vella selejtezőn. És aztán ott együtt a nagy hármas Güttler Karcsi, aki hol második, hol harmadik volt a versenyben, és végül kitűnő hajrával följött a harmadikra, és akitől én tartottam a surranó Wunderlichtől, csak hetedik. A sorrend első Rózsa Norbert 2 perc 12,57 század másodperc, kitűnő idő második második Güttler Károly 2:13:03, harmadik Kornyejev 2:13:17, negyedik a brit Gillingham, tehát az öreget se lehet leírni, ötödik az ausztrál Rogers, akit titkos esélyesnek tartottunk, hatodik Kravcsik a jövő embere, hiszen a lengyel mindössze 20 esztendős, hetedik Wunderlich és nyolcadik Groth, tehát a két amerikai a végén, két amerikai az elején, kell ennél több? Rózsa Norbert olimpiai bajnok, Güttler Károly ezüstérmes.
3: Tordas Ildikó a magyar sport 103. Rózsa Norbert a 135. olimpiai aranyát nyerte, míg Szilágyi Áron a 161-et, a 173-at és a 178-at. Ezek közül az utóbbit idézzük, mert azt július 23-án vívta ki.
6: 2-0-ra vezet Szilágyi Áron Száméle ellen. Megint megy előre Áron, és most itt a harmadik pont. Bizony-bizony nagyon jó Áron, 3-0. Az is sokat számíthat, hogy azért, hát a rutin, az olimpia döntő rutinja, az olimpiai döntő rutinja ott van Szilágyi Áron mellett. Na meg a tudásé, hiszen fantasztikusan vív fejben, nagyon ott van, megint megy előre. Most azonban, ha jól láttam és jól látom, Luigi Száméle talált itt az első olasz találat a döntőben, 3-1-re vezet Szilágyi Áron Száméle ellen. És most mehet előre, most Száméle jön, és megint jött Áron, és védett, visszavágott, 4-1-re vezet, 4-1-re, nagyon jól kezdődik ez a döntő számunkra, hiszen Áron fantasztikus, amit eddig mutatott, nagyon-nagyon ott van fejben, nagyon-nagyon egyben van, de hát már Tata óta, az edzőtábor óta ott van, most azt mutatja a román játékvezető, a román mérkőzésvezető, hogy egyszerre vágtak, egyszerre indultak, nem lehet különbséget tenni közöttük, úgyhogy marad a 4-1 Szilágyinak, megint elindulnak, megint Áron van, kicsit előbbre Áron megy előre, és ott az ötödik találat, mondom én, és hogy természetesen ezt mondja a román is, és ez sokkal fontosabb, hogy ő mit mond, 5-1-re vezet Szilágyi Áron. Hát egyelőre álomszerűen alakul Áronnak ez a döntő, illetve ez az olimpia. Egy darabig szinte megszúrni is alig tudtát, aztán Bazadzeren óriási mérkőzés vívott és nyert. Nem éri előtt Száméle, kicsit hátáll, Szilágyi most elindul előre. Mit mond? Azt mondja a román, hogy bizony-bizony Áron támadását adja meg. 6-1 már, 6-1-re vezet Szilágyi Áron. Egészen fantasztikus, amit produkál, és most persze az olasz megigazítja a térdvédőjét, illetve a zokniát, a vívó zokniát, és most odaáll, és indulhat tovább. Egy kicsit kellett fújni az olasznak, mert nem nagyon tudott eddig mit kezdeni Szilágyival. 7-1, egyszerre indultak ugyan, de Szilágyért támadása volt, gyorsabb, Szilágyi tudta végigvinni a támadását, 7-1-re vezet Szilágyi Áron, hát ez csoda, egyelőre nagyon-nagyon úgy alakul az a döntő, ahogy szerettük volna az elejétől kezdve, és most itt a második pont Számélétől Szilágyi most nem tudta kivejleni az olasz támadását. Tehát ez legyen a legnagyobb gondunk, hogy 7-2-re 5 ponttal vezet Szilágyi Áron az olimpiai bajnoki döntőben itt Tokióban, az első igazából számunkra teljes napon, és most 7-3, ha jól látom, bizony-bizony ment előre, Száméle nem tudta Áron kivédeni, és azt mondja Áron, hogy bizony-bizony, mintha ütköztek volna ott, és hát ezt mondja egyébként Száméle is, hogy ütköztek, bizony egy picit talán eltalálta őt Száméle a markolattal, de ennek ellenére 7-3, Szilágyi 4 ponttal vezet, és most mondja a román játékvezető, hogy most mehet tovább az asszó, Szilágyi Áron talál, örül, nem? Hiába örül Szilágyi, 7-4, hiszen az olasz indult előbb. Most egy kicsi hullámvölgy jön 7-1 után, de volt már ilyen a korábbi asszókban is, egyébként Szilágyinál, és utána összekapta magát, és mehetett előre. Mit mond most? Most azt mondja, hogy megint az olasz talál. 7-5, 7-1 után feljött Száméle 7-5-re. Ne ajaj, nehogy elkiabáljam azt, hogy milyen jól kezdett Szilágyi Áron, de biztos, hogy össze fogja magát tudni szedni még jobban fejben, mutatja is neki Decsi András, hogy nyugalom Áron. Így van. Biztos, hogy nyugod, nem. Mi lesz itt? 7-6? 8-5? 8-5, így van, és ezt a 8-5-öt még bemutatja Száméle is, úgyhogy most pihenni mehetnek a fiúk. 8-5-re vezet Szilágyi Áron, és most jön egy kis pihenő, egy perc pihenő a két hát felek között a döntőnek, ugye 3 perc tiszta vívó idő lenne egyébként, egy hát vívó, 3 perc után is pihenhetnének, de hát előbb elérte a 8 találatot Szilágyi Áron, így aztán most 8-5-re vezet, Áron lehet az első olyan kardvívó, aki egymás után három egyéni aranyérmet nyer, hiszen, amit már korábban említettem, 2012-ben Londonban 15 hétre verte Okiudzit a döntőben, az ugyancsak olasz Okiudzit, aztán Rio de Janeiroban jött az amerikai Daryl Homer, ott 15-8-ra nyert Áron, és bizony most egyelőre 8-5-re vezet az asszó felénél, az olimpiai bajnoki döntő felénél Szilágyi Áron, és úgy tűnik, hogy Áron fejben minden egyes olimpiára tökéletesen felkészül az ellenfelekből is. Az egyik asszó után mondta P. Fülöp Gábor kollégának, hogy ő csak magával foglalkozik, illetve csak az ellenfeleivel, ki kell őket elemezni, gyorsan fel kell belőlük készülni, mindenkit ismer, mindenki ellen vívott már a legjobbak közül, és mindenkit meg is vert már a legjobbak közül, így egyébként személyét is, méghozzá úgy, hogy a 63%-et a mérkőzésüknek ő nyerte meg, nagyon-nagyon jó az átlaga ellene, 9-5-re vezet közben már Szilágyi Áron, számére egyszerűen nem tudott vele mit kezdeni, 7 üt után ismét jött két Szilágyi találat, 9-5 és megint megy előre Szilágyi Áron, megint talál, mit mond a, ez a fontos, hogy ezt látja a román is, 10-5-re vezet Szilágyi Áron, hihetetlen, hogy mennyire tud koncentrálni Szilágyi Áron, pedig nagyon nehéz végig vívni az egész napot. Ő egyébként itteni idő szerint 13 óra 10 perckor lépett először pártra, és most 21 óra 21 perc van, tehát nagyon-nagyon sokat vívnak, és megint Szilágyi hiába megy előre, Száméle, Szilágyi közbevág, és Száméle nem éri előtt, 6 találattal vezet Szilágyi Áron. Szerintem már félnek tőle egy olimpián, tartanak tőle, hiszen tudják, hogy egy olimpia neki más, mint egy sima világbajnokság. Úristen, sima világbajnokság. Hát miről beszélek, egy világbajnokság is óriási verseny. De az olimpia mindig más. Egy magyar kardvívónak, egy férfi, a magyar férfi kardvívónak meg különösen, hiszen óriási hagyományai vannak. Nálunk Szilágyi megy előre, és már a 12. találat is ott van. 12-5-7 különbséggel, 7 tus különbséggel vezet Szilágyi Áron, és már csak 3 találat hiányzik a 3. olimpiai bajnoki címéhez. Hihetetlen, amit látunk most a páston. Most egyelőre Száméle, és ő az, aki talál 12-6. Szilágyi Áron be is mutatja a találatot, természetesen ez egyértelműnek tűnt, hiszen Áron hátrálni kényszerült a páston, nem tudta átvenni a támadást, és végül a lerohanó támadást befejezte Száméle, bizony-bizony odavágott gyakorlatilag a hónalja alá. 12-6-ra vezet Szilágyi Áron. Hát egyelőre csoda, ami a páston történik, megy előre Szilágyi, de bizony ez így volt, először kivédte őt Száméle, és utána hiába talált már Szilágyi, Száméle előbb eszmélt 12-7. De hát 5 találat a különbség, és már csak 3 kell az olimpiai bajnoki aranyéremig Szilágyi Áronnak. Most megint fölállnak, Száméle nagyon-nagyon sportszerűen viselkedik. Ha előtte mondtam, hogy az olaszokkal milyen kellemetlen vívni, most el kell mondani, hogy semmi hiszti nincsen, semmi sportszerűtlenkedés nincsen. Odaáll, és megpróbál vívni Szilágyi Áron ellen, ami ugye mindig nehéz. Most ment előre, aztán Szilágyi átvette a támadást, megy előre. Mit mond? Azt mondja, hogy 6 találattal vezet Szilágyi Áron, és már csak 2 tus kell. 2 tus kell Szilágyi Áronnak, hogy meglegyen sorozatban a 3. egyéni olimpiai bajnoki címe. Hát nézzük. Megy előre, és megvan a 14. Megvan a 14. és azért most kéri azt Száméle, hogy nézze meg a román mérkőzés vezető, illetve az egyiptomi videóbíró El Bakri, hogy valóban ez Áron találata volt-e. Oda megy a szövetségi kapitányhoz, legugol vele szemben Száméle, hogy hát mit lehet kitalálni a világ magassal legjobb férfi kardvívója ellen. Semmit nem lehet kitalálni, 14 hétre vezet Szilágyi Áron, ugyanis ült Áron támadása, 14 hét, egyetlen egy találat hiányzik a történelemhez, a vívó történelemhez. Szilágyi megy előre, és megvan Szilágyi Áron, olimpiai bajnok zsinórban harmadszor.
3: Szilágyi Áronnak ez volt a 3. egyéni olimpiai bajnoki címe, mindjárt a magyar sporttörténelem egyik legsikeresebb hölgysportolójával folytatjuk, aki 5 olimpiai bajnoki címet szerzett egyéniben.
7: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Egerszegi Krisztina 1988-ban még kicsi lányként és egérkeként lett először olimpiai bajnok. 1992-ben még mindig tinédzserként kergette őrületbe a világot, majd 1996-ban már Krisztina királynőként szerezte 5. olimpiai aranyát. A kommentátor ugyanaz a Török László volt 1996-ban is, aki 1988-ban a csodaúszását látva világgá kiáltotta, hogy ilyen nincs, és mégis van.
8: Jó estét, szép hajnalt, boldog ébredést, kedves hallgatók. Következik a 200 méteres női hátúszás, amelynek döntőjében Egerszegi Krisztináért szurkolunk. A 200 méteres női hátúszás, amelynek első olimpiai aranyérmét 1968-ban Watson nyerte az Egyesült Államokból. És nem igazi amerikai szám a 200 méteres női hátúszás, hiszen kétszer győztek amerikaiak, kétszer NDK-beliek, egyszer egy holland lány, és kétszer egy magyar. Úgy hívják Egerszegi Krisztina. 1988-ban a semmiből robbant be a Csámsíru szodába, hogy legyőzze az NDK vízi torpedóit. Felejthetetlen élmény volt az, amikor elsőként csapott be a célba, és eredmény hirdetésre egyszer csak nem láttam. Picin törékeny kis testét, megült bennem a vér. Mi történt? Mi történhetett? Aztán semmi más nem történt, mint hogy közbefogta két hatalmas NDK-beli lány, törékeny, pici, 14 esztendős Egerszegi Krisztinát. Aztán következett a Picornell uszoda, a győzedelmes, a fantasztikus, a csodálatos, ahova már esélyesként érkezett. Ahol, mint ő elmondta, elvárta tőle az ország a 3 aranyérmet. Várta? A pokol várta. 3-at. Krista. Néztem rá, amikor beszélgettünk, de ő csak bólogatott. Tudom, ez már nehéz volt. És most itt vagyunk a Georgia Tech Aqua Centerben, Atlantában, 3. olimpiáján, és megnyerheti talán azt az 5. aranyérmet, amelyet Janet Evansnek nem sikerült megnyernie. Talán. Talán, de ami a legfontosabb, ha netán nem, akkor is ugyanúgy kell szeretni. Következik tehát Egerszegi Krisztina, aki a 4-es pályán fantasztikus időt úszott. Azt mondom, hogy a 2 perc 9,18 század másodperc valami egészen káprázatos. Az elkövetkezendő 3 percben gondolom egy ország figyeli, hogy mit tesz Krista. Gondolom papa, mama, Klária nővére figyeli, és figyeli egy Krek nevezetű 4-lábú is, aki a maga 3 hónapjával talán ott ül valahol a kerel sarkában, hegyezi a fülét, és nem érti, hogy miért nem alszik a család, miért van még mindig világos, mert Krek kicsit lusta istenem, hát 3 hónapos. Egyébként Rottweiler. Rottweiler aranyos, mindent rág, az ember benyújtja a ketrecbe a kezét, és azonnal majszolni kezdi. Aztán majd nagy kutya lesz belőle, talán egy kicsit félelmetes is, de azért talán Krek nem lesz Krek, hanem kedves marad. Ebben a pillanatban megjöttek az úszók, Egerszegit nézem, a szokásos fekete sapka, a szokásos piros-fehér-zöld melegítő. Vajon elrakja újból úgy az okniát, mint ahogy délelőtt? Hogy van ideje, van esze, van mersze? Itt a döntő pillanatban, mondjuk egy perccel a rajt előtt ismét hajtogatni azokat a flotír valamiket? Mert sok mindenre van mersze, esze. Hajdanában őt kényeztette mindenki, mint a legfiatalabbat. Most amolyan tyúkanyó 22 esztendősen. Még nincs is egészen 22, hiszen néhány nap hátra van. Még talán azt is mondhatom, néhány hét addig a születésnapig. De hát azért ő már ilyen, hogy maga köré von mindenkit. Kovács Ágit hallották néhány nappal ezelőtt, hogy a döntő előtt ajándékot kapott. Igen, igen, azok az ajándékok, Krista, amelyek olyan jellemzők rám. Azok az ajándékok, azok a püsnyulak, azok a püsmacik, amelyek annyi helyen örömet okoznak. Csak azért, mert te adtad. Aztán persze van egy fénykép is. Ott valahol a rádiós szoba falán, ahol két sor talán van rajta, és amely azt hiszem ott marad, mondjuk addig, amíg nyugdíjba megyek. Kicsit fakult ez a fénykép, de hát Istenem, jobb fénykép készülhet, kedvesebb soha. Következik a 200 méteres női hátúszás, amelynek döntőjében az egyes pályán egy régi-régi ismerős, legalább olyan régi ismerős, mint Egerszegi Krisztina. 1989-ben már ott volt az Európa-bajnokságon. 5. lett Lorenza Vigarani, a legutóbbi olimpián, csak a B döntőig jutott. Ő egyébként a korelnök a maga 26 esztendejével. A kettes pályán Nina Zsibanyevszkaja, az oroszok kitűnősége, 19 esztendős moszkvai, a világranglista negyedik helyezettje. A hármas pályán egy meglepő berlini kislánya, a maga 17 évével. A világranglistán ugyanis csak a 14. volt. Egyébként a kosárlabdát kedveli még az úszáson kívül. Egyébként úgy hívják, hogy Anke Scholz, mert lehet, hogy a nevét azt nem mondtam. A négyes pályán Egerszegi Krisztina. Ez a név mindent elmond. Mindent. Azt hiszem, nincs olyan, amit ne tudnánk róla. Az iménti nagy taps Whitney Hedgepetet köszöntötte. Ő 25 esztendős, a 100 méteren ezüstérmet nyert. Ő félelmetes ellenfél, még akkor is, hogyha a világranglistán csak a 7. helyen állt az olimpia előtt, illetve áll. Következik egy japán lány Nagasakiból, Miki Makao. Ő a világranglista második helyezettje. Ha közben azt kérdezték volna, ki az első, ugye nem kell mondanom. Egy lány, aki most leveszi a melegítő nadrágját, már csak a mez van rajta, az oknikat már összehajtotta, Egerszegi Krisztina. A hetes pályán Katlen Rund Németországból, a tavalyi Európa-bajnokság bronzérmese, akinek a mamája mellúszásban olimpiai Európa csúcstartó volt 1970-ben, a papája pedig az 1968-as mexikói vízilabda csapat tagja. Volt honnan örökölni. És valami elképesztő. A nyolcas pályán Anna Simcsics, aki 20. csak a világranglistán. 20. Új-Zélandról jött, és hogyha már Új-Zélandról jött, akkor már azért valamit itt produkálnia kell. Olyan messziről jött, akkor produkálnia kell. Itt van a döntőben 24 esztendőse. Következik az igazság. 2 perc, 5, 6, 7, 8, 10 másodperce. Amikor minden eldőlhet, fölkapaszkodnak a lányok, és akkor figyeljünk. A rajt jó, egy nagy csobbanás, és egy utolsó fohászkodás. Gyerünk! Amikor kijönnek a víz fölé a lányok, akkor Nina Zsivanyevszkaja az élen. Amikor már megtesznek néhány karcsapást, akkor talán egy gondolattal Egerszegi Krisztina. 25 méternél járva Egerszegit láttam az első helyen, de Nina Zsivanyevszkaja nagyon-nagyon ott van a nyakán, és figyelni kell Lorenza Vigaránira is. Következik az 50 méteres forduló. Itt majd már lesznek összehasonlító eredményeink. Krista fordul elsőnek, az időeredménye 30,30 század másodperc. Egy teljes másodperccel jobb, mint amit úszott a délelőtti előfutamban is. 2 tized másodperccel jobb, mint amikor a világcsúcsot úszta 1991-ben Athénben. De azért itt még nincs megugrás. Nincs megugrás, hiszen Zsivanyevszkaja jön. Tulajdonképpen azt mondom, csak Zsivanyevszkaja az, aki lépést tart vele. De nem. Hedgepet ebben a pillanatban bejelenti igényét, hogy neki is ott van kell sertepertélnie majd valahol az elején. De Zsivanyevszkaja a második helyen. Egerszegi elsőnek fordul. Krisztina, nézzük az órát. 1 perc 2,9 század másodperc. Jobb, mint a világcsúcs részideje 1991-ben Athénben. Ott 1 perc 2,34 század másodperc volt. De visszább az agarakkal még akkor is, hogyha az előnye most már egy teljes testhoz. Igaz, mintha Nina Zsivanyevszkaja leszakadni látszana, a második helyre följön az amerikai Hedgepet, Whitney Hedgepet, és még hátra van ebből az 50 méterből mondjuk 20 méter. Az azt jelenti, hogy most már 60 méter lehet összesen hátra. A fordulót, nézzük a fordulót, a forduló csodálatosnak tűnik, ragyogóan jön el a faltól, 1 perc 34,91 század másodperc. Ez valamivel rosszabb, mint amit a világcsúcsnál úszott, de kifigyel a világcsúcsa. Akkor, amikor utcahosszal vezet Egerszegi Krisztina, a testhosszal előnyöket számítva most már körülbelül 2 testhosszja az előnye. Hátra van még 25 méter, ezt nem lehet elvenni Egerszegi Krisztinától. Tekintettel arra, hogy az előnye Vitti Hedgepettel szemben több mint 2 testhoz. Egészen biztos, hogy meg lesz az újabb magyar aranyérem, egészen szépen, gyönyörű tempókkal úszik, úgy, ahogy tőle megszoktuk. Nem is kell hajrázni, nincs szükség egyszerűen hajrára, csak a második helyért van hatalmas harca. 3 testhosszi előnye ebben a pillanatban olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina. 2 perc 7,83 század másodperc az ideje. És ami nem sikerül, csak Dawn Frasernek, az egész völgykerekséggel, hogy egy számban 3 olimpián 3 aranyérmet nyerni, az neki sikerült. Szöul, Barcelona, Atlanta, aranyvárosok, megvan a második aranyérem. Valahogy úgy köszöntem be, ha minden igaz. Jó estét, szép hajnalt, boldog ébredést Magyarország!
3: Egerszegi királynő 5. olimpiai aranyát 1996. július 25-én szerezte, ugyanezen a napon, ugyanebben az uszodában egy másik magyar úszó is számában a világ legjobbjának bizonyult. Czene Attila 200 vegyesen.
4: A nagyszerű győzelem után, amelyet Egerszegi Krisztina aratott, újabb döntő és újabb magyar résztvevővel. Czene Attila az első, aki megmártja szemüvegét a medence vizébe, még valamennyi versenyző felöltözve nagy kabátban, pedig a hőmérséklet közelít a 30 fokhoz itt Atlantában, és a páratartalom is elég nagy, elég magas. Mintegy 15 ezer néző köztük Clinton elnök is figyeli a küzdelmeket, legalábbis Egerszegét még nézte, és nem hinném, hogy itt hagyta volna a 200 méteres férfi vegyesúszást, hiszen utána egy váltó következik, amelyben amerikai győzelem várható. Az egyes pályán tehát a mi versenyzőnk Czene Attila, aki az előfutamok során a hetedik legjobb időt úszta, 2 perc 2,1 század másodperccel. Csupa fül, csupa mosoly legény, bocsánat, fülig mosoly legény Czene Attila, és ismerjük régóta, 91-ben már indult a Percy világbajnokságon, 92-ben olimpiai harmadik helyezett lett a 200 méteres vegyesúszásban, és ez akkor nagyszerű eredmény volt, sokan úgy éreztük és tartottuk, hogy ő Darnyi Tamás utóda majd a vegyesúszó számban, igen ám, de jelentkezett Jani Sievinen, aki a négyes pályát harcolja itt ki magának, de Attila 93-ban és 95-ben is Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert a finn Sievinen mögött, a világbajnokságon pedig harmadik volt. A kettes pálya Greg Burgessé, aki mondhatjuk így, hogy a hazai pálya előnyét élvezi, négy esztendővel ezelőtt és a római világbajnokságon is ezüstérmet halászott ki. A hármason Matthew Dunn Ausztráliából. Ő itt Atlantában végzett a negyedik helyen a hosszabb vegyesúszó számban. A 400 méteren 92-ben és 94-ben még helyezetlen volt a maga 22 esztendejével. A négyes pályán Jani Sievinen a szám mondhatni így klasszikusra, hiszen 1 perc 58,16 század másodperccel ő a világrekorder, és ő 93, 94 és 95 győztese, tehát az elmúlt három esztendőben a 200 méteres vegyes úszásban nemigen talált legyőzőre. Négy esztendővel ezelőtt Barcelonában a negyedik helyen végzett. Török László a finn kollégától megtudta, hogy túledzettnek tartják Sievinent, na most ehhez képest fergeteges időt úszott. Az ötösön Marcel Vuda Hollandiából, a hatoson Curtis Maiden Kanadából, a hetesen Tom Dallen az Egyesült Államokból, akit mondom, egyes szakértők Pankratov és Popov mellett az olimpia legnagyobb úszó egyéniségének tartanak. Ennek megfelelően meg is nyerte a 400 méteres vegyesúszást. A világbajnokságon is két esztendővel ezelőtt, és itt is az olimpián, és ő az, aki Darnyi Tamás világcsúcsát Rómában döntötte meg, Rómában hódította el a magyar úszótól. A nyolcason pedig Xavier Marchand, aki eddig araszolt előre, hetedik a Sheffieldi EB-n, hatodik a római VB-n, ötödik a bécsi Európa-bajnokságon. Az idei világranglista alapján egyébként ő a kakukk tojás, hiszen Bolen, Sievinen, Vuda, Dan, Maiden, Burgess és Czene rajta van az első tízben a világranglistán, ugyanakkor Marchand hiányzik, tehát az első tízből heten itt vannak a mezőnyben, itt vannak a versenyben. Minden idők 10 legjobb 200 méteres vegyesúszó eredményére elértek közül pedig Sievinen az első, Czene a negyedik, Dallen az ötödik, Burgess a hatodik, Vuda a tizedik. Kérem, nyugodtan mondhatom, hogy szédületes mezőny és szédületes versenyre van kilátás. A rajtkövön valamennyi versenyző, Vuda egyelőre kihúzza magát a holland fiú, ugyanakkor mellette Sievinen mélyen előre hajol, és most Vuda beleesik a vízbe. Visszalövik a rajtot, mert Vuda jóval előbb indult, szól a Duda aprókat sűrűn és sokat, a versenyző pedig ilyenkor szépen, kényelmesen, komódosan még tempóznak 3-4-et, hogy aztán némi mozgással szinte minden úszás nemet kipróbáljanak, van, aki hátúszó tempóban malomkörzést végez, van, aki rendkívül könnyedén mellúszva halad kifelé. Nem tudom, hogy Vuda talán tanult Darnyi Tamástól, hiszen Darnyi Tamás 10 esztendőn át, de lehet, hogy tovább, azt hiszem, nem volt olyan verseny, hogy ne ugrott volna ki. Tehát először ne nézett volna körül, és ne pottyant volna bele a vízbe. Ezzel is egy kicsit bosszantva a többieket. És rém érdekes, amit Hargitai András mondott az 50 méteres gyorsúszásról összehasonlítva azt a 200 méteres vegyesúszással, mondván az, hogy az 4x50 méter úszás, és hogy körülbelül hasonlít egymásra a két szám, és hogy az 50-nél a kiugrás mennyit számít, mint ahogy a 200 vegyesen is mennyit számít, pro és kontra. Aki szándékosan ugrik ki, az nyilván egy kicsit belógatja a többieket, aki véletlenül, hát az is belógatja a többieket, de az saját magát is. Következik a második rajt. Czene, Burgess, Dan, Sievinen, Vuda, Maiden, Dallen, Marchand, magyar, amerikai, ausztrál, finn, holland, kanadai, még egy amerikai és egy francia. 87 országból a döntőben. A második rajt feltehetően sikerülni fog, és így is van, ahogy mondom. A rajt után úgy látom, hogy a négyes pályán Szijjevínen feje bukkan fel elsőnek, és természetesen az egyes pályát kell árgus szemmel figyelni, hiszen ott pillangózik Czene Attila. Mi surranó pályának nevezzük ugye az egyes pályát, hiszen általában a jobb versenyzők, a legjobb versenyzők, vagy az időfutamban, az előfutamban a legjobb időt elértek, középen haladnak. A hatoson nagyon jól jön Majden, és mintha ő érni elsőnek a falat, így van, Majden első, Czene második e pillanatban, tehát a pillangón jól kezdett Czene Tamás, a hátúszás következik. Czene Attila háton is jó, és amikor Hargitay Andrást én kérdeztem, hogy tulajdonképpen van-e olyan, hogy négy kedvenc számú versenyző, hát Czene háton pillangón gyorsan jó, a mell a talán leggyengébb száma, de magyar bajnokságokon még mellúszásban is olykor-olykor elindul. A hatoson és a hetesen Majden és Dalen halad az élen, úgy látom, de Czene is nagyon jól, talán harmadik-e pillanatban, talán második, talán első, első Czene! 100 méterrel felteltével Czene András fordul elsőnek. Most következik a gyengébb száma, ezért nagyon csalóka. Én azt mondom, hogy a surranó pályán Czene Attila, miközben a hatoson és a hetesen Majden és Dolan próbál szédületes tempomban, mellúszásban följönni. Szijjevínen a négyes pályán. És még mindig Czene Attila, most már azt mondom, hogy majdnem egy testhossznyi az előnye. Ez a mellúszás, amikor szinte függőlegesen úsznak, elsüllyednek, kiemelkednek, mint a dugattyú. Czene most fáradni látszik, már nem akkora az előnye. A hatoson nagyon jön Majden, a kanadai versenyző, de Czene még elsőnek fordul a gyorsúszás előtt. És hogyha van kellően ereje, akkor akár. Első Czene Attila, 1 perc 30,81 század másodperccel, második Majden, és ha jól láttam, Szijjevínen a harmadik, de Szijjevínen begyújtotta a rakétákat, mint ahogy begyújtotta a rakétát az ötösön és a hatoson Buda és Majden is. Óriási verseny, óriási küzdelem. Most már a négyesen Szijjevínen vezet, de talán még Czene, még egy karcsapással. De Attila még ki kell bírni, még hajrázni kell, de e pillanatban úgy látom, meg kell nyerni, mondja Török Laci, és megnyeri! És megnyeri! 1 perc 59,91 század másodperc. Hihetetlen, hogy mit művelt Czene Attila ezen a versenyen. Kérem szépen! Már a pillangótávon első volt, a háton fölényesen vezetett, a mellúszásban tartott ebből az előnyből valamit, és hogyha a gyorsúszásnál félelmetesen is jött fel középen Szijjevínen, az ötösön és a hatoson, Buda és Majden, Czene valami hihetetlen módon az utolsó métereken, talán jobb benyúlással mondom én, persze az időeredmények messze ráncáfolnak, hiszen ez nem csak jobb benyúlás volt, ez majdnem egy félkarnyi előny. Az egyetlen 2 percen belüli teljesítménnyel, 1 perc 59,91 század másodperccel olimpiai bajnok Czene Attila, és második Jani Szijjevínen, a legyőzhetetlennek itt finn, 2 perc 13 század másodperccel, ez 22 század, ebben hinni, ebben bízni kellett volna. A szememnek is jobban hinni kellett volna, nem lett volna szabad kis hitűnek lenni, érezni kellett volna, hogy hiába Buda, hiába Majden, hiába Szijjevínen, ezen a távon, ezen a napon, ezen az estén, ezen a magyar hajnalon, Czene Attila legyőzhetetlen.
3: Egerszegi Krisztina 1996-os aranyérme, a 136. a magyar sport olimpiai történetében, Czene Attilái pedig a 137. Németh Miklósé meg a 104. volt, így könnyen kitalálható, hogy egy korábbi olimpia nagy dobását elevenítjük fel. A magyar dobóatléta 20 évvel korábban, 1976-ban dobta olyan távolra a ma már réginek számító gerejt, mint előtte soha senki a világon. Ja, és ezt a sporteszközt később sem sokan dobták, 94 méter 58-ra, nem véletlen, hogy a Merkurnál neki kiutalt kocsi rendszámának a 94 58-at kérte, és Németh Miklós meg is kapta.
9: Azt hiszem, nagy-nagy örömhírt jelenthetek. Németh Miklós első robása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöldjek szőnyegére. Egészen káprázatos berántás, csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a gerej, és most dúg az aréna. Fölállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Németh mosolyog, örül, 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Németh Miklós, Németh Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montrealban első dobására Lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben. Most még egyszer nézzük újra innen a képernyőről, hogy micsoda dobás. Óriási erő, rajgó berántás, és repül, száll, száll, száll, és még mindig száll a gerej. És abban a pillanatban, amikor az íve meghajlik és levágódik oda a zöldjepre, elképett fölhördülés itt a lelátón, ilyet még nem láttak, mondják a kanadaiak, és ennek a csodálatos dobásnak az eredménye most mindjárt ott lesz kint, pontosan még egyszer, 94 méter, 58 centiméter. Hát igen, kedves hallgatóink, de jó, hogy átszaladtam, átrohantam ide.
3: Németh Miklós 1976. július 26-án nyert olimpiát szédületes világcsúccsal, ugyanezen a napon csak 4 évvel később Vladás Sándor érdemelte ki az ötkarikás aranyérmet az uszodában.
10: Elindultak, és a hatos pályán Semetov jött föl elsőnek, de ott vannak egyedül egy vonalban az egész mezőn, Vladár Sanyi talán 25-nél egy kicsit egy hajszállal előbb van, de Markeri most nagyon jól megy, simán megy, magas emelkezik, becsapja, végrántja, alába az erős, kicsit talán magasan prolozik, fölspiccel, 50-hez közelednek. Vladár Sanyi van az élen, az ő nevénél gyulladt ki a lámpa, 28-34-jel fordul elsőnek, Verasztó második, 28-53, gyertek, mind a ketten, Sanyi, Zoli, gyertek, 75 méternél biztosan vezetnek, szemmel látható, tiszta az előnyük, nem nagy, de jelentős, felmérhető, féltesosznyira vannak a mezőny előtt, bárcsak ez maradna, Vladár Sanyi féltesosszal vezet, Verasztó Zoli további féltesosszal, Mark Kelly előtt, és 100 méterhez közeledve Vladár Sanyi 58-59, jobb, mint az Európa rekord részlete, Verasztó Zoli második 59-21-el, gyertek gyerekek, hát okozzatok örövet nekünk is, mind a 10 milliónak odahaza. Nem lehet elvenni. Vladár Sanyi másfél testhosszal vezet Mark Kerry előtt, és Verasztó Zoli ott van a nyakán, legfőjebb ő lehet veszélyesre. Gyönyörűen úsznak, mennyire eltérő és mennyire gyönyörű mindkettőjük mozgása. Vladár Sanyinak valami új technikát kreáltak. Laposan emelkezik, lecsapja, és aztán egész mélyre szad, és nem a behajlítottaknak. Elsőnek fordul, 1 perc 29-87-tel, Verasztó a második, 1 perc 30-42, és most jön a hajrá, már csak 40 méter van hátra az olimpiai bajnokságig, most már kimerem mondani, a győzelemig 3-4 méterrel vezetnek a többiek előtt, nem lehet elvenni, de melyik a kettő közül, Sanyi vagy Zoli, teljesen mindegy, csak a szívünk kiáltozik, gyerünk Sanyi, gyerünk Zoli, gyerünk, azt a 10 métert, és olimpiai bajnokok voltak, Vladár Sándor a 200 méteres férfi hátúzás olimpiai bajnoka, 2 perc 1,93 századdal, és Verasztó Zoltán a második ezüstérmes 2 perc 2,40 századdal. Micsoda öröm, micsoda boldogság, 1936 óta, Csík Ferenc csodálatos berlini győzelme óta nem állt magyar férfi úszó az olimpiai dobogó tetén, és most kettő is föláll, Vladár Sanyi olimpiai bajnok, Verasztó Zoltán olimpiai ezüstérmes, hogyan kotorta föl magát Montreal mélységéből erre a magasságra, és Verasztó Zoltán is hogyan került föl erre az nagyon magas csúcsra, erre a ragyogó csúcsra, ez a fiatal tetszik, Vladár Sándor, különfejezett fényes lap a magyar úszósport történetében, és én újra csak boldogan kiáltatom, a 200 méteres férfi hátúszás olimpiai bajnok a Vladár Sándor, második Verasztó Zoltán.
3: Vladár Sándor július 26-án lett olimpiai bajnok, adásunk hátralévő részében a július 28-án született magyar aranyakat idézzük.
7: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
11: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
7: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A barcelonai olimpia negyedik napja a magyar sport egyik legsikeresebb napja. 1992. július 28-án három különböző sportágban szerzett aranyérmet magyar sportoló. Sorrendben először Egerszegi Krisztina, aki saját harmadik, a magyar sport 126. olimpiai bajnoki címét tette fel arra bizonyos képzeletbeli táblára.
13: Magyar versenyző 100 méteres női hátúszásban még soha nem nyert olimpiai bajnoki. A világcsúcsot magyar versenyző tartja, Egerszegi Krisztina, aki az Európa-bajnok és a világbajnok is. Teher a lányon, mint ahogy teher volt feltehetően mind a két kislánynak, de úgy is mondhatnám mind a nyolcnak egyforma teher, hogy legalább 20 percet csúszott ez a döntő. Oda át, ria, Hungária. Magyar zászlók, és két lány, két hajnalban kelő lány, két lány, akit otthon anyu és apu vitt le először úszni. Két lány, akik majd most egyfolytában figyelünk. Az első rajt rögtön jön. Nézem, hogy Tünde jött föl kettejük közül elsőnek a víz alól, Krista másodiknak. Az élem pedig én úgy látom, hogy Lea Lowlis. De csak egy pillanatig. De nem. Lowlis vezet 25 méternél. Egerszegi utána megy Szabó Tündét, a harmadik, negyedik helyen látom, de ne felejtsék el, tőlem elfelé úsznak. Pillanatokon belül összehasonlító időket is tudunk majd mondani, hiszen megvannak a részidők, a világcsúcs részidő, meg minden egyéb. Elsőnek Krista fordul, elsőnek Krista fordul, elsőnek 29.61-jel, ez jobb, mint a világcsúcs részideje. Krisztina tehát elsőnek fordult, másodiknak pedig Lowlis. Lowlis 29.83-mal, Krista 29.61-jel, Egerszegi Krisztina vezet, Egerszegi és Lowlis nagyon nagy csatában. Szabó Tünde a harmadik helyen fordult, de most, mintha a negyedik visszaeste. Gyere Krista, nem tudok más mondani, csak két nevet, két kislány nevét. Egerszegi már meg fogja nyerni, féltest azt az előnye. Egerszegi a második helyért küzd Lowlisszal. Egerszegi első lesz ebben a pillanatban, olimpiai bajnok Egerszegi, második Szabó Tünde. Ho-ho, lányok, hát hátrafordulnak az előttem lévő riporterek, forduljanak, hát kit érdekel? Hát kit érdekel, nincs világcsúcs, de ez sem érdekel senkit. Megvan az olimpiai bajnok, megvan az aranyérem, megvan az ezüstérem. Mi kell még? Mi kell még? Hogy olimpiai rekord? Az nem érdekel! Az nem érdekel, és a két lányunk egymást átöleli. Aranyérmesünk, ezüstérmesünk van. Gyönyörű a mai nap.
3: Nem sokkal Egerszegi sikere után figyelmünket a birkózó csarnokra vetettük, ahol Repka Attila lépett szőnyegre.
14: Az első 3 perc eltelt, most már tehát nagyon vigyázni kell, és most vagyunk egy kissé bajban. Most szorítson mindenki Repka Attiláért, mert ő van alul. Eddig kétszer neki volt kedvező lehetősége, most viszont fölötte, mögötte a roppant kemény, rendkívül veszélyes Dugucsijev. Repka kétszer is megpróbál kiugrani, kibújni, a mérkőzés vezető visszavezényei, visszatessékeli, és most lehet, pont nyilván zsugorodik Repka Attila, nem tudott kiugrani. Dugucsijev leszorítja őt, az átfordítással kísérletezik, Repka bebújik a szőnyegbe. Ilyenkor szeretem a bírókat, amikor az alul lévőt serkentik, aktívabb birkózásra, a csuda vigye el, mi a fenét csináljon, amikor rajta egy másik. És Dugucsijev hihetetlen erővel nekifeszül a pörgetésnek, nem tudja végigvinni. Repka visszahassal, belefeszül, belekapaszkodik a szőnyegbe. Dugucsijev most rajta térdel, egy kicsit megsanyargatja Repka életét. Most már akár állást is lehetne vezényelni. Tessék kérem, állást vezényelni. Tessék kérem, nem vezényelnek állást, és most Repka kiugrik, jó van. 1 perc 16 másodperc van még hátra a mérkőzésből. Óriási a küzdelem, óriási. Mondhatom azt, hogy gigászok csatája. A két versenyzőn nem igen tudtak az ellenfelek fogást végrehajtani az előmérkőzések során. Mind a ketten 1-1 pontot hullajtottak el, miközben Repka 30-nál is többet, Dugucsijev pedig alig valamivel többet, mint 20-at szerzett az ellenfeleken. De nem a végrehajtott pontok a lényegesek e pillanatban, hanem a végre nem hajtottak, amit az ellenfelek nem hajtottak végre rajtuk. És a két kiváló birkózó nem bír egymással. Az utolsó utolsó percbe érkeztünk. Egymásnak feszül a két versenyző. Szorítják egymást. Ez az a pillanat, amikor ki tudja, hogy melyiknél szakad el a kötél. És aztán ellépnek egymástól, újra kezdik az egészet, megpróbálja leszorítani az ellenfél fejét Repka, ő pedig megpróbálja visszafogni, és Repka lehet talán mögé kerülni, nem lehet. Nem használta a lábát Dugucsiev, teljesen mindegy, más nem vette észre. Közel álltunk ahhoz, hogy egy mögé kerülésért. Fejleszorítás, miközben lerogynak. Nagyon kell most szorítani az ellenfelet. Komárom is szorította így a hosszabbításban a másikat, de vigyázz, lábat fog a másik, könyöket feszít ki. Hát nem igaz, hogy mi van velünk. 25 másodperccel a befejezés előtt. Dugucsiev meg azt magyarázza, hogy harapott Repka, nem akarom elvinni. Miket nem magyaráz? Na, Repka pedig mutatja a könyökét. Nem azt magyarázza, hanem Repka magyarázza, hogy beleharapott az ellenfél, ő pedig azt magyarázza, hogy Repka ütötte vagy tette oda a kezét, mint amikor a kutyával, a kölyök kutyával szokás játszadozni, hogy a fogait fejlesz-e vagy növesz-e egy kicsit. Ja, Istenem, a technika, a taktika, az erő, a rafinéria, a szív csatája ez. 24 másodperc, 23 a hátralévő mérkőzés idő, és nem bír egymással a két birkózó. Nem volt még akciópont. Sok mindent hittem, csak azt nem, hogy a két ilyen kiválóan képzett versenyzőnél nem lesz akciópont. Persze lehetett erre is gondolni, hiszen tudják, hogy amelyik az első pontot eléri, az nyeri a mérkőzést. Három másodperc, 2, 1 és vége. Na most középre áll a két versenyző. Az előmérkőzések során 0-0 után kettős leléptetés, itt most pedig a hirtelen halál. Aki pontot ér el, addig birkóznak most már, amíg pont nem születik. Kérem szépen, ki a csuda bírja eddig az izgalmakat? Repka rogyasztani próbál, de elírti ezt, nagyon jól megfejti a szándékot. Az ellenfél, a bíró pedig itt előttem táncol, így alig látom a küzdőfeleket. Repka megragadja a vállát és a karját, tarkóját az ellenfélnek. Aztán most mind a kettő derekat fog, egy kicsi fölcsúszik Repka fogása. Kinek ruganyosabb a csípője, melyik tud most elindítani egy fogást? Megfeszített lábakkal és ezekre a rendkívüli kemény alapokra támaszkodva. Repka most forgat egyet, fölemeli az ellenfelet és levitte! Olimpiai bajnok! Repka Attila! Ez az! 38 másodperccel a ráadás után Attila derékon ragadja, mint egy könnyű zsákot az ellenfelet, fölemeli a levegőbe, és odavágja a földre, uralja, győzi, legyőzi, éljen, vivát, Repka Attila!
3: Még ennyi nem elég. Énekelhettük volna, mivel akkor már megjelent nagylemezen a Republic ezen dala, de még kevésbé volt ismert. Így nem énekeltünk egy akkor még kevésbé ismert fiatalembernek, aki egy nálunk kevésbé ismert mert sportágban indult, majd néhány perc alatt egy ország kedvence lett. Kovács Antalról van szó.
15: Elkezdődött a döntő, a férfi döntő időközben. Addig, amíg a nőket ünnepelték, úgy a kertek alatt egyszer csak a mérkőzés vezető Snyder Hollandiából megadta az engedélyt a férfi döntő megkezdésére. Gyorsan elmondom még, hogy a nőknél a két harmadik helyzet a francia Menyan és a holland De Kock, és nézzük most már, mit csinál egymással. A döntő, a férfi döntő két résztvevője. Azok a férfiak, akik 95 kilónál könnyebbek. Hú, baj van most egy pillanatra, jaj, de szépen kijött egy karfeszítés, és helyzetbe került most a mi Kovácsunk, de kijött belőle. És kérem szépen, még mindig nagyon érdekes, sűrű a helyzet, de kijött ebből a karfeszítés. Meleg volt. Hogyha ott megfeszíti az ellenfél a karját, akkor borzasztó dolgok történhetek volna, akkor le kell kopogni, és akkor vége van Ipponnal. De egy perc után még mindig nem volt értékelhető technika. 0-0 minden oldalon, és Kovács előtt itt a nagy lehetőség. Tulajdonképpen teljesen váratlanul érintett bennünket ez a hatalmas teljesítmény. Kovács Tóninak ez a csupa szív mérkőzés sorozata, amit itt produkált a Palau Blaugránában, abban a csarnokban, ahol néhány évvel ezelőtt Nébald kard egyéniben világbajnoki aranyérmet nyert. Tehát nagy magyar sikernek volt már szemtanúja ez a néhány fal itt, ami körbeveszi ezt az egyébként nagyon szép csarnokot, a Nukamp, a hatalmas labdarúgó csarnok árnyékában, és 0-0 minden oldalon akkor, amikor 3 perc 33 másodperc van hátra az olimpiai döntőből a 95 kilónál könnyebb fiúk között. Valamivel aktívabb most Stevensnek több verseny rutinja van, több tapasztalata van, mint a magyar versenyzőnek. Robert Stevens több nemzetközi versenyen mutatta már meg képességeit. A juniorkorú magyar Kovács Antal tulajdonképpen életében, hát az természetes, hogy élete első olimpiája, de nagyobb világversenyen sem járt még. Most jöhet előre, jön előre Stevens, ő keményen tartja, aztán félek, hogy belenyúl a szemébe a magyar fiúnak. Vigyázz, Stevens, azért ez nem volt sportszerű. Szerencsére behúnyt a Tony a szemét, és úgy vaktában elfordított egy picit az arcát, úgyhogy aztán nem sérült meg a szeme. Szélesen fognak, valamivel szélesebben most, ebből indíthatna Kovács valamit, de nem indítja még el. Jobban lehet megmozdítani, megmozgatni szélesebb fogásból az ellenfelet. Egy kaszáló csípőszerű valami, aztán inkább egy nagy külső horog az, amit produkál most Kovács, de mind a kettő rossz, mert kiszakad a fogás, meg kibújik az ellenfél a kabátjából. Nem szándékosan. Jön a kezdeményezés erről, a magyar fiú kezdeményezése erről, hanem azért, mert így alakult egyszerűen. Így jött össze a mozgás sorozat, a konstelláció ezt hozta magával. Érdekes módon nagyon-nagyon nyugodtan tartja távol ellenfelét Kovács Tóni. Annyira nyugodtan, átgondoltan dolgozik, most egy sűjesztett pállal próbálkozott, de ez nem jött be, és most megfecskézi az ellenfél, aki fölül kerekedett. Esetleg egy folytás fogást keresne, de hátul a feneke alatt kibújik most Kovács, és így azt hiszem azonnal fel fogják állítani. Ha nem is tudom talán, ha sikerül a kezét megfogni az ellenfélnek, ha sikerül kihúzni a kezét ott ebből a nehéz állásból, de nem sikerült, megállítja. Mérkőzésvezető a holland Snyder, a két oldalbíró Slavki és Jimenez.

0: őket, a többieket is, hogy ilyen fényesen szerepel egy ilyen legény az olimpián. Semmi megilletődöttség rajta. Ésszel dolgozik, egyetemi hallgató, győzi is ésszel, győzi szürke állománnyal, győzi energiával is. Átgondoltan, nagyon okosan, észszerűen versenyez. Most, amikor kinéz a táblára, azt láthatja rajta, hogy 1 perc 27 másodperc van hátra, és ha ezt kibírja, hát kérem, akkor világra szóló. Nem ismerem befejezni a mondatot. Nem vagyok most babonás, de Putnik Bálinttal beszélgettünk a mérkőzés előtt, és valami félelmetes dolgot mondott nekem Bálint. Majd, ha vége van a találkozónak, akkor elmondom. Ez a magyar legény egyébként, aki itt a döntőben versenyezhet, Paksról érkezett az Olimpia városába, Barcelonába, most mindezt elmondhatom, mert nem történik akció. Kovács Tóni, május 28-i születésű, mindössze 20 éves, tehát juniorkorú, a Műegyetemre jár, a Paksi Atomerőmű versenyzője, felfedezője, nevelőedzője Tóth Béla volt, és Hangyási László a jelenlegi mestere. Hangyási mester bizonyára nagyon örül, hogy ilyen szépen beérett a munkája, és ez is jó egy lyukóra! Jaj, de jó volt! De szép volt! És kiírják a második lyukót, kizuhannak a négyszögön kívülre. Kérem, 1 perc, 7 másodperc van hátra. A magyarok ökölbe szorított kézzel próbálják kemény helytállásra buzdítani Kovácsot. Nem kell neki mondani. Kovács abszolút ura a helyzetnek, főképpen szellemileg ura. És egy ilyen hosszú sorozat végén el tudom képzelni, hogy most már a fogás sem annyira acélos, belül vagyunk már az 1 percen. A mozdulatok is valamivel lassúbbak, a késő éjszaka, már a reflexek se olyan gyorsak, de 3/4 perc van hátra, és hogyha minden így marad, akkor valami szenzációs meglepetésnek örülhetünk a Palau Blaugránában. A közönség örjön. Egyszerűen nem tudja elképzelni azt, hogy jön valahonnan Magyarországról egy teljesen ismeretlen, nemzetközileg teljesen ismeretlen versenyző, az itt az olimpiai döntőig menetel. És a döntőben is most már csak karnyújtásnyira, fél percnyire van a legnagyobb boldogságtól. Gyerünk, Tóni, gyerünk, Antikám, nem vagyunk közelebbi ismeretségben, alig-alig találkoztunk, nem is nagyon tudok fölnézni rá, mert 2 méter magas, ha beszélgetünk, nekem székre kell állni, de most fölállnék a székre, hogy utána szót válthassunk. Kovács Tóni tartja az ellenfelet. Ő az okosabb, nem támad, nem erőlteti a dolgokat. 11 másodperc van hátra, és most már készítsék a pezsgőt, kedves hallgatók, ha rá nem szalad valamire, valami nagy hibára, most közben megburigázták, egy kokát kapott, illetve egy zsidót kapott, vagy súlyt kapott, elnézést kérek a hibáért, de ez egy kokát jelent csupán mindössze az ellenfélnek, aztán jelent még egyet, nem a másik oldalra, beírják, nulla, és olimpiai bajnok! Gondolják el, magyarok! Olimpiai bajnok, egy 20 esztendős fiatalember, Kovács Antal! Hát ez aztán a meglepetés! És most mondom el azt, amit Putnik Bálinttal a mérkőzés előtt beszélgetünk. Azt mondta, hogy ez a fiú csodákra képes. Ez a fiú megtette ezt a csodát. Amit az elős mérkőzések során művelt, az csak meglepetés volt. Itt a döntőben pedig véghez vitte a bravúrt, a csodát. Olimpiai bajnok Kovács Antal Magyarország. De jó kimondani, a Palau Blaugránában készíthetik már a piros-fehér-zöld zászlót. Lehet, hogy őket is készületlenül éri majd ez. Most összeölelkeznek a magyar szakvezetőkkel. És azt hiszem, Tóni, Anti, Tonó, Toncsi nem is tudja elképzelni, nem is tudja elhinni még, hogy mi történt vele. 20 évesen olimpiai bajnok.
1: 1992. július 28-án 3 magyar arany született az olimpián, majd 29 évvel később ugyanezen a napon lett először olimpiai bajnok Milák Kristóf.
2: A négyes pályán Milák Kristóf, aki felméri a terepet, a távolba tekint, a kettesen pedig Kenderesi Tamás, két magyar a 200 méteres pillangóúzás döntőjében az olimpián. És Milák azt mondja, hogy most már nem fürdik, nem edz, ez már véresen komoly. Chad Leclerc mellette, aki nagyon jól elkapja a rajtot, de Milák, amikor 25 méterhez érnek, már átveszi a vezetést. Kenderesi Tamás kettővel, Milák mellett a kettes pályán teát. Miláki a négyes, és Chad Leclerc-val egyelőre vezetik a mezőnyt. Milák Kristóf az első helyen, amikor 50 méternél erélik a falat, 24.66 a világcsúcs részidő, az övé 18 század másodperccel jobb. Tehát Milák 24 24-48. Kenderesi Tamás a hatodik helyen 25,57 másodperccel. Gyerünk Tamás a kettesen. Tudom, hogy az utolsó 50-en nagyon-nagyon kemény, nagyon-nagyon veszélyes. Chadlock

0: Előre ott Milák mellett, sőt, egy icipicivel a dél-afrikai vezet Milák Kristóf előtt. Közelednek a falhoz, erős iramot diktálnak mindannyian. Federica Burdisso, az olasz is ott van az első háromban. Nézzük tehát, most már kívül a világcsúcs részidőn Leclos, Burdisso, Milák a sorrend. Kenderesi e pillanatban a hetedik helyen. Gyerünk Kristóf, most már menni kell, most már nincsen be sem, most már kell szárnyalni a víz fölött. És Milák meg is teszi, meg is fogadja, tudja ő nagyon jól, hát ő tudja legjobban, hogy mit kell csinálni a vízben. Most már Leclos előtt, az olasz is egy kicsit lemaradt, Kenderesi pedig elkezd hajrázni. Gyerünk Tamás ott a kettes pályán, lehet menni Tomikám. Eléri a falat Milák Kristóf pillanatokon belül, most rátett egy lapáttal, most följebb kapcsolt két sebességgel legalább, és Milák most már vezet Burdisso előtt egy másodperccel, Leclos előtt másfél másodperccel, és Milák növeli az előnyét. Egy testhossz most már, egy testhossz, és ez most már majdnem szökési sebesség. Gyerünk, gyerünk, gyerünk, nem érdekel bennünket semmiféle világrekord, olimpiai rekord. Milák Kristóf utcahosszal óriási, még ki kell mérni azt a 10 métert, azt a 12-t, és ön Kenderes is az éremért. Milák Kristóf megnyeri az olimpiai bajnoki címet. Ebben a pillanatban olimpiai bajnok Milák Kristóf. 1 perc 51,25 másodperccel Kenderesi a negyedik helyen. Milák Kristóf olimpiai bajnok, megdolgozott érte, nagyon kemény volt.
1: Július 28-a, sikeres nap a magyar sport történetében, de sok ilyen sikeres nyári nap van, szerencsére. Vagyis fogunk még ilyen adást csinálni a jövőben is. Mára viszont a visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió sport archívumának munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióba.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: telefonál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A következő percekben a Bajnokok című műsor vendége, a Debrecen labdarúgó csapatának legsikeresebb edzője Herceg András lesz, akivel 70. születésnapján beszélgettünk.
3: Az az igazság, olyan furcsának tűnik ez a 70 év, tehát most egyenlőre olyan, már nem is tudom, tehát még barátkoznom kell vele.
4: Körbe mutatta nekem itt az akadémiát, és nagyon sok kép volt a Debrecen múltjából, sikerek, aranyérmek, az első győzelem megünneplése, bajnoki cím megünneplése a nagy templom előtt, és hát azért a legtöbb sikerhez szorosan kapcsolódik. Milyen érzés nap, mint nap ezek között, a képek között elsétálni, azokkal az emberekkel találkozni, akik felnéznek önre, és akik legendaként tisztelik.
3: Nagyon jó érzés, és azt gondolom, hogy itt az akadémián nagyon, tehát jó körülmények között tudunk dolgozni, és nagyszerű emberek dolgoznak itt. Tehát én itt nagyon tehetséges edzői gárda van, és a többi kollega is, tehát akik ugye az egészségügyi stáb, a gyógytornászok, és mondom, minden a szakmai stáb, minden tagja, nagyon szeretek ide jönni közéjük, nagyon jól érzem magam, meg hát itt a gyerekek között mindig jól éreztem magam.
4: Ha egy picit visszatekintünk a kezdetekre, akkor hogyan találkozott a labdarúgással? Hány évesen ment le először edzésre, és milyen volt az út odáig, hogy beleszeretett ebbe a sportba?
3: 14 éves koromig csak úgymond a Grundon játszott, élen játszottunk a barátaimmal, és 1970-ben hirdetett a Debreceni Sportiskola egy toborzót, arra jelentkeztem, ott felvételt nyertem, és akkor indult a labdarúgó pályafutásom, és ez folytatódott végig, és 74-ben kerültem át a DVSC-hez.
4: Milyen volt Debrecenben a labdarúgó élet 1970-ben? Akkor még nem volt bajnoki címe a csapatnak, az NB1-es szereplés sem volt állandó, hanem sikernek számított. Hogyan nézett ki a sportélet közel 56 évvel ezelőtt?
3: Érdekes mondom, a Loki akkor is Loki volt, sokan szerették, és gyerekkomban én is jártam rendszerűen a mérkőzésekre, sőt én az egyik barátommal, Halász Jánossal, aki a Szobece névre hallgat, a B közép rendszeres szurkolói voltunk, úgyhogy az Újjelet Parkból, hát az elég messze van a Vágvíd utcától, egy hatalmas dobot mindig tortunk ki a stadionba, meccs végén vissza, és ugye ott a végközép nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, tehát már akkor is sokat számított a Loki.
4: A játékos pályafutása során nem csak a Debrecenben futballozott, több csapatot is megjárt, akár mondjuk a Hajdúszoboszlót. Mik voltak a legnagyobb tanulságai ezeknek az időszakoknak? Sérülések, nehézségek, sikerek?
3: Természetes mindenki úgy indul el, hogy szeretem vegyes labdarúgó lenni. Mondjuk én előtte én nagyon büszke voltam, hogy a szeretett csapatomba 18 évesen bemutatkozhattam, és NB1B volt akkor, tehát másodosztály, standarden játszottam. Sajnos volt egy térsérülésem, majd 72-ben vonultam katonának a Honvéd Szavóla, és esélyez ott megint megsérültem, de én azt gondolom, hogy nem ezért nem lettem NB1-es labdarúgó, hanem véleményem szerint azért valami hiányzott belőlem, hogy olyan spiller legyek, de alacsony osztályba is én nagyon örömmel játszottam, mindig jól éreztem magam a pályán, és mikor úgy döntöttem, hogy befejezem, akkor már az edzőséget akkor már csináltam közbe, illetve a DVSC-be játszottam, és akkor már én úgy mindig érdekelt az edzőség, kíváncsi voltam rá, és el is kezdtem az edzői kurzusokat. Azt követően, amikor visszavonultam, akkor a Debreceni Sportiskolába kezdtem el edzősködni.
4: Mondta azt, hogy már a játékos pályafutása vége fele érdekelt az edzősködés. Mi volt az, ami ebben a szakmában vonzó volt önnek?
3: Engem mikor hívtak a sportiskolához, ahol ugye a labdarúgó pályafutásomat elkezdtem, és akkor a régebben volt edzőm, a Csende Sándor, ő volt akkor a szakágvezető, és ő hívott, és én igen mondtam, és menet közben nekem az, hogy tehát megtetszett az egész. Tehát úgy éreztem, hogy a gyerekekkel való foglalkozás, mondhatom azt is, hogy sikerült velük megtalálni a hangot, tetszett az egész közeg, és úgy érzem, hogy sok fiatal tehetséges játékos volt a csapatomban, eredményesek is voltunk, és ez így együtt azt mondatta velem, hogy ezt én foglalkozom vele. 94-ben egy olyan megtiszteltetésért, hogy a Garambölgyi Lajos hívott magam elé pályedzőnek az első csapathoz, hát amire nagyon büszke voltam, hát ugye a Garambölgyi Lajosnak óriási nimbusza volt, meg van is Debrecenben, és azért mellette dolgozni azért egy nagy-nagy elismerés. Egy kérésem viszont volt, hogy az ifi csapatommal szeretnék továbbra is tevékenykedni, és akkor nagy csapattal az Olágábor utcán edzettünk, az ifi csapat a Vágóid utcán, az első csapat foglalkozását követően beültem az autóba, átmentem a Vágóidra, és ott a saját csapaton dolgozhattam. Nagyszerű év volt, mert a nagy csapat ugye a harmadikok lettünk a bajnokságban, az ifi korosztályom, az U17-es korosztálya megnyertük a magyar bajnokságot, hát ez egy fantasztikus év volt már, és nagyon-nagyon jól éreztem magam.
4: Milyen volt ez a párhuzamos munka? Mennyire kellett máshogy állni a felnőtt csapathoz, mint az ifikhez?
3: Teljesen máshogy kellett, hiszen a felnőtt labdarúgás ugye teljesen más, mint az utánpótlás labdarúgás, tehát a felnőtteknél sokat tanultam ott a öltöző légkörre, játékosokkal való bánásmód, meg taktikai dolgokról. Az utánpótlásnál azért másra kellett helyezni a hangsúlyt.
4: Az 1994-1995-ös szezon különleges volt a felnőtt csapat életében, mert ez volt az első bajnoki érme a csapatnak. Volt a szezon közben, ahogy jöttek egyre a sikerek, egy ilyen fellendülés az amúgy is népszerű debreceni csapat életében?
3: Igen, volt, mert a csapat 93-ba jutott fel az NB1-be, és újoncként nagyszerűen szerepelt, tehát már az akkor felvillanyozta a szurkolókat és a közeget, és ez a bronzérem még rátett, tehát még nagyobb érdeklődésre vesz a csapatot.
4: Mennyire volt nehéz abban a rendszerben érvényesülni? Ott azért, nyilván ha történelmi kort nézzük, akkor a rendszerváltás után néhány évvel voltunk, még egy változó időszakban. Milyen volt egy profi csapat működése akkor nehézségekkel, könnyűségekkel?
3: Mi akkor még nem érzékeltük, úgy érzem, hogy akkor is szerették a csapatot, de a később, mikor én vezetőedző lettem, 97 tavaszán, akkor már érzékelhető volt, tehát ott már ugye nem volt meg az a háttér, nem volt meg az a stabilitás, és bizony anyagi gondokkal küzdött a klub, több hónapig nem kaptak fizetést a játékosok, tehát az egy rosszabb időszak volt.
4: Említette azt, hogy Garambölgyi Lajos hívta önt pályaedzőnek. Mi az, amit tőle tanult?
3: Amit említettem, a játékosokkal való bánásmód, ugye rengeteg úgymond pedagógiai fogást elnéztem, hogy az öltözőbe hogy kell fellépni, mit illik csinálni, a meccselést, és meg Lajosnak nagyon jó meglátásai voltak, tehát nagyon jó érzéke volt a taktikai dolgokhoz, tehát így meg mellette még olyan sok más apróságot, hogy kihez, hogy kell szólni, hogy érdemes, hogy kell lereagálni egy konfliktus helyzetet, mert egy öltöző azért elég sok konfliktus helyzet adódik, és nem mindegy, hogy ezt hogy orvosolja az ember.
4: Amikor 1997-ben vezetőedző lett első ízben a Debrecennél, akkor a felkérésnél azt érezte, hogy ez egy tökéletes időpont, hogy ebbe belevágjon? Vagy esetleg volt egy kis ilyen félelem, hogy ez azért egy nagy lépcsőfok lesz?
3: Nem volt bennem félelem, hiszen mikor elkezdtem az edzőséget, akkor azt mondtam, hogy én a szeretett csapatomnál nagyon szeretnék vezetőedző lenni. Ugye voltam szurkoló, voltam játékos, voltam pályaedzés, vezetőedző, nagyon szerettem volna lenni, tehát boldog voltam, hogy megkaptam a lehetőséget.
4: Emlékszik arra, hogy milyen volt az első mérkőzésén kimenni a pályára immár vezetőedzőként?
3: Igen, azt hiszem, hogy a Stadler ellen játszottunk, nyertünk talán 4-1-re, tehát ez egy boldog időszak volt.
4: És azért a Stadler elleni mérkőzéseknek mindig megvolt a maga különleges hangulata is, azt gondolja az ember?
3: Igen, megvolt, és Sándor Pista bácsi volt a Stadlernek az edzője, és akármikor találkozunk, a mai napig felemlegetjük, hogy az volt az első mérkőzésed ellenünk.
4: Említett azt, hogy ilyenkor már azért érezhetőek voltak a nehézségek. Hogyan lehetett ezen túlendülni, a játékosokat motiválni?
3: Már nehéz volt. Indultunk akkor a Intertoto kupába, és ott azt gondolom, hogy nagyon jól szerepelt a gárda, hiszen volt egy a fehér orosz bajnok, a Mogéjevet, ellen tovább jutottunk. Jött egy cseh csapat, a Radetsz Kralovec, az is ugye azért egy kellemes meglepetés volt, hiszen a cseh labdarúgás azért valljuk be, hogy nem rossz. És a Bundesliga hatodik helyzet Hansa Rostock gárdáját pedig sikerült kivernünk, majd a Rukho Zsuvel maradtunk alul, de én azt gondolom, hogy ez egy jó szereplés volt. Nyilván voltak még az anyagi gondokat leszámítva más problémák is, hiszen akkor ugye elkerült a csapattól a Sándor Tamás Torinóba, Madar Csaba, az MTK, az azért két meghatározó labdarúgó volt, és én is akkor még tapasztalatlan edző voltam, ugye, és akkor én nagyon sok tehetséges játékosunk volt, és talán akkor azt mondhatom, hogy túlságosan is erőltettem a fiatalokat a tapasztaltabb játékosok kárára, amit már másképp látok, de hát akkor még újonc edzőire nekem a oroszlánt is szokták mondani, de ezt be kellett látnom. Tehát ugye ezek az okok vezettek arra, hogy felemásnak gondolom azt az időszakot.
4: Vezetőedzőként a nemzetközi mérkőzések mennyire mások, mint a bajnoki találkozók, vagy a hazai kupa mérkőzések, akár itt hangulatában, nehézségeiben és felkészülés szempontjából?
3: Felkészülés szempontjából is természetesen az ember felkészül a magyar meccsekre is, a bajnokságra, felkészül a nemzetközi kupára, és ott a nemzetközi kupában, különösen a csoportkörben, hát ott más típusú gárdákkal játszottunk. Mikor a BL-be bekerültünk, akkor a 6 selejtezőből 5-öt megnyertünk, tehát azt gondolom, hogy nagyon jól teljesített a csapat, viszont a csoportkörben ott már túl nagy falat volt nekünk a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina, tehát ők azért látszott, hogy gyorsabbak voltak, gyorsabb döntéseket hoztak, az átmeneteket gyorsabban végig tudták vinni. Ha mi megszereztünk egy labdát olyan, akkor is hamarabb vissza tudtak zárni, még mi nem tudtunk olyan hamar visszazárni, tehát így ezekben a szituációkban jobbak voltak, de akkor is egy most furcsa azt mondani, ugye már nem szereztünk pontot, hogy jó élmény volt, de ezek ellen, a gárdák ellen szerepelni azért szép emlék.
4: Az első vezetőedző időszaka után 2000-ben és 2001-ben volt egy rövid kitérője a Tiszaújvároshoz. Furcsa érzés volt, amikor mondjuk először úgy ment munkába hosszú évtizedek után, hogy nem Debrecenbe ment, hanem egy másik városba?
3: Nem, mert az a csapat, az a DVSC csapata volt, tehát a DVSC akkor junior csapatával mentem én ki Tiszaújvárosba, tehát nem szakadtam el a DVSC-től, akkor is a DVSC-hez tartoztam, csak akartuk a felnőtt labdarúgásba beintegrálni jobban a fiatal játékosokat.
4: Hogyan nézett ki az utánpótlás ekkoriban, hiszen az első sikerek utáni években voltunk, már volt kupagyőzelem, volt bronzérem. Érezhető volt az, hogy a játékosok száma kiugrásszerűen nő?
3: Nem tudom, Debrecenben úgy mindig népszerű volt a labdarúgás, és ugye én az utánpótlásba tevékenykedtem, mindig megvoltak az érdeklődések a gyerekek részéről, és a sportiskola mellett, meg a DUSC mellett volt több olyan utánpótlás klub Debrecenben, akik szintén foglalkoztak gyerekek nevelésével, tehát Debrecenben azt gondolom mindig népszerű volt a labdarúgás.
4: 10 évvel Garambölgyi Lajos felkérése után Subka Attila is pályaedzőnek hívta önt 2004-ben, amikor ez az ajánlat érkezett, akkor hogyan vágott bele ebbe a feladatba?
3: Lelkesen, és Attilával akkor még úgy ismertük egymást, de nem volt különösebb kapcsolatunk, mert maradt közben azt gondolom nem csak jó munkakapcsolat, hanem baráti kapcsolattá is alakult, és ez a mai napig is így van. Ugye hát ott akkor sikerült bajnokságot nyernünk, hát az egy fantasztikus dolog volt, hát eszünkbe se jutott, hogy mi bajnokságot nyerjünk, de mindig mondtuk, hogy milyen jó lenne bajnokságot nyerni, egyszer mekkora nagy dolog, és akkor mikor ott volt és sikerült, hát akkor az tényleg leírhatatlan élmény volt, és ugye Debrecenben a főtéren, a Kossuth téren 40 ezer ember ünnepelt a csapatot a bajnoki címet követően, tehát az is egy csodálatos időszak volt.
4: Visszaszokott gondolni arra az ünneplésre, ami ott a 40 ezer ember rá volt a nagy templom előtt. Itt kivarakva az akadémián egy elég nagy fotóval, de úgy gyakran felszokta idézni azokat a napokat.
3: Szerencsére sok bajnoki címet nyert a csapat azóta, és voltak egyéb sikerek is, de nyilván az első az mindig egy különleges.
4: Mi volt annak a csapatnak a legnagyobb ereje?
3: Az egy nagyon jó csapat volt, ugye nagyon tehetséges fiatalok játszottak, és akkor a Sándor Tamásék korosztályra, a Sándor Tamás, a Dombi Tibi, a Madar Csaba, a Szatmári, Pető, tehát sorolhatnám, hogy saját nevelésű, helyi kötődésű labdarúgók, és mindegyik azért, hogy a magyar váltottba is be tudott mutatkozni a későbbiek folyamán, tehát egy nagyon egységes csapat volt, hogy együtt nőttek fel, fiatalkorok óta ismerték egymást, jó játékosok is voltak, és így jó csapat is volt. Azt gondolom, hogy abban az időszakban tényleg a legjobbak közé tartozott a Loki.
4: A bajnokság melyik része volt az, amikor elkezdték elhinni, hogy ebből az álomból akár valóság is lehet rövid időn belül?
3: Na, csak a vége felé gondoltunk erre, tehát arra úgy menet közben azért nem nagyon akartuk elengedni magunkat, de a vége felé már, mikor ott volt az esély, akkor már úgy egyre többet úgy szóba került egymás között, hogy azért figyeljünk oda, mert megvan az esély.
4: Az, hogy az első bajnoki cím meglett, az a következő évek sikereit megalapozta?
3: Azt követően sikerült megvédeni a bajnoki címet, ami egy nagyon izgalmas hajrának köszönhető volt, hiszen ott az Újpesttel vívtunk nagyon nagy csatát, és az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím, és tudom, hogy a mi mérkőzésünket hamarabb lefújták egy pár perccel, mint az Újpestét, és mindenki olyan csendben volt az Olá Gábor utcai stadionba, majd egyszer csak, amikor adnak a meccsek is vége lett, és a számunkra jó eredmény következett ott be, hát akkor pedig euforikus hangulat keletkezett.
4: Ez egy érdekes lélektani kérdés lesz talán. Mi a nehezebb, bajnoki címet nyerni, vagy bajnoki címet megvédeni?
3: Szerintem megvédeni. Nyilván nyerni is nehéz, meg minden bajnokságban olyan nehéz, de megvédeni talán szokták is mondani, hogy nehezebb.
4: 2007-ben újból vezetőedző lett a sikerei csúcsán lévő Debrecennél, amelyiket minden csapat le akar győzni a bajnokságban. Második ízben milyen volt belevágni ebbe a feladatba? 10 évvel az első kinevezése után egy teljesen máshol lévő debreceni alakulatnál.
3: Pályázó voltam, és akkor, mikor a Miroslav Beranek lemondott, akkor kértek fel vezetőedzőnek, amit nem könnyen vállaltam el, tehát nem volt természetes, hogy én azonnal elvállalom, tehát én az első időszakomat követően én nem gondoltam, hogy vezetőedzőként akarok tevékenykedni, de a Szima Gábor, az akkori tulajdonos nagyon-nagyon biztatott, és éreztem, hogy nagyon bízik bennem, és ez ennek hatására is úgy döntöttem, hogy jó, akkor belevágok, és hát ez nagyon hálás lehetek ezért a bizalomért, hogy tulajdonképpen ő rábeszélt nekem, de sose értem volna el ezeket az eredményeket, tehát nagyon-nagyon boldog voltam, hogy elvállaltam, meg tehát, hogy részesedtem annak az időszaknak, jól esett a bizalom, így elvállaltam, és akkor egy 3 éves csodálatos időszak következett.
4: Mi volt az, amiért nem volt benne biztos az első időszaka után, hogy ön újra szeretne vezetőedzőként dolgozni?
3: Rengeteg kritika és bírálat ért az embert, általában labdarúgóedzőket édi, és én nem zenemésztettem meg ezeket, én egy érzékeny ember vagyok, és sok kritika nem esett jól, és nem éreztem, hogy engem akkor úgy elfogadott a közeg, és emiatt gondoltam azt, hogy jó, megpróbáltam, ennyi volt, de hát nagy boldogság számomra, hogy a végén másképp alakult.
4: Újabb bajnoki címek jöttek, más pályaedzőként felemelni a bajnoki trófát, átvenni az aranyérmet, mint vezetőedzőként?
3: Teljesen más pályaedzőként is az ember a stáb része. Nyilván mindent elkölt, hogy a csapat jól szerepeljen, de egy tény, hogy pályázőként csak javaslattételi lehetősége van az embernek, vezetőként megdöntened kell. Tehát teljesen más ilyen téren a felelősség is, és azért, mikor az első vezetőedzői bajnok címem megvolt, akkor még nagyobb öröm bujkált úgymond bennem, még nagyobb dolognak tartottam.
4: részben már említette a 2009-es bajnokok ligája menetelést, ami azért történelmi a csapat életében volt. Itt a Kámar ellen egy 3-3-as párharc, ahol idegenbelőtt gólokkal jutottak tovább, aztán a Levi Tallinn ellen 1-0-kal, és a Levski Szófi ellen pedig 4-1-jel. Ez a selejtező sorozat a visszaemlékezésében hogy maradt meg, hogyan emlékszik ezekre a mérkőzésekre, és a szépen lassan felépülő csodára.
3: A svéd bajnok ellen, a Kalmár ellen itt tudtuk nyerni 2-0-ra, egy olyan mérkőzésen, ami nagyon kiélezett volt. A visszavágón is megszereztük a vezetést, vezettünk egy nagy összesítettbe 3-0, és akkor egy kicsit úgy mindenki úgy érezte, hogy már megvan. Sajnos ugye a Kalmár akkor még nem adta fel, és a vége hát nagyon meleg lett, Máté Pétert ki is állították, és hát valóban idegenbeli góllal jutottunk ott tovább. És mi a Levante Tallinn, a lengyel bajnok azt hiszem vissza a Krakkóval játszott, és mi a Krakkóra készültünk, mert azt tartottuk esélyesebbnek, és hát számunkra meglepő volt, hogy a Tallinn jutott tovább. De aztán, mikor játszottunk ellenük, akkor látszott, hogy nem véletlen jutottak ők tovább, mert valóban egy akaratos, kemény ellenfél volt, és nagyon szoros két találkozót hívtunk ellenük, amik sikerült továbbjutni. Hát a Levski ellen meg az megint egy olyan élmény volt az ember életében, hogy ugye idegenbe kettő ide sikerült nyerni egy nagyon-nagyon forró légkörű mérkőzésen, és itton pedig tehát a Puskásba akkor 33 ezen fértek be, és ott teltház előtt sikerült 2-0 nyerni. Fantasztikus érzés volt az, a mai napig eszembe van az a találkozó, azt végigélni, tehát nagyon nagy élmény volt. Debrecenből 18-20 ezer szurkoló jött rendszeresen akkor az idegenbeli budapesti mérkőzésekre is, hát alaposan kitettek magukért a szurkolóink is.
4: Nem sok magyar edző mondhatja magáról a modern labdarúgás világából, hogy irányította a csapatát a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina ellen is. Ilyen nagyrangú csapatok esetében vagy ellenpályára lépni, ez vezetőedzőként milyen élmény? Nyilván az eredmény az egyik dolog, de az, hogy ilyen sztárokat közelről látni, ilyen sikeres edzőket közelről látni.
3: Nagy élmény, és ez mind a három csapat ugye akkor kiváló volt, hiszen Liverpool azt hiszem, hogy 3 évvel azelőtt nyert meg a BL-t, és akkor a Gerrard, a Kuyt, tehát fantasztikus játékosaik voltak. A Lyon, az pedig már akkor nagyon sokszor francia bajnok volt, és ő a döntőből társat játszott a később győztes Bayern Münchennel, tehát látszott, hogy ez is milyen gárda volt. A Fiorentina pedig a 4 középtársat játszott a Bayernnel is, maradt alul, tehát mindegyik nagyszerű gárda volt, és hát mindegyikbe hát mondhatom, hogy klasszis labdarúgók szerepeltek, tehát megedzők is, tehát ugye a Fiorentina a Prandelli, a későbbi olasz szövetségkapitány volt a edző, a Liverpoolnál a Benitez, akivel a bajnok a ligáját nyerték, tehát nagy dolog volt ezek ellen a sportemberek ellen pályára lépni és szerepelni.
4: És nyilván mindegyik csapat ellen volt idegenbeli mérkőzés is. Ön, aki már hosszú éveket dolgozott egy klub utánpótlásában, és gondolom tervezte is, hogy még fog ezzel foglalkozni, volt olyan haszna is ezeknek az utaknak az élmények mellett, hogy úgy picit meg tudta nézni, hogy kint milyen körülmények között készül egy Liverpool, egy Lyon vagy egy Fiorentina?
3: Persze, azt ezeket a tapasztalatokat mindig próbáltuk, és például az akadémiát, mikor építettük, ezeket felhasználtuk az utánpótlás terén. A bajnoki mérkőzéseken meg profitáltunk ezekből a találkozókból, mert úgy éreztem, hogy egyre jobban próbáltunk idomulni ahhoz az iramhoz, meg keménységhez, ami ott azok a mérkőzésen volt, és a magyar bajnokságban ezeket jól tudtuk hasznosítani, és akkor úgy ez érződött is a csapaton.
4: 2010-ben miért döntött úgy, hogy lemond és átmenetileg visszavonul a felnőtt csapattól egy olyan Debrecennél, ami tényleg az aranykorszakát élte?
3: Nem lemondtam, hanem lejárt a szerződésem, és a klub kínált új szerződést, de nem fogadtam el, akkor úgy éreztem, hogy most egyelőre elég volt. Egy nagyszerű időszak volt, de úgy éreztem, hogy most ki szeretnék szállni ebből a mókuskerékből, úgymond, és nem volt különösebb oka, de egy kis nyugalom vágytam, tehát ott nagyon jó érzés volt mindig játszani szerda, szombat, több meccset, Ádán úton voltunk, mert akkor még nem volt csapat, közben jártam a ProLicense-t, tehát úgy éreztem, hogy egy kicsit most szusszannom kellene, és attól függetlenül mondom, hogy csodált időszak volt, úgy döntöttem, hogy nem fogadom el a szerződést, amely megtisztelő volt. Csináltam az utánpótlást, nagyon jól éreztem magam én az utánpótlásnál, és majd 2017-ben lettem újra a vezetőedző. Ugye a bajnokság első forduló, egy-két fordulóját követően a Kondás elemért lemondott, és akkor ki legyen az edző, és akkor külföldi edzőt szeretett volna a klub. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek, de én mondtam az előbbi említett indokból, én biztos, hogy nem az elemér után még a látszatát is elkerülöm, és viszont amíg, hogy lesz külföldi edző, addig ideiglenesen vegyem át a csapatot, és akkor két meccs akkor átvettem, szerencsém mind a kettő jól sikerült, a Gyirmótenet nyertünk 4-0, Mezőkövesden idegenbe tudtunk 1-0 nyerni, ezt követően lett a Leonel Pontes, és hát sajnos az utolsó előtti fordulóba Debrecenben a Honvéd nyert 5-2-re, amivel megnyerték a bajnokságot, ugye, és mi pedig ott hát eléggé a kiesély jelöltek közé kerültünk, és az utolsó kiké meccsre kaptam ismét felkérést, hogy vállaljam már az utolsó meccsre, hát ami, hát nem nagyon repestem az örömtől, mert most az utolsó meccsre átvenni, és kiké meccs a Diósgyőrre, mert a Diósgyőr is eléggé rosszul állt, tehát ugyanúgy, mint mi, és akkor ott idegenben sikerült nyernünk 3-1-re, Mezőkövesden volt a meccs, mert akkor a Diósgyőrnek az volt a hazipálya, de hát az fantasztikus volt, akkor Debrecenben olyan foci lázett megint, mindenki megijedt, hogy hú, a Lokja szeretett csapatunk bajban, és kiesett, hogy olyan érdeklődés volt, hogy nagyon sokan, tehát ott több ezen elkísértek volna bennünket, ha lett volna annyi belépőjegy. Ott sikerült nyerni 3-1-re, és akkor mondom, jó, ez sikerült, fújok egyet, és akkor ismét jött a felkérés, hogy hát, hogy nekem kellene csinálni a csapatot, és akkor, na, elvállaltam, és akkor 2,5 évig voltam ismét vezetőedző, ami megint egy olyan időszak volt, az a másik évben, 19-ben harmadikok lettünk, de nagyon büszkék voltunk arra a harmadik helyre, hiszen akkor a Fradi és a Videoton kiemelt klubnak számított. Mi pedig helyi kötődésű srácokkal szereztük meg ezt a harmadik helyet, úgyhogy a kezdőcsapatban 7-8 játszott rendszeresen, tehát az is egy fantasztikus időszak volt.
4: Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen sikeres edzőt azért más klubok is megkörnyékeznek. A Debrecenen kívülről érkező ajánlatokra nyugodt szívvel tudott mindig nemet mondani, vagy volt én, amikor kísértésbe esett?
3: Nem estem kísértésbe, mindig nyugodt szívvel mondtam, mert azért bármennyire szerte az ember a labdarúgást, van fontosabb dolog is. Én sose tudtam volna elképzelni, hogy a más városba éljem az életemet, és a szeretteim pedig Debrecenben is egy héten, egy napot itton töltetek, mert az egész hetet ott kellett ugye az embernek töltenie az akkori csapatánál, illetve édesapámat sajnos 3 évesen elvesztettem, engem édesem egyedül nevelt, és én nem tudtam volna nyugodtan létezni, hogyha én nem vagyok itthon vele, tehát én biztos, hogy nem hagytam volna, eszembe se volt elmenni, mert mondom, én őt egyedül nem hagyom.
4: Az elmúlt hónapokban néhány interjúban beszélt arról, hogy 2017-ben szövetségkapitánynak is megkeresték önt. Ez az ajánlat hogy nézett ki, és itt sem volt kísértés?
3: Mindenki azt gondolta, hogy 2009-2010-es időszakot követően kapok felkérést. Nem, 2017-ben valóban volt felkérés, de amit a beszélgetésünk elején már mondtam, én nagyon érzékeny ember vagyok, és átgondoltam, hogy hát, szóval nem tudom, és úgy gondoltam, hogy én most ebben nem vágok bele.
4: Ez az érzékenység egy érdekes dolog, mert úgy fogalmazott, hogy 1998 után nem hitte volna, hogy újra vezetőedző lesz. Amikor mondjuk 2019-ben az évedzőjének választották, az is annyira megérintette önt, mint sikerélmény?
3: Nagyon. Az nagyon megérintett, hiszen akkor választottak meg az MSZ először a évedzőjének. Mondjuk akkor úgy tudom, hogy a M1-es klubok játékosai szavaztak edzői, mert mindenki ugye azt gondolta, hogy 2009-2010-ben különösen 2010-ben ugye a csoportkörben voltunk, és mellette azért sikerült megnyerni a magyar bajnokságot, a magyar kupát, akkor még volt Liga kupa, a szuperkupa, és akkor nem kaptam meg ezt az elismerést, ami nem csináltam, tehát egyáltalán nem esett rosszul, persze jól lett volna, mert mindenkinek jól is az elismerés, de nem okozott problémát, és ezért viszont nagyon jól esett a 2019-es elismerés.
4: Nem sokkal később magyar arany érdemkeresztet is kapott. Ezek az ilyen személyes elismerések foglalnak el a szívében legalább olyan fontos helyet, mint mondjuk a bajnoki címek, kupagyőzelmek?
3: Minden elismerés fontos, minden elismerés viszont más, és más az, hogy a pályán kivívni, mások ezek az elismerések, mindegyikre rendkívül büszke vagyok, és boldog vagyok hinni, hogy én ezeket megkaptam.
4: Ahhoz képest, hogy az első időszaka után úgy állt fel, hogy nem biztos, hogy leül újra a kispadra, ön a Debrecen történetének a legsikeresebb és a leghosszabb ideig ott lévő edzője 231 találkozóval. Ha ezt 30 évvel ezelőtti Herceg Andrásnak mondja valaki, akkor mi lett volna erre a reakciója?
3: Nem hittem volna el, akkor el se tudtam képzelni, és sokszor ugye, elgondolkodom, hogy azért ennyi időt ott eltöltene a kispadon, hogy milyen nagy dolog, és mondom, hogy bírtam én azt ki, de boldogan bírtam ki, tehát bátran mondhatom, hogy tényleg a mai napig örömet okoz ezekre visszaemlékezni.
2: A Bajnokok című műsor mai vendége Herceg András volt, búcsúzik a műsorvezető Kreisz Bálint. Viszont hallásra.
0: A Bajnokok újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, melynek szerkesztő műsorvezetője Kreisz Bálint volt. Adásunkat hamarosan a hírekkel folytatjuk.
1: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: A bronzéremért vívhat a női párbajtőr csapat a VB-n. Földrengés rázta meg Japán déli részét. Főként napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Sporthírek.
5: Magabiztos hazai győzelemmel kezdte az új idényt az MTK a labdarúgó NB1-ben. A fővárosi együttes 3-0-ra győzte le az Alaegerszeget az első forduló tegnap esti záró mérkőzésén. Keresi Zalán 2 gólt is szerzett a találkozón, az ETE új vezetőedzője Filipe Cselikája pedig vereséggel debütált. Hivatalossá vált, hogy Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok 54 éves szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. A nemzeti csapat irányítását Didier Deschamps-tól veszi át, aki 2018-ban VB-t nyert. 2022-ben döntőt játszott, az idei világbajnokságon pedig negyedik lett a francia együttessel. Az aranylabdás Zidane edzőként 2 időszakban irányította a Real Madridot, amellyel 3 alkalommal nyert bajnokok ligáját. A bronzéremért vívhat a magyar női párbajtőr csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású együttes az elődöntőben az észtektől kapott ki 42-34-re. A Dél-Korea elleni bronzmérkőzés 4-1-kor kezdődött el, tehát jelenleg is tart még az állás 10-7 Magyarország javára. A férfi tőrválogatott pedig a 7. helyen végzett a VB-n. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Andor, Tóth Gergő alkotta együttes 2 győzelem után a negyeddöntőben kapott ki a hazaiaktól. Ezután az oroszoktól is vereséget szenvedett a magyar csapat, amelynek a 7. helyért viszont már nem kellett pástra lépnie, mert az egyiptomiak sérülés miatt visszaléptek a helyosztóktól.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladata lesz egyebek mellett a közvagyonvédelmi vizsgálatok és a kockázatértékelés. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése, utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegésekkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A kérdőívet két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki. A válaszadók nagy arányban támogatják a többi között az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést, a gyorshajtók szigorúbb felelősségre vonását, az átlagsebességmérés bevezetését és egyes szabályok automatikus kamerás ellenőrzését. Földrengés rázta meg Japán déli részét, a 7,1-es erősségű földmozgás Kumamoto prefektúrát érintette, de több másik déli prefektúrára is riasztást adtak ki. A Kyushu szigeten több ezer háztartás maradt áram nélkül, és leállították a vasúti közlekedést is. A tengerben 10 kilométeres mélységben történt földrengést Dél-Korea egyes részein, köztük a délkeleti kikötővárosban, Puszánban is érezték.
1: Közlekedés.
5: Az M3-ason Vásárosnemény felé 60-nál és Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani munkavégzés miatt. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után munkavégzés folyik, a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, az Örkénnél letérve az 5-ös főúton kerülhet. Az M0-áson az M4-es csomópontjánál az M1-es felé vezető oldalon a növényzetet gondozzák a belső sávban. A 42-es kilométertől torlódik vissza a forgalom. Aztán az északi szektorban Dunakeszinél az M2-es felé burkolatjeleket festenek fel. A 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
5: Napról napra melegszik az idő, holnap is sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: MTK győzelemmel zárult a labdarúgó NB1 első fordulója. Zinedine Zidane lett a franciák szövetségi kapitánya, a bronzéremért vívhat a női párbajtőr csapat a VB-n. Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Magabiztos hazai győzelemmel kezdte az új idényt az MTK a labdarúgó NB1-ben. A fővárosi együttes 3-0-ra győzte le a Zalaegerszeget az első forduló tegnap esti záró mérkőzésén. Keresi Zalán 2 gólt is szerzett a találkozón, majd Kósos Kristófnak nyilatkozott.
2: Milyen élmény így kezdeni a szezont, amikor jönnek a kreatív megoldások, focizni akar a csapat, és meg is van az eredménye?
3: Egész végig erre készültünk. Szerintem tavaly is próbáltunk így játszani. Nyilván ez nem mindig fog összejönni, de hála Istennek ma összejött.
2: Hát meg a dupla ugye az Zalaegerszeg ellen, az neked most már nem először jött össze. Mi miatt sikerült így ez a meccs, illetve mondjuk a kapufán mennyit gondolkozol még, hogy akár Mester 3-as is lehetett volna?
3: Persze lehetett volna Mester 3-as is, de fogok még valószínű hibázni, de hála Istennek 2 gól megvan, ennek nagyon örülök.
2: Nyilván támadóként elég jó így kezdeni a szezont, viszont abban a szempontból mennyire volt különleges, hogy az elsőt ünnepelted volna, de még nem lehetett, mert VAR volt, a másodikat már ünnepelted, de még visszanézték, szóval ez így hogy volt neked?
3: Igen, megmondom őszintén, hogy ha jól emlékszek, eddig nem nagyon volt ilyen gólom, ami ilyen nagyon necces szituáció volt. Ez érdekes volt, de még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy mindkettőt megadták.
2: Még arról beszél egy kicsit, hogy egy picit úgy tűnt, mintha egy 0 után visszaállt volna a csapat, és aztán a második félidő elején, amikor nyomott az Zalaegerszeg, érdekes sem hatott rátok, az felpiszkálta a csapatot egy picit?
3: Hát szerintem azért ez benne van a meccsbe. Tehát azért megszereztük a vezetést, voltak helyzeteink, nyilván a Zalaegerszeg is megpróbál dominálni ilyenkor, mert hátrányban van, muszáj nekik, tehát ez benne van.
1: A 2 gólos Keresi Zalán után hallgassuk meg az MTK vezetőedzőjét, Pinezics Mátét.
2: Mondanám, hogy április óta nem sok minden változott, mert ez ugyanúgy 3-0 lett, mint akkor, de nyilván beszéltük, hogy rengeteg az új játékos, viszont most mi miatt lett ez ennyire egyoldalú, ennyire domináns?
4: Én szerintem azért nem volt ez egy egyoldalú mérkőzés. Azt gondolom, hogy az első fél időben, amiket kialakítottunk, lehetőségeket, akár a gólunkat, akár a kapufát, akár amikor gyakorlatilag ketten vittük a kapusra, azok mind jó fociból, meg olyan fociból születtek, amiket amúgy így a... Mondhatom, hogy az egész felkészülés alatt, de akár a tavaszi szezont is mondhatnám, úgyhogy igazából az volt a kulcs, hogy ezeket jól csinálták a srácok, úgyhogy leelőttük a kalappal. Hozzátéve, hogy a második félidőnek az elején és az első félidőnek a végén is azért volt egy olyan periódus, amikor inkább meg a védekezés részében kellett megmutatni, hogy fegyelmezettek tudunk lenni. Én nem csak annak örülök, hogy sok helyzetet meg jó focit láthatott a közönség, hanem annak is, hogy talán egy-egy lehetőséget leszámítva olyan nagyon-nagyon nagy lehetősége nem volt az ellenfélnek, úgyhogy így kompakt az egész.
2: Nyilván egy meccset nem szokás, meg talán nem is szabad túlreagálni, viszont ugye a meccs előtt feszegettük azt, hogy időbe telik majd felépíteni a tavasszal látott eredményes csapatot. Ahhoz képest mennyire volt az biztató, hogy így kezdte a szezont a csapat?
4: Annak a részének azért voltak jelei, hogy nagyon vevők a srácok a munkára, ezt mondtam a mérkőzés előtti beszélgetésben is. Örülök annak, hogy nem csak forró szívük volt, hanem tényleg józanok is voltak. Én azt gondolom, hogy minden dicséretet megérdemelnek, de a sorsolás szeszélye által olyan sok időnk nincs pihenni, meg ünnepelni, mert szombaton már mérkőzést kell játszani. Úgyhogy ma még ünneplünk, és holnaptól pedig értelemszerűen már készülünk majd arra.
2: Viszont ilyenkor az edző is begyűjtheti a dicséreteket abból a szempontból is, hogy a cserék is összehoztak egy-egy gólt, ráadásul ugye 2 érkező játékosról van szó, ez mennyit számít a hangulat szempontjából, hogy ők is így kezdtek?
4: Én nem szeretek egy embert kiemelni, hál' Istennek tavasszal is sokszor sikerült úgy belenyúlni a mérkőzésbe, hogy a cserék tudtak lendíteni. Hál' Istennek a mai mérkőzés is egy ilyen volt, csapatban, családként gondolkodunk, lesz olyan mérkőzés, amikor amikor a másik fog dönteni. A lényeg az, hogy tényleg egy közösségként tudjunk menni előre.
1: MTK Zalaegerszeg tehát 3-0, az ETE új vezetőedzője Felipe Cselikája egy vereséggel debütált. Kósos Kristóf a Zalaegerszeg védőjét, Csonk Andrást is megszólaltatta a találkozó után.
5: A védekezést azt rendbe kell tegyük a csapatmozgást, együttmozgásokat, mert szanaszét futkároztunk sokszor. Tavaly se kezdtük igazán jól a szezon, de most ez bennem mélyebb sebet hagyott valószínű. Föl kell állni ebből, és még a szezon legeleje van, nagyon sok van hátra, úgyhogy reméljük, hogy ugyanúgy, mint tavaly, ugyanúgy föl tudjuk építeni, egy jó kis csapatot össze tudunk hozni, úgyhogy bízom benne.
2: A támadás részét azt hogy értékeled? Ugye volt egy olyan időszak, amikor jobbról balra, balról jobbra körbejáratta a labdát a csapat, de nem tudott közel kerülni a kapuhoz. Aztán volt egy-két helyzet ott a második fél elején, neked is ugye egy fejesed. Mennyi hiányzott a gólhoz?
5: Hát nem volt vége az akcióinknak igazából. Ezt tudom felhozni erre. Sajnos odáig jól játszunk viszonylag, de utána nem tudjuk befejezni, úgyhogy

0: Mindenképpen szeretett volna külföldön maradni, a német másodosztályból pedig többen is megkeresték, árult el Keresztes Krisztián a Nemzeti Sportrádiónak. A 26 éves labdarúgót a következő idényre a Bundesliga 2-es Greuther Fürth csapata vette kölcsön a Nyíregyházától. Keresztes Krisztiánt Szabó Bence kérdezte a megállapodás hátteréről.
1: Szerettem volna elsősorban külföldön maradni, ezt beszéltük a Nyíregyházával is, a vezetőkkel is, ebben partnerek voltak végig, úgyhogy nagyon hálás vagyok. És volt több ajánlatom a Bundesliga 2-ből, végül is miután beszéltem a mindkét edzővel, meg a vezetéssel, úgy döntöttem én, meg a menedzserem, hogy a Fürth legyen az. Igazából szimpatikusabb volt az edző elképzelése, meg a tervei velem, úgyhogy ezért döntöttem így. Viszont remek lehetőségnek gondolom, mert ez egy jó liga. Jó nagy múltú klubokkal, igazából nagy stadionokkal, sok nézővel, úgyhogy kíváncsian várom a kezdést.
2: És ugye már mondtad, hogy az elképzelés szimpatikus volt, mi az, amit felvázoltak neked, akár egyénileg, vagy a játékra vonatkozóan?
1: Igazából elmondta nekem, mikor felhívott, hogy utánam nézett, látja, hogy milyen képességeim vannak, nagyon sokat lát bennem, elmondta, hogy hol tudna használni a pályán, milyen a játékrendszer, és ez alapján döntöttem úgy, hogy akkor legyen a Fürth, és hát reméljük jó döntést hoztam. Eddig úgymond mindig jól tudtam dönteni a karrierem során, reméljük, hogy most is így lesz.
2: Ugye a Dundee Unitednál alapvetően vagy belső védőként, vagy egy ilyen baloldali védőként számoltak veled, akkor itt melyik opció a legreálisabb?
1: Igen, hát belső védőként használnának, ezt elmondták többször is, akár három védőbe középen, vagy baloldalt, vagy négy védőbe középen, mármint úgy értem, hogy belül baloldalt, úgyhogy igazából ezekkel a pozíciókon, ahol számolnak velem, ez nekem megfelel, én is így képzeltem el, úgyhogy várom a kezdést, igen.
2: És akkor milyenek voltak az első benyomásaid, mióta vagy Németországba?
1: Két napja, két és fél. Megcsináltuk az orvosit, az egy egésznapos program volt, megnézték a fitness-t, igazából a gerincet, járást, vért vettek, úgyhogy nagyon profi körülmények fogadtak, és utána a nap pedig már külön edzettem, a többiek meccset játszottak, a Hoffenheimen játszottunk, a második fél időből egy kicsit tudtam is nézni, hogy tetszett a játék, nyilván az eredmény az ilyenkor másodlagos egy edzőmeccsen, nagyon pozitív, a társak is jól fogadtak, úgyhogy rendkívül pozitív eddig.
2: Hát akkor még egy dolog a végére a személyes ambíciók tekintetében, hát gondolom nyilván az ott lenne a cél, hogy akkor tényleg annyit tudjál játszani, hogy adott esetben az a opció is érvényesüljön, meg gondolom azért egy német ligából a válogatottnál is könnyebb felkelteni az érdeklődést a kapitánynál.
1: Igen, hát ez egy kimondott célom, szeretnék oda kerülni a válogatottba, olyan teljesítményt kell nyújtani, amivel észrevesznek, ami most ebben a ligában már jobban szem előtt vagyok, viszont mindenképpen ez egy cél, egyéni célom is, úgyhogy arra szeretnék kerülni, de hát ahhoz teljesíteni kell, ahhoz folyamatosan jól kell teljesíteni, amit tudok is, de úgy gondolom, hogy erre képes vagyok, és hát így van. Nem szabad a teljesítménynek kirengenie, illetve konzisztensnek kell lenni, és akkor van a rásai.
0: Hivatalossá vált, hogy Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok 54 éves szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. A nemzeti csapat irányítását Didier Deschamps-tól veszi át, aki 2018-ban VB-t nyert, 2022-ben döntőt játszott, az idei világbajnokságon pedig negyedik lett a francia együttessel.
3: Nemzeti Sportkrónika.
0: Ikrei születése után már 100%-osan készen áll az új szezonra Győri Lukács Viktória, a Győr kézilabdázója. A 30 éves magyar válogatott szélső az előző idény végén ugyan visszatért, de igazán fontos szerepe a mostani szezonban lehet majd újra. Győri Lukács Viktóriát hallják.
4: Az előző szezon végén már visszaálltam, viszont kaptam annyi könnyítést, hogy napi egyedzésre jártam, mivel otthon is szükség volt rám, de most ezt a szezon tényleg 100%-osan elkezdtem, minden edzésen itt leszek, próbálok teljesen formában lendülni, aztán meglátjuk majd, hogy a lányok mennyit akarnak segíteni nekem. Hogy őszinte legyek, nagyon jól esett ez a kis pihenő, ugye a terhesség alatt, ami volt. Úgy gondolom, hogy szükségem volt erre mentálisan, fizikálisan, viszont hiányzott, és tényleg nagyon várom azt, hogy itt legyek minden nap a lányokkal, hogy újra egy közösség tagja lehessek, elkezdjünk kézilabdázni. Tényleg szükségem volt arra pihenőre, de készen állok az új szezonra. Szeretném.

0: Szeretnénk három darab érmet, szeretnénk a magyar bajnokságot újra megnyerni, a magyar kupát is, és nagyon jó lenne, hogyha Final Four-ban megint ott tudnánk lenni.
1: A bronzéremért vívhat a magyar női párbajtőr csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Murai Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jászborsodi Emma összeállítású együttes az elődöntőben az észtektől kapott ki 42-34-re. A Dél-Korea elleni bronzmérkőzés negyed egykor kezdődött el, tehát jelenleg is tart még az állás 22-20 a mieink javára. A férfi tőrválogatott pedig a hetedik helyen végzett a VB-n. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Andor, Tóth Gergő alkott együttes két győzelem után kikapott a negyed döntőben a hazaiaktól, ezután az oroszoktól is vereséget szenvedett a magyar csapat, amelynek a hetedik helyet viszont már nem kellett pástra lépnie, mert az egyiptomiak sérülés miatt visszaléptek a helyosztóktól. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Sportkrónika végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Hamarosan zenével folytatjuk adásunkat, majd 13 órától a Nemzeti Sportrádió Horgász magazinja következik. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A legnagyobb fogás. Közismert horgászok legnagyobb történetei, fogásai, elszalasztott kapásai. A Nemzeti Sport Rádió Horgász Magazin műsora. Két hetente, kedden 13 órától.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A legnagyobb fogás mikrofonjánál a szerkesztő Bálint Attila. A Magyar Horgászok Országos Szövetsége az idén 80 esztendős. A minap elnököt választottak, aki viszont alig több, mint fele ennyi, 41 éves. Puskás Norbertről van szó, Vas megyéből érkezett, fiatal közgazdász. Nos, a szervezet 80 esztendős, ez a kor egyébként érettséget, megfontoltságot, tapasztaltságot jelent, meg egy kicsit azt hiszem, hogy magán viseli az öregkor gyengülő egészséggel együtt járó jeleit is, már ami az időszerűséget és a rugalmasságot illeti. Erre számítottál, ezt szeretted volna egy ilyen szervezetet?
3: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát semmiképpen nem terveztem az életemben, hogy 41 évesen egy 80 éves szervezet elnöke lehetek társadalmi tisztségben. Ezt erre nem tud készülni az ember, és hát az a megtiszteltetésért, hogy a választmányi tagok jelentős többsége a titkos szavazás keretében nekem adta a bizalmat. Hogy ez a bizalom, ez mivel jár? Ez óriási felelősséggel mindenképpen. Én 6 éves korom óta horgászok. Egyet tudok, hogy mindenképpen a következő 80 évben is szeretnénk egy olyan szervezetet továbbvinni, ahol majd egyszer hasonló fiatalok, vagy középkorúak, vagy idősebb vezetők büszkék arra, hogy a Magyarországos Horgász Szövetség vezetői tagjai lehettek. Úgyhogy ez egy óriási felelősség, és nem számítottam rá, hogy ilyen bizalmat kapok.
2: A minap volt kezemben egy éppen 60 esztendős újság, amiben azt boncolgatták, hogy az emberek, a horgászok nagy része rapsicként kezdi, ugyanis. A kisgyereknek akkor, amikor először zseppecát adnak a kezébe, és fog egy snecit, vagy ha egy barátodnak kölcsönadod a horgászbotodat, hogy megérezze, milyen az érzés, tehát, hogy megtörténjen a beetetés. Na most ez ma szabálytalan.
3: Szerintem a horgászok 99%-a valamilyen módon rapsicként kezdi, és bizonyára, hogy ez is egy olyan jogszabályi történet, amin, hogyha kellő odafigyeléssel vagyunk, akkor lehet ezen finomítani. Több jogszabály alkotási folyamatban majd a MOHOSZ-nak továbbra is részt kell vennie, vagy jogszabály módosításiban, és ott azokkal a az illetékes tárcákkal, akik ebbe illetékesek, át fogjuk ezt beszélni. Értem a kezdeményezést, és azt gondolom, hogy úgy nyitott kapuk vannak mellette, mert tényleg, aki nagyon fiatalon megy, és nem a Horgász Egyesületbe kezdi az első pillanatát, annak ez egy valós kockázat, úgyhogy ezt a helyzetet meg kell próbálni kezelni.
2: A horgásztábor gyarapodása, gyarapítása, az nagyjából ezen is múlik. Pillanatnyilag olyan 5-600 ezer körülre lehet becsülni azoknak az aktív horgászoknak a számát, akik az éven legalább egy alkalommal botot fognak a kezükbe. Ők szeretnének jobban beleszólni, jobban belefolyni a szabályalkotásba, és szeretnének jobban részt venni a horgász közéletben. De arra még nem válaszoltál, hogy te hogy kezdted el ezt a horgászatot egész konkrétan? Te is rapsicként kezdted annak idején?
3: Egész konkrétan a nagypapámnak a testvére volt, egy szombathelyi csónakázó tón horgászott, és akkor én ő mellé mentem ki, illetve keresztapukám horgászott, és ő velük kezdtem el így ismerkedni a horgászattal. Én azon kevesek közé tartok, akinek közvetlen az apukája meg a nagypapája az nem volt horgász, viszont én annyira beleszerettem, hogy ők nem váltottak horgászjét, de lelkesen vittek ahova lehetett, és ott voltak velem a vízparton, úgyhogy így 6-7 éves koromban elkezdtem egyesületi formában már tag lettem a Spartacus Horgász Egyesületnél, és akkor utána egy év után, vagy kettő év után egy horgássulik indultak az elektromos horgász egyesületben, egy szombathelyi klasszikus horgász egyesület, és ott horgássulikon keresztül tanultuk meg a télen, hogy miként kell csalizni, szereléket összeállítani, és onnét mentünk ifjúsági vetélkedőkre, így jutottam el megyei döntőkre, országos vetélkedőre, és hát későbbiekben ennek az egyesületnek lettem a 16 évesen már megkértek, hogy legyek ilyen ifjúsági felelőse neki, mert azokat, amit a horgássuliba tanultunk, azt az akkori horgászversenyző társaimmal próbáltuk a következő fiatal generációnak már átadni, és így lettem később a megyei horgászszövetségnél ifjúsági felelős, az országos horgászszövetség ifjúsági táborába is részt vettem, és akkor így hát szépen az életem összeforrott a horgászattal, mert a főiskolás éveim alatt a Vas megyei horgászszövetségnél akkor volt tisztújítás, és akkor az akkori ügyvezető látta a fiatalos lendületet, és teret adott nekem, és azt gondolom, hogy a legfontosabb a horgásztársadalomban, hogy ahogy én kaptam lehetőséget annó, úgy kapjon minél több fiatal lehetőséget abba, aki szeretne a horgászat ügyért tenni, és itt egy kicsit visszacsatolok arra, amiről az előbb szó esett, hogy a horgászok szeretnének beleszólni, a horgászok szeretnének, hogy egy számukra közelebbi mohoszt érezni, mert ehhez kettő fél kell. A mohosznak is kell nyitottságra törekednie, és a mohosznak is kell olyan felületekbe megújulnia, hogy ne az internetes fórumokon, hozzászólásokba tudják a horgászok kifejteni a kommentekbe, adott esetben a negatív vagy a pozitív élményeiket, viszont ahhoz az is kell, hogy a horgászok is legyenek a szervezeti rendszerrel képben. Tehát ennek megvan ma is a formája.
2: Csak ezek a formák, ezek nem elsősorban arra koncentrálnak, hogy milyenek legyenek mondjuk a mérethatárok, hogy milyen halfajokkal kapcsolatban milyen legyen a bánásmód, mindjárt mondok kettőt, kárász, amúr. És addig a pillanatig, amíg a horgász nem érzi azt közvetlenül, hogy ezekbe a dolgokba beleszólhat, addig nem nagyon fog érteklődni egy egyesületi választás iránt.
3: Igen, ezt tapasztaljuk, annyiba visszautalnék rá, hogy nagy különbség van abban is, hogy egy vízhasznosító egyesületnél például, ahol van egy kis tó, vagy egy horotág, vagy bármi, amit ő maga hasznosít az egyesület, és ott beleszólhatnak a horgászok nem az állami szabályozásba, hanem a helyi horgászrendjükbe, ott azért aktívabb a jelenlét, ugye ott maguk döntenek a jegyárakról, a horgászrendi kérdésekről, ami nem állami szintű szabályozás. Én azt gondolom, hogy országosan, az országos horgászrendi kérdésben, illetve ha jogszabály változás kerül előtérbe, akár méretek, tilalmak tekintetében, akkor egy kicsit nagyobb társadalmasítás kell a mohosz részéről. 500-600 ezer embernek a véleményét a mai világban nem lehet úgy megtudni, hogy mindenkit egyesével fölkeresünk, és megkérdezzük tőle, hogy mit gondol erre. Viszont a digitális technika nyújtotta a lehetőségekbe, hogyha van egy országos horgászrend például, ami egy általános keretet szab a jogszabályok felett, hogy adott esetben adni arra is lehetőséget, hogy bizonyos időtartamba társadalmasítva mondhassanak a horgászok is direktben véleményt, és ne fórumokon kelljen utólag véleményezniük, illetve ha a jogszabályalkotásban jelentőse vagy módosításban olyan történetek kerülnek előtérbe, ami kihat akár egy amúrra, vagy busára, vagy olyan inváziós fajokra, ami mondjuk adott esetben lehet, hogy horgászatilag pozitív megítélése van, de biológiailag vitatható, ezeket nagyobb nyilvánosság előtt kell majd megtárgyalni, és én azt gondolom, hogy akkor a horgászok is, ha a tagszövetségeken kívül szeretnék kinyilvánítani, meg a tagszervezeteken kívül a véleményüket, akkor ezt meg tudják tenni. A horgászok sokszor érzik magukat távol a Magyarországos Horgászszövetségtől. Nem érzik azt, hogy ők nekik egy érdekképviseleti szerv a mohoz, és valóságban ugye jogi értelemben nekünk a tagszövetségek a tagjaink, meg a tagegyesületek, de a végpont,
2: igen, ám, de hát a horgász az horgászkártyát vált,
3: így van,
2: és közvetlen kapcsolatban áll a mohosszal.
3: Így van.
2: Akkor, amikor horgászjegyet
3: vesz. És pont ezt szeretném megvalósítani a közeljövőben, hogy legyen egy olyan internetes felületünk a mohosz oldalán, központi helyen foglaljon teret, ahogy technikailag ez kivitelezhető, hogyha a horgásznak van olyan jellegű problémája, hogy ő még egy adott megyébe vagy egy településen tapasztal egy vízszennyezést, vagy olyan horgászati érdeket sértő cselekményt, lezárnak egy partszakaszt, elveszik a horgászati jogot, vagy bevezetnek olyan horgászati szabályozást, ami mondjuk adott esetben szembe megy a hallgazdálkodási törvénnyel, vagy bármi olyan sérelem, amit úgy érzi a horgász, hogy jogos, ugye mindenki ma a Horinfo rendszerben benne van, és mi dedikáltan azok a horgászok, aki szeretne ezen az online felületen, ott tudjon a Magyarországos Horgászszövetségnek direktbe jelezni olyan problémát, ami ő neki probléma.
2: Tehát akkor ezeket a csatornákat, amik eddig eléggé el voltak rekesztől, szeretném mondani, ezeket szeretnétek kitisztítani, és közvetlen kapcsolatot elérni a horgászok és az országos szövetség között, hiszen nem is értettem sokáig, hogy miért lehet egyáltalán horgász érdekvédelmi szervezetnek hívni a MOL-t, tehát kitől kell védeni a horgász érdeket?
3: Hát semmiképpen nem a horgászoktól, tehát a horgászoknak az érdekeit azt, hogy a Magyarországos Horgászszövetségnek azért több rétű a feladata, és a horgászoknak is meg kell érteniük azt, hogy az első az mindig annak kell lenni, hogy a víz legyen rendben, a halállomány legyen rendben, és a horgászközösség utána, mert ugye, hogyha nincs víz, ha nincs halállomány, akkor horgászközösség is nehezen tud lenni. Tehát az én úgymond programom is e köré csoportosult, hogy kellenek egészséges vizek. Most az egészséges alatt azt értjük, hogy ha lehetőség van rá, akkor a következő éveknek a tevékenysége az meg fogja határozni azt, hogy a következő 20 évben hol fogunk horgászni. Ez több szempontból is, mert együtt kell működni még szorosabban a vízügyi ágazattal, a természetvédelemmel, és a MOHOSZ-nak a lehetőségéhez mérten mindenbe kell azt segíteni, hogy ahol a halastavaknál, horgásztavaknál, patakoknál a víz megtartását lehet szorgalmazni, ezt elő kell segíteni.
2: Ha már itt a vizeknél tartunk, kétféle horgászvíz van alapvetően. Vannak a természetes vizeink, amelyeknek van élő környezete, van ökológiája, van egyensúlya, és vannak ezek az ásott mesterséges tavak, amiket általában telenyomnak ponttyal, és a szabályok ugyanazok mind a két helyen. Jól van ez így? És akkor már is jutottunk egy másik témához, nevezetesen, hogy milyen halat telepítsünk, azt, amit a horgász fogni akar, gondolom én.
3: Igen, hát ez egy nagyon összetett kérdés, és próbálok rá röviden válaszolni, bár nem az erősségem, mert ezekről órákat tudnék beszélni. Különbséget kell tenni a természetes vizek, meg a mesterséges kavicsbánya tavak és lefolyástalan olyan víztestek között, ami mondjuk abszolút nem egy természetes közeg. Én azt gondolom, hogy a természetes vizeken el kell mozdulni egy még zöldebb horgász irányba, így tudnám megfogalmazni, ahol előtérbe kerülnek azok az ősfonos reofil folyóvízi halfajok például, amik mondjuk nem ponty, hanem a márna, padúc, domolykó, tehát ezek a természetes vízfolyásokon, ezeknek a halfajoknak, ahol amelyiknek szerepe van, azokból kell próbálnunk a haltermelőkkel együtt olyan kölcsönösen működő programokat indítani, hogy akkor célzottan ezekből a halfajokból több kerüljön az adott természetes vízbe. Most is vannak már kíméleti területek, de lehetséges, hogy ezeknek a számát növelni kell, meg kell vizsgálni, hogy hol van tényleg olyan halívó hely, amit vagy helyre lehet állítani, vagy pedig akár csak egy védelemmel, vagy egy időszakos védelemmel lehet azzal támogatni, hogy ott jobb legyen a természetes szaporulat. És nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem szabad szerintem sem összekeverni, hogy egy fél hektáros vagy egy két hektáros kavicsbánya tó, ami abszolút mesterségesen jött létre, lehet, hogy előtte még ott egy kavicsbányászat folyt évtizedekig, és most van belőle egy tó, azt nem biztos, hogy keresztre kell azért feszíteni, aki mondjuk egy ilyen vízbe kap állami engedéllyel amúr telepítésre lehetőséget. De nem szabad természetesen a kettőt összekeverni, hogy ez egy természetes vízben már nem egy elfogadható történet. Bizonyára, hogy ezek jogszabályok, szabályt érintő változásokat jelentenének, hogyha különbségeket teszünk a vizek között, hogy kis tó, folyó, halgazdálkodási tervek eltérőek lennének. Ez egy nagyon komoly szakmai vitákat fog kiváltani.
2: Úgyhogy, na jó, de hát de meg kell oldani.
3: Így van. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a történeteket, ha időigényes is, de meg kell nyitni ezeknek a témáját, mert nem szabad összekeverni egy nagy természetes víznek az ökológiai rendszerét egy olyan kis bálvárosi tóval, aminek semmilyen természetes vízi összeköttetése nincs. Nem csak a szabályoknak kell változni, hanem a horgászoknak is azt tudomásul kell venni, hogyha egy természetes vízen vagyunk, ott lehet, hogy szigorúbb szabályok vonatkoznak, jobban oda kell figyelni a természetvédelemre, és adott esetben az olyan helyeken, ahol viszont abszolút mesterséges környezet veszi körbe, ott meg viszont a természetvédelmi szakembereknek kell kevésbé erőteljesnek lenni, mert ott mondhatjuk azt, hogy oda egy betelepített hal, az lehet, hogy csak néhány hétig tartózkodik ott, mert a horgász szabályos keretek között megfogja, és ő azt hazaviszi. Nem tekinthető olyan ökológiai rendszernek, mint egy Duna, vagy egy Tisza, vagy egy Balaton.
2: Ha már itt tartunk a természetes vizeknél, akkor van egy másik kulcspont, a hozzáférés. Ugyanis ami a Balatont illeti, de a Velencei tó nem lenne ilyen állapotban sajnos, amilyenben van, azt is emlegetetném. Szóval azok az építésügyi szabályok egy kalap szamócát nem érnek, amik vannak, abból a szempontból, hogy a vizek partja az közkincs, vagy nem. Normális külföldi országokban vízparton közvetlenül építkezni nem lehet. Magyarország miért nem tartozik ezek közé? A MOHOSZ-nak van szándéka arra, hogy éppen a horgász érdekek védelme okán kezdeményezze, hogy az építési szabályzatoknál vegyék figyelembe, hogy legyen közkincs a természetes vizek partja?
3: Szándék az biztosan, hogy van, már azért is gondolom azt, hogy biztosan van, mert a Balaton az elmúlt időszakban is mindig kiemelt téma volt, hogy rengeteg horgásztársunk keresi fel a Balatont, és kevés a hozzáférhető partszakasz. Sokszor ezek a hozzáférhető partszakaszok az én információm szerint nem mindig csak a magántulajdonok miatt van lekorlátozva, hanem adott esetben lehet, hogy egy önkormányzat nem horgászbarát jelleggel tekint a horgászokra. Én nagyon bízakodó vagyok abban, hogy a új kormányzat részéről többször elhangzott, hogy a Balatonnak a körbejárhatósága a többi nagy állami vízterületnek is egy, hogy ez mindenki számára legyen hozzáférhető. Ha mindenki számára hozzáférhető természetes vizeket fogunk az országba tapasztalni, ha mindenkiben úgy gondolom a horgászoknak elő kell, hogy járjanak, mert nekünk nagyon fontos, hogy odaférjünk a vizekhez. A Magyarországos Horgászszövetségnek mindent meg kell tenni azért, hogy ebbe javulás következzen be, de a jelenlegi állapotok, amikor magántulajdonok belelógnak állami víztestekbe, és ezeket évtizedek alatt rontották el elődeink. Nagyon lassan lehet visszaépíteni, és lesz is, ahol nem lehet visszaépíteni, mert egy Balatonon, ha valakinek ott van egy nagyon nagy értékű ingatlanja, amit már 30 éve mondjuk ő megvásárolt, vagy megörökölt, és az lenyúlik a partig, azt én jelenleg nem látom annak reális esélyt, hogy mondjuk a vízparti 6 méteres parti sávba a kerítését elbontanák, de az lenne az igazán hathatós válasz arra, hogyha a Balaton meg a nagy vizek mindenkié, akkor nem lehetne ezeket lezárni. Azt gondolom, hogy minden egyes olyan fórumon, ahol jó magam vagy főigazgató vagy az elnökség megnyilvánul, ott mindig az a rendező elv, hogy ahol a horgászatnak tere és szerepe van, azt ne korlátozzák. És hogyha valahol például mondjuk a futók, a gyalogosok, a kirándulók szabadon lehetnek, ott a mi szabadidős tevékenységünknek is legyen tere. Viszont azt is látni kell, hogy azért a természetes vizek azok több funkciósak, és a több funkcióban a horgászoknak is el kell fogadni, hogy ahogy a világ fejlődik, vannak olyan területek, ahol bejöttek olyan szabadidős sportok, ami meg mondjuk lehet, hogy nekünk nem kedvező. Ezekben mindig azt képviselem, hogy ezt az élni és élni hagyni elvet próbálja meg mindenki követni, tehát a horgászokért élünk, halunk, de azért nem lehet csak a horgászokért minden természetes víz, mert vannak más szabadidős tevékenységek, és hogyha mi nem szeretnénk azt, hogy a mi tevékenységünk mondjuk kitiltsák egy vízről, akkor szerintem azokat se tiltsuk ki, akik egy kicsit más gondolnak. És ezért gondolom azt, hogy szükség van mindenkinek mindig azért a szabályzók mellett a józan belátására is. Az embereknek az együttműködése kell a vizek partján, hogy ne zavarjuk egymást, hagyjuk egymást kikapcsolódni, és ne azzal töltsük az időt, hogy a másiknak a tevékenységét hogy tudjuk feljelenteni, vagy beszüntetni, mert néhányszor találkozok olyan extra szélsőséges zöld álláspontokkal, hogy a horgászoknak nincs helye a vizek partján, vagy jelentősen kevesebb van. Én úgy gondolom, hogy a horgászok nagyon sokat tesznek azért, hogy a magyar hazai vizek állapota olyan, amilyen, jó értelemben mondom ezt, és nagyon sok önkéntesünk, civil közössége dolgozik annak ellenére, hogy elégedetlenkedünk így egymás között, hogy még lehetne jobb a közösség élet, még nyitottabb, még transzparensebb, még jobb, mahoz szeretnénk. És akkor...
2: Most légy egy picit horgász, mint horgász. Mi az a két dolog, amit várnál a mohoztól, amit szeretnél? Mint egyszerű horgász.
3: Én mindenképpen azt szeretném, hogy legyen hol horgásznom egy 15 év múlva is, mert aki horgász, az tudja, hogy az nem olyan, hogy kialakul bennem, és akkor ez nem egy hétköznapi hóbort, hogy ma elkezdem, két nap múlva befejezem. Van ilyen, hogy valakinek csak addig tart a horgászati pályafutása, de a nagy többségünknek szerintem nem. Kinyitjuk a horgászengedélyt, évtizedek vannak benne általában, még nekem is ilyen nagyon fiatalon, vagy most már az online felületeken. Hát én azt gondolom a MOHOSZ-nak, meg a horgászszervezetektől, amit én várnék, hogy a meglévő horgászvizeinknek az állapotát azt vagy tegye jobbá, de legalább őrizze meg ezen a szinten, mert most jelenleg rengeteg olyan horgászvíz van, kisebbek is, amit az a veszély fenyeget, hogy konkrétan kiszáradnak. És hogyha egy horgászközösségnek a kis tava mondjuk kiszárad, akkor onnantól kezdve nincs miről beszélni, mert lehet, hogy valaki a bicikliével nem tud elmenni máshova horgászni. Kicsit több tudatosságot várnék el a MOHOSZ-tól, meg magamtól is majd, hogy itt vannak ezek az új klimatikus viszonyok, új helyzetek az életünkbe, és el kell tudni azt fogadtatni a horgászokkal, hogy lehetséges, hogy nyáron, augusztusban tökéletes lenne, ha még telepítenének ilyen meg olyan halat. Se a hal jólétet nem tudjuk biztosítani, se a horgász jólétet, hogyha szakmaiatlanul csak akkor is telepítjük, amikor éppen nem ideális hozzá a helyzet.
2: És ha már az előbb arra kértelek, hogy légy egy picit horgász, akkor folytassuk már azzal, mert ennek a műsornak az a cím, hogy a legnagyobb fogás, hogy neked mi az, amivel büszkélkedhetsz?
3: Hogyha az alapján választottak volna a MOHOSZ elnököt, hogy kifogta a legnagyobb halat, akkor én még egyesületi vezető se lehetnék. Jelenleg én nekem, ha jól emlékszek, olyan 9-10 kg körüli ponty volt, amit fogtam. Én nem vagyok kifejezetten nagy halas horgász. Én fiatal korom óta én ez a klasszikus úszós, és abból is a matchbot, illetve a rakósbotozás, egy kicsit ez a finom szerelékes horgászat irányába pecáztam, és mai napig is, ha elmegyek, akkor általában az ilyen módszereket használom. Tehát egy ilyen 9 és 9,5 kilós ponty volt talán, amit fogtam. Amivel szembesülök, és ez is egy nagyon nagy kihívás, hogy például gyermektáborokat tartunk Vas megyébe, és ilyenkor mindig a fiatalokkal, amikor elkezdődik a tábor elején egy ilyen bemutatkozás jellege, meg szoktam kérdezni, hogy kinek mekkora halat fogott, és akkor mindig elmondom, hogy hát nem kell nagyot mondani azért, mert hogy nem attól lesz valaki kiváló horgász, hogy nagy halat fogott. Maga a horgászat élményét is tapasztalják meg, és nekem az is örömteli, hogy egyre többen választják azokat a természetes vízfolyásokat, ahol sokkal nehezebb megfogni a halat, mint egy agyon telepített mondjuk kavicsbányatóba, vagy egy mesterséges tóba. Viszont ebből a MOHOSZ-nak is több ilyen edukatív és oktatási tartalmat kell kitenni, mert nagyon abba az irányba mentek a horgászmédia, a sajtó, hogy ugye mindig az a sikeres horgász, ahogy ön is mondta, hogy mekkora halat fogtam, és nem biztos, hogy a mekkorán van a hangsúly, hanem azokon a pillanatokon, amit szerintem a horgászatnak egy nagyon-nagyon nagy értéke, és lehet, hogy ezt most túl szentimentálisnak fogják gondolni a hallgatók, de hogy rengeteg olyan gyerkőcöt látok, aki ott van az édesapjával és a nagypapájával a vízparton néhány órát együtt, mert a mai rohanó világban egyébként nem találkoznak, nem beszélgetnek, és a vizek, a horgászat összeköti őket ott, mert akkor nem a mobiltelefon számít, nem a hétköznapi zajok, hanem maga az a horgászatnak az együtt töltött élménye, és én ha valamit így útravalónak, akár így a beszélgetés vége felé mondhatok, akkor én mindenképpen azt szeretném, hogy ezt értse meg mindenki, hogy a horgászat az több, mint arról szól, hogy nagy halat fogok és sok halat fogok, hanem a horgászat az egy olyan jellegű élmény, ami a vízparton összeköt bennünket, különböző iskolai végzettségű embereket, különböző társadalmi funkcióba lévőket, és sokszor még családokat is ott találunk együtt a vizek partján, mert a mai rohanó világban mindenki csak dolgozik, és hajtja a mókuskereket, és a végén nem jut időnk egymásra, és a horgászvizek azt a pici nyugalmat teszik vissza még az ember életébe, amiben ma már legkevesebb van.
0: Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió horgászmagazin műsora.
4: Ezt a műsorunkat is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a profillal folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Profil. A Nemzeti Sportrádió magazin műsora Csisztus Zsuzsával. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket. Ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztus Zsuzsa. Fejben dől el ez a Nemzeti Sportrádió mentális felkészítésről szóló magazin műsora. Beszélgető társam ezúttal is dr. Lénár Tágod, a habilitált egyetemi doncás, akivel az elmúlt 6 adásban az alapoktól kezdtük felépíteni mindazt, amit a sportpszichológiáról legalábbis hallgatóként tudni érdemes. Szervusz Ágota, szeretettel köszöntelek most is.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Mielőtt a mai témánkat kibontanánk, szerintem érdemes így fél évvel a kezdésünket követően felidézni, hogy melyek voltak az alapfogalmak, azok az alapfogalmak, amelyeket itt együtt igyekeztünk egy picit tisztázni. Ugye beszéltünk már hosszasan és mélységében a relaxációról. Aztán az autogén tréningről, sőt, te magad tartottál is egy kis autogén tréninget itt a hallgatóknak. Szóba került a légzés szabályozás, a mentális tréning, a figyelem koncentráció, a fókuszáltság, aztán egy kicsit mélyebbre mentünk a segítségeddel a kognitív módszerekben. A célállítás az egyik fontos témája volt valamelyik beszélgetésünknek. És aztán legutóbb ne felejtkezzünk arról el, hogy a csapatsportok különleges világáról beszélgettünk, a csapatfejlesztésről, a csapatkohézióról. Úgyhogy most folytatjuk tulajdonképpen általad javasolt tematikának megfelelően egy olyan témával, ami szerintem közelmúlt, az elmúlt évek talán egyik legfontosabb témaköre a mai adás középpontjában az edzői kommunikáció és a bánásmód áll majd. És ez talán az egyik olyan kérdéskör szerintem, ami az utóbbi esztendőben nagyon sok minden változás nyomán azért eléggé a középpontba került. Ugye az edzői kommunikáció és a bánásmód tulajdonképpen valahol, én azt gondolom amatőrként, hogy a sportpszichológia alapköve, hiszen ez közvetlenül befolyásolhatja a motivációt, a versenyző önbizalmát, akár a stressztűrő képességét, és még oly sok mindent. De vajon minden edző egyformán jól kommunikál, vagy pedig tehát olyan szakembereket kellene a gyerekekhez közelengedni, akár fiatalok, akár idősebbek, akik mindenképpen kapnak erre vonatkozóan valamilyen képzést?
3: Nagyon bonyolult és összetett ez a kérdéskör, mert hiszen onnan kell elindulni, hogy milyen az edzőnek a személyisége. És amikor azt mondják, hogy ki a jó edző, akkor természetesen egy tökéletes ideált állít föl a szakma. Aki türelmes, megértő, szakmailag kompetens, tud törődni egyénileg is a játékosaival, a kritikus helyzeteket jól kezeli, nem részrehajló, nem választ ki senkit, nem kivételez, és még hosszasan sorolhatnánk. De ha az elejéről kezdjük a dolgot, akkor nem véletlen, hogy például a civil életben is azt mondják, hogy elsősöknek tanítónénit kell választani. Hiszen ő vezeti be a gyerekeket a tanulás világába, ha ő benne megbíznak, akkor a kedvéért nagyon sok mindent megcsinálnak, és ugyanez igaz a sportban is.
2: Tehát nem iskolát, meg nem sportegyesületet,
3: hanem személyt. Embert, személyt. És nagyon érdekes, hogy jó néhány országban az utánpótlást felkészítő vezető edzőknek és kollégáknak sokkal több a fizetése, mint az olimpiai edzőknek. Mert hiszen, hogyha fölkerül valaki, most tegyük föl a legmagasabb a válogatott szintre, akkor nagyon sokszor örjöngenek az edzők, és sajnos igazuk van, hogy vannak bizonyos technikai elemek, amiket már rég meg kellett volna tanulni. Miért nem tanulta meg? Hiszen, hogyha az élsportnak az a feladata, hogy jó eredményeket szállítson, akkor nagyon jó alapokra kell építeni. De azért a magyar rendszer ugye úgy van fölépítve, hogy eredményfinanszírozással is, tehát már a kicsiknél is a meghatározott eredmények elérése után kap a sportszervezet pénzt. Ez önmagában nem lenne baj, hogyha lenne idő arra, hogy megtanulják az ezzel kapcsolatos alapokat, és hogyha nagy neves külföldi akadémiák különböző sportágakban, de most éppen ugye nemrégiben zajlott a foci VB, és ezzel kapcsolatosan ugye kiderült, hogyha nagy neves akadémiák is megmerik engedni maguknak azt, hogy játszanak a gyerekek, tanulják meg az alapokat, élvezzék a játékot, utána nevelik őket sportolóvá, majd élsportolóvá, és lemegy egy meccs, és valamelyik csapat ugye vesztett, akkor nem, semmi más nem kapnak, csak azt, hogy nem baj, majd kijavítjuk, menjünk tovább.
2: Igen,
3: és a győzelemnek nincs akkora súlya,
2: de
3: mint amennyi
2: a kudarcnak sem, ugye? Ez majd
3: így
2: egy
3: van.
2: Következő témák lesz, de pont éppen azt hiszem a norvég példa volt az egyik, amelyet olyan sokan megcsodáltak, ugye, hogy vajon mi történik abban az 5,5 milliós országban, hogy tulajdonképpen nagyon sokféle sportákban kiemelkedőt alkotnak. Ugye hát a kézilabdáról tudtuk, a téli sportokról tudtuk, atlétikában is vannak kiválóságaik, most azonban ugye az, hogy a labdarúgásban eljutottak idáig, az nem csak egy aranygenerációnak, ugye Erling Haalandnak köszönhetően természetes, hanem én azt gondolom, hogy ott van valami más, és valószínűleg ez a nevelési módszer.
3: Természetesen mindaz, amit a sportpszichológiai szakirodalom évek óta, sőt mondhatnám évtizedek óta súlykol, hogy melyek azok az alapelvek, amiket hogyha betartanak, akkor nagyon sikeres sportolót lehet nevelni. Tehát ugye az alap az, hogy 12 éves koráig bármit kipróbál a sportoló, az meg fogja alapozni azokat a képességeket, tudásszintet, amire neki szüksége van a jó teljesítmény eléréséhez. És bármit csinálhat, válthat, tehát ez a nagyon komoly mozgáskultúrával kapcsolatos megalapozottság, ez kifizetődik. És nagyon sok sportolóról is elmondták, hogy előtte ezt csinálta, azt csinálta, amazt csinálta, aminek végül is semmi közel nem volt a most választott sportágához, de kiderült, hogy az az alap, az nagyon sokat jelent. És ugye a bánásmódot, ahogyan említettük, arról szól a történet, hogy támogató légkör van. Tehát arról szól, hogy te ügyesebb vagy napról napra. És ha ma nem vagy az, akkor kijavítjuk, és holnap után az leszel. Tehát ez a fajta szemlélet, ez nálunk még mindig finomításra vagy csiszolásra szorul. Én azt gondolom, hogy az állami koncepción is érdemes lenne ezzel kapcsolatosan változtatni. Tehát nem biztos, hogy az a jó, hogyha egy 5 éves gyereket az óvodába leigazolnak, és onnantól kezdve csak azt az egy sportágat csinálja. Tehát nagyon sok mindent lehetne ezzel kapcsolatosan hozzátenni. De ami a legfontosabb, az tényleg a kommunikáció és a bánásmód. A bánásmód az azt jelenti a sportban különösen, hogy nekem, mint edzőnek az a dolgom, hogy támogassam a sportolót, hogy előbb-utóbb majd megfejlődik, amit neki kell. De ehhez idő kell, türelem kell. Ha nekem nincsenek módszereim, mint edzőnek, hogy hogyan tudom ezt a fejlődést elérni, akkor frusztrált leszek. Ha frusztrált leszek, nem leszek türelmes a sportolóval. Akkor neki nem lesz kedve edzésre járni, és beindul az a bizonyos ördögi kör, aminek a mentén egyre romlik a helyzet. Ilyenkor a szülő is egyre idegesebb lesz, hogy nem azért fizetem be a gyereket, nem azért hoztam a legjobb egyesületbe, hogy így bánjanak vele. És akkor az edző, szülő, sportoló háromszög is elkezd sérülni. Tehát amikor azt mondja az edző, hogy én tartom az edzést, és senkinek nincs ebbe beleszólása, és meg se hallgatja, hogy a szülőnek milyen kérése, vagy véleménye, vagy a gyerekével kapcsolatosan olyan tapasztalata van, ami az edzőnek is nagyon fontos lenne, hogy ezt tekintetbe vegye, akkor valaki kirekesztődik, és ez megint csak baj.
2: Egy nagyon fontos témát érintettél, szerintem ez egy örök vita kérdés, és igazából hát lehet, hogy pont te vagy az, aki meg tudod legalábbis az irányát ennek a válasznak adni. Van-e helye az edzőnek, az edző mellett a szülőnek az edzésen? Tehát ugye itt ez egy olyan nagyon-nagyon fontos kérdés, pláne ma, amikor azért a világunk egy olyan irányba halad, ugye, hogy sokszor azt mondják, hogy túlféltjük a gyerekeinket. Mindent is meg akarunk körülöttük oldani. Ugye van ez a helikopter szülő jelenség. Ami adott esetben a sportol is igaz lehet, ott akarok lenni, látni akarom, megkapja a megfelelő figyelmet, annyit szól-e hozzá az edző az én gyerekemhez is, mint a másikhoz, és még sorolhatnám azt, hogy aztán hogy szól hozzá, az megint egy másik kérdés. Tehát ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy amikor én voltam sportoló, ez egy teljesen egyértelmű dolog volt, hogy nincs helye a szülőnek az edzésen. Be se tehették a lábukat, de még csak látogatóba se. A verseny volt az egyetlen terep, ahol tulajdonképpen természetesen ki lehetett jönni szurkolni, és aztán az ember otthon hát ugye rágta a körmét, hogy vajon mi történik a gyerekkel. Annyi tudtak a szülők, amennyit mi otthon elmondtunk ebből a történésből, a kommunikációból. Nyilván nyílt a világ, a kommunikációnk is nyílt, nagyon sok mindenhez hozzá lehet férni, nagyon sok információ eljut el. De vajon segíti, vagy adott esetben nehezíti az edző-tanítvány munkát az, hogyha a szülő belelát ebbe a munkakapcsolatba?
3: Én egy közbülső megoldást javasolnék, pontosan azzal kapcsolatosan, hogy fejlődik és változik a világ. De abból indulok ki, és ezzel kapcsolatosan elég sarkos a nézetem, hogy ha ez egy pedagógiai műhely, most teljesen mindegy, hogy mit tanítunk, most éppen mozgás, sportot, akkor ugyanúgy, mint az iskolába se ül be a matek órára, meg az irodalom órára a tanár mellé a szülő. De Az is korlátozó tényező lehet, hogyha én csak a versenyen látom a csemetét, ahol ő éppen izgul, vagy elrontott valamit, akkor lehet, hogy az edző is egy kicsit másképp viselkedik, mert valljuk be, ilyenről is van számtalan példa. Viszont a közbülső megoldás az lehetne, hogy az edzésekre ne üljön be a szülő, viszont legyen havonta, negyed évente meghatározott időben, ahogy ezt a sportág jellege meg az edző gondolja, akár a szülőkkel egyeztetve, hogy milyen sűrűn szeretnék látni a gyereket. Tehát lenne egy bemutató edzés,
2: egy nyílt edzés,
3: így van, ahol a gyerek is összekapja magát, mert ő is csak produkálni akar, az edző is, nincs ezzel semmi baj, és akkor természetesen marad a versenyzés is. De az, hogy időnként ráláthasson a szülő, annak van jelentősége, de nagyon sok helyen ezt már úgy oldják meg, hogy üvegfal, tehát nem szólhat bele.
2: Igen, ez egy másik dolog, mert az előzőhöz visszatérve pedig az lett volna a kérdésem, hogyha időről időre van ilyen lehetőség, vagy mindenki az igazi arcát mutatja el. Tehát akkor úgy viselkedik-e az edző, meg adott esetben a gyerek is, ahogy egyébként minden hétköznap viselkedik, vagy ilyenkor akár visszautalva te példádra ugye a nyílt iskolai órára, amikor egyszer-egyszer lehetnek a szülők, akkor mindenki hirtelen a legjobb arcát veszi elő.
3: Ez nem baj. Ha ez rögzül, akkor egyáltalán nem baj.
2: Csak rögzüljön.
3: Igen, tehát ilyen értelemben beülhetnének akár minden nap, mert akkor igen, a folyamat tudna működni. Volt olyan csapatom, ahol azt mondták, hogy Ágota, semmi mást ne csinálj, csak ülj le a kis padra. És működött a dolog. A jelenlét, maga a jelenlét is egy viselkedés változást, egy módosulást.
2: Igen, de hát ezt ugye abban maradtunk, hogy ez minden nap nem működhet, sőt, ez nem is egészséges, ahogy te fogalmazod.
3: Így van. De az, hogy mikor, miből, mennyit és hogyan, ez ügyben biztos, hogy érdemes konzultálni a szülőkkel, megkérdezni,

0: tovább. Na most ez kétségtelen, hogy amikor többfős csapatfelkészítés van, ezt nem lehet megcsinálni. De áthidaló megoldást kell ezzel kapcsolatosan biztosítani, és ide jöhetnek be azok a szakemberek, akik ehhez értenek. Tehát a sportmentál tréner, a sportpszichológus. Lehet, hogy csak 4-5-ször egy rövid dinamikus felkészítésre kell a gyerkőcnek elmennie, hogy megtanulja azokat a helyzeteket, hogy akkor most az edző azért nem szólt hozzád, mert, és nem azért, mert te olyan voltál. Tehát, hogy nagyon sok...
1: Esetleg a félreértéseknek a kibeszélése is már.
0: Igen, és a szakemberek tudnak módszert mondani arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjon a gyerek segítséget kérni. De pontosan nemrégiben volt egy ilyen tapasztalat, amikor azt kérdezte a sportoló, amúgy különben egy eszes értelmes 12 évesről van szó, hogy hát hogy tudnék én beszélni az edzővel, hogy figyeljen rám jobban. És akkor mondtam, hogy egyszerűen odamész hozzá, és azt mondod, kedves edző, szeretnék segítséget kérni, én ezt a sportágat szeretném jobban űzni, látom, hogy nem vagyok fönt annyit a pályán, mint amennyit én szeretnék, mit kell tennem azért, hogy ez a helyzet javuljon? Hát minden normálisan gondolkozó edző először is hanyatt esik, mert ugye a mai kommunikáció a gyerekek kommunikációjára nem ez a jellemző.
1: Egyáltalán, sőt.
0: De ezt a kérdést, ezt a kérést nem lehet visszautasítani.
1: Tehát... Akkor itt, amikor arról beszélgetünk, hogy kommunikáció, stratégia, kommunikációs technikák és bánásmód, akkor azért ez egy kétirányú utca, ha jól értem. Tehát itt nem csak az edzőtől, adott esetben a nevelőtől, ugye egy nevelőedzőnél még itt nagyon erősen a pedagógiai elemek is jelen vannak, nyilván valóan mindig jelen vannak, de talán erősebben, mint a szakmai rész. Szóval nem csak egy irányból várjuk itt a megoldásokat, hanem abban például tudunk segíteni akár szülőként, ugye, hogy a gyerekkel, hogyha úgy érezzük, hogy valami nem stimmel, akkor beszélgessünk el vele, és próbáljuk meg egy picit segíteni ebben, hogy ő maga nyisson talán az edző felé.
0: Igen, csak ugye pont egy érzékeny szakaszban, a serdülőkorban pont az a nehézség, hogy a gyerekek nem tudnak, vagy nem akarnak, vagy nem szeretnének beszélni.
1: Tehát még ilyenkor, a szokásosnál is kevesebb beszélnek.
0: Így van. Ilyenkor azért egy kicsit mélyebbre kell ásni, hogy mi ennek az oka, és mi az, ami korlátozó tényező, és itt jön a jó értelembe vett mézes madzag, hogyha ezt meg tudod beszélni az edzővel, akkor biztos, hogy ez a probléma is megoldódik, sikeresebb leszel, hiszen azért csinálod, mert te is ebben a sportágban jeleskedni szeret.
1: Igen, de azt az alapvető tételt azért elfogadhatjuk, amikor az ember elviszi a gyerekét egy sportra, amelyben esetleg tehetséges, amit szeret csinálni, és hogy te is mondtad, mestert választunk, tehát embert választunk, és nyilván nem a klubot, hogy az edző tudja a szakmát, de a gyerekemet én ismerem addig legalábbis a legjobban. Tehát, hogy abban kell, hogy legyen valami fajta fogadókészség az edző oldaláról is, hogy hadd mondjam el, hogy én mit tapasztaltam, hogy mire reagál jól, mire nem reagál jól, mik azok az eszközök, amivel adott esetben én tudtam eddig motiválni, hogy nyilvánvalóan ez egy más közeg. Szóval, hogy kell-e ebben a tekintetben a mai kultúrában az edzőknek nyitnia a szülői észrevételekre?
0: Mindenképp, és ez nem kevés munkát, feladatot jelent. Itt megint két szintre lehetne helyezni a történetet. Legyen szülői értekezlet, ahol az általános dolgokat, hogy ne kelljen százszor elmondani, azt megkapják a szülők, de utána legyen lehetőség az egyéni konzultációra. És ez nem úgy, hogy amikor kijön az edző, akkor gyorsan elkapom a kapuba, hogy csak azt szeretném kérdezni, hogy, mert az frusztráló mindenkinek, az nem működik. Tehát legyen fogadóra az egyéni kérdések megbeszélésére is. Ez igaz ugyan, hogy több munkát jelent, de nagyon-nagyon megtérül. A legkorszerűbb felfogások szerint is a csapatsportágakban is például egyénre szabott edzéstervelés, bánásmóddal és foglalkozással kell segíteni a fejlődést. De ettől függetlenül én nagyon jó kezdeményezésnek tartom azt, amikor a szülői értekezlet zajlik, de nem csak az edző által vezetve, hanem a szakember által is, és például pont a kommunikációba elmondják azokat az alapelveket, amiket a szülők is tudnak hasznosítani, ugyanúgy, mint a gyerekek is. Sőt, volt már olyan szülői értekezlet, ahol bent voltak a gyerekek is, és utána egy jó indulatú versengés indult meg, hogy ki az, aki jobban tudja érvényesíteni magát, akinek lesz jobb ilyen szempontból az én közlése. Mik ezek a helyzetek? Csak egy néhány példa ezzel kapcsolatosan. Az én közlés, hogy én azt gondolom, úgy éreztem, hogy, tehát nem megbántva senkit, csak jelezni azt az érzést, mert hogyha erről nem tud az edző, akkor azt gondolja, ez úgy hívjuk, hogy hamis feedback, tehát minden rendben van, a gyerek nem szólt.
1: Aha.
0: De közben meg kellett volna, hogy szóljon. Vagy mit jelent a kidolgozott kód és a korlátozott kód? Korlátozott kód, ma most akkor fussatok 10 kört, megkérdezi a sportoló, hogy miért csak. Hát ez nem lesz motiváló tényező, de

0: Van ilyen, hogy mert ez az én elképzelésem, oké. De ha csak hozzátesz, ugye az edzők ilyenkor azt mondják, hogy nekem nincs időm meséket regélni, hanem azt mondja, hogy most azért futjuk le a 10 kört, mert hétvégén szeretnétek megverni az Y csapatot, ahhoz meg az kell, hogy gyorsabban tudjál futni. Vagy vetít nekik külföldi felkészülésből mintákat, vagy összehasonlít például olyan adatokat, ami mostanában ugye az adatelemzés nagyon felfelé törekszik, ez egyik oldalról helyes is, bár ott is az egyéni különbségeket figyelembe kell venni, hogy hát nézd meg a te sportágadban az egyik legjobb, ennyit fut, ennyit ugrik, ennyit dob, ekkor ér oda, és így tovább. Ez nem azt jelenti, hogy a sportolónak ugyanazt kell elérnie, hiszen nem ugyanaz a biológiájuk, a felkészültségük, stb. De hogy valahol azért a célállításba legyen előtte az a kép, hogy az, ami most van, abból neki fejlődnie kell ide. És hogyha ehhez kér például segítséget, akkor ez tud működni. Vagy ugyanez, ami szinte lehetetlen ugye a serdülőknél, hogy a szülő megkérdezi, hogy mi volt az edzésen, semmi. És bővebben semmi. Na most ilyenkor ugye nagy ügyességre van szükség ezzel kapcsolatosan, hogy mi van mögötte, valaki megbántott, vagy sikerült, de éppen ezért mégis a többiek lenéznek téged, vagy szóval még egy jó sikerült eredmény is mehet negatív kontextusba, hogyha annak olyan lesz a körítése, vagy a sportolók, vagy az edző általi megítélése. És hát ugye ezek a fiatalok általában nagyon érzékenyebb. A felnőtteknél már más a helyzet, mert ugye egyrészt van megélhetési sportolás, az egy egészen másik téma, és annak a motivációs háttere is egészen más, de hogy ott már azért meghatározott céljaik vannak, és pontosan tudják, hogy mi fér bele a papírformába, milyen eredményt lehet elérni, melyik az a verseny, amit csak felkészülésnek tartunk, és melyik az, amire ténylegesen csúcsformát kell időzíteni. De a bánásmód ott is előtérbe kerül. Tehát azért tudunk arról, nem is egy olyan csapatról, aki 2 hét alatt megbuktatta az edzőt, amiatt, mert nem bántak velük jól. És ez érthető, ha szóltak egyszer, kétszer, háromszor, és nem. Tehát a megalázás, megtiprás, a másokkal való hasonlítgatás, az ezzel kapcsolatos érzelmi bántalmazás nem megengedett. Nagyon fontos, hogy a nemrégiben zajlott FEPSZAK Európai Sportpszichológiai Kongresszus anyagában is az edzői kommunikáció és a bánásmód előtérbe kerül a safeguardinggal együtt. A safeguarding azt jelenti, hogy biztonságos legyen a sportolás, se fizikai, se lelki, se mentális, semmiféle abúzus, bántás ne érje a sportolót.
1: Ez egy kritikus témakör, ezt látjuk az utóbbi években tulajdonképpen. Ez az, ami talán a legnagyobb konfliktust okozza a felszíre, törő és nagyon sokáig elhallgatott ilyen jellegű abúzáló légkör, ugye?
0: Na most itt egy nehéz helyzetben van az edző, mert ugye azt tudjuk, hogy bizonyos munkát csak ki kell taposni a sportolóból.
1: Szóval jó értelmében.
0: A jó értelmében, igen, de ez nem mindegy, hogy milyen eszközökkel teszi. Tehát ugye ott volt az a világhírű vízilabdás példa, amikor az edző lányán, kislányának a rongybabájáért kellett küzdeni, jó hangulatba, majd belepusztultak, de megcsinálták. Tehát azért mondom, hogy rengeteg módszer és lehetőség van ezzel kapcsolatosan, tehát az edzőknek sem ártana a régi mintáikat felülvizsgálni, levetni és kidobni belőle azt, amire nincs szükség, és utána pótolni olyan dolgokkal, amik ilyen szempontból tudnak működni.
1: Ha most már ezt említed, akkor már egy kicsit bele is megyünk ebbe a dologba, hiszen azért a minták azok sok esetben hozottak. Tehát, hogyha valaki mondjuk a saját fiatal korából, a saját sportolói pályafutásából hoz, adott esetben ebből a korszakból, amikor még valljuk meg akár a szóbeli abúzus, vagy az a fajta bántó légkör, hát kicsit természetesebb volt, vagy elfogadottabb volt, vagy része volt az életünknek. Én abban a korszakból jövök, amikor azt gondoltuk, és ha ezt úgy hívjuk például, hogy testszégyenítés, ez mindennapos volt, ugye a testsúly problémák, hány kiló vagy kislányom, hogy nézel ki, miért nem fogytál le, stb. Tehát ha valaki mondjuk rossz mintát hoz, és úgy kezd el edzőként dolgozni, előfordulhat, hogy visszanyúl ezekhez a rossz megoldásokhoz, és erre mondhat azt, hogy ezeket ki kell dobni, és adott esetben szakember segítségével kell új megoldásokhoz nyúlnia?
0: Nem csak visszanyúl, hanem egész egyszerűen abban a rendszerben építi föl az edzéseit, és nem is hajlandó a továbbképzésével foglalkozni, miért engem is vertek, engem is megaláztak, és mégis milyen jó sportoló lettem.
1: Húha, bizony. Most nem is akarunk se sportákba, se személyekbe, meg mintázatokba belemenni. Nagyon sok ilyet hallottunk az elmúlt években, azt gondolom, hogy tele volt akár a magyar, akár a nemzetközi sportsajtó ezekkel a szörnyű esetekkel. Szóval, hogy akkor ez egy létező jelenség, és ezek szerint foglalkozik vele a szakma, hogy hogyan lehet ezt új platformokra, új megoldásokra
0: helyezni. Nem kicsit, sőt nagyon. Az említett kongresszuson óriási szerepet kapott ez a terület, pontosan azért, mert az eredményt, főleg az élsportban, ha valahogyan el kell érni, ahhoz azért bizonyos nyomást kell gyakorolni, de nem mindegy, hogy hogyan. És ez az sem mindegy, hogy ez egy aznapra szóló sértődést jelent, esetleg csak a sportolónak, vagy évekre szóló olyan fájdalmat, amivel a későbbiekben esetleg elő is jön. Ez a MeToo mozgalom is azért volt nagyon izgalmas, hogy én is, mert hogy ha valaki kinyitotta a szelepet, akkor a többiek is megmertek szólalni. Ez egy normális szociálpszichológiai jelenség, mert sokan mondták, hogy miért nem szólt akkor. Azért egy mondattal hadd térhessek ki arra is, hogy Magyarországon is, de sok más országban is, tehát a nemzetközi tapasztalat is ezt mutatta, azt alázzák meg, aki az áldozat. Hogy miért ment oda, miért csinálta, biztos úgy csinálta, hogy kilógjon a valamelyik alkatrésze a tornaruhából, és így tovább. Tehát, hogy valami egészen elképesztő magyarázatokat kapunk ezzel kapcsolatosan, hogy mindezt el lehessen valamilyen módon fedni. De a legnagyobb baj az, hogy az áldozattá válás útja és az abból való kitörésnek a lehetősége még mindig nagyon-nagyon-nagyon korlátozott, és ezzel kapcsolatosan azt tanulják meg a sportolók, hogyha kinyitod a szádat, akkor vagy kirúgnak, vagy még nagyobb büntetést fogsz kapni, hogy megtanult, hogy még egyszer sose.
1: És ugye hát mégiscsak a kommunikációtól indultunk el, ugye? Tehát tulajdonképpen ez is végülis annak a nagy csomagnak a része, hogy a kommunikációs stratégiákban mi mindennel kell, lehet az edzői oldalt felvértezni, és szükségszerű, és adott esetben milyen olyan eszközöket kaphat a sportoló a saját igényei, illetve igaza érvényesítésére, amely a közös cél.
0: Így van. Azért valamelyest javult a helyzet, és nem kicsit. Most zárult le egy 4 éves gyermekifjúsági és szakembervédelem óriási projektünk, amiben most már el lehetett érni azt, hogy a 18 év alatt dolgozó, 18 éves életkorú sportolókkal dolgozó edző szakanyagot kap, vizsgáznia kell belőle, ennek mondjuk annyira nem örültek, de azért az hozzátartozik a dologhoz, tehát most már nem mondhatja, hogy hát én nem tudtam, hogy ezt nem szabad.
1: Értem, tehát tulajdonképpen Magyarországon mondhatni, hogy a működésnek az egyik feltétele az olyan szakemberek számára, akik 18 év alatti, tehát fiatalkorú vagy kiskorú versenyzők és sportolókkal foglalkoznak, hogy ezt a vizsgát letegyék, és ennek a feltételeit megismerjék.
0: És emellett természetesen a sportpszichológusoknak is feladatuk és kötelességük, ha ilyen problémával jelentkezik a sportoló, akkor nézzék meg, vizsgálják meg, ha kell, akkor küldjék tovább, és ugyanez a lehetőség az edzőknek is rendelkezésre áll. Tehát lehet, hogy jön egy edző, és azt mondja, hogy hát lehet, hogy én akkor ezt nem jól csináltam, szeretném elkerülni a jövőbeli hibákat, mit javasoltok ezzel kapcsolatosan. Tehát a lehetőség megvan.
1: Tehát a segítség elérhető.
0: Abszolút,
1: mindenkinek elérhető,
0: igen.
1: És szakember.
0: És nem szégyenletes. Tehát nem szégyelni való az, hogyha valaki ezzel kapcsolatosan azt mondja, hogy ebben még kevés a tapasztalatom, kérem a segítséget.
1: Hát azt hiszem, egy nagyon fontos témát érintettünk most a sportvilágon belüli kommunikáció és bánásmód kérdéskörével, sportpszichológiai szempontból. Rengeteget tudnánk még erről beszélni, és szerintem fogunk is, mert ezek a területek tulajdonképpen mindennel valamilyen formában kapcsolatban állnak, úgyhogy a következő epizódban egészen biztos vagyok benne, hogy erre is kitérünk majd újra. Vendégem volt dr. Lénát Ágota, egyetemi docens, sportpszichológus, és hát nagyon örülök, hogy ennek a sorozatnak most egy olyan részét tudtuk érinteni, szerintem a mai korunk egyik legfontosabb kérdése, vagyis az edzői kommunikáció és bánásmód. Köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt a Profil, legközelebb újra várjuk Önöket. Viszont hallásra!
2: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.
3: A Profil is újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most a Fonák és Tenyeres című műsorunkkal folytatjuk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Itt van, utána jött.
5: Hagyjon, örökség. Hol van? Sehol.
4: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
2: Filmek Jókai Mór regényeiből.
4: Nőr megyek a várokhoz.
2: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
5: Boldogsághoz mindenkinek jusson.
2: Vasárnap 20 órától az M1-en.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, ez a Fonák és Tenyeres magazin műsor, amelyben legalábbis legtöbbször teniszről, illetve jégkorongról szoktunk beszélni. Most így nyár közepe lévén maradunk a tenisznél, és a következő fél órában tenisszel fogunk foglalkozni, mert hogy azért mind magyar viszonylatban, mind pedig nemzetközi szinten sok érdekesség történt az elmúlt héten, vagy az elmúlt hetekben, hiszen több hét kiadás után ismét Kreisz Bálint és Farkas Márton itt a stúdióban. Szervusz, Bálint!
9: Szia, Marci, és köszöntünk újra itt a stúdióban.
8: Úgyhogy lesz, amivel picit visszamegyünk az időben, és nem kifejezetten mondjuk az elmúlt napok történésére reagálunk, de tényleg elég sok témánk van, kezdve mondjuk Piros Zsomborral, aki egymást követő két Challenger tornát tudott megnyerni, vagy ott van Bondár Anna, aki egymást követő harmadik évben tudott Hamburgban döntőt játszani. De beszélhetünk természetesen nemzetközi dolgokról is, hogy ezért vannak komoly áttörések, visszatérők, hogyha azt nézzük, hogy kik nyerték az elmúlt héten a nagy tornákat, illetve hát ott van például a jövő zenéje is, beszélünk majd egy tehetséges fiatal magyar lányról, aztán egy már inkább befutott osztrák leányzóról, és hát ugye az olimpiai programot is akár ide vehetjük majd, hiszen ez nemrég látott napvilágot, hogy azért 2028-ban a Los Angeles-i olimpián nagyon érdekes lesz a versenynaptár, hiszen nagyon szűk ott az idő a Wimbledoni torna, illetve a Los Angeles-i olimpia között. Na de akkor Bálint, úgy is kérdezlek, mint a műsor szerkesztőjét, hogy mivel kezdjünk.
9: Szerintem adjuk meg a tiszteletet Piros Zsombinak, mégiscsak az elmúlt hetekben azért ő szolgáltatta az igazán nagy sikereket, erről már Somogyi Zsófiával beszéltünk, de múlt héten nem fejtettük ki igazán, lévén ott felvetadásunk volt, és a Rafael Nadal dokumentum sorozatról beszéltünk, amit egyébként ajánlunk megnézésre azoknak is, akik esetleg nem hallgatták azt az adást. Szóval kezdjük Zsombival, mert sorozatban 11 mérkőzést meg tudott nyerni, és volt két fantasztikus tornagyőzelme, és ki fogjuk fejteni, de nagyon közel került ahhoz, hogy ismételten az álmaért tegyen egy nagy lépést.
8: És hát ha már 11 győzelem, 11 Challenger torna sikernél jár most már Piros Zsombor, aki ugye 2022-ben Tamperében nyerte meg az első Challenger tornáját, 2018 óta játszik egyébként Challenger tornákon, tehát ugye nagyjából 4 év telt el a 3,5-4 év telt el az első tornagyőzelméig, és 2023 áprilisában, illetve 2025 májusában is már volt egy ilyen duplája a Zsombornak, amikor egymást követő két Challenger tornát tudott megnyerni, ugye tavaly májusban Ostrava és Tunis, idén pedig ugye Brassó, illetve Jászvásár, és hát ugye, ha megnézzük unblock a 2026-os naptár évet és a Challenger tornákat, akkor azt látjuk, hogy Zsombor 4 tornagyőzelmén kívül ennyivel csak a argentin Diaz Acosta rendelkezik, de Zsombornak van a legtöbb döntője, szám szerint 6, hiszen idén már játszott ugye Lugánóban, illetve Madridban is finálét. Mit szólsz a teljesítményéhez? Meghallgatjuk majd őt magát is, de ha picit megnézzük az eredményeket, megnézzük ezt az utat, meg tényleg Zsombinak az egész évét, és azt, hogy most már azért per pillanat 122. hely környékén van, de amikor megnyerte a tornát, akkor a 120. helyre lépett előre.
9: Igen, hogyha csak azt nézzük Zsombi esetében, hogy március leszámítva minden hónapban van Challenger torna döntője, ez szerintem önmagáért beszél, és megmutatja azt, hogy ennyire kiegyensúlyozott a karrierje során még sosem volt a magyar teniszező. És az interjúból sok minden ki fog derülni, nem szeretném előre lelőni, de érdemes lesz hallgatni, mert sok apróságra figyelmes lehet majd az ember, de jó az igazából, sokszor beszélünk arról a sport kapcsán, itt a Sportrádióban is, hogy kitolódtak a határok, sokan már 35-40 évesen is képesek még a pályafutásuk aktív szakaszát jó szinten teljesíteni. Zsombi ugye jelenleg 26 esztendős, és rengeteg példa van arra, hogy valaki ilyenkor kezd el átlépni gátakat, kicsit új szintre emelkedni, és elérni azokat a dolgokat, amikért fiatalon küzdött, aztán valami miatt nem sikerült, de változtat egy-két dolgon, és bebizonyítja, hogy igenis el tud jutni arra a szintre. Ez a fajta kiegyensúlyozottság szerintem annak a jele, hogy Zsombi megérett azokra az álmokra, amiket a legjobb száz kapcsán dédelgetett hosszú évek óta, és amihez már annyira közel járt sokszor, mert eddig voltak kiugró hónapjai, voltak, amikor jól szerepelt, de most tényleg folyamatos ez a fajta teljesítmény, minden hónapban megmutatja magát. Most ez a két egymás követő torna abszolút magáért beszél, és az az érdekes, hogy az ő története, hogyha itt a két román challengerről beszélgetünk, az valójában nem is Brassóban kezdődött, hanem Wimbledonban, június 24-én, amikor elvesztette a selejtező második mérkőzését Harris ellen, és azzal vált biztossá, hogy nem lehet ott a főtáblán, mert ugye ha mondjuk a harmadik fordulóba eljut, akkor még akár szerencsés vesztesként lehetett volna esélye, bár nyilván a ranglistája azért nem volt olyan, de hogy az egy teljesen másik felállás, vagy hogyha mondjuk feljut a főtáblára, nem jutott föl, így arra a két hétre, ami a wimbledoni torna, kapott lehetőséget, és nyilván az első hét olyan szempontból jó, hogy a világranglista első 100 helyezett játékosa biztosan Angliában lesz a füves pályás Grand Slamen, tehát lehet azzal kalkulálni, hogy egy alacsonyabb rangsorú mezőny lesz, és egy olyan játékosnak, aki mondjuk a 100 és a 200 közötti távban van, de annak az első felében is lemaradt egy Grand Slam tornáról, ezek jó lehetőséget adnak, hogy alacsonyabban jegyzett játékosokkal játszanak, de nyilván ezzel a lehetőséggel élni is kell. És ugye sokan van, a jászvásári torna az már Wimbledon második hetében volt, ott már sokan van, hogyha valaki mondjuk hamar kiesik, és szeretne még néhány pontot gyűjteni, akkor a második héteni Grand Slam tornában már beszokott nevezni egy challengerre. Ugye ilyenkor ATP rangsorú torna az nincs, ami mondjuk a 200-as szintől kezdődik, vagy a 250-es szintől, bocsánat. Tehát ott már azért jöhetnek szembe erősebb nevek, akik Wimbledonban is ott voltak, de valami miatt korán búcsúztak. Viszont az, hogy a selejtezőből nem tudott feljutni, az ő esetében egy jó lehetőség volt, amivel élni is tudott, és talán annyira nem is bánja, mert azért a füves borításon nem tudom, hogy ő mire lett volna képes, és jóval több pontot szerzett így.
8: Hát például a jászvásári tornán már legyőzte azt a bosnyák Dzumurt, aki majdnem 100-ban van a világranglistán, és aki egyébként azt követően ATP 250-es torna döntőt játszott. De hát akkor hallgassuk meg Piros Zsombort, hogy erről a két torna győzelemről hogyan vélekedik a riporter környei Bence. Elsőként a brassói diadalt elevenítették fel.
10: Igazából, hogyha az eredményeket így megnéztük, akkor hát így különösebb probléma nélkül húztad be ezt a tornát, hogy látod?
11: Hát ezt azért így talán nem mondanám ki, de mindenképpen az első három forduló, még ott volt is egy döntőzetes mérkőzés, azt éreztem, hogy játéktudásban és fizikailag is azért az ellenfeleim fölött voltam. Ez egy nagyon jó érzés volt, bár nagyon szerencsés sorsolásom volt, mert nem játszottam 400-on belüli ranglistájú játékossal. Ezzel nem az én érdememet akarom elmenni, csak hogy azért kiemelném, hogy azért itt a két hét alatt voltak szerencseim, amivel itt verseny során lehet egy játékosnak, és ezért az elődöntő döntő az azért elég húzós volt. Még ha a döntőben nem is vesztettem szettet, de az ellenfelem az zseniálisan és nagyon-nagyon kiemelkedően jól szervált, és azt azért ott a meccs első felébe azt éreztem, hogy nem nagyon fogom tudni kezelni, aztán hál' Istennek azért belehibázgatott egyet-kettőt, és azt ki tudtam használni a végén.
10: És aztán végül meg is nyerted ugye Brassóban, majd aztán Jászvásáron is, és hogyha már említetted az ellenfelek helyezését, ott azért már volt 106. 116. 9. ha jól emlékszem, tehát hogy ott már azért voltak olyan kaliberű ellenfelek, akiknél oda kellett figyelni, volt három tiebreakes győzelmed is, ez egy nagyon-nagyon erős mentális állapotról árulkodik?
11: Hát így, mint eredmény utólag, így azt mondom, hogy igen, hála Istennek nem csak a tiebreakoknál, hanem most egész nyugodt tudtam lenni ilyen breaklabdák hárításánál is, rengeteget hárítottam a két hét alatt. Így a meccs közben nem éreztem annyira, hogy mentálisan erős vagyok, de így most így két hét után visszatekintve, hogy nem tudom, 12 nehéz szitúból mondjuk 10-ből jól kijöttem, így azt merem mondani, hogy most ezt ebbe a két hétben meg tudtam fejlődni. Nyilván ezt nem azt jelenti, mert néha az elég labilis vagyok mentálisan, hogy ez most a következő két hétben is garancia lesz, de most ezt valahogy az idegrendszerileg meg fejben így jól tudtam kezelni, és ez nagyon sokat hozzáadott egyébként a győzelmekhez. Remélem, hogy ilyen stabil tudok és pozitív lenni lenni, mint ebbe a két hétben a nehézségeknél.
10: Nagyon-nagyon közel vagy a karrier csúcsodhoz, és ahogy említetted, akkor ez is egy motiváció, hogy ezt a 106. helyet ezt újra elérd, vagy még beljebb adott esetben?
11: Abszolút, igen. Ugye 3 éve voltam a karrier csúcson, ott egy óriás nyomás helyezedett rám. Tényleg meslabdám is volt egyébként ahhoz, hogy bejussak a top 100-hoz. Most úgy érzem, hogy egy kicsit érettebb fejjel, lazábban tudom ezt kezelni, nem erre gondolni a meccsek közben, bár nyilván akarva akarom, hogy előjön ez a gondolat, de ahogy kezelem, az szerintem egy kicsit érettebb és nyugodtabb, inkább a játékom fejlesztésére koncentrálok, mint hogy most éppen az egyik győzelmem most megelőzöm a 116-at, vagy nem. Ilyen hosszú távon gondolkozok most már, inkább tényleg így a játékom fejlesztése, meg ugye a mentális fejlesztésen, és ugye ami nem utolsó, mert nem vagyok egy izomkolosszus sajnos, meg nem bírom a hosszú meccseket, így most egy új kondiedzővel fogom folytatni, egyébként tegnap nappal kezdtünk Tóth Péterre, és remélhetőleg ezeket a hiányosságokat tudja fejleszteni.
8: Sok érdekességet hallottunk Piros Zsombortól, beszélünk majd mi is mindjárt a ranglistás dolgokról, hogy tényleg mennyire van közel ez a top 100, és hogyan lehetne oda végre betörnie Piros Zsombornak, de előtte talán picit térjünk erre a mentális oldalra, amiről Zsombor is elég érdekes dolgokat mondott, elmondta azt, hogy azért sokszor sajnos labilis etéren, de hogy most ebben az elmúlt 2 hétben sikerült kiegyensúlyozottnak lenni, és egy talán a gondolkodását is picit átformálta, átalakította itt az elmúlt időszakban, és talán a ranglistát sem bűvöli annyira, hogy éppen most egy-egy győzelemmel mennyit tud előre menni. Ha megnézzük tényleg akár csak a 2026-os teljesítményét, az, hogy van már 6 torna döntője, nyilván közben azért voltak visszalépések, még ugye sérüléssel is talán visszatérő gondjai vannak, meg volt a korai búcsuk, de hát azért mégiscsak egyfajta stabilitást, egyfajta magas szintű stabilitást láthatunk nála.
9: Igen, amikor nyilván én már hallottam ezt az interjút, így könnyű volt azt mondanom, hogy szerintem sokat változott, és most megérett arra, hogy ott legyen a legjobb 100-ban már csak a stabilitása miatt is. Remélem, hogy azok a hallgatók, akik az előző percekben hallották Zsombor gondolatait, azok egyetértenek most ezzel a kijelentéssel, mert amellett, hogy valaki ennyire jól szerepel, és majdnem minden hónapban az év eddigi szakaszában bejut egy tornadöntőbe, aminek a kétharmadát megnyeri, az, hogy valaki ennyire szépen tud beszélni, és ennyire tisztán tudja látni a saját korábbi hiányosságait, ez szerintem a jó sportoló egyik ismérve, és kicsit közhely, de szokták mondani, hogy a problémák megoldásának az egyik kulcsa, hogyha felismered azt a helyzetet, és az, hogy ő felismeri azt, hogy neki fejben a játékára sokszor kihatással volt az, hogy mondjuk meccslabdája volt a legjobb 100-hoz, vagy hogy mennyire közel volt ahhoz az álomhoz, amit el szeretett volna érni, ez mutatja azt, hogy már akkor valószínűleg abban a fázisban van, hogy ezen tovább is tud lépni. Igazából az elmúlt években, ugye 2024 márciusában volt a karrier csúcsa Piros Zsombornak, ez a 106. hely, azóta volt szerencsém több Davis kupáról is mondjuk a helyszínen tudósítani, és volt olyan, amikor mikrofonon kívül beszélgettem Zsombival, és már mondta azt, hogy ő úgy érzi, hogy nem görcsöl annyira ezen a legjobb százon, tehát bele tud törődni abba, hogyha azon kívüli játékosként kell befejezni a pályafutását, de mondjuk amikor erről beszélgettünk, akkor volt a 200. hely környékén, vagy talán még azon is egy picit kívül, és bennem ott volt egy olyan gondolat, hogy nagyon jól hangzik ez, de hogy bízom abban, hogy ha esetleg egyszer újra közel kerül hozzá, mert a játék tudása egyértelműen megvan, akkor is ezt tudja majd tartani, mert sokkal könnyebben beszél az ember a 200. helyről arról, hogy nem érdekli őt már, hogyha 100-on kívül lesz, meg nem görcsöl már ezen a dolgon, de amikor valaki újra eljut a kapujába, és újra 5-10-15 helyre van attól, és csak néhány pontra van attól, hogy ezt elérje, akkor lehet, hogy ezek a gondolatok újra előtörnek. És az, hogy most ezt az interjút már úgy adta, hogy túl volt 2 torna győzelmen, és tényleg belátható közelségbe került újra a legjobb 100, és ismételten ezt tudja mondani, hogy nem görcsöl ezen annyira, és nem ebben méri már a sikerét, ez nekem azt mutatja, hogy ez nem csak egy üres gondolat volt, vagy egy vágy volt Zsombi részére, hogy ezen a problémán már túllépett, hanem valószínűleg tényleg így van, és sokkal oldottabban fog játszani, hogyha újra oda kerül, hogy mondjuk mérkőzést kell nyerni ahhoz, hogy bejusson a legjobb 100-ba.
8: Bizonyos szempontból egyébként ebben a naptár évben Zsombor benne van a 100-ban, hogyha azt nézzük, hogy ebben az évben ki hány ranglista pontot gyűjtött, akkor Piro Zsombor most per pillanat a 92. helyen áll. Ugye csak ezzel az elmúlt, illetve csak ezzel a két tornagyőzelemmel 175 pontot szerzett, összesen pedig 465 egységnél jár, úgyhogy... És hát ugye nézhetjük azt is, hogy hány védendő pontja van még ebben a naptár évben, ugye ebben a szezonban 52, tehát jó esélye van arra, hogy, hogy itt azért egy-egy jó teljesítménnyel még sok pontot tudjon gyűjteni, meg bejuthasson a top 100-ba. Érdekesség, hogy Fucsovics Mártonnak 4 Challenger torna győzelem után volt meg a top 100, Marozsán Fábiánnak pedig 3 után sikerült bekerülni tényleg ebbe a vízválasztó százasba, mert nyilván, hogyha egyszer sikerülne Zsombinak is áttörni ezt a határt, és picit ott megragadni, más tornákat, ATP tornákat játszani, ott pontokat gyűjteni, azzal magával hozná mondjuk azt, hogy Grand Slam tornákon is alanyjogon ugye főtáblás lehessen. Egyszerű a kérdés, de kerekítve itt a gondolatmenetet, szerinted 2026-ban Piro Zsombor betöre, belépe a legjobb százba?
9: Én azt gondolom, hogy igen, és ugyanakkor hozzátenném azt, hogy nem kell megijedni, ha ez esetleg nem augusztusban történik, mert 52 védendő pontja van a szezonban, de mindegyik augusztusban. Tehát könnyen lehet, hogy a US Open a 40 pontja, amit a selejtező 3 mérkőzésének megnyerésért és az első fordulóban való részvételért kapott, az kiesik, mert az egy nagyon nehéz dolog lesz újra felkerülni a főtáblára, hogyha úgy dönt, hogy elmegy a selejtezőbe, és mellette van Cordenance-ból egy negyed döntője, ami 12 pontot ért, az augusztus 7-én esik ki, hogyha minden igaz, de az biztos, hogy augusztus első felében. Tehát, hogy könnyen lehet, hogy 52 pont kiesik, és akkor egy picit távolabb kerül a legjobb 100-tól, de most megnéztem az aktuális menetrendjét a játékosoknak, és Zsombi a következő két hétre be van írva két Challenger tornára. Az első az Hagenben egy 100-as Challenger, ez augusztus 3-ától 9-ig lesz, utána pedig átmegy Hamburgba, ahol egy 75-ös tornán indul. Az elősőként felsorolton ott 3. kiemelt, a másodikként említettnél pedig ő az első kiemelt. Ez 175 pont megszerzését jelentheti. Itt ugye ki fog esni 12, de hogyha ezen a két tornán mind a kettő jól szerepelne, akkor nagyon-nagyon közel kerülhetne a legjobb 100-hoz. Most, hogy ezt pontokban is érzékeltessük, jelenleg a 100. helyen az élő ranglistán Benjamin Bonzi van, akinek 633 egység van a neve mellett, Piros Zsombor 517 ponttal áll, ez gyors fejszámolással 116 egység különbség a legjobb 100-hoz képest. Ez Challenger tornákban mérve egy győzelem és legalább egy elődöntő. Szerintem Zsombi formáját látva ez igenis meg lehet.
8: Legyen így, és ha már említetted Hamburgot, akkor folytassuk Bondár Annával, aki ugye 2024-ben az akkor még 125-ös WTA tornát nyerte meg. Tavaly ez a torna már 250-es besorolás volt, de Anna akkor is eljutott a fináléig, csak úgy, mint ebben az évben. Azonban a döntőben a német Tamara Korpács ellen 6-3-6-3 arányban alul maradt. Hát érdekes ez a párosítás, hiszen immáron 5. alkalommal találkozott Bondár Annával a német hölgyel, és még egyszer sem sikerült őt legyőznie. Ráadásul, amikor salakon játszottak, akkor még szettet sem tudott nyerni Anna. Hát ez a tendencia, ez most sem változott, most sem fordult meg. Anna egyébként a döntőbe vezető úton, hát ilyen 100 körüli, 100 világranglista 100. helye körüli játékosokat győzött le sorban, a döntőben azonban a német lány hát igencsak komoly nagy ütéseit vagy ütőerejét valahogy nem tudta kompenzálni, bár ott a második játszma során, második játszma vége felé azért ott voltak nagyon szép bravúr pontjai Annának, vagy nagyon szép bátor megoldásokat is tudott választani, de Korpács erősebbnek tűnt.
9: Igen, Korpács egyébként nagyon jó játékos, az esetében ki kell emelni azt, hogy amíg volt Budapesten WTA torna július közepén, annak ő rendszeresen visszatérő vendége volt, és nagyon szerette is ezt a helyszínt, meg általában jól ment neki. Az egyik győzelme Bondár Anna ellen éppen ott van, és egyszer nyert Székesfehérváron is, tehát hogy ők már kétszer is találkoztak Magyarországon. Korpácsnak nagyon kemény játéka van, ami picit hektikus tud lenni, hogyha a legjobb játékosok ellen játszik, mert... néha nehezen tudja variálni a teniszét, amúgy nagyon erős ütései vannak, de van, hogy mondjuk a rövidítéseiben nagyon rossz napot fog ki, és hogyha ez így néhányat berövidít, és nem sikerül, akkor el tudja veszteni teljesen az önbizalmát. Most ezen a tornán nagyon maga biztos volt, és az, hogy ő már a legjobb 50-ben van a világranglistán, azért az egy extra dolog, és ez annát mutatja, hogy ellene is ott tudott lenni. Nyilván bár azért gondolom, hogy nem jut feltétlen eszébe, hogy őt még soha nem győzte le, de azért a játék stílusok azok, amik árulkodó dolgok, Annának ott, ahol kicsit nehezebb kreatív teniszt játszani, ott jobban meg tud ülni a problémája, mert ő is szerintem olyan játékosnak mondható, akinek vannak kreatív elgondolásai a teniszről, és szereti, hogyha azokat meg tudja valósítani, és picit mondjuk irányítani tudja a játékot. Korpácsnak a felépítés, a testfelépítés olyan, hogy egy nagyon izmos játékos, aki elképesztő erővel tudja ütni a labdákat, és sokszor ez egy kifizetődő taktika, ahogyan az például ezen a tornán is volt. Anna esetében viszont ki kell emelni azt, hogy a hamburgi tornán elképesztő, hogy szerepelt. Tehát ugye tavaly itt járt évvégén a stúdiónkba, és akkor is beszélgettünk erről, ott ugye párosban is volt egy tornadöntője a tavalyi évben, most úgy nem indult el, de az, hogy már sorozatban ez a harmadik év, amikor ott van a legjobbak között, ugyanazon a tornán, ez szinte teljesen példátlan. Nem is nagyon van más ilyen torna az ő esetében, ahol ennyire jól szerepelne folyamatosan. Ugye, ami a 250-es szinttől kezdődik, ott mindössze két döntője van, mind a kettő Hamburgból, tavalyról és idénről, és kár, hogy egyiken sem tudott játszmát nyerni, de majd ha egyszer újra visszatér a stúdiumból, akkor megkérdezzük, hogy mit tud a hamburgi salak, amit a többi salak nem feltétlen.
8: Egyébként Anna azért így védte a pontjait, ugye ebben a döntővel is, és azért jelentősen előre tudott menni a világranglistán, ugye 20 helyet lépett előre, nála is többet lépett előre egyébként Tamara Korpács, aki és Steffi Graf volt az első német győztese a hamburgi tornának, ő 35 helyet ment előre, és most már ott van a legjobb 50 között, ugye a 31 éves teniszező, aki karrierje során a második WTA tornát tudta megnyerni.
9: Igen, itt Anna esetében ki kell emelni, hogy azért is kicsit csalóka ez a 20 helyet jött előre, mert a hamburgi tornát tavaly egy héttel korábban rendezték, tehát már a torna kezdetére kiestek a pontjai, amiket visszaszerzett, így ha mondjuk egy kéthetes összevetést nézünk, akkor lényegében megtartotta a pozícióját, de meg kellett védeni ehhez a pontjait.
8: Maradva még a hölgyeknél, ugye Udvardi Panna lehet tulajdonképpen az eddig említett Piros Zsombor és Bondár Anna között a kapocs, hiszen Anna Jászvásáron is ott volt, illetve Hamburgban is játszott, és mindkét tornán Paula Badoza, a spanyol éljátékos győzte le Annát egyaránt két játszmában. És beszéljünk egy nagyon fiatal magyar hölgyről, ritkán esik szó itt utánpótlás korú játékosokról ebben az adásban, de hát Bevíz Luisa, 16 éves magyar teniszező hölgy a juniorok között nyeregeti a tornákat, és ebben biztosította, hogy az év utolsó Grand Slam tornáján a lányok versenyében főtáblás lesz.
9: Igen, egy 16 éves sportolóról beszélgetünk, és a magyar játékosok, a mostani legmagasabb jegyzett magyar játékosok útja azért megmutatja, hogy milyen nagy a harc a junior korosztályban, és hogy mondjuk egy nagyon jó junior szereplés nem feltétlen jelenti azt, hogy valaki a profik között is első számú játékos lesz, de ugyanakkor egy jó kiindulási alap. Ugye Fucsovics Mártonnak is van junior Grand Slam győzelmes, Tolár Fannit is lehet említeni, Gáfi Dalmát is. Ugye a füvesborításon sok sikert értek el a magyarok. Ellenpélda mondjuk Marozsán Fábián, aki a juniorok között nem ért el eredményeket, de az, hogy Bevíz Luisa ennyire az elmúlt hónapokban meg tudja mutatni a tehetségét, és bejött a legjobb 50-be, ez már csak azért is fontos, ahogy te is említetted, ezzel ott lesz a US Open főtábláján, másrészt 40 helyet jött előre egy hét alatt a ranglistán, de az, hogy a US Open-en ott lehet, amelynek a második hetében szokták rendezni mindig a Grand Slam tornákon a junior versenyeket, hogy megtapasztalhatja ezt a légkört, hogy milyen egy Grand Slam torna, milyen a legnagyobb játékosok mellett lenni, ugyanazokban a létesítményekben edzeni, ahol ők is készülnek, az egy fantasztikus dolog, és legutóbb, aki juniorként részt vehetett egy Grand Slam torna sorsolásában, főtábláján, az Udvardi Luca volt 2023-ban a Roland Garroson, és az ő esetében is látjuk azt, hogy mennyire nehéz az átállás, mert a junior korosztályban mondjuk egy 2-300 fős mezőny van, addig a felnőtteknél 900-an, 1000-en küzdenek azért, hogy bejussanak a legjobbak közé, de Lucának is szerintem nagyon-nagyon sok hasznos tapasztalatot jelentett az, hogy ott lehetett egy Grand Slam tornán vagy Grand Slam tornákon. Reméljük, hogy Bevíz Luisának is ez lesz az egyik gyümölcse annak a sikernek, amit elért.
8: És jó is, hogy említed Udvardi Lucát, mert tulajdonképpen ezért is van hírértéke ennek az egész történetnek, hogy elég rég volt, 3,5 éve, hogy utoljára magyar lány játszani tudjon ugye ilyen tornán. Egyébként ugye Udvardi Luca 2022-23-ban viszonylag rendszeres résztvevő volt ezeknek a Grand Slam tornáknak, sőt, 22-ben Wimbledonban döntőt is tudott játszani, és így itt nyilván értelemszerűen a US Open-en is ő volt az utolsó, aki 2022-ben magyarként rajthoz tudott állni, akkor egyébként a 11. kiemeltként egy kört tudott menni. Hát picit maradva ezen a vonalon, de már nemzetközi vizekre vezve, a szomszédokban, a sógoroknál, az osztrákoknál van egy 18 éves teniszező hölgy, Lili Tegger, aki megnyerte élete első WTA tornáját, méghozzá a prágai keménypályás tornát. 74. volt a ranglistán, a torna előtt most már a 45. És egy olyan teniszező hölgyről beszélünk, aki egykezes vonákot üt 18 és fél évesen. Érdemes megnézni például a döntőjét, amely Darja Snigur ellen nyert 7-6-6-2 arányban. Nem akárkiket vert meg egyébként ezen tornán, mert Sara Bejleket is például, vagy Barbara Krejcsikovát is le tudta győzni. Érdemes lesz, azt gondolom, a közeljövőben őt figyelemmel követni. Tényleg nagyon látványos a tenisze. És hát maradva még itt a áttörést hozóknál, beszéltünk akár a férfiaknál, ugye Quentin Halisről, a francia játékosról, aki hát 14 éve tagja az ATP profi mezőnyének. Persze fiatalon, 15 évesen került be a körforgásba, tehát mégiscsak 14 évet várt arra, hogy megszerezze első ATP címét. Erre most Ausztriában, Kitzbühelben került sor, Bublikot, Alexander Bublikot verte 6-4-7-6-ra a fináléban. Érdekes, hogy milyen utak vannak itt teniszben, hogy valaki mondjuk most csak menjünk Teggerig, 18 éves Teggerig, 18 és fél évesen megnyeri az első trófáját, valaki meg 29 éves korára jut el oda, hogy elérje ezt a nagy sikert.
9: Igen, itt is a junior és a felnőtt mezőny közötti párhuzamot és az utak közti különbséget fel lehet hozni. Teger esetében már csak az is különleges, hogy női játékosként egykezes fonákat üt, mert a férfiaknál is kiveszőben van ez a fajta ütés. Itt az egyre növekvő fizikalitás és hasonló dolgok miatt ez mindenképpen egy különleges út, hogy a hölgyeknél van, aki ezt választja, és ezzel sikeres is tud lenni. Az ő példája és Alice példája a múlt hétre, vagy az elmúlt hetekből tökéletesen megmutatja azt, amiről az elmúlt néhány percben beszéltünk, hogy hiába jó valaki nagyon junior korosztályban, nem biztos, hogy ez a felnőtteknél sikerre váltható, és annak sem kell feltétlenül izgulni, aki a junioroknál nem ért el sikereket, mert a felnőtt tenisz az egy teljesen más kávéház, és egy sokkal hosszabb távú dolog és energiabefektetés.
8: Hát ha már egykezes vonák, akkor azért Stefanos Tsitsipast is említsük meg, aki 16 hónappal a dubai sikere után tudott ismét ATP trófeát nyerni, sorozatban már a 13. karrierje során. A Gstaadi versenyt húzta be, Rinnertnél Shevchenkót és a döntőben a belga Collignont is le tudta győzni. Visszatért végérvényesen, vagy ez inkább még csak egy állomása, hogy azért a görög az elmúlt szűk másfél évben azért elég komoly lejtmenetben volt, de visszazárkózni látszik.
9: Igen, én azt gondolom, hogy ez egyelőre azért még csak egy állomás, és Tsitsipas esetében ki kell emelni, hogy mennyire közel került az elmúlt hetekben ahhoz, hogy kicsusszon a legjobb százból, mert nyilván a legtöbb teniszrajongó azért úgy emlékszik rá, mint egy legjobb 10-ben jegyzett teniszező, de június 22-én a 88. pozícióban volt, most ezzel a tornagyőzelemmel visszajött az 51. helyre, de hogy talán az ő pályafutása szempontjából az utolsó pillanatban jött ez a torna győzelem, mert ha kicsúszott volna a legjobb százból, akkor onnan nagyon nehéz lett volna visszazárkózni azokkal a sérülésekkel, ami neki volt, meg azzal a nehéz életúttal, mert azért már itt sokszor beszélt arról, hogy nem biztos, hogy újra olyan szinten tud teniszezni. Reméljük, hogy ez meg fog változni, de azért ez még egy hosszabb út.
8: Hát akkor a jövő heti adásunkban beszélünk arról, hogy hogy lesz majd a Los Angeles-i olimpia teniszprogramja, hogyan fér majd meg ez a Wimbledon-i Grand Slam tornával, illetve hát arról is a jövő héten fogunk érdekezni, ami ma látott napvilágot, hogy a US Open vegyes páros küzdelmeiben Novák Djokovic és Arina Sabalenka egy csapatban fog küzdeni, beszélünk majd erről is, illetve arról is, hogy Carlos Alcaraz visszatérése hogyan halad, mikor láthatjuk ismét a spanyol ázt újra a pályán. Ennyi fért azonban már a Fonák és Tenyeres magazin műsorba. Most hírek következnek, aztán pedig majd a sport történelemmel folytatjuk itt a Nemzeti Sport Rádió műsor folyamát.
9: Viszont hallásra!
8: Viszont hallásra!
2: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
12: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
13: Nagyon jó megúszó voltam.
14: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
15: Mondom, hát ez nem lehet.
16: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
17: Imogoszú!
18: Úszogumi!
17: Pontos!
19: Ó, magyarul!
20: A nyelvítás előtt!
21: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
22: Zinedine Zidane lett a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament. Napos, száraz idő lesz ma, kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
22: Negyedik helyen végzett a magyar női párbajtőr csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású válogatott, a kolumbiai, a lengyel és az amerikai együttest is magabiztosan győzte le. Az elődöntőben viszont az észektől 42-34-re, a bronzmérkőzésen pedig az egy éve bronzérmes dél-koreaiaktól 45-40-re kapott ki. A férfi tőrválogatott pedig a hetedik lett a VB-n. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Jandor, Tóth Gergő alkotta együttes, két győzelem után kikapott a negyed döntőben a hazaiaktól. Ezután az oroszoktól is vereséget szenvedett a magyar csapat, amelynek a hetedik helyért viszont már nem kellett pástra lépnie, mert az egyiptomiak sérülés miatt visszaléptek a helyosztóktól. Hivatalossá vált, hogy Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok 54 éves szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. A nemzeti csapat irányítását Didier Deschamps-tól veszi át, aki 2018-ban VB-t nyert, 2022-ben döntőt játszott. Az idei világbajnokságon pedig negyedik lett a francia együttessel. Az aranylabdás Zidane edzőként két időszakban irányította a Real Madridot, amellyel három alkalommal nyert bajnokok ligáját.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
22: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülőállomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Fenn kell tartani a készpénzes fizetés lehetőségét a fővárosi parkolásnál, jelentette ki a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkoló automaták leszerelésének megállítását. Mint fogalmaztak, egyetlen közszolgáltatás esetében sem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon. Biztonságban van az ország energiaellátása, annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi erőmű teljesítményét. Tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott intézkedés. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt.
13: Közlekedés.
22: Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Hortnál a 62-es kilométernél 3 kilométeres torlódásra kell számítani munkavégzés miatt.
13: Időjárás.
22: Napról napra melegszik az idő, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
13: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
13: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporttörténelem a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Kis termete miatt eltanácsolták a sportáktól, de nem hagyta magát. Szívós volt a futballpályán is. Angolok között egyetlenként kétszeres aranylabdás, magyarán az egyetlen kétszeres aranylabdás angol labdarúgó, nem mellékesen meggyőztes. Igen, a bajnokok ligáját akkor még a bajnokcsapatok Európa kupájának nevezték. A július 20-án 75 éves korában elhunyt hatalmas egérre, Kevin Keeganre emlékezünk. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, beszélgetőtársam Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Szia! Hát kezdjük talán azzal is, hogy magyaráznak, hogy miért hatalmas egérnek nevezték.
17: Igen, a Mighty Mouse, ez volt ugye a beceneve. Hát azért főleg, mert alacsony volt, és nyilván az öltözői szleng azonnal kitalálta, hogy akkor ő a hatalmas. Azzal kezdeném egyébként, hogy Kevin Keegan nem a munkásosztály hőse lett, hanem a labdarúgása, a labdarúgó pályákért. Ezt azért illik leszögezni, mert a bányász családból származó srác sem az életben, sem a pályán nem vetette meg a melót, a munkát, a kemény munkát. Legnagyobb futball sikereit a Beatles városában, Liverpoolban ért el, igaz, amikor az iparvárosba került a legendás együttes már feloszló, de John Lennon egyik világhírű számát a szerző és a Plastic Ono Band előadásában mindenki ismerte. A dal arról szól, a munkásosztály hősének lenni nem akármi, azaz jelent valamit angolul, working class hero is something to be.
3: Talán senki sem gondolta, hogy az alacsony termetű srác a futballpályán kiemelkedett társai közül.
17: Édesapja igencsak ambicionálta, hogy Kevinből futballista legyen, ám nem egyszer azt a választ kapta, a gyerek túl alacsony a profilabdarúgáshoz. A kis Kevin gyakran a társak céltáblája volt, ezért a papa arra biztatta, védje meg magát, ha kell. Az is tény, amikor újságkihordónak állt volna, olyan kicsi volt, hogy nem érte fel a postaládákat, viszont a megkerülős cselét jobbra elrúgta a labdát, balra megkerült az ellenfelét, már a grundon elsajátította. Erről az időszakról Keegan azt nyilatkozta, idézem, azt hiszem, minden fontos elemet ezeken a vég nélküli utcai derbiken tanultam meg. Végül úgynevezett inas szerződést kapott a Scunthorpe United együttesénél, ahol a meló, azaz a munka olyan fontos volt, mint a sportolás, de 7 fontot keresett hetente. Tulajdonképpen inas volt, a fiataloknak kellett takarítani, csupán délután volt egy kevés edzés.
3: Azért komolyan vették a futballt is, hiszen Keegan a felnőtt csapatban 17 évesen mutatkozott be. 3 év alatt aztán 124-szer lépett pályára, és 18 gólt lőtt.
17: 20 évesen már heti 30 fontot kapott, amikor az újságból tudta meg, hogy érdeklődik iránta a Newcastle United, majd több klub is kereste, ám a Scunthorpe United nem akarta elengedni.
3: Ha már a heti kereset, ha jól emlékszem, most Szoboszlai Dominikról azt olvashattuk a Nemzeti Sportban is, hogy 2031-ig, tehát ugye 5 éve hosszabbította meg a szerződését, és heti 250 000 font. Itt a 70-es években a heti 30 font, de hát így változott a világ. Aztán a Liverpool is bejelentkezett, ha már ezt szóba hoztam.
17: Igen, 33 000 fontos ajánlatra már nem lehetett nemet mondani, elengedték Keegant. Amikor már Liverpoolba kerülve heti 45 fontot ajánlott neki bizonyos Bill Shankly, azt mondta a játékos, több fizetésre számított, ugyanis ott csengtek a fülében apja szavai, aki sokszor mondta, soha se add magad olcsom. Mi ez, ha nem munkás öntudat, tenném fel a kérdést. Amikor Liverpoolban átesett az orvosi vizsgálaton, viszont rácsodálkoztak, olyan erős vagy, mint a tank.
3: Ennek nyilván csapattársai is örültek.
17: Azt hinni az ember, hogy igen, ám mégsem. Fáradhatatlan munkabírását az edzéseken csapattársai nemigen ismerték el, nemigen díjazták. Az idősödő Tommy Smith morgott, amikor a hosszú távú futásoknál Kevin Iramot váltott. John Toshackkel viszont remekül kijött az óriással, jól kiegészítették egymást. A Velszi lefejelte a labdákat, amelyekből kigen gólokat lőtt. A válogatottban Trevor Brookinggal volt hasonlóan jó a játék kapcsolata az 1981-es magyar-angol VB-selejtezőn. A kicsi passzából lőtt a nagy akkora gólt, hogy a labda beragadt a hálótartó vas közé.
3: Úgy került be a csapatba, hogy az idény kezdet előtt Bill Shankly azt mondta neki, a csatárok gólképtelenek, ezért ő lesz a jobb szélső a Nottingham ellen.
17: Igen, Liverpoolban egyetlen idényében sem maradt érem nélkül, 1973-ban, 76-ban és 77-ben aranyérmes, 74-ben és 75-ben második, 72-ben harmadik lett. Az idény végén Shankly ezekkel a szavakkal dicsérte. Idézem, csak így tovább, hamarosan te leszel a legjobb angol futballista. A Newcastle elleni 1974-es 3-0-ás FA Kupa győzelemből két góllal vette ki a részét 1977-ben a Manchester United-től a finnálé van elszenvedett 2-1-es vereség alkalmával is a pályán volt. A Liverpool vere a soraiban kétszer megnyerte az UEFA kupát 1973-ban a Mönchengladbach ellen, 3-0 és 0-2 volt a két mérkőzés eredménye, a győzelem során két gólt szerzett. 1976-ban az egyik mérkőzésem 11-esből találta hálóba, 3-2-re nyert a Liverpool, a másikon ő egyenlített, 1-1 lett az FC Brüsszel szemben. Amikor a Pool 1977. május 25-én a római megdöntőben ugyancsak a Borussia Mönchengladbach ellen 3-1-re győzött, a csapatkapitány Emil Hughes a klub történetében először emelhette magasba a trófeát, kigen a fináléban számos alkalommal megetette a hozzá hasonló termetű terriert, azaz Bertie Foxot. A hatalmas egér, mint hogy beszéltünk már róla, Mighty Mouse, a KOP nevezte így, ugye a szurkoló szektor alaposan kivette a részét a sikerekből.
3: Milyen erős volt a Liverpool? Keegan mellett kik erősítették akkor az együttest?
17: Olyan társai voltak, mint a kapuban Ray Clemens, Phil Thompson, Ian Callahan, Steve Highway, a már említett Toshack és Hughes, Tommy Smith, Phil Neal vagy Terry McDermott. A siker évében a Dan Allen Simonsen mögött második lett az aranylabda szavazáson megelőzve Michel Platinit.
3: Tehát Keegan, Simonsen és Platini. Platininek majd a 80-as években jönnek el a nagy pillanatai. A Liverpool-lal elért 1977-es meggyőzelmet követően meglepő dolog történt Kevin Keegannel.
17: Igen, a Liverpoolból Hamburgba igazolt. A futballista egyik barátja, David Charters újságíró így magyarázta a döntést. Idézem, Kevin olyan, mint egy alpinista, érdekli minden csúcs, de csak amíg meg nem hódította, ha feljutott, még nagyobb magasságokat keres. Történt, hogy Günther Netzer még a svájci Grasshoppers játékosaként szóban megegyezett Peter Kronnal, a Hamburger SV elnökével a menedzseri posztról. Ő javasolta az angolt, idézem Netzert, ha meg tudjuk szerezni, a HSV bajnok lesz. Jó játékosaink vannak, de most olyanok, mint a kanóc nélküli bomba. Kevinnel viszont robbanthatunk. Már 1977 elején megkötötték az üzletet, a HSV 2,5 millió márkát fizetett a Liverpoolnak, igen, évi 400 ezerért igazolt a kikötővárosba.
3: Ez itt a sporttörténelem, irányosult beszélget Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Kevin Keeganről, aki július 20-án, tehát nemrég 75 éves korában elhunyt. Ez akkoriban, ez a bizonyos Keegannél emlegetett évi 400 ezer roppant nagy pénznek számított, ugye?
17: Igen, ez az összeg feszültséget keltett az öltözőben, mivel a csapat német menői Manfred Karls, Felix Magath, Péter Nogli jó, ha felét hazavihették. Az 1977-1978-as idény rá is ment a beilleszkedésre, a csapat a Bundesligában csupán tizedik lett, a német kupában sem ment, ahogyan a kekből is kiesett. Ráadásul a szuperkupáért óriási pofont kapott, éppen volt csapatától a hamburgi 1-1 után Liverpoolban 6-0-ra kikapott a kekgyőztes. Azon az estén a hatalmas egér picinyé zsugorodott a KOP szemében.
3: Igen, ahogy mondod, egészke picinyé, hiszen ez óriási kiütés volt.
17: Kaptak egy hatost.
3: Hát igen, 6-0 az 6-0, ráadásul Hamburgba igazolását egyre többen baklövésnek nevezték, jogosan?
17: Így van, mi több, a német klub korábbi válogatottja, a VB ezüstérmes Willi Schulz nem tagadta. Kevin sohasem fog sikereket hozni a HSV-nak, csak a lábát hozta el Hamburgba, a szíve Liverpoolba maradt. Számára a mi klubunk csak ugródeszka egy még jobb, még zsírosabb szerződéshez. Az is baj volt, hogy nem igen beszélt németül az angol futballista. Ám az érkező jugoszláv, pontosabban horvát edző Branko Zsebec a 10. helyről az 1978-79-es évadban az elsőre vezette a hamburgiakat. És mivel igen 17 gólt szerzett, az öltözői duruzs is megszűnt, rá egy évre második lett az együttes, akár csak a Beckben, a döntőben a Nottingham Forest nyert 1-0-ra. Minden esetre 1978 és 79 a két kiemelkedő év a karrierjében, mindkétszer aranylabdást lett, előbb Hans Krankelt, rá egy évre Karl-Heinz Rummenigét előzte meg.
3: Hát ahogy ugye korábban említettük, hogy volt egy Simonsen, Keegan, Platini sorrend az aranylabda szavazáson, most meg ott tartunk, hogy újabb fordulat, zsíros szerződésről is beszéltél, hiszen a folytatásban egy meglepő, újabb meglepő fordulat következett, miután 1980-ban lejárt a hamburgi szerződése Keegannek, továbbállt, 400 ezer fontért a Southampton következett. Na ennek mi a története?
17: Két idén töltött a Szenteknél, majd a második ligás Newcastle következett, végül az Ausztrál Blacktown Cityben vezetett le.
3: A válogatottban Kevin Keegan miért nem alkotott maradandót?
17: Igen, válogatottbeli szereplése kevésbé veretes, noha a legjobbak között 63-szor lépett pályára csupán az 1980-as Európa-bajnokságon és a 82-es VB-n vett rész, utóbbi sérülése miatt csupán néhány percet ott neki. Ő maga egyébként a válogatottságról a következőt nyilatkozta, idézem.

0: méltó, hogy a Premier League-ben 1993 és 95 között 5 alkalommal lett a hónap edzője.
1: Kevin Keegan és a magyar labdarúgás számos ponton kapcsolódott egymáshoz. Beszéljünk erről is itt a sporttörténelemben.
0: Igen, érdemes. Keegan többször is megküzdött magyar ellenfelekkel, a kupagyőztesek Európa kupája 8. döntőjében 1974 őszén Ferencváros Liverpool mérkőzést rendeztek. Az első meccsen az Anfieldben a kiválóan játszó Kevin Keegan szerezte az angol gólját, amelyet Máté János kiegyenlített. 1-1 lett az eredmény, a visszavágó az ülőjúton 0-0-ra végződött, dalnoki együttese ment tovább. A kinti döntetlen után a Népsport szerint idézem, elől az első félidőben Kennedy és Keegan játszott nagyon veszélyesen, szünet után csak Keegan jeleskedett az ülőjüti mérkőzésen, idézem a sportlapot, a csapat legjobbja Keegan volt, a baloldali középpályás szerepkörben mesterien irányított.
1: Angol válogatottként is farkas szemet nézett a mieinkkel.
0: A nemzeti csapattal már sikeres volt a magyarok ellen háromszor is győztes csapattagjaként. Az 1978-as VB, amelyre Anglia nem jutott ki, tehát a VB előtt a Wembleyben 4-1-re verték meg a VB szereplő magyarokat az angolok. Az 1982-es világbajnoki selejtezőben 1981 júniusában a Népstadionban az ő 11-ese is kellett az angolok 3-1-es győzelméhez. A Népsport értékelése szerint elől Keegan többször vesztesen került ki a Martossal vívott párharcból, a döntő pillanatban azonban 11-es góljával sokat javított addigi teljesítményén. Novemberben a már biztos csoportgyőztes és VB induló Magyarország 1-0-ás vereséget szenvedett, az angol teljesítményét így jellemezték. A másfél órás sárdagasztás egyik legaktívabb résztvevője volt, a tőle megszokott harcossággal vetette magát a küzdelembe, óriási párharcot vívott Csallaival, aki ugyan többször is mentett előle nehéz helyzetekben, ugyanakkor minden megmozdulása életveszélyes volt, gyakori helyváltoztatásaival, villámgyors vágtáival rendre zavart keltett a magyarok hátsó alakzataiban.
1: Kevin Keeganről, nemrég elhunyt egykori kiváló angol labdarúgóról beszélünk itt a sporttörténelemben, a Nemzeti Sportrádióban Turi Gáborral. Keegan szakvezetőként is, akárhogy is nézzük, találkozott magyar csapatokkal, klubcsapatokkal, pontosan kikkel is?
0: Az UEFA Kupa 1996-97-es kiírásának második fordulójában a Ferencváros a Newcastle United ellen mérkőzött. 1996. októberében az ülőjúton a Fradi nyert 3-2-re az Alan Shearerrel, Peter Beardsleyvel és Les Ferdinanddal kiálló angolok ellen. A St. James Parkban viszont 4-0-ra győzött a Newcastle. Az ülőjúti találkozót követően Keegan ezt mondta. Mit mondjak, a meccs előtt nem ilyen kezdésről álmodoztam. Az idegenbeli kupamérkőzések iratlan szabálya, hogy az első negyed órában 20 percben kell a legjobban összpontosítani. A játékosaim azonban megfeledkeztek erről, és villámgyorsan összehoztak 2 gólt. Egyébként mindkettő borzalmas védelmi hülyából született, hozzátettek. Igen, a magyarok végig sportszerűen szurkoltak, remek hangulatot varázsoltak a stadionba. Azt hiszem, a közönség volt a Ferencváros 12. játékosa, tehát magyar győzelem a rajongók érdeme is.
1: Idegenben a Ferencváros 4-0-ra kikapott, tehát a Fradi 4-0-es vereséget szenvedett, hát ez nem túl dicső számunkra, meg nem kellemes emlék.
0: Igen. A Newcastle továbbjutása után Keegan is nyilatkozott, idézem, mindenki remekül játszott, még azt is megmerem kockáztatni, hogy most jobban futballoztunk, mint másfél hete a Manchester United ellen, pedig akkor 5-0-ra győztünk, ma este egyel kevesebb gólt rúgtunk, a csapatjátékunk azonban sokkal gördülékenyebb, látványosabb volt. Földön tartottuk a labdát, okosan kihasználtuk a széleket, ám ennél is fontosabb volt, hogy uraltuk a középpályát. Azt hiszem, az döntött el a meccset, hogy 80%-ban mi birtokultuk a labdát, és nagy lendülettel érkeztünk a Ferencváros kapuja elé. Folytatom, hozzátette, a Ferencváros nem tett úgy próbára minket, mint 2 hete a budapesti odavágón. Alig-alig kellett védekeznünk, szinte mindig támadásban voltunk. Kikapott és kiesett ugyan a Fradi, ám ettől még nagyon jó csapat, dicsért Keegan.
1: Van még egy érdekesség Keeganről, mert hogy felkészülési mérkőzésen Magyarország ellen is vezette az angol válogatottat.
0: Ő volt a szövetségi kapitány 1999 áprilisában az 1-1-re végződött magyar-angolon, amelyen Hrutka János lőtte a miénk egyenítő gólját szabadrugásból. Emlékezetes nagy gól volt, teszem hozzá. Keegan így értékelt. Az első félidőben jól játszottunk, ahhoz képest, hogy idegenben szerepeltünk, sok gólhelyzetet alakítottunk ki. A szünet után a magyar csapat fantasztikusan sokan futballozott, és ekkor már problémáink is akadtak. Keegan lett később a Newcastle United menedzsere 2009. január 18-án, amikor

0: Dár Tamás is a felnőtt csapatba került, ám a védő eltörte a lábát, a szakvezető nem számíthatott rá.
1: Végül tehát megemlítem ismét, hogy Kevin Keegan idén február 14-én töltötte be 75. életévét.
0: Sajnos már betegen, a sors kegyetlensége, hogy egy hónappal 75. születésnapja előtt daganatos megbetegedést diagnosztizáltak. Keegan tartós hasi tünetek miatt szállították kórházba, ekkor állapították meg a daganatot, több kezelésen itt átesett, de nem javult az állapota. A hatalmas egér néhány nappal ezelőtt itt hagyott bennünket.
1: Egész pontosan július 20-án 75 éves korában Kevin Keeganre emlékeztünk Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Keegan 1977-ben meggyőztes volt, 1980-ban ott volt a begdöntőben, de akkor nem nyert csapatával, háromszoros angol bajnok. 1972 és 82 között 63 angol válogatott mérkőzés, ezeken az összecsapásokon összesen 21 gólt szerzett. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.
2: Ezt a műsorunkat is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. 15 órától a hazafutással folytatjuk.
3: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 15 óra 1 perc van, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a mai Hazafutása, a mikrofonnál Szabó Szilvia. Labdarúgással foglalkozunk az első órában, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég ritka az, hogy aktív NB1-es labdarúgó vagy sportvezető, különösen a bajnokság ideje alatt el tud jönni ide a stúdióba, amit természetesen érthető is, de éppen ezért külön nagy szeretettel köszöntöm Fekete Tivadart, a Nyíregyháza Spartakus sportigazgatóját, és köszönjük szépen, hogy eljött Nyíregyházáról.
4: Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Ugye, amikor ezt a beszélgetést tervezgettük, akkor még nem zajlott le az NB1-es nyitó forduló, azt lehetett tudni, hogy a Nyíregyháza az Újpestet fogadja, és hallottunk elsősorban újpesti részről nagyon fogadkozó, nagyon bizakodó hangokat, éppen ezért szerintem sokakat meglepett az, hogy 2-1-re nyert a Nyíregyháza, és egy kicsit tartottam attól, hogy olyan eredmény születik, hogy vajon milyen hangulatban tudunk beszélgetni, de azt gondolom, hogy így minden kerek jelenleg a Nyíregyháza klub házatáján, úgyhogy először arról beszélj, kérlek, hogy milyen volt a hétvége, ilyenkor szabad egy kicsit ünnepelni, tudom, hogy hosszú még a bajnokság, vagy úgy gondoljátok, hogy meccsről meccsre haladunk, oké, megállunk egy picit, az első győzelem megvan, szóval milyen volt például a te hétvégéd és a tegnapi első heti munkanap?
4: Hú, jó sok kérdés egy összegzésben. Hát a hétvége egyértelmű, hogy amikor győzelem van, akkor azért nagy titkot nem árulok el, hogy mindenkinek jó a hangulata, jó a kedély állapota, ez mi sem történt nálunk is, ugye, amikor lefújták a mérkőzést közel a helyszínen, ha jól tudom, 6-6,5 ezer néző előtt.
3: Mondjuk ugye, el, hogy a legmagasabb nézőszám volt a fordulóban
4: így
3: egyébként.
4: Van. Csapat kellőképpen megünnepelte, ilyenkor egy szerint dolgokra kell gondolni, az öltözőben van egy kis örömújongás, készítettek csapatfotót, utána volt egy közös vacsoránk, és igazából mindenki ment haza, másnap már regeneráló, illetve kompenzáló edzés volt. Pufogtathatnám itt a különböző közhelyeket, meg nagy dolgokat. Tényleg nyertünk egy mérkőzést, az első fordulóba ráadásul, nem nyertünk mi kvázi ezen kívül semmit. Ugye egy bajnokságról beszélünk, rengeteg mérkőzés van. Tudjuk azt, hogy pillanatok alatt tud ez itt változni. Tavaly is akár, hogy nagyon komoly hullámokba vettünk részt, akár mélységekben, akár magasságokban. Úgyhogy, de a hangulat az persze jó, szerintem jó, meg tudtuk alapozni ezt. Ahogy te is fogalmaztál, sokan szkeptikusak voltak, mert ugye az Újpest itt megfogalmazta elég markánsan azt, hogy nekik a céljuk mi erre a szezonra. Hát talán egy kicsit most mi így bele rondítottunk ebbe, és bízom benne, hogy a folytatással lesz másképp majd.
3: Ismerve a te maximalizmusodat, akár Révész Bálint tulajdonos úr optimizmusát és Bódog Tamás stílusát is, azért az borítékolható, hogy ti messze nem úgy léptetek pályára, hogy hát mondjuk jó a döntetlen, vagy mindent megteszünk, ugye ez is közhely szokott lenni, hanem igenis úgy fogadtátok az Újpestet, hogy a három pontért.
4: Hát igen, meg szokták mondani, persze mindenki elvégezte nyáron a munkát, meg keményen dolgoztak, egytől egyig, ami biztos, hogy ez így is volt minden klubnál. Nekem ilyen alapmottom, hogy nem szeretem ezeket, lehet egy kicsit túlságosan is, ahogy fogalmaztál, olyan tényleg maximalista vagyok, hogy mi szép csembe, ilyen Idestóva negyedik éve, most már elmúlóban van, hogy Nyíregyházán vagyok, mint sportigazgató. Az eleje nem volt egyszerű, mert sokszor elmondtam már, hogy nagyon mélyen volt a klub minden tekintetben. Főleg tulajdonosunk Révész Bálinnak kellett elsősorban azt a hitet visszaadni, hogy érdemes ezt továbbra is neki csinálnia. Ugye épülőben volt az új stadion, mindenki nagy várakozásnak tekintett elébe, hogy akkor pont akkor a klub akkor fog netán keresni még az MB2-ből is. Aztán persze sikerült ezt elég rövid időn belül egy olyan útra tenni, amit talán mondhatom azt is, hogy még hogyha vannak eredményekben ilyen nekünk is nehezebb időszakaink, de szépen fejlődik a klub időről időre. Úgyhogy igen, mi is szép csendben a srácok edzettek, edzőtáborban voltunk Ausztriában, a Tamás ugye köztudottan, hogy neki is van egy olyan fajta gondolkodás a futballban, ami talán egy kicsit Magyarországon még mindig életidegen. Gondolok arra, hogy azért megköveteli azt, hogy igenis minden áldott nap tényleg kőkeményen kell edzeni, kortól függetlenül, ezt is mondhatom, tehát hogy ezekbe hisz, ugye azért több mint 30 éve kint él Németországba, magába szippantotta azt a fajta munkamorált, vagy azt a fajta futballmorált, ami erre jellemző. És ez talán igen, egy olyan háromszöget alkotunk így, ha mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó az összhang közöttünk, tényleg a tulajdonosunk mindenbe támogat minket, legyen az igazolásokba, legyen az különböző stratégiákba, soha semmilyen olyan sportszakmai dolgokba ő nagyon nem folyik bele, hanem teljes szabad kezet adott akár nekem, ugye rajtam keresztül meg a Tamásnak, ami szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy szépen csendbe tesszük a dolgunkat, és bízunk benne, hogy még sok ilyen örömet tudunk majd szurkolóink számára majd okozni.
3: Ha egy kicsit a mindennapi munkáról és a ti együttműködésétekről beszélnél, kinek mi a feladata? Például a keret kialakítása hogyan történik? Bódog Tamásnak vannak-e kívánságai, és ti elmondjátok, vagy te elmondod, hogy mire van lehetőség, vagy te javasolsz játékost, ki miben dönt, tehát hogyan kell ezt elképzelni Nyíregyházán?
4: Különböző struktúrákról lehet beszélni szerintem, főleg itt Magyarországon elég speciális közeg, amilyenk másolhatnánk mi különböző jóval előttünk járó futball kultúrában lévő bajnokságokat vagy országokat. Azért azt látni kell, hogy Magyarország az én véleményem szerint az továbbra is egy olyan futballországnak kell lenni, amely leginkább termelő ország, mire gondolok. Nekünk kutya kötelességünk minél több olyan magyar játékost hozzásegíteni ahhoz, hogy akár nemzetközileg is befusson minél szebb, minél eredményesebb karriert. Ez a mi szemszögünkből sincs másképpen. Lehetne itt megint nagy dolgokat mondani, hogy igen, a Sparinak a filozófiája az ez, meg az, meg amaz. Én amikor személy szerint tavaly az ősz közepe, vége fele, ugye a tulajdonos úrral le kellett ülnünk, és el lett döntve az, hogy edzőt kell váltanunk, mert az eredmények nem pozitív irányba indultak el.
3: Ugye akkor Szabó István ült a kispadon.
4: És láttuk azt a fajta folyamatot, ami mi már úgy gondoltuk, hogy abból már nem fog tudni visszajönni a csapat. Akkor Bódog Tamásra esett a választás. Én jól ismerem a Tamást, tudom azt, hogy ő mit képvisel, és én inkább abba hiszek, hogy egy kicsit ez a közép arany út, hogy az ő stílusával úgymond ötvözni a klubnak az érdekeit. Uh-huh. És ahogy kérdezted is, hogy akkor ez hogy néz ki akár itt az igazolások, a keretkialakítás, a Tamás egy nagyon intenzív, nagyon domináns futballt képvisel, amit már ő is többször szerintem lenyilatkozott különböző formában. Ehhez igazolunk mi játékosokat, azt is tudni kell, hogy azért ebben a stílusban nem minden játékos, sőt, nagyon leszűkül, főleg itthon a játékosoknak a repertoárja, gondolok itt a magyar srácokra, hogy azért nem ehhez vannak hozzászokva se utánpótlásba, se felnőtt korba, hogy folyamatosan magas intenzitás, folyamatosan visszatámadni, nagyon magasan elkezdeni már a letámadást, agresszívan, rengeteg párharccal, tényleg sokat futván.
3: Ugye ez Tamás a német stílust hozta haza gyakorlatilag.
4: Így van. Hát ugye korán kikerült, mint labdarúgó, aztán az edzői pályát is már ott elkezdte szépen bontogatni, és érthető, hogy ő hozzá ez a fajta úgymond futballstílus áll a legközelebb. Ilyenkor egy felelős vezetőnek én azt gondolom, hogy tisztában kell lenni. Tehát hogyha nem vagy tisztában, akkor borul az egész, mert hogyha most akkor is leigazoljuk a Tamást, de még kis ügyeske, piszipasszos, labdatartós, kis technikás srácokat akarunk a pályán, akkor előbb-utóbb ez nem fog működni. Tehát mi ennek alapján válasszuk ki közösen Tamással a játékosokat. Ennek
3: közösen kell ehhez a rendszerhez játékost szerződni.
4: Így van, azért, ha most százalékba kéne kicsit, akkor azt mondom, egy picit a felelősség nálam nagyobb, mivel egy edzőnek azért legtöbbször mindig a hétvégi eredmény, vagy akár a bajnokságban elért eredményhez kellenek leginkább a játékosok ezt kárszépíteni. Tehát azért minden edző nyerni akar, minden edző sikeres akar lenni, minden edző titulusokat akar magának szerezni, amit teljesen normális, de azért egy vezetőnek, egy sportigazgatónak komplexen kell látni az egész klubnak a működését. Tehát azért figyelni kell arra is, amit mi már elkezdtünk most az elmúlt egy-két évben, hogy akár a játékos értékesítésből befolyó összegeket igenis a költségvetésünknek egy bizonyos részét tudja ezt fedezni. Úgyhogy nekem azért figyelnem kell arra, hogy milyen életkorú az a játékos, figyelni kell arra, hogy abban a játékosban van esetleg egy olyan transfer, hogyha mi nálunk játszik akár egy-két szezont, akkor mi még abból tudunk belőle profitálni anyagilag is, de szerintem teljesen zökkenőmentesen megy, mindig leülünk, megbeszéljük, nekem is fontos az ő visszajelzése, hogy szakmailag hogy látja. Nekem nem érdekem, hogy olyan játékost rákényszerítsek, akivel ő nem akar dolgozni, úgyhogy tényleg ez nagyon zökkenőmentesen működik köttünk között.
3: Mi a vonzó a Nyíregyházában egy hazai vagy külföldi játékos számára? A hírek szerint itt nem feltétlenül magasak, vagy olyan magasak, mint más kluboknál az alapfizetések, viszont egy olyan bónuszrendszer dolgoztatok ki, ami eredményességgel párosulva nyilván azt eredményezi, hogy jól jár egy labdarúgó. Ezek igazak-e, ezek a hírek?
4: Igen, ezek valójában igazak. Amikor már MB2-ből oda kerültem, legfőképp a nyártól sikerült ezt, mondhatom, bevezetnem, és a tulajdonos úrnál ezt sikerült elérni, átvinni, ami elsőre azért neki is úgy furcsa volt, mert nem ez volt szokva. Tehát azért Nyíregyházára lement egy játékos, akár a képviseletével, menedzserével, ügynökével, a klub szerette volna leigazolni, bemondott egy számot, Bálint az meg természetesen bízva abba, hogy ez a játékos ez jó, ő ezt elfogadta, csak igen, mindig általában ott borult a történet, amikor az a játékos nem úgy teljesített, nem úgy vállalta azokat az ígéreteket, és akkor előbb-utóbb ez úgy általában mindig konfliktushoz vezet, vagy válláshoz vezet.
3: Mert hiszen tehetetlen a klub, igaz? Van egy élő szerződés, hiába nem teljesít a játékos, semmilyen eszköz nincs a kezedben.
4: Szoktam mondani, hogyha lelátón ül a játékos, és most lehet, hogy hallgatja pár fiú, akkor ezek után végképp nem fog majd Nyíregyházára jönni, de szoktam mondani, hogyha lelátón ül, és ugyanúgy megkapja azt a fizetését, vagy a kispadon, vagy a pályán, az nem ugyanaz. Nekünk legalábbis nem ugyanaz. Lehet, hogy a játékosoknak ugyanaz, tisztelet a kivétel, vagy ahogy szokták mondani, akinek inge nem veszi ugye magára, de teljes mértékben minden egyes játékosunknál ez úgy működik, hogy van egy alapfizetés, és akár a posztjára vonatkozóan, akár az ő játékstílusához hozzámérven egy olyan bónuszrendszer van kidolgozva, amivel hiszünk abba, hogy őt maximálisan tudjuk motiválni. Érdeke legyen az, hogy először is csapatba kerüljön, utána keretbot legyen, pályán legyen, játszom minél többet. Egy példa csak, amikor MB2-be az MB2-es bajnokságot megnyertük, 3 fordulóval vége előtt már eldőlt az, hogy mi bajnokok vagyunk, és ugye a foci közegben már mindenhol azért mentek a különböző teóriák, mendemondák, Szpari az majd úgyis leadja azt a 3 meccset, ráadásul a 3-ból 2 olyan meccsünk volt, amelyeknek az ellenfeleinknek mind a kettőnek nagyon számított a bennmaradás miatt a pont. És így jókat mosolyogtam én is, meg az ügyvezető kollégámmal együtt, mert tudtuk azt, hogy jó pár játékosnak viszont kelleni fognak a játékpercek, kelleni fognak még a bizonyos pontszámok, illetve ez belekényszerítette őket, hogy nekünk ez nagyon fontos ez a 3 pont is.
3: Pedig mondom, esetleg bizonyítson, hogy rá számítsatok a következő idényben is, nem?
4: Az nem igazából, mert ugye a élő szerződése van, akkor van. Nem, amiket az előbb soroltam, hogy neki még kell teljesíteni olyan, mint egy akadálypályán, még olyan kritériumokat ahhoz, hogy célba érjen végérvényesen, illetve nem beszélve arról, hogy itt az évvégi bónuszok, és mind a 3 mérkőzést megnyertük. És lám, tehát, hogy működik. Az NB1-ben is, amikor elindultunk, akkor is ez volt. Tavaly is ezt képviseltük, illetve az idei szezontól se változott. Persze, azért ez az elején nem volt olyan egyszerű, be kell, hogy valljam, mert azért a játékosoknak, amikor leültem velük, és ezekről beszélgettem, akkor mindegyik először nézte, hogy hú, hát igen, ja, de hát ez csak akkor, ha. Mert igen, ez a lényege neki, és mi ebbe hiszünk.
3: És akkor ez motiválja őket? Szemmel láthatóan tisztában vannak ezzel, hogy ha teljesítenek, akkor bizony anyagilag is jól fognak járni.
4: Én úgy gondolom, hogy maximálisan motiválja, mert ahogy említetted is, hogy mi nem tudunk adni olyan alapfizetéseket, mint jó pár klubnál, ezért valahol egy kényszerpályán van, hogyha ő igenis többet akar keresni, akkor ahhoz nem elég csak az, hogy edzünk egyet, nem elég csak az, hogy focizgatunk egyet, és nem beszélve arról, hogyha kicsit mélyebben belegondolunk akkor, hogyha viszont jól teljesítenek, akkor jön az, hogy felhívják magukra a figyelmet, és az utóbbi 1-2 évben nekünk ez szépen megindult, úgymond a játékos értékesítés is.
3: Azt jól tudom, hogy mielőtt Nyíregyházára érkeztél, a játékosok eladása az nem igazán volt jellemző. Tehát amióta te itt vagy, azóta lehet anyagi bevétellel is számolni, hiszen ezeket a fiúkat, ahogy mondod, akik magukra felhívják a figyelmet, tovább tudjátok értékesíteni, és ebben neked komoly szereped van, volt.
4: Igen, most már hál' Istennek, hogy jó pár ilyen játékos van, akit erre a lapra fel tudnánk írni. Ennek is azért idő kell, tehát azért nem megy egyik napról másikra, most én egy klubot akarok majd vezetni, és akkor majd hozok játékosokat, meg eladok, mert itt is azért nagyon fontos az, hogy azért legyen meg a tagság is, azért ebbe a kiélezett 12 csapatos NB1-be nagyon észnél kell lenni, figyelni kell arra, hogy azért az edzőnek is megmaradjanak azok a komfortérzései, a mindennapjai, hogy nem az van, hogy minden áldott szezonban óriási személyi változások vannak. Most jutottunk el oda, hogy ha nézzük a tavaszi sikeres csapatunkat, amely a tavaszi tabel alapján a 3. helyen végzett, abból igazából egy olyan játékos távozott el, akit mondhatok, hogy azért ő egy nagyon komoly, markáns játékot produkált minden tekintetben, ugye ő a Tijani. Aki nálunk kölcsönbe volt télen, amikor szerződtettük, nem titok, hogy leginkább azért is tudtam ide édesgetni, mert ő mindenképpen játszani akart, pont egy olyan időszakban volt, amikor egy kicsit úgy periférián volt az adott klubjánál. A klubjának jó jöttünk mi, mint Nyíregyháza, kötöttünk közösen egy olyan megállapodást, hogy átvállaltunk a fizetésének egy bizonyos részét, idejött, felvázoltuk neki, hogy mik a célok, benne kell maradni, számítunk rá, egészségesen nyomni fogjuk, ő gólokat fog szerezni, gólpasszokat fog adni, ő jól fog játszani, akkor megint megnyílik neki az a lehetőség, ami így is lett, mert az Újpest ugye kivásárolta a szerződéséből, Úgyhogy nekünk a tavaszi csapat az mondhatom, hogy 90%-ban megvan. Igazából akik eltávoztak, azok vagy azért távoztak, mert már lejárt a szerződésük, vagy keveselték azt a játék lehetőséget, ami számukra nem elegendő, úgyhogy azoknak a helyére meg bízom benne, nagyon játékosokat igazoltunk, akikhez bármikor lehet nyúlni, és kellő konkurenciát tudnak jelenteni a csapatba.
3: Még ugye nyitott az átigazolási időszak, akkor azt mondod, hogy kész van, komplett a keret, már nem is terveztek játékosok igazolását? Vagy ezt így nem lehet kimondani?
4: Nem szeretem így kimondani. Én akkor szeretem kimondani, amikor éjfélt üt az óra az átigazolási utolsó napon. Onnantól a másnapján lehet azt mondani, hogy na, akkor kész a keret, mivel nincs is már nagyon lehetőség akkor igazolni. Addig bármi előfordulhat. Sérülés lehet, bejöhet egy olyan ajánlat esetleg adott játékosunkért, amit fontolóra veszünk netán, és támogatjuk akár azt, hogy amit ugye az előbb már említettem, hogy bevételhez tudjunk még inkább jutni. Nem tervezzük, tehát olyan téren nem tervezzük, hogy az értékeinket, akiket akartunk, azokat lásd, Keresztes Krisztián is, ugye, akit az előbb említettél, ő számára is kötöttünk egy olyan üzletet a fürttel, ami a klubunknak nagyon előnyös, de ameddig nem zárul az átigazolási időszak, addig ott vagyunk mi is résen a piacon, lőtávolban vagyunk. Igazából úgy fogalmaznék, hogy abban az esetben, hogyha valaki kimegy nekünk az ajtón, akkor fogunk majd befele is hozni játékost.
3: Ha már említetted Keresztes Krisztiánt, ugye tegnap lett hivatalos, hogy a német másodosztályú Fürt leigazolta, egyelőre kölcsönben, de van egy olyan opció, hogy megfelelő játékperc esetén vételi joga van a német csapatnak. Hallgassuk meg őt, tegnap nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak.
5: Igazából szerettem volna elsősorban külföldön maradni, ezt beszéltük a Nyíregyházával is, a vezetőkkel is, ebben partnerek voltak végig, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok. És volt több ajánlatom a Bundesliga 2-ből, miután beszéltem a mindkét edzővel, meg a vezetéssel, úgy döntöttem, hogy a Fürt legyen az. Hosszabbítottunk a Nyíregyházával egy évet, és így kölcsön adtak. Hát így is anyagilag jól járt a klub, a Nyíregyháza is, meg a Fürtnek ugye vételi opciója van. Ez egy bizonyos meccszám után ez automatikussá válik. Nyilván ez a fizikalitás, amit tudok adni a csapatnak, meg a stabilitást úgy gondolom, meg nyilván az hogy ballábosként játékfelépítésbe is akár tudom segíteni a csapatot. Úgyhogy ezek az erősségeim ezért igazoltak.
3: Ilyenkor mi van benned? Van egy szigorú sportszakmai, sportigazgatói szemlélet, hogy például anyagilag is jól járjon a klub, vagy emberileg is például kötődsz a játékosokhoz, hogy azt nézed, hogy neki jobb lesz, esetleg a válogatottba könnyebben bekerül, külföldön jobban tud fejlődni, mint Nyíregyházán, szóval milyen érzések vannak ilyenkor benned?
4: Hát ahogy elsoroltad a sorrendet, tehát akármennyire húsvérember vagyok én is, és ugyanúgy van lelkületem, mint minden más embernek, de mindig azt szoktam mondani, hogy az érzelmeket azt valahol az ajtón kívül kell hagyni, bármennyire is nehéz, és bármennyire is nagyon jó kapcsolatot ápolok a játékosokkal, mert hiszek abba, hogy ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen akár a klub, akár az ott játékos. Nagyon fontos, hogy a lelkükre is tudjunk mindig hatni. Szerintem ez Nyíregyházán talán mondhatom, hogy nálunk ez egyedülálló. A Krisztián esetében se volt másképp, amikor szerződtettük őt. Én ismerem már az utánpótlásból őt is, mint nagyon sokukat a mostani keretünkben is. Közel egy évig nem játszott. Ugye Győr játékosa volt, Dachhoz kiadták a testvéri csapatukhoz, ott se játszott, visszavitték, NB3-ban letették, ott se játszott. Tehát egy nagyon-nagyon mély mentális állapotba tudtam én már, vagy tudtuk elhozni Győrből. Nagyon örülök neki, hogy most ma arról lehet beszélni, hogy ő a Bundesliga 2 egyik csapatához tudott szerződni, úgyhogy a sorrend az igen, az első klub, tehát én erre szerződtem. Engem Révész Bálint, amikor annak idején megkeresett és megalapodtunk, nekem elsődleges mindig is a klub volt, és a klub lesz. Még hogyha néha fájó döntéseket kell meghozni, szoktam mondani, hogy a színfalak mögött csak mi tudjuk szereplők, hogy mi van. A kívülállók nem tudják. De hogyha kicsit beszélgetünk, mint most is, akkor azért szoktam elárulni olyan dolgokat, amiből arra lehet következtetni, hogy mint itt a Krisztián esetében is, hogy amikor a klubnak előnyös dolgok származtak, vagy származnak most ebből, mert rakjuk tisztába, ő érte, van egy kölcsönadási díj, amit a Fürth rendezett nekünk, rendezirányunkba, illetve van egy olyan kötelezettsége, ami egy bizonyos, nevezetjük játékpercnek, mérkőzés számnak összeadódva, ahogy ez megvan, akkor automatikusan ki kell fizetniük a cekket. Úgyhogy ez egy olyan sztori akkor már, hogy ha itt tartunk, hogy a klub nagyon jól jár, illetve a Krisztián is jól fog járni, úgyhogy büszke vagyok ő rá is, de volt itt a múltban már más is, mások is, akik ez ugyanez elmondható, és én már látom azokat a játékosainkat, akik nagyon szép jövő előtt állnak, és igenis közösen hozzá fogjuk őket segíteni, hogy nemzetközi szintére ki tudjanak lépni.
3: Beszélünk majd még a fiatalokról is. Rólad azért lehet azt tudni, hogy különösen Szentlőrincen, de előtte is utánpótlás korú csapatoknál dolgoztál, játékos megfigyelő is voltál, tehát gyakorlatilag szinte mindenkit ismersz. Ez a mai napig így van, tehát te napra kész vagy. Most említetted például Krisztiánt, hogy sérült volt mentálisan, nem volt jó állapotban, tehát neked tudnod kell, hogy kik ezek a játékosok, akikre mondjuk le tudsz csapni, de említhetném Tímár Krisztiánt is, akit annak idején rögtön azután megkerestél, hogy azt lehetett hallani, hogy a Győrtől menesztették. Szóval napra késznek kell lenni, hogy gyors legyél, és ezeket a döntéseket minél gyorsabban mások előtt meghozd?
4: Szerintem percre kész vagyok, tehát megint egy kicsit lehet, hogy ez ilyen túlzott önbizalomnak tűnik, de ez így van. Tehát én abban hiszek, hogy ez másképp nem működik. Tehát ez a futballvilága, ez csak úgy működik, hogyha az ember tényleg 100%-osan benne van a dolgokba. Én teljesen más utat jártam be, mint sok vezetőtársam, ugye ebbe is vannak csak úgy, mint a játékosoknál, vagy ahogy említettem, a kluboknak azok a különböző modellek. Az én életpályám is egy teljesen, talán mondhatom azt, hogy egy egyedi, vagy egyedülálló. Én nagyon-nagyon megtapostam azért, amiért én most tartok. Gondolok itt arra, hogy az én nevem mellett nem szerepel 50 se 100 váltott mérkőzés. Nálam a legmagasabb szint játékosként annak idén az MB2 volt. Én nagyon hamar, mondhatom így a 30-as évek elején, közepén már felmértem azt, hogy lehet ebben még 50-100 meccs. Uh-huh. Én inkább azt választottam, hogy inkább a futballomat áldoztam be, és inkább mentem alacsonyabb osztályra futballozni, de tudatosan elkezdtem először utánpótlás korú srácokkal edzősködni. Elkezdtem a különböző edzői szinteket végigjárni, végigtanulni, mellette elkezdtem a játékos megfigyelés, mindig vonzott az a fajta, olyan edző voltam utánpótlásban is, hogy nem azt vártam, hogy odaraknak elém egy A4-es lapot, hogy na, figyelj, csak ez a kis csapatod, ezzel kell akkor most egy vagy két évig dolgoznod, hanem én az a típus voltam, hogy...
3: Szeretett te összerakni?
4: Igen, mondhatni, talán modern, szóval ez a menedzseri típus voltam, hogy mentem, kutattam, modern nevén megint scoutoltam, kiválasztottam, és minél erősebb kereteket szerettem így kialakítani. Büszke is vagyok arra, hogy nagyon sokan játékosnak lehettem edzője, kisebb, rövidebb, hosszabb ideig, akik akár válogatottságig eljutottak, akár nemzetközi porondra kikerülhettek, de mondhatnám azt is, hogy a játékos megfigyelésből is adódtak jó páran. És így van, az évek alatt azért nagyon nagy bázis gyűlt így össze. Nem titok, hogy erről van nekem egy összesített rendszerem, amit folyamatosan frissítek, ugye. Most már, amióta sportigazgató vagyok, főleg Nyíregyházán, azért már nem tudom azt megtenni, mint korábban, hogy azért, ha kellett, beültem az autóba, és elmentem az ország másik végébe is, akár egy utánpótlás meccsér, vagy egy alacsonyabb osztályú meccsér. Itt azért leredukálódik a szűkebb agglomerációra, de akár mikor, ha Nyíregyházáról hazamegyek, ugye pécsiként, akkor ott is már nézem az adatbázis adatbankot, hogy van-e utánpótlás meccs, milyen korosztály, hány órakor játszik, mert mindig azt hallom, hogy résen kell lenni, és talán ennek is köszönhető, vagy ad számomra egy könnyebbséget, hogy kevés olyan játékos van, legfőképp magyar, aki számomra ismeretlen, amikor mondjuk ajánlást kapok.
3: És akkor mondjuk a menedzserek sem tudnak úgymond megvezetni, mert azért pontosan képben vagy, hogy kit ajánlanak, kit érdemes leszerződtetni.
4: Igen, sokukkal szerintem jó kapcsolatot ápolok, és ő, amikor már csörön a telefon, akkor mindig azt szoktam mondani csak, hogy térjünk a lényegre, mert nagyon a bevezetőt azt nem kell, mert úgy általában körbírják a játékos, és akkor utána végén közlik, hogy ki. Tehát tudják, hogy nálam azért ebben más a történet, de ez így van helyén és rendjén, tehát én ebből csak kamatoztatok ilyen téren, úgyhogy én ezt büszkén vállalom, hogy ahogy említettem is, hogy nekem talán nehezebb volt, mert nem egyből az ölembe hullott az, hogy például akár Nyíregyházán legyek sportigazgató, de büszkén vallom azt is, hogy amikor Szent Törinci oda kerültem az NB3 végén kullogó csapatból egy NB2-es klubot sikerült megvalósítani. Úgyhogy ezek mind-mind olyan címek és emlékek, amire biztos, hogy büszke leszek majd jó pár év múlva is.
3: Sok mindenről fogunk még beszélgetni, egy rövid hírek miatti szünetre elmegyünk, továbbra is Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartakusz sportigazgatója a vendégünk.
1: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
6: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
6: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
7: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a Párizsi.

0: Tudi.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Zinedine Zidane a francia válogatott szövetségi kapitánya megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
5: Negyedik helyen végzett a magyar női párbajtőr csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású válogatott a bronzmérkőzésen a dél-koreaiaktól kapott ki. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Andor, Tóth Gergő alkotta tőrválogatott, a hetedik helyen végzett. Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok 54 éves szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Az aranylabdás Zidane edzőként két időszakban irányította a Real Madridot, amellyel 3 alkalommal nyert a bajnokok ligáját. 2031-ig szóló szerződés hosszabbítást írt alá Josko Gvardiol a Manchester City-vel. A horvát hátvéd 3 évvel ezelőtt igazolt az angol klubhoz, amellyel bajnoki címet, ligakupát, FA kupát, angol szuperkupát, európai szuperkupát és klubvilágbajnokságot nyert a manchesteri csapattal. A Győr egy idényre kölcsönadta Jovan Zsivkovicsot a szerb első osztályban szereplő Radnicskinak. A 20 éves osztrák szerb szélső 2025 nyarán érkezett Győrbe. Az osztrák labdarúgás egyik nagy ígéreteként emlegetett szélső támadó nem tudott alapemberré válni. Az előző idényben 10 tétmérkőzésen lépett pályára, 2 gól és 1 gólpassz került a neve mellé.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezetek közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Új politikai erőszak szervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni. Zárta bejegyzését Bóka János. Biztonságban van az ország energiaellátása annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi erőmű teljesítményét. Tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, így a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt. Még tart a vizsgálat a Fradiváros 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatban, közölte a belügyminisztérium. A tárca jelezte, csak a vizsgálat lezárása után adnak majd részletes tájékoztatást. Hozzátették, a kormány az átláthatóság híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kormány döntéshozói, és mire használta fel azt a klub.
2: Közlekedés.
5: Korábban keresztbe fordult egy kamion az M0-as autóút déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon. A 20-as kilométernél a belső sávban megindult a forgalom, de a 11-es kilométernél torlódás csak lassan oszlik fel. Az M51-es autóút és az M5-ös autópálya M0-ás felé vezető oldalai is torlódnak, valamint a baleset miatt az M0-ás ellenkező oldalán is 8 kilométeres torlódás alakult ki.
2: Időjárás.
5: Napról napra melegszik az idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között.

0: átalakul a hőmérséklet. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos, a hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a Hazafutást, vendégünk továbbra is Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartakus sportigazgatója, és elsősorban aktuális dolgokról beszélgettünk az első fél órában. Most egy kicsit viszont ugranék az időben vissza. Ugye 2022. decemberében neveztek ki téged sportigazgatónak, és azért egy olyan lokálpatrióta városban, mint Nyíregyházán, én gondolom, hogy voltak olyan hangok, hogy miért nem valami helyi legenda tölti be ezt a tisztséget. Nálunk Somogyban úgy mondják, hogy gyütment jött erre a posztra. Nem tudom, hogy neked ezekkel a kritikákkal, vagy ezekkel a véleményekkel meg kellett-e küzdeni, illetve az elmúlt 4 év az hozott-e olyan változást, akár a szurkolók körében, akár a városban, hogy valóban jó úton halad a csapat, szépen fokozatosan lépésről lépésre haladtok, az eredmények is jönnek, és most, ahogy ugye a legelején fogalmaztunk, most minden jó Nyíregyházán.
4: Hát személyesen mai napig, ugye most már azért közé 4 évről beszéltünk, engem olyan téren nem ért soha ilyen jellegű negatív kritika, de egyértelmű, hogy biztos, hogy voltak ilyen hangok akkor. Azért egy nagy klubhoz érkeztem, azért Sparinak mondhatom így, azért közel 100 éves fennállása óta voltak azért szép időszakai, komoly hagyománya van, nagy szurkolóbázissal rendelkezik. Talán azt tudom mondani, én is egy megyeszékhelyről érkezek, ugye én pécsi vagyok, és azért minden egyes ilyen klubnál, klub körül általában ezek a hangok megvannak, hogyha egy, nevezzük úgy, külsős érkezik. Én, nekem erről a véleményem az, hogy én ezzel különösebben nem foglalkoztam. Persze. Ki nem örülne annak, hogyha mindig dicsérnék, meg elismernék. Talán a székfoglalomban is elmondtam a csapat előtt is, meg az első interjú egyikébe, hogy engem az eredményeim igazoljanak majd, engem az eredményeim minősítsenek. Nem kell engem szeretni, nem kell mindenkinek velem szimpatizálni. Én mindig csak annyi tiszteletet várok el, amennyit én is adok mindenkinek. Tehát én mindenki felé nyitott vagyok Nyíregyházán, és hál' Istennek, igenis, amikor közlekedek akár a városba, itt-ott megfordulok, akkor egytől egyig pozitívak az emberek. Még akkor is, amikor voltak verességek, akkor is volt egy-egy fel a feje, csinálják tovább, szurkolunk, stb. De egyértelmű, hogy a szurkolónak azért mindig is az eredmény lesz az első számú olyan faktor, ami megítéli akár a vezető, vezetőség munkáját, akár az edző munkáját, akár a játékosoknak a teljesítményét, de így döntött Révész Bálint. Ugye több mint 15-16 éve már a klubnak a tulajdonosa. Elmondása akkor, amikor egyeztettünk, többször mondta azt, hogy figyelj, de öcsinek szólít egyébként, majd Szabolcsból itt is említetted, hogy Somogyban is vannak különböző hagyományok, meg mondások. Itt Szabolcsban azt tapasztalom, hogy az idős az mindig azt mondja a fiatalnak, hogy öcsi. Őnek meg különösebben egy ilyen szavajárás ez, figyelj, öcsi, én már adtam itt annyi lehetőséget ilyen legendának, meg olyan legendának, meg ilyen ikonnak, meg olyan ikonnak. Ezt most én vállalom, úgyhogy én egyet kérek, hogy csinálja itt minél sikeresebb futballt, én NB1-et szeretnék. Tehát talán ezek voltak az utolsó szavai, mielőtt kezet fogtunk, és én aláírtam volna az első 3 éves szerződésemet.
3: Mennyire volt nehéz decemberben átvenni egy csapatot, egy keretet, ugye kész játékos állományt kapsz, kész stábot kapsz, velük kell eredményt elérni. Nem volt könnyű az a tavaszi idény, hiszen az osztályozó által maradt csak bent a Nyíregyháza az NB2-ben, viszont akkor jött egy olyan nyár, amikor már a te kezedben volt ugye a pálca, és hát elég drasztikus változások is jöttek, akár a keret kialakításában, akár az új stáb tekintetében. Tehát onnantól számíthatjuk azt, hogy ez már valóban a te kezed munkáját dicséri, hogy onnan elindult a csapat fölfelé? Mert hiszen NB1-be való feljutás jött.
4: Én erről azt gondolom, hogy igen. De megint csak említhetnénk a szurkolót, vagy a szimpatizást, vagy a otthon a fotelba ülőt, és esetleg írásban kifejező véleményét. Az onnan adaptálja, ahogy én beléptem a klubba, és ahogy belettem jelentve. Nem, hogy nem volt könnyű, nagyon nehéz volt. Valahol mindig is az ilyen nehéz feladatok engem különösebben motiváltak, akármennyi is furcsa, mert amikor még, ha visszamegyek az időbe, Szentőrincen ott 7 szép évet töltöttem el, és azért talán ez is mutatja, hogy, hogy a bizalom megvolt mindig irányomba, akár a klub tulajdonos által, akár csak Szentőrincen, vagy most is itt Nyíregyházán. Illetve nem vagyok egy vándormadár, mert ott 7 évet eltöltöttem, most már itt 4 éve itt vagyok. Ott is azért többször a bennmaradásért kellett küzdeni, amikor az NB2-be feljutottunk. Persze az egy jóval kisebb klub, nagyon nagy klubok ellen, de mindig sikerült megoldani, és büszke voltam arra, hogy úgy tudtam eljönni onnan, hogy akkor is még NB2 volt. Aztán ugye csatlakoztam Nyíregyházára, tudtam én azt, mert azért már a szerződéskötést megelőzte egy jó, hát mondhatom majdnem 3 év, amikor mi már azért többször tárgyaltunk Révész Bálinttal, asztalhoz ültünk, beszélgettünk, ő mesélt, mi volt eddig, hogy látja, stb. Stb. Én elmondtam folyamatosan az én meglátásaimat. Az első perctől kezdve tudom, hogy én soha nem ígértem neki semmit. Mondtam, nézd Bálint, ha azt akarod hallani, hogy igen, itt hónap után NB1 lesz, akkor az ember nem én vagyok. A futball azért ez nem ilyen egyszerű. De természetesen minden idegszállammal azon leszek, hogy itt minél előbb NB1 legyen. És amikor elkezdtem a munkát, úgy említettem is, hogy tudtam, hogy már nagyon mélyen van. Tudtam azt, hogy hosszú évek óta tart a sikertelenség. Az emberek, a klubot körülvevő szurkolók, megint csak az ott dolgozók,
3: ahogy beléptem a klubba,
4: nagyon-nagyon már ilyen. Nem is, hogy fásultak, de ilyen hitehagyatott volt. Mindig csak a remény, ja majd jövőre, na majd ez, na majd az. Egymást váltották az edzők, 4-5 havonta, a sportvezetők. És ennek én azt gondolom, hogy sikerült egy megállt húzni, mert az a fél év, igen, akkor minden érén voltam a rossz. Amivel, még egyszer mondom, nekem effektíven nincs problémám.
3: Hát igazából nem tört meg téged az időszak sem?
4: Nem tört meg, mert akkor most ugye nem mennék itt egy Nyíregyháza vonatkozásba. De természetesen, hogy nekem is voltak, hozzám is jutottak annak, ami nem esett jól. Meg nekem is volt olyan, amikor hazamentem, és értetetlenül álltam a dolgokat, hogy de miért én? Hát amikor én csak most jöttem ide, hát én mit tettek arról, hogy... De akkor is azt mondtam, hogy én akkor is ezt megcsinálom, és talán ennek köszönhető, hogy egy másodperc is adtam fel. Én tudtam azt, hogy ha bennmarad a csapat NB2-be, és ugye osztályzón kivívtuk ezt, akkor itt csak egy dolgon fog múlni, Révész Bálinton. Ha Révész Bálint ugyanazt fogja tenni, mint korábban, hogy akkor én leszek a következő, aki a kilincset lenyomom, és kisétálok, akkor valószínű, hogy ez van megírva. De nem így lett, és ő azt mondta nekem, hogy továbbra is bízik bennem, ő igenis tudja azt, hogy ezért nem én vagyok a felelős, úgyhogy innentől kezdve akkor gyerünk, csináljuk. És szó szerint szinte az utolsó csempéig akkor minden
3: visszabontottatok.
4: Vissza lett bontva, nagyon nagy mélységébe bele lett nyúlva a játékos keretbe, ugye új edző, új stábot ki lett alakítva, akkor is azért nagyon szkeptikusak voltak az emberek, de továbbra is nekem egy ilyen belső hajterő volt, hogy csak azért is mondom, ez oda lesz pakolva. Persze, így utólag könnyű azt mondani, hogy könnyen beszél az illető, de 10 ponttal megnyertük a bajnokságot. Szerintem nagyon nem kell magyarázkodni ezen semmit.
3: A szurkolók szemében az mindenképpen pozitívum, hogy ahogy a jelek mutatják, ti mindig magyar edző

0: Kezdem a végével a türelem. Tehát én nem az eredményekbe látom, nem az eredmények alapján szeretném megítélni első helyen az edzőnek a munkásságát. Persze felnőtt futballról beszélünk, és ahogy az interjú elején már elmondtam, hogy azért mindig az eredmény az, ami meghatározott, de mégis valahol nekem vezetőként én a folyamatokat nézem. Én igenis tisztában voltam azzal, hogy mi 7-2, ugye 7-2-re kaptunk ki, hogy ez miért lett 7-2. Én minden egyes másodpercét maximálisan tudom, és fel sem merült a fejünkbe az, hogy nekünk ezért edzőt kellene váltani. Persze nem esett jól, mert azért jó nagy pofonba beleszaladtunk ott.
1: És bocsáss meg, kiegészítésül, 3 forduló volt vissza, és azért ott még a kiesés szele ott még érintette a Nyíregyházat. Ugye jól emlékszem, vagy ott volt egy másik eredmény, ami miatt eldőlt, hogy bent maradtok?
0: Úgy alakult már, hogy akkor már bent maradtunk. Ebből fakadóan azért megint ilyenkor jó kis különböző teóriák azért szövődtek itt, meg mendemondák, leadtuk, meg az edző ellen fociztak, meg stb. Ez mind badalság. Tehát igazából kimentünk, ugyanúgy nyíltan futballozni, mint az előző meccseken. Az Újpest választott egy jó taktikát, kicsit dörzsölten, rafináltan visszaálltak, keresték azt, hogy mi ott fent esetleg az eladott labdákból megkontrázzanak minket, és ez bejött nekik. És egyébként, akik én volt a meccsen, vagy nézte, az igazából lehetett volna ez, úgy kezdtük az első 20 percet, hogy 2-3 ordító lehetőségünk is volt. Mi belementünk ebbe a kamikáze játékba, ez lett a vége, de még egyszer a kérdésedre válasz, hogy fel sem merült bennünk, hogy mi ezek után edzőt váltsunk, mert globálba néztük az egész tavaszt, és nekünk egy nagyon sikeres tavaszunk volt, ettől függetlenül, úgyhogy mi azon voltunk, akkor még a Tamásnak nem volt meg a szerződés hosszabbítása, és volt egy félreérthető kommunikációja is a kamerák előtt, ugye, mert folyamatosan zajlottak a tárgyalások, mi mindenképpen szerettük volna őt megtartani, ami utána rá napokon belül ez meg is történt, tehát nekünk nem is volt más a fejünkbe, csak az, hogy mi így menjünk tovább nyártól is együtt közösen.
1: Magyar edzők kérdése?
0: A magyar edzőkkel igazából nincs, hogy magyar vagy külföldi, csak úgy, mint a játékosoknál. Arra büszkék vagyunk, hogy körülbelül most a keretünknek azért a talán 70-75%-a a magyar játékos teszi ki, de mi úgy nyitottak vagyunk külföldi játékosokra is. Először is mindig a sorrend. Megnézzük azt, hogy a piacon, magyar játékosban számunkra mit kínál, milyen lehetőséget ad a futball. Hogyha magyar játékosból nem tudjuk ezt, akkor kinyitjuk az ajtót, és akkor a világ bármely pontjáról, amely ide beleillik, ebbe a stílusba, amit képviselünk, ahogy említettem szintén, akár a fizetési metodikával, vagy ilyen koncepcióval ő egyet tud érteni, illetve hogyha tényleg van még benne az, hogy esetleg egy további érték, akkor mi le fogjuk őt szerződtetni, független attól, hogy külföldi játékos, vagy nem magyar játékos. Az edzőkkel pedig ugyanígy vagyunk, hogy elsősorban mindenképpen szeretnénk, azért csak magyar földön vagyunk, magyar csapatról beszélünk, nálunk az öltözőben a magyar nyelv az, ami a hivatalos nyelv, független attól, hogy vannak külföldi játékosaink. Szeretnénk továbbra is ezt, de nem zárkozunk el semmi elől, de hiszek benne, hogy a magyar edzők között is vannak nagyon felkészült edzők, nagyon alázatos edzők, akár úgy, mint a mostani mi edzőnk is, ezért is esett rá a választás.
1: Mondom, kívülről ez teljesen jól néz ki, és szerintem sokak szemében ez követendő példa lenne mondjuk más klubok részéről is, de mindenképpen szimpatikus. A magyar szabályt és a fiatal szabályt tekintve mit gondoltok erről? Ugye sokszor elmondtad, hogy nem vagytok kiemelt akadémia, tehát nektek sokkal nehezebb a fiatal játékosokat, a magyar játékosokat beépíteni. Viszont nagyon bátor húzás volt Bodog Tamástól, hogy ugye a fél időben a fiatal szabály miatt Tóth Balázs helyére beküldte Molnár Mátyást, aki 19 éves, ugye, ha jól tudom. Szóval, hogy ez egy koncepció, ennek szeretnétek megfelelni, ugye?
0: Mindenképpen, ha már egyrészt előírás, és ugye nagy titkot nem árulok el, hogy az MLS az nagy részét ehhez köti a támogatásoknak, akkor ha már részt veszünk egy

0: ilyen játékba, akkor igenis azon vagyunk, hogy betartsuk a játékszabályokat, független attól, hogy számunkra nagyon-nagyon nagy nehézségeket okoz ez. Én ezt szintén már nagyon sokszor elmondtam. Bízom benne, hogy a jövőben erre majd akár az MLS részéről is lesz valamiféle, nem is az, hogy kedvezmény vagy felmentés, mert nem akarunk mi felmentést, hanem valahogy kompenzálni azt, hogy Nyíregyházán ugye az utánpótlás az nem kiemelt akadémiai státuszban van. Ami annyit jelent, hogy ott 13-14 évesen, igen, már ilyen fiatal korban, aki egy kicsit is tehetségesebb, azon nyomban jönnek a kiemelt akadémiájú klubok, szülővel, gyerekkel leülnek, és elviszik, átigazolják, amivel még nem is lenne különösen probléma, mert az élet ma már ilyen, tehát, hogy akár a szimpla hétköznapi életben is ugye tanulni is, nem mindenki az adott szülővárosába tanul, vagy mondhatnánk a munkát, hogy nekem ezzel szerint nincs problémám. Az van problémám, hogy az MLS ugyanazokat elvárja tőlünk, mint amiket mondjuk a kiemelt akadémiájú kluboktól is. És így nekünk sokkal nehezebb, mert ezek a korosztályokból kikerülő legtehetségesebb játékosaink elkerülnek innen, utána az utánpótlás edzőink alázatos, odaadó munkájából jutunk, amire jutunk. Persze elvárja a nyíregyházi közeg is, meg az MLS is, hogy igen, ám Nyíregyháza, te rak be a fiatal szabályos magyar fiúcskát is, és mi beraknánk. De nekünk figyelnünk kell az eredményességre is. És ahogy a Tamás említette az interjúban, igen, valahol rizikós volt ez, de valahol ez is egy tudatos döntés volt. Mert beszéltük már az előző napokban is, hogy ugye nekünk jelen pillanatban a keretben van 4 fiatal szabályos játékosunk, különböző pozíciókban vannak. A mérkőzést nagyon ügyesen az edzőstáb, ahogy menedzselte, látták azt, hogy az Újpest fura lesz, amit mondok, de kapunkra nem voltak veszélyesek.
1: Mert azért olyan... fura, amit mondasz, mert a fél időben 1-0-ra vezetett az Újpest.
0: Így van. De aki megint látta a mérkőzést, szerintem nem volt olyan mutató, amiben nem múltuk volna őket felül. És érezhető volt az, hogy ez a mérkőzés bármennyire is az első fél idő számunkra nem pozitív erény volt, nem a kapuson fog múlni. Ezért nagyon ügyesen ugye meg lett lépve az, hogy akkor gyerünk kapus cseréni. Egyrészt akkor eleget tettünk a fiatal szabálynak, ami ugye azt mondja, hogy minimum 45 percet teljesíteni kell egy mérkőzésen egy ilyen fiatalnak. Bement a Matyi, de nagyon jó a Tamás hozzátette azt is az interjúba, hogy ez nem kimondottan csak a fiatal szabálynak szólt. Tehát azért...
1: Az ő teljesítmények.
0: Tehát azért ő egy olyan fiatal ember, aki viccesen szoktam mondani, hogy lehet, hogy a létesítmény vezetőnknek nem lesz nem sokára majd állása, mert a Matyi érkezik elsőnek, meg ő megy el utolsónak, tehát igazából neki adhatnánk egy kulcsot, bezárhatja állna a komplexumot, mert rendkívül alázatos, és tényleg nagyon példaértékű, ahogy ő hozzá le ez a dologhoz, és ő ezzel is kiérdemelte, úgyhogy a kellemest meg a hasznossal párosítottuk, úgyhogy megfeleltünk a fiatal szabálynak is, illetve a Matyinak tudtunk adni egy debütálásra egy lehetőséget, úgyhogy meg a 3 pont is.
1: Nem mellesleg, így van, a győzelem is megszületett. Sajnos elrepült az időnk, pedig még annyi mindent szerettem volna kérdezni, de egy kicsit akkor beszéljünk a második, illetve a harmadik fordulóról. Ugye augusztus 2-án vasárnap Győrbe utazik a Nyíregyháza, majd az úgynevezett keleti rangadón a Debrecen vár rátok. Debrecen Nyíregyháza párharc lesz augusztus 9-én. Erre a két mérkőzésre milyen esélyekkel utazik a Nyíregyháza? Mi van a fejetekben? Van-e ilyen, hogy kötelező elvárás, vagy minimális pontszerzés, illetve akkor kinyithatjuk majd az egész idényre is, hogy az idény végén mivel lennétek elégedettek? Van-e egyáltalán hivatalos célkitűzés?
0: Van persze, meg sportemberek révén, meg versenysportot űzvén, ugye, azért egy professzionális futballklubról beszélve kell, hogy legyen mindig cél. Tehát cél nélkül elindulni szerintem nem jó dolog reggel a házból. Úgyhogy ez nálunk sincs másképp. Hú, igen, Győrbe megyünk, ugye a tavalyi bajnokcsapat, erős csapat, jó játékosokból áll a keretük. Utána Debrecenbe megyünk, az mindig egy olyan mérkőzés, ami a szurkolóink számára extrán fontos. Nincs ilyen, egyik meccsen sincs ilyen, hogy most egy pontba gondolkodunk, vagy háromba, meg majd számogatunk, meg mennyi kell a bemaradáshoz.
1: Nyerhető meccsek, nem?
0: Úgy megyünk ki, hogy az Újpesten is kimentünk. Tehát azt a védjegyet, amit mi képviselünk, amit nekem talán ebbe az interjúba ez esett a legjobban, hogy említetted, hogy nagyon jól néz ki, ahogy a Nyíregyháza kinéz, mondhatom így, akár ugye a szakmai stábból, Tamással, tulajdonos úrral, stb. Hogy mi azt képviseljük, hogy kimegyünk nyílt sisakkal, odaadóan, mindent elkövetve, és hogy ebből mi fog majd kikerekedni, bízunk benne, hogy minél szebb eredmény. Nem tehetünk mást. A mi szurkolóink, mondhatom, DNS-ébe ez van. A szenvedély van, a minden áron való győzni akarás. Tehát az, hogy mi elmenjünk Győrbe, és majd ott kivárunk, csordogáljon a meccs, aztán majd talán lesz egy szöglet, amit majd befejelünk, azok nem mi vagyunk. Úgyhogy ezért is volt még egy picit visszakanyarodok az újpesti meccsre tavasszal, hogy ott ezt bevállaltuk, ott kicsit úgy ebből rosszul, de a többi meg mind jól jöttünk ki. Úgyhogy ez lesz Győrben is, Debrecenben is az biztos, hogy kimegyünk, és kőkövön nem marad, mert ott nem kell megint csak motiválni a játékosokat, és az egész szezonban ezt akarjuk képviselni. A célokról meg annyit, hogy szeretnénk olyan téren szintet lépni, hogy ne arról beszéljünk, hogy független attól, hogy nagyon nehéz ez a 12 csapatos NB1, ne arról beszéljünk minden héten, hogy jaj, csak maradjunk benn, hanem mi szeretnénk egy olyan szezont, ahol igenis ne erről kelljen beszélni, hanem arról, hogy minél zökkenőmentesebben, minél nyugodtabb legyen a szezon, minél kiegyensúlyozottabb legyen a szezon, még hogyha lesznek nekünk is biztos olyan mélységek, ami nem pozitív.
1: Ehhez kívánunk az egész csapatnak, a vezetőedzőnek és a szakmai stábnak is sok sikert, neked pedig hasonlóan elhivatott és motivált munkanapokat. Fekete Tivadarnak nagyon szépen köszönjük, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója volt a vendégünk. Örülünk, hogy itt voltál.
0: Nagyon köszönöm én is a meghívást.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 3 perc a pontos idő, kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, Bobori Balást, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Spiller Istvánt, az MTI munkatársát és kiváló kollégánkat, Szegő Tibort. Tibi, sok-sok papírral érkeztél, úgyhogy adatokból, statisztikákból nem lesz hiány ebben a műsorban sem, de elsőként a szubjektív véleményetekre.
3: Nem, azt éreztétek, hogy kiváló kollégánk Tibi, tehát mintha mi nem lennénk kiváló.
2: Ti még kiválóbbak vagytok, Pisti, hát mondanék én ilyet. Nem. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Szóval szubjektív véleményetekre vagyunk kíváncsi. A két szövetségi kapitányt is megneveztek. Zinedine Zidane lett a francia labdarúgó válogatott kapitánya, illetve Roberto Mancini az olasz kapitány. Szóval mit gondoltok róla? Ugye Mancini már volt kapitány, Zidane először ül a válogatott kispadjára. Jó döntése? És mit vártok mondjuk a jövőre nézve?
4: Nehéz lenne azt mondani, hogy az olasz választás az rossz lett volna, úgyhogy Mancini ugye 2021-ben Európa bajnok lett az olasz válogatottal. Inkább itt az előzmények az érdekesek, hogy ez hogy alakult, hogy ő lett végül is a kapitány, mert már minden híradás arról szólt, hogy Andrea Pirlo lesz a kapitánya, de hát...
2: Előtte meg Pep Guardiola is felmerült.
4: Pep Guardiola, igen, Pep Guardiola ugye valamiért nemet mondott, ugye, és utána tényleg... ugye Paolo Maldini, aki talán sportigazgatója volt, vagy nem is tudom, milyen lett volna ennek a csapatnak, vagy technikai igazgatója, nem is tudom, milyen szerepkörben vett volna részt most az olasz válogatottnál, de ő ugye Pirlo érkezéséhez kötötte már a saját szerepvállalását. Végül is aztán Maldini is elköszönt, lemondott, ahogy Leonardo vele együtt, tehát akik éppen Pirlo szerződtetését szerették volna, ugye lemondtak azután, hogy Pirlo nem lett szövetségi kapitány, mert Oroszországban, illetve egy orosz, ha jól emlékszem, egy orosz
3: fogadási
4: cégnek a
3: biztos jó nevű.
4: Volt.
3: Biztos jó.
4: Ugye Pirlo arra hivatkozott, hogy szerződésbe eleget, tehát a szerződésébe foglaltatnak egy szaudi csapatnál, hogy edző. Hát ez egy nagyon szörnyű, hogy egy olasz labdarúgásban, ami nyilván más szempontból azért nem mindig tiszta, megrendezett a
2: mindenféle viszony. Ezt akartam, hogy vonzó az olasz szövetségi kapitányi poszt?
4: Hát én azt mondom, hogy egyre kevésbé.
3: De sok név jött föl. Hát ez már mióta megy. De egyébként milyen érdekes, nem jutottak ki a VB-re, és most találtak kapitányt.
4: Azért
3: a vadász szezon már megindulhatott
4: volna,
3: azután kieste.
4: Én szerintem most szempontból sem nagyon vonzó most. Nem látom azt, hogy ki, ahol most van, onnan mondjuk könnyebb lesz följebb menni, de a nagyon nagy dolgokat nem mostanában fogják elérni.
3: Sotonyi, most a magyar férfi válogatott sem volt olyan vonzó, de aztán mégis kell.
2: Jó, de ő elmondta, hogy az edzői szakma csúcsa számára, és evidens, hogy erre igen mondom.
3: Hát egy olasz szakembernek nem az olasz, ezzel akartam
2: párhuzamosítani.
4: Ő úgy jött el, hogy Európa bajnok volt, és...
3: A show meg juniorokkal.
4: Igen, tehát, hogy szerintem Mancinek inkább itt veszítenie lehet. Nagyon nehéz lesz újra nyernie.
2: Tibi?
5: Hát én még behoznám Jürgen Kloppot ebbe a sorba, mert hogy egy héten belül ugye három olyan szövetségi kapitány neveztek ki, akik személyében, szaktudásába ugye nehéz lenne belekötni. Az nagyon komoly valóság, hogy az olasz futball, amit az elmúlt időszakban művelt, olyan helyzetbe sodorta magát, amiből csak fölfelé lehet az út, tehát majdnem azt mondom, hogy Mancini sikere van ítélve.
3: Mert... De érdekes a két véleményetek.
4: A korábbi eredményhez képest nem tud olyan sikereket elérni.
5: Okay, de
3: a válogatott,
5: de a válogatott meg el tud érni olyan sikereket, hogy kijuthat akár.
4: Ez az olasz futballban a siker, akkor sikere van ítélve.
2: Hát de az elmúlt években az már siker, ha kijutnak a VB-re.
4: Ezt akkor aláírom, hogyha
5: ez a siker. Utoljára VB-n.
3: Sorba hármat hagytam.
5: Emlékezett. Igen. Van, aki még nem is élt, amikor kint jártak a VB-n.
3: Akkor mit mondjunk mi? Egyébként Zidane a Stelli találat, egyébként arra volt ítélve, hogy francia szövkap legyen. Tehát ahogy játékos pályafutása.
2: Ezt azért már lehetett tudni a VB előtt is, nem? Hogy ő lesz
3: persze.
2: A következő.
3: Én tudod, mit sajnáltam, hogy, hogy Deschamps-pal, akit lehetett tudni, hogy távozik, az utolsó két meccsen így játszottak, ahogy. És szerintem a játékosok bocsánatot is kértek tőle. Vártuk. Tehát Zidane-nak mind volt már ugye edző, csak nem ezen a szinten, de ott meg nagyon jól megoldotta, és ő egy nagyon érdekes, a fia meg másik válogatottba játszik, ez egy ilyen és érdekesség, majd esetleg egymás ellen meccselnének. Mancinit azt úgy folyamatában néztem ezt az olasz, tehát mindegy szappanopera olyan volt, hogy ki jön, ki nem, az elnök mondja, hogy már mindjárt megnevezem, ahhoz már 3 hete volt, sőt akkor azt mondta, hogy 24 órán belül. Lehet, hogy először lesz Olaszországnak külföldi kapitánya, nem lett. Tehát az elnök, amit tehát semmi nem jött be, miközben ő az elnök. Ezzel kapcsolatban szerintem Mancini meg az egy nagyon jó rátalálása ennek. És ha más nem, akkor ha valakinek meg kell menteni az olasz válogatottat a renoméjában is, akkor az Mancini legyen, és ebbe tényleg. Azt látom, hogy Pirlo esetében az sokaknál egy vörös posztó, hogy egy orosz céggel van. Egyébként, ahogy Klopp esetében, Tibi szóba hozta, ott is válni kellett, mert ott is voltak egyéni szponzorok Kloppnál, amelyeknek az érdekszférája ütközik a német labdarúgó szövetséggel, és itt Pirlo esetében is, hogy kitáncolna egy orosz szponzori pénzből, ami lehet, hogy annyit biztosítana neki, mint csak egy szövkap lenne. Lehet, hogy a szövetségkapitányi pénze annyi, mint amennyit az orosz cégtől kap. Ki tudsz ebben táncolni, meg fegyoldalon felmondod, akkor meg valakinek ki kell csengedni.
4: Ez nem a szaudi klubhoz kapcsolódik ez a szerződés? Tehát, hogyha én a szaudi klubtól ott vége van ennek az orosz kapcsolatnak, itt már maga... Itt
3: oroszokan maga... könnyen elengednek bármit is.
4: Hát reméljük, hogy nem lógatják ki az erkélyen.
3: Hát nem úgy értettem, de hogy a Kloppnál, ahol tök tiszta piaci viszonyok, azt még nem tudok még aláírni. Mert már a Red Bullnál is el kellett, hogy köszönjön, hogy az a globális cégnél, ahol volt ő nemzetközi felelős, plusz még egyéni szponzorok. Hát ezek mind végig kell zongorázni, hogy én nem ebbe a más a kocsi szponzor, te nem ülhetsz bele. De ezek ilyen apróságok, ami egyébként a világpiacon meg elég susnyás az dolog. Szóval ebből a 3 edzőből szerintem mindegyik tök jó hazatalált. Egyébként most Mbappé tette ki az Instagram, hogy üdvözlünk itthon. Tehát, mint az Zidane már tényleg napok, meg azt is lehet tudni, hogy kedden volt. Lesz a bejelentés, most megtörtént.
2: Ha már Jürgen Kloppot behoztátok, a véleményetekre lennék kíváncsi, tegnap itt a Nemzeti Sportkörben már érintettük ezt, hogy ugye ő úgy kezdte a nyitó sajtótájékoztatót, hogy elmondta az újságíróknak, hogy nem tetszett neki az a kritikai hozzáállás, amivel a világbajnokság alatt Julian Nagelsmann, sőt Thomas Tuchelt is illették. Mi volt ezzel szerintetek a célja? Itt a tegnapi vendégek azt mondták, hogy itt szeretett volna egy ilyen vonalat húzni, vagy elmondani azt, hogy na, ő ezt várná, vagy ő nem szeretné ezt.
5: Hát újságírói szempontból. Szerintem türelmet kért ezzel. Nyilván
4: kevés a jó futbolista a németeknél.
3: Ugye csak a német sajtóra, nekik, német sajtóra értette.
2: Igen. Akik ott voltak.
3: Tehát nem az, aki mondjuk itt a magyar médiában, hogy kritizáljuk majd őt, hogyha esetleg rosszul megy a német.
2: Te kritizálhatod. Elsősorban ez a német újságíróknak szólt.
5: Szerintem azt akarta jelezni, hogyha mondjuk az első 2-3 mérkőzésen nem 9-0-ra nyer majd a Nacional Elf, hanem szorosabb lesz majd a végeredmény, akkor egy kis időt szeretne kérni. Most egyébként nem olyan nagyon könnyű összeállítani egy német labdarúgó válogatottat, több okból sem. Ez mindjárt a kapussal.
3: De pont azért, hogy kérték fel őt, gyakorlatilag ő volt a 0 kilométeres, hogy egy más... Föl nem merült, nem így, mint az olaszoknál. Vagy Klopp, és ha nem, akkor keresünk mást. Tehát teljesen más vizek voltak, és ezzel a kapcsolatban mindenkiben van egy elvárás, meg egy tudjuk, hogy vagy mindenki sejt, hogy mire képes Klopp, milyen extra lendületet tud adni ennek a... Hát nem úgy szerepelnek mostanában, hogy régiek. Tehát ő a német piacon belül őt tartják abszolút az első számú, aki ebből a csapatot kiszedi ebből a ködör Ből, vagy mindegy, hogy minek nevezem, de lényeg, hogy a régi fényt visszahozni, csak ő. De ezt ő is tudja. Hát ő is tudja, hogy mint olyan volt, hogy én is, ha fölkének, akkor persze, hogy vállalom, el kell intéznem dolgokat, de akkor már viszont hadd tűrjem a kritikát, ráadásul szerintem ennyi nulla egy bankszámlán elbír kritikákat is. Ahogy kritizálják azt, hogy Messit kritizálják, Ronaldot, mindenkit kritizálnak, aki minket is egyébként, lehet, hogy most is valaki bevakkant valamit, az a
2: mindjárt
3: kérdés,
2: nézem az SMS falat egyébként.
3: De hogy az a kérdés, megnézed, hogy érdekel-e? Vedd fel a szemét. Szóval ezen a szinten mindenkit kritizálnak. De most tényleg olyanok, akik biztos, hogy olyanok kritizálnak szinte biztosan, akik abban a magasságból Klopp, vagy Messi, vagy LeBron James, vagy akár, nem volt sose. Tehát ha Michael Jordan kritizálja az én kosártudásomat, persze azt mondom, akkor többet nem is pattogtatok. De ha XY focista valahol, aki biztos, hogy nem volt Messi vagy Ronaldo, hát nem úgy kellett volna beadni. Hát akkor mentél volna.
2: Meg hát a közösségi média világában ezzel tisztában kell lennie mindenkinek, nem edzőnek, játékosnak, hogy meg fogja kapni ezt a kritikát. A német szövetségi kapitányi poszt az vonzó, ugyanezt teszem fel, mint az olasz
3: tisztséggel
2: párhuzamosan.
4: Szakmailag szerintem nagyon vonzó, mert nagyon jó képességű játékosok vannak egyénileg. Én nem sokkal tartom őket rosszabbnak, mint mondjuk a franciákat egyénileg, vagy hát ott pont kvalitásban sokkal gyengébb kvalitás. Hát egy olasz világklasszist mondja, a Donnarumán kívül, aki kapus, és vegyük ki őt a futballból. Világklasszisról beszélünk, vagy nemzetközi klasszisról, csak nem is, tehát nem is a top 5-ös futballisták közé soroljunk olaszt.
2: És ez egyenesen arányos azzal, hogy a Szíria megítélése is jelentősen romlott az elmúlt években?
4: Hát azt látjuk, hogy azért a Szíria már nem tud annyira vonzó lenni, mert egyrészt a anyagi lehetőségek nem olyanok, és hát szerintem ez egy ilyen folyamat, tehát ilyen, hogy valami, nem tudom, hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás, hogy a pénz fogyott el, és azért lett gyengébb a színvonal, vagy mert gyengébb lett a színvonal, és akkor ez okozta azt, hogy kevesebb forrás van a csapatoknál, nem tudom.
5: Nézd meg, hát,
4: én olasz futballrajongó vagyok, tehát én amióta, én csak azóta nézek mondjuk angol futballt, amióta a Szoboszlai Ödegi az volt, addig nem tudtam, hogy ezek milyen csapatok, tehát, hogy de hát sajnos nagyon tényleg a színvonal az most mondjuk azt, hogy a top 4 vagy a top 5-ös Európa bajnokságokból ott a, hát nem tudom, hogy mondjuk a francia mennyivel egy gyengébb. Viszont ami miatt nagyon nehéz egy német kapitánynak, hogy a németek pont azt veszítették el a futballjukból, amiben erősek voltak. És az pedig az a hit, az erő, a végtelen magabiztosság, hogy majd úgy is megcsináljuk, úgy is behúzzuk, úgy is megfordítjuk.
3: Mindig a németek nyernek.
4: Hát ez a közhely, ami már a nagyon régen nem félelem, igaz. Nagyon régen nem igaz. Most ezt megnézzétek, ezt a német válogatottatok, tényleg nagyon jó futballisták. Nem pattan el a labda, gyorsak, technikailag tökéletesen képzettek, már ebben is más futballt játszanak, mint a régi német, ebben nagyon sok német válogatottat játszottunk, aki erő és cél futballt játszott, akár mondjuk most visszagondolok a 1996-os EB győztes csapatról, Oliver Bierhoffra volt kihegyezve minden, mondjuk, mint egy ilyen tankszerű centerre. Na mindegy, itt az a lényeg, hogy viszont az a mentalitás, vagy az a mentális erő, azt én nem látom már ebben a német futballban, és ebben a jelenlegi közösségben sem, ami a német labdarúgás most jelenleg a válogatott szinten, hogy nem láttam őket úgy igazán csapatként együtt küzdeni. Mint mondjuk a Argentinát láttuk, és hát sokkal szerényebb képességű Argentinát, mínusz Messi.
3: Harraposabb.
4: Igen.
2: Ha már Balázs behozta Szoboszlai Dominikot, akkor térjünk rá, és maradjunk még egy kicsit a nemzetközi futballnál, a Liverpool felkészülési mérkőzésén. Természetesen azon túl, hogy 4-2-re nyert a Liverpool a Sunderland ellen, szinte mindenki Szoboszlai Dominikkal volt elfoglalva, egyrészt csereként állt be, és megkapta a csapatkapitányi karszalagot, gólt, gólpaszt ért el ezen a meccsen, szóval bizakodhatunk-e abban, hogy továbbra is az ő csillaga és a megítélés a Liverpoolon belül az igen magas.
5: Abszolút, szerintem. És hogyha mondjuk Van Dijk több sárgalap miatt, vagy sérülés miatt az angol bajnokságban nem léphet pályára, akkor ő abszolút lehet csapatkapitány, és az sem véletlen, hogy most így. Ugye akik a világbajnokságon szerepeltek, még nem szálltak be ide a felkészülésbe a Liverpool csapatában, Úgyhogy szerintem igen, és az megnyugtató a szurkolók számára is. Nem tudom, követétek-e a liverpooli társalgást, ugye egymástól kérdezgették a Liverpool oldalain, hogy jó lenne kapitánynak Szoboszlai Dominik, és a hozzászólók jelentős része azt írta, hogy igen, de előbb hosszabbítsa meg a szerződését. Uh-huh. Na most ez megtörtént, úgyhogy ilyen alapon a helyére került. A másik meg, amilyen gólt lőtt, az meg tanítani való, és ami nagyon fontos, hogy vannak úgynevezett Szoboszlai típusú gólok. Ez megint csak olyan volt. Tehát nem valahogy bepattan rólam, nem 2 méterről pofozom be, hanem erőből, távolról, ésszel, erővel, kifli, minden. Tehát én szerintem rendben van.
3: Én ketté választanám úgy a témát, hogy mi itt egy magyar közegben beszélgettünk egy világsztárról, és mi örülünk annak, hogy a Szoboszlai ilyen, így fejlődik, szerződés hosszabbít, egy patinás klubnál csapatkapitány tud lenni. Ez mi nekünk, magyaroknak veszett jó. De ha kiszakadok ebből a közegből, hogy a Liverpoolnál az előző idényben nagyon kevesen nőttek fel Szoboszlai mellé, vagy adott esetben egy adott meccsen nála jobban játszott a klubon belül. Azért voltak most is mozgások. Tehát ha a Liverpoolnál nem lesz még 3-4 olyan játékos, aki felér a Szoboszlai átlag szintjéhez, és akkor vannak meccsek, ahol még tehát hoz egy 10-es kellen, hogy egy átlag 8-as, de kellenek néha 9-esek is, akkor a Liverpool megint nem fog a bajnoki címért úgy harcolni, ahogy elveszítette az előző szezonban ezt. Tehát nekem személy szerint én barom örülök, hogy van egy ilyen kaliberű sportolunk, az összes sportágat tekintve, egy minőségi bajnokságban, egy világsportban, és ha a Liverpool szurkolóknak pedig, hát az lenne a legjobb, ha több ilyen kaliberű játékos lenne. Az nem fog menni, hogy Szoboszlait most így csak a kapus poszton nem vetjük be. Tehát oda valahogy a keretet úgy kell majd pakolgatni, hogy a Szoboszlai a védő pozícióban nem fog ilyen Szoboszlai típusú gólokat szerezni, csak ha légüres térbe kerül, meg nyilván neki egy szorosabb őrizet kell az ellenfelek szempontjából, mert ha ott lendül a láb, akkor az valószínűleg az eredményjelzőn is néhány másodpercen belül látszani fog. Tehát a liverpooliaknak ez kellene, hogy még több ilyen. Nekünk magyaroknak baromi jó, hogy van egy ilyenünk. Persze még jó lenne, ha minden bajnokságban, vagy még a Premier League-ben lenne még 3-4 ilyen magyar. Ez a sztár kategória. Mert a Milor, ő még nem az a szint, és lehet, hogy azon a poszton nem is lesz az, de hogy a gólszerzés, mindenki a gólokat, tehát a nem véletlen, hogy góllövő listát adjuk ki a nap végén, és nem az, hogy ki hány blokkot adott. Miközben a szakember azt nézze egy védőn, hogy hány labdát csent el, hány lövésbe vetődött bele. A góllövő lista az meg góllövő lista, és nagyon jó, hogy itt van a Szobó, és hogy meg tudta hosszabbítani a szerződését. Ugye egy néhány hónapja beszélni, hogy esetleg majd egy Real Madrid-szerű kérője lenne, de most maradjunk ennél, hogy itt hosszabbítás van.
2: Valás, korábbi játékosként milyen
4: nem tudjuk, az? Nem tudjuk, hogy volt a Real Madrid szintű kérője. Tehát ezt azért,
3: nem tudjuk.
4: Ezt nem tudjuk.
3: De hogy maradt a Liverpoolnál ennyi zsért, az meg tudjuk.
2: Korábbi labdarúgóként kiízlelgeted ezt, hogy a Liverpoolnak magyar csapatkapitánya lehet?
4: Hát én szerintem itt főleg azt látom, és néha fölmegyek a komment szekcióban nagyon nagy bánatomra, hogy ezt még mindig megteszem. Hát ez hogy ezt itt Magyarországon ez fogalmunk sincs, hogy ez mekkora érték.
2: Ezért kérdezem, hogy te hát érzed.
4: Nem is tudjuk. Én
3: és neki is vannak kritikusai. Berosám.
2: Ja.
3: Tehát nem.
4: Tehát, hogy egészen elképesztő. Tényleg. Én kisgyerekkorot ismerem ezt a srácot. Mindig, minél nagyobb volt a felelőssége, annál jobban teljesített. Nem roppant össze, pedig gyerekként is óriási teher alatt játszott, ezt most nem akarom bántani az édesapját, mert igazából ő tette rá ezt a hatalmas nyomást és terhet, de olyan személyiség a Dominik, aki ezt el tudta viselni.
2: És most hasznosítja ezt, nem?
4: Igen. Ez kamatozik nála abszolút a pályafutása alatt. Ő nem megijed és betolik a lehetőségektől, hanem él vele. Tehát, hogy ő
3: Bocsánat, cinkosan még mosolyog is.
4: Hát, hogy, még egy kihívás. Amikor Salzburgba fölkerült edzőmeccsekre az első csapathoz, ott játszott 16-17 évesen a Lieferingbe, a Bundesliga 2-ben, és néha fölvitték játszani, akkor ő kivette a 28 éves ember kezéből a szabadrugást, és ellőtte. És mondta, segbe rúgják, hogyha nem megy be, de bement. Tehát ez volt, így került el ezeket a történeteket. Liverpoolban ugyanezt csinálja. Odavitték, mindenki azt mondta, hogy fél év, hazajön, visszamegy Salzburgba, mindent mondtak róla, és három éve az egyik legstabilabb játékosa a Liverpoolnak. A teljesítménye az folyamatosan nő. Látszik, hogy vezéregyéniség, irányít a pályán szavakkal, mozdulatokkal, nem csak magával a játékkal, hanem egyértelműen instruálja az egész csapatot, és hát úgy látom, hogy Iraola pedig nagyon-nagyon bízik benne, és ez neki nagyon jót tesz. Hát nem is az, hogy nem értek egyet Pistával, hogy azért a Liverpoolnak nem volt egyszerű szezonja, mert a jobb hátvédjei például azok felváltva estek ki.
3: Mondja meg.
4: A Frimpong, és igen, hát megoldotta, visszament a Szobosztai. Annyit a,
3: kicsit... Jó, de ebből tanulva, tehát úgy értettem én nagy...
4: Én azt nem értettem az előző idényben, amikor ilyen, látjuk, hogy ilyen sérülés, vagy a két ember ilyen sérülékeny, sőt Bradleyről már tudni lehetett a téli játékozás időszakban, hogy nem igazoltak jobb hátvédet, az nekem egy
3: akkor
4: óriási...
3: Egy
4: nem, egyetértek, az óriási hiba volt a Liverpool részéről. Isak megsérült, Ekitiké megsérült, Virc októberben állítólag még kérdezgette a Szoboszlait, hogy bírod a Premier League-et, meg hogy bírod ezt, mert én meghalok, hogy ennyit kell védekezni.
2: Német játékos.
3: Nézd meg a felelősség listát. Tehát a Szoboszlait hátra küldik, akkor neki felelősség, hogy abban a posztban játszott. De az, hogyha ott valaki megsérül, és az átigazási szezonban nem hozol, az már nem a Szoboszlainak a felelőssége.
4: Az óriási hiba.
3: Ez a klub vezetőnek, az illetékesnek.
4: Hát szerintem azt ebbe bukott bele, hogyha nem szorgalmazta, akkor megérdemelt, ha esetleg fölötte nem tartották ezt fontosnak, akkor nem biztos, hogy Slotnak kellett volna csak buknia. A másik az, hogy most azt megnézitek, hogy Virtzet 120 millió euróért igazolták tavaly nyáron, és micsoda hype-al érkezett meg a Premier League-be, és ez így az előző idényben hogy fordult át Szoboszlai hype-á, úgy már október-november környékén, de ott még én az angol sajtot folyamatosan olvastam, itt a Virtznek volt két jó passz egy meccsen, már megpróbálták visszahozni az életbe, de nem sikerült még nekik. Nem tudom, hogy most Iraolánál milyen poszton tud szerepet kapni. Én nem látom a jelenlegi játékrendszerbe Virtz helyét egyébként, amit még Iraola játékrendszerébe sem, mert szélsőként szerintem nem elég gyors, meg fajsúlyos, középen meg nem tud annyit robotolni, meg védekezni. Ő neki nagyon feküdt Leverkusenben annak idején ez a csatár mögötti kötetlen tízes. Most ezt nem tudom, hogy ezt hol tudja megkapni Liverpoolba, de ez csak Virtz. Tehát, hogy ezt
2: meglátjuk. Mindenesetre Kerkez Milos azt mondta, hogy Iraola az agresszív támadó jellegi futballt preferálja, úgyhogy bízhatunk abban, hogy mondjuk Szoboszlai Dominiknak is hasonló, nagyobb szerepe lesz, és hát semmi esetre sem neki, védőként, hátvédként fognak rá számítani.
5: Én Kerkez soha nem játszhatnám bal hátvédként. Nem értek hozzá, de biztos, hogy előbbre kéne vinni. Tehát az, aki úgy olvassa a játékot, és úgy indul be a kényszerítőkbe, és úgy ad be, mint ő, az szerintem vétek balbekben játszatni. De egyébként a kérdésedre visszatérve, nincs szerintem más megoldás. Tehát mindenképpen az agresszivitás, illetve a támadó jelleg kell, hogy átvegye az irányítást a Liverpoolon belül, mert amit a Pista mondott, hogy ha nem lesznek olyan, nem nőnek fel a játékosok Szoboszlaihoz egy kicsit, vagy nem kezdenek elérni arra a szintre, akkor itt akár baj is lehet Iraolástól, mindenestől.
2: Még egy gyors hírt kommentáljatok, kérlek, vagy nem gyors hírt, csak gyorsan. Szerződést hosszabbított Kovács Bendegúzzal az AC Alkmár, a 19 éves magyar válogatott labdarúgó 2029 nyaráig szóló megállapodást írt alá holland élvonalbeli klubbal. Jó helyen van ő, és a fejlődése szempontjából megfelelő ez a holland klub játék lehetőség tekintetében is. Marco Rossi
4: örülhet. A legjobb helyen van.
3: Két év.
4: Én mindig azt mondtam, hogy Tóth Alex esetében én mondjuk pont egy Hollandiát beépítettem volna a Premier League irányába, mert hát most valamivel idősebb Tóth Alex, nem sokkal, de egy, mondjuk egy magyar élvonalból ugrani egy Premier League-be, az nagyon kemény. Ez a srác pedig ott nagyon szépen fölépíti egyelőre a karrierét. Láttunk egyébként nemrég ilyet, hát nemrég pár éve ilyet, ugye, amikor Belgiumban hasonlóan építette magát német, neki máshogy alakult aztán a pályafutása.
5: Most kezdik
4: ez a munka. De ott, itt ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem egy fiatal játékos, hogy jókat döntsél meg, jó súgóid legyenek. Tehát, hogy...
2: És hogy betartsd a fokozatosságot,
4: igaz? Betartsd a fokozatosságot, tehát és akkor megint kell egy példát állítani, akár ott van Szoboszlai Dominik, aki tehát egy tanítani valóan építették a karrierjét, meg ő maga is.
3: Ez rá kell ismerni, egy játékos egyszerre mekkora lépcsőfokokat tud megugrani. Valaki nagyobbakat tud, valaki kisebbeket, de az se rossz lépcsőfok, és akkor a jelen például, amit most szobahoztál, az a két év, akkor nyilván ebben benne van az is, hogy akkor az utolsó idényben még lehet érte kérni valakit, ha ellenértéket, tehát nem szabadon lesz igazolható, benne van ez is szerint.
2: De hát most, ha jön egy nagy kérő, kimondana nemet, vagy mindenki arra gondol, hogyha most kihagyom a lehetőséget.
4: Hollandia az a kategória, ahol jön a nagy kérő, most de hiába van 2029-ig, hogyha most neki lesz egy nagy ugrás, akkor másfél év múlva úgy viszik el innen, ahogy nem
3: szégyellik. De azért a klub is kap, azért jó.
5: Egy mondat, mai hír az is, Olisér 223 millió eurót akart adni a Real Madrid, de nem adja a Bayern. Tehát, hogy ennyit az átigazolásokról, meg a kérőkről.
2: És Olisé menne, szerinted?
5: Hát ezt nem tudom. De az biztos, hogy négyszeres vagy ötszörös az árnövekedés. Tehát amikor őt vették a Crystal Palace-tól, szerintem 50 millió alatt vették.
2: És Bayern München nemet mondott eddig ezek szerint. Innen folytatjuk a Nemzeti Sportkört a hírek után Bobori Balázsa, Spiller Istvánnal és Szegő Tiborral.
0: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
7: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
8: És szerintem zseniális ez a szöveg.
9: Ez überelhetetlen.
6: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
9: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
7: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
6: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Zinedine Zidane a francia válogatott szövetségi kapitánya. Az elmúlt évtizedek legnagyobb intézményi átalakulása zajlik a hazai közösségi közlekedésben. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
10: Negyedik helyen végzett a magyar női párbaj tőrcsapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Ijász Borsodi Emma összeállítású válogatott a bronzmérkőzésen a dél-koreaiaktól kapott ki. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Jandor, Tóth Gergő alkotta tőrválogatott, a 7. helyen végzett. Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok 54 éves szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Az aranylabdás Zidane edzőként két időszakban irányította a Real Madridot, amellyel 3 alkalommal nyert bajnokok ligáját. 2031-ig szóló szerződés hosszabbítást írt alá Josko Gvardiol a Manchester City-vel. A horvát hátvéd 3 évvel ezelőtt igazolt az angol klubhoz, amellyel bajnoki címet, ligakupát, FA kupát, angol szuperkupát, európai szuperkupát és klubvilágbajnokságot nyert a manchesteri csapattal. A Győr egy idényre kölcsönadta Jován Zsivkovicsot a szerb első osztályban szereplő Radnicskinak. A 20 éves osztrák szerb szélső 2025 nyarán érkezett Győrbe. Az osztrák labdarúgás egyik nagy ígéreteként emlegetett szélső támadó nem tudott alapemberré válni. Az előző idényben 10 tétmérkőzésen lépett pályára, 2 gól és 1 gólpassz került a neve mellé.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtök 0 órától jövő hét keddéj félig. A hét második felében több vármegyében 27, Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentős megterhelés az emberi szervezetnek. A szakemberek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor nagyon fontos a folyadékpótlás, kerülni kell az alkoholt, a magas koffein tartalmú és a cukrozott italokat. 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon hűvös helyen és mellőzzen megterhelő fizikai tevékenységet. Zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna romániai szakaszán, Szalcsia térségében, írta az Ager Press. A folyón rekordalacsony a vízállás, a Budapest és Bukarest között közlekedő jármű pedig ismeretlen okból letért a kijelölt útvonalról. A fedélzeten 186 utas és 52 fős személyzet tartózkodik. Ma reggel a helyszínre érkezett az Aldunai Folyamigazgatóság műszaki hajója, hogy megmérje a vízmélységet a közelben. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása zajlik a közösségi közlekedésben, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán hangsúlyozta, az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket. Hozzátette, létrejön egy új vonatflotta cég. Ezen keresztül lehet majd felhasználni az Európai Uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. Fent kell tartani a készpénzes fizetés lehetőségét a fővárosi parkolásnál, közölte a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkoló automaták leszerelésének megállítását. Mint fogalmaztak, egyetlen közszolgáltatás esetében sem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon.
0: Közlekedés.
10: Korábban keresztbe fordult egy kamion az M0-ás autóút déli szektorában, Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon. A 20-as kilométernél a belső sávban megindult a forgalom, de a gyálig érő 15 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Aki teheti, válasszon másik útvonalat.
0: Időjárás.
10: Napról napra melegszik az idő, holnap is sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, vendégeink továbbra is Bobori Balázs, Piller István és Szegő Tibor, és egy kicsit térjünk vissza a hazai NB1-es bajnokságra, a labdarúgó bajnokságra, hiszen a tegnap esti MTK Zalaegerszeg egyébként 3-0-ás MTK sikerrel zárult mérkőzéssel vált teljessé.
5: Nem is tudom, ki áll a tabelájára.
11: Nyitó forduló. Gondoltam, Tibi, hogy a statisztikáid között ott van ez az adat, és majd el is fogod mondani, de ezen kívül azért voltak talán váratlan eredmények is. Említhetnénk ugye a Nyíregyháza bravúros győzelmét az Újpest ellen, a Paks sikerét a Ferencváros ellen, de hogyha a másik meccsről szeretnétek beszélni, akkor tegyétek meg, ki okozott melyik csapat pozitív vagy negatív meglepetés számotokra az előzetes várakozásokhoz képest.
5: Kírtam néhány nevet: Baki Ákos, Ulbrik, Németh András, Pető Szalai, Kerezsi Klaus.
3: Azok nekem négyet írtam ebből föl.
5: És mégis Györfi Milánt szeretném kiemelni. A Paks ugye 4-2-re verte a Ferencvárost egy olyan mérkőzésen, amit szerintem élmény volt nézni. És én nézem ezt a srácot, ez, ha jól tudom, 19 éves Györfi Milánról beszélek. Ő ugye Bonyhádról indult el. Hogyha minden korosztályos meccsét figyelembe veszük, akkor már szerintem 300 fölött jár, elképesztő mennyiségű meccset játszott, de ilyen tehetséges fiút, akinek ilyen jó a felépítése, alacsonyan van a súlypontja is, rendkívül jól cselez, jók a beadásai, nagyon gyors, úgyhogy Bognár Györgynek megint sikerült felfedezni egy játékost, és akkor még ne feledjük se Pető Milánt, se Szalait, akik ugye két-két gólt is szereztek a Ferencváros ellen. Baki Ákost azért említem meg, mert ő szerezte a Honvéd egyenlítő gólját a Kisvárda ellen. Baki Ákos az védő, tehát hol középső védőt, hol szélső védőt játszik a Honvédban, és csak kizárólag a szögleteknél szokott feljönni, és pont egy ilyen szituációból lőtt gólt. Ulbrik Józsefet azért emelném ki, mert szerintem talán a forduló gólját lőtte, olyan távolságról, olyan erővel, olyan jól helyezve, és pont megnéztem a lőlapját, tavaly, ugye még az MB2-ben szerepeltek, nagyjából ezekről a távol, kicsit közelebbről is, de nagyjából ezekről a távolságokról lőtt, de nem volt mindig ennyire eredményes, mint most ezen a mérkőzésen. Kerezsit meg Klauszt azért emelném ki, mert két nagyon fiatal játékosról van szó. Ők lőtték az MTK 3 gólját, Kerezsi 2-t, Klausz 1-et, és azok a higgadt megoldások, még úgy is, hogy csereként állt be például, és itt megemlíteném még Komáromit is, aki szintén csereként állt be, és ő készítette elő a gólt. Ami számomra meglepő volt, hogy egy igazán kultúrált, szórakoztató meccsen akár nagyobb különbséggel is nyerhetett volna az MTK, most független attól, hogy hol dolgozom, és ez miután minden csapat számára rendkívül fontos a kezdés, a nyitó mérkőzés, szerintem sokat lendíthet majd az MTK.
11: Ugye azt hiszem Ulbrik József mondta azt, hogy sokkal könnyebb az NB1-ben játszaniuk, hiszen az NB2-ben mindenki betömörült ellenük, és most jóval több lehetőségük lesz, úgyhogy szerintem várható még hasonlóan kivitelezett távoli gól, ja, figyelj, vagy kísérlet.
3: De az NB1 egy nagyobb terhet rak rájuk, még akkor is, hogyha feljutásra vagy kárhoztatva az NB2-ben, akkor az tud egy kellemetlen tényező lenni, mert a Vasas is, meg a Honvéd is 3 év pauza után tudott visszakerülni, tehát nem egyszerű onnan visszakerülni, még ha esélyesnek is
11: számít. Viszont a Győr ellen nem tűntek megilletődöttnek, tehát...
3: Nem. Az is, azt vettem észre, hogy a VB utáni hátszélben, vagy ilyen fuvallatban, hogy nagyon várom, hogy ő kezdődjön, és nekem nagyon, lelkileg nagyon jót tett ez a, hogy egyre több magyar névvel futok újra össze, mondjuk a kiadásban, akkor kezeljük az MT-be a híreket, hogy nem kell megkérdezni, hogy kell leírni azt a nevet, hanem tényleg igazából azt kell, a Pető az TH-val írja, vagy TH. De tök jó volt, hogy most...
4: A Vasasban van, hogy neki TH-val írja, a Paksban van T-vel.
3: Jó, de ezért meg a német TH-val írja. Tehát a góllövő listát vezető 4, az mind magyar, ugye 2 gólosokból vannak. Mindjárt kezdődött egy ilyen Újpestől, mennyit vártak, hogy a Dárda érkezése, stb. Nem akarnám szappanosra fogni azt a vereséget, még ha nyilvánvaló, hogy a kapus az utolsó percekben ott gyors egymás utánban kétszer hibázott. Szerintem a következő meccsen meg ő lesz a hős. Tehát ez egy ilyen kapus lélektan is tud lenni. Nagyon szimpatikus volt, hogy egyből ott a többiek oda rohantak hozzá, amikor meg kellett úgy vigasztalni. Ilyenkor a kapus belül tudja, hogy hát ez az enyém volt, nem kell belerúgni még egyet. Majd azt megtesz az ellenfél szurkolótáborra, hogy még ott voodoo babákért ott tűszúrásokat egyse rajta, de utána végig, és ha belegondolsz, hogy a 4 kupa csapatunkból jó, volt egy pár harc, ami egymás jelentett, max 3 győzhetett volna, de csak 1 győzött. A Debrecen otthon nem tudott gólt rúgni, egyedüli hazai csapat, amelyik nem lőtt gólt, a másik az Ete volt, amelyik idegenben nem tud gólt szerezni. Paks Fradi lesz, hogy a Paks megfordította, mert kétszer is vezetett a Fradi, tényleg élvezetes meccs volt, ha nem vagy Fradi szurkoló. A többinél meg nagyon, nagyon jó. Sok magyar, egyre több magyar BB után összehasonlítani, jó, jó jött ki az egész szerintem.
4: Hát azzal kezdenem, hogy azért első forduló, és azért szerintem még várjunk egy pár hetet azzal, hogy itt nagyon hosszú távú következtetéseket vonjuk le a csapatokkal kapcsolatban, a játékosok kapcsolatban.
3: Egy hónapban megkérdezzük a Tibit, hogy ki vezeti a
2: tavaly. Annál is inkább, mert a keretek is még változhatnak.
4: Hát abszolút, hiszen... de én azt gondolom, sokkal inkább azért, hogy itt a, amíg tényleg itt lesz néhány meccs a lábakban, itt, itt utána fognak kirajzolni az erőviszonyok, de hogyha most csak ezt az egyfordulót nézzük, akkor én megint nagyon szeretném megköszönni az MLS-nek azt, hogy tavaly meghozta ezt a magyar ajánlást, mert én ahogy a Pist említette, hogy valószínűleg ennyi magyar nével nem találkoznál az összeállításokból, hogyha ez nem történik meg, és még mindig vannak ennek ellenző, hogy majd a verseny eldönti, meg nagyon sokáig vártuk, hogy a verseny eldöntse, és a magyar játékosok nem kaptak ennyi lehetőséget, mert egyéb érdekek mindig háttérbe szorították azt, hogy a magyar játékosok a számtalan mennyiségű, középszerű légióssal szemben háttérbe szorultak. És most örvendezünk a fiatalok góljainak, akiket felsoroltál, talán Urblik kivételével a legidősebb 23 éves, és az a Szalai volt a Paksba, így akiket felsoroltál név szerint, Tibi. Hogy ez a legfontosabb, hogy lássuk az eredményét, ha már annyi pénzt kaptak ezek az akadémiák az elmúlt másfél évtizedben, hogy lássuk az eredményét, hogy miért működtek ezek az akadémiák. És akkor itt kiemelném a Puskás Akadémiát, aki elkezdte azt a funkciót betölteni, amiért ezt létrehozták, ezt az intézményt. Mert én nagyon-nagyon régen nem láttam ilyen jól futballozni ezt a csapatot. És most már sokkal több a saját nevelés, és megtartották talán azokat a légiósokat, akik valóban tudnak ezen a csapaton segíteni. Az első fordulóban nagyon-nagyon jól nézett ki a Puskás, de nagyon-nagyon jól nézett ki a Vasas, amelyik 60 percig emberhátrányban játszott, és nem látszott az, hogy létszámhátrányban lenne újoncként a bajnok ellen, és nézzük meg a Vasast, hogy szinte csak magyar játékosokkal és tele saját neveléssel így tudott futballozni. Megnézhetjük a Honvédot, aki NB2-esként feljött, elment Kisvárdára nem könnyű túra, és az utolsó 20-30 percben beszorították a hazai csapatot. A Paksról nem szeretnék beszélni, mert évek óta magyar szabály szerint játszik, sőt, túl teljesíti. És,
3: az a kapuscsere érdekes volt a nyitókörbe. Nem, hogy lezért magyar percek.
2: Fekete Tivadar volt itt, a Nyíregyháza sportigazgatója 3-tól 4-ig, és ő elmondta azt, hogy Bódog Tamás azt mondta, hogy úgy látta, hogy az Újpest nem jelentett veszélyt, annak ellenére, hogy 1-0-ra vezetett az Újpest, és hogy a fiatal szabálynak megfeleljen, ugye Molnár Mátyást behozta. Tehát ők abszolút hisznek ebben, és ők is azt mondták, amit te Balázs, hogy itt a magyar játékosokban kell bízni, nekik lehetőséget adni.
4: Ugye most láttuk az első fordulót, azt hiszem 3 gólos átlag van. Gólos átlag van. Gondoljunk csak vissza mondjuk 4-5 évvel ezelőttre, hogy mennyivel volt magasabb a színvonal, amikor egy-egy csapatban 7-8 légiós volt. Magasabb volt? Én szerintem most jobb a futballunk.
3: Pont erre akartam, hogy kicsit közbevetettem, hogy kiveszi az, hogy újságíróként is kell néznem meccset. Mert én azért őszintén bevallom, a szabadidőm nagy részében is, ha nem az aktívat választom, akkor nézem a sporteseményeket. Sokkal jobban érdekel úgy egy magyar bajnoki, hogy tényleg

0: fűzem erre, hogy és akkor nézzük meg a magyar futballszakmát, vagy az edzői kart, hogy én továbbra is azt gondolom, és nem értem ezt a gyakorlatot, azt hiszem 2 éve Diózsőbe érkezett egy litván edző, pár hónapot itt volt, én akkor, amikor ide megérkezett, én azt írtam, hogy én azt gondolom, hogy a magyar futballszakma számára ez sértés, hogy Litvániából edzőt hozunk, most nem akarok, de hogy nem, tehát nem egy magasabb futballkultúrával jelentős eredményekkel érkező valaki érkezik Diósgyőrbe, hanem Litvániából hozunk, hanem általában kosárlabda edzőket szoktunk hozni. Most Debrecenbe hoztak egy észt edzőt, aki egy lengyel csapatnál volt másodedző, hogy nem értem a koncepciót, hogy mi alapján nem kap magyar edző lehetőséget, és most pontosan a magyar edzők agyonverték ebbe a fordulóba a külföldieket.
1: Ja, de most
0: arra sokkal rosszabb lehetőséget
1: csuklani fog, tehát, és megint szobozom. Ugyanez szövetségkap, tehát hokiba is Gipsz Jakab, nem tudom, és akkor majoros. És akkor most férfi válogatottnál, de a nőinél ezt már megoldották, és akkor, de ha a magyar edzőket állandóan továbbképzésekre, ilyen licenc, anyám tyúkja, nem tudom, tanul, nem majd tízéte jó lesz, nem, dobd be őt is.
0: És akkor, itt az a, hogyha bedobják, nem kapják meg azt a bizalmat, vagy azt az időt, amit megkapja.
1: Viszont kezdek ingerültével a témában.
2: Kérdezném még azt, hogy például az MTK-nál észreveszed azt, hogy magyar játékosok, ha ne adj Isten kikapnak, akkor a szurkolók is türelmesebbek velük.
3: Hát, ezt nem mondanám.
2: Nem?
3: Nem. A szurkolók nem voltak türelmesek már a bajnokság előtt sem. Uh-huh. Tehát a szurkoló általában azt a kérdést veti fel, hogy miért nem vesz a klub 1-2-3-5 góllövő csatárt.
2: De külföldit mert, vagy magyart?
3: Nem.
1: Ahonnan tudsz.
3: Ahonnan akar. Uh-huh. Tök mindegy, csak lőjön gólt. Hát, itt van Jurina példája. Volt egy bajnokság, ahol 11 gólt szerzett. Nem azt mondom, hogy versenyben volt a gól királyi címért, de nem volt rossz a termése, majd a rákövetkező évben 2. Most pedig éppen eladósorban van, hogyha jól tudom. Visszatérve csak egy pillanatra, amit Bob mondott az edzők kapcsán, hogy ennek az egész ügynek az egyik legnagyobb vesztese, és ezt nagyon sajnálom, az Szabó István, akinek nem termett magyarországi kispad, ezért külföldön kell edzősködnie, pedig azt gondolom, hogy a most Magyarországon...
0: Kifejezéssel, tudom, hogy jogilag ez külföld, de ezt kicsit módosítsuk.
3: Oké. Okay.
2: Magyar kispadra nem kellett most,
0: igen.
2: Vagy hogy hazai kispadra.
0: Igen.
2: Okay.
3: Magyar kispadon ül, de nem Magyarországon.
1: Igen. Fradi edző is volt olyan, aki, hogy nem volt elég magas polcon.
0: De igen, ebben csak hogy de nem akartam félbeszakítani.
3: Hogyha végigmegyünk most az OTP Bank ligában kispadon ülő edzők névsorán, akkor szerintem Szabó Istvánnak köztük kéne lennie. Szerintem ez tény.
0: Én nem kettőből is mondok olyan edzőket, akiknek ott kell lennie, tehát hogy
1: Pető
0: Tamás vagy Kutor Attila nem rosszabb edző az észnél, lesz most biztos ide bökött.
1: Már most Arik Csárot szegény észt kollégát.
0: Bocsánat. Én,
1: Persze, 2-0 után.
0: Én nagyon örülnék, hogyha egy olyan diadalmenetet járom,
1: mint Márko Rosszi. De most megkérdez a nemzetközi kupát,
0: nagyon sok sikert kívánok neki. Járjon be olyan utat, mint Márko Rosszi, és legyen egy észt legenda Magyarországon.
2: Észt legenda.
1: Volt finn edzője a Honvédnak is.
0: Márti Kusszela. Nagyon sokáig ő volt az egyetlen külföldi edző, aki bajnokságot tudott nyerni Magyarországon.
2: Beszéljünk egy kicsit kosárlabdáról, bocsánat, csak repül az idő. Olaszországban folytatja pályafutását Bőröndi Vivien, a magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban, újonc Livornóban játszik majd a következő idényben. Jó ez a tendencia, Balázs, és ugyanazt kérdezem, amit már itt többször a sportkörben megfelelő állomás ez az ő számára, egy olasz kosárlabda bajnokság egy magyar lány számára.
0: Ez, szerintem, hogyha csak konkrétan róla beszélünk, szerintem az ő esetében ez egy nagyon jó állomás. Egy 31 éves játékosról beszélünk, aki 2022-ben ment Sopronba, akkor abban az idény után, amikor a Sopron Euroligát nyert, nem titkoltan azért vitték oda, hogy a rotációban egy kisebb láncszem legyen, de fontos láncszem legyen. Aztán úgy hozták az évek, és úgy hozta a Sopron helyzet, hogy egyébként az elmúlt 1-2 évben már meghatározó játékosa volt a Sopronnak. Én szerintem, hogyha ki akarja magát próbálni külföldön, akkor ez egy jó állomás. szakmailag nyilván többet ér, hogyha Sopronban maradt volna, amelyik most Európa, Euroliga

0: selejtezőt fog játszani, és hát valószínűleg egyébként az egyik legnagyobb esélyese lesz a bajnoki címnek. Én, hogyha arról beszélünk, hogy magyar játékosok menjenek-e külföldre, én úgy gondolom, és ezt nem csak a kosárlabdára vonatkozóan mondom, hogy minél korábban és minél nagyobb számban tudom elképzelni. Nyilván jó választás, minden történet egyedi, hogy jól döntünk vagy sem.
1: De, és lehet, hogy csak utólag derül ki, hogy jó vagy nem.
0: Rossz döntés született, de hogy az elmúlt évtizedekben én nagyon azt éreztem, hogy nagyon kényelmes itthon csapatsportágat űzni, és ebből a kényelemből minél korábban kiszakad valaki, annál hasznosabb lett akár a válogatott, vagy az egész magyar adott sportág számára.
2: De 31 éves is kaphatsz új impulzust.
0: Természetesen, de Bőröndi Vivien például nem lesz válogatott, mert ezt most ide aláírom, bárcsak, de nem, tehát ugye ez egy olasz újonc csapat.
2: Oda, ahol meg 20 verőnek viszik, gondolom.
0: Az a személyes pályafutásában nyilván fontos. Sopronban, ezt mondom, hogy utolsó 1-2-3 szezonban ő Sopronban nagyon komoly szerepet kapott, és húzóerőnek is bizonyult, és nagyon szépen helytált. De hogy a személyes pályafutásában ez egy jó kívás és egy jó kaland. Tehát ezzel valószínűleg ő, neki ezzel lesz teljes a pályafutása. Ugye magyar bajnok lett Sopronban, kupagyőztes lett Sopronban, soproni nevelés, aztán tett egy hosszú kitérőt, játszott Budapesten, játszott Zalaegerszegen előtte, visszatért Sopronba, akkor már egyel fakóbb Sopron, ahol ő szerepel, de így is nagyon szép sikereket elért. Az egyéni karriere szempontjából mindenképpen egy jó állomás lehet. Hogyha mondjuk Lelik Rékáról beszélnék, aki a magyar válogatott kulcsembere, és most mondjuk ő távozott a DVTK-tól, akkor azt mondom, hogy ez az olasz csapat neki nem. Tehát, hogy neki Euróligás csapatban a helye, Bőröndinek egy tökéletes állomás.
1: Erdei Márv szerkesztő kollégánk, kedvenc sportága a jégkorong, úgyhogy egy pár percet beszéljünk erről is. Az ICHL következő szezonjának menetrendje elkészült. Október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában. Fehérváron, a Tüskecsarnokban pedig először november 13-án találkozik majd a két együttes. Milyen lesz az idény a két magyar
2: mikor
1: csapat?
2: Mikor voltatok utára a jégpályán? Most így volt feles hírekben, hogy hétvégén 40 fok körül
1: vállaltok. Ja, hát igen.
2: És bemész egy jégcsarnokba 5 fok körülbelül, akkor jó a jég. Az, hogy két magyar csapat is játszott már, ez azért jót tett szerintem a magyar hokinak. Az osztrák ligának is így egy ilyen jó nevű, mint a Fradi. Ezt ismerik. Nem csak a hokit térén, hanem mondjuk Nyilasi révén a labdarúgásban is. És az, hogy az utolsó fordulóba dőlt el, hogy a Fradi újoncként, az előző idény újoncaként bekerül-e a rájátszás előselejtezőjébe, ez is elmondta, hogy milyen jól állt bele a bajnokságba ez a Fradi. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a második szezonja az nehezebb lesz, mert egy újoncot akarva, akaratlanul valahol lebecsül bármelyik ellenfél, kivéve a Fehérvár, mert az meg akarja mutatni, hogy ki az úra itt a magyar közegen belül, de például a magyar kupában meg ez nem sikerült, hogy bemutassa, viszont az osztrák ligában meg a Fehérvár meg tudta mutatni, hogy jobb, hiszen sokkal, mert szaporóta a Fehérvár osztrák ligás. És ráadásul ott van, ez most már tényleg nagyon gyönyörű ez a Met Aréna, méltó helyszíne egy ilyen...
1: Ott voltam egy sajtótájékozaton, igaz, nem jégkorong, hanem ott rendezik a kézilabda szuperkupát, úgyhogy csodás.
2: Kintről is, a fények, abszolút. Minden. Jó oda lemenni. Autópel, lemész, pak, jó, ki. És akkor tehát, hogy a körítés is nagyon jó. És van a magyar játékosoknak most már nem egy, hanem két célpont is lehet, hogyha az Erste Ligát, vagy a junior bajnokságba kikerülve, ilyen helyre eljutatsz, egy osztrák liga, és látható, hogy ugye a válogatott, hogy bent tud maradni, tehát a következő idény is átcsoportos VB lesz. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a Fradinak nehezebb dolga lesz, mert az újoncként, hogy jó, jön a Fradi, majd valamit csinálunk, rángatott bajszot, mondom, majdnem bejutott a rájátszás előkörébe, de most már, számítanak vele, sokkal jobban rákészülnek, jobban kielemzik őket, nehezebb. Nem véletlen, hogy a nagyon komoly bajnokságban ez a másodéveseknek a most egyéni sportág, mindegy, a szofomóroknak mindig van ez a jelző, hogy szenvedők, ez a slumping. Uh-huh. És akkor ez bárhol, bármilyen sportba bemész, újonc szezonban még ott virgonckodsz. De amikor már rád készülnek, amikor már felírják a hátvédek, hogy te mi a kedvenc cseled, még újoncként ott ellavírozgat. De már akkor már sokkal nehezebb. Úgyhogy most a Fradinak lesz ez egy, mondom, egy minimum egy 3 éves projekt, egy osztrák liga. A Fehérvárnál pedig ezt új alapokra ezték, ugye új főigazgató van, az edző maradt, hiszen jó ment a bajnokságban. Azért jöttek új arcok is, azért sajnos ez a hoki ismérve, hogy nagyon nagy a forgás, és erre utaltam, amikor a magyar szabályt hoztuk föl a focinál, hogy jobb lenne a magyaroknak is egy ilyen biztosabb, ha nem is életpálya, modern, mert nagyon szofisztikáltnak tűnik, de hogy tényleg, hogy el akarjál jutni juniorként egy Erste Liga dobantóval egy osztrák ligás csapat, és ne az legyen, hogy állandóan meg kell tanulnom nekem, és jön egy légiós, örülök, ha marad, mert akkor legalább valamit letett az asztalra, de már tudom, hogy egy 7-esével, 8-asával teljes sorcsere, na mondom, akkor ez se jött be.
0: Uh-huh. Az a kurált. Ősfehérvári.
2: Lassan most már, igen.
3: Milánó is lehet lassan
2: célpont. De tudod a nevét? De biztos, hogy felsorom a 3 évvel ezelőtti nem Fehérvár tudom. Szezonnal a légiósait, lehet, a felére nem is emlékszem.
0: Nem tudom.
4: Miért hoztad be Milánót, Tibi?
3: Hát mert magyar sportigazgatója van a HC Milánónak.
2: Ott még az első évben nem a szélig felel majd, de reméljük, hogy majd még magasabb uh-huh. polcra jut, szerintem ő is.
4: Balázs, te a fehérvári hokit még követed?
0: Persze, hogyne. Itt pont a...
2: Még olyan színű haja, mint a korong.
0: Az jutott eszembe,
2: mint a jég.
0: Az jutott eszembe, hogy Pista itt felemlegette Szapporót. Ugye szerintem Szapporó nem lett volna, hogyha nincs a Fehérvár, nem megy abba az idénybe.
2: Az első szezonja.
0: Abba az idénybe. 2007-ben ment be, és nem ment. Tehát Szapporó az nagyon sok múlt azon, hogy
2: bement a Fehérvár. És milyen pofozó
0: gép volt akkor. 15 fordulóig nem volt győzelem.
2: A Fradi meg sokkal jobban állt bele első évesként. Tehát ebből lehetett tanulni belőle.
0: Igen, tehát, de én azt gondolom egyébként, hogy nyilván nehéz lesz a Fradinak a második idény. Én azt gondolom egyébként, hogy lehet, hogy minőségből is egy kicsit gyengültek ők, ez majd kiderül.
2: De tényleg attól függ mindig a bajnoki szereplésed, de ez legyen egy erszliga, hogy jól igazolsz a légiós.
0: Ez így van. Ezt akartam mondani, hogy a Fehérvárnak is nem fog múlni.
2: De tényleg, de akkor az nem építkezés. Nekem az a bajom, hanem az trédek és üzlet. A légiós.
0: Hát ez a csoda, hogy egy Jánzsek urát tudtuk tartani. Egy
2: gyereknek adjunk pályát, akkor neveljük taós pénzből, akkor legyen osztrák szintű, vagy Erste Liga szintű. De az, hogy állandóan 7-8 légióst a nyakára hozok, és most még bele sem mentem mondjuk a fehérvári kapus helyzetbe, hogy Horváth Dominik miért megy, és jön egy ugyanúgy 2001-es halászbéna a tengeren túlról, és hogy ő ki tudja-e szorítani a fint. Végig tudok menni, de akkor külön adást kéne, hogy adjatok, azt most nem kérem.
4: Hívunk még, mindenképpen.
2: Az ingerültségemet használt ki.
4: Jó, természetesen szurkolunk a Fehérvárnak és a Ferencvárosnak is a következő idényben is. Bobori Balázsnak, Spiller Istvánnak és Szegő Tibornak köszönjük szépen, ez volt a mai Nemzeti Sportkör.
5: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kinek hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 17 óra 1 perc a pontos idő, folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Kézilabdával megyünk tovább, hiszen a napokban hivatalossá vált, hogy Sótonyi László lesz a férfi válogatott szövetségi kapitánya, ez pedig azt feltételezte, hogy edzőváltás történik az NB1-es férfi kézilabda csapatnál, amelynek eddigi edzője Sótonyi László volt, a Nemzeti Kézilabda Akadémia eddigi másodedzője Lehőt Zoltán veszi át ezt a tisztséget, vele készített interjút Erdei Márk.
7: Mennyire ért váratlanul ez, hogy téged kértek fel ennek a vezetőedzői posztjára, mert ugye eddig másodedzőként tevékenykedtél, korábban az utánpótlásban is dolgoztál, illetve én most is nyilván rajta tartod a szemedet. Tehát mennyire ért ez váratlanul? Mert azért sokan írták, sokan számíthattunk, akár rául Sótonyi László lesz az új szövetségi kapitány.
8: Igen, ilyen tekintetben ez egy kicsit hosszabb folyamat volt. Már régóta lehetett hallani, hogy esetleg a show veszi át a válogatottnak a kispadját. Az viszonylag hamar eldőlt, hogyha ez így alakul, akkor vezetőség rám bízza a felnőtt csapatnak az irányítását, aminek természetesen nagyon örültem, és nagy megtiszteltetésként is élt, hogy folytathatom azt a munkát, amit itt tulajdonképpen a fiatalokkal már évek óta végzünk.
7: Azt olvastam rólad, hogy korábban dolgoztál az U16-ban, a serdülő korosztályban kiváló eredményekkel, utána az U18-ban, illetve az U20-ban is. Tehát gyakorlatilag, ahogy elkezdted az edzősködést, akkor ez már korán kialakult benned, hogy így szépen lépcsőzetesen haladva egyszer majd az a cél, hogy egy NB1-es klubhoz eljuss, vagy ez így annyira nem fogalmazódott meg?
8: Hát az igazság, hogy mindig szerettem volna minél magasabb szinten dolgozni. Nem szoktam konkrétan megnevezni ezt a célt, inkább mindig egy lépéssel előrébb szeretek tekinteni. Ettől függetlenül mindig az volt az elvárásom magammal szemben, hogyha lehet, akkor próbálok eljutni minél magasabb szintre. Gyerekekkel kezdtem, mint ahogy sokan mások, viszont nagyon hamar elindult ez az edzői pályám. Az első csapatokkal már 22 évesen elkezdtem foglalkozni Tatabányán, és ott is szépen lassan igyekeztem feljebb lépkedni, illetve próbáltam magam képezni, tanítottam a testnevelési egyetemen, és így jutottam el a Nemzeti Kézilabda Akadémiára. Itt pedig szintén a legkisebbektől kezdtem, és hát tulajdonképpen 8 éve itt vagyok, és az alatt a 8 év alatt végigjártam minden korosztályt. Az elmúlt 2 évben volt lehetőségem arra, hogy Sótonyi László mögött másodedzőként is dolgozzak, és tulajdonképpen így jutottunk el idáig.
7: Ebben a 2 éves korszakban egyébként sokat tudtál tanulni a szövetségkapitánytól, sok mindent el lehetett tőle lesni, segítőkész volt abszolút a te munkádat illetően is?
8: Természetesen, hát igazából nem is csak erre a 2 évre szűkíteném, nagyjából egyszer érkeztünk az akadémiára, 8 évvel ezelőtt, és amikor a legkisebbekkel foglalkoztunk, akkor is nagyon sok iránymutatást kaptunk Sótól, és hát nyilván itt az emberi kapcsolat is folyamatosan erősödött, de természetesen azért az elmúlt 2 évben tudtam a legtöbbet magamba szívni, hiszen itt láttam egészen testközelbe, hogy hogyan zajlik egy felnőtt csapatnak a felkészítése, akár taktikai, akár ellenléti, akár mentális vonalon.
7: Érdekes az, amit említesz, hogy egy felnőtt csapat felkészülése, mert akik ugye ismerik a magyar kézilabdát és követik a magyar kézilabdát, akkor azért tudhatják azt, hogy a NEKÁN alapvetően az tényleg egy akadémiai szerű, ő nem csak szerű, hanem akadémiaként működik, tehát mondjuk szemben a labdarúgással, bármennyire is nem szép ez felhozni, ahol mondjuk vannak szintén akadémia nevű klubok, ott azért nem a magyarokra támaszkodnak, nem a fiatal tehetségekre, mint ti a NEKÁN-nál. Tehát gyakorlatilag nálatok az U20-as csapat meg a felnőtt is azért nagyban megegyezik, ami tényleg kiváló, és hát nem beszélve azokról az eredményekről, amiket elértek.
8: Köszönjük szépen. Igen, ha őszinte vagyok, ez egy kicsit átmenet az utánpótlás és a felnőtt bajnokság között itt a akadémián végzett munka, hiszen ha a korosztályt nézzük, itt sokszor gyerekekről beszélhetünk, és nyilvánvalóan azért ez jelentősen befolyásolja azt, hogy hogyan kell velük kommunikálni, milyen irányúnak kell lenni a képzésnek, mennyit és milyen arányban osszuk meg a terhelést. Úgyhogy természetesen ez egy kicsit ilyen átmenet, viszont az a fő feladat itt a felnőtt korosztályban, idézőjelben, hogy felkészítsük őket arra, ami rájuk vár. Tehát valahol abba az irányba kell itt már elindítani ezeket a fiatalokat, hogy amikor innen kikerülnek, akkor viszont egy felnőtt közegbe, egy felnőtt bajnokságban kell majd minél jobban megállniuk a helyüket. Úgyhogy tényleg ez valahol egy ilyen átmenet az utánpótlás és a felnőtt csapatok között.
7: Mi sem támasztja jobban alá azt, amit mondasz, hogy például Tóth Levente majd jövőre ugye Tatabányán, Kovács Tamás pedig Győrben folytatja. Mind a ketten nagyon gólerős, kiváló játékosok bemutatták itt az elmúlt években a NEKÁN-nál, hogy igenis lehet rájuk támaszkodni, és megállják a helyüket egy nagyobb klubban, tehát abszolút ez elmondható. Most hogy látod a fiatalokat? Még mindig rengeteg tehetséges fiatal van egyébként az akadémián, valamint országszerte, akiket érdemes figyelni?
8: Természetesen azt gondolom, hogy ezt igazolja a nyári junior Európa bajnokság is, ahol ugye olyan sikert aratott a válogatott, amire még nem volt példa. Hát azt gondolom, hogy tehetségekből nincs hiány. Itt, amire nagyon kell figyelni, ez a utánpótlás korosztályból felnőtt mezőnybe történő átlépés, itt meglegyen az a kellő mennyiségű edzésinger, mérkőzés lehetőség, játék lehetőség, illetve olyan téthelyzetben tudjanak pályára kerülni, amiben valóban tudnak fejlődni. Ez egy nagyon nehéz lépcső, és azt gondolom, hogy az akadémia az ebben egy kiváló lehetőséget nyújt ezeknek a srácoknak, és az említett példák azok jól mutatják, hogy egy ugró desztaként is nézhetnek a srácok erre a lehetőségre, és nyilván itt az elmúlt években ez egyre inkább beigazolódott, és akik innen kikerülnek, egy jobb helyzetből várják azt, hogy egy másik felnőtt csapatba be tudjanak majd illeszkedni, és ott minél több lehetőséget tudjanak majd kapni.
7: Tervezel egyébként bármit változtatni azokon a mondjuk játékstíluson, amit a NEK-tól látunk mondjuk évek óta? Ez nyilván ez a gyors kézilabda, az egy-egyek erőltetése, tehát ezeken van bármi, amit még úgy lehet javítani, fejleszteni, vagy valahogy másképp csinálni, mint amit Sótonyi László várt el akkor a csapatától?
8: Hát azt gondolom, hogy ezt ketté kell bontani. Van egy rendszer, amiben hosszú-hosszú évek óta dolgozunk. A legkisebbektől, gondolok itt az U16-osoktól igyekszünk építeni ezt a játékrendszert, ezt a játékstílust, próbáljuk azokra a pontokra helyezni a hangsúlyt, ami szerintünk, illetve a mi játékfilozófiánkban a legfontosabb. Úgyhogy ebben olyan hatalmas változtatásokat én nem szeretnék átalakítani, mi hiszünk ebben a rendszerben, amit felépítettünk. Ugyanakkor nyilván minden edzőnek megvannak a saját gondolásai, megvan a saját egyénisége, ezt szeretném mindenképpen hozzátenni ez a rendszerhez, illetve hát nálunk minden évben az jelentősen átalakul a keret, ezáltal változnak az erősségek, változnak a gyenge pontok, és nyilván ehhez egy kicsit azért igazodni kell.
7: És most hogy látod, nem belemenve mélységeiben, de inkább védekezésben vagy támadásban kell mondjuk majd többet változtatni, hogyha az új érkezőket vagy a távozókat nézzük?
8: Hát ha a távozókat figyelembe vesszük, én azt gondolom, hogy a védekezésünk alappillérei, illetve ami a védekezésben jól működött, az elég jól átmenthető a következő szezonra is. Támadásban azt gondolom sok kulcsember távozott, az ő helyüket az újaknak, illetve azoknak, akik tavaly esetleg még kisebb szerepet töltöttek be, át kell venni, és ez egy kicsit azért a játékrendszert is majd igazítani kell.
7: Érzel egyébként bármilyen terhet, vagy akár a vezetőség felé érkezik feléd bármilyen elvárás? Mert azért tényleg látva az, hogy tavaly hatodik lett a NEKA, és összejött a Magyar Kupában a négyes döntő, ez akár azt is jelenthetné, hogy akár jövőre még nagyobb célokat is meg lehet fogalmazni, mint amiket mondjuk az idény elején. Tehát te ezt hogy látod, illetve mekkora nyomást nehezedik rád, vagy nehezedhet rád?
8: Hát én terhet semmiképpen nem érzek, sokkal inkább mindig lehetőséget, és ennek megfelelően is szeretném a munkát elkezdeni, de azt is el kell ismerni, hogy azért itt a Nemzeti Kézilabda Akadémián minden évben úgy megyünk neki az első osztályi bajnokságnak, hogy a legfőbb cél a bennmaradás. Van olyan szezon, amikor több meglepetést tudunk okozni, és ilyen szép helyezést tudunk elérni, mint az előző szezonban, de azért a realitás talaján kell maradni. Idén is távozott 7-8 kulcsjátékos, a helyükre új játékosokat kell beépíteni. Ez a folyamat egyénileg általában eléggé eltérő, úgyhogy nem szeretnék ilyen túl nagy terhet a fiúkra se rátenni. A legfontosabb, hogy őrizzük meg az első osztályú tagságunkat, elsősorban azért, hogy ez a fejlesztési folyamat, ami itt évek óta zajlik, ez tovább folytatódjon.
7: A Veszprémmel is kötöttetek egy együttműködést most a nyár folyamán, vagy nemrég. Ez mennyiben segíthet akár a klubnak, vagy akár mondjuk a Veszprém számára mennyire nyithat ki olyan kapukat, hogy ők is akár a fiatal magyar játékosokra is többet támaszkodhatnak? Nyilván neked ezt a vezető edzőként nehezebb átlátni, de te hogy értékeled ezt az együttműködést?
8: Én azt gondolom, hogy ez a kapu a részünkről eddig is nyitva volt. Az akadémiák közötti együttműködésnek köszönhetően elég jól együtt tudunk működni az utánpótlásban is, illetve azok a játékosok, akik még egy Veszprémnél, egy Szegednél, egy más akadémiákon még nem tudnak lehetőséget kapni a felnőtt csapatba, azok nálunk tudnak erősödni, tudnak játékperceket gyűjteni, és innen majd tovább lépni. Ez a folyamat eddig is egészen jól működött, és szerencsére most is. Természetesen örülnénk neki, hogyha az innen kikerülő gyerekek minél erősebb klubokba, minél jobb csapatokba szerződnének, és ott folytatnák a karrierjüket. Örömteli lenne, hogyha ez akár a Veszprém lenne.
7: Sótonyi László egyébként ugye ott marad nálatok gyakorlatilag az utánpótlásért, azért valamennyire a férfi szakág utánpótlásáért ő is felelős lesz. Ennek egyébként örültetek, hogy attól függetlenül, hogy elvállalta a szövetségkapitányi posztot, ettől függetlenül ott lesz, és bármi probléma van, ne adj Isten, akkor arról tudtok vele is beszélni?
8: Természetesen nagyon örültünk neki. Azt gondolom, hogy itt a teljes utánpótlás szakág nevében mondhatom, hogy ő mindig is egy mentor volt itt számunkra, sokat tudtunk tőle tanulni, és nyilván szeretném én is a segítségét majd igénybe venni. Azt gondolom, hogy abból a szempontból is fontos az akadémiának, hogy egy minőség biztosítást is jelent számunkra, hiszen Sótonyi László neve most már azt gondolom, hogy garancia arra, hogy jó szakmai munka folyik itt az akadémián, úgyhogy mindenképpen örültünk neki. Emellett azt is szeretném elmondani, hogy itt azért az elmúlt években nagyon jó emberi kapcsolatok is alakultak ki a stábon belül, és emiatt is természetesen örülünk, hogy marad.
7: Ha jól tudom, akkor ugye a junior válogatottban, amit már említettél, ott három darab nekás játékos, vagy nekához közeli játékos volt. Hogy gondolod ezt a részét a fejlődésüknek, hogy akár ez is segíthet nekik, nyilván Sótonyi lesz a vezető, illetve a szövetségkapitány majd a válogatottnál, hogy ez is nagyobb kapukat nyithat ki akár a fiatalok előtt, mert az elmúlt éveket nézve, nem megbántva a korábbi szövetségi kapitányt, azért ő inkább a rutinosabb játékosokra támaszkodott.
8: Én azt gondolom, hogy persze ez egy lehetőség, a soha nem félt hozzányúlni a fiatalokhoz, de azt is tudomásul kell venni, hogy azért a magyar válogatott az mindig a lehető legerősebb csapatnak kell, hogy legyen, és itt a fiataloknak meg kell ugrani azt a récet, hogy megelőzzék az idősebbeket. Ettől függetlenül azon, hogy erre minden lehetőségük adott, és még egyszer mondom, ha a show múlik, ezt a lehetőséget meg fogják kapni.
7: Tudom, hogy nem szeretek tippelni és előre nézni ilyen tekintetben, de mi lenne az a helyezés mondjuk a bennmaradáson kívül, amivel elégedett tudnál már lenni, illetve a Magyar Kupa gondolom megint csak prioritás lesz majd jövőre.
8: Hát tippelgetni, ígérgetni tényleg nem szeretnék. A legfontosabb, hogy minél hamarabb húzzák meg a vonalat alattunk, és azon felül pedig természetesen minden mérkőzésnek, illetve a bajnokság minden szakaszának úgy megyünk neki, hogy szeretnénk a lehető legjobban szerepelni. Ez tavaly is így volt, tavaly is úgy indultunk el, hogy maradjunk bent, és amikor láttuk a lehetőséget, hogy itt valami különlegeset lehet alkotni, akkor mindig próbáltunk tovább lépni, mindig lépésre lépésre, mérkőzésre mérkőzésre, és úgy gondolom, hogy részben ennek is volt az eredménye ez a jó szereplés.
5: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
9: De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejön! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobbik között!
5: A Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég! Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kérek hatalmas nagy hajrát!
5: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Újabb világbajnok a francia labdarúgó válogatott kispadján. Nem szereztek érmet ma a vívók a világbajnokságon. Távozik Deutsch Péter az atlétikai szövetségtől. Jó napot kívánok, Katona László vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok 54 éves szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Az aranylabdás Zidane edzőként két időszakban irányította a Real Madridot, amellyel három alkalommal nyert bajnokok ligáját. Ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Feladata a nemzeti csapat formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról. A technikai igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el. A kapitányi poszt április óta betöltetlen volt, amikor Gennaro Gattuso lemondott, miután a négyszeres világbajnok a VB-selejtezőben alulmaradt a bosnyákokkal szemben. 2031-ig szóló szerződés hosszabbítást írt alá Joško Guardiola Manchester Cityvel. A horvát hátvéd három évvel ezelőtt érkezett az angol klubhoz, amelyel bajnoki címet, ligakupát, FA kupát, angol szuperkupát, európai szuperkupát és klubvilágbajnokságot nyert a manchesteri csapattal. A Győr egy idényre kölcsönadta Jovan Zsivkovicsot a szerb első osztályban szereplő Radničkinek. A 20 éves osztrák szerb szélső 2025 nyarán érkezett Győrbe. Az osztrák labdarúgás egyik nagy ígéreteként emlegetett szélső támadó nem tudott alapemberré válni. Az előző idényben 10 mérkőzésen lépett pályára, 2 gól és 1 gólpassz került a neve mellé. Különleges ösztönző rendszernek is köszönheti az eredményes szereplését a Nyíregyháza labdarúgó csapata. Erről Fekete Tivadar a klub sportigazgatója beszélt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. A riporter Szabó Szilvia.
2: Mi szép csembe, ilyen idestóva negyedik éve most már elmúlóban van, hogy Nyíregyházán vagyok, mint sportigazgató. Az eleje nem volt egyszerű. Sokszor elmondtam már, hogy nagyon mélyen volt a klub minden tekintetben. Tulajdonosunk Révész Bálinnak kellett elsősorban azt a hitet visszaadni, hogy érdemes ezt továbbra is neki csinálnia. Ugye épülőben volt az új stadion, mindenki nagy várakozásnak tekintett elébe, hogy akkor pont akkor a klub akkor fog netán keresni még az MB2-ből is. Aztán persze sikerült ezt elég rövid időn belül egy olyan útra tenni, amit talán mondhatom azt is, hogy még hogyha vannak eredményekben, a nekünk is nehezebb időszakaink, de szépen fejlődik a klub. A srácok edzettek, edzőtáborban voltunk Ausztriában, a Tamás ugye köztudottan, hogy neki is van egy olyan fajta gondolkodás a futballban, ami talán egy kicsit Magyarországon még mindig életidegen, megköveteli azt, hogy igenis minden áldott nap tényleg kőkeményen kell edzeni, kortól függetlenül, ezt is mondhatom, tehát, hogy ezekbe hisz, ugye azért több mint 30 éve kint él Németországban, magába szippantotta azt a fajta munkamorált, vagy azt a fajta futballmorált, ami erre jellemző. Talán igen, egy olyan háromszöget alkotunk így, ha mondhatom. Nagyon jó az összhang közöttünk, tényleg a tulajdonosunk mindenbe támogat minket, legyen az igazolásokban, legyen az különböző stratégiákban, soha semmilyen olyan sportszakmai dolgokban ő nagyon nem folyik bele, hanem teljes szabad kezet adott akár nekem. Ugye rajtam keresztül meg a Tamásnak, ami szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy szépen csendbe tesszük a dolgunkat, és bízunk benne, hogy még sok ilyen örömet tudunk majd a szurkolóink számára majd okozni.
3: Mi a vonzó a Nyíregyházában egy hazai vagy külföldi játékos számára? A hírek szerint itt nem feltétlenül magasak, vagy olyan magasak, mint más kluboknál az alapfizetések, viszont egy olyan bónuszrendszer dolgoztatok ki, ami eredményességgel párosulva nyilván azt eredményezi, hogy jól jár egy labdarúgó. Ezek igazak-e, ezek a hírek?
2: Igen, ezek valójában igazak. Amikor már MB2-be oda kerültem, legfőképp a nyártól sikerült ezt mondhatom bevezetnem. Tulajdonos úrnál ezt sikerült elérni, átvinni. Ami elsőre azért neki is úgy furcsa volt, mert nem ez volt szokva. Tehát azért Nyíregyházára lement egy játékos, akár a képviseletével, menedzserével, ügynökével, a klub szerette volna leigazolni, bemondott egy számot, bízva abba, hogy ez a játékos ez jó, ő ezt elfogadta. Csak igen, mindig általában ott borult a történet, amikor az a játékos nem úgy teljesített, nem úgy vállalta azokat az ígéreteket, és akkor előbb-utóbb ez úgy általában mindig konfliktushoz vezet, vagy válláshoz vezet.
3: Mert hiszen tehetetlen a klub, igaz? Van egy élő szerződés, hiába nem teljesít a játékos, semmilyen eszköz nincs a kezetekben.
2: Szoktam mondani, hogyha lelátón ül a játékos, és most lehet, hogy hallgatja pár fiú, akkor ezek után végképp nem fog majd Nyíregyházára jönni. Szoktam mondani, hogyha lelátón ül, és ugyanúgy megkapja azt a fizetését, vagy a kispadon, vagy a pályán, az nem ugyanaz. Nekünk legalábbis nem ugyanaz. Lehet, hogy a játékosoknak ugyanaz. Tisztelet a kivétel, vagy ahogy szokták mondani, akinek inge nem veszi ugye magára. Teljes mértékben minden egyes játékosunknál ez úgy működik, hogy van egy alapfizetés, és akár a posztjára vonatkozóan, akár az ő játékstílusához hozzám mérven egy olyan bónuszrendszer van kidolgozva. Hiszünk abba, hogy őt maximálisan tudjuk motiválni. Érdeke legyen az, hogy először is csapatba kerüljön, utána keretbot legyen, pályán legyen, játszom minél többet. Az NB2-es bajnokságot megnyertük. Három fordulóval vége előtt már eldőlt az, hogy mi bajnokok vagyunk. És ugye a foci közegben már mindenhol azért mentek a különböző teóriák, mendemondák. Szpari az majd úgyis leadja azt a három meccset. Ráadásul a háromból két olyan meccsünk volt, amelyeknek az ellenfeleinknek mind a kettőnek nagyon számított a bennmaradás miatt a pont. Jókat mosolyogtam én is, meg az ügyvezető kollégámmal együtt, mert tudtuk azt, hogy jó pár játékosnak viszont kelleni fognak a játékpercek, kelleni fognak még a bizonyos pontszámok, illetve ez bele kényszerítette őket, hogy nekünk ez nagyon fontos ez a három pont is.
3: Pedig vagy esetleg bizonyítson, hogy rá számítsatok a következő idényben is, nem?
2: Az nem igazából, mert ugye a élő szerződése van, akkor van. Nem, amiket az előbb soroltam, hogy neki még teljesíteni olyan, mint egy akadálypályán, még olyan kritériumokat ahhoz, hogy célba érjen végérvényesen, illetve nem beszélve arról, hogy itt az évvégi bónuszok, és mind a három mérkőzést megnyertük. És lám, tehát, hogy működik. Az NB1-ben is, amikor elindultunk, akkor is ez volt, tavaly is ezt képviseltük, illetve az idei szezontól se változott. Persze azért ez az elején nem volt olyan egyszerű, be kell, hogy valljam, mert azért a játékosoknak, amikor leültem velük, és ezekről beszélgettem, mindegyik először nézte, hogy hú, hát igen, ja, de hát ez csak akkor, ha. Mert igen, ez a lényege neki, és mi ebbe hiszünk.
1: A Fekete Tivadarral készült teljes beszélgetést meghallgathatják a Nemzeti Sport Rádió Spotify oldalán.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Negyedik helyen végzett a magyar női párbajtőr csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású válogatotta, a kolumbiai, a lengyel és az amerikai együttest is magabiztosan győzte le. Az elődöntőben viszont az észtektől, a bronzmérkőzésen pedig a dél-koreaiaktól kapott ki. Világbajnok Olaszország. A férfi tőrválogatott pedig a hetedik lett a VB-n. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Andor, Tóth Gergő alkotta együttes két győzelem után kikapott a negyeddöntőben a hazaiaktól, majd az oroszoktól is. A hetedik helyet viszont már nem kellett pásra lépnie, mert az egyiptomiak sérülés miatt visszaléptek a helyosztóktól. A VB címet szintén az olaszok hódították el. A honvédos Hofer Bianca és a ferencvárosi Tölgyesi Flóra nyerte a női kajakpárosok 500 méteres szegedi pótválogatóját, így a fiatal kettős indulhat az augusztus végi felnőtt gyorsasági kajakkenu világbajnokságon Poznánban. A 19 éves sportolók közül először Hofer Bianca nyilatkozik.
4: Váratlan is volt ez az egész, mert hogy ez volt a második összeülésünk és az első pályánk, úgyhogy hát meglepetés volt számunkra is ez a pálya.
5: Én még mindig nem fogtam fel, nagyon-nagyon örültünk és nagyon meglepődtünk, szóval tényleg azt mondtam már a biusnak is, hogyha ezt leírták volna, lehet, hogy akkor se hittem volna el. Úgyhogy nagyon örültünk.
6: A start pillanatában vagy a pályán mit éreztetek, gondoltátok, hogy ez benne lesz?
4: Fogalmunk sem volt az elején, tehát ezt most megmondom, hogy nem. Nagyon jól éreztük belülről is a pályát, jól fel volt építve, Flóra is néha nyomta mögöttem, úgyhogy ez egy nagyon jó pálya volt szerintem belülről.
6: A végén a sprint nagyon erős volt, talán ezzel múlható?
5: Az elején én mondtam Biusnak, még mielőtt beálltunk a rajtba, hogy igazából nekünk a vége lesz nagyon erős, és hogy akárhogy sikerül az eleje, azt csináljuk végig, mert a vége az nekünk nagyon erős, de hát mindenki meglepetésére a rajtból is nagyon jól kijöttünk, úgyhogy nagyon jó.
6: Felnőttek közt indultok világbajnokságon. Hogy készültök? Mi lesz ebből?
4: Kifiként kicsit furcsa, meg nem is gondoltam bele, hogy ez így lehetséges idén még nekem pluszba. Úgyhogy amit eddig leraktam az asztalra idén, nekem ez is nagyon nagy szó volt, de most még ez pluszba, ez így kicsit hihetetlen számomra, úgyhogy
5: Szerintem mindent meg fogunk tenni, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el a felnőtt világbajnokságon, úgyhogy nagyon motiváltak vagyunk.
4: Igen.
1: A jelenleg a szervezet operatív irányítását ellátó Deutsch Péter szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől. A sportvezető a Magyar Atlétikai Szövetség honlapjának elmondta, Gyulai Miklós elnök lemondása után ő azért nem távozott, mert neki még a magyar atlétikát működtetnie kell. A 24-szeres Grand Slam tornagyőztes szerb Novák Djokovic és a női teniszezők világelsője a fehér orosz Arina Sabalenka együtt indulnak az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open vegyes páros versenyében. Egyébként ezt a küzdelmet majd a torna felvezetéseként az egyes versenyek előtt mindössze 3 nap alatt bonyolítják le. Ez volt a Nemzeti Sport Krónika, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, további kellemes rádiózás, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Csatát én nyertem!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. A hétvégi NB1-es nyitóforduló eseményeiről készített összeállítást kollégánk Cserjés Bendegúz. Ezt következik most.
3: Hurbik nagy gól! Hurbik József! Jusszup a 16-oson belül gól! Vezet a Ferencváros!
4: Komáromi beadásolta a harmadik! Klaus!
5: És megvan az újpesti gól! Az első újpesti találat a szezonban!
3: Ott az érkező, és egyenlít a Honvéd! És aki battanó gól, vezet a Paks, Szalai!
6: Na valahogy így kell elkezdeni egy idényt, 6 gólos mérkőzéssel. Így is történt a Paks-Ferencváros bajnokin, ahol a hazaiak 4-2-re győzték le Borbély Balázs együttesét. A találkozót Német Kornél közvetítette.
3: Paksi helyzet, Jusszuf most már, Jusszuf nem nagyon harcos, Jusszuf a 16-oson belül gól, vezet a Ferencváros a 18. percben! Egy előre vágott labda, Jusszuf nagyon-nagyon harcos, legyőzi a védőjét, és megszerzi a vezetést a budapesti csapat. A csereként pályára lépő Jusszuf góljával tehát 0-1 az állás. Haraszti újabb beadása, át a hosszúra, ott a visszafejelt labda két ferencvárosi között, egy lecsorgó, és az óriási Zitzer gól, egyenlít a Paks! Már elsőre is ott volt az óriási helyzet Szalai előtt, és aztán jön az egyenlítés! A 24. perc legelején elbélázott a ferencvárosi védelem, és a szerencsétlenkedés, mármint a vendégvédők szerencsétlenkedését kihasználja a Paksi együttes, Pető Milán a gólszerző. Jön majd az ívelés Szabó jobban, oda-oda felé Zohori lett volna végül is a megfejtés, oda-odán túlszállt a labda, Kanikovszki szedi össze a lecsorgót. Kanikovszki térül, fordul, átfordítja vissza Gruberhez. Most jön a beadás középre, ott a fejes gól! Újra vezet a Ferencváros! És azt nézem, hogy érvényes a találat! De hogy ki volt a gólszerző? Botka Endre lesz a találat szerzője, aki előre húzódott. Ott a nagy kupacból elsőre nem tudtam volna megmondani. Botka az, aki ünnepelteti magát a Fradi tábor előtt. 32. perc. Kovácsikhoz került a labda, aztán Pető fölborítja a Botkát, Szalai Zitzerben, gól, 2-2, egyenlít a Paks, Pető megint főszerepet vállal, Botka nem marad, még mindig lent van a Ferencváros csapat kapitánya, és Pető azzal, hogy leütközte Botkát, tovább tudja tenni a labdát, Szalai pedig a jobb alsó sarokba passzolja, helyezi, pöccinti az Zitzert, 2-2, és 41 perc sem telt el a meccsből. Hát elképesztő. A Paksi kontra csak azért nem lesz veszélyes, igazán veszélyes, mert egy Szekszárdi rálép a labdára. Horváth kidobja a jobb oldalra, Haraszti a 16-oson belül helyzetben, Haraszti középre, Varga, és aki battanó gól, vezet a Paks, Szalai! Hát ez elképesztő! 55. perc, vezet a Paks 3-2-re! Egy szép támadás, melynek végén Haraszti a jobb oldalról teszi középre, és Szalai első próbálkozását még nagy bravúrral védi Varga. A másodikat viszont már nem tudja. Szalai duplájával először a meccsen, 55 perc játék után vezet a Paks együttese. Eladja a labdát viszont a Fradi. Pető Pető a 16-os vonalánál, Pető három ember között gól! Kilövi a Balázsot 16 méterről! 4-2! Hát ez elképesztő! Pető óriásit játszik! És az 59. percben 4-2-re vezet a Paks! Azok után, hogy 0-1, meg 1-2 is volt az állás, most már 4-2, és Pető Milán a meccsembere, óriási gólt lő jobban a Balassóba. Van még egy pár másodperc hátra, és aztán vezényszóra. Mindenki feláll a stadionban, ebben a pillanatban pedig véget ér a mérkőzés. Vereséggel kezdi a magyar bajnokságot a nemzetközi győzelmek után a Ferencváros együttese, Paks FTC 4-2.
6: A mérkőzés után a győzelmet arató Paks vezetőedzője Bognár György elégedetten nyilatkozott.
0: Fradi nagyon jól kezdte ezt a mérkőzést, nagyon komoly gondjaink voltak hátul, hát több indításból is gólhelyzet alakult ki, illetve gólt is lőttek. Voltak problémáink, aztán próbáltuk valahogy rendezni a sorokat, és valóban úgy volt, hogy a gólok önbizalmat adtak, és mindig egy picit hozzá tudtunk tenni. Szerintem egész jó játék volt ma a csapatban. Az utolsó 20 percben meg az előnyünk birtokában egy picit azért visszavettünk, úgy is cseréltünk.
7: Ugye a meccs előtt itt beszéltük, hogy a korábbi válogatott nevek a padról jönnek, de hát itt a kezdőben a fiatal játékosok elképesztő lendületet mutattak, ez mennyire vállalható egész szezonra?
0: Hát szerintem nagyon ügyes, jó játékosaink vannak. Fizikálisan, ha ránéztél a csapatra, hát körülbelül ilyen 160 körüli 3-4 játékos, de tudnak focizni, van bennük dinamika. Én azt gondolom, hogy szép jövő előtt állnak egyénileg is, és ha meg tudjuk egy Ferencváros ellen csinálni azt, hogy többüket egyszerre berakunk a pályára, akkor szerintem mások ellen is. Szerintem ez a Fradi idén most úgy látom, hogy meg fogja nyerni újból a bajnokságot.
7: Hát ezt majd meglátjuk. A 4 szerzett gól az mennyire kivételes, ugye legutóbb 2012-ben történt ilyen a Paks esetében a Ferencváros ellen, de tényleg minden egyes góllal jött az önbizalom.
0: Hát igen, a 4 lőtt gól az egy Ferencváros ellen mindenképpen jónak mondható, de én azt gondolom, hogy a hozzáállás, a csapatjáték, az a lelkesedés, amivel ma mi a pályára mentünk, különösen az első 20 perc után az példaértékű volt.
6: A Paks erősen kezdte az NB1 2026-os 27-es idényét, hiszen 4-2-re legyőzte a Ferencvárost az első forduló leggolgazdagabb mérkőzésén. A legnagyobb találat viszont nem ezen a találkozón, hanem a Vasas-Győr meccsen született Urblik József révén. Az NB2-es és NB1-es bajnok összecsapását Tóth Béla közvetítette.
8: Most egy Vasas hiba, ezt használhatja ki Gavrics, aki a földre kerül, kiállítás, ember hátrányba kerül a Vasas, mert hogy Gavricsot egyértelmű gólhelyzetben birkózta le Hely Viktor. Nagy a fordulat, a Vasas lőhetett volna gólt, fél perccel később viszont létszám hátrányba kerül a házigazda. Egy hiba a Vasas védelmétől, Gavrics kapta meg, egy az egyben vihette a kapura, a 16-os előterében viszont Hely Viktor felborította, és emiatt a játékvezető hezitálás nélkül a piros laphoz nyúlt. Umatum, na mi a helyzet, 11-est ítél a játékvezető. 11-eshez jut az Eto, mert hogy Umatumot megrúgták ott a büntető területen belül. Elsőre innen a messziségből nem tűnt ez olyan vészesnek, viszont csak a játékvezető, aki viszont akció közelben volt, határozottan mutatott be a 11-es pontra. Úgyhogy az ember előnyben játszó Eto még büntetőt is lőhet a második félidő első 10 percének végén. Zsejko Gavrics a labda mögött, 57. perc büntető. Gavrics belövi a bal alsóba, helyezte a labdát, vezet az Eto a mérkőzés 57. percében. Zsejko Gavrics a bal alsó sarkát választotta a kapunak büntetőből, engedi a másik irányba vetődött. Úgyhogy Gavrics révén előnyben az Eto. Hidiem szép cselekkel megtartja a labdát. Hidiem még mindig, de középre Costa elől a mentés. Nagyon fontos vitális szerelése. Urblik, nagy gól! Urblik József átlövés góljával egyenlít az ember hátrányban játszó Vasas. Úgy tűnt, hogy az Eto felszabadul, de Urblik vitális szerelését követően több mint 25 méterről elemi erővel a felső lécre bombázott, onnan pedig a gólvonal mögé pattant a labda. A Vasas csapatkapitánya bombagollal egalizál. és hát talpon az Ilovszky Rudolf stadionnak a teljes közönség, a gyűrieket leszámítva, óriási gól! Belépünk a mérkőzés utolsó 10 percében, lassan Huszár válik, és lassan helyzetben belövi. Huszár Marcell előnyhöz juttatja ismételten az Etót. Egyetlen egy kihagyás a Vasas védelmétől, és a bal szélen egy remek mélységi paszt követően a 16-oson belülre betörő Huszár helyzetben, zicserben lépett ki, és lájon alá bökött, így emelte el a kapus mellett a kapu bal oldalába. 89. perc. Urblik szöglet a jobb oldalról. Jön a kapu elé, egyfejes, és egyenlít! Egyenlít a Vasas megint! Elképesztő, hogy az ember hátrányban játszó Vasas megint feláll, Csóka Dániel góljának köszönhetően. 2-2, szögletből a gól. Urbik tekerte be, Csóka elvált az őrzőitől, és 5 méterről a kapunak a jobb alsó sarkába fejelt. Első angyalföldi mérkőzésén a korábbi zalaegerszegi játékos fejjel eredményes. Most már 2-2, ha megint csak az arra vonatkozik, hogy megint csak döntetlen. Támadásban az Eto'o, 1 perc még a mérkőzésből, Bíró Barnabás beadását, a hosszúra Huszár középre fejeli, és kapufa! Kimarad ez is! Óriási lehetőséget szalasztott el az Eto'o. Dícsi, nem is Dícsi volt az, aki érkezett? De ő veri a gyepet, és így ér véget a mérkőzés. Az utolsó pillanatban is volt lehetősége a bajnoki címvédőnek, hogy végül győzelemmel, óriási küzdelem árán rajtoljon a bajnokságban. A legvégén itt Huszár középre fejelt labdájánál Szép Márton a születésnapos tudott bólintani, illetve helyzetbe kerülni, de a lécet találta el. És a mérkőzés teljes krónikájához hozzátartozik valóban az, hogy hát háromszor találta el a kapufát az Eto'o ezen a mérkőzésen, tehát a szerencsével sem álltak igazán jól ezen a mérkőzésen a győriek. Több mint egy órát emberhátrányban játszva szerzett pontot a másodosztály bajnoka, Vasas Eto'o FC 2-2.
6: Urblik József lövése 30 méterről óriási erővel vágódott be a felső lécről a kapuba. Jogosan gondolhatjuk, hogy lehet, hogy nem csak a forduló, de az idény egyik, hanem a legszebb gólját szerezte. Az ő értékelése következik.
9: Hát én mondtam az elejétől kezdve, hogy nekünk jobban fog feküdni az NB1, ha a NB2-es csapatok visszahúzódnak, itt azért van terület focizni, úgy gondolom, hogy minőség bőven benne van ebbe a csapatba. Hát de ugye mindent felülmúlt az a, vagy felülírt az a piros lap, nyilván ott már védekezni kellett, kontrákra várni, de úgy gondolom, hogy ahogy 10 emberrel is lehet már nem azt állítani, hogy nagyobb helyzeteink voltak első félidőben biztos, másikban is volt egy pár, nem vittük végig. De hát ilyen fontosak a pontrugások, messziről eltalált lövések, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk azért. Lehet, hogy jó az a 2-2 ebbe, ahogy így felálltunk, és ahogy jött a piros lap, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk.
10: Ahhoz képest, hogy tavaly egyáltalán nem voltatok ember hátrányban, ma kifejezetten jól állt nektek ez a 60 perc, mert ahogy mondtad, előre védekeztetek, és meg volt számtalan lehetőségetek.
9: Hát úgy van, ez, azt gondolom, hogy nagyon komoly munkát.

0: Sőt, nyilván átettem a labdát, már tudtam, hogy tüzelni fogok, hála Istennek, jól találtam, összejött, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
1: Az első fordulóban pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn is rendeztek mérkőzést, utóbbi napon az MTK találkozott a Zalaegerszeggel. Katona László következik.
2: Zsejkovics is hátra, aztán egy cseller Beriásvili átveli Maxelt. Egyelőre a labdabirtoklása nem lehet problémája Pinezics Máténak, illetve a csapatnak, mert tartják maguknál. Kata most bal oldalra emeli át, jó az átadása mégpedig Kovácsnak, előtte ott van László, meg az üresbe befutó, mégpedig ott középen megint ott a lehetőség, és gól! Vezet az MTK Deles! Keresi az, aki érkezett az ötös vonalánál, remek volt az indítás, de hiába a nagy öröm, lehet, hogy automatikusan beindul mindig a gól után kicsit a zene, de felesleges. Hinora volt az, aki bal oldalról beadta a labdát középre, és az ötös vonalánál érkezett Keresi, a kérdés, hogy lesolt-e vagy sem. Leginkább Hinora a kérdés, mert Keresi biztosan nem volt lesen. Nagyon nézik egyelőre, hogy mi történt, és gól! Megadja a játékvezető Bognár Teát, illetve a VAR leginkább úgy ítélte meg, hogy nem volt lesen Hinora, és akkor a gólszerző Keresi vezet az MTK 1-0-ra. A mérkőzés 14. percében, most aztán felharsolhat ismét a zene. Mariu a felezőnél tovább tudja tenni, olyannyira, hogy Jurek előtt van egy kisebb terület, és aztán Keresi ki tud lépni, mehet a 16-oson belőle, balla ellövő, gól! 2-0! 66. percben Keresi ismét betalál, és most már tényleg megvan a második gólja, remek átadás Jurektől, majd aztán 15 méterről ballal, a felső sarokba emellő, ezzel most már megduplázza az előnyét, nem csak Keresi a két góljával duplázik, hanem az MTK is 2-vel vezet. Komáromi beadásod a harmadik! Klaus! A két csere összehozza a 71. percben. Komáromi előtt egy kis terület beadja középre félmagasan, és 5 méterről bepörgeti Klaus a jobb alsó sarokba. Ez az első gólja az MTK színeiben Klaus Milánnak. 3-0, és így most már akkor az MTK az éllovas a tabellán, megsemmisítve a teljes zalaegerszegi védelem és a zalaegerszegi csapat. Támad a Zalaegerszeg, az alapvonalon kívülre kerül labda oldalhálóba ráadásul, és akkor itt a vége, ennyi volt. Három gól, mind három pont a hazai csapaté, MTK Zalaegerszeg 3-0.
1: Az MTK magabiztos győzelemmel kezdte a bajnokságot, és így az első forduló után vezeti az NB1-et. A Zalaegerszeg portugál vezetőedzője Filipe Cselikája fájdalmas vereséggel mutatkozott be. Érdekesség, hogy az MTK legutóbb is éppen 3-0-ra győzte le a Zetét még az előző idényben áprilisban. A Magyar Bajnokság 2026-27-es idényének nyitó mérkőzése a Nyíregyháza Újpest volt pénteken. A szezon első találata az újpesté, az első győzelem pedig a Nyíregyházáé. A kommentátor pedig Erdei Márk.
3: Na most jöhet, amennyi idő, ő dobja ki a bal oldalra, és lehet egy veszélyes lövés is akár a bal oldalról. Amennyi idő most visszakapná középen, de ebből egyelőre nincsen lövés, hiszen jó a nyíregyházi védekezés. Na majd most is megvan az újpesti gól, az első újpesti találat a szezonban. A gólszerző nem más, mint Bodnár Gergő. Ha már beszéltünk a nyíregyházi szélső védőkről, akkor említsük meg az újpestieket is. Bodnár volt az, aki szépen most belépett a támadásba, és kapott egy jó visszagurított labdát a tavaly 3 asszisztot jegyző Ájosa Matkótól. Ezt követően pedig a lövése ugyan megpattant egy nyíregyházi lábon, lelassult, viszont a kapust is átverte. Tótnak nem volt esélye arra, hogy hárítson. Egy nyíregyházi lábról bepattant a labda a kapunak a bal felső sarkába, de mondom még egyszer, közelről jött a lövés, nagyjából 10 méterről, és Matkót kell dicsérni. Ő volt az, aki szépen készített le a társának, és igen, 10-11 méterről, kicsit jobb oldalról bepattant a labda a kapunak a bal felső sarkába, úgyhogy az első újpesti gól Bodnár Gergőjé. Kovácstól egy jó keresztpassz a jobb oldalra, Tomát is ugye szépen venni, aztán kiugratja a társát, aki pedig nem más, mint Jovanov. Elsőre ebből nincsen semmi, de aztán a beívelés után Katonához pattant a labda, az ő lábát találta meg már, mint Katona Bálinthoz, aki egyből laposan tette középre. A 16-os jobb oldali csücskétől nem volt messze, nagyjából 14-15 méter az újpesti kaputól. Megadta a jelet Katona Bálinnak, hogy bal oldalról jön a labda középre. a jobb kezét emeli a játékos be, és Ívely nem is rossz, megvan a csúszatás, és ott van a gól, mondom én, vajon bent volt? Hát nagy kérdés, a játékvezető egyelőre megadja, meglátjuk, hogy vajon ez majd tényleg gól lesz-e.

0: Már meg kell nézni a visszajátszást. Ez a szöglet most jól érkezett középre. Katona Bálint szöglete a bal oldalról. Medved volt az. Zám Medved, a szlovén játékos, aki szépen belerakta a fejét, onnan tovább csúszott, talán Szappanos is okolható, mert mint a mellé ütött volna a labdának. Ezt követően aztán a nagy kavarodás volt ott a gólvonalon, és óriási kérdés, hogy vajon tényleg átjutott-e teljes terjedelmében a labda a gólvonalon. Egyelőre még visszajátást nem láttunk, úgyhogy hinnünk kell a partjelzőnek, valamint Rusz Mártonnak, és ezzel kiegyenlít a Nyíregyháza. Most már Szappanos az, aki lábbal dédelgeti a labdát, aztán egy borzasztó megoldást választ. Kvasinának kiemeli egy lövés Kvasinától, és megvan a nyíregyházi vezetőgól. Egészen eszméletlen, ami itt volt az utolsó nagyjából 10 másodpercben. Szappanos, az újpestiek debütáló játékosa, megpróbálta kiemelni a labdát, ami aztán nem jutott sokáig. Kvasina tudta megszelidíteni azt nagyjából 20 méterre az újpesti kaputól. Ezt követően kettőt pattant a labda, és még a levegőben belerúgott egy nagyot Kvasina. Az igazából oda lefelé érkezett az újpesti kapus keze mellé, de Szappanos nem tudott elég gyorsan leérni erre a labdára. Az ő bal keze alatt, sőt még annak az érintésével besurrant a labda a kapunak a bal alsó sarkába, de hát azért szerintem, aki látja ezt a meccset, azok a szurkolók, vagy éppen nézők, azok mind a szívükre tették a kezüket, megérdemelt ez a második nyíregyházi találat. Többet tett eddig 85 perc alatt a mérkőzésen a győzelemért a Nyíregyháza, mint az Újpest. És a játékvezető pedig úgy ítéli meg, hogy akkor, amikor a 7. perc is eltelt a hosszabbításnak, abban a pillanatban belefúj a sípjába, vagyis véget vet a nyitó mérkőzésnek. Nyíregyházi győzelemmel indult a labdarúgó NB1 új 2026-2027-es szezonja, miután Nyíregyházán a hazaiak 2-1-re tudták legyőzni az Újpest gárdáját.
1: A Nyíregyháza 2000. március 8-a után győzte le ismét az Újpestet. Ez azt jelenti, hogy a lilafehéreknek megszakadt a Spari ellen 16 bajnoki óta tartó veretlenségi sorozata. Fájdalmas vereséget szenvedett a tartalékosan felálló Debrecen is, hiszen 2-0-ra legyőzte a Puskás Akadémia. Olasz Gergőtől hallják a két gól közvetítését.
2: Lukács viszont már a 16-oson belül támad a Puskás Akadémia, jön a centerezés és jön a vezető gól. Németh András, Zsuzsák Balázs pöröl saját csapattársaival, megint egy eladott labdából indíthatott egy villámgyors kontratámadást a Puskás Akadémia egy rendezetlen debreceni védelemben szemben. Lukács kiváló ütemben tolta meg a labdát védője mellett. Aztán a 16-oson belülre keveredett már, és nagyon önzetlenül nem a kapura tört, hanem a teljesen üres érkező Németh András elé tálalt, akinek csak nagyjából 3,5 méterről a teljesen üresen tátongó kapuba kellett pofoznia a labdát. Most viszont egy kontratámadás. Lukács ad remek labdát Németh elé. Németh rácselez Batikra, megisveri őt, és ott a második gól. Németh András az OTP Bank Liga első fordulójában annyi gólt jegyez, mint amennyit tett, vagy amennyit jegyzett a tavalyi idényben összességében. Két gólt szerez Németh ezen a mérkőzésen, és még csak 29 perc telik el a találkozóból. 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia. Berke Balázs már a szájába veszi a sípot, és most bele is fúj. Babó Levente nyerte az új vezetőedzők párharcát az OTP Bank Liga 2026-2027-es idényének nyitófordulójában. Debreceni VSC, Puskás Akadémia 0-2.
1: Babó Levente győzelemmel, Gert Remmel vereséggel mutatkozott be az NB1-ben, igaz, utóbbi a Konferencia Liga selejtezőjében győzelmet ért el a Pjunik ellen. A magyar bajnokság első fordulójában két döntetlen született, a Vasas Győr összecsapás mellett a Kisvárda is x-elt a Honvéddal. Az első fél időben nem született gól, a másodikban előbb a Kisvárda, majd a Honvéd talált be. Tóth Béla közvetítette.
3: Matanovic megfordulna, szépen elviszi két ember között már a 16-oson belül. Matanovic, centerezés, Kisvárdai gól! Megszerzi a vezetést Krisztián Herz révén a hazai csapat a mérkőzés 53. percében. Matanovicot kell dicsérni, mert ő ment el a jobb oldalon, az alapvon alig cselezte magát, aztán jobbal beemelte a kapu elé, és érkezett ott teljesen szabadon a csapattárs, és közvetlen közelről a kapuba juttatta a labdát. Ezzel vezette hát a Kisvárda. Szöglet a bal oldalról, a kispestiek 6. sarok rúgása. 88. perc. Csontos végezheti el. Csontos a rövidre. Ott az érkező, és egyenlít a Honvéd Baki Ákos találatával. szöglet után a gól, Csontos adta be, elnézték a hátvédek, és a hosszú kapufánál érkező Baki betalál a bal alsóba. 88. perc, amikor egyenlít a hátvéd.
1: Az NB1 2026-os 2027-es idényének első fordulója után az MTK a 3-0-es győzelmének köszönhetően vezeti a bajnokságot, mögötte a Ferencváros ellen bravúros mérkőzést játszó Paks, a harmadik helyen pedig a Puskás Akadémia áll.
4: Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Erdei Márk nevében is, a műsorvezető Szabó Szilvia, adásunk újra meghallgatható a MediaClick oldalon. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan kezdődik a körkapcsolás, a műsorvezető Szegő Tibor lesz, hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, én kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
5: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: Itt van, utánam jött.
7: Hagyja, örökség. Hol van? Sehol.
6: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
8: Filmek Jókai Mór regényeiből.
6: Nőr megyek a várokhoz.
8: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
9: A boldogsághoz mindenkinek jussa van.
8: Vasárnap 20 órától az M1-en.
10: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
12: A szerkesztő Kreisz Bálint, munkatársam Cserés Bendegúz, Horváth Milán, Somogyi Zsófia és Szabó Bence. A mikrofonnál Szegő Tibor. Mai műsorunkban összefoglaljuk az atlétikai országos bajnokságot, hallhatnak majd egy interjút Major Sámuellel. Beszélünk arról, hogy mely magyar sportolók fordultak meg a Formula 1-es Magyar Nagydíjon, illetve összefoglaljuk a labdarúgó NB1 első fordulóját. Mindenek előtt azonban a stúdióban Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség, hát furcsa ezt kimondani, korábbi elnöke. A beszélgetést azért kezdeném egy kicsit személyesebb jelleggel, mert elképesztően keveset beszélsz a médiában, nem nagyon az interjúkat, aminek egyébként mi az oka az elmúlt 16-17 évben, amíg elnök voltál, csak ilyen flashek mentek, hogy készülünk az OB-re, fölnéztem, amikor Duplantis világcsúcsot ugrott, hát ha apu is látja, tehát hogy minimális volt a megjelenésed a sajtóban, tévében, rádióban.
13: Köszöntelek téged is, Tibi, és a sportrádió hallgatóit is. Igen, tudatos volt abszolút, azt gondolom, hogy amúgy sem vagyok egy szereplő típus, és azt gondolom, hogy egy elnöknek nem is az a dolga, hogy szerepeljen és interjúkat adjon, hanem inkább az a dolga, hogy egy olyan hátteret tudjon teremteni, hogy a sportolók azok olyan eredményeket tudjanak elérni, hogy általuk irányul figyelem a sportágra, és nem az elnök által. És ezért is vagyok egy kicsit szomorú a mostani helyzet miatt, mert itt most nem a sportról és az atlétikáról szólt az elmúlt. Hát az elmúlt fél év egészen biztosan nem, de gyakorlatilag 2024. szeptembere óta tartó időszak az méltatlan a magyar atlétika több mint 125 éves történetért.
12: Aki nem figyelte a sajtóban a híreket, annak elmondom előjáróban, hogy július 15-ével Gyulai Miklós lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáról. De kezdjük sokkal korábbról, mert hogy a te édesapád Gyulai István, aki azon túl, hogy kiváló sportriporter, kommentátor volt, azon túl a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egyik legmagasabb pozícióját is betöltötte, akkor még ugye IAAF-nek hívták, és tulajdonképpen neki köszönheted azt, hogy az atlétikával egyáltalán kapcsolatba kerültél, mert ha jól emlékszem, akkor hát enyhén és finoman fogalmazva egy zűrös fiatal kor után vitt el téged a Budapesti Honvédba atletizálni.
13: Ez így van, de azért én édesanyámat sem hagynám ki ebből a sztoriból, mert ugye mindketten kiváló atléták voltak, ugye anyu ebbé bronzérmes voltak, univerziádét nyert olimpikonok voltak mind a ketten, és én kis túlzással a Tüzér utcai távolugró gödörbe születtem, mert ugye anya ott tartott edzést, és talán onnan is mentek a szülészetre, hogyha minden igaz, még 1970-ben. De a lényeget jól megfogtad, igen. Zűrös volt a tinédzserkor, és ugye apu, aki nagyon keveset volt itthon, hiszen ugye azt megelőzően, amikor főtitkár lett, ugye elég sokat utazott televíziós riporterként, illetve kommentátorként, nem nagyon tudott részt venni a gyerek nevelésében, és 16-17 éves voltam, akkor úgy látta jónak, hogy levisz a Honvédra, és odaad egy olyan pedagógus edzőnek, Dr. Stupics Lászlónak, akinek csak az volt a feladata, hogy elérje azt, hogy én hetente minimum háromszor a Honvéd pályára járjak le atlétika edzésre.
12: Igen, de egyszer csak eljött egy olyan pillanat, amikor edzőcipőben 6.70-et futott el 60-on, amit szerintem meg is ismételtettek, hogyha jól emlékszem. Akkor már nem akarták, azt gondolták, hogy lemerült az elem a stopper órában, bár akkor még nem is elemes volt a stopper óra, és akkor kezdődött el igazán az a folyamat, aminek az lett a vége, hogy nem volt elég a heti három edzés, hanem inkább többször járjon a fiú.
13: Így van, akkor, amikor ez megtört, ez a felmérés, egyébként csak abszolút gondolom, kíváncsi volt a tanár úr, hogy tudom, egy ilyen 2-3 hónapnyi ilyen általános, de abszolút általános, tehát nem speciális edzés után mit tud ez a gyerek. Mégiscsak azért az anyapja atléta volt. Igen, és akkor jöttek ezek az eredmények, és amikor a másodiknál is nagyságrendileg így állt meg az óra a fotocellán, akkor ott visszasétáltam, és azt mondta, hogy akkor holnap találkozunk. És mondtam neki, hogy mondom, értem, de van csütörtök van, és arról volt szó, csak hétfőn pénteken kell jönni. Ja, eddig, mostantól kezdve akkor. És akkor leigazoltak, és onnantól kezdve indult el. De hát ez már azt hiszem 87-88 környéke volt.
12: A körül igen, és tulajdonképpen a Honvédból kerültél a TFS-ébe, aminek volt még egy hozadéka, hogy ugye el kellett végezni azt a főiskolát akkoriban.
13: El kellett végezni azt a főiskolát. Egyébként ennek a semmi más nem volt az oka, mint hogy a tanár úr az elkerült a TF-re tanítani. Ugye a Honvédon volt edző. Tanított előtte Gödöllőn, aztán lett Honvéd, és utána a testnevelési főiskola, akkor még TF-nek hívták, ott kapott állást. És a kőkemény szabályok voltak a Honvédnál, és az akkori szakosztályvezető azt mondta, hogy semmi gond, akkor nekem keresni kell egy edzőt a Honvédban. Én mondtam, hogy szó sem lehet róla, mert én csak a tanár úrral vagyok hajlandó együtt dolgozni, és akkor ilyen nagyképűen ezt kijelentettem, persze nem, nyilván én nagyon ragaszkodtam a Steve-hez, a tanár úrhoz, azt mondta, hogy egyetlen egy lehetőséged van, hogy felvételizel a TF-ről, én, ezzel a múlta, és aztán összerakták, ott nagyon sokat segített, tanárokat hozott, és akkor elindult, be tudtam járni a TF-re gyakorolni, mert akkor azért még ott elég kemény megfelelési, most mondom, hogy kényszer volt, de ugye ott még előtte alkalmassági vizsga volt, ott úszni kellett, az ott mindent kellett csinálni, azért egy sokkal keményebb felvételi volt, mint manapság, és végül is összejött a dolog, és 1990-ben, szeptemberben a TFN kezdte meg a felső oktatási tanulmányaimat, és lettem a TFS-e sportolója.
12: Ha már édesanyádat többször szóba hoztad, mondjuk el, hogy Kazi Olgáról van szó, és Gyula István ugye az édesapád. Ugye az volt az az időszak, amikor hát közel 40 alkalommal voltál a magyar atlétikai válogatott tagja, voltál világversenyeken, és elértél szép eredményeket. Melyek voltak a legszebbek?
13: A legszebb az, amire nagyon emlékszem, az az első világesemény volt, az a 97-es aténi világbajnokság, ahol 400-as váltóval jutottunk ki. Aztán a 99-es szevillai világbajnokság, ahol döntőbe jutottunk a 400-as váltóval, és egy picivel maradtunk el, és nekem köszönhetően, mert az utolsó 80-85 méternél megrándult a hajlítóm, és nem tudtam végigfutni sajnos, de ott talán meg is dönthettük volna az azóta is fennáll országos csúcsot. Az egy nagyon jó váltó volt, és büszke vagyok a 98-ban fedett pályán elért 60 méteres magyar rekordra, ott Kovács Attila több mint 10-es csúcsát döntöttem meg, és futottam első magyar sprinterként 660 alatt 60-on, és úgy nagyjából ennyi, és hát nyilván a Sydney olimpia, ami sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna, és nagyon fájó a 98-os EB túlváltás, ami ott azt gondolom a mai napig is, és ezt vallom, hogy érmet szalasztott el az akkori 400-as váltó.
14: Akkor volt az, hogy országos csúcsot akartál dobni a váltóbottal?
13: Igen.
14: Elhajtottad.
13: Igen. Ami nem vagyok büszke, de hát az vesse rám az első követ, aki nem ezt csinálta volna abba a helyzetbe, de nyilvánvalóan az nem volt egy sportszerű viselkedés, de az ott egy nagyon fájó pont a pályafutásban.
14: 2004-ben még szinted volt az athéni olimpiára, hogyha jól emlékszem, de megsérültem.
13: Megsérültem, és sajnos annyira közel volt már az olimpia, hogy esély se volt a rehabilitációra, úgyhogy ott döntöttem el, hogy befejezem az aktív sportpályafutásomat. Az nem volt ugyancsak egy jó néhány nap, de aztán a sportosztály akkori főszerkesztője Vitrai Tamás fölhívott, és adott egy lehetőséget, hogy kommentátorként csatlakozhattam a sportosztály olimpiai küldöttségéhez, és ott közvetítettem Faragó Ricsivel az olimpiai történéseket, eseményeket.
14: Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Miki, van egy ember, aki örül, hogy megsérültél. 2006 szörnyű esztendő lehetett, ugye akkor vesztetted el édesapádat, és már te kommentátorként dolgoztál akkor, és valahogy talán Sopron lehetett az egyik állomás, amelynek mégiscsak köze lehetett ahhoz, hogy te az Atlétikai Szövetség kötelékébe kerültél.
13: Én soproni atlétaként fejeztem be a pályafutásomat, és most nem fog tudni dátumot mondani, de ott ugye azt szerintem pont az athéni olimpia után volt egy tisztújítás, és ott a Soproni Egyesület, vagy ott a soproniakat jelöltek engem az elnökségbe. Legjobb kieső voltam, tehát nem kerültem be akkor, de és egyébként ott apu ugye még ezt megtudta, apuval nem beszéltem erről, tehát voltam már 34 éves, csak el tudom dönteni, hogy mi a jó, vagy mi nem. De azt a leszúrást, azt azóta is emlegetem, hogy én ezt nem tehettem. Hát ugye nem lehet ebben ezzel a névvel ez nem lehet. Hát ha te jelölöd magad, akkor neked oda be kell jutni, és ennek megvan egyébként a technikája, taktikája. Nagyon értettem, és ott az elején is vetettem ezt a történetet, sőt aztán ugye akkor ugye apu elment, és ott próbáltunk az ő emlékének egy versenyformájában először emléket állítani, akkor ott az akkori vezetéssel is eléggé megromlott a kapcsolat, és akkor el is döntöttem, hogy én nem kívánok a magyar atlétikában részt venni. Jó vagyok én ott, ahol vagyok. Sporttelevízióban közvetítem, figyelem, de ez a közeg, ez nem az a közeg, amiben én szívesen, főleg, hogyha ilyen a hozzáállás, szívesen dolgozom. És ezen 2000... ha előre szaladok, akkor szóljál, és akkor 2008 pekingi olimpia, és ott jött egy érdekes beszélgetés az akkori ám sportvezetés egyik emberével, akivel egyébként én nagyon jó kapcsolatot ápolok azóta is, együtt végeztünk a testnevelési egyetemet, tehát egy évfolyamba.
14: Rendszeresen megszólal nálunk itt így a rádióban, Elbert Gábornak
13: így hívják. Van, aki mondta, hogy valamit kéne csinálni, mert nem... És akkor ott elindult egy beszélgetés a közeggel, edzőkkel, versenyzőkkel is még, akikkel azért én jó kapcsolatban voltam, tehát ismertek, tehát egyikükkel, másikukkal együtt is versenyeztem én még annak idején is. És aztán eljutottunk oda, hogy a pekingi olimpia előtt milyen furcsa, visszahívták az akkori vezetést, és akkor a tisztújításon, a rendkívüli tisztújításon én alelnök lettem, és rá egy évre 2009 áprilisában pedig megválasztott a Magyar Atlétikai Szövetség közössége elnöknek, ami tartott ez év július 15-éig.
14: Nem tartottál attól, hogy mindenféle vezetői gyakorlat nélkül
13: de
14: belevágni egy olyan feladatba, amely, hát ha enyhén fogalmazom is, kihívás, de hát rengeteg szakosztály van, rengeteg atléta van, eredménykényszer van, és hát finoman fogalmazva sem voltak akkor az anyagi lehetőségek végtelenek.
13: Így van. De volt egy olyan hátterem dr. Sulek Ágoston személyében, aki azt gondolom, hogy a magyar atlétika történetében még akkor is, hogy ő is megosztó volt, de mégiscsak egy komoly figura volt, és komoly tapasztalattal, vezetői tapasztalattal rendelkező figura volt, aki azért ott volt, és segített. És aztán elindult, ugye ez az egész történet. Volt egy jó elnökség, én azt gondolom, de ahogy haladtunk előre, és ahogy teltek, múltak az évek, ugye a 2008-12-es, tehát a londoni, a Peking londoni olimpiai ciklusról beszélek, úgy azért láttam, éreztem és tapasztaltam, hogy az út, az biztos, hogy nem vezet igazából sehova. Tehát ma maradunk a kis saját szemétdobunkon, ott a kis langyos vízbe eltapicskolunk. Mindig lesz egy-két olyan atléta, aki azért oda tud érni a világ élvonalába. Van a szerencsénk van, akkor még akár éremesélyes is lehet, de átütő siker nem lesz. És egyébként ez így is volt 2012-ben. De emlékszem, hogy valamikor májusban ültem az autóba, nem tudom már hova mentem, valahol mentem, és így gondolkodtam, hogy mi lesz, ha Pars Krisztián megsérül? Ezért egyébkézláb atlétája volt a magyar atlétikának. Voltak mások is, tehát nem megbántani akarok senkit, de éremes, hogy nemzetközi szintű eredmény elérésére nem volt nagyon más. Mi lesz, ha ő megsérül? És aztán jött ez a tragédia, ugye, ami az edző, ugye elvesztettük a dobó pápát, Német Pali bácsit, az edzőjét, és az olimpia előtt, mondom. De végül is szerencsénk volt. Krisztián, ahogy kell, tökös magyar gyerekként megoldotta, és olimpiai bajnok lett. És ez az, ami tulajdonképpen lehetőséget adott a magyar atlétikának, és ő volt az egyik a londoni hősök közül, aki lehetőséget adott a magyar sportnak, hogy az akkori kormányzat az ugye kvázi stratégiai ágazatként felemelje, és az olimpiai sportágakat is olyan helyzetbe hozza, ami segítheti egy tervszerű és szakmai építkezést figyelembe véve, illetve ezt feltételezve, hogy egy hosszú távú fejlődési szakasz tudjon elindulni. Ez 2013-tól ezzel is tudott indulni, ott ugye megkötődött egy szerződés a Magyar Állam és talán 14-5 sportági szakszövetség, olimpiai sportági szakszövetség között, többek között az atlétikával, ahol első körben kaptunk közel 10 milliárd forintnyi támogatási lehetőséget, tehát nem 10 milliárd forintot, ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, mert azt gondolják, hogy ez akkor így megkaptam, hogy azt a szövetség, nem, egy lehetőséget sporták fejlesztésre és létesítmény, tehát infrastruktúrális fejlesztésre. És ezt ott volt az, amikor én azt gondoltam, hogy biztos, hogy váltani kell, és megfelelő szakembereket kell behozni a Magyar Atlétikai Szövetségbe, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségébe is. Ott volt az első olyan szembesülésem, hogy akikről azt gondoltam korábban, hogy talán hátteret biztosítanak, segítenek, talán a név, a Gyulai név az azért segít ebben, Na, azok akkor ott szembefordultak, és úgy gondolták, hogy majd ezt ők sokkal jobban meg tudják oldani. Ez a 13-as küldöttgyűlésen ez egyébként érezhető is volt. Kvázi ott volt az első ilyen buktatási kísérlet velem szemben.
14: Amikor te elnök lettél, akkor jól emlékszem, Dornbach Ildikó volt a szövetségkapitány, és amikor lecserélted, vagy lecserélte a szövetség az elnökségét, akkor is számtalan olyan megbeszélésed, konfliktusod lehetett, amelyek a döntések miatt ugye emberi érdekeket sértettek. Te hogy veszel részt ezeken a tárgyalásokon? Mi a stratégiád? Tehát nyugodt maradsz, érvelsz, bizonyítékok vannak nálad, okozati összefüggéseket keresel, nézed az embert is, hogy oké, most innen el, de aztán mi lesz vele?
13: Hát ez nehéz meg, mert ezek a beszélgetések, ezek egyáltalán nem kellemesek. Tehát Ildit is, és ott a szövetségben, akik akkor ott dolgoztak, őket is mind azt gondolom, hogy jól ismertünk. Csak azt egy dolgot egyszerűen meg kellett nekem is érteni, és egy idő, és valamikor meg kellett érteni ezt az atlétikában, de minden más sportágban dolgozónak is, hogy a személyes érdekek, tehát hogy most nekem jó-e vagy sem, tehát az nem helyeződhet a sportág érdekei fölé. És ugye azzal, hogy én egy döntési helyzetben voltam, az persze mondhat rá, hogy ez milyen könnyű, de hát ennek felelőssége is van. Tehát én tudtam, hogy Ildikó egyébként egy nagyon jó szakember volt, meg voltak a meglátása, a tapasztalata, de azt gondoltam, hogy abból az állapotból, szakmai állapotból, abból biztos, hogy tovább kell lépnünk. Hiszen megkapjuk a lehetőséget. És ott nem lehet... Nem tudom, most nem megbántani akarok senkit sem, de ez a, majd leülünk, azt majd megbeszéljük, majd nem tudom, az edzőbizottság majd leül, és akkor majd mi kitaláljuk, hogy ki, meg nem. Én biztos voltam benne, hogy egy, azaz egy darab vezető kell a szakma élére. És hál' Istennek, ugye időközben azért az irodába is, tehát az operatív csapatban is megtaláltam azokat az embereket, akiket én ismertem régóta, egyikkel versenyeztem együtt, a másikat családi vonalon ismertem, a harmadik az a menedzserem volt, amikor versenyeztem, és pontosan tudom, hogy milyen gondolkodása van az atlétikáról, tehát eredményorientált és célorientált, és azt gondoltam, hogy ez az egyetlen egy lehetőség, hogy most igazán meg tudjuk mutatni az előttünk álló 6-7-8 évben, hogy a magyar atlétikában sokkal több van, mint ami addig volt. És ezt a korábbi csapattal, azzal a csapattal, akik kell én átvettem, vagy akik maradtak nekem még ugye a 2009-es időszakban, mondjuk biztos voltam benne, hogy nem lehet. És ez biztos, hogy bántó. Ez nem, én nem lebecsülöm, meg nem ledegradálom, vagy degradálom az ők képességeiket, vagy degradáltam akkor, hanem azt gondolom, hogy teljesen más út kell, egy teljesen más elképzelés, más gondolkodás, más mentalitás. Gondold el, hogy volt egy 200-250 milliós költségvetése a Magyar Atlétikai Szövetségnek még 2012-ben, egy éve később, ez lett 1,2 milliárd forint. Ez nem lehetett ezt úgy kezelni, hogy akkor majd nem tudom, majd kacsintunk, meg nem készül el időre az elszámolás, vagy a beszámoló, és akkor majd nem tudom, fölhívjuk ezt, meg fölhívjuk azt. Nem, ez a világ, ez akkor elmúlt. És én voltam érte a felelős. Tehát én írok alá. És biztos voltam benne, hogy egész egyszerűen ezt másképp kell csinálni. És ennek megfelelően kerestem a megfelelő embereket, és sikerült megtalálni, én azt gondolom.
14: Gyulai Miklóssal, az Atlétikai Szövetség korábbi elnökével beszélgetünk, és 2013-nál tartunk, amikor Spirja Attila és Dajcs Péter is a szövetségbe került. Hogyan? Milyen módon beszéltétek meg? Ugye 11 óta megy a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, az ő kettejük nevéhez fűződik, Dajcs Péter ugye a szervezőbizottság elnöke, Spirja Attila a sportigazgató, ő tárgyalja le a sportolókkal, hogy jöjjenek Magyarországra, induljanak el, ez hol Budapesten, hol Székesfehérváron, most újra Budapesten. Szóval, hogy ő velük, hogy találtatok egymásra?
13: Hát nem volt ez nehéz, ismertük mi egymást régóta, tehát a Péterrel én jó néhány válogatott viadalon versenyeztem együtt, volt időszak, amikor egy klubban versenyeztünk, az Attila ugye atléta menedzserként végig követte az én pályafutásomat, sőt volt is a menedzserem, tehát ez a kapcsolat ez megvolt. Én pontosan tudtam Péterről is, Attiláról is, hogy milyen elhivatottsággal tudnak az atlétikáról beszélni, és mennyire tekintik az életük részének. És amikor ugye az emlékverseny megszervezése szóba került, ez ugye 2010, a Barcelonai Európa bajnokság idejében, emlékszem, akkor kaptam egy telefont, és ott az idény végén ültünk le először négyesben beszélgetni arról, hogy akkor ezt hogy lehetne elindítani, és 2011-ben meg is valósult, tehát alapvetően szépen én azt gondolom, hogy abszolút egy hullámhozra tudtunk kerülni. De ugye ez még nem szövetségi kérdés volt. Tehát ez egy teljesen különálló történet. Én biztos voltam benne, hogy a Gyulai névvel, tehát Gyulai Miklós, mint elnök, az nem csinálhat meg egy Gyulai memoriált. Nem lehet. Nem. Az elképesztő támadási felület. Tehát valami külső dolog kell ebben a dologban, és ugye így kerültek be Péterék egyébként a rendszerbe, és aztán 2012 volt egy mezei Európa-bajnokság, amit én megörököltem, és ilyen közel voltam hozzá, hogy azt visszaadjuk, mert egész egyszerűen nem volt költségvetés, semmi, és az utolsó telefon, az volt, hogy Marci öcsémmel néztem, és akkor ki tudja ezt megcsinálni szerinted? Nem kérdés. Így került Péter ismét fókuszba, és aztán azt gondoltam, hogy innentől kezdve, hogyha már ilyen szoros a dolog, akkor én szeretném, hogyha a szövetségi munkában is részt venne. És mondom, ugye jött ez a elképesztő támogatási lehetőség, meg ez a lehetőség, amit azt gondolom, ki kell használni, és ide én olyan szakembereket akartam, akik ismerik a nemzetközi atlétikát, akik tudják, hogy egy felkészülés az hogy zajlik, akik le tudnak ülni az edzőkkel, nem az van, hogy az edző begyűri, hanem ő szépen el tudja mondani, hogy neked mi a feladatod, ezt kell csinálni, ezt kérem ennyi pénzért, vagy ilyen lehetőségért, vagy ilyen támogatásért, és így indult el ez a történet. Szövetségi szinten 2013-ban.
14: És mi lett, milyen célok valósultak meg abból a pénzből, ami így elsőre bekerült az Atlétikai Szövetségbe, és ami miatt először meg akartak buktatni?
13: Hát én azt gondolom, hogy az infrastruktúrális fejlesztése a magyar atlétikának, tehát fedett pálya, vagy éppen csarnokok, fedett csarnokok, vagy éppen szabadtéri pályák, az én azt gondolom, hogy több mint 100%, tehát ami az elmúlt 15 évben meg tudott valósulni. Abban én nem gondolom, hogy van hiba. Egy picit talán a fedett pályás létesítmény helyzetünk lehetne jobb, de ma már azt gondolom, hogy az, hogy egy Nyíregyházán fölépült egy szabványpálya, az, hogy van egy budapesti kvázi 200-as körünk, ami olyan, amilyen, de mégiscsak van, edzésre lehet használni, és egyébként rengeteg szakosztálynak vagy egyesületnek van kisebb, nagyobb fedett létesítménye, tehát ahol az edzéseket meg tudják csinálni a téli időszakban, vagy a hideg időszakban, és szerintem ez rendben van. A szakmai oldalról pedig csak annyit tudok mondani, hogy 4 olimpiáról 3-szor éremmel jött haza a magyar atlétika. Kevesebb olyan korosztályos, hogy felnőtt világverseny van, ahonnan nem jött érem, vagy érmek az elmúlt időszakban. És én azt gondolom, hogy ha most ránézünk arra, hogy most már nem csak a dobó szakág az, ami a magyar atlétikát fölemeli, hanem gyakorlatilag minden szakágban vannak, tehát most az ugrásfutás dobásokat nézem, tehát vannak versenyzőink, akik ott vannak a világ élvonalában, Európa élvonalában, a világ élvonalának a közvetlen közelében, akkor azért azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés. Azt elfogadtam, hogy olyan szintű atlétikánk, mint a franciáknak, spanyoloknak, vagy a hollandoknak, vagy a lengyeleknek valószínűleg nem lesz. De ez nem azért van, mert nincs meg a lehetőségek, és ez kritika, és ezt vállalom, ez azért van, mert azt gondolom, hogy bár mondhatnám azt, hogy jól dolgozunk, de csak ha a felsorolt, vagy az említett nemzeteket nézem, akkor sokkal jobban. Egyszerűen sokkal több melót, és sokkal elhivatottabb hozzáállást kellene tanúsítani, mind edzői, mind versenyzői szinten, azt gondolom, a további előrelépést illetően.
14: Stúdiónk vendége Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség korábbi elnöke. Vele folytatjuk a beszélgetést a hírek után.
15: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
16: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
17: Nagyon jó megúszó voltam. Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
18: Mondom, hát ez nem lehet.
19: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
20: Imogoszú!
21: Úszogumi!
20: Pontos!
21: Ó, magyarul!
22: A nyelvújítás előtt!
23: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
15: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Roberto Mancini az olasz válogatott szövetségi kapitánya, még nyomoznak a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében. Érkezik a kánikula. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
15: Sporthírek.
1: Ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Feladata a nemzeti csapat formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról. A technikai igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el. A kapitányi poszt április óta betöltetlen volt, amikor Gennaro Gattuso lemondott, miután a négyszeres világbajnok a VB-selejtezőben alul maradt a bosnyákokkal szemben. Megműtötték Rodri hátát, de a Manchester City és a világbajnok spanyol labdarúgó válogatott csapatkapitányának nem kell sok időt kihagynia. Klubjánál egyenlőre nem közölték, hogy mennyi ideig nem számíthatnak az aranylabdás középpályásra. Csupán annyit jegyeztek meg, hogy kisebb beavatkozásra volt szükség, és rövid rehabilitációs időszak előtt áll. A 30 éves Rodri térde 2 éve súlyosan megsérült, azóta szinte folyamatosan egészségi problémákkal küzd. A honvédos Hofer Bianca és a ferencvárosi Tölgyesi Flóra nyerte a női kajakpárosok 500 méteres szegedi pótválogatóját, így a fiatal kettős indulhat az augusztus végi felnőtt gyorsasági kajakkenu világbajnokságon Poznanban.
15: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Magyar Péter azt mondta, történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, Magyar Péter totális önként épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János.
0: Még tart a nyomozás a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalina, a szervezet szóvivője az MTI-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. A főpolgármester szerint rendezni kell a 13 éve változatlan vízdíjakat, mert azokból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Karácsony Gergely a Duna rekord alacsony vízellása kapcsán közösségi oldalán azt írta, Budapest vízellátása stabil, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a díjakat. A főpolgármester közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel a közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben. Hamarosan kezdődik a parlagfűszezon. Július végén országosan megjelennek a növény pollen szemei a levegőben. Az érzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek a tünetek. Az allergiásoknak a megelőzés és a tünetek enyhítése érdekében érdemes mielőbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést.
2: Közlekedés.
0: Az 51-es és az 510-es főút Dunavarsányi kereszteződésében baleset történt korábban. A forgalomkorlátozás megszűnt, de a Budapest felől érkező oldalon mindkét úton komoly torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
0: Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
18: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
14: Mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban pedig Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség lemondott elnöke. Mindjárt beszélünk arról is, hogy miért mondtál le, de az előző fél órában áttekintettük az elnökséged első időszakának jelentősebb állomásait, de nem hagyhatjuk ki a 2023-as atlétikai világbajnokságot, amelyre épült egy csodálatos stadion. Na ez hogy volt?
20: Szándékosan nem mondtam, amikor kérdezted, hogy milyen eredményeket, mire vagyok büszke, de azért erre is büszke vagyok. Nyilván idehozni a világ egyik legnézettebb sporteseményét, azért azt gondolom, hogy nem kis dolog. Viszont őszinte leszek, azért nem beszélek róla szívesen már, mert egyrészt 3 éve volt lassan, másrészt meg ezt az eseményt is, illetve az ehhez kapcsolódó beruházást is, én azt gondolom, hogy olyan méltatlan párbeszéd övezi, amiben nem kívánok részt venni. Tehát,
14: ez a stadionépítés miatt kezdődött, vagy maga a világbajnokság miatt kezdődött ez a fajta?
20: Nem a világbajnokság miatt, mert amikor ugye 2018-ban ezt megkaptuk, meg amikor előtte pályáztunk, akkor azért nem gondolom, hogy a magát az eseményt azt támadták volna. Nyilván, ami a létesítményfejlesztés körül kialakult. És őszintesek, mint szövetségben nem voltunk benne, mi annyiban voltunk benne, hogy amikor a tervezőket ki kellett választani, akkor én emlékszem, hogy nem akármilyen építés zsenikkel ültem egy asztalnál, és hallgattam őket az első egészségesen, hogy akkor így, meg úgy, meg amúgy, de amikor szót kaptam, akkor aztán pont Skardelli úr mondta, hogy azért hallgassuk már meg a szövetség képviselőjét is. Én mondtam, hogy nagyon szépek ezek az építmények, de nem ártana egy atlétikai stadiont építeni. És akkor ott úgy néztek rám, ezek nagyon szép építmények, ez egy is atlétikai stadion. És akkor onnan elindult egy konstruktív párbeszéd. És ott akkor tényleg komoly órákon, napokon, heteken, hónapokon át tartó egyeztetések, amiből aztán lett az, ami megépült abban a rozsdaövezetben, ami az egyik szégyen foltja volt Magyarország fővárosának.
14: És mit gondolsz az elmúlt három év létesítmény kihasználásáról a stadionnal kapcsolatban?
20: Tragikus. Tragikus. Tehát ebbe abszolút egyet tudok érteni. Tehát ebben az létesítményben azt gondolom, hogy sokkal több egyéb más eseményt is meg lehetne szervezni.
14: Ti kezdeményeztetek egyébként ilyen típusú sportrendezvények?
20: Hát mi kezdeményeztük azt is, hogy próbáljuk meg a Magyar Atlétika szolgálatába állítani ezt a stadiont, hanem ugye nyilván a melegítő részt, tehát ami a Csepeli oldalon van. Nem nagyon sikerült előre.
14: De miért bukott el?
20: Tibi.
14: Sejtelmet sincs.
20: Hagyjuk.
14: Jó.
20: Én nem az a típus ember vagyok, aki visszafele köpköd. Bocsánat, hogy fejezem ki magam. Abban bízom, hogy az előttünk álló időszakban ez meg fog tudni változni.
14: Egyébként hogy lehetne ezt méltó módon használni?
20: Az országos bajnokság most már másodszor ott volt, a memoriál ott van, a futókör, ugye az valamennyire azért azt gondolom, hogy szabad bejárású, tehát azt tudják használni, de mondom, van egy csepeli rész, ami abszolút kihasználatlan, tehát amit azért építettünk, nem tudom, néhány dobópályával, emelkedővel, erősítővel, egy plusz atlétika pályával, és még az ördög öreg anyjával mindennek kiegészítve, hogy azt a magyar atléták, de nem csak a magyar atléták, hanem a magyar sport is használni tudja. Nekem nincs tudomásom arról, hogy ez a dolog, ez működne. És most mondom, tényleg nem akarok ebbe sokkal jobban belemenni, mert nyilván a következő vezetésnek ez egy fő dolga lesz, hogy ami nekem nem sikerült, vagy nekünk nem sikerült, az ott sikerüljön. És sok sikert is kívánok hozzá, hogy ez összejöjjön, mert mondom, olyan létesítményrendszer, és olyan létesítmény, és olyan eszközrendszerre van főszerelve, amit vétek nem nap mint nap használni.
14: Térjünk rá a lemondásodra, mert először bejelentetted, hogy szeptember 1-én távozol az Atlétikai Szövetség éléről, és aztán elkövetkezett július 14-e a Gyula István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj, ahol Duplantis majdnem ugrott egy újabb világrekordot, és másnap ezt a szeptember 1-ére tervezett lemondásodat előrehoztad aznapra, tehát július 15-ére. Ekkora csalódás volt, hogy Duplantis nem tudta megugrani a 6.32?
20: Nem volt csalódás, bár örültem volna, azért az mégiscsak jobban nézett volna ki. Nem, valóban az volt az eredeti szándék, hogy a szeptember 1-jel ugye a szezont azt semmi ne zavarja meg, és végig tudjuk vinni. De az azt megelőző hetek eseményei egyszerűen oda juttattak, hogy ez már nem volt tartható, és nem akartam én tovább asszisztálni ahhoz a folyamathoz, ami zajlott. Szóval nekem például az borzasztó volt látni, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy azok az emberek, akik ezt a versenyt is nagy erővel támadták, azok a VIP részlegben úgy csináltak, mintha az égvilágon semmi nem történt volna, és legtermészetesebben ott ülnek.
14: Mikor
20: szerintem szégyen teljes volt ez az ő részükről. Én azért döntöttem így, mert ugye időközben tehát nem volt elég az, hogy én szeptember 1-jel távozom, ez észrevető volt, és ők addig mentek, amíg 70 bocsánat, hogy azt mondom, de olyan egyesületet rántottak össze, akik gyakorlatilag nem létező egyesületek, de mégiscsak tagszervezetei a Magyar Atlétikai Szövetség, legalábbis a 80%-a, azok aláírták, hogy legyen rendkívüli küldöttgyűlés, az elnök, az alelnökök és az elnökségi tagok visszahívásával. És én láttam azt, hogy tehát én ebbe a helyzetbe biztos, hogy nem akartam kerülni, főleg azután, hogy egyszer már lemondtam, tehát ez egy kicsit olyan, mint a, nem tudom én, a felakasztott embert, azt arra még rá is lőnek kettőt, hogy biztos, hogy meghaljon, és azt gondoltam, hogy a memoriál az egy, főleg ez a memoriál, ami volt, ami minden idők legsikeresebb, mert ez egy jó végszó lehet.
14: Említetted, hogy olyan egyesületek is megjelentek, akik nagyjából nem is léteznek. Egyébként Magyarországon hány olyan egyesület működik, amelynek van atlétikai szakosztálya, vagy olyan klub, amely csak atlétikával foglalkozik?
20: Van egy sporttörvényünk, aminek vannak rossz paragrafusai. Az egyik ilyen paragrafus az, hogyha valaki kitalálja, hogy ő létrehoz egy bármilyen egyesületet, és ez jogilag rendben van, és beadja a tag felvételi kérelmét bármelyik szakági szövetséghez, akkor azt föl kell venni. Most ebből kifolyólag ez a 170-180 tagszervezet az, ami a Magyar Atlétikai Szövetség tagköre. Ebből, hogyha én nagyon-nagyon jó indulatú vagyok, akkor szerintem ilyen 75-80 az, ami működik, megfelelő szinten. Van egy másik rész, ami van, csak azért, hogy legyen, és van mindig, minden évben kiderül 20-25 olyan egyesület, ami csak úgy létezik. Egyébként ezeket általában meg is szüntetjük a tagszervezeti tagságukat, mert vagy nem fizetnek tagdíjat, stb. És egyszerűen nem maradtak olyan egyesületek, akik, nem tudom, hogy zalaegerszegi aszfalt szaggatók. Most ez az, ami egy megmaradt, láttam én a listát.
14: És a szövetség nem tud fellépni? Vagy nem úgy
20: fellépni, nem tudsz fellépni, mert sport törvényi kötelezettséged, hogy felvedd őket. Ezt meg kell szüntetni. Hát ez a legostobább pontja a sporttörvénynek. Mert ugye belép a tax, és azt gondolják, hogy akkor azzal ilyen támogatás, olyan támogatás. Én tudok ellene tenni, mert mi azért meghoztunk olyan döntéseket, hogy nem jár alanyi jogon tagszervezeti támogatás. Tehát az valamit teljesíteni kell, sőt, neki fizetni kell nem kevés pénzt azért, hogy tagszervezet legyen, de valamiért ők úgy gondolják, hogy ez jó. És ugye összejött ez az aláírási szám, és így aztán ezt meg kellett tartani. És én azt gondoltam, hogy tehát azért, hogy mondjam, azért mindent nem, tehát mindennek van határa.
14: 21-én tehát kellett tartani egy rendkívüli közgyűlést. Egyébként veled együtt Oroszi Zsuzsa és dr. Kriszt Balázs is lemondott.
20: És a felügyelőbizottság
14: is. Felügyelőbizottság is. És ezen a közgyűlésen megerősítették, ugye 70, nagyjából 70-en voltak jelen, az elnökségi tagok közül Zsivoszki Farkas Györgyi, Németh Zsolt és Tölgyesi Előd elnöki pozícióját. Most hallgassuk meg, hogy ezután a közgyűlés után mit mondott Zsivoszki Farkas Györgyi.
3: A rendkívüli közgyűlésen a többség úgy döntött, hogy a három hivatalban lévő elnöki tagot sem hívja vissza. Mit üzen az a döntés a szövetség jelenlegi helyzetéről?
4: Most egy elég erős felhatalmazást kaptunk a küldöttektől, ugye ez a szavazatok arányából látszik. Én úgy látom, hogy ők értékelik azt a munkát, amit mi az utóbbi időben, amióta megválasztottak minket, próbáltunk elvégezni, és megadták a bizalmat az elkövetkezendő időre is.
3: Az elmúlt időszakban komoly bizonytalanság övezte a szövetséget. A döntések után mikorra várható, hogy ismét stabil vezetése lesz a szervezetnek?
4: Ezt nehéz megjósolni, de az biztos, hogy mi ezen fogunk dolgozni, amennyire gyorsan tudunk.
3: Mi a következő lépés a tisztújítási folyamatban, és milyen menetrenddel számolnak?
4: Jogi értelmezésekben nézetkülönbségek vannak. Az első lépés az, hogy ezeket a nézetkülönbségeket tisztázzuk, hogy melyik áll közelebb az igazsághoz, és annak megfelelően tegyük meg a következő lépéseket.
3: Mit üzenne most a tagszervezeteknek és a sportolóknak, akik az elmúlt hónapokban a bizonytalan helyzetet tapasztalták?
4: Amit a saját szervezetünkön belül látok, hogy a sportolóknak a felkészülése az biztosított volt, hogy a vezetésben van egy ilyen nézetkülönbség, az nyilván nagyon fontos minél előbb tisztázni, de én nem gondolom, hogy ez ilyen jelentősen befolyásolta volna az ő eredményességüket.
14: Farkas Máté volt a riporter. Mit szólsz az elhangzottakhoz, és miért jutottatok el idáig tulajdonképpen?
20: Hát ez a nesze semmi fog meg jó kategória. elvégzett munka, mondja az alelnök asszony, azt úgy kíváncsi lennék, hogy tehát ezt például megkérdeztem volna a kolléga nevében, hogy mégis mi volt az elvégzett munka, amit azon kívül, hogy szétverték az elnökséget, és szétverték az egész operatív irányítást, azt azon kívül mi munkát.

0: mert másodikán azért egy olyan elnökség és egy olyan elnök kerüljön pozícióba, ahol nem ennek a három embernek a kényekedve szerint működtetik majd a szövetsége.
1: A munkáról beszéljünk, de ezek az ellentétek, ezek szakmai vagy személyes ellentétek?
0: Hát szakmai ellentéteket azért nem tudok mondani, mert semmilyen szakmai észrevételük és szakmai hozzászólásuk nem volt. Ha csak azt nem veszem mondjuk szakmai érvnek, hogy a három közül az egyik, az csak akkor volt hajlandó elfogadni az edzői támogatásoknak a javaslatát, hogyha ő maga is bekerül ebbe a körbe, és kap egy bizonyos összeget. Most erre mit tudok mondani? Tehát ha ez a szakmai, akkor volt, mert ezt én abszolút nem tartottam támogatnak. Nem, ez abszolút személyes indítatású dolgok. Én azt gondolom, hogy van egy kialakult és egy jó működő Magyar Atlétikai Szövetség, egy rendszer, és ezt most itt az idő átvenni és tovább vinni. Én nagyjából ezt tudom most feltételezni, semmi mást.
1: Akkor beszéljünk a munkáról. Ti mit építettetek fel 16 év alatt, a te elnökséged alatt?
0: Hát most nyilván szokták mondani, hogy a saját magunk dicséretét azt ne bízzuk másra, de én azért, hogy mondjam, nagy képűség szeretnék lenni. Elmondtuk, vagy korábban ezt érintettük. Tehát azért itt egy viszonylag sikeres időszakot zártunk 2012 óta. Ugye mondom, 4 olimpia, ezen ugye volt egy aranyérmünk, volt egy ezüstérmünk most Párizsban, és volt egy bronzérmünk. A világeseményeken is olyan, a világbajnokság és az Európa bajnokságokon is olyan sikereket értünk el, amelyeket korábban nem. Itt volt Bai Balázsnak ugye a 17-es londoni VB bronzérme, Márton Anita nyert Fedett Pás világbajnokságot, és dobogóra tudott állni ő is olimpián VB-n. És EB-n nyert 2 Fedett Pás Európa bajnokságot, a korosztályos világversenyeken is azt gondolom, hogy nagyon szép számmal tudtunk részt venni az utóbbi években. Most is inkább szólhatna arról, hogy az U18-as EB-ről egy közel 40 fős delegáció az 3 éremmel jött haza. Ma elutazott az U20-as világbajnokságra 28 versenyző és további 11 kísérő.
1: Ez Amerikában,
0: Eugene-ben kerül a megrendezésre. Szóval én azt gondolom, hogy inkább erről kéne szólni, sem mint arról, amiről szólt az elmúlt hetek, és mondom, a felújított pályák, az új építésű pályák, az atlétikai stadion, az, hogy van végül is otthon a magyar atlétikának, most már csak használni kellene, és azért elég komoly és jelentős forrást tudtunk biztosítani, mint egyéni menedzsment szinten, mint klub szinten, műhelytámogatás szinten.
1: Arról van statisztikát, hogy az elnökséged alatt mennyivel lett több atléta Magyarországon? Vagy tagszervezet, most a tagszervezeteket azért.
0: A tagszervezeteket azért
1: kezeljük óvatosan.
0: Igen, azt kezeljük óvatosan, épp az előbb elmondotta miatt. A versenyzői létszám, illetve az atlétizálni elkezdő fiatal gyerekek száma, az a világbajnokság óta folyamatosan nő. És mérte különböző százalékokat, én most nem akarok nagyon ebbe belemenni, mert ezek, de ezért ez a 25-30 százalékos növekedés, ez én azt gondolom, hogy megvan. De tovább megyek, tehát hogy a mai világban azt meg kell érteni, hogy azért az atlétika egy nagyon száraz dolog. Tehát kinek van kedve ebbe a 40 fokba, vedd rá a gyereket. A mi időnkben nem nagyon volt más lehetőség. Tehát aki egy kicsit ügyetlenebb volt a labdás, most azért nagyon sok minden a sporton kívül is elviszi már a gyerekeket. Én csak a saját 3 gyermekemről tudok beszélni, aki közben is atlétizál.
1: És nem azért, mert
0: jégkorong, röplabda, vitorlázás. És nem, az egyik kislánya mondta, hogy ezt a távolugrás szívesen kipróbálnád, de amikor oda kerültünk, hogy akkor lemegyünk a TF pályára, ott egy kölyök atléta csoportba, akkor megkérdezte, hogy mi lesz, és akkor mondtam, hogy akkor azonnal távolt fogok ugrani. Mondom, biztos, hogy nem fogsz azonnal távolt ugrani 13 évesen, nem? Ja, köszönöm szépen.
1: ebben az egész ügyben mi fáj neked a legjobban?
0: Nem az atlétikáról szólt ez a dolog az utóbbi időszakban. És hogy olyan emberek, akik én azt gondolom, hogy csak köszönhetnének

0: elmúlt 16 év során a magyar atlétikának, vagy a magyar atlétika vezetésének, azok ezt szétverték két év alatt. Lerombolták. Az okokat ők tőlük kell megkérdezni. De ez nem jó, ez nem jó érzés, és ez egy személyes kudarc nekem, mert azt gondoltam, hogy talán annyi respektem van, hogy ezeket esetleg másképp, más módon, vagy valamilyen módon meg tudjuk beszélni.
1: Te csinálnál valamit másképp?
0: 2024. szeptemberében biztos, hogy már jelöltetném magam.
1: Volt-e a sajtónak szerepe ennek az egész ügynek a kirobbanásában? Azt annyi kulisszatitkot áruljunk el, hogy amikor lemondtál, akkor én fölhívtalak telefonon, és arra kértelek, hogy gyere be. És azt mondtad nekem, hogy azért nem akarsz bejönni, mert megjelent a Magyar Távirati Irodában a kiadásában egy közlemény, és nem akarod összezavarni a fejeket, ott azt megfogalmaztátok, és most is, akkor is tartod magad ehhez.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy vagy nem akarok nyilván magamnak, de sok pontatlan és valótlan és a félrevezetésre alkalmas állítások jelentek meg. Olyan személyek tollából, akik rámomba sem gondoltam volna, hogy ezt megteszik. Főleg úgy, hogy engem például egyik se kérdezett meg. De mi az igaz ebből, vagy ez hogy zajlott? És ehhez még hozzájött az sajnos, hogy ugye a nevezett három elnökségi tag az folyamatosan szivárogtatott. Tehát olyan belső és egyébként bizalmas információkat is kiadott ezeknek az embereknek, amelyeknek még valószínűleg lehet, hogy lesznek következménye is, de ez majd egy másik történet.
1: Azokkal a szerzőkkel, akiket most említettél a pontatlanság, illetve a valótlanság kapcsán, te beszéltél? Tehát jelezted nekik, hogy nem így volt? Vagy hogy pontatlanok voltak azok, amiket leírtak?
0: Én egy cikk után írtam egy SMS-t az illetőnek, hogy messzire mentél. És ezt el is mondom, ez a cikk, ez az ő honlapján jelent meg, ahol én állok a lelátón a kislányommal és a kislányom édesanyjával, és ott volt egy olyan komment, amit most nem fogok idézni, de a kommentelőt azért felelni fog az egész biztos, és hogyha ha úgy alakul, akkor felelni fog az, aki ezt a cikket írta.
1: Kezelnéd ezt máshogy érvekkel az elmúlt időszakot?
0: Hát most már nem. Most már azt gondolom, hogy ez elment egy olyan irányba, hogy felesleges.
1: Okay. Korábban? Vagy ha visszamehetnénk az időben?
0: Nem mehetünk vissza az időben.
1: Oké. Okay. Amikor lemondtál, akkor a szövetség operatív irányítását Deutsch Péterre bíztad.
0: Így van.
1: Deutsch Péter a mai napon bejelentette, hogy szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől. És azt írja, hogy a sportolókat nem lehet várakoztatni, a versenyek nem állnak meg, a nemzetközi kapcsolatokat működtetni kell, úgyhogy csak ezért vállalt el szeptember 2-áig a tisztújító közgyűlésig az operatív ügyek irányítását, és úgy döntött, hogy bárhogy is alakuljon az őszi tisztújító közgyűlés, az új vezetés hivatalba lépésével távozik a szövetségtől, addig pedig az a dolga, hogy a szervezet továbbra is stabilan, kiszámíthatóan működjön. Említetted a korosztályos világversenyeket, és ne feledjük, hogy még lesz egy Európa-bajnokság is. Mit szólsz az ő távozásához?
0: Nem lep meg. Sajnálom, mert egy olyan embert veszít a magyar atlétika, akinek nagyon nagy szerepe volt a rendszer, tehát annak a rendszernek a felépítésében, amiben ez az atlétika működött az elmúlt 16 esztendőben, ahol ezeket az eredményeket a magyar atlétika elérte. És azt gondolom, hogy ez a jó döntés, és én nem véletlenül bíztam meg őt, ugye az alelnök asszony az ugye utalt arra, hogy itt jogi véleménykülönbségek vannak, hát ez az egyik, nincs semmilyen jogi véleménykülönbséget van, de jogilag ez volt a egyetlen alkalmazható lehetőség, illetve a magam részéről annyit még hozzáteszek, hogy azért kértem meg, mert pontosan tudtam, hogy vele nagyon nehéz dolguk lesz. Ha csak egy olyan problémát, vagy olyan dolgot akarnak megoldani, vagy keresztül vinni, amit, ha most megengedsz, akkor felolvasok, ez a Magyar Bajnoksággal kapcsolatos, a szervezetünknek az alelnöke, szakmai alelnöke fordult a sportigazgatóhoz, hogy egy kalapácsvető fiatal ember a felnőtt OB-t kísérletetesen az úszos világbajnokság kvalifikációs szint elérésére, arra még megvolt a lehetőség vasárnap. Ennek az előzménye az, hogy belefér, ezt elmondom, hogy csütörtökön csináltak egy versenyt, hogy ez a szint ez meglegyen, de hát valószínűleg elkerülte a figyelmét a szakmai alelnök úrnak, akiknek a klubnak a vezetője, a rendezőklubnak a vezetője is, hogy ezeket a verseket be kell jelenteni. Itt a teljesen mindegy, hogy milyen eredmény született volna ott a srác részéről, sajnos nem lehetett volna figyelembe venni. Majd aztán tette egy kísérletet, hogy a magyar bajnokságon, hangsúlyozom, a magyar bajnokságon, míg ugye ez egy felnőtt verseny, és felnőtt szerrel kell versenyezni, a fiatal ember, aki egyébként az U18-as EB-n azt hiszem negyedik lett, tehát jól szerepelt, az hagyd dobjon 6 kilós kalapáccsal. Nonsense. És hogyha ez az út vár a magyar atlétikára, akkor az Isten irgalmazzon neki, és pontosan tudtam, hogy ha Péter ül ott, akkor ez nem tud megvalósulni. Egyszerűen értelmezhetetlen. És akkor, amikor ugye személyes és egyéb indítatásokról beszélek, akkor erről beszélek. Majd mi úgy látjuk jónak, hogy, akkor úgy látjuk jónak, hogy. Tehát ne forduljon elő az, hogy mondjuk van egy 110 gátas verseny a magyar bajnokságon, és mondjuk a 2-es vagy a 3-as pályán 106-os gátak vannak, a 7-es, 8-ason pedig mondjuk 99-esek, mert éppen a korosztályos versenyzőnek meg kell futni a szintet. Vicc az egész.
1: Mit üzensz a kluboknak, illetve az atlétáknak?
0: Hát nézd, a fő üzenet az az, hogy ne legyen személyeskedés, ezt próbálják meg elkerülni. Tehát ha nem az atlétákról, a versenyzőkről, az edzőkről, a klubokról szól a munka, hanem a személyes érdekekről, akkor biztos, hogy nem fognak előrébb lépni. És én azt gondolom, hogy most van egy nagyon jó alap, van egy nagyon jó kiindulási pont, és ezt tovább kell vinni. Az atlétika egyéni sportág, és mindenkinek tudomásul kell venni, leginkább a sportolónak, ne féljenek, egy karrierjük van, és mindig a saját érdekeiket tartsák szem előtt, ez a legfontosabb, és akkor biztos, hogy azok a tervek, azok a célok, azok az álmok, azok nagy részben meg fognak valósulni.
1: Mi a célja a szeptemberi elnökválasztásnak, illetve a tisztségviselő választásnak? Mi a tétje?
0: Jó kérdés. Hogy ez a fajta önkény, amit ez a három ember itt az elmúlt időszakban megpróbált keresztül vinni, ez ne nyerjen teret, ne legyen lehetőségük. Itt kell egy olyan elnökség, akik azért ezt ellensúlyozzák. Vitázzanak, hogyha vannak szakmai viták, szakmai érvek, akkor természetesen üljenek le és vessék össze, de azt nem javaslom, hogy olyan nagyon-nagyon eltérjenek arról az útról, ahol most van a magyar atlétika. Biztos, hogy lehet egy sokkal simább aszfaltot elé tenni, ezt nem vitatom, hiszen a világ fejlődik, az atlétika fejlődik, de azt gondolom, hogy az egyéni érdekeket nem szabad a sportág érdekei elé helyezni. Erre kell odafigyelni majd a következő elnökségre.
1: Hogyan tovább Gyulay Miklós immáron magánember?
0: Hát most egyelőre pihenés, ugye nyári szünet van, figyelemmel kísérem a nagyfiának a finnországi jégkorong pályafutását, tudom, akkor segítem, bár most már egyre kevésbé kéri ki a véleményemet. A lányaim, ugye ők itthon vannak, ők még azért a serdülőkor küszöbén. Biztos nem lesz könnyű az sem. Dolgozom a médiában, a sporttelevízióban, és aztán már meglátom, hogy megtalál-e valamivel esetleg a magyar sport, vagy a magyar sportélet, de ha nem, akkor az úgy jó.
1: Gyulai Miklós, köszönjük szépen!
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 7 percen járunk 7 óra után, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok! A legnagyobb magyar sztárok részvételével rendezték a múlt hétvégén a 131. atlétikai magyar bajnokságot a Zsivószky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, melyen többen is egyéni legjobbjukat érték el. Az országos bajnokság néhány érdekesebb eredménye kapcsán készített nekünk összeállítást Somogyi Zsófia.
2: Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetők versenyét, az Európa-bajnoki ezüstérmes országos csúcstartó Kozák Luca 100 gáton, míg a szintén magyar rekorder Takács Boglárka 100-on és 200-on védte meg címét. A fedett pályás Európa-bajnok országos csúcstartó Molnár Attila ezúttal 200-on mérette meg magát a 131. atlétikai magyar bajnokságon. A múlt hétvégén rendezett országos bajnokságot ezúttal is, akár csak 2023-ban és 2025-ben a Zsivószky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezték meg. A magyar atléták tehát kiváló helyszínen harcolhattak a bajnoki címekért, a dobogós helyezésekért és a minél jobb eredményekért. A magyar bajnokság már csak azért is kivételes jelentőséggel bírt, mert ezen a hétvégén még lehetett szintet teljesíteni az augusztusi birminghami Európa-bajnokságra. A két nap során 40 számban hirdettek magyar bajnokot, következzék most néhány ezek közül a teljesség igénye nélkül. A legnagyobb sztárjaink nem okoztak különösebb meglepetést, igaz, a fedett pályás Európa-bajnok országos csúcstartó Molnár Attila ezúttal nem főszámában 400-on, hanem 200-on állt rajthoz, melyen 20-80-as egyéni legjobbjával a második helyen végzett, a 400-on nagy riválisa Enyingi Patrik mögött, aki 20-77-es egyéni csúccsal győzött. Molnár Attila a futam után elmondta, hogy miért döntött a 200 mellett.
3: Egy kicsit ismerkedtem a sebességemmel, az új sebességemmel, ritkán van esélyem ezt próbálni. Fedett pályán próbáltuk, csak ott egy kicsit nehezebb bevenni a kanyarokat, úgyhogy ez most arra ment, hogy az edzőm szerette volna megmutatni nekem, hogy körülmény függetlenül el fogom tudni kezdeni azt a 421-en belül. És engem ismerve, az én taktikámat ismerve, onnan már csak gyorsulok. Jó, nem, persze nem, 20,8 és 20,5 lesz a két 200-on, az elég erős lenne. De azt szerette volna elhitetni velem ezzel egy héttel, hogy nincs olyan, hogy nyugodtan ragadjon el a hív, ne legyek megilletődve, hogyha ha vezetek 200-nál Birminghamben, mert hogy fel fogom építeni. És ezt gyakoroltuk, azt kérte tőlem, ne sérüljek meg, a kanyar második részét elzsengettem, és aztán az egyenesben kezdtem el kigyorsítani. Azt mondanám, hogy nagyon messze van ez az egyéni csúcsomtól, de hazárdírozás lett volna az egyéni csúcsomat most megtalálni, szóval lehet, hogy le is sérültem volna, és akkor több fej, több kéz fogná itt a homlokát, mint azt gondolnánk. Úgyhogy ez nagyon ígéretes így.
2: Ugye 44-47-es új országos csúcsot futottál a szezonban, 400-an. Most, hogyha azt nézzük a szezon eddigi részét, mit vetít neked mindez előre az EB-re, ugye Birminghamre már utaltál?
3: Én úgy gondolom, hogy ha ezt most körbefutjuk, akkor az még jobb, de nyilván nem, ez is a vicc része, a visszhelye. Nagyon kegyetlenül erősnek érzem magam. Nem tudom, hogy honnan ered és hogy milyen edzés munkát végzünk, de meglepő ezt megszokni. Úgyhogy most már nem csak azért várom az EB-t, mert nagy verseny az évben, hanem azért is be van keretezve, hogy úristen, mit fogok én ott remélem megcsinálni. Csillagok álljanak össze, ne legyek beteg. Két hét van, addig még vigyázni kell magamra. De ha megőrzem ezt a formát, ami ma van, akkor nézne sok mindent.
2: Enyigi Patrik viszont bevállalta előző nap a 400-at is, vagyis bevállalta volna, de sajnos kizárták futamából kiugrás miatt, így legnagyobb esélyesként nem indulhatott el az egykörös távon. A bajnoki címet új egyéni csúcsot futva Plisz Balázs nyerte meg 45-37-es idővel. Ő így értékelte a futását.
4: Nagyon nagy öröm, hogy el tudtam járni fedett pályán és szabadtéren és a magyar bajnoki címet. Nagyon jó ütemben fejlődik szerintem a hazai 400-as mezőny, ezért nagyon örülök, hogy mind a két alkalommal a dobogó legfelső fok akár tudtam felállni. Tényleg én szerettem volna csak egy jót futni, magamra koncentrálni, és örülök, hogy ez volt a eredményem.
2: A saját magad fejlődését azt egyébként hogyan látod tényleg itt az új egyéni csúcsot is illetően, szóval mennyire volt ez esetleg előzetesen is benne, hogy most itt az országos bajnokságon egy új egyéni legjobb adat is meg tudod majd futni?
4: Edzés eredményeim mutatták, hogy jó formában vagyok, és bennem van a 45 fél körüli idő, amit meg tudok futni. Ezért időeredményeket be így nem gondolkodtunk előre, de nyilván szerettem volna mindent kihozni magamból, és úgy voltam vele, hogyha én itt most meghalok a pályán, és mindent beleteszek a futásba, akkor kijött egy egyéni csúcs. Ebben a szezonban úgy érzem, hogy elvárásomnak megfelelően teljesítek. Úgy érzem, hogy egyre rutinusabban kezdek versenyezni, és így a nyomást egyre jobban tudom kezelni a nagyobb versenyeknél, és kezdenek kijönni ezek időeredményben vagy helyezésekben is.
2: A versenyszám és a magyar mezőny erőssége kapcsán Seidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója beszélt, és kitért az EB-n induló 4x400-as magyar férfi váltóra is.
5: Enyingi Patrik kiugrása szerintem ilyen van, ez a legnagyobbakkal is előfordul. Különösebben másnap ő 200 méteren, és utána 4x4-es váltóba is bizonyította klasszisát. Tehát abszolút számíthatunk rá, és az EB-re vonatkozóan azt mondom, hogy egy minden idők, és ezt nyugodtan mondhatjuk, minden idők legeredményesebb, vagy legjobb teljesítménnyel rendelkező 4x400-as váltójával utazunk ki az EB-re. Komoly reményekkel, és ő oszlopos tagja. Én azt gondolom, hogy először be kell menni, és a persejbe kell bedobni a szenteknek, hogy egy ilyen generáció megszületett Magyarországon, akik olyan eredményt tudnak, hogy pillanatnyilag 45-49 a leggyengébb eredmény, most ha lehet ilyet mondani, a 4x400-as váltóban a negyedik helyen. Ez egy óriási, óriási lehetőség. A mi feladatunk, hogy ezzel a lehető legjobban éljünk. És most nagyon komoly szakmai dilemma megy, hogy hogyan tovább, hogyan építsük fel a váltót majd kinn az EB-n, a selejtező döntő, de hál' Isten ez egy jó probléma. És az, hogy Enyingi Patrik csinált egy rossz rajtot, szerintem ez ilyen szempontból nem perdöntő, ő készen áll arra, hogy ezzel a váltóval is nagyot alkosson. A Attilánál meg igen, a memoriálon is beszéltem az edzőjével, és egyértelműen kijelölték az utat, hogy gyorsulnia kell. Ez a 200 méteren állt rajthoz, ő tudta, hogy nem biztos, hogy itt ő lesz a favorit, de hát ez egy nagyon komoly profi versenyzői attitűd, hogy 400 méteren ő most a Európában a egyik meghatározó, de ha kell, akkor 200 méteren a hazai bajnokságon vállalja, hogy nem biztos, hogy ő lesz a legjobb. Én azt gondolom, hogy ezek összességében nagyon komoly jövőt és nagyon komoly eredményeket vetítenek előre.
2: Női 100-on és 200-on is a mindkét számban magyar rekorder Takács Boglárka győzött, előbbit 11-27-tel, utóbbit 23-02-es idei legjobb eredménnyel. Ezzel mindkét számban megvédte címét. Takács Boglárka a szezonban a hosszabb távon kevesebbet versenyzett, és a fő számára, a 100-ra fókuszál, most őt hallják.
6: Elsődleges célom a bajnoki cím megvédése volt a mai napon, emellett pedig szerettem a szezonbeszet futni, úgyhogy nyilván, hogyha így értékeljük, akkor az időeredményben ez nem sikerült. De az előfutam után nagyon bizakodó voltam, mert már ugyancsak 37 lett, de tavaly ilyenkor 39-et futottam az előfutamon, akkor nagyobb háttérre most nem beszél el, úgyhogy nagyon viszem benne, hogy a tavalyi formát vagy, amit ott akkor egy órán belül a 39-08-at tudtam csinálni, azt most is, ha nem is pont ugyanaz, de legalább megközelítem. Ez most nagyon-nagyon nem sikerült. Technikai leszámolva ez sokkal rosszabb futás volt, mint az előző. Talán ennek az utolsó 10 méter az, ami számomra értékelt, és ott indult el a lábam. Nem tudom, hogy ennek pontosan számomra milyen okai vannak. Szerintem a rajt sem jött el jó szögbe, és utána a felgyorsulásom sem volt az a kicsit nehézkes és darabos volt, nem olyan volt, mint ahogyan szerettem volna. Úgyhogy nyilván az időeredménnyel nem vagyok maximális elégedett, de jó visszajelzés volt jó pályán, normál időjárási körülmények között, ezt tudom most, úgyhogy megvan, hogy mink kell, majd még dolgozunk a következő két héten.
2: Alapvetően azért rendben van ez a szezon is, és az Európa-bajnokságban bízol, hogy ott azon a napon azért az a munka, ami jó munka, akkor az majd kifizetődik. Tehát alapvetően az út az út, amit a gyárni akarsz.
6: Szerintem igen, hogyha most sportszakmailag nézzük, akkor ez a szezon egyelőre egész jó, stabil, és ebből szokták azt mondani, hogy egy stabil eredményből jön ki majd egy extra. Főleg, hogyha adott versenyző jó versenytípus, és szerintem én jó versenytípus vagyok, úgyhogy amikor nagyon kell, akkor eddig mindig tudtam magam hozni. Nagyon remélem, hogy idén is majd így lesz. Ha a saját mérsem szerint nézzük, akkor én azt mondom, inkább egy közepes szezon, ahol nem rossz, hasonló átlagot hozok, de én ennél jobbat szerettem volna, szóval eddig ez a szezonnal nem vagyok maximális elégedett. De amit értek magamban, meg amit az időeredmények mutattak az edzéseken, amit az edzéseken produkáltam az egész felkészülés időszakban, az úgy gondolom, hogy maximálisan az volt, amit szerettünk volna, és amit terveztünk, úgyhogy ennek valahol ki kell jönnie, és egyelőre még nem jött ki, úgyhogy az meg nem lehet, hogy benne marad, szóval emiatt is nagyon várom, hogy akkor az EB-n. De ha esetleg véletlenül nem ott, bár ilyen opció nem számolunk, akkor még utána is van, és tart a szezon. Úgyhogy még azért így elég korai szezont értékelni július közepén végén. De ez egy részállomás volt, és innen kezdődik az izgalmasabb része.
2: Scheidler Géza Takács Boglárka idei szereplése kapcsán is megosztotta gondolatait.
5: Bogi egy kivételes adottságú sprinter. Hogyha valaki ránéz, mint alkat, mint ember, ő nem egy UFO. Tehát nem olyan, hogy egy másik bolygóról csöppentették, hihetetlen adottságai vannak. Szerintem az edzője a német Roland nagyon jól kezeli ezeket az adottságokat, tehát hogy nagyon jól állítja be. Most tudom, hogy kettőjük között van egy kis, nem is azon vita, de egy polémia, hogy a 100 és a 200 között, vagy a kettő közül hova tegyék a hangsúlyt. Az ő dolguk eldönteni. A Boginál nagyon-nagyon pici hiányzik, és ő rögtön tud nagyot alkotni. Tehát attól függetlenül, hogy sikerült neki az eddigi szezon, azon a versenyen, amikor ő elkapja a figurát, ő és én biztos vagyok benne, hogy be fog menni 11 másodperc alá.
2: A férfiaknál a tavalyi győztes Ilovszky Dominik nem állt rajthoz, távol létében Kalics Krisztián nyerte meg az A-döntőt, 10.33-as ideje, új U20-as országos csúcs. A 18 éves sprinter, aki a Eugenie U20-as VB-re készül, elégedetten értékelt.
7: El se hiszem, nem gondoltam volna még szezon elején, amikor felkészülés volt, hogy sikerülni fog. Az országos csúcs egész szezon ezt üldöztem, és végre meglett, úgyhogy igazából nagyon büszke vagyok magamra. Felszabadultan versenyeztem, és nagyon magabiztosan, és hát meg is lett a gyümölcse.
2: Ugye 10.33 ez a győztes idő, meg ez az új U20-as országos csúcs. Mi minden áll most itt össze, mert azért ez egy nagyon figyelemre méltó eredmény. Szóval hogy érzed, hogy most így milyen ez a szezon eddig?
7: Jobbat akartam, mindig jobbat akar az ember egyébként, de így fiatalabbként, első éves U20-asként még

0: Bármi lehet, tehát tovább javíthatom bőven. Most a következő verseny az U20-as oregoni világbajnokság lesz. Ott is ez a cél, illetve egy döntőt futni, hogy tovább javítsam az országos csúcsomat.
1: Ami a női 100 méteres gátfutást illeti, országos csúcstartónk Kozák Luca megvédte címét. Az A döntőt 12.78-al nyerte meg, míg az U23-as magyar rekordot tartó Tóth Anna 12.88-al a második helyen végzett. Kozák Luca értékelését hallják.
2: Egyértelműen az volt a célma, hogy győzzek. Anna nagyon jó formában van, tehát azért idén ő többször nagyon közel futott az egyéni csúcsához, úgyhogy tudtam, hogy nem lesz egyszerű. Úgyhogy ez volt az elsődleges cél. Az előfutamon azért éreztem, hogy itt inkább szembe fúj a szél, úgyhogy nem feltétlenül a leggyorsabb eredmények lesznek. Nem teljesen szembeszél van, inkább ilyen oldal szembe, de gáton igazából bármilyen nagyobb szél van, az azért be tud zavarni. Összességében tényleg az, hogy idézőjelben nem a legidegesebb körülmények között tudtam 78-at futni. Ennek nagyon örülök, hiszen nem nagyon volt olyan verseny, amit 80-on kívülivel fejeztem be, tavaly meg egyszer futottam 80-on belül, úgyhogy ez egy hatalmas előrelépés, és pont mikor jöttem, de számolgattam, hogy a legtöbbször az 3 darab volt, amit egy egész évben 85 tudtam futni, most már az 5. futásom, úgyhogy a legpozitívabb ez, hogy ezt azt tudom vinni, hogy nem a legidegesebb körülmények között is jó eredményt tudtam elérni.
3: Itt a két országos csúcsjavítás, ami történt veled a szezonban, az tényleg nagyon sokra előre mutat, nagyon sok pozitív eredmény, ugye az Európa-bajnokság most 12.59, ez az országos csúcs, ez tényleg egy nagyon-nagyon szép formajavulás. Hol vagy most, hogyha a maximumodról beszélünk, akkor mennyire lehet erről beszélni, hogy ahhoz képest most hol vagy?
2: Én azért tudom magamról, hogy nem mindig lehet egyéni csúcsot futni, és én most kedden futottam egy héttel a Gyulai után még egy szilva kategóriai versenyen, és azt éreztem, hogy egyszerűen sok érzelem azért az elfáraszti az ember fizikálisan, tehát nem feltétlenül gondoltam azt, hogy itt én ma megint csúcsot fogok dönteni, de nagyon jó, hogy tényleg van nagyjából egy két hetünk az Európa-bajnokságig, mert tényleg ez arról fog szólni, hogy hazamenjek, megnyugodjak, edzünk egy kicsit, és a Gyulai memória előtt is nagyon-nagyon jól jött ki, hogy majdnem kétszer teljesen végig tudtam edzeni, úgyhogy igazából az Elbén is kedden fogok futni, a Gyula is kedden volt, úgyhogy lemodelleztük igazából az Elbét, ha úgy veszük.
1: Schedler Géza a két lányt ismét adta.
4: Hát ebben én azt mondom, két csoda és két nagyon-nagyon komoly példa van. Az egyik az, hogy a Kozák Luca, ahogy összerakta ezt a szezont edzőjével, és nem hitték el azt, hogy hát oké, vége az olimpiának, vége a VB-nek, majd akkor most itt be kell fejezni, hanem úgy érezte Luca, hogy benne még van, és ezt ki tudta hozni, ez zseniális, de a másik, hogy a Tóth Annával olyan szimbiózisba tudnak együtt dolgozni, hogy gyakorlatilag a Luca folyamatosan hozza föl az Annát, és együtt edzőtáboroznak, együtt készülnek, nagyon sokat konzultálnak az edzőik. Hát ez igaz ilyen szívet melengető sportszerűség és egy nagyszerű történet.
1: Idei legjobbjával 81 méter 87 centiméterrel nyerte meg a férfi kalapácsvetők versenyét Halász Bence. Ezt az eredményt a 6. kísérletére tudta elérni. Halász Bence értékelte teljesítményét, és természetesen előre tekintett az Európa-bajnokságra is.
5: Nagyon jó versenyzés volt, legalábbis hasonló eredményre számítottam előzetesen, tényleg nagyon jól mentek az utolsó edzések, már a melegítés kezdetekor is nagyon-nagyon jól éreztem magam, nem is tudom, hogy mikor voltam mozgás terjedelemben utoljára ilyen laza, mint a mai napon, szóval nagyon-nagyon biztató volt maga az egész melegítés is. Ha már a felkészülő dobásokat veszem figyelembe, akkor is azt, hogy 80 métert felé tudtam dobni igazából az egyik kísérletem, mert az is nagyon-nagyon bizalmat adott. Aztán sajnos a versenyt ezt egy kicsit lassan kezdtem el, nem tudtam azt a érzést meg mozgást tovább vinni, amit melegítésre fölépítettem. Aztán én nagyon nehéz volt visszarázódni a versenyben, meg hát van ez a tipikus mondás, hogy sokat akar a sarka, nem bírja a farka. Én is egy picit ebben a hibába beleestem. Aztán kellett egy kis idő, hogy egyáltalán 80 méter felé jussak megint, de ez sikerült. Nagyon vontatottnak éreztem igazából az egész verseny lefolyását, nagyon lassan mentek a kísérletek emiatt. Nyilván egy-egy kísérlet után a hibákat nagyon nehéz volt kijavítani a következőre, de minden jó, ha a vége jó. Nagyon örülök ennek az idei legjobb eredménynek, főleg annak külön örülök, hogy ott utoljára sikerült igazából ezt összehozni. Ez nagyon jó előjel lehet így az Európa-bajnokság előtt, így a hátralévő időben. Én azt gondolom, hogy ezt a formát, meg ezt a mozgást, meg ezt az érzést ezt tovább tudjuk vinni, meg magán a formát még javítani tudunk ugye az Európa-bajnokság hátralévő nagyjából 3 hétben, akkor tényleg csodát lehet csinálni majd.
3: Mik ezek a formajavításbeli dolgok, amikre

0: Azt most, mert egyszer azt nyilatkoztad még a szezon során korábban, hogy akár az Európa-bajnokságon javíthat az egyéni csúcsodon, ami ugye 83-18. Aznak a megközelítése, vagy annak a túldobásához mi mindent kell megcsiszolni, hogy látod?
1: Én azt hiszem, hogy technikálisan tényleg rendben vannak a dolgok, minimális hibákat mindig lehet javítani, de ami a legfőképp az szerintem az, hogy a végén, amit a Gyulai Memoriálon jöttünk rá, hogy a végén a kidobás alá teljesen alá kerülni, csípővel, lábbal, és akkor az egész törzsön végigpattanjon a kalapás, mint egy ostorszerű mozgás, hogyha ezt meg tudjuk csinálni, valamint még gyorsulni lábbal, akkor még sokat lehet majd javulni, hiszen hogyha azt nézzük, hogy a 83-18 a mostanihoz azért 140 centin belül van, akkor az azért nem lehetetlen feladat. Természetesen nagyon sok mindennek össze kell jönnie, de én úgy gondolom, hogy meg az edzés eredmények és a könnyű kalapácsokkal, tehát amikor gyorsító edzés van, és látom a távolságokat, és nagyobb a dobok, mint tavaly, azt mutatja, hogy lehetne ebből még sokkal nagyobbat, csak még valami, még ilyen apró műansznyi dolgok még hiányoznak ahhoz, hogy az a hetes kalapácsban is megmutatkozzon.
0: Hogy érzed az elvárásokat egy Európa-bajnokság terén? Milyen elképzelésekkel, célokkal vágsz majd bele?
1: Hát természetesen nem lehet máshogy oda menni, mint hogy az ember ne szeretné megnyerni. Én is meg szeretném nyerni, meg is lehet nyerni, de hát nem egyszerű feladat. Most ott van a Kokán, a Hummel, a Fajdek, a Csosszinán, de nem tudom még ki. Tehát a utoljára egy Európa-bajnoki döntőben, hogyha most mindegyikünk remélem bejut, akkor nem tudom, hogy utoljára mikor volt egyáltalán ilyen mezőny. Tehát nyilván nem egyszerű feladat, az esély az ott van előttem, természetesen ez lebeg a szemem előtt, most, hogyha Kácsberg ott lenne, akkor őt szeretném megverni. Tehát erről nincsen szó, hogy most ő most nincs itt, akkor nincs könnyű feladat. Egy Európa-bajnokság, ez egy Európa-bajnokság. Igen, tehát ez lebeg a szemem előtt, de abban ne ringassuk magunkat, hogy másnak nem. Tehát mindenki szeretné megnyerni, ezek profi versenyzők, profi felhozattal szerintem a kalapácsvetésben nagyon nem egyszerű a feladat, tehát innen szép sikereket elérni.
2: Ami a távolugróinkat illeti, Bánhidi Farkas Petra idén 678 cm-es új egyéni csúcsot ért el, és pozitívan tekintett előre az EB-re. A magyar bajnokságon a hétvégén 635 cm-rel győzött. Most őt hallják.
3: Nagyon érdekes verseny volt. Elsőre próbáltam egy biztonságot ugrani, hogy mindenképpen legyen egy érvényesem, és utána tényleg úgymond kockáztatni. Nem voltak annyira könnyű a körülmények, elég erős volt az ellenszél. Ezt egy kicsit fejben át kellett billentenem magam, hogy avval ne igazán foglalkozzak. És az utolsó három ugrásra, hogy felpörgött a verseny, ott éreztem, hogy ráakadtam arra a nekifutásra, amiről nagyot lehet ugrani. Ugye kétszer beléptem, azok már bíztató ugrások voltak, és úgy voltam, hogy akkor kell a bűvös hatodik lesz, ami lesz, mondom, nem lehet 15-tel befejezni ezt a versenyt. Nyilván csalódott vagyok, hogy csak 35 lett, mert forma alapján ebbe jóval több van, de bízom benne, ami most bennem van, az már az EB-n kijön.
0: Ugrottál egy hatalmasat a szezonban, ez a 678, ez egy új egyéni legjobb adics, és tényleg egy hatalmas formajavulás. Hogy érzed, hogy EB fókuszában mennyire lehet egy hasonlóan jó, szép eredményt most kihozni?
3: Én nagyon bízom abban, hogy ki lehet, már a Gyulai is voltak nagyon biztató ugrásaim, ugye ott csak egy érvényesen lett egy 59, de ott is sok nagyon pici belépéssel voltak, de tényleg voltak 70 feletti ugrások, ott nagyon jól össze voltál van neki. Most kicsit a fókusz az nem volt annyira az elején a helyén, viszont nagyon jól tudom, hogy kell visszazökkentenem magam, ezért pont ezért bízom abban, hogy az EB-n ez majd tényleg ki fog jönni.
2: A férfiaknál Papp Kristóf a szezonban 811 cm-es ugrásával szenzációs egyéni csúcsot ért el. Most az országos bajnokságon 736 cm-ig jutott, de fájlalta a lábát, így az utolsó négy kísérletre nem is próbálkozott. Az aranyérmet így végül Németh Mátyás nyerte meg 756 cm-rel. Scheidler Géza, Bánhidi Farkas Petra és Papp Kristóf szereplése kapcsán is elmondta gondolatait.
4: Akkor hadd kezdjem nem illendőségi sorrendbe, de a Kristóffal ugye, ott egy olyan edző van a háttérben több éve, most már harmadik év, akit úgy hívnak Szalma László. És a tanár úr, ő az igazi tanár úr, aki türelmesen, higgadtan, nyugodtan a Papp Kristófból elő tudta hívni azt, amit mindig is belegondoltunk a Kristófba, hogy egy 8 méter fölötti távolugró. Jelenleg én azt gondolom, hogy stabilan 7 70-es eredményre képes, akár döntőbe is kerülhet az EB-n. Viszont most az országos bajnokságon, hát én ritkán szólok bele versenyzésbe, de lementem a Kristófhoz, és azt mondtam, hogy Kristóf, bármit érzel, légy szíves, ne folytasd. Egy hihetetlenül jó éved van. Most egy országos bajnoki cím nem ér annyit, mint hogy döntőt ugorhatsz az EB-n. És akkor abban maradtunk, hogy ő dönti el, de hát eléggé éreztettem vele, és tudta, meghozta azt a döntést, hogy nem, ő most az EB-re fókuszál. Ez szerintem rendkívül pozitív. Hát Bárhidi Farkas Petra hihet nagyon komoly tehetség, tehát 6-80-as teljesítményre szerintem bármikor képes, de azért ez a távolugrás ez olyan, hogy általában mindenkinek megvan egy nagy eredménye, és utána keresgeti a következő eredményt, a világszinten is így van. Azért emlékszünk, hogy volt a világ legjobbja, csak a Tentoglut, hadd mondjam, hogy oké, most a országos bajnokságon 8-66, de hát valamikor 8-20-nak is nagyon örvend. Ez egy ilyen speciális szám. A Petra ebben az évben áttört egy olyan falat, hogy nem csak egy kimagasló eredménye van, hanem alatta ott vannak a többi nagyon biztató centiméterek. Hát szerintem nagyon nagy önbizalommal mehetne ki az Európa bajnokságnak.
2: Végezetül, de nem utolsó sorban következik a női rúdugrás. 451 cm-es eredménnyel győzött országos csúcstartónk Kleckner Hanga, aki háromszor is próbálkozott a 461 cm-es magasságon, amely új országos csúcsot jelentett volna, de egyelőre mindháromszor sikertelenül. Kleckner Hanga, aki egyébként 460 cm-rel tartja az országos csúcsot, így értékelte a mostani versenyét.
3: Igazából már az 51-nél is a rúd, amivel ugrattam, azért már eléggé kipuhult, és akkor ott kellett egy kis apró változtatás, hogy jó legyen, és amúgy harmadjára sikerült is, szólnak, hogy nagyon örültem, viszont utána már át kellett fognom. Egy olyan rúdra, amivel még életemben nem ugrottam, és igen, ma valahogy az ijesztő volt, hogy egy teljesen laborból jött zsírúj rúddal, de még életemben nem ugortam. Ugorjak, amúgy a pályán tökéletes volt. Igazából a hangulat is adott volt. Jöttek itt a kérészek, de jó, nyilván zavaró volt, de hogy amúgy nem ezen múlott. És amúgy nagyon szuper itt ment a stadionba is versenyezni, szóval inkább kicsit ez a magabiztosság hiányzott még a végén, ami az elején amúgy tök jól megvolt. És most hosszabb a nekifutásom, 18 lépés, és akkor ezt még úgy próbáltuk magabiztossá tenni, de azért még amikor ilyen váltásokat kell a végén csinálni, akkor ez még úgy nem állt annyira össze. De hát azt beszéltük meg az edzőmmel is, hogy az EB a cél, hogy az EB-n döntőbe kerüljek, és hogy addigra fel tudjuk ezt építeni, szóval nyilván ez egy nagyon szuper lépés volt afelé, hogy ott is akár sejtezőből 50-et vagy 60-at ugorjak, ami döntőt éressen, szóval ezzel kapcsolatban elégedett vagyok, de a három átfutással 61-en nem.
2: Scheidler Géza szerint Kleckner Hanga még bőven fog fejlődni.
4: Ugye azt a döntést hozta tavaly évvégén, hogy edzőt vált, és az edző nincs is közel, mert Norvégiába ment ki, és ott kezdtek el közösen dolgozni. Gyakorlatilag a szezon második felére tudott kialakítani egy olyan ütemtervet, hogy most már ott tud viszonylag nyugodtan fölkészülni. A Hanga bármilyen furcsa, ő most mondhatnám, hogy a közép korú, ha szabad ilyet mondani, versenyző, de még mindig nagyon fiatalnak gondolom, tehát őnek még mindig van fejlődési lehetősége, és ez a fejlődési lehetőség tényleg ebben van, hogy új rudak, magasabb fogás, erősebb rúd. Itt az OB-n megpróbálta, tehát legalább elszánta magát. Most még nem törte be az új dimenzió kapuját, de ha ő erre képes, és el tud menni a 470-es kategóriába, az ma azt jelenti, hogy bármelyik világdöntőben ott van. És ott kopogtat most a kapun. Én nagyon szurkolok, meg nagyon reménykedek, hogy ezt meg fogja tudni csinálni.
2: Augusztus 10-én kezdődik az év főversenye, a Birminghami Európa-bajnokság, melyen akár 50 fős is lehet a magyar küldöttség, de ami még ennél is fontosabb, többen is éremeséllyel utaznak. Scheidler Gézát hallják.
4: A csapat az hasonlóan az előző EB-hez viszonyítva ugyanolyan nagyságrendű nagy, létszám 40 fő fölötti magyar atléta csapata fogja képviselni. A számításom szerint a legjobb, ami bejöhet, ugye ez a héten dől el, az az 50 fő fölötti létszám. De én azt gondolom, nem is ez a nagy kérdés, hogy hány fős a csapat, hanem hogy milyen esélyekkel megyünk. És ami számomra nagyon-nagyon lelkesítő és nagyon-nagyon izgatottan várom az EV-t, mert az én megítélésemben 5 érem esélyes van, és ez most csak nem is úgy, hogy személyre bontva, hanem azt gondolom, hogy 5. Abból szerintem, hogy ha 2-3 sikerül, akkor nagyot alkotott a magyar csapat, de emellett még, ami nagyon fontos, hogy hányan jutnak döntőbe. És szerintem ez a magyar csapat most ilyen szempontból erős, hogy nem is a létszám, hanem az esélyesség, a lehetőség tekintetében egy erős csapat utazik ki Birminghambe.
5: A 131. atlétikai magyar bajnokságról Somogyi Zsófia összeállítását hallották.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: A Moson-Magyaróvár kézi csapata az élvonalban indulhat. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök. Holnap is napos idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
6: Sporthírek.
8: Ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Feladata a nemzeti csapat formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi 3 világbajnokságról. A technikai igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el. Megműtötték Rodri hátát, de a Manchester City és a világbajnok spanyol labdarúgó válogatott csapatkapitányának nem kell sok időt kihagynia. Klubjánál egyelőre nem közölték, hogy mennyi ideig nem számíthatnak az aranylabdás középpályásra, csupán annyit jegyeztek meg, hogy kisebb beavatkozásra volt szükség, és rövid rehabilitációs időszak előtt áll. A 30 éves Rodri térde 2 éve súlyosan megsérült, azóta szinte folyamatosan egészségi problémákkal küzd. Megkapta az engedélyt, így az élvonalban indul hatalmoson Magyaróvár női kézilabda csapata. Az elsőfokú döntést követően klubunk minden szükséges dokumentumot benyújtott, és a hiánypótlási folyamat során maradéktalanul teljesítette a licenc szabályzatban előírt feltételeket, írja Facebook oldalán a klub, amely így a 2026-27-es kiírásban is az élvonalban szerepelhet. A honvédos Hofer Bianca és a ferencvárosi Tölgyesi Flóra nyerte a női kajakpárosok 500 méteres szegedi pót válogatóját, így a fiatal kettős indulhat az augusztus végi felnőtt gyorsasági kajakkenu világbajnokságon Poznanban.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtérsértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozás a Szöllő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvivője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő, három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Közlekedés. Az M0-ás autóút déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon korábban baleset volt. Már megindult a forgalom, de a 20-as kilométernél a belső sávban a gyálig érő több kilométeres torlódás lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra. Időjárás. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Nagyobb tavaink vize 24-25 fokos. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: 5 perc múlva 3.48-ra a mikrofonnál Szegő Tibor. Major Samuel az előző héten a bolgár élvonalbeli Spartak Várna labdarúgó csapatába igazolt. A legutóbbi bajnokin pedig már a kispadon ült a Csernomore elleni városi derbin. Szabó Bence beszélgetett a 24 éves középpályással.
10: Kiigazoltál Bulgáriába a Spartak Várna együtteséhez, amihez első körben gratulálok. Önmagában ez az igazolás abban a szempontból furcsa, hogy azért ritkán szokott magyar játékos Bulgáriába igazolni. Mi ennek a háttere, mit kell erről tudni, és milyen érzésekkel írtál alá?
11: Igen, először is köszönöm. Igazából az volt a célunk tavaly is, amikor Romániába igazoltunk, hogy onnan tudjunk fentebb lépni, és mellegelve a lehetőségeinket, ezt találtuk a legjobb döntésnek. Mindenképp szerettünk volna, vagy szerettem volna magasabb szinten focizni, első osztályba játszani, és egy olyan első osztályba bizonyítani, ahonnan utána tovább tudok lépni. És igazából így jött ez a lehetőség.
10: Visszakanyarodva egy kicsit a román másodosztályban, ugye ott játszottál az előző idényben a Marosvásárhelynek a színeiben, milyen tapasztalatokat gyűjtöttél onnan, milyen volt ott játszani így összességében, azt az időszakot, azt így utólag hogyan látod? Beszéltünk még előtte, hogy azért szeretnél ott egy jó idényt bemutatni, és akkor adott esetben majd ott tovább is lépni, ami ebből fakadóan sikerült is.
11: Igen, igazából a célját elérte a tavalyi szezon. Nem mondom azt, hogy egy nagyon jó szezonom volt, gondolok itt inkább a játékpercekre, de a célját tényleg elérte, és sikerült ezzel egy magasabb szintre lépnem. Igazából Romániában leginkább emberileg tanultam nagyon sokat, és inkább, és hát azt mondom, hogy nem feltétlenül a pályán tudtam a legtöbbet fejlődni, hanem nagyon sok alkalmazkodás, alázat és az érzelmi része az, ahol igazán fejlődtem, ami szerintem a későbbiekben ez mind a javamra lesz, és most már itt Bulgáriában se élnek olyan meglepetések, amik adott esetben tavaly mondjuk Romániában. Tehát sokkal jobban tudom kezelni a dolgokat és a abból fakadó történéseket.
10: Egyébként, ha ilyen szempontból veszük, akkor mikortól kezdve volt realitás az, hogy te Bulgáriába tudjál szerződni? Ez annak is volt köszönhető, hogy te játszottál a román másosztályban, mert ezek szerint Bulgáriából azért figyelik azt a ligát, vagy ez már egy ilyen korábbi érdeklődésnek a tárgya is volt?
11: Én azt gondolom, hogy mindkettő közre játszott. Nyilván azt is figyelték, hogy hol voltam az előző szezonban, illetve az, hogy hol nevelkedtem, milyen csapatokban, milyen klubban játszottam. Gondolok itt akár Ausztriába, Red Bull Salzburgra, osztrák első osztályba, azért magyar első osztályba is jutott egy-két meccs, úgyhogy nyilván ezeket is figyelték, és hát itt a nyár folyamán alakultak ezek a dolgok.
10: Játékstílus tekintve kerestek egy olyan fajta futballistát, aki a Red Bull felfogásba nevelkedett, mondhatjuk akár így is?
11: Igen, középpályára kerestek, azért ez a liga rusztos focit játszik, sok második labda, letámadás, átmenetek, és azért vannak jó játékosok is, sok portugál van a bajnokságban, a csapatunkban is, úgyhogy abszolút egy kicsit direktebb foci van itt, de természetesen ehhez kerestek játékos profilt, és úgy gondoltuk, hogy mindenkinek ez lesz a legjobb.
10: És akkor milyenek az első benyomások, akár a városról, a klubról, azért ugye Bulgária a harmadik legnagyobb városa Várna.
11: Igen, igen. Hát a klub az egy tradicionális klub, komoly szurkolótábora van. Ugye most hétvégén sikerült újra városi rivális megverni, úgyhogy tényleg fenomenális hangulat volt a stadionban, idegenben játszottunk, tényleg a szurkolók tartották fent ezt a klubot, úgyhogy a klub az tényleg egy tradicionális klub, szurkolókkal, biztos háttérrel. Így a város, tengerparti városról beszélünk, tehát számomra itt már eldelt, hogy akkor ez egy jó város. Közvetlen repülőjárat van Debrecenből, úgyhogy igazából sokat nem gondolkoztam ezen. Tényleg egy nagy városról beszélünk, kedvesek az emberek, csapatársam is nagyon befogadóak, úgyhogy egy jó légkör lesz körbe.
10: Találkoztál ilyen furcsa kérdésekkel, hogy mit keres itt egy magyar futballista?
11: Nem igazán, mivel azért is sok a külföldi, azért a mi csapatunk fele is külföldi, ahogy említettem, sok portugál, spanyol, dél-amerikai játékosok, egy-kettő európai még, meg afrikai játékos is van, úgyhogy egy színes csapatunk van, és az egész bajnokság is szerintem úgymond sok légiós játszat, úgyhogy nem lepődtek meg azon, hogy külföldi vagyok, talán a magyarok lepődhetnek meg azon, hogy itt vagyok Bulgáriában.
10: Alapvetően, hogyha már mondtad, hogy rögtön így a városi rivális ellen ott már a padon is ülhettél, beállni még ugye nem álltál be, nem volt még mérkőzésed, de milyen volt akár a színvonalra tekintve, ugye meg az, hogy egy rangadó, azt mindenképpen ugye ki kell emelni, pont így néztem, hogy azért közel 5000 ember ott volt ezen a találkozón, tehát összességében milyen benyomásokat szereztél a játéknak a színvonaláról?
11: Közel 20 éve nem tudott nyerni a Spartak a Csernomorra ellen, úgyhogy ez egy tényleg olyan mérkőzés volt, hogy...
10: Ráadásul most 3-0-ra, hogy láttam, hogy az eredmény.
11: Igen, egész héten arra készültünk, hogy nyerjünk, és hogy mindenkit tegyünk a pályára, karaktert mutassunk. Úgyhogy igen, 3-0-ra sikerült nyerni végül. Igazából egy ilyen rangadó, talán azt mondom, mi azok döntenek, de most talán kicsivel több is. 3-0-ra nyertünk. Tényleg teltház volt, kész szurkolótábor, és minden megtett azért, hogy a saját csapata nyerjen. Tényleg fantasztikus hangulat volt, igazi derbi volt, tűzi játékkal, tetáldákkal, minden volt, gólokkal, úgyhogy...
10: Akkor megvolt az érzés, hogy akkor ide érdemes volt ideigazolni, ugye?
11: Igen, megvan az érzés annak, hogy futballista az ember, és nyilván sajnálom, hogy nem cseréltek be, nem tudtam a pályán is ezt átélni, de tényleg ez egy nagyon jó élmény volt, és hát remélem, hogy a hazai derbin pedig már a pályáról fogom ezt átélni a hazai stadionba.
10: Egyébként mi volt ennek ugye az oka különösebben, hogy még az edző nem akart bedobni, vagy egészségügyi indok volt mögötte, vagy esetleg már számíthatunk erre, hogy a következő meccsen majd a Lokomotív Plovdiv ellen már játszol?
11: Én azt gondolom, a következő mérkőzéseken már fogok kapni játék lehetőséget. Azért az edző is elmondta, hogy a nyáron az sok új játékos jött, 10 plusz játékos jött, aki új a csapatba. Nyilván neki is kell idő, hogy meglegyen az a bizalom, az a koncepció, hogy egy játékos becseréljen. Azért kicsivel több mint egy hete vagyok itt, úgyhogy most én szerintem egy kis türelem az nem probléma, és biztos vagyok benne, hogy a következő mérkőzéseken fogok kapni játék lehetőséget, és a pályán is fogok tudni bizonyítani. Ez lépésről lépésre megy. Most sajnos nem cserélt be, de ennyi.
10: Tegyük hozzá akkor, hogy egyébként meg nagyon jól indult a csapat, tehát 7 meccsen most már 4 pontotok van, így nyilván még a tabellát annyira nem kell nézegetni, de jelenleg a harmadik helyen áll az együttes. Ugye Bulgáriában volt egy ilyen bajnokváltás, úgymond, akármi Magyarországon a Ludogorecnek a nagy sorozatát tudta megszakítani a Levszki Szófia. Várad-e ezeket adott esetben nyilván itt a fővárosi nagycsapatok, vagy a Ludogorec elleni mérkőzéseket úgy különös tekintettel figyeled, vagy majd várad-e az egymás elleni meccseket?
11: Őszinte egyet még nem éltem vele így magamat, de biztos vagyok benne, hogy ezek nagyon jó mérkőzések lesznek, nagyon jó ellenfelek ellen. Azért ezek a csapatok is az európai porondon ott szoktak lenni, és biztos vagyok benne, hogy jó játékosok vannak, és egy olyan ligába játszhatok, ahol fejlődni tudok, és minden lehetőséget meg akarok ragadni. Úgyhogy a mi csapatunk is szerintem egy jó csapat, egy-két kifejezett nagyon jó játékossal, ahogy így megismertem a srácokat, és igen, az a két meccsen most szereztünk 4 pontot, menni kell tovább, és hát mi is szeretnénk mindent pontot gyűjteni.
10: Igen, ilyen tekintetben akartam rátérni, hogy mi lehet akkor ennek

0: megtartása az talán az a kimondott cél.
1: Egy utolsó gondolatképpen a te személyes céljedről is beszélgetettünk, akár hosszabb távon, vagy nem tudom, mennyire tervezel ennél a klubnál hosszabban. Ugye nyilván most így az első benyomások alapján, amit te is mondtál, hogy azért ez nagyon pozitív, és hát végülis egy első osztályú csapatban játszol, de mennyire tekintesz a jövőbe, hogyan számolsz így hosszabb, rövidebb távon, milyen célokkal vagy ott?
0: Ugye most egy éves kölcsönszerződésem van itt, úgyhogy ennél tovább én most nem is nagyon tudnék tervezni.
1: Tehát akkor az MTK-tól vagy kölcsön az MTK leigazolt, ugye?
0: Igen. Igazából személyes céljaim azok, hogy minél hamarabb itt be tudjam verekedni magamat a csapatba, és egy olyan teljesítményt felmutatni itt az első osztályba, ami után legyen reális esély arra, hogy vagy itt maradni, vagy más magasabban jegyzett bajnokságba tovább állni. De erről azért még korai gondolkodni. Most tényleg ezt a lehetőséget kell megragadni, itt kell kihasználni, amit kapni fogok, perceket, lehetőséget, és aztán pedig meglátjuk, hogy mit hoz az élet, a foci. Egy szezon alatt sok minden történhet, úgyhogy sose unatkoztam eddig még.
2: Az MTK Budapestből a bolgár élvonalba a Spartak Várnához szerződő labdarúgóval, Major Sámuellel Szabó Bence beszélgetett. Van néhány eredményünk a labdarúgó bajnokok ligájából, illetve az Európa ligából. A BL-ben a finn Kuopio 2-0-ra kikapott a hazai pályán az azeri Bakutól. A gibraltári Lincoln és a svéd Mjölby összecsapása a 93. percben 0-0-ra áll. Az Európa ligában a ciprusi Apollon 1-0-ra vezet a szünetben a georgiai Dila Dori ellen. A lett Riga vesztésre áll hazai pályán a macedon Vardar ellen, itt 1-0 az állás a szünetben. A 21. percben a bolgár CSKA Sofia, szlovák Trnava mérkőzés 0-0-ra áll. A hétvégén eldőlt, hogy melyik négy magyar játékos szerepel az augusztus végén kezdődő Hungarian Darts trofin. A kvalifikációt jelentő négy helyet Borbély András, Bíró Milán, Kádár László és Major Nándor szerezte meg. Major és Borbély a tavalyi versenyen is szerepel, sőt, utóbbi nagyon közel került a továbbjutáshoz, és egyben a torna egyik legjobb összecsapását játszotta Woodhouse ellen. A 20 éves dárcossal, Borbély Andrással Szabó Bence beszélgetett.
1: 2025 után ismételten kijutottál a Hungarian Darts Trophy-ra, itt fogsz majd játszani az MVN-ba Magyarországon. Milyen volt ez az út, hogyan várod, illetve milyen érzések vannak benned így a kijutás kapcsán?
3: Igen, hát köszönöm szépen először is. Hát az út sosem könnyű ide, még akkor sem, hogyha az eredményeket nézve simának tűnő eredményeim voltak a selejtezőn, de ez a játék közben ez abszolút nem így érződött, hiszen nyilván mindenki tudja, hogy miért játszunk, szóval attól függetlenül is ezek nehéz meccsek voltak, és hát természetesen nagyon várom, hogy ismét a magyar közönség előtt játszhassak.
1: Egyébként én azt érzem legalábbis, ugye többször versenyre járóként, hogy azért ennek már megképződött egyfajta kultúrája Magyarországon, hogyha ez az időszak, ez a szeptember környéki időszak, akkor már nagyon sokan várják azt, hogy a legnagyobb sztárokat és persze a magyar játékosokat is láthassák a színpadon.
3: Én is így gondolom, mert összehasonlítva azt, hogy amikor 2022-ben először, és amikor tavaly 2025-ben másodszor játszottam a Hungarian Darts Trophy, mennyivel több néző jött ki szurkolni, ahhoz képest, tehát számomra is ez egyértelműen látszik, hogy az érdeklődés az folyamatosan évről évre nagyobb.
1: Na, a kijutásod kapcsán milyen visszajelzések érkeztek hozzád?
3: Sok üzenetet olvastam, sok akár hozzászólásokat is, és nyilván ezek nagyon jól esnek, és remélhetőleg, hogy ez majd a színpadon a játékommal viszonozni is tudom majd.
1: Ugye az előző évben volt egy nagyon emlékezetes meccsed Woodhouse ellen, ezt te hol helyezted el magadban így utólag, most már egy év távlatából visszatekintve ez a pályafutásodban, hol helyezkedik el?
3: Hát én azt gondolom, hogy ez volt a legjobb meccsem, amit akár színpadon, akár máshol játszottam, és nyilván, ha összehasonlítjuk a körülményeket, tehát dobtam már ennél nagyobb átlagot, de a körülményeket, ha ahhoz mérjük, akkor magasan ez volt a legjobb meccsem eddig a pályafutásom során.
1: Hát igen, ugye nagyon emlékezetes, hogy azért ez egy 6-4-es meccs volt, 170-es kiszállóval, azért ott a magyar része a csarnoknak ott felrobbant, amikor ezeket csináltad. De a többi, a 2022-es, illetve még a Münchenben is voltál 2022-es,

0: 25-ben. Ezek milyen emlékek benned?
1: Mindegyik nagyon jó emlékként maradt meg bennem, attól függetlenül is, hogy vereséggel zárultak azok, ugye nagyobb arányú vereséggel is, mert én azt vettem észre, hogy ahogy egyre többször, ugye háromszor voltam eddig European Touron, és minden alkalommal jobban éreztem magam ott a színpadon, és felszabadultabb tudtam lenni, és remélhetőleg ez idére még inkább így lesz, és akkor ismét bármi megtörténhet, úgy gondolom.
0: A korral mennyire jön ez? Mert ugye most is azért elég fiatal vagy, de amikor 2022-ben odaálltál, akkor voltál 17 éves talán, hogyha jól emlékszem?
1: Így van, hát a verseny előtt két nappal töltöttem be a 17 éves kort. Hát biztos, hogy a kor is számít, mert nyilván az, hogy a évek során akár más versenyekről is tudtam tapasztalatot gyűjteni, amiket akár ott is fel tudok használni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy elég komplex dolog, igen.
0: Hogyha összegészében nézzük a te évedet, az eltervezett dolgokat, ez a European Tour állomás, ez hol szokott elhelyezkedni nálad azokban a célokban, amiket szeretnél elérni? Mennyire magas polcon van ez?
1: Hát ez mindenféleképpen a úgymond a top 3, ami úgy célom az évben, az abban mindenféleképpen benne van. Idére nekem a legfőbb célom az a WDF világbajnokságra való kijutás volt, ami most már úgy néz ki, hogy össze fog jönni, és ez volt a második, hogy ismét a Hungarian Darts Trophy játszassak, úgyhogy mindenképpen nagyon magasan helyezkedik lesz számomra.
0: Hát akkor most már így rákérdezek, és mi a harmadik?
1: A harmadik az ugye igazából ez egy úgymondva üti egymást, az a PDC világbajnokság, ugye mivel ha oda kijutok, akkor a WDF világbajnokságán nem játszhatok, ezért került az a harmadik helyre, de az lenne egyébként.
0: Tehát, hogyha nem tudom, mikor zárul majd ennek a Lakeside-i világbajnokságra való kvalifikációnak az időpontja, tehát annak függvénye akkor, hogyha az hamarabb lezárul, akkor nem indulsz majd el ezen a PDC selejtezőn?
1: PDC selejtezőn mindenféleképpen indulok, attól függetlenül is, hogy hol állok a WDF ranglistán. A WDF ranglista, ha jól tudom, októberbe zárul, de most erről nem vernék mérget, de mindenféleképpen el fogok indulni a PDC selejtezőn is, amennyiben ugye a top 8-ban benne leszek, ami most már úgy néz ki, hogy benne leszek, de igen, tehát mindenképpen indulok.
0: És hogyha a kettő közül kellene választanod ilyen tekintetben, akkor megméretlednéd magadat, úgymond egy ilyen PDC színpadon, hogyha esetleg összejönne? Vagy nem tudom, nálad ilyen tekintetben hogyan szokott menni az építkezés? Mert ugye vannak különféle hozzáállások a darts játékosok tekintetében, hogy vannak, akik szeretnének minél nagyobb színpadon játszani, és vannak olyanok, akik alapvetően szeretnek lépésről lépésre haladni. De ebben a kategóriában akkor inkább ez az utóbbi vagy?
1: Hát természetesen az állam a PDC, mint mindenkinek, nekem is, de viszont a Lakeside-i világbajnokság, én ugye azért ragaszkodok ahhoz nagyon, azért szerettem volna ismét ott játszani, mert én 2023-ban ifjúsági világbajnokságon játszottam ott már egy elődöntőt, ahol ugye kikaptam egy elég nagy előnyből, és számomra ez egy rossz emlékként maradt meg, és mindenképp szerettem volna felnőttként visszakerülni oda, hogy ismét, tehát hogy tudjam ott magamnak bizonyítani, hogy tudok jól játszani ott is, és lényegében emiatt ez az első számú célom idén.
0: De hogyha ugye összességében nézzük, akkor eddig az év az elég jól sikerültnek látszik, ugye, mert ott a ranglistán is olyan pozícióban helyezkedsz el, ami kijutást érhet, illetve kijutottál ide a magyar versenyre is.
1: Így van, egyelőre tényleg minden úgy alakul, ahogy azt én is megálmodtam magamba, úgyhogy reméljük, hogy minden így is marad, és összejönnek ezek a dolgok.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit erről a magyar versenyről. Hogyan készülsz most már? Most már kevesebb lassan, mint egy hónap, vagy nem? Pont egy hónap a kezdésig. Hogyan áll, vagy hogyan néz ki most az előtted álló időszak?
1: Hát természetesen edzéssel fog telni, illetve versenyzéssel. Külön fajta, úgymond módszerrel nem készülök, én ugyanúgy készülök mindig minden versenyre, azzal, ami eddig is úgymond bevált, úgyhogy ezt tudom mondani, hogy sok edzéssel és versenyzéssel.
0: Ugye nem tudjuk még az ellenfeleknek a listáját, de mondjuk van olyan, akit úgy szívesen szeretnél ellene játszani, vagy adott esetben abban gondolkodnál, hogy jó lenne egy olyan meccset játszani elsőre, ami igenis hozható, és tovább jutás is meg lehet belőle.
1: Hát nekem mindig is volt egy, úgymond egy, hát mondhatni, álmom, hogy egyszer a Michael van Gerwen ellen játszak, ugye azt ugye tudni kell, hogy ő kiemelt, tehát vele nem játszhatok az első körben, csak akkor, ha én nyerek az első meccsemen. Úgyhogy így őt tudnám mondani, ha mondani kéne valakit, de ugye az még egy lépés az első kör először.
0: És mondjuk adott esetben személyes tapasztalatokat vele kapcsolatban már gyűjtöttél, találkoztatok?
1: Vele még nem, ugyanis ugye amikor én játszottam eddig European Touron, akkor ő ugyanúgy kiemelt volt minden alkalommal, tehát így mondhatni nem volt, tehát ő ugye másnap ment csak a melegíteni, én meg ugye aznap, másnap meg ugye már nem kellett, mert ugye nem voltam játékban, szóval nem, még.
0: Fel van adva a feladat, ahogy akkor oda kerülje szombatra is, a szombati játéknapon is majd színpadra lépje.
1: Hát így van, a feladat az adott, és reméljük, hogy ez meg is valósul, majd én mindent meg fogok tenni, az biztos.
0: Ugye rajtad kívül még van három magyar játékos, hogyan figyeled akár ezeket a tendenciákat évről évre, azért egy-egy jobb eredmény azért leszokott esni a magyar játékosoktól. Szerinted mennyit kell majd arra várni adott esetben, hogy két magyar játékos is tovább tudjon jutni?
1: Azt gondolom, hogy az esély és a lehetőség az minden évben adott, hiszen minden magyar játékos, aki oda kerül, azért kerül oda, mert jó játékos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez bármikor megtörténhet, akár kettő, akár több is. Ez sok mindentől függ, nyilván az adott napi formától, nyilván az ellenfél játékától. Úgyhogy azt gondolom, hogy esély az mindig van rá, de eznek elég sok faktora és tényezője van, ami ebben közre tud játszani.
0: De mondjuk összefoglaló jelleggel azért azt kijelenthetjük, hogy zárkóztunk az elmúlt pár évben a nagy élmezőnyhöz, úgymond akiket a decemberben szoktunk látni a tévében.
1: Én azt gondolom, hogy igen, mert akár abban is mérhető ez, hogy most már a kelet-európai selejtezőkről is jutnak ki magyar játékosok minden évben több alkalommal is, ami azért a régebben nem volt egy jellemző dolog. Ugye láthatjuk, hogy már a PDC világbajnokságon is kapott magyar játékos helyet, ez is szerintem egy visszaigazolás a PDC-től, hogy a magyar darts fejlődik, és ennek teret adnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen évről évre közelebb kerülünk, és ezt jó látni természetesen.
0: A te távlati céljaidban mikor fogalmazódhat meg az, hogy szeretnél PDC színpadon állni? Mármint a világbajnokságra gondolok alapvetően. Ja.
1: Igazából a tavaly is ugye a Szuperligában a rájátszásban játszottam a kiutásért, ugye ott az elődöntőben kaptam ki, nagy valószínűséggel idén is a rájátszásban benne leszek, úgyhogy természetesen szeretnék akár idén kijutni és szerepelni, de ha nem sikerül, és marad ugye a légszári világbajnokság, én akkor sem leszek csalódott.
2: Borbély Andrással Szabó Bence beszélgetett. A hétvégén rendezték a 41. Formula 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. Az autósport király kategóriája a világ egyik legnépszerűbb sorozatának számít, így a verseny alatt nem csak a pilótákkal, hanem más sportágak képviselőjével is lehet találkozni. A következő percekben felidézzük ezeket az interjúkat, hallhatnak majd válogatott labdarúgót, sportújságírót, e-sportolót, de még űrhajóst is. A riporter Kreisz Bálint.
3: Priskin Tamásra 63-szoros magyar válogatott labdarúgóval beszélgettünk, aki néhány perccel ezelőtt Alexander Albonnal és Carlos Sainzzal csocsózott itt a Hungaroring fedokjában. Milyen élmény volt ez a néhány perc, amit itt töltöttél?
4: Ő nagyon jó volt, és meglepően jól játszottak a srácok, tényleg nagyon sok szép gól volt, olyan érzésem volt, mint hogyha ők nap mint nap csocsoznának. Nagyon jó volt a hangulat egyébként, sok gyermek is volt itt, úgyhogy tényleg örülök, hogy én is itt lettem.
3: Az autóversenyzőkről mondják azt, hogy nagyon fontos az, hogy gyorsan reagáljanak, azért azt gondolom, hogy ez a csocsóban is előny tud lenni. Ennek a hatásait lehetett érezni a két autóversenyzőnél?
4: Igen, látszódott, hogy nagyon gyorsan reagálnak, mert nagyon gyorsan felvették az ütemet, és tényleg bármilyen gyors dolog történt, akkor egyből felkészültek voltak, hogy említettem, mindkét oldalról volt sok gól, úgyhogy tényleg meglepően nagyon jól játszottak.
3: Milyen a kapcsolatod egyébként a Formula 1-es világbajnoksággal?
4: Követni szoktam, megmondom őszintén, annyira nem vagyok mélyen benne, mint mondjuk a labdarúgásban. Nagyon sok ismerősöm és barátom van, aki követi a Forma 1-et, úgyhogy azért valamilyen szinten én is képbe vagyok, és nagyszerű ezt itt látni, meg tényleg nagyszerű látni ilyen nagy sportolókat.
3: Jártál már a Hungaroringen, vagy ez most az első alkalom?
4: A Hungaroringen már voltam, itt a pedokban viszont még nem voltam, úgyhogy tényleg ez is egy nagy élmény számomra. Tényleg látni itt ezt a nagyszerű dolgot, úgyhogy tényleg, hogy említettem, ülök, hogy itt lehetek.
3: Nem tudom, mennyi időd volt szétnézni, de egyrészt hogy tetszik a megújult Hungaroring, mert a nézőtér is megújult, és ha mondjuk itt a pedokban tudtál már egy kicsit nézelődni, akkor milyen ezt a fajta felhajtást, meg milliót látni?
4: Igen, ahogy említettem, nekem nagyon tetszett, és nagyon örülök tényleg a felújított épületnek is, meg itt a környezetnek is. Tényleg, ahogy említettem, nagyon jól látni itt az egész pedokot, olyan, mint hogyha egy ilyen kis minivárosban lenne az ember. Tehát ugye éttermekkel, ugye itt a szerelőkkel és a csapatokkal, úgyhogy tényleg nagyszerű dolog, és nagyon örülök, hogy Magyarországon is van egy olyan hétvége, amikor láthatjuk ezeket a nagyszerű autóversenyzőket.
3: Hasonlítható ez a fajta felhajtás ahhoz, ami a legnagyobb labdarúgó világsztárok körül van?
4: Én úgy gondolom, hogy igen, ugye, ahogy említettem, itt is nagyszerű sportemberekről beszélünk, ugyanúgy, mint a labdarúgásban. A saját sportjukban ők is a legmagasabb szinten vannak, úgyhogy én azt mondom, hogy ez mindig tiszteletre méltó.
3: A labdarúgás véget ért vasárnap, a világbajnokság, Spanyolország nyert. Mit szólsz a torna történéseihez? Mennyire követted az eseményeket?
4: Igen, követtem az eseményeket. Őszinte leszek, hogy én az angoloknak szurkoltam, sajnálom, nem sikerült bejutni a döntőbe, viszont úgy gondolom, hogy az a csapat nyert, aki az egész torna alatt meggyőző teljesítmény nyújtott. A spanyolok egy gólt kaptak ugye az egész tornán, nagyszerűen játszottak a labdát, nagyon nehéz volt elvenni tőlük, úgyhogy én úgy gondolom, az a csapat nyert, aki az első mérkőzéstől kezdve olyat nyújtott, ami én úgy gondolom, hogy most így az elmúlt időszakban maradandó, mert tényleg nagyszerű futballt mutattak.
3: Hosszú távon is meghatározó lehet ez a spanyol válogatott Luis de la Fuente vezetésével?
4: Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon sok fiatal játékosuk van, és fiatal csapatról beszélünk. Ahogy láthattuk, tényleg nagyon jó futballt mutattak be, és igazából azt is láthattuk, hogy nem. Nyilván vannak kiemelkedő és sztárjátékosok, de vannak olyan játékosok is, akik mondjuk nem a sztárcsapatokban játszanak Spanyolországban, de tényleg csapatként nagyszerűen működtek, úgyhogy, ahogy említettem, én az angoloknak szurkoltam, viszont nagyon jó volt látni ezt a spanyol csapatot futballozni, mert tényleg minden egyes poszton nagyszerű játékosok vannak.
3: Az 5-7-esre duzzasztott torna és a 48 csapatos lebonyolítás neked összességében hogy tetszett, mint profi labdarúgó?
4: Igen, nagyon sok kritika érte ezt a bővítést ugye a világbajnokság előtt, de megmondom őszintén, hogy én nagyon örültem neki, és azért örültem neki, mert nagyon sok olyan ország és csapat volt a világbajnokságon, aki ezáltal meg tudta mutatni önmagát, nagyon sok a játékos, aki meg tudta mutatni önmagát. Igazából egy nagyon jó példát tudok kiragadni, ha megnézzük a Vozinjának a történetét, akit ugye senki nem ismert a világbajnokság előtt, és jelen pillanatban, ha jól tudom, akkor az egyik legnépszerűbb labdarúgó lett a közösségi médiákban, úgyhogy tényleg ezért is szép a labdarúgás, meg ezért is jó az, hogy tényleg több csapat lehetett, mert nyilván amellett, hogy ott vannak a nagy sztárországok és labdarúgó országok, amellett vannak olyan kisebb csapatok is, akik ezáltal meg tudják mutatni magukat a világnak.
3: Kapu Tiborral beszélgetünk a Formula 1-es Magyar Nagydíj pedokjában. Kezdjük azzal, hogy milyen élmény itt lenni a világ legnagyobb autóverseny sorozatának a színfalai mögött.
5: Hatalmas nagy élmény, köszöntök minden hallgatót. Nekem első alkalom, hogy itt lehetek, és hát nagyon remélem, hogy majd minél többen megtapasztalják ezt majd rajtam kívül is, mert az, amikor az ember itt végigsít a pedokban, és látja, hogy micsoda hatalmas kamionok, és micsoda elképesztően exkluzív környezetben fogadják itt a látogatókat, és a sportokat, és a csapatokat, az tényleg lenyűgöző, úgyhogy számomra hatalmas élmény.
3: Szoktad-e követni egyébként a sorozatot, akár ilyen alkalmi nézőként, akár rendszeresen fogyasztod-e?
5: Alkalmi nézőként, ez most már jó ideje jellemző rám, ugyanaz, ami szerintem sok mindenki másra, hogy a vasárnapi ebéd után meghallgatjuk, hogy megnézzük az első kettő kört, aztán az ümmögésre alszunk, mint az egyetlen pihenő nap általában a hetemben, de gyerekként ezt én nagyon-nagyon követtem, hogy én még a Schumacher érából származom, nekem ő a nagy kedvencem volt, aztán mostani sorozatból is, és itt a felvonultatott pilótákból is az öregebbeket, Alonsót és Hamiltont ismerem, a többiek, a legújabbakat már igazából nem is, megmondom őszintén, úgyhogy nem én vagyok a legfeketővesebb Forma 1 rajongó sajnos manapság, de hatalmas élvezettel fogom nézni egyébként ezen a hétvégén is.
3: Amikor a Schumacher érában mondjuk elképzelted, hogy nézhet ki egy ilyen hétvége, mit csinálnak a versenyzők, hol sétálgatnak, akkor az nagyjából ilyen kép jött a fejedben?
5: Nagyjából ilyen, de engem meglep nagyon, hogy most mennyire közvetlenül itt minden. Ugye most bejöttünk ide a pedokba, és nekem elmondták itt a kolléganők, akik fogadtak minket, hogy ezen a napon az ember 1-2 óra alatt 5-10 pilótával simán találkozik itt a színfalak mögött, és látszik, hogy itt nagyon-nagyon sok az ember, még így is, sok média, sok csapat tag, sok olyan ember, akinek is felajánlották ezeket a jegyeket mindenféle indokokból. Úgyhogy nekem a közvetlensége, megmondom őszintén, nagyon-nagyon-nagyon meglep, de az ember, amikor belép ide, akkor egyből átérzi ennek az egésznek a milliójét, egy nagyon-nagyon elfogadó és családias közeg.
3: Az űrutazásod előtt nagyon komoly fizikai felkészülésen mentél keresztül, és hát az autóversenyzők olyan G-hatások érnek, ami talán nálatok is, még űrhajósoknál is már számottevő dolog. Az ilyen fizikai felkészültséget tekintve mekkora hasonlóság mondjuk abban, amit te, mint hivatásként választottál, a között, amit a pilóták csinálnak nap-innap?
5: Van hasonlóság, de van sok különbség is. Erről nagyjából egy órát tudnék beszélni. A G-hatások nagyon hasonlóak, annyi különbséggel, hogy nekünk úgynevezett GX hatásunk van, tehát egy tengelyen történik a mi G-behatásunk, tehát gyakorlatilag az erő, az a gyorsulás, ami rajtunk történik, az belesüppeszt minket az ülésbe is, kész. Egy Forma 1-es pilótánál ez komplikáltabb, hiszen ott a kanyarokban az Y irányban, tehát váltól válig szintén van egy erőhatás, amiknek náluk a nyakuknak nagyon kell küzdeni, legalábbis az ellen. A mi esetünkben ez nincsen egyáltalán. Ugye, és a harmadik a Z irány, ugye a fejtől lábig, az pedig a vadászpilótáknál érvényes, amikor manővereket húznak, ez nálunk szintén nincsen. És ennek megfelelő igazából a felkészítés is. A Forma 1-es pilótáknál a kardió sokkal-sokkal fontosabb, mint bármi más. És ugye ezek a nyakedzések. Én nekem az egyik személyedzőm az űrutazás előtt, ő szintén foglalkozik Forma 1-es pilótákkal, és MotoGP pilótákkal, és sok mindenki, Márquez fivérekkel szintén. Ő azt mondta, hogy gyakorlatilag minden egyes Forma 1-es pilóta így kérése bármikor meg tudna csinálni egy Ironman-t, olyan fizikumuk van, és olyan kardiójuk, hiszen ez a kardió, amikor az embernek tényleg a tüdeje erejével kell küzdeni ezekkel a G-erőkkel, az elképesztően fontos. A mi esetünkben maga a felkészítés azért picit komplexebb, mert nekünk nem csak a felbocsátásra és a visszaérkezésre kell gondolnunk, ahol igazából ugye nagy G-erők történnek, hanem magába az űrben való tartózkodásra, ahol nekünk jóval több izom kell, hiszen azokban az izmokból fogunk elveszteni az űrutazás végére. Úgyhogy van hasonlóság, így lekerekítve azt mondanám, hogy a felébedő G-erők vagy az ébedő G-erők egy Forma 1-es pilóta esetén komplexebbek, nekünk pedig maga az utazás jellege, tehát a felbocsátás, aztán ugye nulla gravitációs, aztán visszaérkezés, annak a jellege miatt pedig a felkészülés komplexebb.
3: Talán nem túlzás azt mondani, hogy sok sporteseményen megfordultál az elmúlt egy évben vendégként, a különlegesség is kellene, ez hol helyezkedik el?
5: Ó, tehát biztos vagyok benne, hogy a tején. Sokat kellene gondolkodnom, én nagyon büszke vagyok minden válogatott meghívásomra, egy ilyen futball és főleg kosárlabda, én inkább kosaras háttérrel rendelkezem.
3: Meg vívó.
5: Meg vívó versenyek, pontosan így van, úgyhogy, és sok barátságot is kötöttem ugye ezen versenyek során, úgyhogy főleg egyébként tényleg a vívóknál, úszókkal szintén jobban voltam, mert az meg a felkészülésem során volt. Na mindegy, szóval ezt a közeget én nagyon-nagyon szeretem, része volt az életemnek eddig is, családomnak szintén, vagy a családi életben szintén, úgyhogy ilyen szempontból én minden ilyesmi rendezvényen hatalmas szeretettel veszek részt, de a különlegesség is skálán, hát tényleg csak így körül kell nézni a padokban, most nyilván egy rádióban ezt nehezebben érezhető, de ez abszolút a tetején van.
3: Bereznai Dániellel, e-sport versenyzővel beszélgetünk itt a Hungaroring padokjában, a 40 éves Hungaroring padokjában. Milyen újra itt lenni, magyar nagydíj, nyilván számunkra ez az év legfontosabb versenye.
6: A Hungaroring 40 éves, de a padok nem, amúgy idén lett teljesen kész az etéri felújítás itt a célegyenesben, és remek a pálya, mindenki elismerően beszél róla a csapatból, szóval ez szerintem mindenképpen büszkeséggel töltheti el az összes magyart, meg az összes érdeklődő helyszínre kilátogatót. Rengeteg ember van már korán reggeltől.
3: Itt a kerek évszám miatt azért több idő jut a nosztalgiázásra. Neked személy szerint ez hányadik magyar nagydíjat, és van-e mondjuk valami személyes emlék, ami kiemelkedik?
6: A Covid évek körül kihagytam néhány magyar nagydíjat, de 2018 óta minden magyar nagydíjon itt vagyok, amióta aktívan e-sportolok azóta. Amíg nem is az egész hétvégére, de legalább bizonyos részére kaptam meghívást. Csapatomtól volt, ugye Hungaroringtől, és ez nagyon megtisztelő. Személyes élményem nagyon sok van a magyar nagydíja, de talán a legnagyobb élő élmény az 2021 Esteban Okon győzelme. Ott azt a célegyenesből néztem azt a legendás rajtot, amikor csak Hamilton maradt a rajtrácson, és aztán a legendás Hamilton Alonso csatát is élőben figyelhettem meg, ami szerintem az elmúlt évek egyik legjobb futama volt, és alpinos futamgyőzelem ráadásul, ami szintén közel áll a szívemhez így, hogy most ezeket a színeket képviselem.
3: Ha már Hamilton a kettes kanyar most már hivatalosan is az ő nevét viseli, hiszen a kanyarok most már nevet kaptak, nem csak számot. Nyilván a Mansell és az Alesi kanyar az eddig is a köznyelvben élt, de van itt Budapest a kanyar kombinációkat tekintve. Mit gondolsz ezekről az elnevezésekről?
6: Jó, frissíteni kell, nem élhetünk örökre a múltban.
3: Térjünk rá egy kicsit a te versenyzői karrieredre, hiszen hosszú évek után nem jött ki új Formula 1-es játék az idei szezonban, csak egy az előzőt frissítették, az előző évit. Ez rátok nézve mit jelent, és az előző szezonodat hogyan értékeled?
6: Annak ellenére, hogy frissítették ezt a játékot, szerintem nagyobb a változás, mint néha egy új játék esetében, ugyanis a szabályrendszer változását azért lekövették. Nekünk is sokat kell menedzselni az energiát és liften kurszolni, és sok ismeretlent vett fel. Nem tudjuk, hogy ehhez ki hogy alkalmazkodik majd, de simán lehet, hogy felfordul a mezőny, lesz nagyon sok új név. Én nem szeretem, de remélem, hogy tudok hozzá alkalmazkodni addig, amíg kell, mert az nem kérdés, hogy motivált vagyok, hogy még sok évig versenyezzek. Az előző év nagyon jó lett, másodikok lettünk a csapatbajnokságban, amit a szezon elején aláírtunk volna, és a csapattársam megnyerte az egyéni világbajnoki címet, amit az én segítségem nélkül nem nyerhetett volna meg, ugyanis mindössze egy darab pozíció múlott a címe, és ott például az utolsó futamon a Budabinon se elengedtem, átadtam neki egy győzelmet Amerikában, és ráadásul kitereltem egy versenyzőt, és így tudott egyáltalán a harmadik helyről az első két helyre feljönni, és így vezettük a versenyt, Belgiumba is pozíciót cseréltünk. Csomó ilyen pillanat volt, amikor önálló pontokat áldoztam fel az ő sikeréért. Ezt meg kell tenni, ő is megtenné fordítva, mert itt elég nagy szigor van az e-sporton belül, hogy mind a két bajnokságot maximalizáljuk, és az egót tegyük félre. Az egyéni sikerült, a csapatról egy picit lemaradtunk, nyilván teljesítettem volna néhány ponton jobban, de a mezőny második legidősebb versenyzőjeként szerintem azért nem kis dolog a top 10-be folyamatosan helytállni. Elmögött kemény munka van, és én mindent megteszek, hogy ezt a teljesítményt fenntartsam, növeljem, alkalmazkodjak a fiatal generáció által szabott új kihívásokhoz.
3: Mikor lesz a következő megméretés, és hogyan
6: jövőre
3: nézkedik?
6: Kezdődik az új szezon majd jövőre, csak az F1 26-tal, de most a nyáron nem kell nagyon foglalkozni ezzel, szerencsére.
3: Hogy látszik az új szabályrendszer, visszatérve a végéhez, közeledve egy kicsit a valódi Formula 1, de a pályán történő versenyzése megszoktad
6: már? Az új szabályrendszer borzalmas. Én nagyon remélem, hogy hamar eltelik ez a 4 év, mert ez számomra nem autóversenyzés, és szembe megy az autóversenyzés DNS-ével, genetikájával, és én soha nem lennék képes arra, hogy megöljek a sportot, csak azért, hogy néhány ember potenciálisan jobban szórakozzon, de amúgy a nézettségadatokban nem látom úgy, hogy annyival jobban szórakoznak.
3: Mészáros Sándorral beszélgettünk, aki hosszú évek, évtizedek óta meghatározó szereplője a száguldó cirkusznak, olyannyira, hogy minden verseny hétvégén ott van a mezőny tagjával együtt. Kezdjük a Magyar Nagydíjjal. Milyen újra itthon lenni, és azt látni, hogy a paddock Magyarországon telik meg élettel?
7: Fantasztikus, ez minden évben nagyon-nagyon különleges. Ez lehet, hogy egy kicsit klisének ad, de ez tényleg így van. Itt nekem az életem teljesen más ezen a hétvégén, mint egy bármelyik másik verseny hétvégén. Nagyon jó érzés azt látni, hogy azok az emberek, akikkel együtt utazunk Ausztráliától a szezon végéig, legyen az bárhol is. A szezon három futam ugye idén valószínűleg nem Abu Dhabiban lesz. Nagyszerű érzés azt látni, hogy ezek az emberek itt vannak, a mi hazánkban vannak, és jól érzik magukat. És innen tényleg kivétel nélkül izgatottan érkezik ide mindenki, és nagyon jó érményekkel távoznak.
3: És ha jól tudom, a csütörtöki napon elég exkluzív interjúkra is volt lehetőséged. Mi az, amit ebből el lehet árulni a nyilvánosságnak? Kikkel tudtál beszélni?
7: Ez egy egész cunami, interjú cunami volt, ami csütörtökön a nyakamban szakadt. Shintaro Oriharával kezdtem, a Honda főmérnökével. Arról beszélgettünk, hogy milyen is lesz ez az új motor, ami majd Zandvoortban debütál. Tele van reményekkel, de nyilvánvalóan nem elég bátor ahhoz, hogy túlságosan optimista legyen, mert túlságosan sokat csalódtak. Azt mondta, hogy annál biztosan jobb lesz, mint amilyen most, de hogy mennyire lesz jó, azt majd meglátjuk. Aztán folytattam a sort régi jó barátommal, Checo Perezzel, aki ugye visszatért az idei évben a Cadillac-kel. Összegeztük egy kicsit a szezont, hogy mik a tapasztalatok, mennyire élvezi azt, hogy egy ilyen új szervezet részeként versenyez. Tele van ő is optimizmussal, meg bízik abban, hogy lesznek majd olyan fejlesztések, amik lendületbe hozzák a szekerüket. Aztán következett az életem órája. Gyakorlatilag egy óra leforgása alatt jártam George Russellnél, Mattia Binottónál és Max Verstappennél. Ez mind a három egy az egyben interjú volt. Russell hisz abban, hogy harcban lehet a világbajnokságért, ez volt a legfontosabb üzenete. Az volt az apropója egyébként ennek az interjúnak, hogy annak idején, amikor az első tesztjét bonyolította, az itt volt a Hungaroringen Forma 1-es autóval, és az ebédszünetet azt együtt töltöttük el. Az volt az első Forma 1-es interjú Russellnek, azóta van vele emberi nexus, és ezt ő mindig nagyon tiszteletbe tartja, ezért történt most ez az interjú például. A Verstappen pedig, amit én kihallottam a beszélgetésünkből, az, hogy a Red Bull az állomásai. Tehát rengeteg pletyka, rengeteg spekuláció volt itt az elmúlt hetekben, hónapokban, de maradni fog a Red Bull.
3: Hogy kezdődött a te kapcsolatod a Formula 1 világával? Mert azért az nem mindennapos történet, hogy valaki Magyarországról eljut a világ egyik legrangosabb sorozatába.
7: Azt szoktam mondani erre, hogy én az anyatejjel szívtam ezt magamban. Az édesapám nagyon-nagyon rajongó volt, már a 70-es évek közepén. Amikor én megszülettem 1980-ban, gyakorlatilag az anyatejjel szívtam ezt magamban. Az anyukám elmondása szerint az anya meg az apa után a harmadik szavam az volt, hogy Lauda. És ezt később el is mondtam neki, Niki Laudának. Aztán nyilvánvalóan ez állt az érdeklődésem középpontjában, és amikor beköszöntött az internet korszak, az volt egy fordulópont. Olyan 16 éves koromban éreztem először a hívó szót, hogy én szeretnék ebben valahogy részt venni. Fogalmam sem volt akkor Szabolcs megyében, Balkány módon, hogy ez hogyan lehet lehetséges, de arra rájöttem, hogy van egyfajta lexikális tudásom, meg ez állt az érdeklődésem középpontjában. Aztán az internet korszak beköszönte volt az, ami megváltoztatta a helyzetet. Készítettem magamnak egy weboldalt, amiről akkor még fogalmam sem volt, hogy ezt egyszer blognak fogják hívni, mert akkor még nem léteztek blogok. HTML-t megtanultam, hogy kell ilyen basic weboldalt csinálni, és oda elkezdtem föltölteni a saját dolgaimat, a saját véleményeimet, a saját meglátásaimat. Aztán egy napon kaptam egy e-mailt egy akkor induló portáltól, az volt az első lehetőség, hogy nyilvánosság számára írhattam. Aztán ez így ment ebben a kezdeti internetes korszakban, ez, hogy online-ra írkáltam, aztán kaptam egy lehetőséget a legnagyobb nyomtatott laptól, az Autosport és Formula magazintól, hogy nem lenne kedvem oda csinálni azt, amit csinálok. És akkor ez volt olyan 2003-4 körül. Az első feladatom az volt, hogy a pilóták értékelését kellett írni, ezeket a másfél soros dolgokat, meg egy lepontozni őket, tehát a legbüszkébb embernek éreztem magam a világon. Aztán utána megkaptam azt, hogy a versenytudósításokat, meg az elemzéseket is én írtam. Aztán 2006-ban jöhettem először úgy, mint akreditált újságíró a Magyar Nagydíjra, tehát 20 éve. Csak először csak a Magyar Nagydíjra kerültem, a kezdeti években 2006-7-8-ban, aztán 9-ben kimozdultam. Azt éreztem akkor, hogy már van elég tapasztalatom ahhoz, hogy megpróbáljam külföldön is, hogy milyen is ugyanezt csinálni ott. Aztán elmentem Belgiumba, elmentem Olaszországba, meg jártam Monakóban, meg Barcelonában abban az évben. Ezt ugye magamnak kellett összelegóznom, ezeknek az utaknak a hátterét, de rengeteget tanultam belőle. Aztán elkezdtem minden évben egyre többre menni. Ez odáig fajult, hogy 2018 végén azt mondta a Nemzetközi Automobil Szövetség, akkor sajtóosztály, hogy elég volt már ebből, hogy két hetente kopogtatok az ajtón, hogy kellene az akkreditáció, elegendő versenyem van, elegendő tapasztalatom van, úgy látják, hogy van kellő hatásom is a magyar Forma 1-es közegben, meg nem csináltam semmi olyat, ami miatt ne lehetne felajánlani nekem a permanens akkreditációt, amit az elmondásuk szerint magyar újságíró még nem kapott korábban. Úgyhogy ez kezdődött 2019-ben, utána jött a covidos időszak, azt egy nehéz időszak volt, akkor is tudtam versenyre menni, bár akkor nagyon erős létszámlimit volt. Itt például 2020-ban a Magyar Nagydíjon én voltam az egyetlen magyar újságíró. Abban az évben tudtam még menni Imolába, oda kaptam behívót az FIA-tól. 21-ben még mindig létszámlimit volt, de akkor megint sok versenyre mentem. Aztán eljutottam odáig, hogy az idei évet már a Formula mellett az egyik legnagyobb globális játékos, a Racing News 365 kötelékében kezdtem meg vezető tudósítóként.
3: 40 éves a Hungaroring, a 41. Magyar Nagydíjon ülünk és beszélgetünk. Neked ez a számláló hol tart? Hány Magyar Nagydíjad van, és van-e valami különleges élmény, ami kiemelkedik az összes többi közül?
7: Kettőt hagytam ki összesen. Egyszer, amikor 87-ben a húgom született, egyszer meg valaki meghalt, valami hozzátartozónk, és emlékszem rá, hogy még akkor is kiskölyök voltam, és nagyon bosszus voltam, hogy miért nem lehet ez később, mert így kimarad a Magyar Nagydíj. Tényleg így ott emlékszem rá, hogy ott fortyogtam, hogy ott Magyar Nagydíj van, és ott kellene lennünk. Ez a kettő van, ami kimarad. Élmény, nézd, nagyon nehéz. Minden egyes Magyar Nagydíj egy élmény. Tehát szó szerint, amikor még jegyvásárló szurkolóként jöttem, az is egy élmény volt, amióta akkreditált újságíróként jövök, az is minden egyes alkalom. Itt valami mindig történik, ami emlékezetessé teszi. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mi van itt Magyarót környékén, meg itt a három forrás völgyében, de ez egy olyan hely, ahol mindig történik valami olyan, ami örökre emlékezetessé teszi. Például ez az a hely, ahol először aludtam. média centerben, sajtóközpontban, mert 2007-ben, amikor volt ez az Alonso Hamilton feltartósdi a box utcában, akkor olyan hosszúra nyúlt a döntés a sportfelügyelőknek a tanácskozása, hogy én nem is tudom, ami éjjel 3-kor született döntés, és én nem akartam elmenni. Mondom, most van lehetőségem rá, hogy tűz közelben legyek, én ezt megvárom. 4-en maradtunk itt összesen. Abban én voltam az egyik, és az asztalon aludtam. Ez egy emlék.
3: Befejeződött a Hungaroring felújítása, és te közelből ismered az összes versenypályát, pedokot. A magyar nagydíj ezzel a megújult külsővel hol helyezkedik el a versenynaptár? 24, vagy éppen amennyi lesz állomása közül?
7: Én nem kötörfalazok, szerintem top 3-as világviszonylatban. Top 3-as, ugye azok a helyszínek, akik ilyen nagyon-nagyon fényűző dolgokat csinálnak, azokkal nem lehet konkurálni, mert végtelen a büdzsé. Ez az ország, Magyarország kitett magáért, amennyire csak ki lehetett tenni, én azt gondolom, hogy ezt nagyon nagyra értékelik a sportági vezetők is. A csapatfőnökökkel napi szinten beszélgetek, mindenki azt mondja, hogy lélegzetelállító, amit itt kaptak. Most jövök, Flavio Briatore-nél voltam egy exkluzív interjún, azzal kezdte, hogy ez valami őrület, ami itt van. Én imádom. Most már végre tényleg, ugye tavaly még azért tavaly adták át az épületet, de akkor még nem volt belakva. Ugye most már neki is voltak dolgai, megbeszélésekre kellett menni, jobban körbe tudott nézni azt, mondta, hogy ez káprázatos, ami itt van. De mindenhonnan ezt hallom. Más versenypályák képviselőitől, ahol járunk a világban, mindenütt azt mondják, hogy ez káprázatos, amit ide jönnek tanulni, hogy kell ilyet csinálni.
3: Magyar újságíróként tényleg történelmet írsz azzal, hogy mennyire benne vagy ebben a közegben. Mennyi idő volt, amíg a pilóták, a csapatfőnökök elkezdtek megszokni, és amíg eljutottál oda, hogy most már napi szinten beszélsz velük?
7: Ez egy olyan átmenet, amit nagyon nehéz megmondani, hogy mikor volt az a pont. Nagyon sok olyan versenyző van a jelenlegi mezőnyben, akit például gokartos kisgyerekkora óta ismerek. Van olyan versenyző a mezőnyben, akinek segítettem is ahhoz, hogy lehetőséghez jusson, akár a junior szériákban, akár már itt a Forma 1-ben, hogy jobb tárgyalási pozícióba kerüljön, vagy éppen kapcsolatot építeni, hogy megismerkedjen azzal, aki majd később oda tudott hatni, hogy ő ott lehetőséget kapjon. Nehéz ezt megítélni. Az idő az nagyon-nagyon fontos. Az, hogy mennyi időt töltesz itt el, illetőleg az, hogy az ember megbízhatónak bizonyuljon. Ez a két tényező az, ami lehetővé teszi azt, hogy elfogadják az embert. Sokan vannak itt, akik régebben itt vannak, mint én, de nem feltétlenül tudtak olyan pozícióba helyezkedni, mint amit én foglalok el jelen pillanatban. Az, hogy ennek mi az oka, hát ezt tőlük kéne megkérdezni. Én tudom, én élem, én az vagyok itt a pedokban is, aki a mindennapi életben vagyok. Én azt adom, aki én magam vagyok.
3: A szezon felénél járunk, a nyári szünet előtti utolsó napokban. Egyrészt úgy tűnik, hogy ennek a hangulat azért a pedokon is érezhető, meg a pilótákon. Másrészt pedig azért itt vannak jelek, ilyenkor szokott beindulni mindig a pilótakering, az átigazolási pletykák, és most ugye a naptárra kapcsolatos kérdések is ott lobognak a Forma 1 feje fölött. Mit érzékelsz? Mennyire más a hangulat, mint mondjuk a szezon kezdetén, vagy mondjuk ahhoz képest, ami ilyenkor a szezon felénél megszokott?
7: A szezon kezdet az ugye mindig pesgő, a nyári szünet előtti utolsó versenyen, meg mindig picit olyan, mint az utolsó nap a iskolában a nyári szünet előtt, hogy igen, ezerre rajta vagyunk azon, ami a pályán történik, meg a feladatunkon, de azért már félszemmel azon arra tekingetünk, hogy akkor mit tartogat a következő néhány hét, amikor ugye pihenni kell. Ez megvan most is, mindenkin ezt érzem. Rengeteg olyan történetszál van a színfalak mögött, amik viszont mozgalmassá teszik ezt a hétvégét, nem csak a pályán, hanem azon kívül is, ugye utaltál pilóta piacra. Én azt gondolom, hogy azt, amit a Verstappen mondott a sajtótájékoztatón, meg amit az interjúban is hallottam tőle, én azt gondolom, hogy ez a kérdés eldőlt. Én néhány héttel ezelőtt írtam a Racing News-ra egy jegyzetet, abban azt vizionáltam, hogy eznek a magyar nagydíj környékére a helyére kell kerülnie, úgyhogy egy picit boldog vagyok, hogy ez valóban így alakult, hogy úgy tűnik, hogy most már azért elkönyvelhetjük azt, hogy ő marad ott, ahol van. Más területen is vannak nagy kérdések. A háznál az Okon kér, magyar nagydíj győztes Esteban Okon jövője kérdéses. Én azt gondolom, hogy ezen a hétvégén meg fogja kapni a elbocsátó szép üzenetet, ami arról szól majd, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését a szezon végén. Látok rajta némi stresszt, ezt ő próbálja palástolni, meg már ezerrel azon van, hogy milyen irányba tudna mozdulni. Vannak ezek a kis csipetkék, amiken azért ezt akkor tudod értékelni, amikor benne vagy, és tudsz olvasni a mozgásokból. Ki kivel, merre megy, kivel beszél, mikor beszél, ebből nagyon sok mindent ki lehet. Most olyan az ember ilyenkor, mint egy nyomkereső Indián.
3: Még egy fontos téma az új szabályrendszer, amely idén debütált, és hát az első néhány hétvége talán lehet kaotikusnak nevezni, hogy a versenyzők reagáltak rá, a nyilatkozatok. megnyugodtak egy kicsit a kedélyek, és a szurkolók hogyan fogadják a különböző helyszíneken, mert az elmúlt években a Formula 1 mindenhol nagyon népszerű volt. Ez változott-e bármit, ahogy az új szabályrendszer hiányosságai kiderültek?
7: Láttad a tribünök egyet, a cél egyet? Fullon volt?
3: Igen.
7: Meg fullon lesz a hétre is. Ehhez nem nagyon van mit hozzáfűzni. Nyilvánvalóan ez még annak a hatása, hogy milyen volt az előző szabályrendszerek az utolsó éve, mert hát ezeket a jegyeket nem márciusban már váltották meg, a Hungaroring már tavaly decemberben telt házas volt, tehát meg más helyeken is így van. Nyilván volt egyfajta, én azt szoktam mondani mindig, hogy az újtól mindig fél a közösség. Tehát az mindig egy kicsit rossz, egy mindig egy kicsit ilyen, nem fogadja el a közeg azonnal a változást. Attól divat félni, divat rettegni tőle. Nyilvánvalóan ez egy merőben más, amihez hozzá voltunk szokva az elmúlt évek során, viszont ennek is megvan a maga szépsége. Akik esetleg elmarasztalják, és azt mondják, hogy ez nem jó, nekem arra ez az szokott a válaszom lenni, hogy értsük meg azt, hogy de legalább lehet rajta változtatni. Ez a szabályrendszer úgy lett kialakítva, hogy lehet rajta konfigurálni, lehet rajta variálni. Az előző szabályrendszer ezekkel a ground effectes autókkal az elkészült a Ross Brown irányítása alatt, aki mielőtt azok az autók debütáltak, fogta pipáját, kalapját, távozott, magára hagyta a gyermeket, és nem lehetett rajta változtatni semmit. Azok a hatalmas nagy batár autók voltak, amikkel nem lehetett esős időjárási körülmények között versenyezni, meg meglehetősen egyhangú versenyzést produkált. Ehhez képest igaz, hogy ez vannak meglehetősen mesterséges elemei a jelenlegi versenyzésnek, de legalább lehetett úgy csiszolni már most, hogy egy fokkal jobb lett a helyzet, és ugye tudjuk azt, hogy a tervek már beletek jelentve, hogy fogják ezt finomangolni 2027-re, meg 2028-ra, aztán pedig majd jön egy merőben más szabályrendszer. Én azt gondolom, hogy változott a Forma 1, merőben más a Forma 1, de továbbra is világszínvonal.
2: Kreisz Bálint összeállítását hallották.
8: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
9: Van, utána jött.
10: Atya, örökség. Hol van? Sehol.
9: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
11: Filmek Jókai Mór regényeiből.
9: Nőr megyek a várokhoz.
11: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
12: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
11: Vasárnap 20 órától az M1-en.
8: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
13: A Moson-Magyaróvár kézi csapata az élvonalban indulhat, tovább apadt a Duna a rendkívüli szárazság miatt. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
8: Sporthírek.
13: Ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Feladata a nemzeti csapat formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról. A technikai igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el. Megműtötték Rodri hátát, de a Manchester City és a világbajnok spanyol labdarúgó válogatott csapatkapitányának nem kell sok időt kihagynia. Klubjánál egyenlőre nem közölték, hogy mennyi ideig nem számíthatnak az aranylabdás középpályásra, csupán annyit jegyeztek meg, hogy kisebb beavatkozásra volt szükség, és rövid rehabilitációs időszak előtt áll. A 30 éves Rodri térde 2 éve súlyosan megsérült, azóta szinte folyamatosan egészségi problémákkal küzd. Megkapta az engedélyt, így az élvonalban indulhat a Moson-Magyaróvár női kézilabda csapata. Az elsőfokú döntést követően klubunk minden szükséges dokumentumot benyújtott, és a hiánypótlási folyamat során maradéktalanul teljesítette a licenc szabályzatban előírt feltételeket. Írja a Facebook oldalán a klub, amely így a 2026-27-es kiírásban is az élvonalban szerepelhet. A honvédos Hofer Bianca és a ferencvárosi Tölgyesi Flóra nyerte a női kajakpárosok 500 méteres szegedi pót válogatóját, így a fiatal kettős indulhat az augusztus végi felnőtt gyorsasági kajakkenu világbajnokságon Poznanban.
8: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
13: A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, emiatt a Paksi atomerőműben ma estétől a 3-as blokk teljesítményét is csökkenteni kell. Az MVM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tegnap hangsúlyozta, az ország energiaellátása az atomerőmű teljesítmény csökkentése ellenére is biztonságban van. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a szén-dioxid kvótaadó, ugyanakkor megduplázzák a levegő terhelési díjat, és tervezik Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályozásának megalkotását is. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszkij szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő, három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Közlekedés. Az M0-ás autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalán Vecsésnél baleset miatt 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra. Időjárás. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Nagyobb tavaink vize 24-25 fokos. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 7 perccel múlt fél 9 a mikrofonnál, Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Az elmúlt fél órában már hallhattak interjúkat a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíjról, ám olyan sok sportoló járt kint az eseményen, hogy még mindig van mit felidézni. A következő percekben is érdemes lesz minket hallgatni, hiszen olimpiai bajnok és olimpiai érmes is járt kint a Hungaroringen, de megszólal nálunk úszó, triatlonista és Magyarország egyik jelenlegi minisztere is. A riporter továbbra is Kreisz Bálint.
3: Szalai Fannival beszélgetünk, aki nem csak triatlon felnőtt világkupa győztesnek mondhatja magát, de már Red Bull sportolónak is, és itt vagyunk a Hungaroring pedokjában. Milyen élmény volt ez a garázslátogatás, amin voltatok?
15: Nagyon jó élmény volt, már mindig is nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen így a színfalak mögött egy Forma 1-nek a rendezése, főleg itt a Red Bullnál, úgyhogy nekem nagyon tetszett minden, és tényleg betekintést kaphattunk ugye színfalak mögé, úgyhogy tök érdekes volt látni test közelből az autókat, meg a kerekeket, meg így mindent, úgyhogy nagyon, nagyon tetszett.
3: Már két nap eltelt azóta, hogy Isaac Hadjar bejelentette neked a sapkával, hogy a Red Bull sportolója lett, és sikerült így feldolgozni ezeket a történteket?
15: Úgy őszintén még annyira nem, mert ugye egyből utána utaztunk versenyre, úgyhogy egy kicsit így kell egy pár nap még, de talán így most kezdem így feldolgozni, hogy tényleg benn vagyok a Red Bull csapatában, úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Főleg az is, hogy Isaac adta át, ez itt nagyon nagy élmény volt számomra, úgyhogy tényleg most lesz egy pár napom, hogy feldolgozom az eseményeket, mert most jön egy ilyen pihenősebb időszak a versenyzésembe, de tényleg nagyon, még egy kicsit mindig így sokkos állapotban vagyok, hogy Red Bull atléta lettem.
3: Hogy sikerült a verseny, még a karodon ott van a rajtszámnak a nyoma, hogy élted meg?
15: Igazából nagyon jó, bár kicsit stresszes volt az eleje, mert kicsit késett a repülőnk, meg kaptam egy büntetést sajnos, mert nem nagyon találtuk meg az épületben, hogy hol volt a briefing, mert nem volt kijelölve, segítséget meg ott a szervezőktől nem nagyon kaptunk, úgyhogy így egy 10 másodperces büntetéssel kezdtem az úszás után. Sikerült szerencsére fejbe leküzdenem ezt, mert már ugye előtte nap megtudtam, hogy van egy büntetés, ami vár rám, úgyhogy igen, de jó volt egyébként, jól sikerült az úszás is, igyekeztem minél előbb kijönni. A futás is nagyon szuper volt, most nagyon jólnak éreztem a futás, és a bicikli pedig együtt haladtunk a többiekkel, úgyhogy nagyon szuper volt.
3: Sokat változott veled a világ az elmúlt két hónapban, talán lehet ezt mondani. Az álmaidat éled egyértelműen ebben az időszakban?
15: Igen, nekem ez egy nagyon nagy álmom volt. Kicsi korom óta, hogy Red Bull sportoló legyek, és igazából ez így tényleg minden napot volt velem, hogy egyszer el tudjak érni arra a szintre, úgyhogy most tényleg így ezt élem.
3: Kiemelt helyre fog kerülni ez a sapka, hogy minden nap emlékeztessen a céljaidra és azokra a dolgokra, amiket elérhetsz?
15: Biztos. Az éjjeli asztalomon volt, amikor megkaptam. Jobbra is néztem, hogy tényleg igaz-e. Kiemelt helyre kerül, igen.
3: Sárkány Zalánnal beszélgettünk itt a Hungaroring pedokjában. Elég izgalmas óráid lehettek, mert egy garázs látogatón sem vettél részt a Red Bullnál. Milyen élmény volt? Kezdjük ezzel.
16: Elképesztő végre találkoztam az én példaképemmel, mert igaz, én túl sok sportot nem nézek, viszont a Forma 1 az olyan, ami valakinek a foci, valakinek a jéghoki, nekem a Forma 1 volt egész életemben, és a Verstappennel most végre találkoztam, aki a mentalitással és az ő fókusszal és az ő úgymond versenyzési stílussal nagyon illik, úgy gondolom az én mentalitásomhoz. Úgyhogy elképesztő volt, egy nagyon nagy élmény volt.
3: Tudtál neki legalább köszönni, vagy egy-két mondatot váltani vele?
16: Igen, vagy négy kérdésemre is válaszolt, volt egy ilyen meet and greetünk, úgyhogy tökre jó fej volt. Igazából az alapkérdések voltak, tehát hogy megkérdeztem azért a szimulátorokról is, mert mégiscsak szimulátorban sokat szokott versenyezni, sim racinget, úgyhogy, és azt őt nagyon érdekel. Úgyhogy igen, tudtam pár szót váltani vele, és nagyon földhez ragadt csávó, úgyhogy nagyon bírtam.
3: Hanyadik alkalommal jársz ki itt a Hungaroringen, mert ez már a 41. magyar futam, neked ebben nézőként vagy vendégként mennyi jutott?
16: Nekem ez az első, mert mindig ilyenkor vannak a főversenyünk, idén is, ez egyik szemem sír, másik szemem nevet, mert hogy eltolták ugye az Európa-bajnokságot augusztusnak a közepére, ami azt jelentette, hogy így nem, úgymond nem tudtam hamarabb befejezni a szezont, de legalább el tudtam inni a Hungaroringre, úgyhogy idén ez egy kiváltságos alkalom volt, hogy így lehetőségem adatott arra, hogy itt lehessek.
3: Mi az, amit magaddal viszel mindenképp ebből az alkalomból, a példaképeddel találkoztál, ez milyen motivációt ad?
16: Elképesztő, most ugye két hét múlva a párizsi Európa-bajnokságon van, és ez egyszerűen nagyon dobott a motivációban, mert mégiscsak egy olyan négyszeres világbajnokról beszélünk, aki hihetetlen mentalitást mutat nap, mint nap, úgyhogy most motivált vagyok, az biztos.
3: Ha már szoboztad a párizsi Európa-bajnokságot, már csak nagyjából két hét van hátra addig. Milyen célokkal utazol majd ki a francia fővárosba?
16: Igazából megvannak a saját céljaim, az időeredmények azok nyilván megvannak fejben, azokat nem szeretem leszpoilerezni, de megvannak azok is, hogy egyszerűen nyilván 2024-ben sikerült egy két darab bronzérmet elérnem Európa-bajnokságon, és azóta rövid pályán már Európa-bajnok is vagyok, úgyhogy most nagy pályán ideje nem mutatni, hogy mit tudok. Sajnos egy váll problémával küzdök, ami nem segítette a felkészülésemet, de szerintem ki lehet küszöbölni, és sikerült úgymond valamilyen szinten sikeres felkészülés zárnom.
3: Baumgartner Zsolttal beszélgettünk, aki hazánk egyetlen Formula 1-es pontját szerezte mindez idáig. 40 éves a Hungaroring, a 41. magyar nagydíjat rendezik azon a pályán, ahol neked is a király kategóriával a történetet hivatalosan is elkezdődött. Milyen újra itt lenni közel 23 évvel azután, hogy az első emlékek ide kötnek téged?
17: Azóta nem először vagyok itt, ugye 17-18-ban kétüléses programmal itt részt vettünk, úgyhogy igazából majdnem minden évben itt vagyok, az utóbbi pár évet eltekintve, mert nem volt pont alkalmas az időpont, de nagyon tetszik az új infrastruktúra, ezt én tavaly még nem láttam, ez gyakorlatilag abszolút a világ elitjébe tartozik most ez a létesítmény. Mindenhonnan ráadásul ezt hallom, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen szépen megcsinálták. Gyakorlatilag ugye utoljára volt 2003-ban egy nagyobb átépítés, ugye amikor a pályavonalvezetés változott, meg ilyenek. Nekem ez nem ismeretlen helyszín. Tavaly is egy futamon talán kim voltam Szingapúrba. Ugye az elmúlt 20 évben minden évben a Melbourne-i nyitófutamon ott voltam a kétüléses autóval, és nagyon sok az ismerős, ilyenkor mindig találkozunk, vagy volt szerelő kollégákkal, vagy olyanokkal, akikkel korábban más sorozatban együtt dolgoztam, úgyhogy ez mindig egy jó élmény. De aminek kifejezetten örülök, hogy a gyerekeimnek meg tudtam ezt most mutatni, hogy végül is milyen, és most már fel is fogják, nem akár úgy, mint 17-be, 18-ba, hogy milyen helyen és milyen közegbe versenyeztünk annó.
3: Sokat meséltél már nekik a saját élményeidről, a pontszerzésről, a versenyekről, erről a hangulatról?
17: Persze, hát nyilván az volt a kicsúcsosodás, de azért ennek van egy sokkal hosszabb, mélyebb története is, amit egy versenyző egy ilyen úgymond másfél szezon alatt átél a Forma 1 világába, és amihez alkalmazkodni kell, meg kell tudni ugrani lélekben, erőben, szakmailag. Ezek mindig tanulságos beszélgetések.
3: Nyilván a körforgásban benne maradtál, akár így az egy-egy versenylátogatásokkal, de mennyire vagy még rajongója a Formula 1 világának, gondolok itt mondjuk akár az új szabályrendszerre is.
17: Egy picit megváltozott a versenyzés menete vagy tempója, de alapvetően én azt látom, hogy a verseny az izgalmasabb lett talán, tehát nem annyira egysíkú, mint a mi időnkben. A nézőknek látványosabb, nyilván a hang az egy más effektus, de fejlődni kell ezzel az igényel, ugye ez az elektromos hajtás azért egészen elképesztő teljesítményt tudtak odarakni ezeknél az autóknál, úgyhogy nekem maga a verseny és az, hogy vannak izgalmas pillanatok, akár egy egész futam alatt, tehát nem az van, hogy elmegy valaki elől, és biztosan ő nyer, és az idei évben meg kifejezetten azért elég sokrétű az, hogy ki van a dobogó legfelső fokán. Nyilván most a Mercedes dominál, de azért most a Ferrari is oda tud érni, a Red Bull is oda tud érni egy dobogóra, a McLaren, tehát ők nagyon szépen ott osztoznak versenyszínre ezeken a helyeken, úgyhogy ez azt gondolom mindenképp egy jót tesz a sorozatnak.
3: A kulisszák mögötti csillogás mennyit változott az elmúlt 20-25 évben, mert most ezek a pilóták világsztároknak tűnnek, Alonsót volt, hogy biztonsági őrök kísérték, tényleg mint a legfeltettebb személyek.
17: Maga az egésznek az ázsia egy picit még nagyobbra nőtt, ugye sokkal nyitottabb lett ez a belső tér, ugye ez a paddock rész, ugye magával a Netflix sorozatokkal, a szériáival, ugye a különböző évadokkal, úgyhogy mindenképpen egy még nagyobb sztár csináló volt, és most legalább bele is látnak. Picit nagyobbak lettek a motorhome-ok azóta, mióta mondjuk mi itt voltunk abban az időben. Akkor is volt már a Ferrari-nak, meg a nagyobb csapatoknak hasonló, de ugye akkor az első kiemelkedő, ugye a 2000-es évek vége fel, amikor a Red Bull megcsinálta az Energy Station, ugye ebből ez már a második generáció, nem az első generációs, amit akkor terveztek, de nagyon sok vendéget kell neki kiszolgálni, akár a paddock klubból, akár különböző partnert cégektől, szponzoroktól, úgyhogy ez elengedhetetlen, és mellette persze a csapatot is. De ugye ez Európában igaz ennyire, ugye ahol ezt versenyhétvégéről viszik a tengeren túlon, azért teljesen egy picit bensőségesebb az egésznek a fölállítása.
3: Nádas Bencével és Tótka Sándorral beszélgettünk, akik egy igazán különleges programba vettek részt az elmúlt órákban, többek között az Alpin pilótái is. Itt eveztek, kajakkenúztak nálatok egy VR gépen. Milyen volt ezt kipróbálni és megmutatni két Forma 1-es pilótának, hogy milyen a ti sportágatok, Bence?
18: Hát óriási élmény volt, egyrészt azért, mert Gaslynak a pályafutását azt végigkövettem, szurkoltam neki, és nagyon bízom benne, hogy fog még azért győzelemért harcolni. Úgyhogy jó érzés volt, hogy mi is taníthatunk nekik valamit. Ez nekem egy óriási élmény, úgyhogy én ma már valami naggyal a zsákba megyek haza.
19: Önmagában Forma 1-es pilótákat találkozni szerintem hatalmas dolog, hiszen mégis ez a szágódó cirkusz annyira be van nekik osztva az idejük, hogy megtisztel, amikor ránk szánnak egy 10 percet a feszes menetrendben, hiszen sportolóként tudom, hogy amikor egy EB-n, VB-n, világkupán, válogatón ott vagyunk, akkor azért én sem feltétlenül szeretem, hogyha kizökkentenek engem a ritmusból, és így kell teljesíteni. Nagyon jó fejek voltak, közvetlenek, és jó érzés, egy kicsit berekóstoltak ebbe a kajakenuba, hogy mégis milyen kajakozni, és a Gasly kifejezetten mondta, hogy a Los Angeles olimpián ott szeretne lenni, hiszen a Párizsit kihagyta, és Los Angelesben ott szeretne lenni, mondta, hogy keep in touch, és majd szurkol nekünk.
20: Elhoztátok viszont a párizsi ezüstérmeteket, amit nyilván Gaslynak azért lehet különleges, mert ő is francia. Miről tudtatok vele beszélgetni, és mit lát, vagy mit szólt, amikor meglátta azt a párizsi érmet?
18: Hát Sanyi azért többször találkozott vele, ő már megmutatta neki a tokiai aranyérmét, szóval van már egy közös múltjuk. Én most találkoztam vele először, azt mindig is tudtam róla, hogy egy közvetlen srác, érdeklődő, és a sportolókat is mélységesen elismeri és tiszteli. Úgyhogy nagyon élveztem a beszélgetést, már csak arról, hogy mi hogy vagyunk, mit csinálunk, mi a következő cél, mi is erről kérdezgettük, úgyhogy én nagyon élveztem ezt a fajta eszmecserét.
20: Bence, azt említetted, hogy neked azért kedvenc pilótáid közé tartozik, vagy azok közé, akiknek követed a pályafutását, az te sportolói közegben mozogsz, sok atlétával találkoztál már, az, hogy most így vele is volt lehetőséget beszélgetni, ez így milyen hatása volt rád? Nekem

0: Az az érdekes, hogy volt szerencsém találkozni többel is, több meet and greet-en vettem részt, és egyébként bármennyire is érintetetlennek tűnnek, ők is emberek. És amikor a Checo Perezzel találkoztam egy pár éve még Red Bull Racing pilótaként, és akkor megvolt ez a klasszikus formaiság, hogy és Checo, mondd el, hogy miért szereted a Hungaroringet, stb. A töke ki van már ezektől a kérésektől, és amikor elvonultunk képet csinálni, akkor egy 10 másodperc alatt mondtam neki, hogy képzett Checo, apa lettem, mint te, és hogy hogyan menedzseled ezt az egészet, apasság, meg sportoló, és megváltozott a testbeszéde, a tekintete, és egy úgy beszéltünk még két ember, nem úgy, mint egy érintetlen formegyes pilóta, meg egy kajakos mondjuk, és elmondta, hogy amikor ő a versenyen van, akkor csak versenyfókusz van, családdal minimumot foglalkozik, amikor meg csak a családdal van, akkor meg még azt mondta, hogy még korrendnek se veszem fel a telefon. Nyilván kamuzott, de ez a prioritás nekem, amikor családdal, amikor csak család. És ettől én is tudok ebből meríteni, és amikor otthon vagyok a családdal, igyekszem a telefonomat letenni a bejárati ajtóhoz, és nem elővenni. Nyilván ez nehéz, de van rá törekvés, és egyre jobban megy.
1: Azt említetted, hogy mi az, amit mondjuk ezek hatására tudsz változtatni a civil életben, de mondjuk a versenyzői létben mi az, amit ezek a pilóták, vagy ez a teljesen másfajta versenyzői szemlélet tud mutatni? Nyilván azért te is olimpiai bajnok vagy, tehát a sport legmagasabb szintjéről érkezel, de azért az, hogy minden héten más országban lenni, ez talán még ennél is egy durvább szint.
0: Igen, meg arra nem volt lehet, de akartam tőlük egyébként kérdezni, hogy a jetleget az hogyan szokták leküzdeni, mert ők aztán biztosan tudják, ugye mi is szenvedünk, bár egy évben, vagy egy olimpi ciklus, mondjuk kétszer-háromszor maximum, akkor megyünk, akkor váltunk időzónát, és tökre érdekelt volna, hogy nekik van-e valami praktikájuk, de sajnos nem volt időm megkérdezni, pedig van érdekes lett volna. Így hát ezen az információ hiányába kell most hazamennem, de elképesztően profik tényleg, ahogy a koncentrációjuk kell, ami a tévén is átjön, hogy ha egy kicsi hiba van, hogy két órán kell ennyi futam, másfél órás, folyamatosan fókuszban lenni, döntéseket hozni, más sportág, én ezt nem tudnám csinálni, mert én nem tudom ennyi ideig fönntartani a koncentrációmat, viszont abban a másfél percig, ami az én sportámat igényel, azban viszont jó vagyok, és hálásra megtaláltam a helyemet, és jó kajakos vagyok, és nem lennék jó pilóta.
1: Ha már kajakkenú, Bence, milyen volt ez a VR szemüveges, virtuális valóságos kajakkenú élmény? Nem gondolnám, hogy sokszor próbáltatok ilyet, de lehet, hogy tévedek.
2: Nyilván a valóságban kajakozni kicsit jobb élmény, de mindenféleképpen jó dolog szerintem. Ez egy iskolai toborzáshoz, vagy valakivel megismertetni, hogy milyen is a versenysportágunk, szerintem mindenféleképpen egy jó dolog, hiszen nagyon nehéz úgy toborozni iskolákban, hogy azt nem tudod odavinni ugye a kajakkenú pályát meg a hajót. Ez ebben a szempontból egy jó dolog a gyerekeknek, hogy meg tudnak ismerkedni vele. Nekünk is jó volt, de azért, ha választani kéne, hogy F1-es szimulátor vagy kajak szimulátor, akkor ez az F1-es szimulátor felé húz a szívem.
1: Sanyi, neked milyen volt ez a virtuális valóságos kajakkenuzás?
0: Hát én egyszer-egyszer már ezt próbáltam egy rendezvényen, és én rosszul lettem. Tehát én most mondtam, hogy ha lehet, akkor kihagynám. Nem tudom, hogy amikor ilyen közel van a képernyő, a mozgás, nem tudom, összezavarodik az agyam, és rosszul lettem. Úgyhogy én ezt inkább most ezt kihagytam. Inkább én a kommunikációért feleltem, hogyan kell kajakozni, stb. És egyébként még itt zárójelben csak hozzátenni, most így elnéztem a pedoknak abba az irányába, hogy kicsit olyan, mintha egy ilyen filmben szerepelnénk. Nyilván az F1 movie-t is láttam, nagyon-nagyon tetszett. És hogy azt érzem, mintha benne lennék egy filmben. Olyan zárt közeg ez a F1, hogy kicsit jó így beleszagolni rajongóként, meg aztán kifejezettem.
1: Az olimpiai faluhoz lehet hasonlítani mondjuk a hangulatát?
0: Egyébként simán. Az is egy zárt közeg. Csak a sportolók. Van egy nagyon-nagyon fura érzés, amikor tapintani lehet a feszültséget, és minél jobban közeledik a vége, annál jobban lazul a közeg, a sportolók, az emberek, a kapcsolattartás is könnyebb ilyenkor. Úgyhogy igen, lehet hasonlítani, csak mi ezt sajnos 4 évente egyszer tapasztaljuk meg, ők meg egy évben 22-szer, hányszor?
2: 24.
0: 24.
2: De már nekik is sok.
0: Persze. Kemény.
1: A Formula 1-es pilóták előtt meg után iskolások, illetve mozgássérült fiatalok is jöttek és kipróbálták azt, hogy milyen a kajakkenuzás. Rátok milyen hatással van az, hogy látszott a fiatalokon, hogy nekik ez egy életre szóló élmény, és ezt nektek köszönhetik, Bence?
2: Hát mindenféleképpen egy jó érzés, hogy megismertethettük velük a sportágunkat, ráadásul tényleg az, hogy egy olyan élményt adhattunk nekik ugye a VR által, hogy mintha ott lennének a versenypályán, és akkor együtt Sanyival segítettünk nekik, hogy tényleg hogyan tudják megoldani ezt a kétszer.

0: 100 métert a lehető leggyorsabban, és egy élményként ezt fölfogni. Én örülök, hogy ennek a részese lehettem, és bízom benne, hogy ők is egy szép élményet érnek haza.
1: Nekünk egy külön öröm, hogy megmutathatjuk a sportágunkat, hogy milyen, meg ugye többen voltak kerekesszékbe, és hogy attól, hogy valaki kerekesszékbe kerül, nem áll meg az élet, mert hál' Istennek van para kajakkenu is, olimpiai szám is ráadásul, és nagyon sokan így jönnek, hogy ez adja nekik vissza az élet értelmét, hogy készülhetnek tovább a paralimpiára mondjuk, és ebbe például nagyon sokat segít Magyarországon a Puzsina István, aki rengeteg parakajakossal, meg kenussal foglalkozik, és elképeszt, hiszen mi egy helyen készülünk a Dunaválsony edzőtáborba, látjuk, hogy mennyi munkát tesznek bele, és tök jó, hogy belekóstoltak ebbe, és hát, ha ők is majd e felé fognak tendálni, egy kis célt, vagy egy más, mutattunk nekik egy lehetőséget. Vagy élnek vele, vagy tetszik nekik, vagy nem, de van egy ilyen lehetőség is itthon, és ez tök jó.
2: Kapitány Istvánnal, Magyarország gazdaság és energetikai miniszterével beszélgetünk itt a Formula 1-es Magyar Nagydíj pedokjában, és a közösségi médiában posztolt nemrégiben egy képet, miszerint Mattia Binottoval tárgyalt, és a csapatfőnök elárult önnek, hogy az Audi következő motorján már magyar mérnökök is fognak dolgozni. Hogy zajlott ez a megbeszélés?
3: A Mattia Binotto a Ferrari-nak volt a csapatfőnöke, és én onnan ismerem meg. Találkoztunk, és ugye mivel az Audi-nak átadtuk az elektromos autógyárát, az is szóba került, ő ugye most az Audi csapatfőnöke, és én nagyon örültem neki, hogy van egy ilyen kisebb hub, ahol 10 magyar fiatal mérnök dolgozik Forma 1-es fejlesztéseken az Audi számára, és ez nagyon jó dolog, mert a minisztérium célja az, hogy a magyarországi beruházásokban hozzáadott érték, a magyar tudás, a magyar felkészültségi szerepet játszon, és ezek pici, de jó példája annak, hogy mit tud tenni egy nagy gyártóvállalat azért, hogy a magyar mérnöki tudást, vagy a magyar gazdasági pénzügyi tudást hasznosítsák, úgyhogy ezért voltam nagyon elégedett. Pár pici dolog, de ilyen apró lépésekkel lehet a megfelelő irányba haladni.
2: A Formula 1 az autósportok király kategóriája. Az, hogy magyar mérnökök munkája is egyre komolyabban megjelenik ebben a sportágban is, ez közép és hosszú távon milyen lehetőségeket nyithat meg?
3: Hát én azt gondolom, Magyarország egy nagyon fontos autógyártó országgá vált. Ugye az Audinak, a Mercedesnek, a BMW-nek, a Suzuki-nak a meghatározó gyártása, ugye a BYD építi a gyárát. Úgyhogy egy nagyon fontos dolog, hogy itt a kutatásfejlesztési részben, a magyar mérnöki képzésben, a mérnökök továbbfejlesztésében ezek a cégek tevőleges szerepet játszanak, és rengeteg jó példát látunk, hát például a miniszterelnök úrral voltunk a Mercedes elektromos részlegének az átadásán, és ott is látjuk, hogy milyen nagy szerepet játszanak már a magyar mérnökök, és ez egy jó dolog.
2: Hogy értékeli a verseny hétvégét, és figyeltem mondjuk kiemelt ráfordítással azokat a csapatokat, amelyeknek van Magyarországon gyáruk, lehet itt az Audi-ra gondolni, a Mercedes is említve.
3: Igen, az Audi-nak ez egy jobb hétvégéje volt, tehát remélem elindulnak fölfele. Ugye a Binotto úr is tudja, hogy mindenki tudja, a Forma 1-ben azért egy pár évbe beletelik, amíg egy csapat kifejlődik, nagyon örültünk, ugye az Audi számunkra fontos, a Mercedes is nagyon fontos, de ők egyébként is egy domináns szereplői a Forma 1-nek, úgyhogy jó volt látni, ezzel a lencsével is néztem, és persze nyilvánvalóan számomra, mint magánember számára, ugye a Ferrari is, akit követtem és figyeltem, és hát számukra nem volt annyira jó a hétvége, de egy tisztes eredményt értek el.
4: Kressz Bálint összeállítása a Formula 1-es Magyar Nagydíjon Magyaródon készült.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Megkezdődtek a 2026-27-es labdarúgó NB1 az OTP Bank Liga küzdelmei. Cseri és Bendegúz összeállítása következik.
3: Urbik a gól! Urbik József! Jusszup a 16-oson belül gól! Vezet a Ferencváros!
4: Komáromi beadásolta a harmadik! Klaus!
5: És megvan az újpesti gól! Az első újpesti találat a szezonban!
3: Ott az érkező, és egyenlít a Honvéd! És a kibattanó gól! Vezet a Paks! Szalai!
6: Na valahogy így kell elkezdeni egy idényt, 6 gólos mérkőzéssel. Így is történt a Paks-Ferencváros bajnokin, ahol a hazaiak 4-2-re győzték le Borbély Balázs együttesét. A találkozót Németh Kornél közvetítette.
3: Paksi helyzet, Jusszup most már, Jusszup nem nagyon harcos, Jusszup a 16-oson belül gól, vezet a Ferencváros a 18. percben. Egy előre vágott labda, Jusszup nagyon-nagyon harcos, legyőzi a védőjét, és megszerzi a vezetést a budapesti csapat. A csereként pályára lépő Jusszup góljával tehát 0-1 az állás. Haraszti újabb beadása, át a hosszúra, ott a visszafejelt labda két ferencvárosi között, egy lecsorgó, és az óriási Zitzer gól, egyenlít a Paks! Már elsőre is ott volt az óriási helyzet Szalai előtt, és aztán jön az egyenlítés! A 24. perc legelején elbélázott a ferencvárosi védelem, és a szerencsétlenkedés, mármint a vendégvédők szerencsétlenkedését kihasználja a Paksi együttes, Pető Milán a gólszerző. Jön majd az ívelés Szabó jobban, oda-oda felé Zohori lett volna végül is a megfejtés, oda-odán túlszállt a labda, Kanikovszki szedi össze a lecsorgót. Kanikovszki térül, fordul, átfordítja vissza Gruberhez. Most jön a beadás középre, ott a fejes gól! Újra vezet a Ferencváros! És azt nézem, hogy érvényes a találat! De hogy ki volt a gólszerző? Botka Endre lesz a találat szerzője, aki előre húzódott. Ott a nagy kupacból elsőre nem tudtam volna megmondani. Botka az, aki ünnepelteti magát a Fradi tábor előtt. 32. perc. Kovácsikhoz került a labda, aztán Pető fölborítja a Botkát, Szalai Zitzerben, gól, 2-2! Egyenlít a Paks, Pető megint főszerepet vállal, Botka nem marad, még mindig lett van a Ferencváros csapat kapitánya, és Pető azzal, hogy leütközte Botkát, tovább tudja tenni a labdát, Szalai pedig a jobb alsó sarokba passzolja, helyezi, pöccinti az Zitzert, 2-2, és 41 perc sem telt el a meccsből. Hát elképesztő. A Paksi kontra csak azért nem lesz veszélyes, igazán veszélyes, mert hogy Szekszárdi rálép a labdára. Horváth kidobja a jobb oldalra, Haraszti a 16-oson belül helyzetben, Haraszti középre, Varga, és aki battanó gól, vezet a Paks, Szalai! Hát ez elképesztő! 55. perc! Vezet a Paks 3-2-re! Egy szép támadás, melynek végén Haraszti a jobb oldalról teszi középre, és Szalai első próbálkozását még nagy bravúrral védi Varga. A másodikat viszont már nem tudja. Szalai duplájával először a meccsen, 55 perc játék után vezet a Paks együttese. Eladja a labdát viszont a Fradi, Pető. Pető a 16-os vonalánál, Pető három ember között gól! Kilövi a Balázsot 16 méterről! 4-2! Hát ez elképesztő! Pető óriási játszik, és az 59. percben 4-2-re vezet a Paks! Azok után, hogy 0-1, meg 1-2 is volt az állás, most már 4-2, és Pető Milán a meccsembere! Óriási gólt lő jobban a bal alsóba. Van még egy pár másodperc hátra, és aztán vezényszúra. Mindenki feláll a stadionban, ebben a pillanatban pedig véget ér a mérkőzés. Vereséggel kezdi a magyar bajnokságot a nemzetközi győzelmek után a Ferencváros együttese, Paks FTC 4-2.
6: A mérkőzés után a győzelmet arató Paks vezetőedzője Bognár György elégedetten nyilatkozott.
7: Fradi nagyon jól kezdte ezt a mérkőzést, nagyon komoly gondjaink voltak hátul, hát több indításból is gólhelyzet alakult ki, illetve gólt is lőttek. Voltak problémáink, aztán próbáltuk valahogy rendezni a sorokat, és valóban úgy volt, hogy a gólok önbizalmat adtak, és mindig egy picit hozzá tudtunk tenni. Szerintem egész jó játék volt ma a csapatban. Az utolsó 20 percben meg az előnyünk birtokában egy picit azért visszavettünk, úgy is cseréltünk.
8: Ugye a meccs előtt itt beszéltük, hogy a korábbi válogatott nevek a padról jönnek, de hát itt a kezdőben a fiatal játékosok elképesztő lendületet mutattak, ez mennyire vállalható egész szezonra?
7: Hát szerintem nagyon ügyes, jó játékosaink vannak. Fizikálisan, ha ránéztél a csapatra, hát körülbelül ilyen 160 körüli 3-4 játékos, de tudnak focizni, van bennük dinamika. Én azt gondolom, hogy szép jövő előtt állnak egyénileg is, és ha meg tudjuk egy Ferencváros ellen csinálni azt, hogy többüket egyszerre berakunk a pályára, akkor szerintem mások ellen is. Szerintem ez a Fradi idén most úgy látom, hogy meg fogja nyerni újból a bajnokságot.
8: Hát ezt majd meglátjuk. A 4 szerzett gól az mennyire kivételes, ugye legutóbb 2012-ben történt ilyen a Paks esetében a Ferencváros ellen, de tényleg minden egyes góllal jött az önbizalom.
7: Hát igen, a 4 lőtt gól az egy Ferencváros ellen mindenképpen jónak mondható, de én azt gondolom, hogy a hozzáállás, a csapatjáték, az a lelkesedés, amivel ma mi a pályára mentünk, különösen az első 20 perc után, az példaértékű volt.
6: A Paks erősen kezdte az NB1 2026-27-es idényét, hiszen 4-2-re legyőzte a Ferencvárost az első forduló leggolgazdagabb mérkőzésén. A legnagyobb találat viszont nem ezen a találkozón, hanem a Vasas-Győr meccsen született Urblik József révén. Az NB2-es és NB1-es bajnok összecsapását Tóth Béla közvetítette.
9: Most egy vasos hiba, ezt használhatja ki Gavrics, aki a földre kerül, kiállítás, ember hátrányba kerül a Vasas, mert hogy Gavricsot egyértelmű gólhelyzetben birkózta le Hely Viktor. Nagy a fordulat, a Vasas lőhetett volna gólt, fél perccel később viszont létszám hátrányba kerül a házigazda. Egy hiba a Vasas védelmétől, Gavrics kapta meg, egy az egyben vihette a kapura, a 16-os előterében viszont Hely Viktor felborította, és emiatt a játékvezető hezitálás nélkül a piros laphoz nyúlt. Umatum, na mi a helyzet, 11-est ítél a játékvezető. 11-eshez jut az Eto, mert hogy Umatumot megrúgták ott a büntető területen belül. Elsőre innen a messziségből nem tűnt ez olyan vészesnek, viszont csak a játékvezető, aki viszont akció közelben volt, határozottan mutatott be a 11-es pontra. Úgyhogy az ember előnyben játszó Eto még büntetőt is lőhet a második félidő első 10 percének végén. Zsejko Gavrics a labda mögött, 57. perc büntető. Gavrics belövi a bal alsóba, helyezte a labdát, vezet az Eto a mérkőzés 57. percében. Zsejko Gavrics a bal alsó sarkát választotta a kapunak büntetőből, engedi a másik irányba vetődött. Úgyhogy Gavrics révén előnyben az Eto. Hidiem szép cselekkel megtartja a labdát. Hidiem még mindig beközépre, Koszta elől a mentés. Nagyon fontos vitális szerelése. Urblik, nagy gól! Urblik József átlövés góljával egyenlít az ember hátrányban játszó Vasas. Úgy tűnt, hogy az Eto felszabadul, de Urblik vitális szerelését követően több mint 25 méterről elemi erővel a felső lécre bombázott, onnan pedig a gólvonal mögé pattant a labda. A Vasas csapatkapitánya bombagollal egalizál. És hát talpon az Ilovszky Rudolf stadionnak a teljes közönség, a győrieket leszámítva, óriási gól! Belépünk a mérkőzés utolsó 10 percében, lassan Huszár válik, és lassan helyzetben belövi. Huszár Marcell előnyhöz juttatja ismételten az Etót. egyetlen egy kihagyás a Vasas védelmétől, és a bal szélen egy remek mélységi paszt követően a 16-oson belőre betörő Huszár helyzetben, zicserben lépett ki, és lájon alá bökött, így emelte el a kapus mellett a kapu bal oldalába. 89. perc. Urblik szöglet a jobb oldalról. Jön a kapu elé, egyfejes, és egyenlít a Vasas megint! Elképesztő, hogy az ember hátrányban játszó Vasas megint feláll, Csóka Dániel góljának köszönhetően. 2-2, szögletből a gól. Urbik tekerte be, Csóka elvált az őrzőitől, és 5 méterről a kapunak a jobb alsó sarkába fejelt. Első angyalföldi mérkőzésén a korábbi zalaegerszegi játékos fejjel eredményes. Most már 2-2, ha megint csak az arra vonatkozik, hogy megint csak döntetlen. Támadásban az Eto'o, 1 perc még a mérkőzésből, Bíró Barnabás beadását a hosszúra, Huszár középre fejeli, és kapufa! Kimarad ez is! Óriási lehetőséget szalasztott el az Eto'o. Dícsi, nem is Dícsi volt az, aki érkezett? De ő veri a gyepet, és így ér véget a mérkőzés. Az utolsó pillanatban is volt lehetősége a bajnoki címvédőnek, hogy végül győzelemmel, óriási küzdelem árán rajtoljon a bajnokságban. A legvégén itt Huszár középre fejelt labdájánál Szép Márton a születésnapos tudott bólintani, illetve helyzetbe kerülni, de a lécet találta el. És a mérkőzés teljes krónikájához hozzátartozik valóban az, hogy hát háromszor találta el a kapufát az Eto'o ezen a mérkőzésen, tehát a szerencsével sem álltak igazán jól ezen a mérkőzésen a győriek. Több mint egy órát emberhátrányban játszva szerzett pontot a másodosztály bajnoka, Vasas Eto'o FC 2-2.
6: Urblik József lövése 30 méterről óriási erővel vágódott be a felső lécről a kapuba. Jogosan gondolhatjuk, hogy lehet, hogy nem csak a forduló, de az idény egyik, hanem a legszebb gólját szerezte. Az ő értékelése következik.
10: Hát én mondtam az elejétől kezdve, hogy nekünk jobban fog feküdni az NB1, ha a NB2-es csapatok visszahúzódnak, itt azért van terület focizni, úgy gondolom, hogy minőség bőven benne van ebbe a csapatba. Hát de ugye mindent felülmúlt az a, vagy felülírt az a piros lap, nyilván ott már védekezni kellett, kontrákra várni, de úgy gondolom, hogy ahogy 10 emberrel is lehet már nem azt állítani, hogy nagyobb helyzeteink voltak első félidőben biztos, másikban is volt egy pár, nem vittük végig. De hát ilyen fontosak a pontrugások, messziről eltalált lövések, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk azért. Lehet, hogy jó az a 2-2 ebbe, ahogy így felálltunk, és ahogy jött a piros nap, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk.
11: Ahhoz képest, hogy tavaly egyáltalán nem voltatok ember hátrányban, ma kifejezetten jól állt nektek ez a 60 perc, mert ahogy mondta, előre védekeztetek, és meg volt számtalan lehetőségetek.
10: Hát úgy van, azt gondolom, hogy nagyon komoly munkát végeztünk azért itt a erőléti edzőknek, nagy köszönet jár, mert tényleg azért így végigbírni egy győr ellen, aki azért tud focizni, és tudják járatni a labdát, azért sok futással járt ez, de úgy gondolom, hogy amikor nálunk volt a labda, akkor is volt bennünk váratlan, ki tudtunk valamit találni, úgyhogy bőven benne van minőség ebben a csapatban. És ezt meg is mutattuk, és bízom benne, hogy meg is fogjuk mutatni.
11: 100. Vasasos bajnok itt volt, és hát a forráspont az a bődöletesen nagy gólodott. Mi futott át az agyadon 30 méterről, ez egy káprázatos találat?
10: Hát ezt mondtam az öltözőben, hogy ha oda kerülünk 25-30 méterre, lőjünk kapura, mert nyilván egyel kevesebben vagyunk, mindig ebben hátrányban leszünk. Most ha eltalálunk, maximum gól lehet belőle, úgyhogy azt mondtam a srácoknak is, hogy nyilván átvettem a labdát, már tudtam, hogy tüzelni fogok, hála Istennek, jó találtam, összejött, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
6: Az első fordulóban pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn is rendeztek mérkőzést, utóbbi napon az MTK találkozott a Zalaegerszeggel. Katona László következik.
12: Zsejkovic is hátra, aztán egy cseller Beriásvili átveli Maxelt. Egyelőre a labdabirtoklása nem lehet problémája Pinezics Máténak, illetve a csapatnak, mert tartják maguknál. Kata most baloldalra emeli át, jó az átadása mégpedig Kovácsnak, előtte ott van László, de meg az üresbe befutó, mégpedig ott középen megint ott a lehetőség, és gól! Vezet az MTK Geles! Keresi az, aki érkezett az ötös vonalánál, remek volt az indítás, de hiába a nagy öröm, lehet, hogy automatikusan beindul mindig a gól után kicsit a zene, de felesleges. Hinora volt az, aki bal oldalról beadta a labdát középre, és az ötös vonalánál érkezett Keresi, a kérdés, hogy les volt-e vagy sem. Leginkább Hinora a kérdés, mert Keresi biztosan nem volt lesen. Nagyon nézik egyelőre, hogy mi történt, és gól! Megadja a játékvezető Bognár Teát, illetve a VAR leginkább úgy ítélte meg, hogy nem volt lesen Inora, és akkor a gólszerző Keresi vezet az MTK 1-0-ra a mérkőzés 14. percében, most aztán felharsanhat ismét a zene. Mariu a felezőnél tovább tudja tenni, olyannyira, hogy Jurek előtt van egy kisebb terület, és aztán Keresi ki tud lépni, mehet a 16-oson belőle, balra ellövő gól! 2-0! 66. percben Keresi ismét betalál, és most már tényleg megvan a második gólja, remek átadás Jurektől, majd aztán 15 méterről ballal, a bal felső sarokba emellő, ezzel most már megduplázza az előnyét, nem csak Keresi a két góljával duplázik, hanem az MTK is 2-vel vezet. Komáromi beadásod adta a harmadik. Klaus! A két csere összehozza a 71. percben. Komáromi előtt egy kis terület beadja középre félmagasan, és 5 méterről bepörgeti Klaus a jobb alsó sarokba. Ez az első gólja az MTK színeiben Klaus Milánnak. 3-0, és így most már akkor az MTK az éllovas a tabellán. Megsemmisítve a teljes zalaegerszegi védelem és a zalaegerszegi csapat. Támad a zalaegerszeg, az alapvonalon kívülre kerül labda oldalhálóba ráadásul, és akkor itt a vége. Ennyi volt. 3 gól, mind 3 pont a hazai csapaté. MTK Zalaegerszeg 3-0.
6: Az MTK magabiztos győzelemmel kezdte a bajnokságot, és így az első forduló után vezeti az NB1-et. A Zalaegerszeg portugál vezetőedzője Filipe Csilikája fájdalmas vereséggel mutatkozott be. Érdekesség, hogy az MTK legutóbb is éppen 3-0-ra győzte le a Zetét még az előző idényben áprilisban. A Magyar Bajnokság 2026-27-es idényének nyitó mérkőzése a Nyíregyháza Újpest volt pénteken. A szezon első találata az újpesté, az első győzelem pedig a Nyíregyházáé. A kommentátor pedig Erdei Márk.
13: Na most jöhet, amennyi idő, ő dobja ki a bal oldalra, és lehet egy veszélyes lövés is akár a bal oldalról, amennyi idő most visszakapnák középen, de ebből egyelőre nincsen lövés, hiszen jó a nyíregyházi védekezés. Na majd most is megvan az újpesti gól, az első újpesti találat a szezonban, a gólszerző nem más, mint Bodnár Gergő. Ha már beszéltünk a nyíregyházi szélső védőkről, akkor említsük meg az újpestieket is. Bodnár volt az, aki szépen most belépett a támadásba, és kapott egy jó visszagurított labdát a tavaly 3 asszisztot jegyző Ájosa Matkótól. Ezt követően pedig a lövése ugyan megpattant egy nyíregyházi lábon, lelassult, viszont a kapust is átverte. Tótnak nem volt esélye arra, hogy hárítson. Egy nyíregyházi lábról bepattant a labda a kapunak a bal felső sarkába, de mondom még egyszer, közelről jött a lövés, nagyjából 10 méterről, és Matkót kell dicsérni. Ő volt az, aki szépen készített le a társának, és igen, 10-11 méterről, kicsit jobb oldalról bepattant a labda a kapunak a bal felső sarkába, úgyhogy az első újpesti gól Bodnár Gergőé. Kovástól egy jó keresztpassza jobb oldalra, Tomát is ugye szépen venni, aztán kiugratja a társát, aki pedig nem más, mint Jovanov. Elsőre ebből nincsen semmi, de aztán a beívelés után Katonához pattant a labda, az ő lábát találta meg, már mint Katona Bálinthoz, aki egyből laposan tette középre. A 16-os jobb oldali csücskétől nem volt messze, nagyjából 14-15 méterre az újpesti kaputól. Megadta a jelet Katona Bálinnak, hogy bal oldalról jön a labda középre. A jobb kezét emeli a játékos, be is íveli, nem is rossz, megvan a csúszatás, és ott van a gól, mondom én. Vajon bent volt? Hát nagy kérdés, a játékvezető egyelőre megadja, meglátjuk, hogy vajon ez majd tényleg gól lesz-e, nyilván meg kell nézni a visszajátszást. Ez a szöglet most jól érkezett középre, Katona Bálint szöglete a bal oldalról, Medved volt az, Medved, a szlovén játékos, aki szépen belerakta a fejét, onnan tovább csúszott, talán szappanos is okolható, mert mint a mellé ütött volna a labdának, ezt követően aztán a nagy kavarodás volt ott a gólvonalon, és óriási kérdés, hogy vajon tényleg átjutott-e teljes terjedelmében a labda a gólvonalon. Egyelőre még visszajátást nem láttunk, úgyhogy hinnünk kell a partjelzőnek, valamint Rusz Mártonnak, és ezzel kiegyenlít a Nyíregyháza. Most már szappanos az, aki lábbal dédelgeti a labdát, aztán egy borzasztó megoldást választ. Kvasinának kiemeli egy lövés Kvasinától, és megvan a nyíregyházi vezetőgól. Egészen eszméletlen, ami itt volt az utolsó nagyjából 10 másodpercben. Szappanos, az újpestiek debütáló játékosa, megpróbálta kiemelni a labdát, ami aztán nem jutott sokáig. Kvasina tudta megszelidíteni azt nagyjából 20 méterre az újpesti kaputól. Ezt követően 2-t pattant a labda, és még a levegőben belerúgott egy nagyot Kvasina. Az igazából oda
5: lefelé érkezett az újpesti kapus keze mellé, de Szappanos nem tudott elég gyorsan leérni el a labdára. Az ő bal keze alatt, sőt még annak az érintésével besúrant a labda a kapunak a bal alsó sarkába, de hát azért szerintem, aki látja ezt a meccset, azok a szurkolók, vagy éppen nézők, azok mind a szívükre tették a kezüket, megérdemelt ez a második nyíregyházi találat. Többet tett eddig 85 perc alatt a mérkőzésen a győzelemért a Nyíregyháza, mint az Újpest. És a játékvezető pedig úgy ítéli meg, hogy akkor, amikor a 7. perce is eltelt a hosszabbításnak, abban a pillanatban belefúj a sípjába, vagyis véget vet a nyitó mérkőzésnek. Nyíregyházi győzelemmel indult a labdarúgó NB1 új 2026-2027-es szezonja, miután Nyíregyházán a hazaiak 2-1-re tudták legyőzni az Újpest gárdáját.
6: A Nyíregyháza 2000. március 8-a után győzte le ismét az Újpestet. Ez azt jelenti, hogy a lilafehéreknek megszakadt a Spari ellen 16 bajnoki óta tartó veretlenségi sorozata. Fájdalmas vereséget szenvedett a tartalékosan felálló Debrecen is, hiszen 2-0-ra legyőzte a Puskás Akadémia. Olasz Gergőtől hallják a két gól közvetítését.
14: Lukács viszont már a 16-oson belül támad a Puskás Akadémia, jön a centerezés és jön a vezető gól. Németh András, Zsucsák Balázs pöröl saját csapattársaival, megint egy eladott labdából indíthatott egy villámgyors kontratámadást a Puskás Akadémia egy rendezetlen debreceni védelemben szemben. Lukács kiváló ütemben tolta meg a labdát védője mellett. Aztán a 16-oson belülre keveredett már, és nagyon önzetlenül nem a kapura tört, hanem a teljesen üres érkező Németh András elé tálalt, akinek csak nagyjából 3,5 méterről a teljesen üresen tátongó kapuba kellett pofoznia a labdát. Most viszont egy kontratámadás. Lukács ad remek labdát Németh elé. Németh rácsalázz Batikra, meg is veri őt, és ott a második gól. Németh András az OTP Bank Liga első fordulójában annyi gólt jegyez, mint amennyit tett, vagy amennyit jegyzett a tavalyi idényben összességében. Két gólt szerez Németh ezen a mérkőzésen, és még csak 29 perc telik el a találkozóból. 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia. Berke Balázs már a szájába veszi a sípot, és most bele is fúj. Babó Levente nyerte az új vezetőedzők párharcát az OTP Bank Liga 2026-2027-es idényének nyitófordulójában. Debreceni VSC, Puskás Akadémia 0-2.
6: Babó Levente győzelemmel, Gert Remmel vereséggel mutatkozott be az NB1-ben, igaz, utóbbi a Konferencia Liga selejtezőjében győzelmet ért el a Pjunik ellen. A magyar bajnokság első fordulójában két döntetlen született, a Vasas Győr összecsapás mellett a Kisvárda is x-elt a Honvéddal. Az első fél időben nem született gól, a másodikban előbb a Kisvárda, majd a Honvéd talált be. Tóth Béla közvetítette.
9: Matanovic megfordulna, szépen elviszi két ember között már a 16-oson belül. Matanovic, centerezés, Kisvárdai gól! Megszerzi a vezetést Krisztián Herz révén a hazai csapata mérkőzés 53. percében. Matanovicot kell dicsérni, mert ő ment el a jobb oldalon, az alapvonalig cselezte magát, aztán jobban beemelte a kapu elé, és érkezett ott teljesen szabadon a csapattárs, és közvetlen közelről a kapuba juttatta a labdát. Ezzel vezette hát a Kisvárda. Szöglet a bal oldalról, a kispestiek 6. sarok rúgása. 88. perc. Csontos végezheti el. Csontos a rövidre. Ott az érkező, és egyenlít a Honvéd Baki Ákos találatával. Szöglet után a gól, Csontos adta be. Elnézték a hátvédek, és a hosszú kapufánál érkező Baki betalál a bal alsóba. 88. perc, amikor egyenlít a hátvéd.
6: Az NB1 2026-os 2027-es idényének első fordulója után az MTK a 3-0-ás győzelmének köszönhetően vezeti a bajnokságot, mögötte a Ferencváros ellen bravúros mérkőzést játszó Paks, a harmadik helyen pedig a Puskás Akadémia áll.
2: Cserés Bendegúz összeállítását hallották.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: A Moson-Magyaróvár kézi csapata az élvonalban indulhat, tovább apadt a Duna a rendkívüli szárazság miatt. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
6: Ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Feladata a nemzeti csapat formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról. A technikai igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el. Megműtötték Rodri hátát, de a Manchester City és a világbajnok spanyol labdarúgó válogatott csapatkapitányának nem kell sok időt kihagynia. Klubjánál egyenlőre nem közölték, hogy mennyi ideig nem számíthatnak az aranylabdás középpályásra, csupán annyit jegyeztek meg, hogy kisebb beavatkozásra volt szükség, és rövid rehabilitációs időszak előtt áll. A 30 éves Rodri térde 2 éve súlyosan megsérült, azóta szinte folyamatosan egészségi problémákkal küzd. Megkapta az engedélyt, így az élvonalban indulhat a Moson-Magyaróvár női kézilabda csapata. Az elsőfokú döntést követően klubunk minden szükséges dokumentumot benyújtott, és a hiánypótlási folyamat során maradéktalanul teljesítette a licenc szabályzatban előírt feltételeket. Írja Facebook oldalán a klub, amely így a 2026-27-es kiírásban is az élvonalban szerepelhet. A honvédos Hofer Bianca és a ferencvárosi Tölgyesi Flóra nyerte a női kajakpárosok 500 méteres szegedi pót válogatóját, így a fiatal kettős indulhat az augusztus végi felnőtt gyorsasági kajakkenu világbajnokságon Poznanban.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, emiatt a Paksi atomerőműben ma estétől a 3-as blokk teljesítményét is csökkenteni kell. Az MVM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tegnap hangsúlyozta, az ország energiaellátása az atomerőmű teljesítmény csökkentése ellenére is biztonságban van. Nagyjából 15 szálloda hajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a szén-dioxid kvóta adó, ugyanakkor megduplázzák a levegő terhelési díjat, és tervezik Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályozásának megalkotását is. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszkij szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Megkíséltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő, három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén.
3: Közlekedés.
6: Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalán vecsésnél baleset miatt 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
6: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Nagyobb tavaink vize 24-25 fokos. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kinek hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
7: 50 évvel ezelőtt, 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezték a montreáli olimpiát. A magyarok 4 arany, 5 ezüst és 13 bronzéremmel zárták a játékokat. Ma július 28-a van, 50 éve ezen a napon hazánk sportolói 2 bronzérmet szereztek, harmadikként zárt a vívóknál a női tőrcsapat és a női kézilabda válogatott. Tegnap volt az évfordulója a férfi vízilabda válogatott aranyérmének, és ez volt az egyik apropója annak, hogy 3 montreáli aranyérmes jött a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. A tornász Magyar Zoltánnal, a vízilabdázó Sudár Attilával és a gerelyhajtó Németh Miklóssal Szabó Szilvia beszélgetett.
8: Nagyon sok szó esik ezekben a napokban az 1976-os montreáli olimpiáról, hiszen 50 évvel ezelőtt 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezték meg a kanadai montreáli olimpiai játékokat, amelyen a magyar csapat 4 arany, 5 ezüst és 13 bronzéremmel zárt, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik a 4 aranyéremből kivették a részüket. Hogyha valaki a televíziós közvetítés nézi, az m4sport.hu-n balról jobbra Sudár Attila, a magyar férfi vízilabda válogatott olimpiai bajnok játékosa, Németh Miklós gerelyhajító, aki szintén Montrealban olimpiai bajnoki címet szerzett, és Magyar Zoltánt, aki a lólengésben lett olimpiai bajnok. Szervusztok, nagy-nagy szeretettel köszöntünk benneteket.
9: Köszönjük szépen.
8: Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű visszaemlékezni azokra az időkre, ugye 50 évvel ezelőtti olimpiáról van szó, és gondolom, hogy sokan keresnek benneteket ezekben a napokban is. Szóval felidézni az emlékeket, az mennyire jön könnyen, vagy mennyire emlékezetes számotokra?
9: Furcsa nekem ez az egész, mert hát azért az 50 év az annyira nagy távlat, hogy nem igazán emlékszik az ember. Tehát aki azt mondja, hogy emlékszem, hogy ez volt, az volt, egy-egy mozzanatra az ember, legalábbis én emlékszem, még a meccsekről is, akkor a dopingvizsgálatról, tehát de a, az egész, arra emlékszem például, volt olyan, ha már így mondhatom, amiről senki nem beszél. Például mi úgy kerültünk be, tehát úgy játszottunk, hogy a döntőbe kiesett az orosz csapat. És az orosz csapat, amelyik szerintem a legnagyobb esélyes volt velünk együtt, hogy megnyerje az olimpiát, az orosz csapat az egy hónappal előtte érkezett Montrealba, és a montreali válogatottnak a Lemhényi Dezső, a magyar kiváló edző volt a felkészítője a kanadai csapatnak, és hát nekem aztán később mondhatom, hogy jó barátom volt, és játszottam, ezbe voltam még nála edző is, tehát úgy, hogy ő volt az edző, aztán én lettem játékos edző Franciaországba, és ő azt megcsinálta, hogy az orosz csapat, az, mivel egy hónappal előtte érkezett, elküldte különféle uszodákba. Tehát olyan uszodákba, ahol derékig ért a víz, olyan uszodába, ami termálfürdő volt, olyan uszodába, ahol a lányokkal kellett játszani, úgyhogy a kanadai, illetve a szovjet válogatott az 3 hétig gyakorlatilag nem tudott rendes edzőpartnerrel játszani, hanem csak ilyen lányokkal kézilabda kapupályán, derékig érő vízben.
8: Tehát hiába mentek ki egy hónappal korábban, igen, nem jelentett sokkal előnyt.
9: Semmi előnyt, sőt, inkább hátrányt jelentett, mert nem tudtak rendesen felkészülni. Erről én úgy gondolom, legalábbis én nem hallottam senkitől. Hát a szovjetek utána fel is akarták jelenteni, csak hát a Bugykónak hívták a Lemhényit, ő azt mondta, hogy hát nyelvi nehézségek voltak, nem tudott senki angolul, úgyhogy ő azt csinálta, amit kértek tőle.
8: Beszélünk majd a lebonyolításról, de a hallgató kedvéért elmondom, hogy amit említettél, hogy döntő, ugye volt 3 csoport, ahonnan az első 2 helyezett jutott be egy körmérkőzéses döntőbe gyakorlatilag, és ide ugye a szovjetek meglepetésre nem kerültek be.
9: Igen.
8: Miklós, neked előjönnek-e álmaidban, a mindennapokban, egy-egy olimpiát nézve a montreali élmények?
10: Hát persze, minden perce. De nem jelenti azt, hogy sokat rágódtam azóta ezeken az élményeken. Ezek elmentek, mintha meg sem történt volna némelyik. Számomra ezek olyanok voltak, amelyek természetesen az egész életemre óriási nagy hatással voltak. Ez volt az egyetlen az, amelyet nagyon is meg akartam, és meg is tudtam tartani. Gerelyeket gyártunk, és a gerelyekkel kapcsolatban az nem volt egy rossz antré, hogy én olimpiai bajnok voltam, és világcsúcson nyertem. Ez sokat jelentett, ez vitte egy kicsit a boltot, nagyon lassan ugyan, Magyarországról nagyon nehéz volt ezekbe a vonulatokba bekerülni, és felkapják a gerejünket, de mondhatom, hogy jól ment. Uh-huh. Úgyhogy nekem ez így működött.
8: Hát egy világcsúcsra valóban mondhatjuk azt, hogy valaki jól megy, és az adott pillanatban akkor, amikor kell, akkor teljesít a legjobban. Zoltán?
11: Én is elkezdem mondani, mert az előzményt, ugye Bordán Dezső volt a magyar válogatottnak az edzője, nagyon jó volt, hogy olimpiai bajnok lettem, és nagyon rossz az, hogy negyedikek lettünk csapatba, viszont jó szembeszélbe, mert csaltak, mint a fene, és ez a csapat az ott megérdemelte volna a bronzérmet, ez biztos. 1,5 tizeddel vertek meg bennünket, de úgyhogy mikor leugrott a magyar versenyző, akkor nézték, hogy mennyi kell még ahhoz, hogy megnyerjék az ezüstérmet az NDK-sok. Ez volt a kellemetlen része. A felkészülés is nagyon nehéz volt, mert Bordán Dezső kitalálta azt, hogy az átállást, mivel nagyon közel értünk ki a versenyhez, ezért éjjel próbáljunk edzeni. Hát ez nem jött be. Tehát a 3. nap mi olyan fáradtak voltunk.
8: Még itthon.
11: Még itthon, igen, hogy este 8-kor kezdődött az edzés, reggelig, és napközben próbáltunk aludni. De hát ez nem jött össze, úgyhogy a 3. nap már nagyon kimerültünk. Amúgy én is emlékszem nagyon sok mindenre, de amit mondtak itt a sportolótársaim, hát nagyon sok kitörlődött az ember életébe, szinte alig emlékszem szinte valamire. Uh-huh. Szállásról, a versenyhelyszínről, pláne az meg is változott, úgyhogy kellemes volt nagyon most, hogy kimentünk, és egy kicsit felelevenítettük ezeket a dolgokat.
8: Ezt akartam mondani, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében talán egykori olimpikonok kimentek most Montrealba, és nem tudom a pontos programot, de végigmentetek azokon a helyszíneken, olimpiai faluban, a csarnokban, ahol olimpiai bajnok lettél, szóval ez segített visszahozni az emlékeket?
11: Hát nem csak itt, mert ez egy nagyon jó szokás a Magyar Olimpiai Bizottságnak. Ha jól tudom, akkor már Tokióba is voltak, és később pedig Mexikóba, Münchenbe, és most Montrealba, és hát ez minden négy évben az 50 éves bajnokokat, illetve érmeseket kiviszik, és ott szerveznek valamit. Hát az az igazság, hogy most nem szerveztek semmit a helyiek. Nekünk azt hiszem nagyon elégedettek lehetünk, mert hihetetlen, nem akarom mondani az utazási irodát, aki ezt megtette, de szinte minden percben csináltak valami programot, ami számunkra nagyon érdekes volt, és nagyon...
8: De akkor el tudjátok mondani, hogy milyen az, amikor 50 év után az ember visszatér a sikerei helyszínére?
9: Én akkor azért 22 éves voltam, tehát teljesen fiatal, akkor kerültem be a válogatottba, nekünk természetes volt, hogy ez is lehet, hogy furcsán hangzik, de tehát én úgy nőttem föl, én a KSI-ben vízilabdáztam, ahol minden meccsünket megnyertük. Utána bekerültem az ifi válogatottba, ahol soha nem kaptunk ki. Megnyertük a ifi Európa bajnokságot, akkor volt ilyen barátságviadal, ami gyakorlatilag a világbajnokságot jelentette. Tehát én úgy kerültem be ebbe a csapatba, hogy én nem kaptam ki még sose, és nem én, hanem a csapat, és teljesen természetes volt nekem, hogy mi most nyerünk. Tehát fel sem merült bennem. És hát aztán el kellett tenni még 8-10 évnek, amikor az ember, hát vagy 4-5 évnek utána, hogy rájöjjek, hogy hát azért ki is lehet kapni. De addig fel sem merült, tehát nem tudtam elképzelni azt, hogy mi nem nyerünk. Hát az, amikor olyan játékosok vannak a vízben, mint a Szívós, a Csapó, a Horkai, a Sárosi, hát azért Molnár Endre, olyan tehát egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ez a csapat ki tudjon kapni. És ráadásul előtte voltak ilyen felkészülési mérkőzések, ahol, hát akkor nem tudom, Unikum kupának hívták talán, hát minden meccset 5-6-8 góllal nyertük meg. Például az ausztrálokat azt hiszem, hogy valami 9-2-re például. És amikor jött az olimpia, akkor meg 7-6-ra vertük meg az első meccsen. Tehát arra már senki nem emlékszik, de tényleg így volt.
8: Montreali helyszínek?
9: A Montreali, elmentünk az uszodába. Az uszodába, amikor megérkeztünk, először ott lent voltunk egy ilyen nagy váróterembe, abból semmi nem jött vissza. Amikor az uszodába érkeztünk és fölmentünk, akkor már igen, de az is megváltozott. Tehát ahol a régebben volt az eredményhirdetés például, ott most egy ilyen gyerekmedence, meg egy gomba, meg valami ilyesmi volt, tehát az is megváltozott. Én a doping szobára emlékszem, mert engem mert az első 4 mérkőzésen mindig engem vittek dopingolni. Biztos nem tudták elképzelni, hogy ez a vékony gyerek ez hogy bírja. De hát akkor most ezt elmesélem azért, mert ez tényleg úgy volt, hogy kiválasztottak az első nap dopingra, és kérdeztem, hogy milyen ital van. És hát volt Schweppes, akkor Fanta, Kóla, hát egyiket se kívántam nagyon.
10: Sör nem volt.
9: És akkor mondták, hogy kérdeztem, hogy sör, vagy mondták, hogy van. Ami hát elég kellemes volt. Abból ittam 2-3-at, még már rég tudtam volna mintát adni, de azért még ittunk egyet. A lényeg az, hogy utána... A másnap megint engem hívtak, akkor én már hívtam a Gerendás Gyurit, a Horkait, a Kenészt, hogy kísérjetek már el.
8: És akkor már tudták, hogy milyen fajta italt szeretnétek.
9: Igen, a harmadik nap már én oda már hazamentem, és utána az egész olimpia alatt, hát mindig úgy mentem be, már ott engem ismertek, az egész csapat jött, és érdekesség az, hogy a Gyarmati Dezső, aki nekünk az edzőnk volt, hát körülbelül 45 évvel később meséltem neki ezt a történetet el, és hát mondta, hogy nem tudta, hogy a Sisza becenevem, vagy az volt, hogy nem tudta, hogy miért szeretnek engem ennyi, hogy mindenki engem kísérel. Azt mondja, de most már érti.
12: Érti. Az atlétikai stadion mennyire változott meg 50 év után?
10: Hát meglepetés annyiban, hogy az egész stadiont átépítik. Jelen pillanatban is óriási építkezés folyik. Az annyit jelentett, hogy ha visszaemlékezünk az olimpia megnyitásakor, akkor egy

0: Megmondom őszintén, hogy hiányoztak a specifikumok, amelyek engem úgy odaragasztottak volna a dologhoz. Ami ellenben a olimpiai falu, az nekem sokkal inkább hozott emlékeket.
1: Hát oda nem mentünk be?
0: Ez volt, pont ez, a ez volt benne a bosszúság, hogy buszban ültünk, hát felajzott 57 ember, a sofőr vezetett nyilvánvaló a legjobb úton a stadion felé, amelyet meglepetésre csarnoknak neveztek, számomra teljesen értelmetlen módon, de nyilván, mert hogy ez a mai állapotok szerint egy fedett hely. És elmentünk az olimpiai falu előtt, ahol nekem volt egy-két speciális, hogy mondjam, élményem, nevezetesen az, hogy én mindig szoktam átmozgatni a verseny előtt, és az átmozgatás ott a étterem előtti füves pályán részen, még belül az olimpiai falunk belül volt, ott dobtunk néhányat, hát ilyen technikára, tehát nem eredményre, és akkor összepakolva szerelést és az egyéb dolgokat, akkor busszal mentünk be a versenyre, akár a selejtezőre, akár a döntőre, de visszafelé, amikor eljátszódott tulajdonképpen ugyanaz a történet, hogy dopingkontroll, és mit igyak, na, van sör, akkor én is írtam sört, hogy a dolgokat hamar és gyorsan, és teljes, hogy mondjam, elégedettségre végezzem el, ez meg is történt minden további nélkül, ellenben elkaptak az újságírók. És nagyon nehezen tudtam megszabadulni, de hát egy újságírók, mondjuk, hogyha volt 10, mert talán többet be sem engedtek, lassan, de nagyon mondjam, kemény munkával fel tudtam őket törölni, és utána nem volt más választásom, hogy el kellett hazaindulnom idézőjelben a olimpiai faluba. És tudni kell, hogy az olimpiai falu ez egy szigorúan őrzött, zárt és kontrollált terület volt, ahol
2: ugye,
0: nem...
2: Ugye 4 évvel voltunk a müncheni olimpia után, tehát a biztonsági intézkedések jóval szigorúbbak lehettek.
0: Sokkal, de sokkal szigorúbbak voltak. Motoztak majdnem, de hát igen, és kizárták a dolgaimat, többek között az olimpiai érmet, és akkor mentünk be, de senki nem volt ott.
2: Akkor nem volt olyan szívdobogtató érzés, vagy nem volt olyan déjà vu érzés, hogy akkor itt történt a nagy nap.
0: Hogy nem. Ahogy azért nem. Na és akkor fölmentem, megkerestem, hogy az 5. emeleten voltunk valahol, azt hiszem, és az kötött engem tulajdonképpen az egészben, hogy volt egy olyan hely, ahol valahova hazavittem az érmet.
1: Minden bár senki? A vezetőségben?
0: Senki.
1: Te akkor nem örültek neki, hogy te nyertél?
0: Hát, szerintem már ittok.
2: Zoltán, tornacsarnok?
3: Az a legnagyobb csalódás volt.
2: Tényleg?
3: Igen, mert csak a homlokzat maradt meg, és egy nagy mozicentrum lett belőle, kávézók, fitness termek voltak. Ugye az a nagy légtér, ahová 14-15 ezer ember befért volna, azt teljesen beépítették. Egy picike kis közepe volt, ami olyan múlas volt, mint a régi csarnok, semmi nem emlékeztetett rá, úgyhogy így olyan sok emlékem nem volt.
1: Csak a Magyar Zoltán kávézó, amit ott nyitottál.
0: Nem emlékezik. Alakították át.
3: Nagyon átalakították, úgyhogy ez egy
0: rettenetes volt.
3: Igen, egy olyan rossz érzés volt, hogy tulajdonképpen nekem az egyik legnagyobb élményem az itt volt, és most nem az van.
2: Szerencsére a televíziós felvételek megvannak, és majd a rádiós közvetítésekből is hallhatunk egy-két részletet. Még egy picit térjünk vissza oda, hogy milyen esélyekkel érkeztetek meg Montrealban. Ugye Miklósnak és Zoltánnak volt már olimpiai tapasztalata, sőt kimondhatjuk, hogy esélyesként érkeztetek. Zoltán mindenképpen, nem tudom, Miklós majd elmondott, hogy mennyire számoltak veled a riválisok. Attila, te viszont, ha jól tudom, akkor az utolsó pillanatban kerültél be Gyarmati Dezső keretébe. Láttam egy olyan cikket, bocsáss meg, hogy a Balatonról visszatérve lettél végül is a kerettagja.
1: Igen, engem már, hát volt egy keretszűkítés, ahol engem már kiraktak.
2: Ugye 11 játékos mehetett, akkoriban még.
1: 11 játékos mehetett, és akkor hát olyan 16-an, 18-an voltunk így a keretben, volt keretszűkítés, és akkor én abból kimaradtam. És a Gál Gyula és a Vindis Kálmán, akik nekem csapattársaim voltak, és hát ők is egyébként közel álltak a válogatottsághoz, mi lementünk hárman Balatonra.

0: és ott voltunk már 3-4 napja, Siófokon, a talamelyik ilyen kisebb szállodába, és teljesen véletlenül találkoztunk a kollerákossal, aki 40 évvel később, én azt hittem, hogy ő lejött minket megkeresni, hogy mert vissza kellett menni a válogatott ellen, kellett játszani, az OSZ-ben játszottam, és a válogatott ellen kellett volna játszani. És a kollerákossal találkoztunk, mondta, hogy akkor menjünk vissza, mert este edzés van. Én bennem 40 éven keresztül az volt, hogy ő milyen rendes volt, hogy lejött minket megkeresni. És aztán kiderült, hogy esze ágában se volt minket megkeresni, nem is tudta, hogy ott vagyunk, hanem egy lányt keresett. És a lány, nem tudom, hogy avval összejötte, vagy mi volt vele, de lényeg az, hogy összefutottunk, és mondta, hogy akkor gyertek le. És lementem, hát visszamentünk Budapestre, hát én akkor 3-4 nap nyaralás után felszabadultam, szerencsére amiket kapura lőtt, mert én védő voltam, és akkor azt mondták, hogy hát nem vagyok elég gólerős, és jó védekezel, de kevés. És akkor felszabadultan játszottam, és én szerintem a válogatottnak ott lőttem, tudom én, 6-8 gólt, amiben beleértem, az mind bement a füle mellé, a hóna alá, a feje földet. És akkor, ahogy vége volt az edzésnek, akkor a lépcsőn mentem lefelé, arra emlékszem, és akkor a gyarmati mondta, hogy akkor holnap jöjjek edzésre. Hát én pedig, hát azért elég kekec gyerek vagyok, aztán mondtam, hogy ne szórakozzanak velem, engem már kirúgtak, most az, hogy itt beraknak, kiraknak, megint az nem. És akkor jött a katona Bandi, aki nekünk volt az OSZ-ben az edzőnk, és akkor az is, hogy győzködött, hogy ne vicceljek már, hát ezért ez komolyabb dolog annál. Na mindegy, és akkor lényeg
1: az, hogy szerencsére, azért hagytad így, magad rá beszélni.
0: Így visszakerültem, és szerencsére akkor volt egy, hát nem szerencsére, volt egy torna, ahol jól játszottam én is, a gerendás is, és akkor úgy kerültünk vissza a válogatottba, és utazóként.
1: Ugye jó pár csapattársad már volt Münchenben, ahol egy ezüstéremmel zárt a férfi vízilabda válogatott. Volt-e egyfajta bizonyítási vágy bennük, hogy akkor most kijavítjuk, és aranyéremért jövünk?
0: Hát ők akkor már a Szívós, a Bodnár Andris, hát mondjuk ő itt nem volt az olimpián, de hát a Faragó, a Csapó, ők a Sárosi, Molnár Endre, tehát ők úgy érezték, hogy nem, hogy elvesztették ezt a Müncheni olimpiát, illetve nem elvesztették, hanem volt egy Markulescu nevezetű bíró, aki elcsalta ezt a mérkőzést. Én emlékszem, hogy láttam, én is fel voltam háborodva, amikor néztem a mérkőzést. Hozzá kell tenni, hogy megvolt azért a lehetőségünk, hogy egyenlítsünk, de nagyon nagy volt a hátszél.
1: És akkor volt egy ilyen visszavágás, vagy egy ilyen hát javítás?
0: Nem, ez a csapat, ez ugyanúgy, mint ahogy én mondtam, hogy én nem tudom elképzelni, hogy mi nem nyerünk. Azért ezek a játékosok, ezek a világ legjobb játékosai voltak. Tehát akár melyik csapatba, akiket most itt felsoroltam, hogyha az olaszoknál lenne, akkor ő lenne a válogatott kapus. Ha jugoszlávoknál, akkor ő lenne a center, a szívós. Tehát ezek a világ legjobb játékosai voltak. Nekem azért volt idézőjelben könnyű, de tényleg így érzem, amikor Magyarországon az ember játszott a bajnokságban, akkor én olyan játékosok ellen játszottam, akik jobbak voltak, mint az ellenfél válogatott játékosai, akiket nekem kellett fognom. És ez tényleg így volt.
1: Jó, felkészítettek
0: téged. Könnyebb volt nekem játszani a válogatottba, mint Magyarországon a Sárosi ellen mondjuk például. Mert én fogtam a Belamaricsot, az ugyanazon a pozícióban, a Sárosi jobb volt.
1: Hát így könnyű.
0: Hát így.
1: Miklós, mennyire tartottak téged esélyesnek, mennyire vártak tőled aranyérmet, vagy egy jó érmes helyezést, és mennyire tudtál alkalmazkodni gyorsan a montreali környezethez, ugye te már Mexikóban és Münchenben jártál egy-egy olimpián, szóval volt-e így az aklimatizációval, az olimpiai hangulathoz való hozzászokással gondod?
2: Én előtte való, tehát ugye a 76-75-ben, volt egy próbaolimpia, amely még nem a stadionban volt, de gyakorlatilag ugyanazokon a feltételekkel rendezték meg a versenyt.
1: Ugyanott Montrealban?
2: Ugyanott Montrealban, így van. Voltak magyar támogatóink helyben, nevezetesen a gerelyhajtás bírója, aki a kilépéseket döntött el, hogy kilépett ki, ki nem. Ő a Kulcsár Gergelynek az évfolyam társa volt a TFM, és később diszidált. És itt megint gerelyhajtás közelébe került, nevezetesen ő vezette a gerelyhajtást. Itt találkoztunk egyébként azzal a ellenfelével a Gergelynek, aki az összes sportszert, mint vállalkozó, ő volt az, aki szállította az olimpiára, többek között a gerelyeket is. És ebben az évben kihozott, azt hiszem, saját maga a kútfejéből egy gerelyt, egy adonatúj gerelyt, amely nem olyan volt, mint az korábbiak, és amely nagyon ritka volt, nem volt teljesen elterjedve a legjobbak között, és ketten az Erdély Gyuri valaki velem ott volt az előolimpián, nagyon megkedveltük a gerejt, és nagyon jó eredményeket értünk el. Én a legjobbat először dobtam 90 métert, 75-ben, 95-öt, 91 méter 70-et, azt a valamilyen fordulattal elvették, nem lehetett csúcsán emelni a dolgot, mert könnyebb volt a gerej. Hát biztos könnyebb volt, nem tudom. De a lényeg az, hogy a következő gerej már 90 méter 90-re szállt, ez 75. 76-ban pedig végig versenyeztük a világ legnagyobb ellenfelekkel a szezont, és ugyan nem én voltam a világ ranglista vezető, az egy finn srác volt, aki 93-36, azt hiszem, vagy és majd volt majdnem világcsúcsot, és mi meg hárman fiatal magyarok, én már nem is voltam a nagyon fiatal, a többiek voltak fiatalok, azok meg csak megközelíteni tudták a srácot, akit úgy hívták, hogy Hannus Hittonen, és aki később az olimpián egyébként második lett. Nekem ez mindenképpen egy óriási előny volt, hogy én ott tudtam lenni, ismertem azokat az embereket furcsa módon, akik a versenynél közvetlen közelemben voltak.
1: És ez megnyugtatott téged?
2: Feltétlen. Sőt, hát előtte beszéltünk is a Gergelynek a évfolyam társával, illetve hát beszéltünk mindenképpen a verseny szer hitelesítőjével is, és ez egy megnyugtató dolog volt, hogy Gergely biztos ott lesz, magyar lesz a vezetőbíró, meg minden ilyesmi, ilyen apróság. Én akkor a világranglista második helyén voltam, amikor kiugtasztam, és a sok-sok kudarc után, tehát egy 7 év kudarc után kerültem, 7-8-9 év kudarc után kerültem újra az olimpiai, hát a bajnokság közelébe, vagy a verseny, legjobb versenyzői közelébe. Nem igazán bíztak bennem, én úgy láttam. Lehet, hogy az ellenfelek azok tudták, hogy esetleg tartogathatok valamit, de a magyar sportriporterek, Gyöngye, Gyula, Pista azt mondta, hát oda nem muszáj menni, mert Pista, a német az mindig fejre áll. A Kaplár Józsi, aki tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem mond, a neve nem idegen, ő meg az évfolyam társam volt, aki mondta a Gyulainak, hogy hát ő most megy a német Mikit megnézi. És akkor kicsit győzkedte a Pistát, és akkor Pista is jött. Minden rendben ment.
1: Jól alakult. El kell mennünk hírekre, de Magyar Zoltánnal fogjuk folytatni, már csak azért is, mert időrendben Zoltán tiéd volt az első aranyérem, és ahogy olvasni lehetett, egyre fokozódott a várakozás, hiszen az esélyeseknek kikiáltott öttusázók, ökölvívók, vívók nem azt az eredményt hozták, amit előzetesen vártak, úgyhogy gondolom, hogy rajtad is már egyre nagyobb nyomás volt, de akkor a hírek után ezzel folytatjuk. Sudár Attila, Németh Miklós és Magyar Zoltán a vendégünk. A témánk továbbra is az 1976-os montreali olimpia, amelyet ugye 50 évvel ezelőtt rendeztek, 4 magyar aranyérem született, közülük 3-ban részes volt Sudár Attila, a férfi vízilabda válogatott játékos, a Németh Miklós gerelyhajító és Magyar Zoltán, aki lólengésben lett olimpiai bajnok Montrealban, és a hírek előtt azt kérdeztem, Zoltán, hogy mennyire fokozódott a nyomás feléd, vagy a magyar csapat felé, ugye eltelt majdnem egy hét, és nem született még magyar ezer érem, miközben a sportvezetés a 4 évvel korábbi müncheni olimpiát szerette volna túlszárnyalni, vagy ugye ez volt az elvárás, ott 35 érem született, 6 arany. Szóval mennyire érezted ezt a felfokozott várakozást?
3: Az az igazság, hogy a sportvezetés nagyon ideges volt, ugye otthon el kellett számolni az eredményekkel. Hát nekem nem sokat tudtak segíteni, mert annyira nagy volt a feszültség, hogy egyik, mint nem akarom mondani a nevét valamelyik sportvezetőnk, csak annyit mondott, remélem te hozod az aranyat. Most azért hozzá kell tenni a tornában, pláne lólengésben nagyon könnyű rontani, és én már 2 napja nem aludtam, nem tudtam WC-re menni, tehát nagyon-nagyon ideges voltam, így utaztam ki, és akkor kaptam ezt a nagyon jó biztatást. Nagy volt a csarnokban a feszültség, de szerencsére annyira föl voltam készülve fizikálisan is, mert mentálisan, mert én jó versenyző voltam, hogy meg tudtam csinálni a gyakorlatomat, és hát így elindult az első magyar aranyérem, és utána bekapcsolt az egész magyar csapat.
1: És érezted, hogy úgy nem csak rólad, nem csak az edződről, Víg Lászlóról, de úgy mindenkiről lejött egy ilyen, legördült a kő, és valami felszabadult érzés jött a te aranyérmed után?
3: Hát nem csak az, hanem igazából egy olimpián ott egy csapat vagyunk, tehát ott egymás versenyeire kimegyünk, majd, hogy nem olyan, mintha saját csapatunk lenne. Tehát egészen más egy világbajnokság, ahol a magyarok küzdenek az egyéb nemzetek ellen. Itt az egész magyar delegáció sportolói, hát kijártunk mindenkihez, ahogy csak tudtunk, a jegyet szereztünk, ahogy ugyan az a szerencse a tornában, hogy a legelején van, emiatt a pech az, hogy nem tudunk kimenni soha a felvonulásra, a bevonulásra.
1: Megnyitóra, ugye?
3: Megnyitóra soha, mert akkor már edzés van, vagy föl kellett készülni, vagy nagyon gyorsan jöttek a versenyek, úgyhogy mi nem, egyszerűen nem láttunk ilyet, de hát utána megnyugodtak, és jöttek a többi eredmények, hát Miklós is, vízilabda csapat is, hát Tordas Ildikó is szegény aranyérmet szerzett, és hát rengeteg bronz volt, tehát hogy, amit előbb említettél, hogy azok a formák nem jöttek ki. Lásd úszókat, akik végigverték az egész világot. Hargitai Andrisék, Sose Csabáék, hát mindenkit, Verasztóék. És ott nem. Tehát nem jött. Még érmet se tudtak igazából szerezni, pedig, ha jól emlékszem, egy hónappal előttem Amerikában voltak, és mindenkit agyonvertek. Tehát nem jött mindenkinek össze ez a formaidőzítés, és ez emiatt, hát óriási feszültség volt, hát szerencsére én voltam az első, aki ezt megtörte.
1: Tengeren túli olimpiáról beszélünk, de mégis azt lehetett hallani, hogy nagyon sok ottani magyar kijött szurkolni, és azért ezt lehetett érzékelni. Erre emlékszem.
3: Ugye most voltunk kint, és hát amit említettek a sportbarátaim, hogy nagyon nem tudtuk, hogy ennyi magyar volt. Emlékeztünk, hogy sokai voltak, de amikor most meghallottuk, hogy 200-300 ezer magyar él Kanadába, és azok mindig majdnem nagyon-nagyon sokan eljöttek a versenyeinkre, és hallottuk őket, és ez egy nagyon jó érzés volt. Tehát Magyarországon nehéz volt abban az időszakban még kijutni, de a helyiek viszont állandóan drukkoltak nekünk, és amikor mi mentünk a magyarjainkhoz, akkor ők is ott voltak, és együtt drukkoltuk. Ugye nagyon-nagyon jó érzés volt.
1: Ugye úgy léptél a pódiumra, hogy tudtad, hogy ha jól emlékszem, a japán versenyző 9,8-as pontszámot kapott a gyakorlatára, tehát megint csak növekedett a nyomás és a feszültség, de ugye említetted, nagyon jó állapotban voltál. Hallgassunk meg a közvetítésből egy részletet, a Magyar Rádió közvetítette ugye a döntődet, Úrvári Sándor a riporter, a kommentár.
4: Zoli fölemelte a kezét magasba, a vezetőbíró megadta a jelt, ég a zöld lámpa, és a magyar versenyző, Magyar Zoltán elindult útjára. Az első 2 kör ragyogóan sikerült, megvan a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre, a gyakorlat nehezedik részét már láthatjuk lát. Ez volt a Fradi figura, és már az egylábas munkát végzi Zoli. Újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezén, gyönyörűek az egylábas munkái, óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és a varázs kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat, még egy, és megvan!
5: bízunk benne, van, hogy úgy ér csodálatos volt. Csodálatos. A kapszihar itt a fórumban a legnagyobb. A kilengés óriási futat a kapszihorban.
4: Elsőnek Gordán Dezső gratulált, neki keresünk Víglapit. Úgy látszik, hogy a szigorú biztonsági őrök nem engedték be, csak egyedzőt. Én bízom benne.
5: Én azt hiszem, hogy csupa mosoly mellettem. A kollégák mutatják magasba az ujjukat. Megvan tehát az a gyakorlat, amivel azt hiszem, a pontozó bírák is arany éremmel honorálják ezt a sok-sok esztendős munkát.
4: És most várjuk. 9,9!
5: Nem bravo, lehet elvenni! Bravo, Zoli! Megvan Magyar Zoli! Ilyen Magyar Zoli, ilyen Víglati!
4: Sikerült a győzelem! Olimpiai bajnok, lólengésbe 28 év után magyar tornát, Magyar Zoltán.
1: Ez alapján visszajönnek emlékek.
3: Hát hogy ne? Azt hiszem, ezek amúgy beégnek az emberi agyába. Gondolom a Miklósnak is, mikor eldobta. És van egy olyan nagyon jó érzés, mikor az ember megcsinálja a gyakorlatát. Itt ugye végén voltam, de nagyon sok világversenyen indultam, úgyhogy ötödiknek, negyediknek sorsoltak be, ott megcsináltam a gyakorlatom, és ugyanaz az érzésem volt, mint a Miklósnak, mikor elsőre eldobta a világcsúcsot, és leült utána, és csak mosolygott a többin. Ez egy olyan kicsit lenézés, de igazából ez egy nagyon jó érzés, hogy úgyse tudnak utánam jönni. Tehát,
1: ez hihetetlen önbizalmat adhat, de ez tényleg csak azt feltételezi, hogy mögötte rengeteg munka volt, és nagyon sok helyen elmondtad, hogy edződel Víg Lászlóval nem volt az a baráti, most remélem nem értesz félre, szeretetteljes kapcsolat, viszont elképesztő munkát tettetek bele, és mind a ketten egymásnak nagyon sok mindent köszönhetek, vagy mindent.
3: Hát ez egy szörnyű dolog, mert ugye nemrég halt meg az edzőm, és mi végig háborúban voltunk az egész időszak alatt. Az egy más világ volt. Tehát én most elmeséltem egy sztorit, hogy bementem az iskolába, földrajztanártól fülest kaptam. Elmentem a nem tudom melyik tanárhoz, meghúzta a pajeszomat, pofont kaptam. Utána megkérdezik, hogy sóspogit, vagy édest kérek, a fenekemre ütöttek. De most ugyanez az edzésen, ha nem is vertek, de nagyon-nagyon szigorúan bántak velünk. Tehát ezeket nem lehetett szeretni. Nem lehetett szeretni, viszont amikor már befejeztem, és utána sokat beszélgettem az edzőmmel, akkor mondta, hogy nagyon sok zsákutcába mentünk be. Tehát az ő elképzelései az csak a mennyiség volt. Azt mondta, hogy ha szovjetornászok 400 elemet csinálnak, mi 600-at fogunk, és akkor megverjük őket. De hát ugye ez nem így volt, mert a saját gyerekei nem voltak túl tehetségesek, és ezért sok eredményt nem ért el. De utána megmondom őszintén, hogy olyan szeretetben voltunk az utolsó 5-10 évben, hogy mindig felhívtam, rengeteget tudott beszélni, és akkor mondtam, megkértem, hogy ne a honfoglalásnál kezdjön a napjainkban, de nagyon jó humorizáltunk, és nagyon boldog vagyok, hogy amit elment, kezet tudtam csókolni neki, és át tudtam ölelni.
1: De amellett, hogy a mennyiségre ment ő, azért mindig újítottatok, nem? És ugye a Magyar Vándor néven elhíresült elem, de említhetünk több elemet is, tehát ezek mind-mind annak az eredményei, hogy ő mindig-mindig valamint törte a fejét.
3: Pontosan, tehát én nem voltam egy jó fizikai alkat, és ezért a rengeteg munka volt az, ami nekem segített. És nem csak lólengésben, hanem a többi szeren, amit én összedolgoztam, az segítette később a lólengést is. Tehát az a fizikai terhelés, az rengeteg olyan erőfölényem volt, hogy a gyakorlat végén még egy magyar vándor tudtam volna csinálni. Tehát ez nem a maximum volt, és amikor korrigálni kellett, egy picit is nem látszott, akkor is meg tudtam csinálni a gyakorlataimat. És hát ez azért a legbüszkébb az egész pályafutásomra az, hogy világversenyen engem 8 évig senki nem vert meg.
1: Ez így van, hiszen a moszkvai olimpián is,
3: ott is sikert,
1: olimpiai
3: igen.
1: Bajnok lettél. Július 23-án született Magyar Zoltán, olimpiai aranyérme, majd július 24-én Tordas Ildikó női törben lett ugye olimpiai bajnok, majd eljött július 26-a Németh Miklós Gerely hajítás döntője. Hallgassuk meg, hogy mi történt az első dobásodnál, a kommentátor Szepesi György.
5: Azt hiszem, nagy-nagy örömhírt jelenthetek. Németh Miklós első dobása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöld gyepszőnyegére. Egészen káprázatos szerántás. Csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a Gerely, és most dúg az aréna. Fölállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Németh mosolyog, örül. 94 méter, 58 centiméter. centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Németh Miklós, Németh Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montrealban első dobására lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben.
1: Hát csak hogy érzékeltessük, hogy mit jelentett ez az eredmény, 94-58 az új világcsúcs, amivel kezdted gyakorlatilag a döntőt, és meg is nyerted. A második helyezett Finn Sitonen 87,92 centis dobással végzett a második helyen, tehát elképesztő a különbség, és ahogy lehetett olvasni, vagy hallottam tőled, utána két sorozatot ki is hagytál. Ez miért kellett? A saját lelked megnyugtatására, az ellenfelek elbizonytalanítására?
0: Kell.
1: Amikor eldobtad a gerejt, már érezted, hogy ebből egy óriási eredmény lesz?
2: Hát én azt hiszem, hogy a dobóatlétika az olyan, hogy már az eldobás pillanatában gyakorlatilag többé-kevésbé tudja az ember, hogy milyen, hogy sikerült. Ez jól sikerült. A közép a táján éreztem, hogy nem billegett a gerej, úgy kellett, úgy repült, hogy lenni lehet, és van egy vonal, amely a világcsúcsot jelölte, ha nem is, akkor is a távolságot a 90 métertől az ember meg tudja becsülni, hogy ez jó vagy nem jó. Hát én azt éreztem, hogy ez jó volt. A Gyuri bácsiról csak annyit, hogy 48-ban ő közvetítette a fatert.
1: És ugyanúgy közvetítette a te olimpiai aranyérmedet.
2: Azt hiszem az egyik utolsó olimpiai bajnokokat meg interjú részlete, vagyis munkájában, mert úgy mindenkit végigvett, azt hiszem benne volt az a teljesítési kényszer, hogy minden akkori élő olimpiai bajnokot gyakorlatilag meginterjúval, és akkor kérdeztem tőle, hogy megvan-e a közvetítés, és mondta, hogy sajnos nincs. És kérdeztem tőle, hogy megvan ez?
1: Ez megvan, szerencsére az archívum segítségével.
2: Igen.
1: Az igaz, hogy az olimpiára édesapád úgy engedett el, hogy haza fogod hozni ezt az aranyérmet? Tehát hogyan? Ő bízott benned.
2: Hogyan? Nem, hát ő neki volt egy betegsége, éppen a betegsége, hát hogy mondjam, javuló részén volt tulajdonképpen akkor, amikor mi hazajöttünk. Előtte meg küzdött. Tehát nem is nagyon tudtunk beszélni. Olyan mondott volna nekem, amelyet biztos vagyok benne, hogy nem tudtam volna igazán befogadni. Hogy inkább elkerültem.
1: De te szerettél volna nem is neki bizonyítani, de miatta olimpiai bajnok lenni?
2: Persze.
1: Ugye egy gerelyhajító a versenyek előtt az edzéseken ér el eredményeket. Benne volt ez előzetesen, ez az eredmény, vagy azért téged is meglepett, hogy egy világcsúccsal kezdtél egy olimpiát?
2: Hát nézd, ez úgy megy, hogyha az ember jó formában van, akkor az edzés eredményeket sokkal, de sokkal túl tudja száralni egy optimális körülmény között. Ez egy elég jó körülmény volt, az az igazság. Úgyhogy vártam, hogy nyerni tudok. De azt nem, hogy világcsúcs lesz. Azt is hozzá kell tegyem, hogy én gyakran fejreálltam valóban így volt, ahogy hogy már elhangzott az előbb. Ez valószínűleg attól a túlzó takarástól, amelyet sosem úgy tudtam végrehajtani abból az erőt, nem úgy tudtam közvetíteni a gerelyhez, ahogy egy jó felkészült időszak után az ember meg tudja csinálni. Mm-hmm. Na most ez ment. Magától értetődő.
1: És mondjuk el, hogy az olimpiai aranyérem után volt egy másik jutalom, egy Lada 1500-as, jól mondom, amelynek rendszám a ZI9458 volt.
2: Jól látod a helyzetet, igen. Hát az így, 94-58 az azért volt érdekes, mert kaptunk egy lehetőséget, hogy kifizethetjük az olimpiai. Nem, azt hiszem az ajándék volt, ugye? Na, ajándékba kaptunk egy autót.
6: Nem volt ajándék.
2: Nem volt?
3: Nem.
2: Akkor
1: csak lehet, a világcsúcs.
3: Csak 7 évente lehetett kapni egy Ladát, és te kaptál.
2: Akkor én kifizettem. Te is kifizetted, de ajándék volt annyiban, hogy hozzájutott az ember, és akkor felfegyverkezve két martinival, egy karton cigivel bementem a kocsiért, és akkor láttam, hogy a sorrend az úgy néz ki, itt itt akkor csak arra készültem föl, hogy ne kelljen már annyit várni, akkor adok nekik egy kis kedveskéget, és akkor kiderült, hogy ott tart a rendszámoknak egy kiosztás, hogy ZI 9436. Uh-huh. Mondom, húha! És akkor megtette a eredményt, hozta az eredményt a kicsi ajándék, és aranyosak voltak, és megsérültek gyorsan.
1: És a világcsúcsot viselted az autód rendszámát?
2: Néha már nagyon kényelmetlen volt utána. Azért, mert én már lehet, hogy nem voltam annyira nagyon jó, 32 éves voltam, és akkor egy-két fejreállás azért itt is előfordult, illetve sok sérülés kísért újjával, és ezek a sérülések már nem voltak annyira ígéretesek. És nekem mindig 94-58 volt a rendszámom, fene egye meg.
1: Hát ez egy jó emlék a világcsúcsnak. Attila, említetted, hogy az utolsó pillanatban, vagy az utolsó pillanat utáni pillanatban kerültél be a keretbe, és olyan klasszisokkal játszottál, mint Varagó, Tamás, Gerendás, György. Te backként segítetted ezt a csapatot. Mi volt ott a szereped? Ugye 22 éves voltál ezen az olimpián, tehát a fiatalok közé tartoztál. Szóval hogyan illettél bele Gyarmati Dezső rendszerébe? Milyen mozaik ellen voltál te?
0: A Miklós után nehéz megszólalni, mert még az ember is elérzékenyül, szóval azért ezek ilyen méreható dolgok. Én, amikor én bekerültem, akkor a legelső mérkőzésen én cserejátékos voltam, illetve hát nem játszottam az első két negyedbe. Mondjuk nem rosszul mondom, mert volt egy Andrew Kerr nevezetű center, aki két gólt lőtt centerből addig, és 4-2-re vezettek az ausztrálok, akiket, mint előtte említettem, 9-2-re vertük meg a Unikum kupán, és akkor mondta a Gyarmati, hogy menjél és fogd le. És hát én nem olyan játékos voltam, aki átöleltem, és szorítottam, és ütöttem, vágtam, hanem én messziről fogtam, szinte hozzá se értem a centerhez. Volt, hogy el tudtam venni a labdát, indítottam a Sárosit, vagy a Horkait, vagy a valamelyik játékost, de mindegy, lényeg az, hogy a végén nyertünk, és utána, hát minden meccsen utána kezdőjátékos voltam, és végigjátszottam csere nélkül a mérkőzéseket, sőt, még a legvégén, amikor összeállították a világválogatottat, akkor abba én is benne voltam.
1: Így van, az All-Star csapatban Csapó, Faragó, Szívós István mellett te is bekerültél, ugye ebben a bizonyos All-Star csapatban, ugye végig az összes meccset megnyertétek, és ahogy említettük, volt három csoportmérkőzés, majd utána egy ilyen körmérkőzéses minitorna következett, és az a helyzet állt elő, hogy az utolsó mérkőzés előtt ti már tudtátok, akkor hogy bármi lesz is, már olimpiai bajnokok vagytok.
0: Igen, hát akkor a jugoszláv volt az utolsó mérkőzés, és hogyha esetleg kikaptunk volna, már akkor is olimpiai bajnokok voltunk.
1: Ez a mérkőzés, ez a magyar-román párharc volt, itt dőlt el, hogy már olimpiai bajnokok lesznek, úgyhogy ezt a közvetítés részletet is meghallgathatjuk Szepesi György jó voltából.
7: 9-8 az eredmény, 21 másodperc a hátralévő idő, a miénk a labda, a gyerekek, most már a miénk a győzelem, szívós kezén, onnan tovább előre, Csapóé, Csapó még tovább, indulunk, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, Csapóé, és most vége! Megvan tehát, megvan a győzelem, az újabb aranyérem, a harmadik magyar aranyérem. Gratulálunk, tiszta szívből gratulálunk a magyar fiúknak, akik ott bent a medencében összeborulnak, kedves hallgatóink. És puszi jobbról, puszi balról, Szívós, Faragó, Sárosi, Sudár, a fiatalok és idősebbek, egy generáció, 1954-es születésű, a legfiatalabb, 1945-ös születésű, a legidősebb játékos ebben a magyar csapatban, amely tehát, kedves hallgatóink, pontveszteség nélkül, 8 ponttal és pontveszteség nélkül áll a torna élén, és most már behozhatatlan előnnyel vezet.
1: Mondjuk el, hogy Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György, Kenész György, Konrád Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és ifjabb Szívós István játszott ezen az olimpián. Gyarmati Dezső volt ugye a szövetségi kapitány. Amikor egy csapat ott van egy magyar olimpiai válogatottban, az mindig különleges, nem? Tehát lehet mérkőzésekre járni. Az, hogy győztünk, aranyérmesek lettünk, azt mindig így mondják a szurkolók, amikor egy csapatról van szó, szóval éreztétek éreztétek-e azt, hogy, hogy ennek is egy ilyen varázsa van, és a müncheni ezüstérem után újra ott csillog a magyar vízilabda trónján?
0: Hát én is úgy szeretem mondani, illetve soha nem mondtam, hogy én nyertem, hanem mert ez egy csapatjáték, tehát hogyha egy láncszem nem működik, akkor, akkor nem tudunk nyerni. De szerencsére ez egy olyan csapat volt, amelyik nem is, tehát itt ilyen három grupra lehetett osztani, én úgy éreztem, vagy úgy, ez a véleményem. Tehát voltak a fiatalok, a Gerendás, Horkai, Kenéz, én, mi voltunk így négyen, ilyen egység. Akkor volt a Csapó, Faragó, ők ketten egy egység, és akkor volt a Sárosi, a Cservenyák és a Molnár Endre, még a Konrád Feri, akik szintén így egy egységek voltak. Viszont ez a három egység, ez így kompaktibilis volt egymással. Tehát mondhatom azt, hogy ugyanúgy jóba voltunk velük, és hát ezért tudott működni, mert ki tudtunk állni egymásért.
1: Szóval... És azt jól tudom, hogy a mai napig, nem tudom, havonta, vagy legalábbis rendszeresen összejártok?
0: Hát össze, most utoljára tegnap találkoztam a Horkaival, például a Horkai Gyurival, a Balatonon voltunk, és a vízen találkoztunk, de rendszeresen Gerendással, Kenézzel összejárunk szerencsére.
1: Azok a sportolók, akik ugyanazon az olimpián szerepelnek, és ha nem is feltétlenül aranyérmet nyernek, bár a ti esetetekben ez megadatott, de együtt harcoltak, együtt képviselték az országot, ez egy sorsközösség, és akármikor bárkivel találkoztok, akkor van egy közös múltatok, és egy közös emlék, amihez nyúlni lehet?
3: Hát igen. Nagyon szeretjük is egymást. Én azt mondom, most kint voltunk Montreába, nagyon sok csapattársunk, vagy másik sportágban 40 éve nem találkoztunk, és egyből összeülelkeztünk, és hát most nem akarok részletekbe bonyolodni, de a hölgyek dicsértek engem is, én őket dicsértem. Felemeltek. De tényleg nagyon szerettük egymást. Én úgy érzem, hogy az aranyérmesek, a bronzérmesek, ezüstérmesek és a helyezettek is úgy érzik, hogy mi közösen hoztuk ezeket az eredményeket. Kijártunk, amennyi jegyet tudtunk szerezni. Mert ugye volt nekünk egy akkreditációnk, de ez nem mindenhova volt jó. Tehát ott volt a vadászat, hogy ki tudjunk menni pláne a döntőkre. És az egy fenomenális érzés volt, mikor oda kimentünk, és ott győzelmet láthattunk. Ez későbbi olimpiákon is, ahol én részt vettem, ott is ugyanez volt.
1: Hát sajnos letelt az idő, pedig még órákig lehetne sorolni a sok-sok élmény, de nagyon köszönjük, hogy sokszor örömteli, megható pillanatokban visszatudtunk veletek emlékezni erre a csodálatos olimpiára, és köszönjük szépen is szívből. Gratulálunk ezeknek a sikereknek, Sudár Attilának, Németh Miklósnak és Magyar Zoltánnak. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek.
0: Köszönjük.
8: Magyar Zoltánnal, Sudár Attilával és Németh Miklóssal Szabó Szilvia beszélgetett. Műsorunk véget ért, de újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a szerkesztő Kreisz Bálint, valamint Cserjés Bendegúz, Horváth Milán, Somogyi Zsófia és Szabó Bence nevében, a műsorvezető Szegő Tibor. Hamarosan kezdődik a Sportvilág Katona Lászlóval. További szép estét kívánok!
9: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
10: Ez a Sportvilág.
11: Érem nélkül a vívók a világbajnokságon. Zinedine Zidane a francia, Roberto Mancini az olasz válogatott kispadján. Az ösztönző rendszerének is köszönheti a Nyíregyháza labdarúgó csapata az elmúlt időszak jó eredményeit. Jó estét kívánok, Katona László vagyok.
10: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
11: Negyedik helyen végzett a magyar női párbajtőr csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású válogatott a kolumbiai, a lengyel és az amerikai együttest is magabiztosan győzte le, az elődöntőben viszont az észtektől, a bronzmérkőzésen pedig a dél-koreaiaktól kapott ki. Világbajnok Olaszország. A férfi tőrválogatott pedig a hetedik lett a VB-n. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Andor, Tóth Gergő alkotta együttes két győzelem után a kikapott a negyed döntőben a hazaiaktól, majd az oroszoktól is. A hetedik helyet viszont már nem kellett pásra lépnie, mert az egyiptomiak sérülés miatt visszaléptek a helyosztótól. A VB címet szintén az olaszok hódították el. A honvédos Hofer Bianca és a ferencvárosi Tölgyesi Flóra nyerte a női kajakpárosok 500 méteres szegedi pótválogatóját, így a fiatal kettős indulhat az augusztus végi felnőtt gyorsasági kajakkenu világbajnokságon Poznánban. A 19 éves sportolók közül először Hofer Bianca nyilatkozik.
12: Váratlan is volt ez az egész, mert hogy ez volt a második összeülésünk és az első pályánk, úgyhogy hát meglepetés volt számunkra is ez a pálya.
13: Én még mindig nem fogtam fel, nagyon-nagyon örültünk, és nagyon meglepődtünk, szóval tényleg azt mondtam már a Biusnak is, hogyha ezt leírták volna, lehet, hogy akkor se hittem volna el. Úgyhogy nagyon örültünk.
14: A start pillanatában vagy a pályán mit éreztetek? Gondoltátok, hogy ez benne lesz?
12: Fogalmunk sem volt az elején, tehát ezt most már mondom, hogy nem. Nagyon jónak éreztük belülről is a pályát, jól fel volt építve. Flóra is nagyon nyomta mögöttem, úgyhogy ez egy nagyon jó pálya volt szerintem belülről.
14: Végén a sprint nagyon erős volt, talán ezzel múlhatok?
13: Az elején én mondtam Biusnak, még mielőtt beálltunk a rajtba, hogy igazából nekünk a vége lesz nagyon erős, és hogy akárhogy sikerül az eleje, azt csináljuk végig, mert a vége az nekünk nagyon erős, de hát mindenki meglepetésére a rajtból is nagyon jól kijöttünk, úgyhogy nagyon jó.
14: Felnőttek közt indultok világbajnokságon. Hogy készültök? Mi lesz ebből?
12: Ifiként kicsit furcsa, meg nem is gondoltam bele, hogy ez így lehetséges idén még nekem pluszba. Úgyhogy amit eddig leraktam az asztalra idén, nekem ez is nagyon nagy szó volt, de most még ez pluszba, ez így kicsit hihetetlen számomra, úgyhogy
13: Szerintem minden meg fogunk tenni, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el a felnőtt világbajnokságon, úgyhogy nagyon motiváltak vagyunk.
12: Igen.
11: A jelenleg a szervezet operatív irányítását ellátó Deutsch Péter szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől. A sportvezető a szövetség honlapjának elmondta, Gyulai Miklós elnök lemondása után azért nem távozott ő is, mert a magyar atlétikának működnie kell. Deutsch Péter a szeptemberi rendkívüli közgyűlés után adja át a helyét. Gyulai Miklós a Körkapcsolás című műsorban adott exkluzív interjút, lemondása után az első alkalommal. Szegő Tibor kérdezte a 16 évig elnöklő korábbi sportolót az elmúlt évekről.
15: Nem az atlétikáról szólt ez a dolog az utóbbi időszakban. Olyan emberek, akik én azt gondolom, hogy csak köszönhetnének az elmúlt 16 év során a magyar atlétikának, vagy a magyar atlétika vezetésének, azok ezt szétverték két év alatt, lerombolták. Az okokat ők tőlük kell megkérdezni. De ez nem jó, ez nem jó érzés, ez egy személyes kudarc nekem, mert azt gondoltam, hogy annyi respektem van, hogy ezeket esetleg másképp, más módon, vagy valamilyen módon meg tudjuk beszélni.
16: Te csinálnál be, mint másképp?
15: 2024. szeptemberében biztos, hogy már jelöltetném magam.
16: Volt-e a sajtónak szerepe ennek az egész ügynek a kirobbanásában? Az annyi kulisszatitkot áruljunk el, hogy amikor lemondtál, akkor én fölhívtalak telefonon, és arra kértelek, hogy gyere be. És azt mondtad nekem, hogy azért nem akarsz bejönni, mert megjelent a Magyar Távirati Irodában kiadásában egy közlemény, és nem akarod összezavarni a fejeket, ott azt megfogalmaztátok, és most is, akkor is tartod magad ehhez.
15: Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok bajt nem akarok nyilván magamnak, de sok pontatlan és valótlan és a félrevezetésre alkalmas állítások jelentek meg olyan személyek tollából, akik rámomba sem gondoltam volna, hogy ezt megteszik. Főleg úgy, hogy engem például egyik se kérdezett meg, te mi az igaz ebből, vagy ez hogy zajlott. És ehhez még hozzájött az sajnos, hogy ugye nevezett három elnökségi tag, az folyamatosan szivárogtatott. Tehát olyan belső és egyébként bizalmas információkat is kiadott, ezeknek az embereknek, amelyeknek még valószínűleg lehet, hogy lesznek következményei is, de ez majd egy másik történet.
16: Azokkal a szerzőkkel, akiket most említettél a pontatlanság, illetve a valótlanság kapcsán, te beszéltél? Tehát jelezted nekik, hogy nem így volt? Vagy hogy pontatlanok voltak azok, amiket leírtak?
15: Mondtak. Én egy cikk után írtam egy SMS-t az illetőnek, hogy messzire mentél. És ezt el is mondom, ez a cikk, ez az ő honlapján jelent meg, ahol én állok a lelátónak is lányommal és a kislányom édesanyjával, és ott volt egy olyan komment, amit most nem fogok idézni, de a komment előtt azt a komment előzi felelni fog az egész biztos, és hogyha ha úgy alakul, akkor felelni fog az, aki ezt a cikket írta.
16: Kezelnéd ezt más, hogy érvekkel az elmúlt időszakot?
15: Hát most már nem. Hát most már azt gondolom, hogy ez elment egy olyan irányba, hogy felesleges.
16: Okay. Korábban? Vagy ha visszamehetnénk az időben?
15: Nem mehetünk vissza az időben.
16: Okay. Amikor lemondtál, akkor a szövetség operatív irányítását Deutsch Péterre bíztad.
15: Így van.
16: Deutsch Péter a mai napon bejelentette, hogy szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől, és azt írja, hogy a sportolókat nem lehet várakoztatni, a versenyek nem állnak meg, a nemzetközi kapcsolatokat működtetni kell, úgyhogy csak ezért vállalta el szeptember 2-áig a tisztújító közgyűlésig az operatív ügyek irányítását, és úgy döntött, hogy bárhogy is alakuljon az őszi tisztújító közgyűlés, az új vezetés hivatalba lépésével távozik a szövetségtől, addig pedig az a dolga, hogy a szervezet továbbra is stabilan, kiszámíthatóan működjön. Említetted a korosztályos világversenyeket, és ne feledjük, hogy még lesz egy Európa-bajnokság is. Mit szólsz az ő távozásához?
15: Nem lep meg. Sajnálom, mert egy olyan embert veszít a magyar atlétika, aki nagyon nagy szerepe volt a rendszer, tehát annak a rendszernek a felépítésében, amiben ez az atlétika működött az elmúlt 16 esztendőben, ahol ezeket az eredményeket a magyar atlétika elérte. És azt gondolom, hogy ez a jó döntés, és én nem véletlenül bíztam meg őt, hogy az alelnök asszony az utalt arra, hogy itt jogi véleménykülönbségek vannak, hát ez az egyik. Nincs semmilyen jogi véleménykülönbség, van, de jogilag ez volt a egyetlen alkalmazható lehetőség, illetve a magam részéről annyit még hozzáteszek, hogy azért kértem meg, mert pontosan tudtam, hogy vele nagyon nehéz dolguk lesz. Ha csak egy olyan problémát, vagy olyan dolgot akarnak megoldani, vagy keresztül vinni, amit ha most megengedsz, akkor felolvasok, ez a magyar bajnoksággal kapcsolatos, a szervezőnek az alelnöke, szakmai alelnöke fordult a sportigazgatóhoz, hogy egy kalapácsvető fiatal ember a felnőtt OB-t kísérletetesen az úszos világbajnokság kvalifikációs szint elérésére, arra még megvolt a lehetőség vasárnap. Ennek az előzménye az, hogy belefér, ezt elmondom, hogy csütörtökön csináltak egy versenyt, hogy ez a szint ez meglegyen, de hát valószínűleg elkerült a figyelmét a szakmai alelnök úrnak, akiknek a klubnak a vezetője, a rendező klubnak a vezetője is, hogy ezeket a versenyeket be kell jelenteni. Itt a teljesen mindegy, hogy milyen eredmény született volna ott a srác részéről, sajnos nem lehetett volna figyelembe venni. Majd aztán tett egy kísérletet, hogy a magyar bajnokságon, hangsúlyozom a magyar bajnokságon, míg ugye ez egy felnőtt verseny, és felnőtt szerrel kell versenyezni, a fiatal ember, aki egyébként az U18-as EB-n azt hiszem negyedik lett, tehát jól szerepelt, az hagyd dobjon 6 kilós kalapáccsal. Nonsense. És hogyha ez az út vár a magyar atlétikára, akkor az Isten irgalmazzon neki, és pontosan tudtam, hogy ha Péter ül ott, akkor ez nem tud megvalósulni, értelmezhetetlen. És akkor, amikor ugye személyes és egyéb indítatásokról beszélek, akkor erről beszélek. Majd mi úgy látjuk jónak, hogy, akkor úgy látjuk jónak, hogy. Tehát ne forduljon elő az, hogy mondjuk van egy 110 gátas verseny a magyar bajnokságon, és mondjuk a 2-es vagy a 3-as pályán 106-os gátak vannak, a 7-es, 8-ason pedig mondjuk 99-esek, mert éppen a korosztályos versenyzőnek meg kell futni a szintet. Vicc az egész.
16: Mit üzensz a kluboknak, illetve az atlétáknak?
15: A fő üzenet az az, hogy ne legyen személyeskedés, ezt próbálják meg elkerülni. Tehát ha nem az atlétákról, a versenyzőkről, az edzőkről, a klubokról szól a munka, hanem a személyes érdekekről, akkor biztos, hogy nem fognak előrébb lépni. És én azt gondolom, hogy most van egy nagyon jó alap, van egy nagyon jó, vagy van egy nagyon jó kiindulási pont, és ezt tovább kell vinni. Az atlétika egyéni sportág, és mindenkinek tudomásul kell venni, leginkább a sportolónak, ne féljenek, egy karrierjük van, és mindig a saját érdekeiket tartsák szem előtt, ez a legfontosabb, és akkor biztos, hogy azok a tervek, azok a célok, azok az álmok, azok nagy részben meg fognak valósulni.
16: Mi a célja a szeptemberi elnökválasztásnak, illetve a tisztségviselő választásnak?
15: Jó kérdés. Ez a fajta önkény, amit ez a három ember itt az elmúlt időszakban megpróbált keresztül vinni, ez ne nyerjen, erre ne legyen lehetőségük. Itt kell egy olyan elnökség, akik, és egy olyan elnök, akik azért ezt ellensúlyozzák. Vitázzanak, hogyha vannak szakmai viták, szakmai érvek, akkor természetesen üljenek le és vessék össze, de azt nem javaslom, hogy olyan nagyon-nagyon eltérjenek arról az útról, ahol most van a magyar atlétika. Biztos, hogy lehet egy sokkal simább aszfaltot elé tenni, ezt nem vitatom, hiszen a világ fejlődik, az atlétika fejlődik, de azt gondolom, hogy az egyéni érdekeket nem szabad a sportág érdekei elé helyezni. Erre kell odafigyelni majd a következő elnökségre.
16: Hogyan tovább Gyulai Miklós immáron magánember?
15: Hát most egyelőre pihenés, ugye nyári szünet van, figyelemmel kísérem a nagyfiamnak a finnországi jégkorong pályafutását, tudom, akkor segítem, bár most már egyre kevésbé kéri ki a véleményemet. A lányaim, ugye ők itthon vannak, ők még azért a serdülőkor küszöbén. Biztos nem lesz könnyű az sem. Dolgozom a médiában, a sporttelevízióban, és aztán már meglátom, hogy megtalál-e valamivel esetleg a magyar sport, vagy a magyar sportélet, de ha nem, akkor az úgy jó.
17: Sportvilág.
11: Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok 54 éves szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Edzőként két időszakban irányította a Real Madridot, amelyel három alkalommal nyert bajnokok ligáját. Zinedine Zidane-t hallják.
18: Une continuité.
19: Beteljesült egy álmom. Számomra ezt jelenti a kinevezés. A Real Madridtól való távozásom óta eltelt években rengeteg ajánlatot kaptam kluboktól, de mindegyikre nemet mondtam a francia válogatottért. Kizárólag a nemzeti együttes kispadjára vágytam. Most pedig minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy ez a nagyszerű csapat továbbra is sikeres legyen.
11: Ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Feladata a nemzeti csapat formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról. A technikai, igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el. 2031-ig szóló szerződést hosszabbítást írt alá Josko Guardiola Manchester Cityvel. A horvát hátvéd három évvel ezelőtt érkezett az angol klubhoz, amelyel bajnoki címet, ligakupát, FA kupát, angol szuperkupát, európai szuperkupát és klubvilágbajnokságot is nyert. Megműtötték Rodri hátát, de a Manchester City világbajnok spanyol labdarúgójának nem kell sok időt kihagynia. A 30 éves Rodri térde két éve súlyosan megsérült, azóta szinte folyamatosan egészségügyi problémákkal küzd. A Győr egy idényre kölcsönadta Jovan Zsivkovicsot a szerb első osztályban szereplő Radnicskinak. A 20 éves osztrák-szerb szélső 2025 nyarán érkezett Győrbe, nem sikerült azonban alapemberré válnia, 10 mérkőzésen 2 gól és 1 gólpassz került a neve mellé. Az Újpest elleni sikerrel kezdte el a bajnoki idényt a Nyíregyháza labdarúgó csapata. Különleges ösztönzőrendszernek is köszönheti az eredményes szereplését. Erről Fekete Tivadar, a klub sportigazgatója beszélt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. A riporter Szabó Szilvia.
20: Mi szép csemben, én Idestóva negyedik éve most már elmúlóban van, hogy Nyíregyházán vagyok, mint sportigazgató. Az eleje nem volt egyszerű. Sokszor elmondtam már, hogy nagyon mélyen volt a klub minden tekintetben. Tulajdonosunk Révész Bálinnak kellett elsősorban azt a hitet visszaadni, hogy érdemes ezt továbbra is neki csinálnia. Ugye épülőben volt az új stadion, mindenki nagy várakozásnak tekintett elébe, hogy akkor pont akkor a klub akkor fogná tán keresni még az MB2-ből is. Aztán persze sikerült ezt elég rövid időn belül egy olyan útra tenni, amit talán mondhatom azt is, hogy még hogyha vannak eredményekben ilyen nekünk is nehezebb időszakaink, de szépen fejlődik a klub, a srácok edzettek, edzőtáborban voltunk Ausztriában, a Tamás ugye köztudottan, hogy neki is van egy olyan fajta gondolkodás a futballban, ami talán egy kicsit Magyarországon még mindig életidegen, megköveteli azt, hogy igenis minden áldott nap tényleg kőkeményen kell edzeni, kortól függetlenül, ezt is mondhatom, tehát, hogy ezekbe hisz, ugye azért több mint 30 éve kint él Németországba, magába szippantotta azt a fajta munkamorált, vagy azt a fajta futballmorált, ami erre jellemző. Talán igen, egy olyan háromszöget alkotunk így, ha mondhatom. Nagyon jó az összhang közöttünk, tényleg a tulajdonosunk mindenbe támogat minket, legyen az igazolásokba, legyen az különböző stratégiákba, soha semmi.

0: ilyen olyan sportszakmai dolgokba ő nagyon nem folyik bele, hanem teljes szabad kezet adott akár nekem, ugye rajtam keresztül meg a Tamásnak, ami szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy szépen csendbe tesszük a dolgunkat, és bízunk benne, hogy még sok ilyen örömet tudunk majd a szurkolóink számára majd okozni.
1: Mi a vonzó a Nyíregyházában egy hazai vagy külföldi játékos számára? A hírek szerint itt nem feltétlenül magasak, vagy olyan magasak, mint más kluboknál az alapfizetések, viszont egy olyan bónuszrendszer dolgoztatok ki, ami eredményességgel párosulva nyilván azt eredményezi, hogy jól jár egy labdarúgó. Ezek igazak-e ezek a hírek?
0: Igen, ezek valójában igazak. Amikor már NB2-be oda kerültem, legfőképp a nyártól sikerült ezt, mondhatom, bevezetnem, tulajdonos úrnál ezt sikerült elérni, átvinni, ami elsőre azért neki is úgy furcsa volt, mert nem ez volt szokva. Tehát azért Nyíregyházára lement egy játékos, akár a képviseletével, menedzserével, ügynökével, a klub szerette volna leigazolni, bemondott egy számot, bízva abba, hogy ez a játékos ez jó, ő ezt elfogadta, csak igen, mindig általában ott borult a történet, amikor az a játékos nem úgy teljesített, nem úgy vállalta azokat az ígéreteket, és akkor előbb-utóbb ez úgy általában mindig konfliktushoz vezet, vagy válláshoz vezet.
1: Mert ami... hiszen tehetetlen a klub, igaz? Van egy élő szerződés, hiába
0: így
1: nem
0: van,
1: teljesít a játékos, semmilyen eszköz nincs a kezetekben.
0: Szoktam mondani, hogyha lelátón ül a játékos, és most lehet, hogy hallgatja pár fiú, akkor ezek után végképp nem fog majd Nyíregyházára jönni. Szoktam mondani, hogyha lelátón ül, és ugyanúgy megkapja azt a fizetését, vagy a kispadon, vagy a pályán, az nem ugyanaz. Nekünk legalábbis nem ugyanaz. Lehet, hogy a játékosoknak ugyanaz. Tisztelet a kivétel, vagy ahogy szokták mondani, akinek inge nem veszi ugye magára. Teljes mértékben minden egyes játékosunknál ez úgy működik, hogy van egy alapfizetés, és akár a posztjára vonatkozóan, akár az ő játékstílusához hozzámérven egy olyan bónuszrendszer van kidolgozva. Hiszünk abba, hogy őt maximálisan tudjuk motiválni. Érdeke legyen az, hogy először is csapatba kerüljön, utána keretbot legyen, pályán legyen, játszom minél többet. Az NB2-es bajnokságot megnyertük. Három fordulóval vége előtt már eldőlt az, hogy mi bajnokok vagyunk, és ugye a foci közegben már mindenhol azért mentek a különböző teóriák, mendemondák, Szpari az majd úgyis leadja azt a három meccset, ráadásul a háromból két olyan meccsünk volt, amelyeknek az ellenfeleinknek mind a kettőnek nagyon számított a bennmaradás miatt a pont. Jókat mosolyogtam én is, meg az ügyvezető kollégámmal együtt, mert tudtuk azt, hogy jó pár játékosnak viszont kelleni fognak a játékpercek, kelleni fognak még a bizonyos pontszámok, illetve ez belekényszerítette őket, hogy nekünk ez nagyon fontos. Ez a három pont is.
1: Pedig vagy esetleg bizonyítson, hogy rászámítsatok a következő idényben is, nem?
0: Az nem igazából, mert ugye a élő szerződése van, akkor van. Nem, amiket az előbb soroltam, hogy neki még teljesíteni olyan, mint egy akadálypályán, még olyan kritériumokat ahhoz, hogy célba érjen végérvényesen, illetve nem beszélve arról, hogy itt az évvégi bónuszok, és mind a három mérkőzést megnyertük. És lám, tehát, hogy működik. Az NB1-ben is, amikor elindultunk, akkor is ez volt, tavaly is ezt képviseltük, illetve az idei szezontól se változott. Persze, azért ez az elején nem volt olyan egyszerű, be kell, hogy valljam, mert azért a játékosoknak, amikor leültem velük, és ezekről beszélgettem, mindegyik először nézte, hogy hú, hát igen, ja, de hát ez csak akkor, ha. Mert igen, ez a lényege neki, és mi ebbe hiszünk.
2: A beszélgetés teljes egészében meghallgathatják a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán. Maradunk a keleti ország részen, Máté Szalkán futballőrület van, hiszen a helyi csapat a harmadosztályban vitézkedhet. A hétvégén a Kisvárda második csapatával 1-1-es döntetlent ért el a Szabolcsi együttes. Zsoldos Barnabás első körben az élvonalbeli tapasztalattal rendelkező vezetőedzővel, Boér Gáborral beszélgetett.
3: Több részből áll a dolog, hiszen vannak olyan játékosok, akik elég sokan újonnan csatlakoztak ugye hozzánk. Sajnos a tavalyi csapatból sokan nem vállalták a magasabb osztály belejáróit, gondolok itt a több edzésre, a több utazásra, ugye még akkor úgy volt, hogy a vasárnapi mérkőzésekre. Ezt többen sajnos nem tudták vállalni, pedig szerettük volna azért egybe tartani nagyjából a keretnek a 80-90%-át. Elég nagy fluktuáción ment keresztül a csapat, rengeteg új játékos került hozzánk. Azok, akik itt maradtak, nekik volt egyéni feladat is, hiszen nagyon rövid volt a nyári pihenő, és nagyon rövid lett így a felkészülés, így muszáj volt, hogy a nulladik héten ott egyénileg kicsit dolgozzanak még a szabadság alatt. Én úgy gondolom, hogy a körülményekhez képest jó állapotba tértek vissza, viszont az újonnan érkezőknek azért azt gondolom, hogy volt lemaradása, hiszen sokan május végén befejezték a bajnokságot, és csapat nélkül nem nagyon tudtak hol és mit edzeni. Ugye nekik azért ennek szinte a nulláról kellett kezdeni, és az a rövid idő, ami eltelt a felkészülésből, azért nem volt mindenre elég, úgyhogy nekünk bele fog nyúlni a felkészülés a bajnokságba is, de a fegyelemre nem lehet panaszom. Maradtak a tavalyi csapatból, pláne a tavalyi gerincből, akik a csapatot alkották, és őket pótolnunk kellett. A Gyurján Bence sportigazgató azért nagyon nagy munkát végzett, hiszen a klub nem a legnagyobb büdzsével rendelkezik NB3-as szinten, hogyha finoman fogalmazhatok így, és meg kell győznünk a játékosokat, minőségi játékosokat is, hogy miért válaszolnak minket. Én azt gondolom, hogy a családias környezet, az a szemlélet, amit mind a ketten, illetve a vezetők is képviselnek, illetve a jó öltöző, a jó hangulat az lehetett egy csábító dolog, de nyilván a játékosok azért mindig a leginkább elsődlegesen a pénztárcát nézik. Így én örülök neki, hogy ahhoz képest, hogy nem mi tudjuk a legnagyobb fizetéseket kínálni a játékosoknak, vagy a legnagyobb juttatásokat. Így is tényleg olyan játékosok csatlakoztak, akik tapasztaltak, NB2-es, NB3-as szinten már megmérettették magukat, illetve olyan fiatalok, akikbe érzem az ambíciót.
4: Az anyagiakról, ha szót váltunk, azt gondolom, hogy ez Boyer Gábor vezetőedzőre is érvényes, hiszen azért, amikor Magyar Kupát nyert NB1-ben, a legmagasabb osztályban edzősködött, nyilván ott mások voltak az anyagi kondíciók, de hogy Máté Szalkán itt van, ezt mindenki úgy titokban figyelte, hogy marad, nem marad. Mi volt a titka, hogy itt maradt Máté Szalkán?
3: Igen, ugye, amikor megérkeztem, akkor is elmondtam, hogy aztán csak arra a szezonra, illetve arra egy-két hónapra kötöttünk megállapodást, egyességet, és majd, hogyha ha úgy alakulnak a dolgok, akkor nyáron visszatérünk esetleg a folytatásra. A titok nem titok, a Bencének a személye egyébként, a Gyurján Bencének, a sportigazgatónak a személye, elmondtam már ugye korábban is, hogy volt játékosomról van szó, akivel nagyon jó kapcsolatot sikerült utána is ápolni. Az a fajta szemlélet, amit ő képvisel, illetve az a munkához való hozzáállás, ami rá jellemző, az engem meggyőzött arról, hogy itt tényleg jó dolgozni. Emellett nyilván szerettem volna egy olyan helyen dolgozni, ahol tényleg számítanak rám, ahol ki lehet teljesedni. Azért az NB1-es, NB2-es mezőnyben nagyon nehéz ezt megvalósítani, még akkor is, hogyha hosszabb távú szerződése van az embernek, hiszen egy-két rosszabb eredmény, és már meginog a kispad, azért úgy tényleg nehéz minőségi munkát végezni. Én azt vallottam mindig, hogy nem az a lényeg az ember hol dolgozik, hanem hogy dolgozik. Az anyagi része nyilván, ez nem titok, ez a tizede annak, mint amit az ember tud keresni magasabb osztályokba. Most nem feltétlenül ezt helyeztem prioritásnak, én szerettem volna tényleg egy kicsit visszaadni a futballnak abból, amit én kaptam tőle.
4: Ha már a kupa szóba került, gondolom a legutóbbi kupa szereplés az, hogy az Újpest is itt volt, az azért még benne maradt néhány játékosban, tehát nem az első fordulóban szeretnek kiszállni.
3: Nem, semmiképpen, abszolút prioritásként kezeljük a kupát. Csapat szinten is én azt gondolom, hogy mindenki sportember, nyerni szeretnénk. Én most nem mondom, hogy nyerjük meg a kupát, de nyilván szeretnénk egy nagyobb csapatot fogadni hazai pályán, ami egy óriási élmény lenne, és egy jó közösségformáló ereje is lenne. Azt gondolom, hogy a város, a szurkolók is bíznak ezekbe a kisebb csodákba, hogy a csapat minél tovább el tud jutni. Úgyhogy a tervünk az ott is, hogy ameddig tudunk, menetelünk, nem szeretnénk félváron venni semmilyen sorozatot.
4: Papik Zoltán, a Máté Szalkai munkás testgyakorló köré labdarúgó szakosztály vezetője. Utánpótlás az helyből történik, vagy azért a környékről muszáj hozni játékosokat? Boyer Gábor vezetőedző személye is meghatározó, aki például ideigazolt. Hogyan lehet ezt összefoglalni?
5: A csapatunknál, és a mondhatom azt szerintem a megyei fociba is, a Boyer Gábor szerepe, neve meghatározó, nem titkoltan, több játékos is az ő keze alatt szeretett volna dolgozni, azért jelentős élvonalbeli tapasztalattal rendelkezik, ami itt ebbe az osztályba nem számít annyira egyedinek, de azért a szakmaisága, hát azért úgy a megye határokon túl is eljutott. Fejlődni, tanulni akarnak ezek a játékosok. Én azt gondolom, hogy ez nekünk lehet egy plusz a szezonba, mert meg akarják mutatni nem csak az edzőnek, nem is feltétlenül nekik, hanem bíznak az edzőben, hogy rajta keresztül egy jobb teljesítményt tudnak leadni, ezáltal stabilabban fognak tudni játszani NB3-ba, vagy reményeink szerint lesz olyan is, aki el tud később igazolni. Fiatalok, ugye egy kötelező fiatal szabály van, saját utánpótlásunkból is hoztunk fel fiatalt, a Jónás Kevint és a Fazekas Ákos, de környékbeli fiatalokat is megcéloztunk. Náluk is nagy motiváció volt az edző személye, meg kiváló ugródeszka lehet nekik ebbe az évbe az, hogy egy jobb csapatban tudják, egy magasabb osztályban tudják megmutatni magukat.
4: Mi az elképzelés? Mi legyen a bajnokság végén? Persze még nagyon messze vagyunk.

0: De hát azért nyilván cél nélkül nem lehet játszani.
1: Azt a célt határoztuk meg, hogy lehetőség szerint maradjunk bent. Ugye itt a sportba, a fociba is nagy változások mentek végbe. Szűkösebb lett az anyagi bázis, ami annyira nem feltétlenül probléma. Így egy picit elment szerintem a többség a fiatalitás irányába. Ugye a fiataloknak eléggé kiegyensúlyozatlan szokott lenni a teljesítménye, ezzel számolunk mi is, de azt gondolom, hogy ezzel a kerettel, ezzel a szakmai munkával és az önkormányzat által biztosított anyagi háttérrel, meg úgy, hogy szponzort is sikerült már szerezni, meg dolgozunk rajta, hogy az anyagi hátteret erősítsük. Szerintem elvárható az, hogy minimális célként a bentmaradást határozzuk meg.
2: 16 csapattal 2 hét leforgása alatt kerül megrendezésre a férfi vízilabda Magyar Kupa. A négyes döntőre szeptember 12-én és 13-án kerül sor, a helyszínt a szövetség később jelöli ki. A kupa győztes jogot szerez az Eurókupa indulásra. Megkapta az engedélyt, így az élvonalban indulhat a Mosó-Magyaróvár női kézilabda csapata. Az elsőfogú döntés követően klubunk minden szükséges dokumentumot benyújtott, és a hiánypótlási folyamat során maradéktalanul teljesítette a licenszabályzatban előírt feltételeket, írja Facebook oldalán a klub, amely így a 2026-27-es kiírásban is az élvonalban indulhat. Az amerikai Indian Johnstonnal vág neki a női kosárlabda NB1 következő idényének a Vasas Akadémia. A Towson Egyetem végzőse első profi szezonjára készül Budapesten. Ez volt a Sportvilág. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
3: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnál Szabó Szilvia. Labdarúgással foglalkozunk az első órában, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég ritka az, hogy aktív NB1-es labdarúgó vagy sportvezető, különösen a bajnokság ideje alatt el tud jönni ide a stúdióba, amit természetesen érthető is, de éppen ezért külön nagy szeretettel köszöntöm Fekete Tivadart, a Nyíregyháza Spartakus sportigazgatóját, és köszönjük szépen, hogy eljöttél Nyíregyházáról.
2: Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Ugye, amikor ezt a beszélgetést tervezgettük, akkor még nem zajlott le az NB1-es nyitó forduló, azt lehetett tudni, hogy a Nyíregyháza az Újpestet fogadja, és hallottunk elsősorban újpesti részről nagyon fogadkozó, nagyon bizakodó hangokat, éppen ezért szerintem sokakat meglepett az, hogy 2-1-re nyert a Nyíregyháza, és egy kicsit tartottam attól, hogy olyan eredmény születik, hogy vajon milyen hangulatban tudunk beszélgetni, de azt gondolom, hogy így minden kerek jelenleg a Nyíregyháza klub házatáján, úgyhogy először arról beszélj kérlek, hogy milyen volt a hétvége, ilyenkor szabad egy kicsit ünnepelni, tudom, hogy hosszú még a bajnokság, vagy úgy gondoljátok, hogy meccsről meccsre haladunk, oké, megállunk egy picit, az első győzelem megvan, szóval milyen volt például a te hétvégéd és a tegnapi első heti munkanap?
2: Hú, jó sok kérdés egy összegzésben. Hát a hétvége egyértelmű, hogy amikor győzelem van, akkor azért nagy titkot nem árulok el, hogy mindenkinek jó a hangulata, jó a kedély állapota. Ez mi sem történt nálunk is, ugye, amikor lefújták a mérkőzést közel a helyszínen, ha jól tudom, 6-6,5 ezer néző előtt.
1: Ugye, mondjuk el, hogy a legmagasabb nézőszám volt a fordulóban egyébként. Van.
2: Csapat kellőképpen megünnepelte, ilyenkor egy szerint dolgokra kell gondolni, az öltözőben van egy kis örömújongás, készítettek csapatfotót, utána volt egy közös vacsoránk, és igazából mindenki ment haza, másnap már regeneráló, illetve kompenzáló edzés volt. Pufogtathatnám itt a különböző közhelyeket, meg nagy dolgokat. Tényleg nyertünk egy mérkőzést, az első fordulóba ráadásul, nem nyertünk még kvázi ezen kívül semmit. Ugye egy bajnokságról beszélünk, rengeteg mérkőzés van, tudjuk azt, hogy pillanatok alatt tud ez itt változni. Tavaly is akár, hogy nagyon komoly hullámokba vettünk részt, akár mélységekben, akár magasságokban. Úgyhogy, de a hangulat az persze jó, szerintem jó, meg tudtuk alapozni ezt. Ahogy te is fogalmaztál, sokan szkeptikusak voltak, mert ugye az Újpest itt megfogalmazta elég markánsan azt, hogy nekik a céljuk mi erre a szezonra. Hát talán egy kicsit most mi így bele rondítottunk ebbe, és bízom benne, hogy a folytatás se lesz másképp majd.
1: Ismerve a te maximalizmusodat, akár Révész Bálint tulajdonos úr optimizmusát és Bódog Tamás stílusát is, azért az borítékolható, hogy ti messze nem úgy léptetek pályára, hogy hát mondjuk jó a döntetlen, vagy mindent megteszünk, ugye ez is közhely szokott lenni, hanem ti igenis úgy fogadtátok az Újpestet, hogy a 3 pontért.
2: Hát igen, meg szokták mondani, persze mindenki elvégezte nyáron a munkát, meg keményen dolgoztak, egytől egyig, ami biztos, hogy ez így is volt minden klubnál. Nekem ilyen alapmottom, hogy nem szeretem ezeket, lehet egy kicsit túlságosan is, ahogy fogalmaztál, olyan tére maximalista vagyok, hogy mi szép csembe, én Idestóva 4. éve most már elmúlóban van, hogy Nyíregyházán vagyok, mint sportigazgató. Az eleje nem volt egyszerű, mert sokszor elmondtam már, hogy nagyon mélyen volt a klub minden tekintetben. Főleg tulajdonosunk Révész Bálinnak kellett elsősorban azt a hitet visszaadni, hogy érdemes ezt továbbra is neki csinálnia. Ugye épülőben volt az új stadion, mindenki nagy várakozásnak tekintett elébe, hogy akkor pont akkor a klub akkor fog netán keresni még az MB2-ből is. Aztán persze sikerült ezt elég rövid időn belül egy olyan útra tenni, amit talán mondhatom azt is, hogy még hogyha vannak eredményekben a nekünk is nehezebb időszakaink, de szépen fejlődik a klub időről időre. Úgyhogy igen, mi is szép csendben a srácok edzettek, edzőtáborban voltunk Ausztriában, a Tamás ugye köztudottan, hogy neki is van egy olyan fajta gondolkodás a futballban, ami ami talán egy kicsit Magyarországon még mindig életidegen. Gondolok arra, hogy azért megköveteli azt, hogy igenis minden áldott nap tényleg kőkeményen kell edzeni, kortól függetlenül, ezt is mondhatom, tehát, hogy ezekbe hisz, ugye azért több mint 30 éve kint él Németországba, magába szippantotta azt a fajta munkamorált, vagy azt a fajta futballmorált, ami erre jellemző. És ez talán igen, egy olyan háromszöget alkotunk így, ha mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó az összhang közöttünk, tényleg a tulajdonosunk mindenbe támogat minket, legyen az igazolásokban, legyen az különböző stratégiákban, soha semmilyen olyan sportszakmai dolgokban ő nagyon nem folyik bele, hanem teljes szabad kezet adott akár nekem, ugye rajtam keresztül meg a Tamásnak, ami szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy szépen csendbe tesszük a dolgunkat, és bízunk benne, hogy még sok ilyen örömet tudunk majd szurkolóink számára majd okozni.
1: Ha egy kicsit a mindennapi munkáról és a ti együttműködésétekről beszélnél, kinek mi a feladata? Például a keret kialakítása hogyan történik? Boldog Tamásnak vannak-e kívánságai, és ti elmondjátok, vagy te elmondod, hogy mire van lehetőség, vagy te javasolsz játékost, ki miben dönt, tehát hogyan kell ezt elképzelni Nyíregyházán?
2: Különböző struktúrákról lehet beszélni, szerintem főleg itt a Magyarországon elég speciális közeg, amilyen másolhatnánk mi különböző jóval előttünk járó futball kultúrában lévő bajnokságokat vagy országokat. Azért azt látni kell, hogy Magyarország az én véleményem szerint az továbbra is egy olyan futballországnak kell lenni, amely leginkább termelő ország. Mire gondolok? Nekünk kutya kötelességünk minél több olyan magyar játékost hozzásegíteni ahhoz, hogy akár nemzetközileg is befusson minél szebb, minél eredményesebb karriert. Ez a mi szemszögünkből sincs másképpen. Lehetne itt megint nagy dolgokat mondani, hogy igen, a Sparinak a filozófiája az ez, meg az, meg amaz. Én amikor személy szerint tavaly az ősz közepe, vége fele, ugye a tulajdonos úrral le kellett ülnünk, és el lett döntve az, hogy edzőt kell váltanunk, mert az eredmények nem pozitív irányba indultak el.
1: Ugye akkor Szabó István ült a kispadon.
2: És láttuk azt a fajta folyamatot, ami mi már úgy gondoltuk, hogy abból már nem fog tudni visszajönni a csapat. Akkor Boldog Tamásra esett a választás. Én jól ismerem a Tamást, tudom azt, hogy ő mit képvisel, és én inkább abba hiszek, hogy egy kicsit ez a közép arany út, hogy az ő stílusával úgymond ötvözni a klubnak az érdekeit. És ahogy kérdezted is, hogy akkor ez hogy néz ki akár itt az igazolások, a keretkialakítás, a Tamás egy nagyon intenzív, nagyon domináns futballt képvisel, amit már ő is többször szerintem lenyilatkozott különböző formába. Ehhez igazolunk mi játékosokat, azt is tudni kell, hogy azért ebben a stílusban nem minden játékos, sőt, nagyon leszűkül, főleg itthon a játékosoknak a repertoárja, gondolok itt a magyar srácokra, hogy azért nem ehhez vannak hozzászokva se utánpótlásba, se felnőtt korba, hogy folyamatosan magas intenzitás, folyamatosan visszatámadni, nagyon magasan elkezdeni már a letámadást, agresszívan, rengeteg párharccal, tényleg sokat futván.
1: Ugye ez Tamás a német stílust hozta haza gyakorlatilag.
2: Így van. Hát ugye korán kikerült, mint labdarúgó, aztán az edzői pályát is már ott elkezdte szépen bontogatni, és érthető, hogy ő hozzá ez a fajta úgymond futballstílus áll a legközelebb. Ilyenkor egy felelős vezetőnek én azt gondolom, hogy tisztában kell lenni. Tehát, hogyha nem vagy tisztában, akkor borul az egész, mert hogyha most akkor is leigazoljuk a Tamást, de még kis ügyeske, piszipasszos, labdatartós, kis technikás srácokat akarunk a pályán, akkor előbb-utóbb ez nem fog működni. Tehát mi ennek alapján válasszuk ki közösen Tamással a játékosokat.
1: Ennek közösen a kell géphez, a rendszerhez játékost szerzett.
2: Így van, azért, ha most százalékba kéne kicsit, akkor azt mondom, egy picit a felelősség nálam nagyobb, mivel egy edzőnek azért legtöbbször mindig a hétvégi eredmény, vagy akár a bajnokságban elért eredményhez kellenek leginkább a játékosok, ezt kell szépíteni. Tehát azért minden edző nyerni akar, minden edző sikeres akar lenni, minden edző titulusokat akar magának szerezni, amit teljesen normális, de azért egy vezetőnek, egy sportigazgatónak komplexen kell látni az egész klubnak a működését. Tehát azért figyelni kell arra is, amit mi már elkezdtünk most az elmúlt egy-két évben, hogy akár a játékos értékesítésből befolyó összegeket igenis a költségvetésünknek egy bizonyos részét tudja ezt fedezni. Úgyhogy nekem azért figyelnem kell arra, hogy milyen életkorú az a játékos, figyelni kell arra, hogy abban a játékosban van esetleg egy olyan transfer, hogyha mi nálunk játszik akár egy-két szezont, akkor mi még abból tudunk belőle profitálni anyagilag is, de szerintem teljesen zökkenőmentesen megy, mindig leülünk, megbeszéljük, nekem is fontos az ő visszajelzése, hogy ő szakmailag hogy látja, nekem nem érdekem, hogy olyan játékost rákényszerítsek, akivel ő nem akar dolgozni, úgyhogy tényleg ez nagyon zökkenőmentesen működik köttünk között.
1: Mi a vonzó a Nyíregyházában egy hazai vagy külföldi játékos számára? A hírek szerint itt nem feltétlenül magasak, vagy olyan magasak, mint más kluboknál az alapfizetések, viszont egy olyan bónuszrendszer dolgoztatok ki, ami eredményességgel párosulva nyilván azt eredményezi, hogy jól jár egy labdarúgó. Ezek igazak-e, ezek a hírek?
2: Igen, ezek valójában igazak. Amikor már MB2-ből oda kerültem, legfőképp a nyártól sikerült ezt, mondhatom, bevezetnem, és a tulajdonos úrnál ezt sikerült elérni, átvinni, ami elsőre azért neki is úgy furcsa volt, mert nem ehhez volt szokva. Tehát azért Nyíregyházára lement egy játékos, akár a képviseletével, menedzserével, ügynökével, a klub szerette volna leigazolni, bemondott egy számot, Bálint az meg természetesen bízva abba, hogy ez a játékos ez jó, ő ezt elfogadta, csak igen, mindig általában ott borult a történet, amikor az a játékos nem úgy teljesített, nem úgy vállalta azokat az ígéreteket, és akkor előbb-utóbb ez úgy általában mindig konfliktushoz vezet, vagy válláshoz vezet.
1: Hiszen tehetetlen a klub, igaz? Van egy élő szerződés, hiába nem teljesít a játékos, semmilyen eszköz nincs a kezetekben.
2: Szoktam mondani, hogyha lelátón ül a játékos, és most lehet, hogy hallgatja pár fiú, akkor ezek után végképp nem fog majd Nyíregyházára jönni, de szoktam mondani, hogyha lelátón ül, és ugyanúgy megkapja azt a fizetését, vagy a kispadon, vagy a pályán, az nem ugyanaz. Nekünk legalábbis nem ugyanaz. Lehet, hogy a játékosoknak ugyanaz. Tisztelet a kivétel, vagy ahogy szokták mondani, akinek inge nem veszi ugye magára, de teljes mértékben minden egyes játékosunknál ez úgy működik, hogy van egy alapfizetés, és akár a posztjára vonatkozóan, akár az ő játékstílusához hozzámérven egy olyan bónuszrendszer van kidolgozva, amivel hiszünk abba, hogy őt maximálisan tudjuk motiválni. Érdeke legyen az, hogy először is csapatba kerüljön, utána keretbort legyen, pályán legyen, játszom minél többet. Egy példa csak, amikor MB2-be, ez MB2-es bajnokságot megnyertük, három fordulóval vége előtt már eldőlt az, hogy mi bajnokok vagyunk, és ugye a foci közegben már mindenhol azért mentek a különböző teóriák, mendemondák, Szpari az majd úgyis leadja azt a három meccset, ráadásul a háromból két olyan meccsünk volt, amelyeknek az ellenfeleinknek mind a kettőnek nagyon számított a bennmaradás miatt a pont. És így jókat mosolyogtam én is, meg az ügyvezető kollégámmal együtt, mert tudtuk azt, hogy jó pár játékosnak viszont kelleni fognak a játékpercek, kelleni fognak még a bizonyos pontszámok, illetve ez belekényszerítette őket, hogy nekünk ez nagyon fontos ez a három pont is.
1: Pedig vagy mondom, esetleg bizonyítson, hogy rászámítsatok a következő idényben is, nem?
2: Az nem igazából, mert ugye a élő szerződése van, akkor van. Nem, amiket az előbb soroltam, hogy neki még kell teljesíteni olyan, mint egy akadálypályán, még olyan kritériumokat ahhoz, hogy célba érjen végérvényesen, illetve nem beszélve arról, hogy itt az évvégi bónuszok, és mind a három mérkőzést megnyertük. És lám, tehát hogy működik. Az NB1-ben is, amikor elindultunk, akkor is ez volt. Tavaly is ezt képviseltük, illetve az idei szezontól se változott. Persze azért ez az elején nem volt olyan egyszerű, be kell, hogy valljam, mert azért a játékosoknak, amikor leültem velük, és ezekről beszélgettem, akkor mindegyik először nézte, hogy hú, hát igen, ja, de hát ez csak akkor, ha. Uh-huh. Mert igen, ez a lényege neki, és mi ebbe hiszünk.
1: És akkor ez motiválja őket, szemmel láthatóan tisztában vannak ezzel, hogy ha teljesítenek, akkor bizony anyagilag is jól fognak járni.
2: Én úgy gondolom, hogy maximálisan motiválja, mert ahogy említetted is, hogy mi nem tudunk adni olyan alapfizetéseket, mint jó pár klubnál, ezért valahol egy kényszerpályán van, hogyha ő igenis többet akar keresni, akkor ahhoz nem elég csak az, hogy edzünk egyet, nem elég csak az, hogy focizgatunk egyet, és nem beszélve arról, hogyha kicsit mélyebben belegondolunk, akkor, hogyha viszont jól teljesítenek, akkor jön az, hogy felhívják magukra a figyelmet, és az utóbbi egy-két évben nekünk ez szépen megindult, úgymond a játékos értékesítés is.
1: Azt jól tudom, hogy mielőtt Nyíregyházára érkeztél, a játékosok eladása az nem igazán volt jellemző. Tehát amióta te itt vagy, azóta lehet anyagi bevétellel is számolni, hiszen ezeket a fiúkat, ahogy mondod, akik magukra felhívják a figyelmet, tovább tudjátok értékesíteni, és ebben neked komoly szereped van, volt.
2: Igen, most már hál' Istennek, hogy jó pár ilyen játékos van, akit erre a lapra fel tudnánk írni. Ennek is azért idő kell, tehát azért nem megy egyik napról másikra, most én egy klubot akarok majd vezetni, és akkor majd hozok játékosokat, meg eladok, mert itt is azért nagyon fontos az, hogy azért legyen meg a tagság is, azért ebbe a kilezett 12 csapatos NB1-be nagyon észnél kell lenni, figyelni kell arra, hogy azért az edzőnek is megmaradjanak azok a komfortérzései, a mindennapjai, hogy nem az van, hogy minden áldott szezonban óriási személyi változások vannak. Most jutottunk el oda, hogy ha nézzük a tavaszi sikeres csapatunkat, amely a tavaszi tabell alapján a harmadik helyen végzett, abból igazából egy olyan játékos távozott el, akit mondhatok, hogy azért ő egy nagyon komoly, markáns játékot produkált minden tekintetben, ugye ő a Tijani. Aki nálunk kölcsönbe volt télen, amikor szerződtettük, nem titok, hogy leginkább azért is tudtam ide édesgetni, mert ő mindenképpen játszani akart. Pont egy olyan időszakban volt, amikor egy kicsit úgy periférián volt az adott klubjánál. A klubjának jó jöttünk mi, mint Nyíregyháza. Kötöttünk közösen egy olyan megállapodást, hogy átvállaltunk a fizetésének egy bizonyos részét, idejött, felvázoltuk neki, hogy mik a célok, benne kell maradni, számítunk rá, egészségesen nyomni fogjuk, ő gólokat fog szerezni, gólpasszokat fog adni, ha jól fog játszani, akkor megint megnyílik neki az a lehetőség, ami így is lett, mert az Újpest ugye kivásárolt a szerződéséből, úgyhogy nekünk a tavaszi csapat az mondhatom, hogy 90%-ban megvan, igazából akik eltávoztak, azok vagy azért távoztak, mert már lejárt a szerződésük, vagy keveselték azt a játék lehetőséget, ami számukra nem elegendő, úgyhogy azoknak a helyére meg bízom benne, nagyon játékosokat igazoltunk, akikhez bármikor lehet nyúlni, és kellő konkurenciát tudnak jelenteni a csapatba.
1: Még ugye nyitott az átigazolási időszak, akkor azt mondod, hogy kész van, komplett a keret, már nem is terveztek játékosok igazolását? Vagy ezt így nem lehet kimondani?
2: Nem szeretem így kimondani. Én akkor szeretem kimondani, amikor éjfélt üt az óra az átigazolási utolsó napon. Onnantól a másnapján lehet azt mondani, hogy na, akkor kész a keret, mivel nincs is már nagyon lehetőség akkor igazolni. Addig bármi előfordulhat. Sérülés lehet, bejöhet egy olyan ajánlat esetleg adott játékosunkért, amit fontolóra veszünk netán, és támogatjuk akár azt, hogy amit ugye az előbb már említettem, hogy bevételhez tudjunk még inkább jutni. Nem tervezzük, tehát olyan téren nem tervezzük, hogy az értékeinket, akiket akartunk, azokat lásd, Keresztes Krisztián is, ugye, akit az előbb említettél, ő számára is kötöttünk egy olyan üzletet a Fürttel, ami a klubunknak nagyon előnyös, de ameddig nem zárul az átigazolási időszak, addig ott vagyunk mi is résen a piacon, lőtávolban vagyunk. Igazából úgy fogalmaznék, hogy abban az esetben, hogyha valaki kimegy nekünk az ajtón, akkor fogunk majd befele is hozni játékost.
1: Ha már említetted Keresztes Krisztiánt, ugye tegnap lett hivatalos, hogy a német másodosztályú Fürth leigazolta, egyelőre kölcsönben, de van egy olyan opció, hogy megfelelő játékperc esetén vételi joga van a német csapatnak. Hallgassuk meg őt, tegnap nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak.
3: Igazából szerettem volna elsősorban külföldön maradni, ezt beszéltük a Nyíregyházával is, a vezetőkkel is, ebben partnerek voltak végig, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok. És volt több ajánlatom a Bundesliga 2-ből. Miután beszéltem a mindkét edzővel, meg a vezetéssel, úgy döntöttem, hogy a Fürth legyen az. Hosszabbítottunk a Nyíregyházával egy évet, és így kölcsön adtak. Hát így is anyagilag jól járt a klub, a Nyíregyháza is, meg a Fürthnek ugye vételi opciója van. Ez egy bizonyos meccszám után ez automatikussá válik. Nyilván ez a fizikalitás, amit tudok adni a csapatnak, meg a stabilitást, úgy gondolom, meg nyilván az hogy ballábasként játékfelépítésbe is akár tudom segíteni a csapatot. Úgyhogy ezek az erősségeim ezért igazoltak.
1: Ilyenkor mi van benned? Van egy szigorú sportszakmai, sportigazgatói szemlélet, hogy például anyagilag is jól járjon a klub, vagy emberileg is például kötődsz a játékosokhoz, hogy azt nézed, hogy neki jobb lesz, esetleg a válogatottba könnyebben bekerül, külföldön jobban tud fejlődni, mint Nyíregyházán, szóval milyen érzések vannak ilyenkor benned?
2: Hát ahogy elsoroltad a sorrendet, tehát akármennyire húsvérember vagyok én is, és ugyanúgy van lelkületem, mint minden más embernek, de mindig azt szoktam mondani, hogy az érzelmeket azt való az ajtón kívül kell hagyni, bármennyire is nehéz, és bármennyire is nagyon jó kapcsolatot ápolok a játékosokkal, mert hiszek abba, hogy ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen akár a klub, akár az adott játékos. Nagyon fontos, hogy a lelkükre is tudjunk mindig hatni. Szerintem ez Nyíregyházán talán mondhatom, hogy nálunk ez egyedülálló. A Krisztián esetében se volt másképp, amikor szerződtettük őt. Én ismerem már az utánpótlásból őt is, mint nagyon sokukat a mostani keretünkben is. Közel egy évig nem játszott. Ugye Győr játékosa volt, Dachhoz kiadták a testvéri csapatukhoz, ott se játszott, visszavitték, NB3-ban letették, ott se játszott. Tehát egy nagyon-nagyon mély mentális állapotba tudtam én már, vagy tudtuk elhozni Győrből. Nagyon örülök neki, hogy most ma arról lehet beszélni, hogy ő a Bundesliga 2 egyik csapatához tudott szerződni, úgyhogy a sorrend az igen, az első klub, tehát én erre szerződtem, engem Révész Bájnt, amikor annak idején megkeresett és megállapodtunk, nekem elsődleges mindig is a klub volt és a klub lesz. Még hogyha néha fájó döntéseket kell meghozni, szoktam mondani, hogy a színfalak mögött csak mi tudjuk szereplők, hogy mi van, a kívülállók nem tudják. De hogyha kicsit beszélgetünk, mint most is, akkor azért szoktam elárulni olyan dolgokat, amiből arra lehet következtetni, hogy mint itt a Krisztián esetében is, hogy amikor a klubnak előnyös dolgok származtak, vagy származnak most ebből, mert rakjuk tisztában, ő érte, van egy kölcsönadási díj, amit a Fürth rendezett nekünk, rendezirányunkba, illetve van egy olyan kötelezettsége, ami egy bizonyos, nevezetjük játékpercnek, mérkőzés számnak összeadódva, ahogy ez megvan, akkor automatikusan ki kell fizetniük a cekket. Úgyhogy ez egy olyan sztori akkor már, hogyha ha itt tartunk, hogy a klub nagyon jól jár, illetve a Krisztián is jól fog járni, úgyhogy büszke vagyok ő rá is, de volt itt a múltban már más is, mások is, akik ez ugyanez elmondható, és én már látom azokat a játékosainkat, akik nagyon szép jövő előtt állnak, és igenis közösen hozzá fogjuk őket segíteni, hogy nemzetközi szintére ki tudjanak lépni.
1: Beszélünk majd még a fiatalokról is. Rólad azért lehet azt tudni, hogy különösen Szentlőrincen, de előtte is utánpótlás korú csapatoknál dolgoztál, játékos megfigyelő is voltál, tehát gyakorlatilag szinte mindenkit ismersz. Ez a mai napig így van? Tehát te napra kész vagy? Most említetted például Krisztiánt, hogy sérült volt mentálisan, nem volt jó állapotban, tehát neked tudnod kell, hogy kik ezek a játékosok, akikre mondjuk le tudsz csapni, de említhetném Tímár Krisztiánt is, akit annak idején rögtön azután megkerestél, hogy azt lehetett hallani, hogy a Győrtől menesztették. Szóval napra késznek kell lenni, hogy gyors legyél, és ezeket a döntéseket minél gyorsabban mások előtt meghozd?
2: Szerintem percre kész vagyok, tehát megint egy kicsit lehet, hogy ez ilyen túlzott önbizalomnak tűnik, de ez így van, tehát én abban hiszek, hogy ez másképp nem működik. Tehát ez a futballvilága, ez csak úgy működik, hogyha az ember tényleg 100%-osan benne van a dolgokba. Én teljesen más utat jártam be, mint sok vezetőtársam, ugye ebbe is vannak csak úgy, mint a játékosoknál, vagy ahogy említettem, a kluboknak azok a különböző modellek. Az én életpályám is egy teljesen, talán mondhatom azt, hogy egy egyedi, vagy egyedülálló. Én nagyon-nagyon megtapostam azért, amiért én most ahol tartok. Gondolok itt arra, hogy az én nevem mellett nem szerepel 50 se 100 váltott mérkőzés. Nálam a legmagasabb szint játékosként annak idén az MB2 volt. Én nagyon hamar, mondhatom így a 30-as évek elején, közepén már felmértem azt, hogy lehet ebben még 50-100 meccs. Uh-huh. Én inkább azt választottam, hogy inkább a futballomat áldoztam be, és inkább mentem alacsonyabb osztályra futballozni, de tudatosan elkezdtem először utánpótlás korú srácokkal edzősködni, elkezdtem a különböző edzői szinteket végigjárni, végigtanulni, mellette elkezdtem a játékos megfigyelés, mindig vonzott az a fajta, olyan edző voltam utánpótlásban is, hogy nem azt vártam, hogy odaraknak elém egy A4-es lapot, hogy na, figyelj, csak ez a kis csapatod, ezzel kell akkor most egy vagy két évig dolgoznod, hanem én az a típus voltam, hogy...
1: Szeretett te összerakni?
2: Igen, igen, mondhatni talán modern, szóval ez a menedzseri típus voltam, hogy mentem, kutattam, modern nevén megint scoutoltam, kiválasztottam, és minél erősebb kereteket szerettem így kialakítani. Büszke is vagyok arra, hogy nagyon sokan játékosnak lehettem edzője kisebb, rövidebb, hosszabb ideig, akik akár válogatottságig eljutottak, akár nemzetközi porondra kikerülhettek, de mondhatnám azt is, hogy a játékos megfigyelésből is adódtak jó páran. És így van, az évek alatt azért nagyon nagy bázis gyűlt így össze. Nem titok, hogy erről van nekem egy összesített rendszerem, amit folyamatosan frissítek, ugye. Most már, amióta sportigazgató vagyok, főleg Nyíregyházán, azért már nem tudom azt megtenni, mint korábban, hogy azért, ha kellett, beültem az autóba, és elmentem az ország másik végébe is, akár egy utánpótlás meccsér, vagy egy alacsonyabb osztályú meccsér. Itt azért leredukálódik a szűkebb agglomerációra, de akár mikor, ha Nyíregyházáról hazamegyek, ugye pécsiként, akkor ott is már nézem az adatbázis adatbankot, hogy van-e utánpótlás meccs, milyen korosztály, hány órakor játszik, mert mindig azt valami résen kell lenni, és talán ennek is köszönhető, vagy ad számomra egy könnyebbséget, hogy kevés olyan játékos van, legfőképp magyar, aki számomra ismeretlen, amikor mondjuk ajánlást kapok.
1: És akkor mondjuk a menedzserek sem tudnak úgymond megvezetni, mert azért pontosan képben vagy, hogy kit ajánlanak, kit érdemes leszerződtetni.
2: Igen, sokukkal szerintem jó kapcsolatot ápolok, és amikor már csörön a telefon, akkor mindig azt szoktam mondani, csak hogy térjünk a lényegre, mert nagyon a bevezetőt azt nem kell, mert úgy általában körbírják a játékos, és akkor utána végén közlik, hogy ki. Tehát tudják, hogy nálam azért ebbe más a történet, de ez így van helyén és rendjén, tehát én ebből csak kamatoztatok ilyen téren, úgyhogy én ezt büszkén vállalom, hogy ahogy említettem is, hogy nekem talán nehezebb volt, mert nem egyből az ölembe hullott az, hogy például akár Nyíregyházán legyek sportigazgató, de büszkén vallom azt is, hogy amikor Szentőrincre oda kerültem az MB3 végén kullogó csapatból egy MB2-es klubot sikerült megvalósítani. Úgyhogy ezek mind-mind olyan címek és emlékek, amire biztos, hogy büszke leszek majd jó pár év múlva is.
1: Vendégünk továbbra is Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója, és elsősorban aktuális dolgokról beszélgettünk az első fél órában. Most egy kicsit viszont ugranék az időben vissza. Ugye 2022. decemberében neveztek ki téged sportigazgatónak, és azért egy olyan lokálpatrióta városban, mint Nyíregyházán. Én gondolom, hogy voltak olyan hangok, hogy miért nem valami helyi legenda tölti be ezt a tisztséget. Nálunk Somogyban úgy mondják, hogy gyütment jött erre a posztra. Nem tudom, hogy neked ezekkel a kritikákkal, vagy ezekkel a véleményekkel meg kellett-e küzdeni, illetve az elmúlt 4 év az hozott-e olyan változást, akár a szurkolók körében, akár a városban, hogy valóban jó úton halad a csapat, szépen fokozatosan lépésről lépésre haladtok, az eredmények is jönnek, és most, ahogy ugye a legelején fogalmaztunk, most minden jó Nyíregyházán.
2: Hát személyesen a mai napig, ugye most már azért közét 4 évről beszéltünk, engem olyan téren nem ért soha ilyen jellegű negatív kritika, de egyértelmű, hogy biztos, hogy voltak ilyen hangok akkor. Azért egy nagy klubhoz érkeztem, azért Sparinak mondhatom így, azért közel 100 éves fennállása óta voltak azért szép időszakai, komoly hagyománya van, nagy szurkolóbázissal rendelkezik. Talán azt tudom mondani, én is egy megyeszékhelyről érkezek, ugye én pécsi vagyok, és azért minden egyes ilyen klubnál, klub körül általában ezek a hangok megvannak, hogyha egy, nevezzük úgy, külsős érkezik. Én, nekem erről a véleményem az, hogy én ezzel különösebben nem foglalkoztam. Persze. Ki nem örülne annak, hogyha mindig dicsérnék, meg elismernék. Talán a székfoglalomban is elmondtam, a csapat előtt is, meg az első interjú egyikébe, hogy engem az eredményeim igazoljanak majd, engem az eredményeim minősítsenek. Nem kell engem szeretni, nem kell mindenkinek velem szimpatizálni. Én mindig csak annyi tiszteletet várok el, amennyit én is adok mindenkinek. Tehát én mindenki felé nyitott vagyok Nyíregyházán, és hál' Istennek, igenis, amikor közlekedek akár a városba, itt-ott megfordulok, akkor egytől egyik pozitívak az emberek. Még akkor is, amikor voltak vereségek, akkor is volt egy-egy fel a feje, csinálják tovább, szurkolunk, stb. De egyértelmű, hogy a szurkolónak azért mindig is az eredmény lesz az első számú olyan faktor, ami megítéli akár a vezető, vezetőség munkáját, akár az edző munkáját, akár a játékosoknak a teljesítményét, de így döntött Révész Bálint. Ugye több mint 15-16 éve már a klubnak a tulajdonosa. Elmondása akkor, amikor egyeztettünk, többször mondta azt, hogy figyelj, de öcsinek szólít egyébként, majd Szabolcsba itt is említetted, hogy Somogyban is vannak különböző hagyományok, meg mondások. Itt Szabolcsban azt tapasztalom, hogy az idős az mindig azt mondja a fiatalnak, hogy öcsi. Ő neki meg különösebben egy ilyen szavajárás, ez figyelj, öcsi, már adtam itt annyi lehetőséget ilyen legendának, meg olyan legendának, meg ilyen ikonnak, meg olyan ikonnak. Ezt most én vállalom, úgyhogy én egyet kérek, hogy csinálja itt minél sikeresebb futballt, én NB1-et szeretnék. Tehát talán ezek voltak az utolsó szavai, mielőtt kezet fogtunk, és én aláírtam volna az első 3 éves szerződésemet.
1: Mennyire volt nehéz decemberben átvenni egy csapatot, egy keretet, ugye kész játékos állományt kapsz, kész stábot kapsz, velük kell eredményt elérni. Nem volt könnyű az a tavaszi idény, hiszen az osztályozó által maradt csak bent a Nyíregyháza az NB2-ben, viszont akkor jött egy olyan nyár, amikor már a te kezedben volt ugye a pálca, és hát elég drasztikus változások is jöttek, akár a keret kialakításában, akár az új stáb tekintetében. Tehát onnantól számíthatjuk azt, hogy ez már valóban a te kezed munkáját dicséri, hogy onnan elindult a csapat fölfelé? Mert hiszen NB1-be való feljutás jött.
2: Én erről azt gondolom, hogy igen. De megint csak említhetnénk a szurkolót, vagy a szimpatizást, vagy a otthon a fotelba ülőt, és esetleg írásban kifejező véleményét. Az onnan adaptálja, ahogy én beléptem a klubba, és ahogy belettem jelentve. Nem, hogy nem volt könnyű, nagyon nehéz volt. Valahol mindig is az ilyen nehéz feladatok engem különösebben motiváltak, akármennyi is furcsa, mert amikor még a visszamegyek az időben Szentőrincen, ott 7 szép évet töltöttem el, és azért talán az is mutatja, hogy hogy a bizalom megvolt mindig irányomba, akár a klub tulajdonos által, akár csak Szentőrincen, vagy most is itt Nyíregyházán. Illetve nem vagyok egy vándormadár, mert ott 7 évet eltöltöttem, most már itt 4 éve itt vagyok. Ott is azért többször a bennmaradásig kellett küzdeni, amikor az MB2-be feljutottunk. Persze az egy jóval kisebb klub, nagyon nagy klubok ellen, de mindig sikerült megoldani, és büszke voltam arra, hogy úgy tudtam eljönni onnan, hogy akkor is még MB2 volt. Aztán ugye csatlakoztam Nyíregyházára, tudtam én azt, mert azért már a szerződéskötést megelőzte egy jó, hát mondhatom majdnem 3 év, amikor mi már azért többször tárgyaltunk Révész Bálinttal, asztalhoz ültünk, beszélgettünk, ő mesélt, mi volt eddig, hogy látja, stb. Stb. Én elmondtam folyamatosan az én meglátásaimat. Az első perctől kezdve tudom, hogy én soha nem ígértem neki semmit. Mondtam, nézd Bálint, ha azt akarod hallani, hogy igen, itt hónap után NB1 lesz, akkor az ember nem én vagyok. A futball azért ez nem ilyen egyszerű. De természetesen minden idegszállammal azon leszek, hogy itt minél előbb NB1 legyen. És amikor elkezdtem a munkát, úgy említettem is, hogy tudtam, hogy már nagyon mélyen van. Tudtam azt, hogy hosszú évek óta tart a sikertelenség. Az emberek, a klubot körülvevő szurkolók, megint csak az ott dolgozók,
1: fásultak voltak. A klubban,
2: nagyon-nagyon már ilyen, nem is, hogy fásultak, de ilyen hitehagyatott volt. Mindig csak a remény, ja majd jövőre, na majd ez, na majd az. Egymást váltották az edzők, 4-5 havonta, a sportvezetők, és ennek én azt gondolom, hogy sikerült egy megállt húzni, mert az a fél év, igen, akkor minden érén voltam a rossz. Amivel, még egyszer mondom, nekem effektíven nincs problémám.
1: Hát igazából nem tört meg téged az időszak
2: sem? Nem tört meg, mert akkor most ugye nem ülnék itt egy Nyíregyháza vonatkozásba, de természetesen, hogy nekem is voltak, hozzám is jutottak annak, ami nem esett jól. Meg nekem is volt olyan, amikor hazamentem, és értetetlenül álltam a dolgokat, hogy de miért én? Hát amikor én csak most jöttem ide, hát én mit tettek arról, hogy... De akkor is azt mondtam, hogy én akkor is ezt megcsinálom, és talán ennek köszönhető, hogy egy másodperc is adtam fel. Én tudtam azt, hogy ha bennmarad a csapat MB2-be, és ugye osztályzón kivívtuk ezt, akkor itt csak egy dolgon fog múlni, Révész Bálinton. Ha Révész Bálint ugyanazt fogja tenni, mint korábban, hogy akkor én leszek a következő, aki a kilincset lenyomom, és kisétálok, akkor valószínű, hogy ez van megírva. De nem így lett, és ő azt mondta nekem, hogy továbbra is bízik bennem, ő igenis tudja azt, hogy ezért nem én vagyok a felelős, úgyhogy innentől kezdve akkor gyerünk, csináljuk. És szó szerint szinte az utolsó csempéig akkor minden
1: visszabontottatok.
2: Vissza lett bontva, nagyon nagy mélységébe bele lett nyúlva a játékos keretbe, ugye új edző, új stábot ki lett alakítva, akkor is azért nagyon szkeptikusak voltak az emberek, de továbbra is nekem egy ilyen belső hajterő volt, hogy csak azért is mondom, ez oda lesz pakolva. Persze, így utólag könnyű azt mondani, hogy könnyen beszél az illető, de 10 ponttal megnyertük a bajnokságot. Szerintem nagyon nem kell magyarázkodni ezen semmit.
1: A szurkolók szemében az mindenképpen pozitívum, hogy ahogy a jelek mutatják, ti mindig magyar edzőkben gondolkodtok. Ugye Timár Krisztián után jött Szabó István, most Bódog Tamás. Ez a vonal, ez tudatos-e? Illetve a másik kérdésem, itt a beszélgetés előtt én felvetettem, hogy amikor tavaly tavasszal például az Újpest ellen 7-2-re kikapott a csapatot, sokan már, ugye a magyar szurkoló ilyen győzelem után a mennybe emeli a csapatot, vereség után a földbe, tiporja szint. Te, szóval, hogy voltak olyan hangok, hogy Bódog Tamást el kell küldeni, de te azt mondtad, hogy nem, itt szó nem volt erről, megvan a türelem, megvan a bizalom, szóval magyar edzők és türelem valahogy így a Nyíregyházához köthető.
2: Kezdem a végével a türelem, tehát én nem az eredményekbe látom, nem az eredmények alapján szeretném megítélni első helyen az edzőnek a munkásságát. Persze felnőtt futballról beszélünk, és ahogy az interjú elején már elmondtam, hogy azért mindig az eredmény az, ami meghatározott, de mégis valahol nekem vezetőként én a folyamatokat nézem. Én igenis tisztában voltam azzal, hogy mi 7-2, ugye 7-2-re kaptunk ki, hogy ez miért lett 7-2. Én minden egyes másodpercét maximálisan tudom, és fel sem merült a fejünkbe az, hogy nekünk ezért edzőt kellene váltani. Persze nem esett jól, mert azért jó nagy pofonba beleszaladtunk ott.
1: És bocsáss meg, kiegészítésül három forduló volt vissza, és azért ott még a kiesés szele ott még érintette a Nyíregyházat. Ugye jól emlékszem, vagy ott volt egy másik eredmény, ami miatt eldőlt, hogy bent maradtok?
2: Úgy alakult már, hogy akkor már bennmaradtunk. Ebből fakadóan azért megint ilyenkor jó kis különböző teóriák azért szövődtek itt, meg mendemondák, leadtuk, meg az edző ellen fociztak, meg stb. Ez mind-mind-mind badalság. Tehát igazából kimentünk, ugyanúgy nyíltan futballozni, mint az előző meccseken. Az Újpest választott egy jó taktikát, kicsit dörzsölten, rafináltan visszaálltak, keresték azt, hogy mi ott fent esetleg az eladott labdákból megkontrázzanak minket, és ez bejött nekik. És egyébként, akik én voltam a meccsen, vagy nézte, az igazából lehetett volna ez, úgy kezdtük az első 20 percet, hogy 2-3 ordító lehetőségünk is volt. Mi belementünk ebbe a kamikáze játékba, ez lett a vége, de még egyszer a kérdésedre válasz, hogy fel sem merült bennünk, hogy mi ezek után edzőt váltsunk, mert globálba néztük az egész tavaszt, és nekünk egy nagyon sikeres tavaszunk volt, ettől függetlenül, úgyhogy mi azon voltunk, akkor még a Tamásnak nem volt meg a szerződés hosszabbítása, és volt egy félreérthető kommunikációja is a kamerák előtt, ugye, mert folyamatosan zajlottak a tárgyalások, mi mindenképpen szerettük volna őt megtartani, ami utána rá napokon belül ez meg is történt, tehát nekünk nem is volt más a fejünkbe, csak az, hogy mi így menjünk tovább nyártól is együtt közösen.
1: Magyar edzők kérdése?
2: A magyar edzőkkel igazából nincs, hogy magyar vagy külföldi, csak úgy, mint a játékosoknál. Arra büszkék vagyunk, hogy körülbelül most a keretünknek azért a talán 70-75%-a a magyar játékos teszi ki, de mi úgy nyitottak a külföldi játékosokra is. Először is mindig a sorrend. Megnézzük azt, hogy a piacon magyar játékosban számunkra mit kínál, milyen lehetőséget ad a futball. Hogyha magyar játékosból nem tudjuk ezt, akkor kinyitjuk az ajtót, és akkor a világ bármely pontjáról, amely ide beleillik, ebbe a stílusba, amit képviselünk, ahogy említettem, szintén akár a fizetési metodikával, vagy ilyen koncepcióval ő egyet tud érteni, illetve hogyha tényleg van még benne az, hogy esetleg egy további játékos, akkor mi le fogjuk őt szerződtetni, független attól, hogy külföldi játékos, vagy nem magyar játékos. Az edzőkkel pedig ugyanígy vagyunk, hogy elsősorban mindenképpen szeretnénk, azért csak magyar földön vagyunk, magyar csapatról beszélünk, nálunk az öltözőben a magyar nyelv az, ami a hivatalos nyelv, független attól, hogy vannak külföldi játékosaink. Szeretnénk továbbra is ezt, de nem zárkozunk el semmi elől, de hiszek benne, hogy a magyar edzők között is vannak nagyon felkészült edzők, nagyon alázatos edzők, akár úgy, mint a mostani mi edzőnk is, ez is esetre a választás.
1: Mondom, kívülről ez teljesen jól néz ki, és szerintem sokak szemében ez követendő példa lenne mondjuk más klubok részéről is, de mindenképpen szimpatikus. A magyar szabályt és a fiatal szabályt tekintve mit gondoltok erről? Ugye sokszor elmondtad, hogy nem vagytok kiemelt akadémia, tehát nektek sokkal nehezebb a fiatal játékosokat, a magyar játékosokat beépíteni. Viszont nagyon bátor húzás volt Bodog Tamástól, hogy ugye a fél időben a fiatal szabály miatt Tóth Balázs helyére beküldte Molnár Mátyást, aki 19 éves, ugye, ha jól tudom. Szóval, hogy ez egy koncepció, ennek szeretnétek megfelelni, ugye?
2: Mindenképpen, ha már egyrészt előírás, és ugye nagy titkot nem árulok el, hogy az MLS az nagy részét ehhez köti a támogatásoknak, akkor ha már részt veszünk egy ilyen játékba, akkor igenis azon vagyunk, hogy betartsuk a játékszabályokat, független attól, hogy számunkra nagyon-nagyon nagy nehézségeket okoz ez. Én ezt szintén már nagyon sokszor elmondtam. Bízom benne, hogy a jövőben erre majd akár az MLS részéről is lesz valamiféle, nem is az, hogy kedvezmény vagy felmentés, mert nem akarunk mi felmentést, hanem valahogy kompenzálni azt, hogy Nyíregyházán ugye az utánpótlás az nem kiemelt akadémiai státuszban van. Ami annyit jelent, hogy ott 13-14 évesen, igen, már ilyen fiatal korban, aki egy kicsit is tehetségesebb, azon nyomban jönnek a kiemelt akadémiájú klubok, szülővel, gyerekkel leülnek, és elviszik, átigazolják, amivel még nem is lenne különösen probléma, mert az élet ma már ilyen, tehát, hogy akár a szimpla hétköznapi életben is ugye tanulni is nem mindenki az adott szülővárosába tanul, vagy mondhatnánk a munkát, hogy nekem ezzel szerint nincs problémám. Az van problémám, hogy az MLS ugyanazokat elvárja tőlünk, mint amiket mondjuk a kiemelt akadémiájú kluboktól is. És így nekünk sokkal nehezebb, mert ezek a korosztályokból kikerülő legtehetségesebb játékosaink elkerülnek innen, utána az utánpótlás edzőink alázatos, odaadó munkájából jutunk, amire jutunk. Persze elvárja a nyíregyházi közeg is, meg az MLS is, hogy igen, ám nyíregyházat, te rakd be a fiatal szabályos magyar fiúcskát is. És mi beraknánk, de nekünk figyelnünk kell az eredményességre is. És ahogy a Tamás említette az interjúban, igen, valahol rizikós volt ez, de valahol ez is egy tudatos döntés volt. Mert beszéltük már az előző napokban is, hogy ugye nekünk jelen pillanatban a keretben van 4 fiatal szabályos játékosunk, különböző pozíciókban vannak. A mérkőzést nagyon ügyesen az edzőstáb, ahogy menedzselte, látták azt, hogy az Újpest fura lesz, amit mondok, de kapunkra nem voltak veszélyesek.
1: Mert azért olyan... fura, amit mondasz, mert a fél időben 1-0-ra vezetett az Újpest.
2: Így van. De aki megint látta a mérkőzést, szerintem nem volt olyan mutató, amiben nem múltuk volna őket felül. És érezhető volt az, hogy ez a mérkőzés bármennyire is az első fél idő számunkra nem pozitív erény volt, nem a kapuson fog múlni. Ezért nagyon ügyesen ugye meg lett lépve az, hogy akkor gyerünk kapus cseréni. Egyrészt akkor eleget tettünk a fiatal szabálynak, ami ugye azt mondja, hogy minimum 45 percet teljesíteni kell egy mérkőzésen egy ilyen fiatalnak. Bement a Matyi, de nagyon jó, a Tamás hozzátette azt is az interjúba, hogy ez nem kimondottan csak a fiatal szabálynak szólt. Tehát azért...
1: Az ő teljesítmények.
2: Tehát azért ő egy olyan fiatal ember, aki viccesen szoktam mondani, hogy lehet, hogy a létesítmény vezetőnknek nem lesz nem sokára majd állása, mert a Matyi érkezik elsőnek, meg ő megy el utolsónak, tehát igazából neki adhatnánk egy kulcsot, bezárhatja állna a komplexumot, mert rendkívül alázatos, és tényleg nagyon példaértékű, ahogy ő hozzáll ehhez a dologhoz, és ő ezzel is kiérdemelte, úgyhogy a kellemest meg a hasznossal párosítottuk, úgyhogy megfeleltünk a fiatal szabálynak is, illetve a Matyinak tudtunk adni egy debütálásra egy lehetőséget, úgyhogy meg a 3 pont is.
1: Nem mellesleg, így van, a győzelem is megszületett. Sajnos elrepült az időnk, pedig még annyi mindent szerettem volna kérdezni, de egy kicsit akkor beszéljünk a második, illetve a harmadik fordulóról. Ugye augusztus 2-án vasárnap Győrbe utazik a Nyíregyháza, majd az úgynevezett keleti rangadón a Debrecen vár rátok. Debrecen Nyíregyháza párharc lesz augusztus 9-én. Erre a két mérkőzésre milyen esélyekkel utazik a Nyíregyháza? Mi van a fejetekben? Van-e ilyen, hogy kötelező elvárás, vagy minimális pontszerzés, illetve akkor kinyithatjuk majd az egész idényre is, hogy az idény végén mivel lennétek elégedettek? Van-e egyáltalán hivatalos célkitűzés?
2: Van persze, meg sportemberek révén, meg versenysportot űzvén, ugye, azért egy professzionális futballklubról beszélve kell, hogy legyen mindig cél. Tehát cél nélkül elindulni szerintem nem jó dolog reggel a házból. Úgyhogy ez nálunk sincs másképp. Hú, igen, Győrbe megyünk, ugye a tavalyi bajnokcsapat, erős csapat, jó-jó játékosokból áll a keretük. Utána Debrecenbe megyünk, az mindig egy olyan mérkőzés, ami a szurkolóink számára extrém fontos. Nincs ilyen, egyik meccsen sincs ilyen, hogy most egy pontba gondolkodunk, vagy háromba, meg majd számogatunk, meg mennyi kell a bemaradáshoz.
1: Mérhető meccsek?
2: Nem, nincs úgy ilyen. Megyünk ki, hogy az Újpest ellen is kimentünk. Tehát azt a végjegyet, amit mi képviselünk, amit nekem talán ebbe az interjúba ez esett a legjobban, hogy említetted, hogy nagyon jól néz ki, ahogy a Nyíregyháza kinéz, mondhatom így, akár ugye a szakmai stábbal, Tamással, tulajdonos úrral, stb. Hogy mi azt képviseljük, hogy kimegyünk nyílcsisakkal, odaadóan, mindent elkövetve, és hogy ebből mi fog majd

0: mert ott nem kell megint csak motiválni a játékosokat, és az egész szezonban ezt akarjuk képviselni. A célokról meg annyit, hogy szeretnénk olyan téren szintet lépni, hogy ne arról beszéljünk, hogy független attól, hogy nagyon nehéz ez a 12 csapatos NB1, ne arról beszélünk minden héten, hogy jaj, csak maradjunk benn, hanem mi szeretnénk egy olyan szezont, ahol igenis ne erről kelljen beszélni, hanem arról, hogy minél zökkenőmentesebben, minél nyugodtabb legyen a szezon, minél kiegyensúlyozottabb legyen a szezon, még hogyha lesznek nekünk is biztos olyan mélységek, ami nem pozitív.
1: Ehhez kívánunk az egész csapatnak, a vezetőedzőnek és a szakmai stábnak is sok sikert, neked pedig hasonlóan elhivatott és motivált munkanapokat. Fekete Tivadarnak nagyon szépen köszönjük, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója volt a vendégünk. Örülünk, hogy itt voltál.
0: Nagyon köszönöm én is a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sportban

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban Székely Zója, Európa bajnoki ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. SMS számunk 0630 55 55 605, nem véletlenül szólt Shakira Waka Waka című szerzeménye, mert hogy Zója minden gyakorlata előtt meghallgatja ezt a dalt.
3: Pontosabban minden verseny előtt. Igen, ez kifejezetten az én versenyzeném. Egy kis történetet hozzátehetek, ez úgy indult, hogy még fitnesseztem, 2010 körül járunk, és mentem fitnessedzésre, apukám vitt, és ment a kocsiba a rádióba ez a zene. És én nekem annyira, de annyira megtetszett, és én ott pánikoltam, hogy ez a zene most itt véget ér, és nem fogom többet hallani, hiszen akkor még nem volt Shazam, hogy itt megkeresem, vagy YouTube-ra beírom, vagy nem tudom, meg hát pici is voltam, és úgy éreztem, hogy ez most itt lemegy, és mondtam apának, hogy valahogy szerezze már meg, és akkor ott mondta, hogy hát nem tudja, hogy meg tudja, meg minden, és elmentem az edzésre, és az szomorú is voltam, hogy milyen jó számot hallottam, de ma nem hallom többet, és nem is tudom mennyi idő múlva, apa megszerezte nekem CD-re ezt a számot, és otthon volt a szobámban egy kis magnóm, és egyből beraktam, és akkor az ott rongyosra lett hallgatva, és ez lett a kedvenc zeném. Utána pedig egy kis hagyományjá vált, hogy minden fitness verseny előtt, és utána később minden torna verseny előtt is meghallgattam ezt a zenét, és úgy éreztem, hogy ez hatalmas nagy motivációt nyújt nekem, és ez a mai napig így van.
2: Mi az, ami ennyire megfogott ebben a dalban? Szerintem... Szabadsága? Vagy a lendülete? A ritmusa?
3: Én emlékszem, én nem tudtam angolul még, amikor ezt először hallottam, úgyhogy először csak a hangulata, az egész hangzása nagyon tetszett. Utána pedig lefordítottam, már nem is tudom kivel, de valahogy meg kellett fejtenem, hogy mit énekel, és akkor az is nagyon motivált, amiről szó volt, ugye ezt a egy foci VB-re írta ezt a számot. Utána pedig később a videóklip is eljutott hozzám, és akkor megnéztem a videóklipet, és itt teljesen összeállt a kép, minden, és azóta pedig tényleg hagyományá vált, hogy ezt meg kell hallgassam versenyek előtt.
2: Csak a versenyek előtt hallgatod, vagy minden napokban is?
3: Inkább a versenyek előtt, mert úgy gondolom, hogyha túl sokat hallgatnám, akkor kicsit elveszteni így a varázsát. Néha azért előjön, akkor, mint például most is nagy rázott a hideg, miközben hallgattam. Néha azért így meg elő-elő fordul, hogy meghallgatom, de igyekszem csak a versenyeknél.
2: Most, hogy már több a lehetőség zenéket meghallgatni, megkeresni, milyen más muzsikákat hallgatsz, szeretsz?
3: Ó, nekem nagyon sokféle zene tetszik, nagyon szeretem a francia zenéket, nagyon szeretem a rappet, Drake a kedvenc előadom egyébként, de egyébként a magyar zenéket is előszeretettel hallgatom, úgyhogy mindenféle.
2: De nem csak ez az egyetlen egy dolog, ami rituálé az életedben. Ha jól tudom, akkor van egy kis párna sztori is.
3: Igen, őt Tentinek hívják.
2: Tenti?
3: Tenti, igen. Ő a kis párnám, születésemkor kaptam, és akkor még egy szép, masszív egybe párna volt, hát most már egy kicsit inkább ronyra hasonlít, mint párnára, de én nagyon nehezen alszom nélküle. Tényleg nagyon nehezen alszom nélküle, úgyhogy el sem tudok képzelni úgy egy versenyt, vagy egy kis kiruccanás, hogy ezt nem viszem magammal.
2: Hány kilométer lehet Tentiben?
3: Hát ez nagyon nehéz. Nem tudom, szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hányszor aludtam nélküle, de most viccen kívül. Úgyhogy hát 23 év.
2: Ha már 23, akkor lépjünk 24-re, mert hogy volt ott egy olimpia, és azt megelőzően volt egy bukaresti verseny, talán még a nevét is tudom, Rom Gym Trophy.
3: Igen.
2: És a Magyar Torna Szövetség úgy döntött, hogy ennek a versenynek az eredménye dönti el, hogy ki indul a párizsi olimpián.
3: Igen.
2: És ezután kialakult egy olyan sztori, amit Georges Simenon, aki annak idején a Megré sorozatot írta, az olyasmi volt, mint a Kalambó, csak fekete-fehér, szóval hogy ő sem nagyon tudott volna ilyen krimi, folytatásos krimit írni. Avassuk már be a hallgatókat, hogy mi minden történt, kezdve ezzel a Rom Gym-mel.
3: Igen, hát az a helyzet, hogy ez a verseny, ez már sok mindennek a következménye volt, szóval... Tényleg ez, sokszor gondolkoztam azon, hogy ebből Netflixes sorozatot lehetne készíteni már, hogy én hogyan is jutottam ki erre az olimpiára, de igen, ki lett jelölve ez a verseny arra, hogy a Kovács Zsófi és köztem dőljön itt el, hogy akkor melyikünk utazik ki az olimpiára, és azt tudni kell előzetesen, hogy Zsófi előtte sérült volt, szóval keresztalak szakadása volt, és ez volt a visszatérő versenye. Nekem nem volt, hál' Istennek, sérülésem ezelőtt, és ez egy kétnapos verseny volt, úgyhogy tényleg sokszor beszéltem már erről, és tényleg órákig itt tudnánk ülni, hogyha az egészet elmesélném lebontva, hogy mit hogy éltem meg, és mi hogyan történt, de röviden, tömören az első versenynap nagyon jól sikerült, sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni, 14 és fél pontot kaptam rá, mármint 14 és 50 ezred, és itt sajnos a Zsófinak nem sikerült ez a kvalifikáció, és három hiba is csúszott a gyakorlatába, így 9. lett, ugye ez első számú tartalékot jelent. Itt, mivel másnap volt a döntő, sokan már örültek annak, hogy akkor ezek szerint én fogok az olimpiára menni, hiszen Zsófinak nincs lehetősége a döntőbe szerepelni, már csak tartalék, de már akkor mondtam, hogy azért várjuk ki a végét, mert itt már láttunk mindent az előttünk levő fél évbe.
2: Hát, ha van egy portugál?
3: Igen, és akkor aznap pedig ment a bemelegítés, ott még úgy látszott, hogy minden megy, ahogy a mennie kell, és a verseny előtt picivel a portugál lány mondta, hogy ő nincs jól, és betegnek érzi magát, úgyhogy ő visszamondaná ezt a versenyt, és akkor történt meg az a forgatókönyv, hogy a Zsófinak ott hirtelen gyorsan be kellett melegítenie, és akkor realizálta, hogy meg én is nyilván, hogy akkor ő most kapott itt még egy lehetőséget, és ő itt a gyakorlatára 14,2 pontot kapott, ha jól emlékszem, úgyhogy másfél tizeddel többet, mint én az előtte levő nap, így a tornaszövetség úgy döntött, hogy őt viszi az olimpiára.
2: Én összetörtem volna ilyen helyzetben. Mit csináltál?
3: Ha teljesen őszinte kell, hogy legyek, akkor már amikor megtudtam a hírt, hogy Zsófi végül be tud kerülni a döntőbe, mert visszalépés van, félreértés ne essék, nem annak nem örültem, hogy a Zsófi kap még egy lehetőséget, de ott nyilván éreztem azt, hogy ez lehetőség is arra, hogy esetleg ne én menjek, úgyhogy már azt ott nagyon nehéz volt feldolgozni, mert tényleg nagyon kevés idő volt már a döntőig, szóval ott nem az volt, hogy volt egy nap ezt megemészteni, felszívni magamat, és akkor oda tenni magamat a döntőbe, hanem nagyon hirtelenért és nehezen tudtam kezelni, be is csúszott egy hiba a döntős gyakorlatomba.
2: Ez a mentális pillanatnyi állapotod miatt történhetett?
3: Én úgy gondolom, hogy emiatt igen, hiszen előtte is lehetett látni, hogy az előtte levő nap meg nagyon szép gyakorlatot tudtam bemutatni magas pontszámmal a végén, úgyhogy szerintem nem fizikálisan volt itt a probléma, és igazából a verseny után nehéz leírni, miket éreztem nyilván rossz értelemben. Nem nagyon találtam a miértjét, hogy ez tényleg miért történhetett így, és ennyiszer ilyen közel lenni az olimpiai kvótához, és végül nem menni, ez szerintem nagyon egyedi történet, és nem nagyon tudtam ott hirtelen más sportolót, aki előtt ennyire lebegtették azt az olimpiai kvótát, mint az én szemem előtt az élet, és ott kellett is egy pár nap, amire kicsit összeszedtem magamat.
2: Hogy zajlott az első párbeszéd ezután közted és Zsófi között?
3: Nagyon sokáig nem is volt párbeszéd, pedig egy szobában voltunk ezen a versenyen. Én oda mentem hozzá, és megöleltem. Annyit sem tudtam kinyögni, hogy gratulálok, de ezzel az öleléssel nyilván ezt próbáltam átadni, hogy nagyon fáj, de örülök neked, és megöleltem, és igazából ott ki is mentem a teremből sírni, mert azért nem szerettem volna, hogy ott mindenki előtt lássanak engem összetörni. Utána a szobában elég, hát rossz volt a hangulat, ezt azért el lehet képzelni. Előtte levő nap a Zsófi érezte magát ugyanúgy, mint én másnap, hiszen akkor nagyon úgy tűnt, hogy nem ő fog menni, hanem én. Én nagyon örültem, ő nagyon nem. Utána másnap megfordult teljesen minden, ő örült, én pedig nem. Úgyhogy itt ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció volt, és nagyon nem voltam még ilyen bekorábban ő sem, és nem nagyon tudtuk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni kezelni, úgyhogy utána inkább arra voltam ráállva nagyon, hogy valahogyan szedjem össze magamat, és valahogy a fejemben lévő vihart, ami keletkezett ezáltal a döntés által, azt helyre rakjam.
2: Ilyenkor, mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ember úgynevezett tartalék státuszba kerül.
3: Igen.
2: Ami azt jelenti, hogyha bármi történik a csapat bármely tagjával a Párizsi olimpiáig, vagy annak az elején, akkor a tartaléknak készen kell állnia arra, hogy beugorjon. Magyarán el kell járni az edzésekre. Most mindenki gondolja el, hogy ilyen lelki állapotban hogy lehet edzéseken részt venni, és valamilyen szinten magát egy olyan szinten kell tartani, hogyha mégis megtörténik a baj, és valaki megsérül, akkor bármelyik pillanatban be tudjon szállni. Te hogyan jártál le az edzésekre, és egyáltalán mit csináltál azokon az edzéseken?
3: Igen, itt még 3 hét volt az olimpia kiutazásig, és én azt az utasítást kaptam, hogy én amíg fel nem szállnak a gépre és el nem mennek, addig én nekem be kell mennem és edzenem kell, mert tartalék vagyok. Utána, miután kirepültek, akkor leállhatok az edzésekkel. Hát ezek életem legrosszabb edzései voltak, és akkor még keveset mondtam szerintem.
2: De volt érdemi része is, vagy csak bementél, és hát mondjuk hát, úgy fölkapaszkodtál a szerre?
3: Én őszintén állítom, hogy mindent elkövettem, hogy megmozdítsam a testemet, és a testem mindent elkövetett, hogy én ne csináljak semmit. Tehát fizikálisan lent voltam a terembe, és próbáltam érdemi fogásokat csinálni, érdemi mozdulatokat, nem nagyon sok eredménnyel. Tehát úgy gondolom, hogy eleve rettentően veszélyes így tornázni, tényleg eleve nagyon veszélyes sport, nem hogy olyankor, amikor a lelki állapot az ilyen rossz állapotban van, de nyilván ilyen szerep is van, hogy tartalékba kell lenni, élsportolók vagyunk, és úgy voltam vele ott, hogy nekem muszáj valahogy bevinnem magam a terembe, és valamit csinálni, mert jelenleg most ez a feladatom, és ezt kívánja a közös érdek. Úgyhogy...
2: És egyszer csak eljött július 25-e.
3: Igen.
2: És Kovács Zsófia megsérült.
3: Igen. Azt kell tudni, hogy ők itt már kint voltak 5 napja, mert azt hiszem hétfőn utaztak ki, és pénteken volt a pódium edzés, ahol ő megsérült. 5 napja nem edzettem itt már, mert én nem tudtam azt, hogy kint, ha megsérül valaki, akkor is lehet cserélni. Én végig azt gondoltam, hiszen azt az utasítást kaptam, hogy a kiutazásig legyek készen, hogy utána már nem lehet. Úgyhogy mi leálltunk az edzésekkel ott hétfőn, és igazából csak azon voltam, hogy valahogyan összekaparjam magamat a padlóról, meg a környezetem is csak azon volt, és akkor ott pénteken ugye nagyon késő este volt a pódiumedzés, és csörgött a telefon a megállás nélkül. Mindenki hívogatott, de olyanok, hogy ilyen távolabbi rokonok, közelebbi családtagok, tehát olyanok is, akikkel nem feltétlen beszélek, csak úgy minden nap, és egyébként ez egy, hát nem annyira vicces történet, de pont belém tolattak akkor, és éppen írtam ott a betétlapot, meg ott idegeskedtem, akkor még új volt az autóm, és mondom, hogy még itt hívogat mindenki, nem hiszem el, mi történik. És akkor fölvettem az egyik családtagomnak a telefon, és akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, hogy mész az olimpiára, mi lesz? Úristen, nem tudom, mész, mi van? Mondom, miről van szó? Nem tudom, miről van szó, hiszen én nem tudtam még akkor, hogy mi történt a pódiumedzésen, még nem nyitottam meg semmilyen közösségi média felületet, ahol esetleg láthattam volna, és akkor mondták, hogy Zsófi megsérült, és hogy most akkor mi van? Mész? Én megnyugtattam mindenkit, hogy nem fogok menni, mert sajnos megsérült most, és ez tényleg borzasztó helyzet, de én már nincs lehetőség cserére, váltig állítottam, úgyhogy mindenkit megnyugtattam, hogy ne éljék bele magukat, nem fogok tudni már sajnos kiutazni az olimpiára.
2: Holnaptali.
3: Igen, igen. Erre rá lefeküdtünk aludni, és reggel 6-kor csörgött a telefonom, és a főtitkár úr hívott, és akkor megláttam, hogy ő hív, akkor várt le először a víz, hogy ez most azért lehet, mint amire gondolok. És akkor fölvettem, és ott tájékoztatott arról, hogy van lehetőség cserére, és hogy másnap reggel akkor a gépem jönne Párizsba.
2: Oké, csak aki olimpiára megy, annak szüksége van felszerelésre, egy erkölcsi bizonyítványra, és egy olyan doping igazolásra, amit elfogadnak majd az olimpián.
3: Igen.
2: Ezekkel te nem rendelkeztél?
3: Nem.
2: 24 órával? 48 órával?
3: Körülbelül, hát úgy körülbelül 24 órával az utazás alatt.
2: Na ezt, hogy lehet megszerezni ezt? Hétvégén?
3: Hát... Ezt emlékszem, hogy ez a napom, ez életem leghosszabb napja volt. Tényleg elárasztottak a telefonhívások, természetesen ott a klubom, az akkori klubom, a Fradi nagyon örült annak, hogy én kijutok, azonnal akartak interjút csinálni, akkor utána hívott nyilván főtitkár úr, hogy minden, ami kell, még azt intézzük el gyorsan, akkor hívtak a felszerelés miatt az olimpiai bizottságból, hogy nekem semmim nincsen, és nem raktak nyilván nekem össze csomagot, úgyhogy van olyan pólom, ami XXL-es, tehát hogy tényleg ilyen hirtelen összeválogatott csomagot, azt hol adhatják át nekem, és én mondtam mindenkinek, hogy mindent értek, nagyon örülök, de én nekem muszáj elmennem edzésre, mert 5 napja nem edzettem, és előtte 3 hétig, hát bent voltam fizikálisan a teremben, de fejbe valahol egész máshol, úgyhogy itt most nekem csodát kell csinálnom, és valahogy össze kell szednem magamat fizikálisan.
2: És milyen volt az aznapi edzés?
3: Hát az a helyzet, hogy az én edzőim már nyaraltak. Szóval én egyedül mentem edzeni, és nyilván telefonon kértem az instrukciókat. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy amikor a főtitkárral letettem a telefont, ő kérte, hogy hívjam vissza, hogy vállalom-e a versenyt így vagy sem. Én ott nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert azt éreztem, hogy egyik kézről az álmom válik éppen valóra. Másik kézről viszont én ilyen felkészületlen versenyre még soha életemben nem voltam, és ráadásul ezt olimpián. Tehát tényleg, amikor mindenki úgy volt vele, hogy na jó van, akkor most már kijutottál, akkor lássuk, mit csinálsz. És őszintén ötletem nem volt, hogy én ott milyen teljesítményt tudok nyújtani, úgyhogy tornában már egy hosszú hétvége is soknak számít, hogyha kihagyunk, nem, hogy ennyi idő. Ráadásul tudtam azt, hogy kiutazok, és kis túlzással azonnal versenyzek. Se előtte levő edzés, se pódiumedzés.
2: Elvben lett volna lehetőség egy pódiumedzésre, de valahogy az mégse jött össze.
3: Nem is lett volna lehetőség, hiszen a Zsófi a megszervezett pódiumedzésen sérült meg. Tehát utána én csak másnap utaztam ki, tehát már nem volt lehetőség. Már csak a verseny jött. Ennyi. Lemaradtam róla, kész. Azt csinálsz, amit így első blikre tudsz. Tehát én még sose versenyeztem így, se itthon, se külföldön, semmilyen versenyen. Hát én ezt az olimpián próbáltam ki először, hogy ez milyen, és őszintén nagyon féltem, és nem tudtam emiatt rávágni azt, hogy én természetesen elvállalom, mert akkora félelem volt bennem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megcsinálni, és ott Géza bácsit fölhívtam, és elmeséltem neki, mi történik éppen, és ő olyan szidást adott nekem, ami nekem nagyon kellett. Leszidott, és kiabálva mondta nekem, hogy hát ő hogyan fordulhat meg a fejembe, hogy én nem vállalom. Azt mondja nekem, hát hogyha csak az ujjamat ráteszem a korlátra, én olimpikon leszek életem végéig. Erről álmodtam. Bármit csinálok, nem veszi el senki. Azonnal vegyem fel a dresszemet, menjek edzeni, és tegyem oda magamat. És letette a telefont. És úgy éreztem, hogy akkor abban a pillanatban átállt a fejem teljesen, és nekem ott erre a telefonhívásra volt igazán szükségem.
2: Láttam egy rövid videót, ott állsz a repülőtéren, és mondod, hogy nagyon morbid, itt vagyok a Ferihegyi repülőtéren, holnap ilyenkor verseny.
3: Így van.
2: És milyen volt leszállni Párizsban, és egyáltalán hogy találtál oda?
3: Igen,
2: mármint
3: oda
2: a csarnokban.
3: Igen, oda mentem, és arra emlékszem, hogy a vívó lányokkal utaztam ki, ők egyébként, én nagyon hálás vagyok értük a mai napig.
2: Egyébként, 5 nappal később kezdtek.
3: Igen, és velük utaztam ki, és nagyon hálás vagyok Szűcs Lucának, mert felszerelést adott nekem, mert én felszerelés nélkül repültem, tehát sokan hihették, hogy egy civil vagyok igazából, és ő odaadta nekem az olimpiás pulcsiját, hogy legalább felismerhető legyek.
2: Plastron jól lát rajta.
3: Arra nem volt szükség ott még, úgyhogy kaptam tőlük felszerelés, volt társaságom, nagyon örültem neki, és Milák Kristóf mellett utaztam a gépen, de őszintén nem emlékszek az útból semmire.
2: Nem nyilatkozott neked?
3: Beszélgettünk, de én annyira át voltam szellemülve, és annyira izgultam, hogy tényleg holnap ilyenkor versenyzek, hogy a fejem olyan alfa állapotba került, hogy azon a repülőúton csak a gyakorlatom ment a fejembe. Becsuktam a szemem, és egymás után képzeltem el, hogy én azt sikeresen végrehajtom, és próbáltam fejben edzeni erre a versenyre, hiszen fizikálisan nem sokat tudtam. Úgyhogy az, hogy megérkezünk, hogy milyen a falu elsőre, szinte semmire nem emlékszem, őszintén, csak ilyen pici képek vannak meg, de az első igazán emlékem, ami ott megvan, az a leugrásom után történt. Tehát ott, amikor sikerült, és az a hatalmas nagy teher, amit éreztem, leesett rólam, és kijelentkeztem, és ott ott minden érzelem előjött.
2: Akkor a gyakorlatodat sem emlékszel, hogy hogy sikerült?
3: Őszintén ott, hogyha így utána kérdezed meg ezt tőlem, akkor én ott csak arra emlékszem, hogy ott a leugrásnál az összes izomcsoport a lábamba bekapcsolt, hogy nehogy itt most elessek az érkezésbe. Ez volt így hirtelen, amire emlékeztem, az, hogy milyen gyakorlatot csináltam, fogalmam nem volt, annyi volt meg, hogy sikeres volt. És sikerült, és nem estem le, és megcsináltam, nem tudom hogy, de meg volt. Utána azonnal kiszaladtam, hívtam az edzőmet, ők élőkben nézték azt, hogy mi történik. Ő is sírt, szüleim is sírtak, én is sírtam, mindenki sírt. Büszkék voltak rám, és ez életem pillanata volt szerintem.
2: Hiszel abban, hogy mindennek valami oka van? És mondjuk így 2 év távlatából mire tanított meg ez az eset, ez a sztori?
3: Én olyannyira hiszek ebbe, hogy van egy tetoválásom is, ami azt mondja, hogy minden okkal történik. Úgyhogy én nagyon sokáig az olimpia előtt próbáltam azt megfejteni, hogy vajon mi az oka annak, hogy én ide nem jutottam most ki, és bíztam abba, hogy valahol az életben ezt majd visszakapom, hogy ez tényleg ennyire közel voltam hozzá, és nem sikerült. És hát nem kellett sokat várnom, csak 1-3 hetet, hogy az élet ezt olyannyira visszaadja nekem, hogy egy ilyen tényleg nagyon egyedi történettel, egy nagyon mély úttal jussak ki az olimpiára, és én őszintén azóta sem tudok egy olyan olimpikont sem mondani, aki ilyen kacifántosan jutott ki, mint én, és végül sikerrel zárult.
2: Ha már a tetoválást említetted, egyrészt tervezel egy másikat is, hogyha jól tudom, majd a másik karodra. A másik ügy pedig, hogy ott van a nyakadban az a nyaklánc, amit
3: Igen. Én
2: úgy tudom, hogy csak edzéseken és versenyeken veszel le, ugye az olimpiai 5 karikát formázza.
3: Így van. Hát már lassan egy hirdető tábla vagyok igazából. A kezemen is van olimpiás tetoválás. Hát ezt én már. Az egész családom tele van tetoválásokkal. Én már amikor pici voltam, és eldöntöttem, hogy olimpiára szeretnék menni, akkor én már ott eldöntöttem, hogy én nekem egy olimpiás tetoválás kell majd. Úgyhogy ezt, amint hazajöttünk, szinte megcsináltattam. Van egyébként egy tetoválónk, aki az egész családot tetoválta, mikor kicsik voltak szüleim már akkor, és őtől ezt ajándékba megkaptam, hogy már így várt, hogy akkor ez az ő ajándéka.
2: Párizsban azt mondtad, hogy jó lenne minél később hazamenni. Én gondolom, ezt úgy értetted, hogy annyira jól érezted magad, hogy szerettél volna még maradni abban a társaságban, abban a millióban, abban a hangulatban.
3: Igen, ez így van, és sokan kérdezték utána, hogy hogyan tovább. És most, hogy elértem tényleg a legnagyobb célt, ami életemben idáig ki volt tűzve, tényleg hogyan tovább, és én ebből tudtam kiindulni, hogy nekem annyira jó volt ott kint, és olyan élmény volt, azóta se tudok elfelejteni, és nem sose fogok tudni, hogy én ezt még egyszer át szeretném élni, és szeretnék kijutni még egy olimpiára. Ott fogalmazódott meg először bennem, hogy így, hogy most bele kóstoltam ebbe, és nem tudtam kint sok időt eltölteni, hiszen 1 héttel később mentem ki, mint kellett volna. Így úgy éreztem, hogy ez nem volt elég.
2: Így jön képbe a másik tetoválás a jobb karodra, mert ez már Los Angelesre vonatkozna.
3: Így van.
2: 2025. októberre következik a mi históriánkban, Jakarta település, és ott egy olyan sérülés hullám zúdult rád, ami még mind a mai napig is kihat tulajdonképpen. Igen. Ezért is beszéltünk arról fél mondatban, hogy éppen rehabilitálsz. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor az embernek így elszakad valamije, már pedig neked nem is egy helyen szakadtak el a dolgaid, akkor hogy van az, hogy egy edzői utasítás ellenére is megcsinálja azt a leugrást, ami majdnem biztos, hogy még tovább ront a helyzetén? Mert sportoló?
3: Erre a kérdésre a válaszom egy kicsit tágabb lesz, mert itt két dolgot úgy érzem, hogy helyre kell tenni, szóval egyértelműen abból indul minden, hogy sportoló vagyok, és minden áron az eredményre törekszem. Itt Jakartára nagyon kétes gondolataim vannak, hiszen itt értem el az egyik életem egyik legjobb eredményét, azzal, hogy világbajnoki 8. lettem, és 2 döntőbe is sikerült bekerülnöm. Viszont tényleg ilyen rossz és horrorisztikus vége lett az egésznek, ezért nagyon kettősen él bennem ez az egész. Ugye az első sérülésemet itt azt az összetett döntő napján szereztem meg ugráson, teljesen nyújtott lábra érkeztem meg az ugrásból a szőnyegre, és ott, hát én először ott azt éreztem, hogy nekem így szakadtak a lábaim, úgy túlnyúlt, és nem is tudtam ráállni hirtelen, és elmentünk egy MR-vizsgálatra, ahol megnézte az orvosunk a leletet, és azt mondta, hogy a szalagjaim éppek. És nyilván volt ott azért mindenféle sérülés, csontzúzódás, meg minden, meg hát éreztem a fájdalmat, de én nekem az, hogy azt mondta, hogy a szalagjaim éppek, az bőven elég volt arra, hogy én eldöntsem, hogy ha én két lábon tudok járni, akkor én el fogok indulni.
2: Igen, de hogyha a szalaggal valami gond van, akkor ez nem csak a leugrásnál probléma, hanem amikor fönn vagy a szeren, és mondjuk csinálsz egy terpeszt, akkor ez kicsit olyan, mintha nem lenne a lábad tértől tulajdonképpen. Igen. Olyan lenne, mint egy bohóc.
3: Igen, ezt éreztem is, amikor terpeszt kézállásba felmentem, hogy itt oldalt kicsit olyan érzés, mintha így le akarnának törni a lábaim. Mivel nagyon-nagyon közel volt a korlátdöntő a sérülésemhez, ezért minden nagyon gyorsan történt. Nyilván ott a stábbal próbáltuk a lábamat bekötni, tényleg a lehető legjobb formába hozni a versenyre, miután eldöntöttük, hogy akkor végül indulok. És én nekem ott a bemelegítésnél minden egyes inger új volt. Nem tudtam, hogy mit tudok csinálni a lábammal. És én úgy éltem meg ezt a bemelegítést, hogy megnyugtató volt, mert fönt a korláton, ahova kvázi a lábam nem kell, nyilván oda is kell, de hogy súlyt nem teszek rá, mindent meg tudok csinálni. És nyilván éreztem egy fájdalmat, éreztem egy instabilitást, de olyan felspanolt állapotban voltam, hogy nagyon-nagyon motivált az, hogy mindenre képes vagyok abból a világbajnoki döntőt érő gyakorlatomból, amit itt két napja még meg kellett ugye csinálnom, és meg is tudtam csinálni. És ott jöttek azok a kérdések, hogy akkor mi legyen a leugrással. És először én örültem annak is, hogyha valahogyan lemászok onnan. Aztán jött az, hogy le tudtam ugrani sima egyenes ugrással a felső karfáról, és éreztem azt, hogy a lábaim tartanak. Utána jött a könnyített leugrás, a leszuplé, ami egy egyenes testű szaltó, tényleg nagyon könnyű, azt is bírták a lábaim. Nyilván nagyon nehéz volt nekem abból megérkezni, hiszen túl könnyű, ez fura így megfogom, azért túl könnyű, és olyan nagy lendületem volt, főleg úgy, hogy én egy cukaharával ugrok amúgy le, ami egy dupla szaltó egész csavarral, tehát a sima szupléhoz képest az egy sokkal nehezebb ugrás, hogy túl nagy lendületem volt mindig, és mindig fenékre ültem belőle, mert nem tudtam egyszerűen visszafogni magamat, és ott először is az én edzőm itt nem volt jelen ezen a világbajnokságon, úgyhogy úgy, mint edzői utasítás, azt csak otthonról kaphattam volna, úgy igazán, sajnos, de ott volt velem a szövetségi kapitány, aki egyébként végig segített mindenbe, és vele konzultáltuk meg, hogy akkor mi legyen. És feltette nekem azt a kérdést, hogy begyakoroltuk már ezt a cukahara leugrást, stabilabban meg tudok amúgy érkezni belőle, mint a szupléba, nem, ne ugorjunk le inkább azzal. És én ott erre azt válaszoltam, hogy én félek tőle. És őszintén én nem az érkezéstől féltem, hanem attól, hogy ez a cukahara ez zsugorba van, és én a lábhajlítástól féltem, hogy fájni fog, ahogy hirtelen behúzom a lábam a zsugorba. Tehát egyébként a fejemben az meg se fordult, hogy majd ott az érkezésnél most itt el fog szakadni minden, hanem attól féltem, hogy esetleg egy fájdalom közben jön az elengedésnél, és eltévedek a levegőbe, vagy ilyesmi gondolatok voltak bennem, és ezután mondta, hogy jó, rendben, ha félsz tőle, akkor inkább csináljuk a sima szuplét. Ezzel a párbeszéddel mentem ki utána a versenyre, és hát ott sajnos nagyon sok idő telik el a melegítés és a versenygyakorlat között, és ott van az embernek ideje arra, hogy gondolkodjon. És ott végig a gyakorlaton ment a fejembe, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok csinálni, ott már nem is törődtem azzal, hogy a lábammal egyébként milyenféle probléma van, és ott fordult meg a fejemben az első gondolat, hogy itt vagyok egy világbajnoki döntőbe, kiharcoltam ezt a helyet magamnak, ott állnak sorban a tartalékok, és így harapnának, hogy az én helyembe legyenek, és megengedjem magamnak azt, hogy esetleg ne azt a gyakorlatot csináljam, amivel én ide bejutottam, és amivel felkészültem. Itt egy pici gondolat jött így a fejembe, főleg úgy, hogy előtte ugye, amikor megkonzultáltuk azt, hogy mi legyen, akkor még a kapitány fejében is előjött, hogy esetleg nem kéne cukával leugrani, szóval ott egy kicsit így én is elgondolkoztam rajta. És akkor utána felmentünk, bemelegítettünk a könnyített leugrással, a szupléval, stabil volt az érkezés, rendben volt minden, és őszintén vaciláltam egész gyakorlat alatt, hogy most mi legyen itt a végén. És az volt a hátrányom, ami az előnyöm, hogy egy brutál jó gyakorlatot tudtam bemutatni, és ott álltam a végén, azt tudni kell, hogy ilyenkor körülbelül 10 másodpercek vannak nekünk reagálni egy-egy bizonyos szituációra, és megcsináltam az egész támlát, amiből én kötésből indítom a leugrást, és ott úgy voltam vele, hogy ez a gyakorlat túl jó ahhoz, hogy én ezt elrontsam egy semmi leugrással, és akkor ott a sportolói énem azt mondta, hogy itt most le fogsz ugrani. Úgyhogy ez a döntés, ez igazából ott született meg, úgy igazán fönt a korláton. Utána nyilván megérkeztem, éreztem, hogy elszállt a lábam. A bal lábamba sokáig reménykedtem, hogy az nem. A jobb lábam az egyértelmű volt számomra, hogy az ott nagyon fáj. Viszont utána kimentünk, ugye kivittek az orvosi szobába, és én ott egy darab könycseppet nem ejtettem már. Tehát az előtte levő nap, amikor az összetett napon sérültem meg, a sírás nem tudtam abba hagyni, az MRG-be úgy feküdtem, hogy folytak a könnyeim, mert nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik. És másnap, amikor meg tényleg elszakadtak a lábaim, akkor viszont érdekes módon tényleg ott ültem, és nem sírtam.
2: Tudod, előttem van a kép, ahogy magenta színű ruhádban ott fekszel a földön.
3: Igen.
2: És az jutott eszembe, hogy ez egy világban, aki 8. hely. Lett volna valaki más, aki azt csinálta volna, hogy fölkapaszkodik a szerre, majd leugrik, és akkor is 8. lesz. Te pedig végigcsináltál egy szuper gyakorlatot, és utána egy nagyon-nagyon veszélyes ugrással fejezted be. Megérte?
3: Meg.
2: Most pedig, most így júliusban is, amikor rehabilitálsz, nem is tudom, mindjárt kiszámolom, 9 hónapja folyamatosan?
3: Nyilván, ez nehéz kérdés amúgy, hogy megérte vagy nem, úgy gondolom összességében, hogy igen. Azért is mondom ezt, mert itt a rehabilitáció alatt én annyit fejlődtem szerintem fejben, és annyi mindent tanultam ettől a sérüléstől, és elsősorban türelmet, hogy ezeket máshogy lehet, hogy nem tudtam volna megtanulni.
2: Összekapcsolhatjuk, hogy minden okkal történik?
3: Így van, így van. Úgy gondolom, hogy igen. Korábban a sérülésemről én mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam, mert így is éltem meg, most is így élem meg, nagyon pozitívan éltem meg. Egy pillanatra nem volt az a fejemben, hogy én ne térjek vissza, hogy nekem ne legyen jó a lábam. Pedig eléggé horror diagnózisokat kaptam ott a legelején, de mindent kizártam, és nem foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy én csináltam jól, mert jelenleg sokkal előrébb haladunk a rehabilitációban, mint amit akkor megjósoltak nekem, és most viszont már foglalkozok viszont azzal, hogy ott mit is jósoltak meg nekem, mert most már viszont egy hatalmas motivációként van ott nekem, hogy én nekem a műtéteim előtt azt mondta a doktor úr a szüleimnek, hogy ne az élsportba való visszatérés legyen a cél, hanem az, hogy tudjak járni rendesen. Ez volt az első...
2: Megnyugtató.
3: Ez volt az első diagnózis. Én ezt ott meghallottam, és egy picit se érdekelt. Az, jó van, na, majd akkor csinálj meg a műtétet, ezt majd meglátjuk. Ez volt bennem, egyáltalán nem érdekelt. Most meg, hogy már futok, már szögdelek, már edzek újra, és tényleg rácáfoltam erre a feltételezésre. Most viszont már foglalkozok vele, és most már nagyon motivál az, hogy így indultunk neki ennek az útnak. És már újra korlátozok, és tényleg újra futok, és újra működnek a lábaim, és a normál életben már semmilyen hátrányom nincsen a sérülésből.
2: Mikor lehet a következő versenyen, amin indulsz?
3: Erre pontos dátumot nem tudok még mondani, de az én tervem az, hogy a jövő évi, tehát a 2027-es szezonba térjek vissza először.
2: Érkezett egy SMS, ami ugyanazzal foglalkozik, amit most felolvasok, mert hogy július 1-én Székely Zója profilján a következő poszt jelent meg. Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól. Szeretném megköszönni minden szurkolónak azt a szeretetet, biztatást és támogatást, amit az itt töltött idő alatt kaptam. Nehéz pillanatokban is rengeteg erőt adtatok, ezt soha nem fogom elfelejteni, és a vége pedig küzdeni mindig, feladni soha. A hallgatónk pedig azt kérdezi, szia Zója, nekünk fradistáknak fáj a szívünk miattad, mit lehet tudni, mi lesz veled? Gondolom, hogy ez nem egy nap alatt döntötted el.
3: Az a helyzet, hogy a helyes megfogalmazás az, hogy ezt nem én döntöttem el. Sajnos. Én tényleg azt hittem, hogy én a Fradiban fogom majd egyszer befejezni a tornász pályafutásomat, és hogy az az utolsó klub már, ahova én igazoltam.
2: Ki hozta meg a döntést?
3: Hát az a helyzet, hogy nekem lejárt a szerződésem, és június 30-ával, és én kaptam egy levelet körülbelül 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy a továbbiakban a vezetőség nem kíván velem együtt dolgozni, és nem kívánja meghosszabbítani a körülbelül egy hét múlva lejáró szerződésemet.
2: Mi volt az első reakciód?
3: Amikor ezt megkaptam, akkor kicsit fejbevert a dolog. És ez azért is volt, mert nyilván jelenleg minden a rehabilitációm körül forog, és a rehabilitációnak jelentős része és érdeme a Fradi gyógytornásza, Gyurka Bori, aki nagyon lelkiismeretesen csinálta végig velem ezt a nagyon nehéz visszatérést, és ezt az utat egész idáig, és nagyon-nagyon megijedtem, hogy lesz, így hogy mi lesz velem. És az a helyzet, hogy az is mutatja azt, hogy én végig a Fradival terveztem, hogy én egy darab másik klubbal sem konzultáltam, nem beszéltem semmiféle átigazolásról, ezért úgy voltam ott 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy tényleg mi lesz velem, mert nincs hova menjek, vagyis hát ez így rossz megfogalmazni, de akkor úgy tűnt, hogy nincs hova menjek, mert nem beszéltem senkivel.
2: És ma?
3: Hát publikus, még nem publikus az, hogy hova fogok tovább menni.
2: Azt nem lehet mondani, hogy több száz egyesület lenne Budapesten, nem. női tornával foglalkozik.
3: Abszolút nem lehet ezt mondani, úgyhogy emiatt érintett egyébként a legnehezebben, hogy a rehabilitációmat hogyan fogom így folytatni. Ez ijesztett meg leginkább, úgyhogy hát ezek a sajnálatos történések most nem könnyítik meg a helyzetemet.
2: A döntés tehát megszületett, csak még nem publikus.
3: Így van.
2: Körülbelül mikorra számíthatunk?
3: Hamarosan.
2: Említettük már, hogy 45.900 követőd van az Instán, 11 Facebookon. Én egy kicsit úgy érzem, elnézve, visszapörgettem, nagyjából 156 posztod van, azokat mind megnéztem egyenként. Van olyan egyébként, ami 56.500 elérést generált, és így az algoritmus a következőt is föltolta 34.000 valamennyire, hogy egy picit a tornáért is, tehát magadért is nyilván csinálod ezt a social media jelenlétet, de úgy érzem, miután sok olyan kép is van, ami tornával kapcsolatos, hogy magáért a sportágért is teszed.
3: Ez így van, az én közösségi média megjelenésem elsősorban így indult, hogy a tornát és a saját tornámat szeretném népszerűsíteni, és későbbiekben fogalmazódott meg bennem az, hogy egyébként, amivel én szeretnék később foglalkozni, az nagyon szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Így úgy érzem mai napig, hogy az egyik segíti kicsit a másikat. Tehát nyilván nagyon szerettem azt, hogy sok elérésem van, és sokan látnak, és ezt úgy látják az emberek elsősorban, hogy én egy olimpikon sportoló vagyok, és nem lenézve az influencereket, mert azért ebbe a világba is belekóstoltam, és nagyon nehéz feladat az övék, tényleg, és sok, nem kapnak sok elismerés, pedig én megadom ezt nekik, mert nem egy egyszerű ág az sem, de én úgy gondolom, hogy azért felértékeli a dolgokat az, hogy elsősorban tényleg egy olimpikon sportoló vagyok, és magát a sportágat tudom reklámozni, ezáltal magamat is, és akkor ez mellett pedig betekintést engedek az én mindennapjaimban, mi történik velem, és én nagyon örülök annak, hogyha ez csak egy valakit is érdekel, vagy esetleg egy valakinek is egy kicsi motiváció az életében.
2: Mondtad, hogy a későbbi terveiddel is szinkronban vannak a megjelenéseid a social médiában. Elmondhatjuk, hogy mik a későbbi terveid, és hogy egyébként meg ahol ülsz, az a szék esetleg a kései jövőben majd milyen szerepet játszhat az életedben?
3: Én ezt lekopogom, most itt úgy legyen. Igen, elmondhatjuk. Én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd egyszer, akár sportműsorokban, hiszen az nagyon önazonos lenne, hogyha azzal indulnék, de nem feltétlen csak a sport iránya érdekel, úgyhogy nagyjából ezek a tervek.
2: Friss diplomásként ülsz itt, ezt is posztoltad egyébként mind a két felületeden. Jut eszembe, a TikTokra nem kérdeztem rá, ott milyen elérésed van, mert ott nem vagy még annyira aktív talán,
3: igen,
2: mint az Instán.
3: Ott azt hiszem 29 ezer követőm van.
2: Szerkesztő most mondja a fülünkre, hogy 30 ezer.
3: 30 ezer, jó, ez kicsit új. Ott is vannak azért követőim, ott oda főleg akkor szoktam ilyen vlogokat kitenni, amikor versenyen vagyunk, és akkor azt jelentősen izgalmasnak találom, hogyha betekintést engedünk kicsit abban, milyenek a mindennapjaink versenyek előtt vagy után, vagy éppen az adott helyszínen. Úgyhogy akkor szoktam inkább aktívabb lenni, amikor tényleg megyünk valami versenyre. Igyekszem majd a jövőben ott is többet, de egyelőre még... mert kicsit azt ott gyakorolnom kell, hogy
2: nem állsz rosszul egyébként, mert a lájkokat is megszámoltuk, 453 ezer lájk van eddig a TikTok csatornádon.
3: Ez jól esik így hallani egyébként, meg ez tényleg, ha csak elképzelek ennyi embert egy terembe, akkor igazából azt fel se lehet fogni, hogy egyébként ez milyen magas szám, úgyhogy...
2: Mondok még egyet, még egy számot, van olyan videód, amit 1.500.000 néztek meg. Jó lenne azért utána nézni ennek
3: igen,
2: a TikTok csatornának egy kicsit.
3: A TikTokot kéne egy kicsit.
2: Lehet, hogy jobban
3: kicsit
2: kéne
3: előbe részesíteni.
2: No, a diplomáról kezdtünk beszélni, ugye, amiről posztoltál. Ez a Testnevelési Egyetemen szerezted ezt a diplomát, igen. Hogyha jól tudom. Milyen szakirány?
3: Én szakedzői szakon végeztem, tornaszakedzői szakon. Ez a B-tervem egyébként. Nyilván nagyon-nagyon szeretnék médiába elhelyezkedni később és műsorvezető lenni, ez az A-terv. De azért ez korán sem olyan egyszerű, mint az, hogy holnap akkor én besétálok akár bármelyik tévébe, és azt mondom, hogy én itt dolgozom. Ezt pontosan tudom. Ezért tervezek egy B-tervvel, és nagyon szeretem a tornát, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy edző is szívesen lennék nagyon. Szívesebben a műsorvezetés, de tényleg, hogyha semmi nem alakul úgy, ahogy én azt szeretném a jövőbe az A-tervemmel kapcsolatban, akkor úgy gondoltam, hogy egy edzői diplomával több lehetőségem lesz majd, hogyha esetlegesen a B-terv kerül majd előtérbe.
2: El tudod képzelni, hogy egészen kicsi gyerekeknek tanítanád, hogy hogyan menjenek a gerendán, hogyan csináljanak bármilyen szaltót, vagy cigánykereket, vagy bármit is?
3: Azt gondolom, hogy igen.
2: Nulláról?
3: Igen, azt gondolom, hogy igen. Az edzőm mindig azt mondja, hogy az a jó edző, aki belelát az elemekbe, és megnézek egy mozdulatot, és azt én a fejembe szét tudom bontani, és látom, mi a hiba. Nyilván ez így tényleg, aki látja, mi a hiba, az egy jó edző, de tényleg erre van egy külön réteg, úgy gondolom, akiknek van jó szemük ehhez, így szokott az edzőn fogalmazni, és én úgy gondolom, hogy nekem van egyébként szemem ehhez, és egyébként jó edző tudnék lenni, úgyhogy kiderül majd, hogy merre visz az út.
2: A veszélyes leugrásokkal kapcsolatban mit tudnál tanácsolni a jövendőbeli tanítványaidnak, ha lesznek?
3: Hát, hogyha tényleg erre kényszerülök, és ez az út lesz az enyém, és adja Isten, lesz egy tanítványom, akit ilyen nagy leugrásra meg tudok tanítani, és ilyen nagy versenyekre ki tudom vinni. Elsősorban az lesz a célom, hogy tudjak vele utazni, és ott a verseny előtt tudjam neki utasítani azt, hogy ne ugolj le vele.
2: Mi az, amit még sportolóként Székely Zója elérhet, és akkor itt térjünk vissza a jobb karodra, esetleg fölkerülő tetoválásra, és 2028-ra?
3: Ez a legfőbb cél. Nagyon szeretnék még egyszer kijutni az olimpiára. Én úgy gondolom, hogyha ebből a sérülésből, ami velem megtörtént, sikerül visszatérnem legalább olyan szintre, mint ahol én ezt befejeztem, az már önmagában egy óriási nagy siker lesz. Úgyhogy legyen ez az első cél.
2: Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek Los Angelesre?
3: 2027-es világbajnokságon lesz majd az első olyan mérföldkő, ami majd eldönti azt tényleg, hogy ki az, aki kvótát szerez, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt emelném ki. Utána még egyébként a 2028-as évelei világkupa sorozat is egyébként kvalifikációs világkupa sorozat, úgyhogy onnan is lehet még egyéniben szereken kijutni. Ide majd a tornaszövetség fog tornászt jelölni, hogy ki az, akinek esetleg még nincs kvótája, és látja benne az esélyt erre. Úgyhogy azért még vannak lépcsőfokok, addig még vannak feladatok, és hál' Istennek addig még idő is van.
2: Kikkel vagy versenyben, illetve mennyire lesz komoly harc majd a hazai mezőnyben az olimpiai kvótáért?
3: nagyon jó korlátosaink vannak, csak Kovács Zsófit kell említenem, ugye, akivel az előző olimpián is már nagyon fejfel mellett voltunk. Ott van Cifra Bettina Lili is, aki nagyon fiatal, ő is ezüstérmes már világbajnokságon. Úgyhogy vannak ellenfelek, az biztos.
2: Mikor kezdtek majd el egyrésztről a gyakorlatokon dolgozni, másrészt van olyan terv, hogy a már meglévő, és mondjuk Jakartában olyan jól sikerülő gyakorlatodon, picit módosítva, vagy erősítve az elemeken, elkezditek majd tervezni, hogy a kvalifikációs versenyeken milyen gyakorlattal indulsz?
3: Nekünk az én korlátgyakorlatom szerencsésen alakult, mert nálunk 4 évente szokott lenni szabályváltoztatás, és az olimpia utáni szabályváltoztatás az nem változtatott az én gyakorlatom értékén, aminek nagyon örültem, hiszen az azt jelentette, hogy akkor ez a gyakorlatot nem kell újra tanulni egy másikat, és teljesen ütőképes lesz ez most a 4 éves ciklusba is. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten, amin már én vagyok, nagyon nehéz új dolgokat tanulni, és itt már inkább az egy-egy tizedek azok, amiket tényleg lehet javítani, de az már nagyon-nagyon a teteje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jakartai gyakorlatomban még egy-egy tized, ami benne lehet, hogyha életem legjobb formáját sikerül visszahoznom.
2: Egyet megígérnél nekem? Hogy már Los Angelesig nem sérülsz meg.
3: Megígérem.
2: Köszönjük, és reméljük sokszor és minél hamarabb hallgathatott majd a Vakavakát a versenynapokon. Székely Zója, köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős utca, megint és beadja, jól!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Sok szeretettel köszöntjük a körkapcsolás hallgatóit és a Twitch nézőit, mert hogy ezt a következő egy órát itt a Nemzeti Sport Rádióban élőben streameljük, közvetítjük a Twitchen is, mert hogy rendeztek ma a labdarúgó NB1-ben egy derbit, egy Ferencváros Újpest összecsapást, és úgy gondoltuk, hogy ezt most másképp érdemes feldolgoznunk. Egyrészt átbeszélnünk az ott történteket, másrészt pedig egy játékos kvíz formájában a meghívott vendégeknek a tudását tesztelni, akár a Ferencváros és az Újpest közös történetét illetően, akik itt vannak velünk a stúdióban, Bene Ferenc, Vukovics László és Balogh Balázs. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Tiszteletek, köszöntök mindenkit, sziasztok!
2: Na hát, Laci és Balázs végigkövethette innen a stúdióból a derbit, én a helyszínről, Feri, de milyen körülmények között tekintetted meg, és milyen érzésekkel figyelted a találkozó alakulását?
4: Még egyszer tiszteltek, köszöntöm a hallgatókat. Nagyszerű körülmények között a nappalimban, két kisfiammal és kedvesemmel néztük a mérkőzést. Hát igazából a hangulat az családias volt, a televíziót jó magasan fölhangosítottam, és vártam a mérkőzés hangulatát, amivel nem is volt panasz. Igazából egy jó iramú mérkőzésnek indult, aztán sajnos nagyjából fél óra alatt eldőlt.
2: Nagyjából fél óra alatt, sőt, a félidő végén Kanikoszki góljával már 3-0 volt, de azt követően némiképp csalódást keltő volt szerintem az újpesti játéka a második félidőben, mert én a tüzet, az igazán nagy küzdelmet hiányoltam a csapatból, nem tudom, hogy te ezt hogy láttad.
4: Teljesen egyetértek, anélkül, hogy különböző taktikai dolgokba az ember belemenne, én nagyon-nagyon sok Fradi Újpestet éltem át, sajnos csak szurkolóként, vagy labdaszedőként, de a hangulatának azért, a hangulatával teljes mértékben tisztában vagyok, és függetlenül bármilyen évtizedekre visszamenőleg a két csapat helyétől függetlenül, ez mindig egy rendkívül szoros kiélezett és agresszivitásoktól sem mentes rangadó volt. Én most egy picit, és talán nem is kicsit az Újpest részéről ezt a fajta pozitív értelemben agresszivitást és harci szellemet hiányoltam. Tehát amennyiben kvalitásbeli különbség van a két csapat között, azt mindenféleképpen csapategységgel, egészséges agresszivitással és győzni akarással kell tudni kompenzálni. Tehát én most úgy éreztem, hogy az Újpest túl akar lenni ezen a mérkőzésen, és azt a fajta győztes mentalitást hiányoltam, ami hát azért évtizedeken keresztül azért megvolt ebben a klubban, és most ezt kellene valahogy visszahozni szerintem.
2: Nekem is feltűnt a mérkőzés folyamán, hogy igazán sok szabálytalanság nem szabdalta a találkozót, tehát ez, hogy mondjuk egy paprikás hangulatú találkozón, amikor már az ütközések túlmennek a falt határon, még az sem volt jellemző, és követem a statisztikát, most azt nézem, hogy hány szabálytalanságot fújt le a játékvezető, összességében ebből ítélve 13-11, tehát ez olyan 24 mindent összevetve, összesen 24 szabálytalanság történt a mérkőzésen, ez nem kirívó. Laci, te hogy láttad ezt a találkozót? Most már egy óra után értékelve, főleg a Ferencváros játékára térjünk ki, mert az Újpestet azt hiszem kiveséztük.
5: A Ferencváros magának köszönheti, hogy ilyen szoros a bajnokság. Először komplexebben NB1-jel kapcsolatba válaszolnék, hogy 5 hazai vereséget szenvedett, ezáltal van az, hogy most pont egyenlőség van az táblázat élén. A kispadot felolvastam, csak a érdekesség kedvéért kikülnek a Fradi kispadját, az abból egy csapat, az a szintén a dobogón lenne a bajnokságban, tehát ennyivel erősebb jelen pillanatban a Ferencváros kerete. Az Újpestből talán Matkó maradhatna a csapatba, ha a Fradi kispadjával össze lehetne vegyíteni, meg talán még egy játékos, de én attól függetlenül szorosabb meccset vártam, mert tavaly is mondjuk 1-1 volt. Tudjuk, hogy 2015. december 12-én nyert legutóbb az Újpest a Ferencváros ellen, de én akkor is arra számítottam, mert tavaly ugye 1-1 volt az a mérkőzés, hogy a Fradi nyomni fog, diktálja a tempót, de az Újpest az egy ilyen meccsre összeszedi magát, és fölpörög annyira. Hát tudom, hogy ez nem úgy van, hogy akkor most gyerünk, fuss át rajta, vedd el a labdát, meg ott ez csapatjátékkel, szervezettségkel, én is ezeket, amit Feri mondott, abban egyetértek, hogy hiányoltam az egészséges agresszivitást, meg amit te is pedzegettél, tehát itt nem durvaságról beszélünk, hanem az, ami elmegy addig a szintig, amit még a bíró enged, és azt a Bognár pont egy olyan játékvezető, aki engedi is a kemény játékot, nem a durvaságról beszélünk változatlanul, de ez nem volt meg, mert különben a jobb képességű, gyorsabb játékosokat nem tud megállítani, csak akkor, hogyha elrontod a játékukat, keményebb vagy az átlagosnál. Ez nem történt. És a testbeszéd, ami nagyon, nagyon látszott az elején, tehát Banai minden kirúgást egy perc alatt végzett el, hárman fölálltak oda, várták, hogy telje le, hát nem lehet, ha tehette volna, ráfeküdt volna a labdára, és ott maradt volna a meccs végéig, de ez lehetetlen, mert játszani kell, viszont ezt megérzi az ellenfél, egyből három lehetőségből egyet be is ütött a Fradi az első 10 percbe, akkor egy picit visszavettek, de ahogy megint ritmust váltottak, tényleg olyan érzése volt az embernek, hogyha a Fradi nem áll le, és az a feladat, hogy most 4 gólos vagy 5 gólos hátrány kell ledolgozni, akkor annyit dolgoz le.
2: Összességében még azt is mondhatjuk, hogy ez egy tartalékos mérkőzés volt a Ferencváros szempontjából, mert hogy a második fél időben már nem forszírozták a támadásokat. Balázs, te ezzel mennyire értesz egyet, és hogy te szemszögedből hogy ítéled meg a Ferencváros játékát, és főleg itt az újpesti játékosok mentalitását, mert azt hozták szóba eddig Laciék.
3: Megmondom neked őszintén, ez az első fél idő alapján is úgy tűnt, hogy itt sok esélye nem lesz az Újpestnek, ez gyorsan be is igazolódott, és itt Cseri és Bendegúz kollégánk, aki dolgozott, ugye ment azért kint az Rika Fradisták meg az újpestiek között, emlékeztettük rá erre a bizonyos 2015-ös dátumra, hogy akkor nyert utoljára az Üllői úton az Újpest, és kiszámoltuk, hogy akkor még 12 éves volt, tehát nem is emlékszik rá, hogy az Újpest mikor tudott nyerni a Grupama Arénában, de mondtuk neki fél időben, hogy nyugodtan menjen haza, ma már itt Újpest gólt nem fog látni. Németh Kornél felajánlott, hogy elviszi haza, hogy ne piszkáljuk, itt ő elment haza. Tehát ezzel mindent elmondtam, mert körülbelül ilyen is volt a második fél idő, hogy ahogy a Laci is mondta, hogy 45 perc után be lehetett volna fejezni, hogy itt a közvetítés közben elmondta, mert a második félben gyakorlatilag nem történt semmi.
5: Igen, én úgy fogalmaztam, hogy ha lenne lehetőség, a két csapat megegyezik, hogy itt már 3-0 úgyse tudunk egyenlíteni, én már nem akarok többet a Fradi, akkor mind a két csapat megegyezik, hogy mert a második félben tulajdonképpen arról szólt, hogy a Fradi úgy ment, akik bejöttek, akarták bizonyítani a kezdőcsapatba a helyük, de igazán már semmiről nem szólt a második félidő.
2: Van most alkalmunk és lehetőségünk egy picit feldolgozni egy játékkal, egy játékos kvízzel ezt a mérkőzést, meg akár az egész szezonját az Újpestnek, hogyha Ferire nézek, mert hogy abban sok öröm eddig nincs, de hát ez a játék némi kedvet hoz magába a stúdióba is, mert hogy a következő most már nagyjából 50 percben 5 játékos feladattal készültem, és ezekben a játékos feladatokban a ti tudásotokat tesszük próbára, meg az emlékeiteket a Ferencváros és az Újpest, valamint a magyar labdarúgást illetően. Az első feladat az az emlékezetes 11-ek. Láttok borítékot, 6-ot az asztalon, és Feri, meg is kérlek, hogy az elsőt azt választ ki, húzz egy borítékot. A játéknak a lényege, hogy itt találsz majd a borítékban, hogyha kinyitod, nyisd ki, egy felállást, egy kezdő felállást, ami 4 helyen viszont hibázik, 4 helyen pótolni kell majd az adandó játékosokat. Mondasz nekem egy számot, ami ott van a lapnak az egész sarkában?
6: Ez a 2-es szám.
2: 2-es szám, akkor gratulálok. A 2006 augusztusában játszott Ferencváros Jászapáti mérkőzés kezdő 11-ére vagyunk kíváncsiak a Ferencváros szempontjából. Ugye ez történelmi mérkőzés volt, a fennállása első NB2-es bajnokián fogadta Jászapátit a Ferencváros, és győzött 1 góllal. Na de hogy a 14 ezer néző előtt megrendezett meccse milyen összetételben küldte ki a csapatát Gellei Imre, erre vagyunk kíváncsiak, és azt hiszem, hogy most már ismertetheted is azt a névsort, ami megvan ott a lapocskádon.
6: Kemene Szabolcs, Bognár, 2 belső vide a kérdés, Balogh Zoltán, Szalai Tamás, Lipcsei Péter, egy középpás kérdés, Lackó Zsolt, Deme Imre és egy csatár kérdés. No. Ez mindannyiunkhoz szól, vagy hozzám csak?
2: Mindannyiótokhoz szól majd. Nem, gondolkodhattok, Feri először, hogy neked milyen emlékeid vannak, nem feltétlen testhez álló, de hátha. Ugye hát két belső védő az lehet, hogy segítség.
6: Nyilván egyszerűbb dolgom lenne, ha a 60-as, 70-es évekről, vagy a 90-es évekről lenne szó.
2: Lesz majd olyan
6: hát is. Szerintem Dragonel Attilát ide kell tenni. Középpályán, Hát akkoriban talán Bojan Lazic is játszott. A Dragoner Attila mellett ki volt a másik belső véd, az egy nehéz kérdés.
2: Nehogy segítségül hívd a telefont.
3: A feleségem hívja csak.
6: Csatárként.
2: Dragonért mondtad, ő jó, ő az egyik belső védő. Hagyjuk
6: Bojan Lazic.
2: Na, tessék.
6: Középpályán?
2: Igen, a középpálya megvan, tehát Dragoner Attila az egyik belső védő.
6: Hát Horváth Dávidot tippelek, mert ő akkoriban a Ferencvárosban volt.
5: A vezetéknév jó szerintem. Horváth Péter.
2: A csatárról beszélünk? Igen. Nem.
3: Horváth Péter
5: hátul
3: szerintem
5: nem volt. Mátyus volt hátul.
3: Szerintem MB2-ben nem volt Mátyus.
2: Nem. Most a belső védőt keresünk
3: igen,
2: akkor?
3: Igen, fiatal játékos lehetett.
2: Fiatal szerintem. Játékos, aki később majd eligazolt Angliában futott.
3: Akkor Tímár Krisztián.
2: Tímár Krisztián. Így van.
3: Na, akkor eltaláltam. Akkor Dragoner Tímár, Bojan Lazic. Akkor már csak a támadóról van.
2: Igen, szükség. Egy fiatal támadó, aki Kaposvárról érkezett.
3: Akkor Jovancai, igen.
2: Meg is vagyunk, ez az első feladat. Na, és jó. Akkor gratulálunk, Feri, mert némi segítséggel, de megvan.
5: Igen.
2: És most eljössz, Laci, akaszkják a hóhért.
5: Ezt érem csak el.
2: És akkor most jöhet majd az a boríték, amiről, hogyha mondasz egy sorszámot, akkor megmondom.
5: Hármas.
2: A hármas borítékban 1976-ban a Ferencváros 8-3-ra verte meg a korszak meghatározó csapata, az Újpest az Üllői úton. Várhidi Pál győztes hányba? Csapatának kezdőjére vagyunk kíváncsiak. 1976. Tehát egy újpesti kezdő 11.
5: Igen. Ez a 8-3 volt? Ez a 8-3?
3: Igen, igen, ezt mondta, igen.
6: Nagyon jó.
5: Na. Akkor a Juhász Péter a balhátvéd.
2: Várjál, kezdjük a leghátulról. A kapus akkor, ami megvan.
5: Rotermel Ádám, Kellner, Dunai 3, Sarlós, Juhász Péter.
2: Az nem jó.
5: A balhátvéd nem a Juhász Péter
2: nem.
5: Volt? A Vickó Tamás.
2: Nem.
3: Nem, Vickó Fradi.
5: Vickó még a Fradi, ezután ment el, tényleg ezután vitték el. Várjál.
2: Akkor menjünk tovább, ezt nézzük a középpályát.
3: Én tudom. Álljunk csak. Szerintem
6: nem Tóth Jokka.
5: Tóth Jokka volt, már így van.
3: Tóth Jokka volt a Balbek, igen.
5: A csata bal szélső a Zámbó, a jobb szélső, akkor
2: Zámbó
5: a Fazekas Törőcsik Fekete.
3: Nem, Zámbó Csere volt.
5: Fazekas Törőcsik Fekete.
3: Fazekas Törőcsik Fekete, jó van. Zámbó a szünetbe állt be.
5: Fazekas Törőcsik Fekete.
3: Zámbó Sany a szünetbe állt be.
2: Na és akkor a középpálya. A középpályáról két név hiányzik.
5: Egy. Kollár Tóth.
2: Igen, mert Fazekas már megvan, azt megmondtátok, igen.
5: O kis Sándor?
3: Nem, ő később volt.
5: De nem, ide rakta
2: egy legendás újpesti középpályás. Egyébként annyit segítek, hogy itt a felállások az mind az aktuális népsport, vagy nemzeti sport.
5: Nem volt Dunai 2, nem volt. Hát a Görös már nem volt, Dunai 2 nem volt, Faterot se volt.
3: Igen.
2: Tehát Fazekas, Fekete, Tóth József megvan.
5: Tóth Jokka, igen.
2: És Kollár Endre, valamint Tóth András közéjeg belső középpályás kellene. Újpesti legenda, nemrég volt kerek születésnapja. Ha jól emlékszem, tavaly.
5: Hány éves volt?
2: Azt már nem mondom meg, az már
3: nagy
2: segítség lenne. Na, egy pici gondolkodási idő. Igen, rádióképes pillanat.
5: Igen. Na most a Fazekast a középpályára tettük, vagy a jobb szélre?
2: Jobb szélre.
3: Fazekast Törőcsik Fekete.
5: Fazekast Törőcsik Fekete, igen.
3: Igen, azt tudom, hogy Zámbó a szünetbe állt be.
5: De védekező vagy támadó középpályás?
2: Hát azért, na.
3: Valami szűkítés kell.
2: Akkor annyit segítek, hogy van ilyen nevű költünk is. És már irodalmi húrokat is pengetünk.
3: De hát akkor Nagy László.
2: No,
3: Nagy igen, Laci, az meg is vagyunk. Meg, az
5: hát
3: meg,
5: a balszélső volt, akkor Zámbó, igen, Nagy Laci balszélső volt, azért nem találtam.
3: Igen.
2: Mondom, az aktuális nemzeti sportnak a tudósítását vettem alapul.
3: Igen, valószínűleg ez úgy lehetett, lehet, hogy Kollár Tóth András, és akkor Fazekas Törőcsik Fekete Nagy László, lehet, hogy 4-2-4, mindegy.
5: Nem, a Fazék már akkor visszább
2: játszott. Megvan, tehát egy új test, és hát úgy jött ki a szerencse, hogy végül is hát lehet, hogy jobban ment volna Ferének, de hát igazából meg is oldottátok közösen, úgyhogy
3: annyit segített a Laci nekem, amit én neki.
2: Na de akkor most Balázs, te jössz, mennyire
7: én nem éred el a borítékot. Úgyhogy én nem tudok húzni sajnos. Köszönöm, Béla, te neked hosszabb a kezed. Egy elég?
2: Egy. Sikerült a borítékot kiválasztani.
7: Most játszunk, hogy én nem mondom meg a számot, és tartjuk, hogy mit akarok mondani. Na jó, megmondom. Hatos.
2: A hatos, nagyon jó. 1950 májusában az akkor Édosz néven futó FTC 8-1-re ütötte ki a Dózsát, az Üllői úti mészárlás kezdő 11-e hazai szempontból, amire kíváncsiak vagyunk.
7: Mikor volt 1900?
2: 1950.
3: 50.
2: Na, de várjál, először Balázs, ugye egy kapus hiányzik neked, nincsen kapus. A védelem az teljes, a középpálya is, illetve fogalmazunk úgy, hogy a fedezett sor, és akkor a támadó sorban van még három hiányzó név.
7: Az biztos, hogy ezt a meccset nem láttam. Jobban emlékeznék rá. Könnyebb volt, itt
3: nem voltál ott.
7: Kollégáknak a 8-3-at láttam a helyszínen.
3: Sőt,
7: a Fradi MB2-es meccsét is tudom. Tehát ez direkt volt szerintem, Béla.
3: Csak nincs róla felvétel.
2: Ez a szerencse csupán. Ez egy nagy
5: fájdalom. Nincs felvétel. Faszekos 5-5 rugott azon a meccsen 8-3-on.
3: Pedig adta a
7: tévé. Nekem valahogy a Fradi Újpest 7-1 maradt meg jobban az emlékeim.
3: Nem, nem, nem tudom, az hogy is adta a tévé.
5: Hát de milyen érdekes, hogy a 8-3-nál, amikor kikapott a Fradi, 76-ban a Fradi lett a bajnok mégis.
3: Igen. Amikor az Újpest, egy hét az Újpest.
5: Igen, az meg 79-ben
2: annak az időszaknak a korszakos csapata az az Újpest volt.
5: Abszolút.
7: Na hát segítsetek.
5: Én tudom, no, én tudom.
2: Ugye kapus hiányzik. Laci?
7: 1950-ben.
5: Henny Géza.
2: Megvan.
5: Én mindegyiket tudom.
2: Kéri Károly, Kispéter Mihály, Szabó Ferenc, így a hátvédsor, Lakat Károly, Dékány Ferenc, és akkor...
5: Budai Kocsis, Deák, Mészáros Cibor.
2: Tökéletes megoldás.
7: Ott ezért a szakjelzőt.
2: Így van.
7: A mérkőzéseken.
2: De akkor még maradt három boríték, és szerintem maradjunk nálad, Balázs, választ te még egyet.
7: Hát csak jobbat húz a könnyebbet.
3: Hát egy esetleg egy 38-as.
5: Budai Kocsis Cibor, akit elvitt a Honvéd utána, meg voltak a Barcelonába.
2: Ekkor még a Ferencvárosban játszottak.
5: És a Kocsisról kevesen
7: ezeket
5: tudják.
7: Én is tudtam, csak a Laci megelőzött.
5: De Kocsisról kevesen tudják, hogy több volt ugott a válogatottban, mint amennyi meccse volt.
7: Ez a mai mérkőzés úgy kezdődik a kapus, hogy Gróf. Na nem, ez a 4-es pont, csak itt Gróf Attila védett.
2: 1992-ben a Ferencváros és az Újpest vissza a szuperkupa fináléjára.
5: Én játszottam.
2: Hát adjuk fel üveg.
7: Akkor itt berakjunk téged csatornára.
5: De én a Fradiba voltam.
3: Ezt én tudom.
2: Feri. Jó.
3: Én ott ültem a kispadon, nem csere voltam, hanem labdaszedő.
2: Gróf Attila akkor a kapuban.
7: Igen. Milisics, Tomka, Szlezák, és kell még egy belső védő.
3: Milisics, Tomka, Szlezák. Miovec, Bérci, Weber. Várjunk csak, mert ugye a Bérci megvan, ott hát
7: a csatár az eszenyidéles, ez biztos,
5: hogy dugott, és őt vitt el a Standard List, tényleg.
3: És baloldali középpásként a Balázs Zoli játszott szerintem akkoriban.
5: Ezen a meccsen, de ő nem volt állandó kezdő.
3: Ki volt a baloldali
5: középpásként?
3: Kecskés Zoli.
2: Megvan. Tökéletes. Eddig ez ment a legsimábban, igen.
5: És ezért a meccsért képzeljétek el, az első szuperkupa döntő volt Magyarországon, én a Fradiban játszottam akkor, 92-ben megnyertük a bajnokságot, mi voltunk a bajnokok, az Újpest a kupagyőztes. Mindent megnyertünk tavasszal, és egy kicsit, hát hogy mondjam, nagyképűen, hát hatalmas önbizalommal mentünk erre a mérkőzésre, és aranygyűrűt adtak ez a meccs után. Minden játékos kapott egy aranygyűrűt.
7: Nem látom az ujjadon.
5: És nem mi nyertünk ezt a mérkőzést. Az Újpest nyerte meg 3-1-re.
3: Szlezák és Balogh Gábor.
5: Igen.
2: Mind a ketten ott voltatok akkor ezen a mérkőzésen.
3: Igen, hát a
2: labdaszerű, ifjú labdaszerőként milyen élmény volt?
3: Gyerekként hatalmas élmény volt, hát ott kibejártam öltözőbe, mindenhol. Az volt az érdekes, hogy előző nap szurkolójankét volt Újpesten, és hát nem volt túl a hangulat, de azért az új igazolás. Édesapám volt a vezetőedző.
5: Így van, Fatterja nyerte.
3: Ez volt a bemutatkozása, és hát utána hatalmas ünnepség volt, meg hát ezt azóta évtizedeken keresztül mesélik az emberek, hogy ez nagyon nagy meccs volt. Tényleg akkoriban azért Ferencváros volt a torony magas esélyes, de ott És pont ez volt nagyon-nagyon szürreális módon az Újpestnek a végül a pehje, mert ez egy viszonylag működő csapat volt, és ebbe a csapatba még akkor terveztek igazolásokat, ami nem valósult meg, és hát ugye Eszenyi Dénest jöttek megnézni pont
5: a Mehelennek. Meg a fordolt.
3: Azt nem tudtam.
5: Fordolt, engem jöttek megnézni, és rugott kettőt, mert Simon ott hagyta, és kettőt rugott az Eszenyi.
3: És a Dénes rugott két gólt, és utána a mérkős végén eligazolták, megvették, és hát az Újpest sajnos csatár nélkül maradt, és abban a szezonban nem is szerepelt.
7: Akkor úgy jártál, mint Kiprich Józsi, mikor jöttek őt megnézni, és a Vincepilot vitték el Olaszországba.
3: Hát volt pár ilyen, igen.
2: De ezt akkor te tudtad előre, hogy téged megnéznek.
5: Nem szóltak előre, de meccs után mondták, hogy de hát olyan jó játszott az Eszenyi, tényleg elején mi nyomtunk, de tényleg hatalmas önbizalmunk volt, egész tavasz úgy ment a játék. Az Újpest volt az esélytelen ennek a mérkőzésnek, de megérdemelten nyert, el kell ismerni ezt a döntőt tényleg.
2: Van még két baríték, húz egyet, Laci.
7: Hát igen, elmondom, hogy Szabó Bence szerkesztő kollégám mostanában nem lesz mellém beosztva, remélem, mert kértem volna a kérdéseket, és nem árulta el, úgyhogy nehéz helyzetbe kerültem.
5: Akkor egy, ha figyelj.
2: No, mondj egy számot majd aztán, hogyha sikerült a borítékot megnyitni.
5: Egyes.
2: Az Újpest legutóbb 2015 decemberében verte meg a Ferencvárost, a Lilák vezetőedzője akkor Nebojsa Vignyevics volt, aki a következő felállásban küldte pályára a csapatot.
5: Ebbe a
2: 2015 hát Újpest.
5: Igen, gondolkozom.
2: A kapus hogy... hiányzik, az szerintem adott, és ez könnyen kitalálható. Kapus, 2015 Újpest.
5: Ja, ez jó régen volt.
7: Balajca Szabi.
2: Ugye Nagy Tibor, Litovszky, Róbert megvan adva, itt a védelem közepe hiányzik, egy idegen légiós keresünk, annyit segítek még, Mol Dávid ugye a bal hátvéd, illetve teljes lehet úgy a mondat, hogy három idegen légióst keresünk.
5: Mitrovics?
8: Nem, a bal szélső, igen, hát egy színesbőrű gyors csatár volt, ha jól emlékszem, rosszul mondom?
2: Nem.
8: Nem, most nem.
2: Ugye
8: nem
2: megvan adva, jól, vagy... Nem rosszul mondott.
7: Ő volt a
2: nem csatár. Nem afrikai játékos.
5: Ő rúgta a gólt.
8: Igen, a Diány rúgta a gólt, szöget után. A gól az megvan, nekem az összeállítás kevésbé.
2: Szánkovics, Balog Balázs, Balázs Benjamin.
7: Na ott játszottam.
2: Ők vannak megadva.
8: Igen, Balog Balázs, nem emlékszem.
2: És Diány.
8: Diány góljára is emlékszem.
2: Három légiós. Akkor annyit segítek, hogy az egyik, sőt, két belga légiós, az egyik Észak-Macedón, és az Észak-Macedón
7: játszott a Vasasban is. Ritakovszki, vagy valami?
2: Nem. Nagyobb karriert futott be Spanyolországban.
8: Ő az, aki után Spanyolországba igazolt, igen, most nem jut eszembe a neve. Pontosan ugye spanyoltól kezdve mindenhol sok helyen játszott. Igen, a belső védőre, hát... Ez pont az a baj, hogy itt én már nem voltam a kispadon, tehát nem voltam ennek a csapatnak a stábjában. Viszont az emlékeim a 90-es évekre jobban koncentrálódik, mert gyerekként sokkal jobban benne marad az emberbe az emlékeket, az, ami tavaly volt.
2: De eddig sikerült mindenki találni, úgyhogy hát, ha ez is sikerül. Még annyit segítek, hogy ott a balszélső, akit kerestek, ő egy világsztárnak a testvére.
8: Igen.
5: Cantona.
8: Nem.
5: Cantona is
8: volt. 90-es évek
2: megjelent.
8: A Cantona ebben a csapatban játszott, amit a Superkupán.
2: A Chelsea-vel futott be nagy karriert. Igen. Válogatottban is volt, de tudod Balázs te?
8: Igen, a neve nem ugrik be, de hárman vannak testvérek. És így van. Igen.
5: És ez fiú. Tudom, kitaláljuk. Ez biztos, tehát kitaláljuk.
7: Fiúk.
2: Na hát, ha a szerkesztő hall minket, Szabó Bencét, akkor őt szólítom, hogy hát, ha neki van tippje.
8: Aztán mondasz három nevet, akkor kitaláljuk mindegyiket.
2: Na, de hát akkor nagyon szabad lenne a gazda. Na, bármi
7: és a
2: ötlet...
7: bátyja volt a Real Madridban is.
2: Igen.
7: De nagyon rossz karriert futott be, gyorsan elküldték, mert állandóan elhízott.
2: Na, Szabó Bencének megvan.
8: Igen.
2: Ő már rájött.
7: És igen, csak a nevem nem ugrik be, névmemóriám, azt tudod, hogy a te neved is mindig leírom, hogy rosszat nem mondjak, hogy ki vagyok Luka Marénában.
2: Aki a Real Madridban volt, ha már szóba hoztad őt, elmondom a keresztnevét, Eden.
8: Hazard, igen.
2: Hazard.
8: És akkor a kapus is...
5: Bárdi.
2: Megvan!
8: Igen, a Bárdi, és Bárdi. A kapus is végül Spanyolországba kötött ki. A Mitrovic.
2: Nem, de ez a Balajc, azt már megállapítja.
8: Bocs, igen. Akkor a kapussal megvagyunk.
2: Igen, Hazard. Bárdi,
5: Hazard,
8: és a Hazard, a három Hazardból.
2: Na de akkor ki a középső védő, az még nincs meg.
5: Az milyen nemzetiségű?
2: Belga. Egy kopasz.
8: A Harris.
2: Megvan, Jonathan Harris.
7: Igen, csak játszott jobb oldali védőt is.
2: No, összeraktátok ezt is, és mindenféle kisebb segítség nélkül, de megoldottátok. Egy boríték maradt.
8: Csak ez pont az a periódus már a magyar futballnak, ahol annyi légiós jön, megy, és igazából nem tettek
2: nehéz rájönni.
8: Akkor a benyomást, mint a magyar játékosok.
5: Hát ez én csapatom.
2: Minden sejtésem szerint az ötös boríték maradt. 88 szeptemberében ötös boríték?
8: Igen, ötös, megpróbálom.
2: 88 szeptemberében az első derbét játszott a Vukovics László, aki cserekint lépett pályára.
7: A csatár, tudom biztosan.
2: A Márkosik Gyula küldött be téged a 64. percben.
8: Szerintem fonnyadt.
5: Nagy Zsolt találtunk be ketten, 0-0-nál, és 3-0-ra nyertünk.
8: Az szép. A bal szélső fonnyadt.
7: Dukon Béla.
8: Dukon Béci, igen.
7: Most Gárdonyban.
8: Ugye akkor Fischer.
2: Nem,
8: Dukon. És fonnyadt?
2: Egyik sem.
5: Zsinka kezdett.
8: Fischer, Zsúrják, Zsinka. Jó,
5: én akkor... jó, nem szólok bele.
8: Albert, én tudom. Kérdője, Kincses. 88, Bánki.
2: Így van.
8: Bánki Dodi, nagyszerű. És akkor a jobb hátvéd és a bal hátvéd a kérdés. Pintér Attila, Bús, István, nem vagy Iván?
7: Iván.
8: Iván a belső védő. Jó, Keller, bal hátvéd.
5: Igen.
8: Jó, akkor az is megvan, Keller, jobb hátvédként.
7: Mi?
8: Simon Tibi?
2: Megvan. Igen.
8: Na, hát akkor...
2: És tökéletes, hát megoldottátok mind. Nem is volt ez olyan nehéz feladat.
5: Én ezt tudtam, persze, hát ez...
8: Hát te ott volt a
5: különböző. De a Limperger volt egyébként a beállós, csak a Bús Iván helyettesítette ezen a meccsen. Tehát Simon Pintér Limperger kell
8: lenni. Ugye, ahogy beszéltük, Dukombéci és a Fonya Zsolt is sokat játszott balszélen.
5: Ez 88, itt még a Fischer Zsúrják Dukon volt. Én került, én 88-ba kerültem fel nyáron ehhez a kerethez. A Dukon, a Fonyat az 89 nyarán jött.
8: És Fonyatot imádtam, mindig az Újpestnek lőtt gólt.
5: A Brockhauser, az ki van rá.
8: Úgy, hogy
5: 6 gólya van NBA-ből, 4-et a Brockhausernek.
8: És lőgott. Úgy, hogy jött a beadás, mindenki felugrott a Fischer palival, és a Fonyat mögötte szaladt, és rápattant a sípcsontjára, és úgy rúgott gólt.
5: Ha volt nem Újpesten egy 0-2, mind a kettőt a Fonyat rúgta a Brockinak. Pontosan. Igen.
2: Megoldottátok ezeket szép a feladatokat. És hogy szerencsére emléke. Azért jó néhány emléket be is indított bennetek az, hogy itt az emlékezetes 11-es során milyen névsorok voltak ott a lapon. Túl vagyunk akkor az első feladaton, és azt hiszem, hogy ezt tökéletesen abszolváltátok.
5: Ezen a meccsen játszott el a Cantona az Újpestbe, a Cantona testvére ezen.
8: 88-ban még nem. 92-ben jött a Cantona.
5: Tényleg?
8: Abba a csapatban játszott, amikor a szuperkupát nyerte, csak akkor még nem volt leigazolva, amikor ezután elvitték a Dénest, és egy kicsit rosszul szerepelt a csapat, akkor hozták a Cantonát, talán télen.
5: Tudod,
8: és
5: ki volt a
8: center, 93-ban jött, 93 januárjában.
5: Abban viszont biztos végül, hogy ki volt a centerhalf az Újpestben ezen a meccsen, a híres Varga Kacsa, aki a Honvéd
8: Balra. Igen, igen,
5: ezen a meccsen ő játszott centerhalfot.
8: Az lehet, mert ő 88-ban jött vissza Törökországból.
5: Igen, és ő játszott, igen, a Kovács Ervine, ők voltak, Herédi játszott, még Kozma, tehát jó, igen, nem volt igen, rosszul, és Rót volt elől. Kénosz Ferire emlékszel, ő is játszott ezen
8: a meccsen. Hogyne, ő keveset volt Újpesten.
5: Keveset, de játszott, jött. Igen.
8: Igen,
2: de itt már elárult, hogy melyik a kedvenc derbi, a 92-es szuperkupa döntő, Laci, neked igen. Ez?
5: Hát nekem hál' Istennek sok adatot meg, hát a Ferencváros színeibe több, hát több 3-0-as, pont 3-0 a mai meccs is, igen. Ez amit mondasz, ez is 3-0 volt, nyertünk szintén 3-0-ra az Újpest ellen, 9, ez 88-as meccs, az körülbelül olyan 90 körül volt, szintén 3-0-ra nyertünk. Akkor másik oldalról is megadatott, hogy az Üllői úton ugye újpesti színekbe nyertünk 3-0-ra 94
8: arra augusztusában. Arra szívesebb emlékszem, egy jó kis meccs volt.
5: Az Újpest ellen mindig óriási meccsek voltak, hát ugye 6 évet, NB1-ben 6 évet voltam a Ferencvárosban, 2-t az Újpestbe, tehát ebből adódóan jóval több.
2: Hol meccs. Ment jobban a másik ellen?
5: Hát az Újpestbe rúgtam ezt a két gólt, az nagyon hideg zuhany volt, hát akkor igazoltam át egy hónapja. Hát, hát ott minden voltam, csak fehér ember, nem. Hát ott, de nem örültem a góloknak, tehát...
2: Tökéletesen abszolváltátok ezt a feladatot. Jöjjön a kettes, villámkérdések következnek.
5: És itt hogy jelentkezik?
8: Balról, lehet megint egyszerre? Vagy?
2: Balról jobbra haladunk majd, felváltva. Gyorsan elhangzik az egyébként szerintem könnyű kérdés. Szabad,
5: nem, megvárjuk, hogy megvárjuk, a Feri szólított.
2: Igen, aztán, ha letelik az 5 másodperc, akkor szabad a gazda. Feritől haladunk, és akkor fölváltva folyamatosan balról jobbról 5 kört teszünk meg, és akkor Feri. Hány bajnoki címe van a Ferencvárosnak?
8: 31.
5: 36.
2: Mikor szerepelt legutóbb világbajnokságon a magyar válogatott?
5: 1986.
2: Balázs, Mexiko. Melyik klubcsapatban játszik Sallai Roland?
7: A Galatasaray.
2: Feri, hány góllal lett az 1954-es VB legeredményesebb játékos a Kocsis Sándor?
8: 9.
5: 11.
2: Mi Deák Bamba keresztneve?
5: Deák Ferenc.
2: Mikor lett legutóbb bajnok az Újpest, Balázs?
7: Ez nagyon régen volt. 1992.
8: 98.
2: Feri, kirúgta a magyar válogatott második gólját a 2016-os EB osztrákok elleni meccsén.
8: Stieber Andris. Stieber Zoli, bocsánat, az Andris az öccse. Igen. Csak ez Andrisnak volt a edzője, bocsánat.
2: Laci, mely csapatok vívták a Magyar Kupa döntőjét 2025-ben?
5: Paks Ferencváros.
2: Balázs, melyik csapat nyerte meg először a magyar bajnokságot vidékről?
7: Győr.
8: Nagyvárad.
2: Nagyvárad.
7: Ja, igen, a régi idő.
8: Második bécsi döntés.
7: Igazadom.
2: Feri, hány góllal vette ki a részét a Salvador elleni sikerből Fazekas László az 1982-es VB-n? Fazekas, Salvador.
8: Igen, egy.
7: Egy.
8: Kettő. Az első, kettő?
2: Kettő.
8: Elsőt mindenképp.
5: Kislaci
8: annyi
5: három.
8: Gól volt. Kislaci három. Nyilasi kettő, Szentes egy.
2: Így van.
8: És Tóth Jokka is lőtt gólt ott.
5: Aval cukolta. Törőcsi Kandis mindig aval cukolta a Tóth Jokka, hogy te hány gólos vagy VB-ken? A törő nem rugott, Tóth Jokka meg egy gólos volt.
2: 11. kérdés jön, Laci. Melyik évben nevezték ki szövetségi kapitánynak Márko Rosszit?
5: Hát legalább 5 éve kapitány.
2: Na akkor évszámot mondj.
5: Évszámot mondjak. Hát plusz egy, 2020.
8: 2018.
2: Tökéletes.
5: A Honvéd után egyből.
2: Balázs, hányszor lett a magyar élvonal gólkirálya Nikolics Nemanja?
7: Kétszer.
8: Egyszer.
7: Nem, Kaposváron is volt, a Videótonnál is volt.
8: Kettes is számít?
2: Na akkor, jól számoltad.
7: Háromszor, mert jól számoltad.
2: Melyik csapat nyerte meg az első ligakupát, Feri?
8: Paks.
2: Fehérvár, 2007-2008.
7: Sitku Illés, aki ott játszott.
2: Ezek már a nehezebb kérdések. Laci, ki védte a magyar kaput az 1938-as világbajnokság döntőjében?
5: Nem Platko Ferenc, vagy nem Plat... 38-ba.
2: 38, VB döntő.
7: Igen, ezüstérmet nyertünk, az olaszoktól kaptunk ki,
5: 4-2-re kaptunk ki.
7: 4-2-re, nem játszottak többen, de ki volt a kapus?
5: A Henny még nem.
2: Ez viszonylag
5: kezdőbetűt adja.
2: S. És akkor a vezeték név kezdőbetűjét
5: Szágér,
2: adtam meg.
5: Nem.
8: Ezt passzoljuk.
7: Ezt tudni
2: kéne pedig,
7: igen.
8: Palik úr, ezt passzoljuk.
2: Szabó Antal.
5: Nem volt meg.
2: Nincs?
8: Nem.
2: Utolsó kérdés, Balázs. Ki lőtte a győztes gólt a bajnoki döntőnek is beillő Honvéd Videoton mérkőzésen 2017 májusában?
7: Gazdag Dániel.
5: Nagyon nem, magas, Eppel.
8: Eppel.
2: Megvan, igen.
8: Eppel.
5: És abban lettek bajnokok.
2: Azért itt is rendben van.
8: És ugyanez a meccs ma.
5: És akkor volt a Rosszinak, össze volt veszve a Hemingway-vel, mert már nem tudták, hogy bajnokok lesznek, mert hát ugyanúgy szerepeltek. A Fradi meg a Videóton volt a top csapat.
7: Én azt tudom, hogy az ügyvéd barátom egy idős úriember közjegyző volt, mindig minden meccsen fényképezett, és fölült a vonatra, kikapcsolta a telefonját, mert nem akart izgulni a meccsen, felutazott Budapestre, amikor fölért, tudta, hogy vége a meccsnek, bekapcsolt, és megnézte, mi lett a végeredmény.
5: Úristen.
2: Mesék is, az megvan, hogy kiadta a gólpaszt?
5: Eppelnek.
8: Lanzafáme.
2: Nem. Fogósabb kérdés egy picit.
5: Eppelnek kiadta a gólpaszt.
2: Régiós. Hát azt nem tudom, hogy ő már kikapott a magyar futballból.
8: Külföldi játékos. Ikene King.
2: Megvan, tessék.
8: Emlékszem, gyors szélső volt.
2: Jobbról bead, és Eppel érkezik. Na, ez az a gól.
5: És ahhoz a kaphoz rúgták, azt tudom, ahol kijövnek a játékosok.
2: Jöjjön a hármas feladat. Párbajozni kell.
7: Hol akarod?
2: Egymást hívják. Egymást hívják.
8: Eddig olyan jól összehangban voltunk.
2: Az a lényeg, itt majd jobbról balra haladunk, tehát Balázs, te választasz először, te hívsz ki valakit. Három élete van mindenkinek. A párbajok során, aki veszít, az egy élettel kevesebben rendelkezik a továbbiakban. Egészen addig játszuk, amíg egy valaki marad életben.
7: Nekem életben kell maradnom, mert 10:30-ig adás van.
2: Tippelni kell majd. Tippelni kell majd egy adott kérdésre, sokszor számolni kell majd, és a kihívónak pontos számot kell mondania, a kihívottnak elég annyit tippelni, hogy több vagy kevesebb. Akinek igaza van, az nyeri a párbajt. Balázs, kit hívsz ki először?
7: Hát egy újpestit, Feri.
2: Akkor Feri. És a kérdés így hangzik. A Ferencváros és az Újpest a magyar bajnokságban a maival együtt már 246 mérkőzést játszott egymással. Hány gól született ezeken a találkozókon? 246 mérkőzés, és akkor az összgólszám.
7: Hát.
2: Balázs tippjére várunk. Gól.
8: Szerintem több.
7: Biztos több.
2: 103-nál több? Hát persze, hogy több.
8: Hát van 700 körül.
2: 788 a maival együtt. Akkor ez Balázs, elveszítetted ezt a
7: így van, párban. Már nincs is csak két életem. Macska jobban jár neki 90.
2: Laci, te hívsz ki valakit. Balázsnak már csak két élete van.
5: Balázs.
2: Hány felnőtt válogatottsága van összesen a következő három focistának? Tehát felnőtt válogatottság kell. Nagy Ádám, Ebedli Zoltán és Józsi György. lehet számolni, itt most lehet ezzel egy kis időt tölteni, tehát Nagy Ádám, Ebedli Zoltán és Józsi György, három különböző korszak.
9: 95.
2: 95-öt mondasz, Balázs, több vagy kevesebb?
7: Kevesebb.
2: Több.
8: Pont
9: 97.
8: 100. Pont 100.
2: Pont 100. Nagyon jó. 88 Nagy Ádám. Józsi
7: ötszörös. Ebedli Zoli hányszoros?
8: 12. Szentelvedi 10 körül.
9: 12.
2: 12, jó.
8: Azt mondta, 80
9: és 9. Volt Józsi nem volt válogatott.
8: Nem is volt válogatott?
2: Igen.
8: De egyre gondoltam. Azt tudtam, hogy 90 körül a...
9: Én az Ebedli tudtam, hogy 12. A Nagy Ádámra azt hittem, hogy annyival kevesebb, amit mondtam. Tehát én 83-ra gondoltam.
2: Balázs. Egy élet maradt csupán.
7: Egy élet, most a felügy is visszahív.
8: Hát a Balázst is szeretnél, a Semzetvadra rámegyünk.
2: Az Újpest mezében hány gólt lőtt összesen magyar bajnokin Fazekas László és Bene Ferenc?
8: Ketten összesen.
2: Igen. Magyar bajnokin.
8: Jó. Az egyiket azt pontosan tudom.
7: A Fazekas. Úgy könnyű.
9: A Fazekas.
7: A Fazekas.
8: Jó. Tehát akkor 303 meg...
2: Gondolkodik Feri.
8: Legyen na. 500.
2: Több vagy kevesebb?
7: Kevesebb.
2: Balástól elköszöntünk. 554. Tehát jól satszoltam. És hát a...
9: Fazék is 252.
8: Laci bácsit alulbecsültem, elnézést kérek.
2: 251-et lőtt.
9: 251.
2: Igen, és Bene Ferenc, amit mondott.
8: 303. Igen. Igen.
2: Hát akkor Balázs...
7: Én most már csak nézem, hogy párkajoznak.
8: Műsor azért legyen.
2: 3-3 életetek megyek maradt, azon. És akkor most úgy jön a kör, hogy Laci, te választasz először, de nincs más lehetőséget nem kihívni felét. Hány centiméter magas Jack Töp, a Ferencváros egykori holland csatára, aki 7 mérkőzésen 1 gólt szerzett a zöldfehéreknél? Emlékeztek még Jack Töpre?
9: Én edzettem is. Na. Visszarakták hozzánk. Hát 20 meccsen egy gólos volt, és akkor én ifiné voltam edző, és lezavarták oda U17-i
2: hát edzőt. Mennyire emlékszel rá? Hány centi magas volt?
9: 183.
2: Több vagy kevesebb?
8: Kevesebb.
2: Itt most Laci nyert. Több. 186, úgyhogy még nem is tévedt is sokat.
9: Hát akkor úgy szállt fel a busz, hogy kisebb cipő volt rajta, mert a Magyaródon edzettünk, mert tél volt, és oda jött ki velünk, és volt egy színesbőrű játékos, ketten rakták vissza kettőt a U17-be, egy hétig velünk edzettek, és a Dukon Bélát, majd kérdezz meg tőle, az volt a feladata, hogy minden nap futtassa 2 órán keresztül a pálya körül, mert nem akart lemondani a fizetéséről. És a Bélát bízták meg, hogy ott legyen vele, és bene jöjjön addig. Hát, ha elmegy a kedve, és elmegy.
7: Most akkor hogy vagyunk itt a kérdéssel?
2: 3 élete van még Lacinak, 2 Ferinek, de most Feri hívja ki Lacit. Igen. És a kérdés úgy hangzik, hogy az újpestiek egykori közép-afrikai támadója, a 172 cm magas és ma már 39 éves Foxy,
8: ő meg az
2: 138 NB1-es bajnokin játszott, azokon 32 alkalommal talált be. Na de hány meccsen húzta magára az Újpest felszerelését, Foxy?
9: Hány meccsen játszott?
2: 138 NB1-es bajnokin, de ugye nem csak az Újpestben.
8: Hát ő meg az én játékosom volt, mert játszott ugye Kecskeméten is, és Diósgyőrben is. Újpesten játszott 138-ból. Jó, hát akkor nálunk játszott.
2: Néhány évet eltöltött Újpesten, Foxy, igen. És volt még ugye a Kecskemét labdarúgója
8: 64.
2: is. 64. Több vagy kevesebb, Laci?
9: Újpesten? Kevesebb.
2: Itt most Feri nyert, 82. Na. Ennyi bajnok itt játszott Újpesten, Foxy, emlékezetes. 2-2 tehát. Laci, most megint te vagy a kihívó, és megint számolni kell. Figyelj! Add össze az Újpest Várhidi Pállal a kispadon szerzett bajnoki címeinek, Lakat Károly bajnoki címeinek, amit játékosként és vezetőedzőként ért el a Ferencvárossal, és a Vasas bajnoki címeinek a számát.
9: Vasas összbajnoki címei?
2: Igen.
9: A Lakatnak edzőként is, megvezetőként is?
2: És még Várhidi Pállal hányszor lett bajnok az új?
7: Persze, hát a könnyebb kérdéseket ők kapták.
2: Na, mi az, ami megvan biztosan?
9: Hát ahol segítek a Ferinek.
8: Profil.
2: Akkor fejben számolsz.
9: De megvan.
2: Na, mit mondasz?
9: A bajnoki címek megvannak, edzőként, játékosként az körülbelül van meg.
2: Hát igen,
9: a Várhidi Pál, nem tudom, hogy játékos, edzőként.
2: Itt edzőként.
9: Várhidi csak edzőként. Nem segítek a Ferinek, mert azt tudja. Hát a Feri, akkor nem segítek, mert a Feri tisztában van.
2: Tehát
9: a Baróti és a Várhidi együtt 9-szeres bajnokok. Ebből kell tudnom, hogy hányszoros volt a Várhidi egyedül, uh-huh. Mert ketten egyszer Zsinórban nyert 69-75-ig hét bajnokságot az Újpest. De kell tudnunk, tudnom.
7: Nem, egybe kell.
3: Tehát 9-hez ad hozzá
9: a vasas. Nem biztos, hogy a Várhidi nyert 9-et, mert a Baróti is volt edző, meg a Várhidi is, amikor 9-es bajnokok
2: tettek. Itt csak Várhidi Pállal, amikor ő volt a vezető, azt edző, mondom, úgy mondom.
9: De hogy ketten nyerte 9-et, abból nem tudom, a Várhidi mennyit nyert, de szerintem jó.
2: Ez csak egy szelete ugye a képletnek, kell még a...
9: 18.
8: Szerintem kevesebb, ugyanis olyankor volt azért Kovács Imre is edzi az Újpestnek, stb. Tehát mindegy, kevesebb.
2: Te nyertél, mert 13 összesen.
8: Én 15-re tippeltem.
9: Kétszeres bajnok. A Lakatkára kétszeres bajnok.
8: Nem sok, edzőként. 2 vagy 3. Várhidivel 4.
9: A Lakat kétszeres bajnok edzőként.
2: Igen.
9: 6-szoros bajnok a Vasas.
2: Igen, és játékosként egyszeres bajnok.
9: Na, azt hittem, hogy a többszörös bajnok, és a Várhidit akkor több bajnoki
2: cím. Igen,
8: igen, mert nem csak Baróti és Várhidi volt, hanem voltak még edzők.
2: 13, tehát itt most...
9: Igen, voltak, de ők ketten kilencszeresek, azt tudom, hogy a Várhidi meg a Baróti ketten kilencszeresek.
2: Feri nyert, 2-1 tehát az életek száma. Laci, te jössz, te vagy a kihívó.
9: Nem, a Feri jön.
7: Feri jön.
8: Igen.
2: Bocsánat, akkor megzavarodtam. Hány gólt lőtt a magyar válogatottban Schlosser Imre?
8: Azt a mindenségét neki.
2: Hát az,
8: na, ez a baj, hogy ugye a 60 és 90 között viszonylag képbe vagyok.
2: Ez viszont más korszak.
8: Ez 30-as évek.
2: Két háború közötti.
8: Tehát hány gólt lőtt a magyar válogatottban Schlosser Imre?
2: Segítsek a mérkőzés számmal?
7: Igen. Ne. Hát ne. Ne.
2: Na, akkor... Balázs megvétózta, de várja, hogyha Laci...
8: Hát én már
9: halott. Segíthetsz.
2: 68 válogatottsága a Schlossernek.
8: Akkor én azt mondom, hogy 50.
2: Több vagy kevesebb, Laci?
9: Több.
2: 59. Úgyhogy a végsőkig legyünk egy és a döntő.
7: Két aranyérmes nincs.
2: Laci, te vagy a kihívó, neked kell
7: milyen,
2: majd fontos számot mondani.
7: Milyen világot szeretnétek majd a végén illátszöldet?
2: Ma már szóba került Deák Bamba Ferenc. Ő tartja a gólcsúcsot egy idényen belül lőtt legtöbb góllal. Na de hányszor talált be a kapuba a
9: csúcsot jelentő? Én nyertem.
2: Na.
9: 66.
2: Több vagy kevesebb?
8: Kevesebb.
2: 66. Úgyhogy Laci nyert. Mondhatál volna egyenlőt is, látod?
8: Hát igen, de ez nekem teszed fel a kérdést, én nem tudtam volna pontosan, úgyhogy Laci megérdemli.
2: Ugye ez az 66-ból, melyik csoportból?
9: Ferencváros.
2: Melyik csapat? Ki? Nem játszott. Deák Bamba melyik csapatban játszott?
9: A Szac. Szac utána ment a Ferencvárosba, és 1950-től 54-ig volt Újpesten, mert egy híres siófokon egy mulatás énekelte a Fradi indulót, stb. Beszóltak neki, hogy megrendezte a hatóságot, és akkor mondták neki, hogy vagy csücsülsz, vagy átjössz hozzánk.
2: Na de ha már Balázs zenét kér, akkor jöjjön a zene nélkül mit érek én játékunk. Zenélni fogunk, vegyétek a fületekre a füles, mert úgy könnyebb lesz.
7: De most már élek újra én is? Vagy
2: persze, hát már felélettél.
7: Szabó Bence, súgjál!
2: Igen, közben gondja a Katlacinak, hogy neki el kell menni egy fülesért. Az lesz a játék, addig elmondom. A következőkben 5 magyar klubcsapatnak az indulóját fogjuk hallani. Ezeket kellene fölismerni az első taktus, az első néhány másodperc alapján. Tehát van némiképp...
7: Nekem frusztrációim akár... vannak ezzel
8: én,
7: szemben.
8: Én meg a melegítést szoktam figyelni.
7: Képzeljétek el, hogy volt egyszer olyan, hogy egy vendégcsapat is volt abban a stadionban, ahol én speakerkedtem, és bent maradt az ő indulójuk, és az utolsó pillanatban jutott eszünkbe, majdnem egy másik csapat indulóját játszottuk le a meccs előtt.
2: Jöjjön akkor az első feladvány, tehát az egyes feladat első, és figyeljetek jól, bárkinek, ha van ötlete, akkor azt jelezze először
8: készfeltétellel.
2: Melyik csapat indulóját halljuk, jöjjön az első.
10: A pályára léptem, a szívem dobott.
2: Ferinek van egy ötlete, de még egyelőre várjál ezzel. Nektek bármi segítség, vagy bármi ötlet?
8: Szerintem haladás.
2: Nem.
8: Akkor rossz.
2: Nem.
7: Menjünk tovább a zenével, akkor
8: is ő már kiesett. Volt.
2: Jöjjön a második. Egy
7: még nem éreztem ki először.
2: Feri tippelt, de sajnos most.
8: Pedig ismerős. De akkor
2: jöjjön akkor a következő. Ugyanez az induló, csak most egy másik
7: részlet. De ezt nem lehet tovább, hogy mi még kitaláljuk.

0: Miből felismerted?
1: Hát én szoktam járni MTK mérkőzésre, ott nekem tetszik az induló. Ott nem játszottam, de jó az induló, ők
0: tetszik. Akkor így már más lesz hallgatni a következő részletet, mert ugye ez is az MTK-éból van, nyugodtan. Megismer a szöveget, tudod akkor szeretetni?
1: Hogyne, hát a Geszti Péter írta nekik.
0: Mennyire képben van, így van, ugye?
1: Nagyon ritmusa van. MTK, a szívünkbe, TK.
2: Énekel, Laci.
0: Na.
1: Beérünk bárhol, mit tudom én, de az a lényeg, hogy nem félünk.
0: Jó
1: meg.
0: Ritmusa.
1: Igen.
0: Megvan tehát a kettes, jön a hármas, egy újabb klubnak az indulója.
1: Újpest. Paks.
0: Már kiestél, Laci.
3: Kiesünk, nem beszélnek.
2: Itt ilyenkor rosszok meg a pontokat a főnyelvei.
3: Bocsánat, akkor kiestem, bocsánat. Mi bevallaljuk a pontokat.
2: Szerintem, Feri, mondjuk egyszer, hogy Paks.
3: Szerintem Paks, nem? Atomváros.
0: Igen, de ez majd a következő részletből ki is derül. Figyelj.
4: Energiák. Ja, hát igen. Energiák. Csapatunk akár egy
0: ezt tudjátok folytatni?
3: Nem.
0: Nem,
3: de a kuvasz nagyon aranyos, kuvasz, amit visznek a pályák.
2: Hunor, meg a hölgy is, aki kíséri.
3: Hunor.
0: Megvan a Paks indulója is. Laci, legközelebb jobban figyelj. Jön akkor a négyes. Van még kettő ilyen. És akkor a négyes.
2: Ez a Honvéd.
3: Igen, ez a Honvéd induló.
0: Találta, igen. Következőben már biztosan kiderülhetett volna mindenki számára, hogyha...

0: Egy maradt már csak, annak a részlete következik. Újra jó a kedvem, újra itt a
1: nyár, és a várban pattog a labda. Ez Debrecen, nem?
0: Nem, Balázs kiesett. Hát a Debrecennek
2: ja, igen, tankcsapda.
0: Ez azért kevésbé tankcsapdás. Na, pedig volt benne némi segítség.
3: Hát akkor Kisvárda.
0: Megvan.
3: Igen, a szövegből Kisvárda meg...
0: Hogy a várban újra pattog a labda.

0: Hát ebből a Honvédét teszik nekem legjobban.
1: Igen?
0: Igen.
1: Nektek?
2: Nekem MTK.
1: MTK, hát itt egyértelműen letetted a garast.
3: Nekem is a Honvédé.
1: Honvédé. Mindegyik dallamos, tehát igazából mindegyik tetszetős, és tényleg
3: csak ezt már régen hallottuk NB1-es meccsen.
1: Igen, igen.
2: Jövőre. Vagy egy nyártól.
0: Hú, ez most... Jó, hogy hozzátetted.
2: Igen. Majd jövőre.
1: Nagyon jó, elérkeztünk az utolsó játékhoz, ami a bélyeggyűjtés fantázia névre hallgat. Ebben a játékban az jár jól, akinek vág az esze, mert hogy hát a játék lényeg az, hogy adott egy bélyeg, például, hogy back per bélyegőztes klubok, amiből van jó néhány, és ezeket kellene összegyűjteni. Ha téves a válasz, akkor kiesik az adott játékos, illetve nem esik ki, kimarad egy körből, mert itt is körbe-körbe megyünk majd.
3: Meg se szólok.
1: És akkor folyamatosan, amikor rátok kerül a sor, akkor a bélyegből egy, a bélyeggyűjteményből egyet meg kell nevezni.
2: De amikor Feri szóltott fel, akkor mi nem szólhatunk meg?
1: Vagy igen, igen. Uh-huh. De hogyha a Feri nem tud mondani, vagy téveset mond, akkor kimarad a következő körből. Az a lényeg, hogy minél többet összegyűjtsetek. És akkor így már sokkal jobban érthető lesz az első feladatot ismertetve, hogy a Magyar Labdarúgó Bajnokságot összesen 14 csapat nyerte meg. És ezt a 14 csapatot kellene összegyűjteni, és hogyha majd sorban haladunk, ugye folyamatosan fogynak a lehetőségek, és azzal lesz majd nehezebb, amikor ugye már kevesebb lehetőség van, akkor most az a cél, hogy minél több csapatot összegyűjtsetek magatoknak.
0: De akkor én most mondhatom?
1: Tőled indul, és aztán sorra megy.
0: De egyesével?
1: Egyesével,
3: igen.
0: Ja, jó, Újpest.
1: Újpest, megvan.
2: Fradi.
3: MTK.
0: Honvéd.
2: Debrecen.
3: Győr.
1: Megvan.
0: Vasas.
1: Igen.

0: Na, Laci?
1: MTK. Volt,
0: na, az
1: volt.
0: Már volt, kimaradsz egy körből, Balázs? Na, most lett nehezebb, igen.
1: Igen.
0: Voltak már mind fővárosi csapatok, igen.
2: Videóton.
0: Videóton. Laci kimarad, Balázs? Na, azt mondom,
1: van hogy... Van még fővárosi ügyet.
0: Öt hibázik még.
2: Még öt kell.
0: Még öt kell, igen. És van köztük fővárosi természetesen.
3: Ne súgjon.
0: Kisúg.
2: Hát rossz indulatúak, hát a Szabó Bence csak mondja, hogy mit adunk majd 10 után a műsorban.
1: Melyik fővárosi csapatot nem mondtuk meg most az elmondókat?
3: Ki jön?
2: Hát akkor én most passzolok.
0: Passzol, Balázs. Feri?
2: Vác.
0: Vác, nagyon jó. Laci, volt időt gondolkodni.
3: Honvéd.
0: Az már volt.
3: Kiestem megint.
0: Feri, te jössz megint, mert passzolt Balázs.
2: De én mondtam a Vácot, úgy megyünk Balázs.
0: Igen, és Balázs passzolt az előbb, úgyhogy megint rád kerül a sor.
2: Ja, aha. Tehát akkor Zalaegerszeg.
0: Nagyon jó. Kimarad ugye most Laci, Balázs?
1: Laci van megint kimarad, ja?
0: Igen, hát
2: már kétharmadát én mondtam meg. Mi ez a kimaradás?
0: Azt mondja, hogy három csapat hiányzik még. Egy a magyar labdarúgás történetének középső szakaszában, egy pedig az újkorból. Na Balázs, akkor annyit segítek, hogy FTC, MTK, Újpest, Nagyvárad, Honvéd, Vasas, Eto, Vác, Zalaegerszeg, Debrecen, Videóton voltak már. Balázs?
2: Mondd még egyszer, kik voltak?
0: FTC, MTK, Újpest, Nagyvárad, Honvéd, Vasas, Eto, Vác, Zalaegerszeg, Debrecen, Videóton.
2: És én jövök, most a Balázs jön.
0: Balázs jön még, de azt hiszem, hogy ez is passz lesz.
1: Az lesz.
0: Na mondj egyet! Hát ha. Aztán...
1: Csepel!
2: Hát én akartam mondani, de ez nem ér, hát bemondják a stúdióból. Én a Csepelt mondtam volna.
0: Nem mondták
2: volna.
0: A stúdióból?
2: De hogy, hát nem tudom, mit hallanak itt az
0: urat. Bence segített.
2: A hangó, kimondják a gondolataimat Bence. A stúdióból.
0: Ez ennyi, ennyi lesz.
3: Jó, ezért tudom, a 2000-es bajnokot tudom.
0: Na tessék.
3: A Dunaui város.
0: Megvan, és akkor már csak egy maradt. A legkorábbi időszakban.
2: Hát akkor ez ilyen BTC. Vagy?
0: BTC, így van, megvan. Mind a 14-et összegyűjtettétek. Na, nem számoltuk, hogy ki hányat.
1: Szerintem enyém volt a legtöbb.
3: Leírtuk volna ide, úgy.
0: Jön a következő.
2: Nem tudjuk, de én 9-et mondtam.
0: 23 bélyeg adott. 23 bélyeget kellene összegyűjteni, mert hogy a következő a feladat. Bernd Stork 23 játékos nevezett a 2016-os Európa bajnokságra. Na de kiket?
2: Na hát ez nem fog.
0: Akkor most haladjunk jobbról, Balázs. 2016-os EB magyar válogatott.
1: Gera Zoli.
0: Természetes. Csak meg kell találnom a lapomon.
3: Gulácsi.
2: De igen.
1: Mondd, hogy Gulácsi. Nem mondom,
2: hogy Gulácsi, Dzsuzsák.
3: De az elején Dzsuzsák.
0: De már, azt mondta,
3: hogy így megyünk,
0: már a Gulácsit kihúztam, Balázs.
1: Stíber.
0: Igen, nagyon jól előjönnek ezek a dolgok.
3: Király Gábor.
0: Király Gábor.
2: Elek Ákos.
0: Igen.
1: Aztán mondjuk Orbán, Vili Orbán.
0: Ne,
1: ja, 16-ban? Öt még nem.
3: Akkor kétszer kimaradt. Fiola.
1: De te már megint közbeszólsz, nem te jössz, hogy
3: megyünk. Azt mondta, hogy így megyünk. Te azt mondta, hogy megyünk.
2: Most már így megyünk.
0: Laci, Fiola stimmel.
2: Szalai Ádám.
0: Megvan, igen. Balázs akkor kimaradt, Laci.
3: Igen. Igen.
1: Na most szólja.
3: Német Krisztián.
0: Német Krisztián, megvan.
2: Nikolics.
0: Nikolics nem anyja. És akkor Balázs már újra a körben.
1: Háj, de. Még Dibusz.
0: Ó, nagyon jó. Laci.
3: Böde.
0: Nagyon jó. Ugye az Izland elleni gól. És
2: Fiola.
0: Megvan. Fiola volt.
2: Akkor Feri kimaradt.
0: Balázs.
1: Akkor még nem játszott.
0: Védők is kellenek még.
1: Igen.
0: Nagyjából a támadósor megvan egy kivétellel, azért azt is gondoljátok végig, hogy milyen úton jutottunk el az EB-ig, mi kellett ahhoz, hogy ott legyen.
1: Priskin?
0: Igen. Laci?
3: Nagy Ádám.
0: Nagyszerű, hát ugye Nagy Ádám az gyakorlatilag mind a három Európa bajnokságon játszott. Feri kimarad, ugye, Balázs?
1: Hát ez így...